0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa-bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
3: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
2: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
3: Nem igaz az U20-as, U23-as.
2: Na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán ennek az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
3: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-os szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
2: És nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott-e erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniálisan jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
3: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá, viszont

0: Utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
1: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem élik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos? Nyilván másabb, de miben másabb?
0: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem hét próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán két év múlva Rómában pedig már futottam is. És,
1: szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
0: bál. Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a korosztályos versenyeken eddig hétpróbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben is itt a helyem.
1: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
0: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán egy-két évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vettő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
1: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
0: Igen.
1: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-al, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
0: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen, azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
1: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
0: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, ahogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny, és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
1: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
0: És bármelyik lehet,
1: de nehezek súlyos, voltak. Súlyos kövek. Ha már ezt említed, egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád? Mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
0: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy hét.

0: másikról, ha jól értelmezem.
1: Hát lehet, igen. Igen.
0: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem azt, hogy a súlylökés az alapértelmezetten választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
1: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose ez a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a mezőny élmezőny, az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly. Meg hát, ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szem.
0: Szempont az egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont,
1: nem,
0: ugye?
1: Nem, persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
0: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szólva, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban vagy, akár az eredménysort nézve is, de akár, hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
1: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
0: Valahol ott, igen.
1: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a legidézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
0: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Kriszt Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az... Én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebbe az esetben akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
1: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
0: Hú, ez de nehéz lehet.
1: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni, az ember biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
0: mondja
1: ember.
0: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
1: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig én tudom, hogy csináltam, az megtanítottam.
0: Na, hát ez mindenképpen előre
1: igen, de
0: mutat.
1: Hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert ez a 2 szám összejött.
0: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy

0: onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
1: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert ezért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy
0: ennyire.
1: Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
0: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártam?
1: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
0: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
1: Hát,
0: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni, vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
1: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szittem magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
0: Ez időben mit írunk?
1: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha úgy van.
0: A szurkolók pár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
1: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
0: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
1: egy
0: volt?
1: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már volt, lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
0: Vettem egy nagy levegőt, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6,44 méter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
1: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már elengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6,44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebbe van még, úgyhogy folytattam, de végül ez maradt, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
0: Mennyit kell taktikázni, ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztottad volna magad. Mennyire kell erre figyelni, mert sok mindenre gondolna az ember, de talán erre nem, hogy még erre is kell. Ez mekkora részét teszi ki a versenyzésnek?
1: Azért az ritka, hogy valaki elsőre tényleg egy olyat tud teljesíteni, hogy azt mondja, hogy utána nem ugrom le a következő egy-két ugrás, vagy nem dobom le, meg mindig az is benne van az emberben, hogy mi van, ha még mindig lehet nagyobb, akkor ott hagyok benne pontokat. Szóval azért ritka, hogy azt mondja az edző és a tanítvány együtt, hogy akkor ennyi hagyjuk, ez nagyon jó, és akkor menjünk pihenni.
0: Ebben az esetben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
1: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
0: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez is, ilyen is ehhez hasonló eredményre, nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már, és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarlak se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még, ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
1: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
0: Ez is de jó hozzáállás.
1: Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
0: ez
1: is
0: tudom. Ez akkor valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
1: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam, mert igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
0: Követendő. És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésben, visszaemlékezésben, hogy a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
1: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot idei legjobban se.
0: Most bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
1: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
0: Imádom ezt a hozzáállást. Agyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
1: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
0: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
1: Sikerült, az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
0: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futással.
1: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
0: Na! Nem
1: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-em is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
0: Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
1: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
0: De aztán minden jó, ha a vége jó, hogy nem?
1: Van.
0: Ugye ott a lengyere kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb. Most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani. Úgy, hogy neki ugye óriási 2.08.83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
1: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem, bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
0: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, ugye ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Szénia 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltad ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
1: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
0: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
1: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
0: Körmendi Katalinról van szó, nevezzük meg, igen.
1: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
0: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
1: Igen.
0: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve... Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hangnem is, meg lehet olyan hangnem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
1: Mi lehet, hogy van, akinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
0: Édesapukád is, tehát mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor mint edző, és a tanítványa felesége gyermekének édesanyja Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült ez az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
1: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
0: Igen, meg tudom erősíteni.
1: Ez így marad.
0: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már is, beszéltél már is, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
1: Igyekeztem.
0: Örülünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat meg az ajtókereteket, aki akarja.
1: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
0: Az mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól tudom.
1: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027. szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
0: ezt
1: igazából...
0: nem kell így gondolnom, ez egy ténykérdés.
1: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
0: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
1: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
0: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
1: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert ez azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
0: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
1: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
0: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
1: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
0: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
1: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
0: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
1: Igen, igen. Szóval azt még... még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de azért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
0: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, üsse kavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
1: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de nem, egyébként...
0: Bakon vagyok?
1: Nem.
0: Ja, meg jó van, megnyugodtam.
1: Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
0: Hát mondjuk igen, a 7 próbálnál van, akinek az 1 meg 6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
1: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
0: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
1: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat válaszolni, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
0: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
1: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantárgyra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
0: Mondjuk jó esetben. Majd 6. helyen, igen.
1: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni. Meg nem is kell, hogy érdekelje.
0: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek, hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertornát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
1: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek. Úgyhogy beletrafáltál,
0: igen. A foci évével akkor nagyon szép volt, igen.
1: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
0: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
1: A legtöbb sportágban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
0: De mondjuk egy Fradi Győrnői kézi rangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele? Hát, vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
1: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
0: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki hatodik helyezéhez, a hét próbában az Európa-bajnoki hatodik helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a hét próba hatodik helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5.
1: Az is lehet, de 6. Maradjunk a 8-10-nél.
0: Oké. Okay. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezeték nevedben ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van, aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajtás!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat elő, hogy az írja-e majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyar!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Adásunkat úszással kezdjük, mint ismert történelmi pillanat. A magyar férfi 4x100 méteres gyorsváltó először szerzett Európa-bajnoki aranyérmet ebben a számban. Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Kós Hubert és Milák Kristóf alkotta a magyar négyest, amely új Európa-bajnoki rekorddal ért célba. Jöjjön most a történelmi befutó Katona László részlet és közvetítésében.
3: Akkor, amikor 250 méternél tartanak a versenyzők, vezetnek a spanyolok Perez Godoy révén, a második helyen pedig jönnek a britek most már, az oroszok pedig a harmadik helyen, ötödik továbbra is a magyar váltó, Németh Nándor a vízben, de Randi nagyon jön olyannyira, hogy amikor már jön az utolsó pár 15 méterére, akkor átveszi a vezetés, minden bizonnyal most már a magyar csapat van élen. És akkor utolsóként jön Milák Kristóf, de vajon hányadik helyen fordul a magyar váltó? Második. Kornyed nagyon megy, és lehet, hogy ő hozza be, csak a benyúlás fog számítani. Európa bajnok ebben a pillanatban a magyar váltó. 3 perc, 10,3 másodperc, új Európa bajnoki rekorddal.
2: Na hát egy kicsit még talán most is libabőrös ezt így hallgatni. A vonal túlsó végén pedig Németh Nándort, az FTC úszóját köszöntjük, aki néhány napja még Párizsban versenyzett az Európa-bajnokságon, most pedig már itthon van. Nándi, először is milyen érzés néhány nappal az EB után újra itthon lenni? Egyáltalán sikerült már kicsit leülepedni annak, ami Párizsban történt? Mert azért ebben volt minden, ugye egyéni 100 gyors, egy elképesztően erős döntő, és aztán a 4x100-as gyorsváltó, egy történelmi Európa-bajnoki cím. Te most hány nappal, vagy néhány nappal később milyen pillanatra gondolsz vissza a legtöbbet?
4: Hello, és köszöntöm a hallgatókat. Hát igen, most még azért nem telt el olyan sok idő, és nehéz így pár nap alatt kipihenni a dolgokat, de természetesen ez egy örök élmény marad, és most már egy pár hetünk így kipihenni a dolgokat, úgyhogy jelenleg is most majd Horvátországban vagyunk egy pár nap múlva, kis nyaralás, de igen, ahogy mondtad, azért eléggé kemény Európa-bajnokság volt, és hozzá kell tenni, hogy 2018 után most volt egy újabb teljes Európa-bajnokság, amikor az összes nemzet csak erre készült, és nem volt másik világverseny egy évben, mert ugye a Covid miatt összecsúszott, és sokszor volt az, hogy egy évben volt esetleg egy világbajnokság és egy Európa-bajnokság is. Úgyhogy ilyen, erre számítottunk, de nagyon-nagyon meglepő idő eredmények születtek, főleg a 100 gyors, az, ahogy mondtad, az nagyon kemény volt, és az teljes egy kicsit még most is visszagondolva, hogy milyen idő eredmények születtek, de összesítésben egy nagyon jó Európa-bajnokságot zártam.
2: De jó néhány közvetítést talán már hallhattál te is, ha valamennyire figyelsz, foglalkozol ezzel, ez milyen érzés volt most itt visszahallgatni?
4: Igen, ez kicsit ilyen libabőrös, ilyen 2017-ben volt ugye az első világbajnoki bronzérmem, ugyancsak ezzel a 4x100 gyorsváltóval, akkor még ifjú voltam, és kicsit tapasztalatlan, és főleg itthon volt, szóval azt azért nehéz túlszárnyalni, de mindig, amikor visszahallgatjuk az ilyen riporter, vagy a kommentátori szekcióból megint más, és ugyan egy kicsit azért libabőrös az ember, amikor ezt így visszahallgatja, és hát igazából majdnem, hogy egy hatalmas úszás volt mindenki részéről, és ahogy elmondtuk talán, hogy még van pár tized vagy másodperc is benne, úgyhogy reméljük, még jövőre is tudunk valami meglepetést okozni.
2: Én nagyon-nagyon figyeltem a legvégét, és a ti reakciótokat figyeltem egyébként, amikor a Milák Kristóf beért, hogy először nagyon talán ti sem hittétek el, bár nyilván azért nagyon-nagyon szoros volt, de mi volt az első gondolatot, ami végigfutott rajtatok?
4: Hát igen, Hubin látszott nagyon az, hogy megvan szeptemve, de én is azért, ugye ilyenkor azt nyilván szurkolunk meg, általában azt szokott, hogy felállunk oda a rajtkő mellé, és azt is nézzük, hogy hol van az ellenfelünk és az oroszok, és láttuk, hogy nagyon szoros lesz. Ez ugye pár század volt a különbség, de úgy érzése, akkor érzi az ember, hogy talán mi vagyunk előrébb, és hát örültünk neki eszméletlenül. Tehát valami ilyesmire számítottunk legbelül, amikor tudtuk, hogy a Kristóf fel fogja válni a váltót, akkor azért bennünk volt az, hogy ez nem csak éremesé, hanem aranyesélyes váltó. Úgyhogy utána egy kicsit megváltoztak az esélyek, mikor megtudtuk, hogy ő is elvállalja, és talán egy kicsit így mindenki egy az, hogy megnyugodott, kettő meg, hogy még egy kicsit stresszesebb is lett, mert tudtuk, hogy még nagyobb a felelősség, és még jobb eredményre vagyunk képesek. Úgyhogy, de hál' Isten, ez a pár század most ide a mi oldalunkra állt. Ugye ez nálam nem annyira meglepő, hogy a századok mellém állnak, de most hál' Istennek jól jött ki.
2: Amikor megtudtátok, hogy jön Kristóf, egyébként inkább azt érzitek, hogy ezzel még nagyobb lehet a teher, vagy pont ellenkezőleg, hogy az, hogy most még komolyabb esélyetek van az aranyra, illetve ilyenkor mennyire borul fel az, amit ti nagyjából elképzeltek, és az is érdekel, hogy hogyan zajlott a beszélgetés, és mennyire volt egyetértés, hogy a váltóban ki mikor indul, ki kezdi?
4: Igen, ez volt az egyik, azért nem összeveszésnek nem mondhatom, mert én Zsolt Bának mondtam, ugye a Plagányi Zsoltnak, az edzőmnek, hogy az előfutam után, hogy nem tudtuk még, hogy mi lesz a felállásunk, és mondtam neki, hogy akkor én bevállalok bármilyen szerepet a váltóba, és így lettem ugye a harmadik, ugye ezt a délután tudtuk meg, Sósabb a szövetségi kapitány hívott engem, hogy harmadik leszek. Igazából nekem ezzel csak egyetlen egy problémám volt, hogy van egy jó megszokott sorrendünk, amikor én megyek elő, és a Szebi szokott rám ugrani. Uh-huh. Ez egy évek óta jól begyakorolt váltás, és jó, mindig működik. Úgyhogy ez egy kicsit úgymond felborult, de a legnagyobb problémám az volt, hogy a repülőrajt az nekem nem a legjobb. És ezt talán mondtam is a többieknek a váltó előtt. A bemelegítésen volt kettő darab, amit gyakoroltam, és az volt, ugye, mert az volt megbeszélve, hogy én megyek elől, és így egy kicsit olyan, úgy nézett ki, mintha nem is tudnék rajtolni, amikor én jöttem a harmadik váltással, de mondtam a srácoknak, hogy én nem fogok centízni, és nem fogok 0-0-át ugrani, inkább egy ilyen biztonsági váltást csinálok, mert tényleg kicsit szokatlan volt számomra. De azért mondtam, hogy még talán ebben pár tized is van, ha esetleg egy kicsit megcseréljük a sorrendet, és visszaraknak engem előre, akkor szerintem egy kicsit jobb idő eredmény is születhetett volna, de ez már csak formai kérdés.
2: Ugye ez volt a magyar férfi 400-as gyorsváltó első Európa-bajnoki aranya. Neked személyesen mit jelent, hogy pont egy ilyen történelmi csapat tagja lehettél? Amit nem is mondanám, hogy picit viharvert, de azért kalandos.
4: Igen, egy kicsit ilyen érzelmi hullámvasút, ugye, ahogy mondtam, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, egy kicsit bizonytalan volt a váltónak az összeállítása, de hát egy hatalmas élmény. Ugye 4x200-as váltónk volt először Európa-bajnok 2022-ben, amiben én részt vettem, és akkor is ugye Kristóf is ott volt, illetve Mátor Jád és Holó Balázs volt akkori felállás. Ugye az egy hatalmas élmény volt azért, mert ugye 2017-ben ugyanez a négyes állt a ifjúsági világbajnokságon a dobogó tetején, szóval azért volt egy különleges élmény, ez meg hát ugye először is méghozzá ugye Európa-bajnoki csúccsal nyertünk, azaz azt jelenti, hogy azt nem úsztak még jobbat Európa-bajnokságon, úgyhogy ez meg egy külön ilyen csoda, úgymond. De mondom, amikor megtudtuk, hogy mindenki feláll, és ezért két olimpiai bajnokkal állunk oda, illetve egy olyan úszóval, aki ugye előtte van a nap, az ötödik leggyorsabb az egész világon. Úgyhogy azért úgy tényleg megváltoztak az esélyek, meg azért számítottunk rá, hogy ebből egy jó eredmény kisülhet. Úgyhogy szerintem oda rakom a 17-es és a 22-es VB és EB váltók közvetlen közelébe, hanem elé.
2: Ugye elmondtad azt is, hogy egyébként nagyon figyeltem, amikor felkészültem belőle, és valami megakadt a szemem, hogy harcolni fogsz azért, hogy ez a váltó megmaradjon. Itt mire gondoltál? Hogyan tudsz te küzdeni ezért a négyesért?
4: Igen, ugye itt nyilván itt arra gondoltam, hogyha esetleg van bármiféle olyan módszer, amivel én tudom azt, hogy ez megmaradjon, akkor nyilván segítenék. Ez természetesen egyéni sportág, szóval nehéz ezt a négy embert összetartani, illetve mindenki külön edz, ugye Ubi Amerikában, Szebi is, külön meg a Kristóf is, szóval így nehéz egyeztetni, de hogyha esetleg összeülünk így edzőtáborozni, mert ugye most volt szerencsénk Hódmezővásárhelyen edzőtáborozni, ahol a Kristóf ugyan nem volt, de ugyanúgy az egész 6-5 fős csapat, ugye Jászló Ádám, Kós Olivér és a két döntős tag is ott volt, és együtt gyakoroltuk a váltásokat, illetve beszélgettünk, hogy ez a váltó azért ütőképes váltó lehet. Szóval ilyenekre céloztam, hogyha ez a jövőben így akár lesz közös edzőtáborok, akkor a mai napig, most beszéltem a Hubival egy pár órája, hogy még a 4x200-as és a 4x100-as vegyes váltót is milyen jó lenne, hogyha így össze tudnánk rakni, mert hogy azok is elég ütőképes váltók lehetnének. És én mondtam neki, hogy hidd el, Hubi, hogy rajtam nem fog semmi múlni, én ugyanúgy készülök a 100, és hogyha tényleg komolyan gondolok a 200-as váltóra, úgyhogy reméljük, hogy tényleg ez így lesz.
2: No, erre a 200-ra majd mindenféleképpen visszatérünk. Közben egyébként beszéljünk az egyéni 100 gyorsról, hiszen ott sem voltál messze, hogy megint valami nagyon nagyot úsz. Ha most csak a saját teljesítményedet nézed, elégedett vagy ezzel az EB-vel 100 gyorson, most, hogy már eltelt egy pár nap?
4: Természetesen. Én utána is...

0: főversenyen a legjobbját ússza, és azért ezek elég erős időeredmények. Úgyhogy teljesen. A döntős úszás is egy jól összerakott úszás volt, és ugye majdnem ugyanannyit úsztam, mint előtte való nap, szóval nyilván vannak benne apró hibák, de addig jó, mert akkor lehet javítani azokat, és akkor lehet javítani az időeredményen is.
1: Ugye azért érdekes a 47-44, mert 2 évvel ezelőtt a párizsi olimpián ez az idő ezüstérmet ért volna, te pedig akkor 47-54 negyedik lettél. Eszedbe jutott ez a döntő után?
0: Igen, hát ezt amúgy nem szabad így nagyon nézni, hogy mi lett volna, ha természetesen mondhatjuk, hogy 6 éve ez még aranyat ért volna egy világbajnokságon. De igen, ilyenkor azért eszembe jut, de azt hozzá kell tenni, hogy az nem volt egy szabványmedence, hogy ott ugye egy mobilmedencébe húztunk, amit felhúztak. Azt az egy sluszpoén, ugye, hogy ebben a medencében lett volna az olimpia, az úszás része, csak ugye túl kicsi volt a lelátó, ezért csináltak egy mobilmedencét a stadionba, ami viszont nem volt meg 3 méter. Szerintem éppen, hogy több volt kicsivel, mint 2 méter, ami ugye azt eredményezte, hogy az időeredmények nem voltak olyan a célosak, és itt ugye most volt egy világcsúcspont, 100 gyorsan egy kicsit megcáfoltam ezzel magam, de hogyha megnézzük a többi úszásnemet, illetve a többi számot, akkor azt vettük észre, hogy nem nagyon született csak 2 darab világcsúcs, illetve nem voltak olyan erős idők. Majdnem, hogy azt kell mondjam, szinte minden szám most erősebb volt, mint az olimpián, ha az időeredményeket nézzük, mert ez egy annyival jobb medence volt, mint az olimpiai. Úgyhogy nyilván azért ezzel eljátszik az ember ezzel a gondolattal, és én este már ilyen úgymond, hát nem hibának nevezhető, hanem ilyen szituációban, amikor előtte való nap húztam a középdöntőbe egy olyan időt, amivel másnap mondjuk érmes lehettem volna. Úgyhogy igen, egy kicsit eljátszottam vele, de ezzel nem szabad sokat rágódni, mert ugye ezek olyan dolgok, amiket nem lehet befolyásolni.
1: Németh Nándorral beszélünk a 400-as gyorsváltó aranyérmesével. Ugye itt korábban beszéltem 46-80-as időről. Ez a 6 tized mennyire sok vagy kevés, ugye például, amit Milák Kristóf húszott 46-87-hez képest?
0: Igen, hát ez nagyon-nagyon sok. Ez nagyon sok, mert ugye 100 méterről beszélünk, és én ugye nekem az első országos csúcsom azt hiszem 48-64 volt talán, 2017-ben húztam ezt először. Ugye majdnem kicsivel több, mint egy másodpercet tudtam ebből lefaragni, ugye majdnem 10 év alatt, és tényleg ezek a tizedek már itt nagyon-nagyon sokat számítanak is, és érződnek is, ugye. Úgyhogy ez egy hatalmas időeredmény, amit tényleg nem lehet elvenni, mert egy olyan tehetségről beszélünk, ami szerintem nem tudom, hogy van-e még egy Magyarországon. De nekem is valahogy meg kell próbálnom ezt az időeredményt, vagy legalább közelébe úszni annak érdekében, hogy tényleg ott tudjak maradni az élmezőnyben. Sőt, ugye, ahogy mondtuk, hogy annyian úsznak már 46 végét, illetve a 47 elejét, hogy majdnem, hogyha mindenki nagyon jó napot fog ki, akkor majdnem, hogy annyi lesz egy döntő a világbajnokságon, vagy egy olimpián, szóval ez brutális. Úgyhogy azon vagyok, hogy ezeket megközelítsem. A 6 tized azért az egy jelentős különbség, úgyhogy az tényleg fel kell kötni az atyát, de természetesen harcolni fogok azért, hogy megpróbáljam esetleg megdönteni is. Kicsit szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez sikerülni fog, de majd megtalálom egy kicsit vissza a motivációmat, és akkor látok.
1: És hát közben Popovics továbbra is a szám királya, 46-56-tal nyerte az EB-t, ugye őt 3-4 éve folyamatosan ott látjuk a mezőny tetején. Most ott tart a 100 gyors, hogy te is mondtad, hogy a 47 elején már önmagában nem feltétlenül jelent érmet. Szerinted meddig lehet még gyorsulni ebben a számban?
0: Igen, és ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert én is ezen gondolkodtam, hogy mikor áll meg az idő, ami tényleg azt hozza, hogy nem lesz már, hogy egy 45-9 talán, hogy lehet annál gyorsabban úszni, hogy gyorsabban viszed a kezed, nyilván nem ezeken múlik, de hogy igen, ez nagyon kemény, ugye az a világcsúcs, amit úsztak az olimpián, az megint brutális, és ugye a Popovics ezért közel van, ők most együtt edzőtáboroztak, ugye a világcsúcstartó és Popovics, és úgy látszik, hogy ez nagyon jól működött, és Plagányi Zsolt fel is vetett, hogy nekünk is meg kéne beszélni egy ilyen közös edzőtábort akár Popovicsivel, hogy milyen jól működne, akkor nyilván nekünk az hatalmas úgymond tapasztalatszerzés még így is, hogy ugye én nyilván most leszek 27 év,

0: Budapestben mindig van mit tanulni, és ha valakitől, akkor szerintem azért Popovicséktől lehetne egy más tanulni, illetve főleg, hogyha együtt ez a mostani világ csúcstartóval. Szóval ez szerintem nekik hatalmas egy ilyen dopping volt, hogy így együtt tudtak készülni. De hát igen, ez egyelőre is kicsit értetlen állok az egész előtt, hogy sikerült ennyit fejlődni ennek a számnak ilyen rövid időn belül. Emlékszem még, amikor pár éve mondta Zsoltbá nekem, hogy hú, hát a 47 közepét úszol, az majdnem, hogy minden világversenyen érmes pozíció. Most meg azért kicsit változtak az arányok.
1: Javicsik, kérlek, hogyha rosszul mondom, ugye 2 éve elengedted a 200 gyorsot, és teljesen a 100-ra álltál rá. Ugye ennyi időtávlatából visszanézve mennyire egyértelmű számodra, hogy ez volt a jó út?
0: Biztos, hogy ez volt a jó út. Ugye ezt az olimpia előtt nem úsztam kvalifikációs időt, vagyis hát az Európa-bajnokságon úsztam, de az egy kicsit már késő volt, és fejben is úgy voltam vele, hogy a 100 azért mindig is közelebb állt a szívemhez, és talán ez az, amiért a 200 egy kicsit el lett engedve, és mindig háttérbe szorult. Ugye ezt egy teljesen máshogy kell leúszni, és egy máshogy kell rá egy kicsit készülni is. Általában azért mi úgy szoktunk készülni a 100-ra, hogy 50 és 200 felől, mert ugye nyilván kell a gyorsaság, de azért a 100 egy olyan sprint szám, amihez kell az állóképesség is. Szóval az pedig a 200 nagyon jól meg tudja neki adni. És igen, úgy volt mindig, de a váltó miatt ugye sose tudtuk, hogy milyen a 4x200-as váltó milyen felállásba, vagy hogy egyáltalán indul, ezért én mindig úgy készültem a 200-ra, hogy azért ütőképes legyek, és ha kell, akkor be tudjak szállni abba a váltóba. Azt mondanám, hogy mindenképpen jó döntés volt, hogy a 100 felé fordultunk, a 200 is azért most talán annyira nem ennyire erős, mint a 100 gyors, de azért nem panaszkodhatnak, ugye ott a 200-as gyors úszók, mert az is nagyon-nagyon sűrű, illetve ugye ott is a Popovicsi azért ott viszi a prímet, de mindenképp azt mondom, hogy a 100 azért az jobban közelebb állt hozzá mindig is.
1: Akkor nincs hiányérzet a 200-al kapcsolatban?
0: Nincs, abszolút nincs.
1: Ugye te 2024-ben váltottál a BVSZ-ről a Fradira. Kívülről az úszásban azt gondolhatjuk, hogy egy klubváltás nem olyan jelentős, hiszen az edzés, az edzésmunka a legfontosabb. Te viszont mindkét rendszert belül is ismered. Mi az, ami igazán más a Fradiban, mint a BVSC-ben?
0: Főleg az, hogy a Fradinál úgy működnek például egy táplálékegészítőről tudok most beszélgetni, hogy ugye nekünk minden hónap első napján körülbelül, amikor bent vagyunk, ugye én nem a Fradin belül edzek, ott vár az, amit megrendelünk, itt beszélek fehérjéről, vitaminokról, szóval ez az, ami egy kicsit azt teszem észre, egy hatalmas ugye, orvosi stáb is áll mögötte, kórházakkal vannak ugye leszerződtetve, szóval egy nagyon olyan stáb áll a Fradi mögött szerintem, ami semmelyik egyesület mögött nem áll. Szerintem itt Magyarországon nyilván most ezt lehet, hogy túlzok, és már ugye nyilván a többiben nem látok bele, csak ebbe a kettőbe. Tehát ez az, ami hatalmas különbség, hogy tényleg bármi van, akkor konkrétan egyből és egy telefonnal el tudjuk intézni. Akár volt egy sérülésem, a pszichológus kell, bármi, azt egyből így el tudjuk intézni.
1: Ha most egyetlen dolgot kellene válaszolod a következő 2 évre, a 100 gyorsban szeretnél eljutni egy bizonyos időig, Popovicsi szeretnéd legyőzni egyszerűen a 100-asban, vagy a magyar 4x100-as váltóval szeretnél még nagyobb eredményt elérni?
0: Hú, ez egy jó becsapos. hát szintén szerintem a váltót mondanám, és valamiért az jobban, most egy kicsit jobban közelebb áll a szívemhez, mint a 100 gyors. Talán ugye annyira brutálisak ezek az idők, mert nem akarom magamat leírni, és tényleg harcolni fogok, hogy ott legyek. De ha mondjuk úsznék egy 46-8-at, és azzal ötödik lennék, azért egy kicsit fájna a szívem, hogy tényleg ez az időeredmény mondjuk ilyen helyezésre elég. De viszont ott van a váltó, amivel, hogyha egy ilyen 4 kaliberű úszót össze tudunk rakni, mint most, akkor szerintem fel tudjuk venni akár Amerikával, vagy Ausztráliával a versenyt, amire nem volt még példa Magyarországon. Ugye Magyarországról beszélünk, nem egy Amerikáról, szóval az hatalmas, hatalmas siker lenne szerintem az egész magyar népnek, úgymond.
1: Hát nagyon-nagyon szorítunk, köszönjük szépen, Nándor, hogy beszélhettünk veled. Egy kérdés, még ugye a beszélgetésünk elején mondtad, hogy Horvátországba tartatok pihenni, autóval vagy kocsival mentek? Vagy autóval vagy repülővel mentek?
0: autóval megyünk.
1: Jó, és ilyenkor ilyen pancsolósabb fajták vagytok, vagy inkább csak fekszetek és pihentek?
0: Inkább mi nagyon ilyen tengerpartiak vagyunk, főleg a köves részeket szeretjük, úgyhogy ilyenkor az a vicces, hogy ugye úszodából kimegyünk, és megyünk ugyanúgy vízbe, de egy kicsit azért teljesen más ez a tengerpart, mint egy medence. Medencében most egy ideig nem fogok menni, de a tengerpartot azt bármikor bevállalom.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: You can't make a dream come true. You can't make a new

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Én egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Én egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

Információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: podcasten, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Augusztus 12-én veszük fel ezt a beszélgetést Márton Anita otthonában, és nem így terveztük, de napra pontosan 10 évvel ezelőtt a Riói olimpián megnyerted a bronzérmet, ami hát fantasztikus teljesítmény. Hogyan emlékszel erre a napra?
3: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokba felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
2: 19 méter 87 cm-rel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen, és nem csak ebben a sportágban, majd erről még beszélünk. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
3: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghambe. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
2: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
3: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diák Olimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
2: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
3: Fú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlydökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpája van Szegeden, sajnos a mai napig fedett pályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedett pályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelő termünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinknak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubban nőtt ki azóta a Szegedi Atlétika.
2: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
3: Elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
2: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki volt, akkor kérdeztem, hogy látogatom, mert mondtad, nem, indulok.
3: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
2: Hogyan változott a mentalitás, hogy ugye 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany is, ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
3: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
2: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
3: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban, és azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésben, mint súlylökésben. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeresebb lehetek hosszú távon a súlylökésben.
2: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának. Felsoroltuk már Márton Anita címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
3: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
2: 15-ször?
3: Hát, vagy többször, már jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, Martinus Zsófi személyében, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
2: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
3: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy Gyémántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is, volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
2: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
3: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
2: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
3: Sokat, sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a Nemzetközi Szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
2: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csaba, az éreztél valaha egy ilyen főváros vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
3: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztály vezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az a az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudományi Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
2: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
3: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a család anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve hát nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag, és akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni, és tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület Atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
2: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
3: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem menj, mert ő, neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít, nyilván, hogy a barátok milyen irányban mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
2: A munkát hazahozott valamilyen szinten? Tehát ugye klub vezetőként, ugye társadalmi elnök vagy szakosztály vezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra is, így tovább, és így tovább. Szóval, mennyire segítő neked ebben?
3: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az él sportba, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választása, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyámék nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal aki éppen itthon van, vagy ugye édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó pörög az agyam még.
2: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Márton Anita házának kertjében, talán a szél bele is hallatszik, és a hírek előtt ott hagytuk el, hogy indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
3: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót, habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt, elnököt és Tölgyesi előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a három elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én ugye Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a két oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt, és ugye Kovács Zoltán személyébe, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is jelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a két oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
2: Mi ugye azt szerettük volna itt a Nemzeti Sportrádióban, hogy egy időben legyetek a stúdióban, de amikor ez adásban megy, akkor te nem vagy Magyarországon. Ha már a csapatról beszéltünk, akkor azt olvastam nálad, hogy a három már említett, újra választott, megerősített elnökségi tag mellett behoznád dr. Langár Bencét, aki befektető egyetemi oktató közgazdász, Molnár Balázs közgazdát, illetve Rutkowski Edét, aki a régebben dolgozott ugye a szövetségben is, de amúgy az Európai Atlétikai Szövetség projekt koordinátora. Így lenne teljes a csapat, illetve miért pont őket?
3: Most nyilván jelenleg úgy gondoljuk, hogy így lenne teljes a csapat. Szerettünk volna nyitni és olyan embereket is behozni az elnökségbe, akik egy kicsit külsős szemszögből is tudják nézni. Nyilván nagyon fontos az, hogy magát az atlétikát is ki kell vinni a piacra. Tehát azért az elmúlt időszakban is, amióta ugye a kormányváltás is volt, ez ugye a kormány részéről is többször elhangzott, hogy az az egyik elvárás ugye az egyesületek és a szakszövetségek felé, hogy sokkal több lábon álljanak. Ugye szerencsére az atlétika ugye az egyik alapsportág, tehát hogy azért úgy gondolom, hogy ennek van realitása, hogy egy picit jobban a piacot kiszolgálva lehessen tovább menni. Ugye a Rutkowski Edének ugye széles körű tapasztalata van, nemzetközi kapcsolatok, versenyszervezés, ugye korábban dolgozott az atlétikai szövetségnél is, úgyhogy így nagyon széles körű tapasztalattal rendelkezik, jól átlátja a dolgokat. A Molnár Balázs, ő ugye szintén atléta volt, az atlétika világából indult útnak, ő pedig ugye olyan cégei vannak, akik vagy amelyekkel atlétákat, sportolókat visznek ki Amerikába, Amerikából most már vissza Magyarországra, illetve más országok fele is nyitottak most már ők is a piacon. Nyilván ő is egy elég széles körű látásmóddal rendelkezik, ami gazdasági oldalról ugye meg tud közelíteni. Itt beszélhetünk akár, tehát nem csak maga a sportolóknak, hanem az edzői tudásnak is ugye a behozatalát, kihozatalát egy picit megközelítve. És hát ugye dr. Langár Bence pedig egy nagyon sikeres befektetői vállalkozás cégeket tudhat maga mögött, tehát én úgy gondolom, hogy ő azért mindent is tud, amit ebben a szegmensben tudni lehet. Viszont úgy gondoljuk, hogy a későbbiekben érdemes lesz még bővíteni a csapatot elnökségi szinten is, hiszen ha Magyarországon is több szövetséget megnézzük, illetve ugye a világtrendet is követve, tehát nem hétfős elnökségek vannak azért a szakszövetségekben, hanem hanem 11-13, akár 15 fő. Nyilván ilyen esetben a munka is meg tud oszlani, illetve nyilván egy sokkal szélesebb látásmódot biztosít egy szövetségnek a működésre, hiszen ugye több szem többet lát, úgyhogy vannak ilyen irányú elképzelések is a jövőben. Egyelőre nyilván az a kérdés, hogy szeptember 2-án a tisztújító küldött gyűlésen, hogy döntenek az egyesületi vezetők, képviselők, és hogy utána, ha olyan döntés születik, hogy elnöknek választanak, és ez a csapat esetlegesen össze tud állni, akikkel mi eddig együtt beszélgettünk, akkor nyilván látnunk kell azt, hogy mit találunk az atlétikai szövetségben, és hogy tudunk megindulni. Egyébként nagyon jól előkészített anyagok vannak már most is a háttérben. A megerősített 3 elnökségi tag az elmúlt hónapokban is nagyon sokat dolgozott azon, hogy az egyesületek képviselőit megkeresték, beszélgettek velük, mire van szükség, mit látnak másképp, javaslatokat gyűjtöttek. Ezek ugye össze vannak szedve egy csokorba, úgymond rangsorolva vannak nyilván, hogy mi az, ami prioritást érez, és úgymond azonnali cselekvést kell ezzel kapcsolatban véghez vinni. És hát nyilván ez azért idő, hogy átlássuk a teljes hátteret, és hogy milyen irányban, meg milyen mozgástérben lehet elmenni.
2: Hogy a hallgatóink is értsék, mi a dolga egy szövetségnek, és akkor itt most egy sportági szakszövetségnek, és most akkor itt bontsuk egy kicsit szét az élsportot, illetve a szabadidősportot két részre.
3: Hát élsport részéről ugye maguk a versenyeknek a megszervezése, ugye részben, vagy ugye fölkérni arra egyesületeket, hogy ugye egy országos bajnokságot rendezzenek meg. Nyilván a válogatott sportolóknak a segítése, legyen az szó egészségügyi vonalról, vagy a felkészülésük támogatásáról esetlegesen. Ugye a különböző korosztályos és felnőtt Európa bajnokságok, világbajnokságokra való felkészítés, utaztatás, egy nagyon komoly irodai háttérre van szükség nyilván, akik így a mindennapokat is leszervezik. Nyilván nagyon sok rét, ugye kapcsolattartás más szövetségekkel, akár itthoni szinten, akár ugye nemzetközi szinten a World Athletics-el, az Európai Atlétikai Szövetséggel. Nyilván folyamatos információ áramlás van napi szinten, ugye az Európai Szövetség, Világszövetség között, illetve az Atlétikai Szövetség között. Fú, hát nagyon sok mindent lehetne egyébként felsorolni, és akkor ugye nyilván van egy másik része.

0: és akkor elindulnak egy városi maratonon, vagy egy kisebb futóversenyen, és én úgy gondolom, hogy itt is a szövetségnek feladata, hogy népszerűsítse a saját sportágát, jelen legyen, és ebből lehet utána építkezni, de tényleg de nagyon sok mindenről lehetne még beszélni.
1: Az utóbbi időben többször hallottam olyat, hogy Halász Bence a hátán viszi a magyar atlétikát. Mi a véleményed erről? Egyetértesz-e ezzel, vagy azzal, hogy Molnár Attila, Takács Boglárka, Kozák Luca, vagy az utánpótlásból jövő, de már a felnőtt versenyek is induló Báthori Liliana is hozzátesz a magyar atlétikához?
0: Alapvetően, ha megnézzük, akkor az elmúlt, hát nem is tudom, 20-25 évben általában egy ilyen kiemelkedő személye volt a magyar atlétikának. Itt ugye mondjuk először Pas Krisztiánt, de még hogyha előttük is visszamegyünk, azért Annus Adriánék, vagy akár Kővágó Zoli, de aki igazán kiemelkedő volt, tehát ugye Pas Krisztián olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, ugye utána, amikor ő befejezte a pályafutását, ugye akkor jöttem én, illetve ugye dr. Bai Balázs 110 gátas futónk, és most ugye úgy gondolom, hogy a Bence az egyik ilyen sportcsillagunk, hiszen ugye nemrég meg is nyerte az Európa-bajnokságot kalapácsvetésben, és nyilván igen, tehát nagyon sok tehetséges fiatal atléta van a háttérben is, akik ugye várják azt a lehetőséget, hogy igazán kiugorhassanak a saját versenyszámukba. Mindig volt azért, tehát voltak más atléták is, akik megközelítették ugye a dobogós helyezéseket. És sajnos nálunk ilyen magyar rossz szokás, hogy ugye csak azt nézzük, hogy érem van-e, és hogy csillog az az érem, amikor az is fontos, hogy nyilván akár egy 1-8 helyezet, egy 12 helyezet, vagy egyáltalán az, hogy már van, aki képviselje hazánkat egy-egy ilyen versenyen, hiszen tényleg ugye az atlétika a sportok királynője, világszinten rengeteg embert mozgat meg, és talán a legnehezebb is ugye a top vonalba beérni, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy sportágat, nem tudom, most csak mondok valamit, 3 millióan űznek a világon, vagy mondjuk 500 000-en, és így ugye sokkal nehezebb tényleg ugye sprintben is, hosszú távfutásban ugye az afrikaiakkal felvenni a versenyt, akik ugye genetikailag is már arra vannak ráva. Egyébként egyszer ilyen érdekességképpen mondta valaki, hogy hát, hogy mi magyarok, mi a dobószámokra vagyunk ráva. Hát mondom, azért ez egy kicsit erős, de nyilván azért alapvetően a magyar emberek többsége is egy ilyen zömökebb, erősebb testalkat, de azért, ha megnézzük ugye a jelenlegi magyar atlétikát is, futó és ugró atlétákból is bővelkedünk, és sikeresek vagyunk.
1: Én nagy híve vagyok annak, hogy azt az atlétát is ismerjük el, aki egyáltalán döntőbe jut világversenyen. Márton Anitával beszélgetünk, aki indul a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért, és beszéltünk korábban a létesítmény helyzetről, és ha már most, mint elnök jelölt kérdezlek, van egy nemzeti atlétikai központunk Zsigocki Gyuláról elnevezve, aminek az edzőpályáját elvileg ingyen használhatják a válogatott sportolók, de az egész létesítmény kihasználtságával kapcsolatban te hogy vélekedsz?
0: Én úgy gondolom, hogy sokkal jobban ki lehetne használni. Egyébként én úgy tudom, hogy nem ingyenesen használható a maga a bemelegítő pálya részem, hanem ugye fönt az a futókaré a stadionon belül, és pont ez a probléma, hogy én ebbe egy kicsit úgy gondolom, hogy erősebb kommunikációra kellett volna törekedni a szövetségnek az államtitkársággal. Én egyébként így, mint egyesületi vezető, ugye mi vagyonkezelők vagyunk itt Szegeden, tehát nyilván azért van egy rendszeres kapcsolattartása az állami szférával, és beszéltünk erről, hogy nyilván ez egy tárgyalás kérdése. Na most, ha az egyik fél nem ül oda tárgyalni, és nem indul meg egy kommunikáció, akkor nyilván ez a létesítmény nincs kellőképpen kihasználva, de ugye állami részről is természetesen feltétel az, hogy azért fönn kell tudnia tartania magát a létesítménynek, és Én egyébként örülök neki nagyon, mert azóta többször jártam már ott a stadion közelébe, és rendszeresen járnak ki testnevelés órán is gyerekek, a játszótéren is, ami ugye mellé lett építve, ott is többször láttam már

0: csoportokat, tehát hogy azért ki van használva maga a létesítménynek az a része, ami a lakosságnak lett ugye átadva, viszont egy picit talán jobban ki lehetne használni az edzőpálya részét is. Itt ugye egy picit talán az is probléma, hogy a szálláshelyek a közelben nem igazán vannak, és nyilván, hogyha edzőtáborozni érkezik oda egy csapat, akár Magyarországról, akár külföldről, nyilván az lenne a legideálisabb, hogyha a lehető legközelebb lenne a pályához, akár egy ilyen pályaszállás is. Azt kifejezetten nagyon szeretik az atléták, hogy tényleg semmi mást úgymond nem kell csinálni, csak fölkelni és lemenni a pályára, amikor például Nyíregyháza ilyen.
1: Tatabánya is ilyesmi.
0: Igen, de ugye Nyíregyházán kifejezetten ugye nagyon jó az, hogy ott ugye gyakorlatilag a fedett pályát a hotel résztől egy üvegablak választja el. És akik mondjuk a téli időszakban, mondjuk akár egy országos bajnokság ideje alatt ott laknak, ők csak kimennek a folyosóra, leülnek a kanapére, és nézik az atlétika versenyt, vagy akár az edzéseket, és a rögtön ugye a fedett pálya mellett van a szabadtéri pálya, tehát hogy tényleg teljesen nyugodtan csak az edzésre koncentrálva ott tud lenni a sportoló a létesítménybe, mert ott van minden egy helyen. Ott tud regenerálódni, ott tud kikapcsolódni, az étkezés ott van, az edzés lehetőség ott van, tehát hogy nyilván ilyenekre lenne szükség minél többre.
1: Van Magyarországnak egy Continental Tour Gold versenye 16 éve, ez a Gyula István Memorial Atlétika, vagy a nagy díj, neked ugye nem kell bemutatnom. Ez a Formula 1 után a második olyan verseny, amit minden évben megrendeznek legrégebben. Mi a vélekedésed erről elnökjelöltként?
0: Én nagyon örülök neki, és úgy gondolom, hogy ez egy olyan hagyomány, amit kutya kötelessége továbbvinni a magyar atlétikának. Viszont talán egy picit ugye azért arra is gondolni kell, hogy itt annyira kevés a lehetőség a magyar élmezőinek, hogy színre lépjen. Ugye azt tudni kell, hogy egy-egy ilyen kvalifikációnál, mondjuk egy Európa bajnokság, világbajnokság vagy olimpia kvalifikációnál ugye kétféleképpen lehet kvalifikálni. Az egyik, hogyha valaki a World Athletics által megszabott szintet teljesíti, ezt körülbelül egy olyan 8-10 ember tudja a világon teljesíteni, és utána pedig a világranglista alapján föltöltik ugye a mezőnyöket, és itt viszont számít az, hogy milyen kategóriájú versenyen versenyzett az adott atléta, ott milyen helyezést ért el, és milyen eredménnyel érte el. És pont ezért történhet az meg, hogy a mi atlétáink elé rendszeresen bekerülnek olyan külföldi atléták, akik jóval kisebb eredménnyel, vagy gyengébb eredménnyel rendelkeznek, viszont a saját országok fektet abba, hogy olyan kategóriájú versenyeket rendezzen, ami segíti a saját atlétájuknak a kvalifikációját. És nálunk viszont ugye az elmúlt években nem volt ilyen, én szerintem talán a 2023-ban volt az utolsó, amikor bronz kategóriás versenyt szerveztek. Tehát, hogy gyakorlatilag a saját sportolóinkat tolunk ki, és rengeteg pénzt, nem mondom, hogy az atlétikai szövetségből bele, de nyilván az atlétika szövetség részéről is, illetve ugye ennek van egy állami támogatása is. Én egy picit úgy érzem, hogy ezzel jobban is lehetne gazdálkodni, viszont például a tavalyi évben, idén sajnos nem tudtam elmenni, de a tavalyi évben én is kint voltam, és annyira jó volt látni, hogy olyan sok ember volt a stadionban, hogy ott voltak a mi atlétáink is, és amikor jöttünk hazafel, akkor mondtam is a férjemnek, hogy megmondom őszintén, egy picit irigykedem. Mert én is ugye több gyulai memoriálon indultam, akkor azokat ugye Székesfehérváron rendezték meg, illetve egyet még a régi Népstadionba. Viszont nyilván ez a millió, ami itt a Nemzeti Atlétikai Stadionban van egy ilyen verseny alkalmával, hogy hazai közönség, tehát hogy ugye a 23-as budapesti világbajnokságon volt lehetőségem ezt megélni, de egy picit azért így irigykedve gondoltam az akkori, vagy a jelenlegi atlétáknak, annak, hogy nekik ez most már úgymond évek óta rendszeresen megadatik.
1: Márton Anitával beszélgetünk, aki elnök jelölt a szövetség élére, és nagyon kíváncsi lennék arra, hogy tudod-e, hogy miért alakult ki részben az elnökségen belül, részben pedig a szakosztályok, klubokon belül ez a fajta ellentét, amit most látunk a social médiában. Mi lehet ennek az oka, hiszen atléták vagytok, ugyanazt szeretnétek?
0: Én annyira egyébként nem érzem erősnek mondjuk a klubok közti ellentétet. Nyilván van pár klub, akik nagyon erősen képviselik az egyik, vagy a másik, vagy akár a, ugye jelenleg a harmadik oldalt, hiszen ugye, ahogy mondtam, ugye van a, most jelenleg az Atlétikai Szövetségnek ugye a régi, vagy akár jelenlegi vezetése, de ott ugye Gyulai Miklós lemondott. Van ugye a három pozíciójában megerősített elnökségi tag, illetve van ugye a Kovács Zolit képviselő csoport is. Egyébként szerintem azért a Kovács Zoli és a köztem én egyáltalán nem érzem ezt az ellenségeskedést. Szerintem egyébként a klubokból, vagy a kluboknak abból lett elege, hogy egyszerűen semmiben nézik őket. Tehát ezt nyilván nem lehet tovább csinálni. Nagyon sok olyan dolog történt az elmúlt időszakban, ami azért kérdéseket vett föl, akár sport szakmai szemszögből, akár azért lehetett ugye elég sok mindent olvasni az interneten és a különböző vezetői pozíciókban lévő emberekről. Nekem nem tisztem ezzel kapcsolatban úgy gondolom véleményt nyilvánítani, viszont én úgy érzem, hogy ez nem tett jót a magyar atlétikának, és nem az nem tesz jót a magyar atlétikának, hogy most van egy ellentét úgymond. Nyilván egyébként, ha a Zolit nézzük, vagy akár engem nézzünk, nagyon hasonlóak az elképzelések. És úgy gondolom, hogy azért a magyar atlétikában élők nagy része pontosan érzi, érti, hogy mire van most szüksége a magyar atlétikának, és nyilván mind a ketten ezt képviseljük kisebb árnyalatokban. Ki az egyik részét látja fontosabbnak, ki a másik részén. Én itt újra visszatérnék arra, hogy én nálunk azt látom erősebbnek, hogy mi tudunk csapatban gondolkodni, és szerintem erre van most szüksége a magyar atlétikának, hogy közösen tudjunk előre menni, és ne legyen egy belső széthúzás. De ez nem azt jelenti, hogy valakinek nem lehet véleménykülönbsége, de nyilván, ha azt meg tudja magyarázni, és alá tudja támasztani, akkor annak helye van, és annak viszont nincs helye, hogy már valakinek más véleménye van, és be kell fognia a száját.
1: Beszéltünk az atlétikai világbajnokságról, ugye 2023-ban a World Athletics elnöke azt mondta, hogy a világ eddigi legjobb ilyen típusú rendezvénye volt. Szerinted a magyar atlétika jól élt azzal a lehetőséggel, amit ez a világbajnokság nyújtott?
0: Szerintem jól élt, de élhetett volna sokkal jobban is. Talán én szakosztályvezetőként éltem akkor azt meg, hogy azért a budapesti világbajnokság előtt, után megnőtt az atlétika iránt érdeklődők száma, nagyon sokan csatlakoztak akkor az egyesülethez, egy nagy számú létszámnövekedést tudtunk tapasztalni, viszont úgy érzem, hogy marketing vonalon mondjuk azt látva, hogy mondjuk egy britek ezt hogy tudták fölgöngyölíteni, akár a Rio-i olimpiára, ha gondolok, hogy ezt hogy oldották meg, vagy akár egy pekingi gyémántligára, tehát sokkal nagyobb energiát tudtak abba fektetni, hogy ezt népszerűsítsék, hogy ez egy nemzeti érdek legyen, hogy miért szervezünk. És akkor most egy picit így ide csatolom azt is, hogy ugye volt már erre a korábbiakban próbálkozás, hogy ugye budapesti olimpia. Ez ugye az olimpiai mozgalom, olimpiai szemlélet, és hogy például ugye 24-ben, illetve 24 előtt, hogy Párizsban sikerült azt elérni az évek alatt, hogy Párizs ezt akarja, hogy ők attól függetlenül, hogy nyilván ott is voltak ellentétek akár politikai vonalon, de össze tudtak fogni, és tudták azt mondani, hogy igen, Franciaországnak, Párizsnak, a francia népnek erre szüksége van. És és én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer itt nálunk is véghez menne, és egy picit ez a nemzeti érzés, egy picit látni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy majd itt stadionokat építünk, hanem annyi minden van a háttérben, amit az átlag emberek is igenis hasznosnak találhatnának, és a saját hasznukra fordítva élvezhetnék ennek a gyümölcsét.
1: Hát az olimpiáról még nem is született döntés, de a atlétikai világdöntőt az Budapesten rendezik, ugye egy háromnapos esemény, ahol a világranglista első 10 helyezettjét hívják meg. Erről mi a véleményed?
0: Szerintem alapvetően egy jó kezdeményezés. Én amit mondjuk nagyon sajnálok, hogy sajnos a technikai számok egy picit kiszorultak. Nyilván ez nem a magyar atlétika döntése, hanem ez ugye egy nemzetközi döntés. Én értem azt is, hogy esetleg ugye marketing szempontból ugye azért a sprinterek, a rövid távfutás sokkal nagyobb előnyt élveznek a technikai számoknál, meg ugye nyilván hosszabb idő egy technikai számot lebonyolítani, de azt én nem feltétlenül tartom fairnek, hogy amíg a futások gyakorlatilag a teljes palettát képviselik, addig például dobásban ugye Bencének szurkolhatunk, majd ugye férfi kalapácsvetésben, illetve azt hiszem női gerelyhajítás lesz, ha emlékeim nem csalnak, és ugyanígy az ugrások is egy picit a háttérben vannak szorítva, pedig nyilván nagyon látványos tud lenni, és kiélezettek ott is a versenyek, sokszor centig döntenek.
1: Az olimpiai ciklus felénél járunk. Hogy érzed, hogy azok, akik mondjuk az L10 programban benne vannak az atlétik képviseletében, az atléták közül, illetve a kvóta számok tekintetében, hogy áll pillanatnyilag a magyar atlétika?
0: Szerintem jól állunk. Nyilván itt ugye jövő évben lehet elkezdeni ugye a kvalifikációt gyűjteni atlétikába, és hát azért az utolsó pillanatok is mindig sorsdöntőek, úgyhogy most egy picit megint visszacsatolok oda, amit mondtam, hogy elengedhetetlen az, hogy olyan minőség versenyeket rendezzen a Magyar Atlétikai Szövetség, amivel tudjuk segíteni a fiatal atlétáinknak a kvalifikációját, hogy ne kelljen órákat utazni ahhoz, hogy egy jó versenyen tudjanak szerepelni, hanem ez nekik is itthon megadasson, úgymond.
1: Igen, de ez pénz kell, és akkor itt csatolunk vissza arra, amit mondtál az elnökségi bővítéssel kapcsolatban, hogy olyan emberekre van szükség, akik adott esetben pénzt tudnak hozni a szövetségnek, amiből aztán ilyen típusú kvalifikációs versenyeket lehessen rendezni.
0: Akár igen, nyilván, tehát ugye a szponzorok, támogatóknak a behozatala, illetve nyilván jelenleg nem látunk bele, hogy mi a pontos helyzet a magyar atlétikába. Ugye a három elnökségi tag ugye pont ez miatt emelte fel a szavát már a kezdetekben is, mert úgy érezték, hogy teljesen más irányba is lehetne csoportosítani a pénzeket. Most itt nem szeretnék abba belemenni, hogy honnan kéne elvenni. Nyilván megvannak azok a szegmensek, ahonnan lehet elvenni mindig pénzt, és ezt most egyáltalán nem a sportolóktól. De nyilván, tehát egy jól átgondolt költségvetéssel úgy gondolom, hogy ki lehet szorítani azt az összeget, mert itt azért nem 100 milliókról beszélünk.
1: Hogyha van még olyan küldött, aki nem döntött el, hogy rád Márton Anitára vagy Kovács Zoltánra szavaz, bár úgy tudom, hogy magán a küldött gyűlésen is lehet jelentkezni valakinek elnöknek, de hogyha marad ez az állás, ugye lezárult a jelentkezési ciklus, szóval, hogy ha van olyan küldött, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, annak mit üzennél?
0: Én úgy gondolom, hogy, tehát ahogy mondtam is, hogy nem sokban tér el egyébként a Kovács Zolinak az álláspontja a mi elképzeléseink. Én hiszek abban, hogy a magyar atlétika össze tud fogni, és mi ezt csapatként tudjuk képviselni, ugye a korábban felsorolt elnökségi tag jelöltekkel, de nyilván ez nincs kövevésben, hogy mindenkit be fog szavazni a küldött gyűlés, akiket mondjuk mi gondoltunk, vagy akikkel elkezdtünk együtt dolgozni. dolgozni, de bármi történik, én például nyugodt szívvel mondom azt, hogyha a Zolit választják meg, és utána is bármiben tudom támogatni a magyar atlétikát, akkor ugyanúgy oda fogok állni, és segíteni fogok a Zolinak. És úgy gondolom, hogy ez fordítva is így lesz, és bármilyen összetételű lesz az elnökség, mindenkinek félre kell tenni az esetleges személyi ellentéteket, és azzal menni tovább, hogy itt a magyar atlétikáról van szó, mert ha most nem tudunk tovább menni, akkor egyszerűen meg fogunk rekedni, és olyan lehetőségektől esünk el, amiket utána már nem fogunk tudni kihasználni.
1: Márta Rainta, köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozhat előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Bácskai Sára, aki furcsa kimondani, de korábban rövidpályás gyorskocsajázó volt, és valamikor idén májusban vonult vissza. De ha én jól emlékszem, akkor ez a gyorskocsajás pályafutás kézilabdásként indult, ha minden igaz.
2: Abszolút, még talán 8 évesen, igen, 10 évesen váltottam át a gyorskocsára, de abban a 2 évben mindent is kipróbáltam. De igen, kézilabda volt még akkor a pici koromban a szerelmem.
1: És volt egy időszak, amikor párhuzamosan ment a kettő, és eljött egy pillanat, amikor dönteni kellett.
2: Igen.
1: Miért döntöttél a kori mellett?
2: Rájöttem azt, hogy én egyedül szeretném képviselni magamat a sportban, és csak is magamért vállalni a felelősséget. Erre választottam egy olyan sportot, ahol szintén van amúgy csapatsport, de ez ugye akkor még nem tudatosult bennem, de ez volt a fő motivációm, meg egy olyan különleges sport volt még akkor, hogy így nem nagyon sokan hallottak róla. És ez is nagyon így tetszett.
1: Nem tartottál attól, hogy itt azért nagyon komoly sérülések is lehetnek. Tudom, hogy a kézilabdában is előfordul, de azért ekkora sebességgel ennyi ember ilyen szűk pályán neki a palánknak, egymást föllökik, korcsolják, összeakadnak, szóval hogy benne van azért a baj.
2: Abszolút. Nem tudom, hogy ez így hogy alakult ki, de hogy én sose féltem úgy igazán. Nem volt bennem egy félsz, amikor bemegyek gyorsan a kanyarba, hogy most, hogyha elesek, akkor mi lesz, vagy nem is tudom, amikor picik voltunk, akkor mi megtanultuk azt, hogy hogyan kell elesni, és erre amúgy a mai napig büszke vagyok, hogyha egy nagyobb versenyen elestem, akkor mindig is próbáltam úgy reagálni. Tehát eszembe se jutott a félelem, csak az, hogy hogyan oldjam meg azt az adott szituációt, így egy erre nem is tudok úgy válaszolni, hogy milyen érzések voltak így bennem akkor, mert nem volt.
1: A legnagyobb sikereidet olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon és természetesen a magyar bajnokságban érted el, és érdekes, hogy világbajnoki ezüstérmes vagy 3000 méteres női váltóban. Pont említetted, hogy ez is csapatmunka. Mennyire csapatmunka? Mert valami elképesztő logisztika működik ebben a rövidpályás gyorskorcsolya váltóban, hogy mikor kijön be a pályára, kit hogyan tól meg, hogyan kell majd taktikázni, hogy melyik körben váltsunk, melyikben nem.
2: Abszolút, nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk, tehát tényleg minden egyes ezred másodperc számított, minden nap változtunk a lányokkal. Ami nekünk szerintem segített, az, hogy nagyon-nagyon jól kapcsolódtunk. Tehát, hogy nem gondoltam, hogy ennyire számít, most az évek alatt megtanultam, de nagyon számít az, hogy mennyire dolgozunk harmóniában, mennyire van jó kedvünk, lányok vagyunk, tehát, hogy most értsd jól, de tényleg mindenkinek máskor van a jó kedve, a boldogsága, és ezt összeegyeztetni egy futamon belül, szerintem az, amikor ez megtörtént, az tényleg egy olyan nap volt, máskülönben meg mi négyen így együtt nagyon-nagyon jól mozogtunk, öten, bocsánat. Az egy nagyon jó pár év volt.
1: Az volt az az időszak, amikor a magyar sport legnagyobb sikerei születtek téli olimpián. Előtte soha még aranyérmet nem nyertek magyar sportolók téli játékokon. Milyen volt a Liu testvérekkel együtt edzőtáborozni, együtt lakni a hotelben, utazni, versenyezni?
2: Igazából nagyon inspiráló volt, mert hogy olyan attitűdöt képviseltek, ami szerintem mindannyiunkat motivált, és egy olyan közeg, egy olyan szféra volt, amiben akkor edzeni amúgy nagyon jó volt. És tényleg szerintem ez hajtott mindannyiunkat így a siker felé. Ugye akkor, amikor a fiúk megnyerték az olimpiát, mi akkor negyedikek lettünk, és én arra nagyon-nagyon büszke vagyok, mert tényleg abban minden benne volt, és az egész csapat, ahogy ott voltunk, fiúk, lányok, nem tudom, egy nagyon harmonikus csapat volt szerintem akkoriban.
1: Bániti Ákossal beszélgettem azután, hogy ők országot, állampolgárságot váltottak, és azt mondta, hogy bár mélyütés ez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyának, de van még annyi tehetség a tarsolyban, hogy föl lehet ebből állni, és ahogy nézem az eredményeket az utóbbi időben, úgy is tűnik, hogy nem szűnt meg, nem hogy nem szűnt meg a rövidpályás gyorskorcsolya, hanem próbál egyre eredményesebb lenni.
2: Ez így van, és én is hiszek abban, hogy azért, mert ők elmentek, az nem jelenti azt, hogy nekünk nincs lehetőség, ezt nagyon próbáltuk kihasználni. Én személyemből adódóan nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna az elmúlt 8 év akár, így visszamenőleg. de próbáltuk kihozni belőle a legjobbat, és abban tényleg hiszek, hogy nagyon-nagyon sok tehetség van közöttünk, és ezt remélem, hogy a jövőben azért ezt jobban is ki tudjuk majd használni.
1: És aztán eljött a pillanat, sok-sok érem, sőt, hát van olyan, hogy hetedik EB érem is megvolt egyszer csak. Után, amikor azt írtad, idén május végén, 2026. május 28-án, nem is tudom, hogyan kezdjem, vagy mit szokás ilyenkor mondani, egy szóban kimondom, vége. Azért nagyon hosszú út lehetett, ami eddig a bejegyzésig, illetve magáig az elhatározásig vezetett.
2: Hú, igen, igen. Az elmúlt hónapokat úgy éltem meg, mint hogyha évek lettek volna. Én fizikailag, biológiailag még nem érzem azt, hogy amúgy teljesen vége lenne, de mentálisan elértem egy olyan pontot, ahol már úgy gondoltam, hogy magamat kell válasszam, és ezért jutottam erre a döntésre amúgy, ami a mai napig még egy kicsit nehéz, de még igen, még próbálom ezt így feldolgozni.
1: Azt írtad is, hogy a gyász időszak el fog húzódni.
2: Igen, igen, ez még mindig olyan, de sajnos is húzódik, vannak sokkal jobb napok már, mert itt igazából egy identitást kell eltemessek, ha lehet így fogalmazni. Hiába próbáltam mondogatni magamnak, hogy azért, mert élsportoló vagyok, attól még nem ezt feltétlen csak is az életem, de ezt nehéz bemagyarázni, amikor tényleg minden nap azért kelsz fel egy célért, és picikorodtól kezdve ezért dolgozol. Úgyhogy ebből a buborékból kikerülni, igen.
1: Nem érezted magad fölöslegesnek mondjuk május 29-től napjainkig? Tehát, hogy minek kelek föl, nem kell edzésre menni. Ilyenkor talán nyaranta Cagliariba, vagy nem tudom, hová szokott utazni a rövidpályás gyorskocsi válogatott edzőtáborba. Már ott kéne lenni, nem kell megszakadni. Tehát, hogy az ember ilyenkor úgy érzi, hogy valahogy kikerült egy ilyen légüres térbe, nem?
2: Amúgy nagyon feltem ettől, de nagyon megkönnyebbültem, és innen tudtam, hogy ez most jelenleg ez egy jó döntés volt, mert amikor hallottam, hogy a többiek mennek táborozni, gyomorgörcsöm lett, hogyha nekem is most oda kéne mennem. Itt erre értem, hogy már egy kicsit így kiégtem, hogy én nem tudnék visszaállni most ugyanabba a mókuskerékbe mindennel együtt, amit az élsport tartogat. Úgyhogy amúgy üresnek nem éreztem magam, de ezen nagyon sokat dolgoztam mentálisan, hogy akkor is értékesnek érezzem magamat, ha egyszer vége a sportnak. Nem biztos, hogy a hozzátartozóim ezt mondanák, tehát, hogy az ők végig követik a mindennapjaimat, de ez is egy más kaland, és próbálom folyamatosan megtalálni a pozitívumot és az új célokat igazából.
1: Én úgy emlékszem rád versenyző korodból, hogy nem te voltál az, aki a legtöbb interjút adja, nem te voltál a legharsányabb. Még azt is mondhatnám, hogy én egy kicsit ilyen befelé fordulónak ismertelek meg téged.
2: Abszolút ilyen voltam mindig is. Az, hogy most próbálom ezt megváltoztatni, az annak is köszönhető, mert hogy ezáltal nagyon sokszor nem mondtam ki, hogyha a problémákkal küzdködök, és szerintem ez nem feltétlenül a jó irány, mert hogy segítséget kérni és beszélni a dolgokról az igenis kell és szükséges, és nagyon sokszor jól jött volna a pályafutásom során. És ez nem jelenti azt, hogy nem voltak ott az emberek, csak egyszerűen igen, befele fordultam, és úgy voltam meg amúgy a többieknek is, hogy jó, Sári el van magában, most biztos, nem tudom, igen, szóval, hogy ez ilyen volt, de most már szerintem ez egyáltalán nem jelenik meg.
1: Bácskai Sárával beszélgetünk, aki korábban rövidpályás gyorskorcsolyázó volt, most viszont írt egy könyvet. Ez a Fecseg a lelkem című könyv, amelynek részleteit én már jó ideje próbálom összecsipegetni a Facebook, illetve Instagram oldaladról, és valahogy úgy éreztem, hogy te olyan kapukat próbálsz most megnyitni, részben az emberek felé, részben pedig magadban, amik eddig vagy zárva voltak, és nem volt kulcsod, vagy volt kulcsod, de nem találtad.
2: Igen, köszönöm kérdésedet, ez nagyon fontos, mert olyan témákat boncolgattam az elmúlt hetekben, ami a könyvben is megjelenik. Nem ebben a formában, de fontos szerintem ezekről beszélni, főleg, hogy sportolóként, meg minden ember szenved ilyesmi dolgokkal, de 3 éve amúgy elkezdtem egy ilyen érzelmi naplót csinálni, és feljegyezni a saját érzéseimet, hogy hogyan akkor még kijelentettem, hogy én a 2026-os olimpia egyik nagy esélyese vagyok, és ezt amúgy nagyon-nagyon szégyeltem sokáig, mert hogy ugye kísértettem az olimpiára, de úgy voltam vele, hogy passzus, fel kell vállalni, mert ez motivált minden reggel, és az, hogy ez nem jött össze, az nem jelenti azt, hogy a kudarc vagyok. És ugye ezeket az érzéseket folyamatosan leírtam. Nyilván magánéletem, család, minden ugyanúgy közre játszik nagyon sok mindenben, és ezt most összefogtam egy könyv formájában. Úgyhogy ezt lehet majd abba elolvasni.
1: Nem tartasz attól, hogy túlzottan kiadod magad?
2: Nagyon. Nagyon. Nagyon sokat is gondolkoztam ezen. Kicsit van egy olyan védekező mechanizmusom a fejemben, hogy amíg nem történik meg, addig nem is nagyon tudom elképzelni, és majd ha megtörténik, akkor majd úgy vagyok vele, majd akkor foglalkozok ezzel a problémával. Szóval, hogy inkább beleugrok a mély vízbe, aztán majd jön, ami jön. Úgyhogy nem biztos, hogy ez a legjobb módszer, de jelenleg ez.
1: Nyilván kapsz visszajelzéseket is, sőt, hát nyilvánosan is hozzászólnak a posztjaidhoz, hogy hajrá, meg mindenféle egyebek, biztos privátban is érkeznek ilyen dolgok. Hogy érzed, százalékos arányban inkább tetszik az embereknek ez a fajta kitárulkozás, vagy megriadnak tőle, vagy ellenszembessé tesz téged?
2: Ez egy jó kérdés. Igazából az lenne a célom, hogy ne befolyásoljon az, hogy amúgy ez másokban hogyan csapódik le egy kicsit, mert ettől függetlenül ugyanúgy szeretnék ezekről a dolgokról beszélni, és mindenki úgy kapcsolódik ehhez, most hogyan fogalmazok, attól függ, hogy milyen élethelyzetben vannak. Tehát valaki be fogja tudni fogadni, valaki nem fogja tudni befogadni. És minél több emberhez elér, egy ilyen, nem tudom, kicsit az is a célom, hogy egy kis közösséget ezzel létrehozni, hogy igenis beszéljünk az érzésünkről, igenis nem vagyunk egyedül. És most már a TikTokon is próbáltam ezt így elkezdeni, egy új közeget elérni, mert hogy a Facebookon és az Instagramon már picikorom óta nagyon-nagyon sok ember ismer, és nagyon jó sok visszajelzést kaptam, és ezt köszönöm nekik, mert amúgy jó visszajelzést kapni, mert nehéz úgy így megnyílni, hogy amúgy ötletem sincs, hogy ez hogyan csapódik le. Szóval nyilván fontos, de próbálok ezeken túllépni.
1: Talán ez kicsit példamutatás is lehet azoknak, akik introvertáltak, és nem mernek mondjuk segítségért fordulni kézenfekvő emberekhez, akik ott vannak körülöttük, nem?
2: Abszolút. Reménykedem ebben. Most ha megkérdezed az ismerésem közül, hogy 3 éve azt mondja valaki, hogy most én ezeket fogom csinálni, kinevetnek, mert hogy annyira ellene voltam ennek az egésznek, de rájöttem, hogy változik a világ, és vele változnom kell nekem is, úgyhogy.
1: Nézzünk egy újabb bejegyzést, ez július elején született. Azt írott, hogy lelkességem valahogy elmaradt az idei Pride hónapról, hogy bánom-e, inkább csak szégyellem. Mindig is szerettem volna tenni valamit a közösségért, és mégsem tettem semmit soha. Érdekes ez az egész orientációs téma. Soha nem tudom megmondani, mit kellene mondanom, mert nekem mindig természetes volt, hogy meleg vagyok. Ez a fajta állapot, ez a fajta irányultság, ez mikor vált világossá számodra? Hány éves korodban?
2: 14.
1: Az egy ilyen gimnázium eleje?
2: Igen. Gimnázium első osztálya. Te rég is volt már amúgy. Most muszáj
1: 13
2: csak...
1: éve, nem?
2: Igen. De az, hogy most erről tudunk beszélni, az számomra nem is tudom, hogyan fejezzem ki az örömet, de ez számomra hihetetlen. Akkor 14 évesen sose gondoltam, nem is tudtam, hogy milyen út áll előttem, de azért volt egy jó pár nehéz év ezzel az egésszel.
1: Titkolni kellett?
2: Abszolút. Nem tudom, hogy kellett-e, én titkoltam, mert azt éreztem, hogy titkolni kell, de rá 4 évre talán akkor volt az, hogy publikusan is elkezdtem felvállalni, mert rájöttem, hogy igazából nem érdekel.
1: Egyik videós bejegyzésedben azt írod, hogy ezek a beszélgetések az aktuális társaddal általában az autóban zajlanak, mert ott ugye nem hall senki, nem lát senki, de hát 14 éves korában az embernek még nincs autója.
2: Ez jogos kérdés. De akkor nem is beszéltem erről igazából. Tehát akkor én 3 éven keresztül olyan titokban éltem, és ezáltal nagyon-nagyon olyan sok dolog kialakult sajnos, amivel utána megküzdöttem, mert hogy igazából az egész életemet titkoltam. Tehát az identitás, a párkapcsolatom, minden, nem tudtam senkinek beszélni róla. Amikor megett a doksim, ezt ki is használtam, és akkor ezt a módszert nagyon-nagyon örömmel alkalmaztam.
1: De azért ez érdekes, hogy egy ilyen kemény, külsőre keménynek tűnő sportoló, aki löbdösödik az olimpiai döntőben, a világbajnokság érmeiért harcol, ugyanakkor pedig egy olyan ember, aki bizonyos dolgokat nem mer elmondani, a környezetének. Ez bizonyos helyen erős, bizonyos helyen gyenge. Vagy nem is a gyengeség talán a jó szó, nem?
2: Lehet így is fogalmazni, de inkább azt mondom, hogy félsz. Tehát a félelem az, ami jobban irányít, nem is az, hogy a gyengeség, mert igen. Amúgy erről is nagyon sokat írok a könyvben, így, hogy amit látnak a pályán, az teljesen más ember, mint amikor én hazamegyek rögtön edzés után. És akkor ott funkcionálok úgy, hogy én egy meleg ember vagyok, akit amúgy még nem feltétlenül fogadnak el, vagy tehát, hogy titkolni is kell, tehát ez nagyon nehéz volt. Ettől függetlenül a pályán is szenvedtem nyilván, mert hogy ott is feltem, hogy kiderül, vagy bármi ilyesmi, ez így megjelenik, az nem vett rám jó fényt.
1: Még egy érdekes videódra emlékszem, és ez nagyon jellemző rád, hogy futsz a Dunaparton, és azt mondod, hogy megtaláltad a legjobb ellenfeledet, ami egy hajó. Mert hogy, hát gondolom azért mondtad, mert a hajó nem megy olyan gyorsan.
2: Igen, nagyon lassan ment, igen.
1: Még akár le is tudod hagyni. Ez jellemző rád, ez a mentalitás?
2: A lassúság?
1: Nem. Hogy lebecsülöd magad?
2: Szerintem igen. Abszolút. Ma már kevésbé. De azért ez is végigkövette elég a pályafutásomat szerintem. Hogyha már nagyon sokkal korábban elkezdtem volna ezzel úgy foglalkozni, hogy tudom azt, hogy mi kell változtatni, már 15 éves koromban mondták, amúgy már a csapattársaim is, hogy fejben. Tehát, hogy én fejben nem hiszem el azt, hogy mire vagyok képes, és akkor csak legyintettem, hogy nem tudják, miről beszélnek. Most 27 éves fejjel ezt most már megértettem, de lehet, hogy ez már egy kicsit késő így.
1: Bácska és Árával beszélgetünk, korábbi rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki írt egy könyvet, és olyan dolgok is megjelennek a könyvben, amelyek a sebezhetőséget, illetve az elérhetetlen célokat hozzák szóba. Ugyanakkor pedig találtam olyan bejegyzésedet, amely arról szól, hogy táplálkozási zavaraid voltak, vannak. Most már úgy fogalmazva, hogy nem nagyon engedett be őket az ajtón, de ezek miben nyilvánultak meg?
2: Akkor?
1: Akkor igen.
2: Az a baj, ha most elárulom, akkor nem lesz már új érdekes dolog a könyvben, okay. De ettől függetlenül...
1: Megszpoilerezzük.
2: Jó, beszéltek róla egy kicsit. Volt egy-két év, amikor nagyon-nagyon nehéz volt, ez a 2018-as olimpia előtt volt. Nem akarok hibáztatni senkit, mert igazából most már nincs értelme, meg megbocsátottam igazából mindenkinek, aki segített erre az útra rátérni, hogy hogyan ne legyen jó kapcsolatom az étellel, de egy olyan rendszerben voltunk, ahol csak a teljesítmény számított, és egy olyan kultúra jött be hozzánk, ahol ez nem is volt elfogadott, mármint olyan edzésmódszer, úgyhogy nem magyar volt az edzőnk.
1: Kínai.
2: És kínai, igen. És ő nagyon-nagyon szerette ezt, hogy sokat mozogjunk úgy, hogy is fogyjunk is, amit amúgy megértek így utólag, de a módszerek nem olyanok voltak, amik engem segítettek volna, meg én mindig is nagyon érzékeny ember voltam, tehát, hogy szerintem aki, ha most nekem mondanak egy mondatot, és a másik is azt a mondatot kapja, ő csak tovább sétál, meg elkezdek sírni. Tehát, hogy akkor ez ilyen, valószínűleg ez összefügg azzal, hogy az orientál, tehát azok az évek voltak, ahol nagyon-nagyon sok minden összecsapódott, vagy összekapcsolódott, és akkor alakult ez ki eléggé, hogy folyamatosan mértem magam.

0: szórt, nyilván az edzőnénének is. De amúgy abban az egy évben 10 kilót lefogytam. Tehát az olimpiára már úgy mentem ki, hogy bombatestem volt, hogyha lehet így fogalmazni, és én ott januárban volt egy EB. Ott szereztem meg életem első egyéni érmét, és én azt az érmet mindig is ennek tulajdonítottam, hogy az elmúlt egy évben én mindent megtettem azért, hogy itt legyek, hogy kijussunk az olimpiára, és ez az érem nem is feltétlenül annak szólt, hogy én fizikailag tényleg ott voltam annyira erősen, de az, hogy mentálisan már megküzdöttem azt az egy évet, és ez nagyon kedves a szívemnek.
1: Erről külön is beszéltél, ha jól emlékszem, akkor azt írtad, hogy Dresdában volt ez, nem? Hogy nagyon megéltem azt a hétvégét. Na én arra kíváncsi lennék, amikor Báskai Sári megél egy hétvégét.
0: Mármint akkor az akkor 18-ban, ott. Hú, az már jó rég volt, meg azóta nagyon-nagyon sok hétvége volt. Igazából nem is nagyon emlékszem, csak arra hogy én borzasztóan nyugodt voltam, és boldog, és úgy éreztem, hogy ezt most tényleg megérdemlem, és nem feltétlenül érdekelt az, hogy a döntőben szerencsém volt. De az, hogy a döntőhöz eljutottam, az tényleg egy olyan mentális erő volt, hogy kiharcoltam magamnak, és olyan embereket vertem meg, akik amúgy ma például benne vannak a top 5-be is. Sajnos oda már nem jutottam el, de akkor még ott voltam, és az, hogy a döntőben szerencsém volt, azt ennek tudtam be, hogy nem érdekel.
1: Erről beszéljünk, erről a döntőben szerencsém volt helyzetről, mert többször előfordul, hogy véget ér egy verseny, valaki beér elsőként, valaki másodikként, valaki harmadikként, majd elkezdődik egy soha véget nem érőnek tűnő videózás, és az az ember, aki adott esetben első helyen ért be, lehet, hogy nem is lesz díjazva, mert kizárják, és a másodikból lesz az első, és aki nem volt dobogós, mert negyedik helyen ér be, bronzérmet fog kapni. Na, ezt hogy élted meg?
0: Nagyon nehéz volt. Igazából azok a három-négy perc konkrétan óráknak tűntek. Úgyhogy nyilván izgalmasan vártam, folyamatosan néztem a kijelzőt, nem tudtam, hogy most akkor ünnepelhetek, de közben nem, nyilván nem akartam, inkább csak el akartam engedni, és akkor jó, inkább besétálok az öltözőben, mert most miért pont én? De végül mégis így alakult, úgyhogy jöltem neki.
1: Mondtál még egy dolgot, kérdezték tőled egyszer, hogy van-e sportolói példaképed, és akkor azt mondtad, hogy saját magamnak vagyok a példaképe.
0: Ez így van. Én nagyon sokáig amúgy Ariana Fontánát jelöltem meg, mikor még pici voltam, és meg kellett jelennem egy embert. Ezt az elmúlt években nagyon sokat gondolkodtam, és nem tudom. Igazából miért ne lehetnék én? Annyit dolgoztam folyamatosan, meg dolgozok a mai napig a mentalitásomon, hogy miért kell mondjak valaki mást, hiszen én magamért dolgozom, és minden nap magamon dolgozom, ezért gondoltam azt, hogy én vagyok saját magam példaképe.
1: Újabb bejegyzés, már olyan csupasz vagyok ezen az éteren, hogy fáj, a sebezhetőségem az elérhetetlen polcokat súrolja. Miért is csinálom ezt magammal? Itt ugye arra célzol, hogy hát ez már július 8-ai bejegyzés, hogy addig a pillanatig már elég sok mindent megosztottál az emberekkel, és azt kérdezed kicsit magadtól, hogy mire jó ez, de közben pedig szerintem érzed, hogy csak ez a jó.
0: Érzem, abszolút, de nyilván nekem is kell a visszajelzés. Emberben vagyok, és szerintem ez a poszt, most így visszagondolok, pszichológiai biztos olyan volt egy kicsit, hogy miért is csinálom ezt? Mert hogy lehet, hogy kapok lájkokat és egy-két kommentet, de az lehet, hogy nem elég. De akkor mi az elég? És akkor miért is csinálom ezt? Hogy kinek akarok jó, csak magam? Na, szóval, hogy igen, ez nagyon sok kérdés feljött ezáltal a fejemben. Igen. Mert addigra már kijött jó pár poszt, és nagyon sok mindent elárultam magamról, ami folyamatosan megkérdeznem, hogy amúgy ez most miért is kell.
1: Amikor elkezdted ezt a naplót, nevezhetjük naplónak,
0: abszolút,
1: írni, akkor volt valami cél, akár ez a könyv is, ami most megjelenik majd, vagy pedig egyszerűen rögzíteni szeretted volna, hogy adott napokon mi történt, azért, hogy majd aztán nagymama korodban például, ha még lesz, akkor laptop.
0: Igen.
1: Csak eszembe jut, hogy van, aki CD-kre írta a dolgokat, és már CD játszó se nagyon van, audio kazetta meg végképp, hogy időskorodban majd elővesz, hogy milyen jó lesz majd nézni, hogy nyertem Tilburgban, hogy nyertem Dresdában, hogy utaztam Kínába. Mi volt a cél?
0: Igazából nem ez volt a motiváció, az volt a motivációm, a könyvnek a megléte

0: az már évekkel ezelőtt megfogalmazódott így a fejemben. Nem tudtam, hogy hogyan fog ez kinézni, és akkor jött egy ilyen ötlet, hogy mi van, ha csak papírra vetem így az érzésémet, aztán lesz, ami lesz. Tehát akkor még nem gondoltam bele, másrészt meg azért akartam levésni, mert hogy nagyon sokszor egyedül éreztem magamat, és úgy voltam vele, hogyha az út során ezeket valahogy valamilyen formában, valamikor megjelentetem, és ha már egy ember azt érzi, hogy basszus, nem vagyok egyedül, akkor nekem az már megérte. Másfelől most már, hogyha visszanézem, saját magamat gyógyítottam meg nagyon-nagyon sok dologban, mert hát, az elmúlt hónapokban 10 000-szer átolvastam az összes érzésemet az elmúlt 3 évben, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt visszaolvasnom, mi volt az egész életemben, hogy létrejön ez az a könyv. Nagyon sokszor sírtam, nagyon sokszor boldog voltam, ilyen hullámvasult az egész. Úgyhogy szerintem ez egy olyan folyamat is volt, és konkrétan nagyon sokat gyógyultam belőle, és megértettem a saját érzéseimet. Amúgy ezt nagyon ajánlom, most már egy utólag. Nem tudom, nem tudatosan kezdtem el, de most már nagyon örülök neki, hogy elkezdtem.
1: Az írásaidból arra következtetek, hogy nagyon vágyod a szeretetet. Egyszer írtál is olyat, hogy ki kell-e érdemelni a szeretetet. Talán itt is van, hogy és ha igen, mit kell tennem ezért, hogy érdemes legyek a szeretetre. Hogy ebből a szempontból fejlődött az életed? Tehát amióta tudatosan éled az életedet kifelé, azóta érzed, hogy többen szeretnek, jobban szeretnek, mások szeretnek, olyanok szeretnek, akiket nem szerettek.
0: Igen, azt kellett megtanulnom, hogy csak azért, mert én szeretek valahogy, az nem jelenti azt, hogy mások ugyanúgy fognak szeretni. És az nem jelenti azt, hogy az a szeretet, amit én kapok, az nem jelent semmit, vagy nem jó. És mire erre rájöttem, hogy máshogy szeretünk, így sokkal jobban azt érzem, hogy szeretnek az emberek, és nem fogom magamat lenyomni így a mélybe, hogy jaj, hogy engem senki se szeret, nem sajnáltatom már magamat, ha lehet így fogalmazni, meg én is most már nagyon szeretem magamat, kifejezetten, és így sokkal könnyebb az élet.
1: Török László, aki legendás sportriporter volt a Magyar Rádióban, egyszer azt mondta, hogy huncut az, akit mindenki szeret. És szerintem ebben azért van valami, tehát azért nem árt, hogyha van az embernek, hát ha nem is ellensége, de körülötte olyan, aki nem feltétlenül szereti. Fecseg a lelkem, ez lett a címe ennek a könyvnek, végre értelmet nyert, azt írtad egy későbbi bejegyzésben, és beszélsz képekről is. Vannak a könyvben képek?
0: Nincs. Nincsenek képek. Gondolkoztam rajta, de úgy voltam vele, hogy elárulom azt, hogy ez az egész egy dialógus lesz. Szóval nem csak, mint egy napló. És hogy a dialógusból kialakul egy, amit tényleg nem akarok spoilerezni, de hogy maga a szavakkal, az érzésekkel, nagyon sok önirónia van benne, nagyon sok humor van benne, tehát hogy akármennyire is mély egy-két szövegrész, az nem jelenti azt, hogy akkor most minden is depressziós, mert hogy pont ez is a mottom, hogy öniróniával, humorral kell feldolgozni a dolgokat, tehát hogy azért ennyire komolyan ne vegyük az életet, és hogy én ezzel szeretném átadni igazán az, hogy átmenjen a lényege a könyvnek, és nem feltétlen képekkel, de most ha pár hónap múlva úgy jelenik meg, hogy képek vannak benne, akkor ne haragudj, valószínűleg meggondoltam magamat, de jelenleg ez a koncepció.
1: Nem akarsz segíteni az embereknek oly módon, hogy amikor ez a könyv megjelenik, és mondjuk megkeresnek téged, hasonló problémákkal, uh-huh. mint amelyekkel te küzdöttél, leülsz az emberekkel, elbeszélgetsz, utat nyitsz nekik, ajtókat nyitsz nekik, átviszed őket azokon a folyókon, amelyeken csak akkor kelünk át, ha odaérünk?
0: Pont most reggel, igazából egész tegnap a weboldalamat csináltam, és most hivatalosan is ki tudom jelenteni, hogy amúgy pont pár órája lett hivatalos is, ahol nekem azon a célom, hogy én heti hírleveleket szeretnék írni, leveleket, és én nem tanítani, meg szeretnék. Én 27 éves nő vagyok, akinek még nagyon sok van, ami még tanulhat, és én azt gondolom, hogy mindannyian tudunk egymástól tanulni és kapcsolódni, és nem ez lenne a lényeg, hogy csak egy olyan közösséget létrehozni, ahol őszintén beszélhetünk, és én tanulok tőle, ők tanulnak valamit tőlem, és akkor ez így kialakul. Nekem inkább ez lenne a cél, hogy nem az, hogy én megosztom, hogy ezt is ez volt, és akkor én így segítek neked. Én nem segíteni akarok, én jelen lenni, és az, hogy erről tudjunk beszélni.
1: Sokat változtál az elmúlt években?
0: Nagyon. Nem is évek, hónapok.
1: Mácskai Sára, köszönjük szépen. Búcsúzik a műsorvezető Szegő Tibor, műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika következik.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 5 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. 2 teljes hét után újra csütörtöki Dream Team az éterben. Nem is tudom, hogy melyikőtökkel kezdjem, mivel az egyik nem találja a helyét, jöjjön akkor az első számú választás a mai reggelen Gyúra Marosán, Békés Csabáról egyenesen. Szia Gyurikám, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlök majd szeretettel mindenkit.
1: Fodrász volt?
2: Volt.
1: De mikor, két hete vagy mikor?
2: Múlt héten, még mikor is? Sőt, vasárnap, még nincs is egy
1: vasárnap?
2: Hete.
1: Vasárnap? Igen. Milyen fodrász az olyan, aki vasárnap dolgozik?
2: A bevásárlóközpontokban a barberek azok mindig nyitva vannak.
1: Vasárnap? Nem szoktam vasárnap bevásárlóközpontokba járni. Jó reggel, Gyurta Gegel, Gergely, Dániel,
3: Öncsegegel. Sziasztok, hello.
1: Jó reggel. Mi a véget ért végre ez az vizes Európa bajnokság? A kutya mindenit. Milyen kár
3: ült be? Ne is beszéljünk róla. Nagyon jól sikerült. A számukra kicsit kevésbé.
1: Na, mert mi történt, Gegel?
3: Hát voltak egy-két olyan dolog, ami kérdőjeles volt, de hál' Istennek túl vagyunk rajta.
1: De magyar szemüveget, most vedd fel a magyar szemüvegedet, magyar szemüvegen keresztül.
3: Tökéletes teljesítmény nyújtottak a hölgyek, urak.
1: De nem csak nyílt vízbe, medencébe is. Hát a váltóról egy kicsit beszéljünk már. Te mikor tudtad meg, hogy Kristóf úszik?
3: Ezt most mondhatom?
1: Mondhatod.
3: Hát mi? 11 óra körül.
1: De akkor még ugye nem volt hivatalos.
3: Nem, hát ugye 2-2.5-3 körül volt hivatalos, már hivatalos.
1: És akkor nem kell volna esetleg szólni?
2: Szerintem egy zenét rakjál be, az indulatok elszabadulnak
1: majd. Megjegyek a mikrofonját, húzd majd. És nem kellett volna esetleg, tudod, jelezni, így mi egy csapat vagyunk, itt kollégák, akár.
3: De mondtam.
1: Kinek?
3: Vagy nem?
1: Hát te, figyelj!
3: Már összefolynak a napok, az a
1: igazság. Az a baj, hogy más nem folyik össze, csak a napok, ez a nagy probléma. Mert a sámpány nem tudtuk. Viszont óriási volt, zseni, tehát az a váltó így, ez...
3: Hát ebben nagyon sok van még. Tehát, hogyha ez tényleg így megmarad, és Kristóf vállalja, és ez a csapat...
1: De figyelj már, és a sztorit meséld már el, mert hogy ez hogy... Tehát ez úgy, hogy Kristóf eddig önmagával se nagyon akart beszélni.
3: Így van.
1: Hirtelen most elkezdett, ugye ezt már beszéltük, ez talán 2 hete is szóba került már, ugye, hogy elkezdett nyilatkozni, már akkor volt.
2: Így van.
1: Volt valamelyik versenyszám után, de akkor még ugye a váltó előtt voltunk.
3: Így van.
1: Hirtelen egyszer csak a váltóhoz is kedves hatja. Mi történik vele? Mit tudunk? Mi van a háttérben? Mondhatod nyugodtan. Most szűk körben vagyunk, 6 óra, 7 perckor, nem olyan sokan, csak egész Magyarország most ébredezik, de még nyári szünet van, még az iskolában nem indultak el olyan nagyon nagy tömegek.
3: Hát ugye az EB előtt már azért láttunk egy-két olyan közösségi médián napvilágra látott videóbejegyzés, hogy Kristóf ugye megjelenik, már beszélget az edzőjével, és ez ugye ezt nyilvánosságra is
2: hozzák. Micsoda gesztusok, atya Isten, beszélget az edzőjével.
1: Figyelj, onnan indultunk, hogy először is lásson vizet.
3: Így van.
1: Tehát, pontosan. Ugye, onnan indultunk, hogy először lásson vizet.
3: És az edzője is tudja, hogy hol van. Mert ugye ez is sokszor...
2: Az edzője bízik abban, hogy ha aranyérmet szerez majd Los Angelesbe, hogy beírja az életjáradékhoz, vagy nem is
1: ne
2: tervezve.
1: Ne, most az a baj...
2: Én
1: az...
2: nem tudok nem kritikus lenni, nekem borzalmasan unszimpatikus
1: ez a történet. Az a baj, hogy te most csípőből vagy rossz indulatú.
2: Na én abból, hát évek, azért megvan a múltja ahhoz, hogy
1: na, ezt legyek. Akartam mondani, hogy rengeteget tett azért, hogy így ilyen mondatok jöjjenek ki belőled, vagy ezeket mondjad, viszont én most ugyanezen az állásponton voltam, egészen a váltóig, és a váltóban nyújtott teljesítménye az, hogy mégiscsak egy... De derüljön már ki, hogy került be a váltóba, mert ez érdekelne.
3: Figyelj, fogalmunk nincs, tehát senki nem tudott semmit. Az volt az egész sztori, hogy ugye a második nap délután Kristófot az M4 Sport kommentált, vagyis riportere megállította, hogy akkor nyilatkozzon a 100 gyors után. És tovább ment. Majd dobantott egyet, és visszafordult. És onnantól kezdve egy gát szakadt át benne. Hogy mi volt a kiváltó ok, azt senki nem tudja. Igaziból a váltó tagok sem tudtak arról, hogy a Kristóf fog indulni. Egyszer csak jött egy.
1: De nyugtass meg, hogy te hamarabb tudtad, mint német Nándék egyébként, hogy kicsit, hogy a kiskóstát kell cserélni a nagykósra meg. Tehát nem, Gegének itthon a Nemzeti Sportrádió neki azért hamarabb, bárki is jelzett hamarabb.
2: Igen, csak nagyon Milák elkezd nagyon szeretni beszélni, hogy szakkommentátornak bejelentkezzen a Nemzeti Sportrádióban.
1: Gegének azt kell intéznie, hogy az első kötetlen beszélgetését most, hogy szakadnak át a gátok. Tudod, hogy itt 4 mikrofon van ebben a stúdióban.
3: Vagy te vagyok az ügyben. Amúgy tényleg viccesz félretéve. Tehát próbálkozom azon, hogy Kristóf bejöjjön.
1: De figyelj, nem kell az érzéseiről beszélni. Beszéljünk arról, hogy mit szeret videójátékozni. Nekem az is tök jó.
3: Órákról tudsz beszélni?
1: Miről?
3: Órákról.
2: Órákat,
1: igen, tehát hogy a ragozásra figyelj, nagyon jó. Tehát kiművelem magam mindenből. De tudod mit, ha a hegy nem megy Mohamedhez, ebben a házban csak találunk egy kitelepülő technikát, amivel el tudunk menni egy reggel a Duna Arénába. Milán addigra befest, Milán a mai technikusunk, Milán fel a technikáját. Azt mondta, hogy Kristóf tiszteletére ilyen szkúterszőke, tehát ez az HP Baxteres, már-már citromsárgába hajló. Addigra kiműveljük magunkat az órás fószerrel, aki ugye a közösségi médiában minden órát elemez, ő egy gyors talpalót kérünk tőle, és oda megyünk házhoz.
2: De miért a Duna Arénába akarsz menni?
1: Hát állítólag ott edz.
2: Jó, hogy edz?
3: Hát most biztos, hogy nem.
1: De nem azt mondtam, hogy most induljunk el. Most annak örülök, hogy két hét után végre itt vagyunk együtt.
3: Hát szerintem az október közepén
1: jó,
3: újra.
1: Na, tök jó.
2: De az lehet, hogy március nála, nem lehet
3: tudni. Figyelj, akkor is világcsúcsot fog úszni. Tehát...
1: Igen. Na, szóval tehát, hogy senki nem tudta, hogy mikor tehát átszakadt a gát, és egyik pillanatról a másikra. Én azt hallottam, hogy az edzőjével ebédeltek éppen? Az valós az a sztori, és hogy ebéd közben mi lenne, ha esetleg?
3: Hát így van, mert ebben érezték, hogy ebbe lehet valami, ebbe lehet szansz. Nyilván arra azért senki nem számított, hogy az oroszokat is meg tudjuk verni.
1: Én biztos... Mi vakapoharat, inkább úgy mondjuk, leverni.
3: Agyonverni.
1: És lecsapni.
3: Lecsapni az egyes párról.
1: Kulturáltan, tehát 6 óra 11 perc élő adás kulturáltan.
3: És kézzétek el, hogy az edzővel úgy döntöttek, hogy akkor nézzük meg. És Kristóf azt mondta, hogy oké. Senki nem tudja. Tehát tényleg annyira...
1: Figyelj, és ilyenkor Csaba bármikor ért? Sós Csaba, szövetségi kapitány.
3: Szerintem ő volt az út...
1: Tehát ott állnak a rajtlistán, Németh Andinak kéne kezdeni, és akkor így nézi Csaba bár, hogy az nem a német ott. Jaj, Csaba bár, semmi nem történt, csak annyi, hogy Kristóf van, úgyhogy ő lesz az utolsó emberünk majd.
2: Hagyd védjen meg Gegét, nem erre gondolt
3: természetesen. Nem, hát ugye azért Csaba bának, meg a Magyar Úszó Szövetségnek majdnem beletört a bicskája abban, amikor az olimpia előtt hát élesen kritizálták azt, hogy Kristóf hogyan viszonyul mindenkihez, és hát végül jöttek az eredmények Kristóf szempontjából, és hát azért ott rezgett a léc, hogy ott akkor ott nehogy azt legyen, hogy na akkor viszontlátásra. Mert mégis csak azért a
1: szerelést a kijáratnál kéne adni.
3: Igen. De hát...
1: Na, így, tehát, hogy akkor megvan, mert hogy egyébként az volt, hogy kellett változtatni így a sorrenden, ugye? Mert egy Németh Nándinak kellett volna talán kezdeni, vagy ő volt a harmadik, vagy hogy volt? Vagy ő volt az utolsó?
3: Németh Nándi kezdett, Szabó Szebasztián...
1: Na, de várjál, nem...
3: Bocsánat, Kósubi kezdett.
1: Kósubi. Na, de mert Nándinak kellett volna kezdeni,
3: így
1: nem?
3: Van, így van, mert ugye akkor a két Kós közül kezdett volna...
1: Kis Kós kiesett, jött a nagy Kós.
3: Így van.
1: És te is így voltál, kis gyúrta, nagy gyúrta?
3: Á, én váltóban nem voltam jó. Meg hát mellusszás...
1: Nem, hogy ne váltóban nem voltál jó haver. Tehát legyél őszinte saját magaddal. Most látom. Itt már nyugodtan ennyi idő után nyugodtan bevallhatod. Annyi, ezt nem magamtól tudom, egy-két kudarcos beszélgetésünk után beszéltem a főnököddel az
2: uszodában,
1: és kérdezte azt, hogy miért hallgatsz olyan valakire, akinek az eredmény listája az olyan, mint a tiéd. Úgyhogy ezt nem én mondtam, ezt a főnököd mondta az uszodából.
3: Értem. De azért volt egy-két, azért jó, nem baj.
1: Gyere.
3: Gyuri, majd mi...
2: Május esélyi pörköltfőzőkről nincs annyi érme, mint neked az úszásból.
1: Utcák szerep bajnokságán se tudtam elindulni, tehát mindenkit.
3: De akkor nem tényleg, hogy tudsz úszni?
1: Figyelj, kitett fejű mellel.
2: Most indul felnőtt oktatás nálatok, ugye?
1: Igen, láttam a sztorit, egyébként néztem, igen, hogy az intenzívre menjek, vagy a kismedencésre, hogy először kezdjük az alapoktól.
3: Figyelj, ha jössz, esküszöm neked, én fogok beállni, és megtanítanak.
1: Mondjuk egyébként ez egy óriási sztori lenne, csak Bohócnak már szerintem így lehet, hogy öreg vagyok.
3: De sose késő.
1: Sose késő. Mi Bohóc? Kiröhögteti saját magad.
3: Így van, figyelj, amennyit röhögnénk
1: ott. Na, figyelj, egyébként nem zárkózom el teljesen, mert két úszásnemet tanítottak velem annak idején, ezért nem fulladok bele a vízbe, tehát mellen elrúgkapálok, de csak kitett fejű mellel tudok stabilan haladni. Emiatt mondjuk egy ilyen 10 hossz után gyakorlatilag gerincferdülésem van, és össze akar szakadni minden. Hátom viszont egész jól elkalimpálok, úgyhogy Kós Hubinek szerintem hogy a válogatott beli szereplése innentől kezdve, hogy ha ráfekszek erre a kérdésre, és hogyha ilyen edzőm lesz, akkor nehogy mint a... Bár egyébként ilyen Masters-re lehet bekint.
3: Ezt akarom gondoltam, hogy 2027 budapesti VB, Masters VB.
1: De arra van valami kvalifikációs szint?
3: Hát nyilván van, de hát azért csak egy év alatt azért annyira Gornél. Felfejlődünk.
2: Egyelőre azt kéne elérjük, hogy amikor beugrunk a medencébe,
1: hogy maradjon benne
2: igen,
1: víz,
2: hogy
1: maradjon benne víz.
2: Egyelőre jussunk el oda.
1: Igen, ilyen gondolatok vannak a fejemben most, úgyhogy ezért csillant fel a szemem erre az úszásoktatásos. Minden szóval szeretnék gyorsan megtanulni úszni.
3: Jó, benne vagyok.
1: Mert azért a pillangóhoz, tehát ahhoz a megyei katasztrófa védelemnek kéne valami tanúval rásegíteni, hogy így kijöjjek a vízbe, gondolj bele, tehát ott megadtam, amikor vissza, tehát ott tényleg.
3: Jó, de ezt engedjük el.
1: Aztán szerintem is.
2: Jó, megyek én is. Büfé van.
1: Ha nincs, csak üzemelt egyet, igen.
3: De akkor mondhatjuk, hogy vízbiztosak vagytok.
1: Én vízbiztos vagyok, hogyha marad víz, hogyha tehát én bemegyek a medencébe, és marad víz, akkor onnantól kezdve.
2: Nem, és ez a probléma. A gyerekkoromban még maradt víz, amikor beugrottam, most már nem nagyon, tehát ez egy probléma.
3: Amúgy megcélozhatnánk a Balaton átúszást.
2: Hát igen, sétáljuk át inkább.
3: 5,2.
1: Most már egyébként nagyjából át is tudod sétálni.
2: Igen.
1: Egyébként igen, az a baj, én meg...
3: Igen, sajnos.
1: Igen, az a baj, hogy volt egy időszak, amikor nagyon-nagyon szerettem volna, és kacérkodtam ezzel a gondolattal, csak aztán rájöttem, hogy az 5 kilométert hiába tudom leúszni medencében, normál keretek között, igen, az nem nyílt víz.
3: Hát ott nincs. Más.
1: Hát az annyi, hogy az mennyi, osztani kell kettővel körülbelül, tehát hogy az
3: szorozni.
1: Már hogy kint, na de azt mondom, hogy tehát az, hogy a medencébe, ha tudok 5 kilométert stabilan kitett fejű mellel, és azzal már ott már kész, elértem a teljesítő képességemre, az annyi, hogy elindulok, és valahol Réfülöpnél...
3: Kettőnél
1: ott annyi van, hogy ott szintén a megyei katasztrófa védelem helikoptere keres, meg a búvárok indulnak utána, bár mondjuk így, hogy most szegény Balaton nem áll éppen a legjobb állapotban, így talán.
3: De hát is lehet az paddleboardozni.
1: Kérem?
3: Szup, vagy szap. Tudod, szap.
2: Szup. Chicken
1: soup. Chicken soup. Ez a nyaralásom alatt, hogy egy chicken soup. Na, mindegy. Szóval, hogy de ez most indul csak össze, vagy ez, tehát ez egy év kellene, hogy a Masters-ig fölhúzzuk a tudást, a képességet?
3: Hát nyilván azért függ tőled is, hogy milyen elszánt vagy. Hogyan jársz?
1: De figyelj, tehát én képtelen vagyok, tehát eleve reggeli műsorban vagyok, tehát nem tudok reggel 6-ra menni.
3: Nem kell, hát este 7.
1: Este? Hét. De hát este meg közvetítek, tehát a napközben nem lehet
2: már
1: menni.
2: Már a kifogások, már a kifogások.
1: De napközben nincs?
3: Nincs. Nincs. Napközben sulik vannak, óvodák, iskolák.
1: Hát de mi is, te azt mondod, hogy te vagy az én személyes felkészítőm, te ott vagy
3: állítod. Nincs lehetőség egyéni oktatásra.
1: Dehogy nincs. Most gondolj el, egyébként ez mekkora? Tehát erre egyébként föl tudnánk fűzni egy teljes komplet sorozatot, hogyha lennék kellően elvetemült ahhoz, hogy én ezt bevállalom.
3: Most alapvetően azt hiszed, hogy bántani foglak, de biztos, hogy jó a vízfekvésed.
1: Hát Petter, de ezzel hogy, tisztában
3: ugye, vagyok. Tehát fölmaradnál a vízfekvésed.
1: Egy darabig.
3: Nyilván utána már lehet, hogy az izomzata egy kicsit, hogy átalakul egy kicsit, megváltozza
1: a vízfekvés. De nem egyébként. És milyen versenyszámok vannak a Masters-en?
3: Hát minden. 50-től 1500-ig, ugyanaz.
1: Nem áll, tehát 25 nincs,
3: az,
1: csak 50-től.
3: Nincs. Hát azt már kivették a világbajnoki programból. Nyílt víz.
1: És rövid pályás Masters nincs?
3: Na, hát ez egy jó kérdés, szerintem.
1: Na,
3: nincs.
1: Akkor viszont itt kellene valahogy itt a rés a pajzson, ahova be tudnék törni.
3: Egy rövid pályás,
1: egy 25 méterre.
3: Nincs, 25 méteres
1: verseny. Aha, 25-ös nincsen, igen.
2: Ott kell a forduló.
1: Muszáj, aha, hát 50, aha, igen. Na jó, ezt még átgondolom. Menjünk viszont egy picit tovább, mert 6 óra 18 perckor leakadtunk, vagy leragadtunk azon, hogy az úszó karrieremet be kellene indítani. Ellenben ki mit tud Varga Barnabás tegnap esti teljesítményéről?
2: Eldöntött gyakorlatilag a párharcot. 2 gólt szerzett.
1: Fedjük fel kártyáinkat, hogy miről beszélünk, hogyha valaki nem tudná.
2: Bajnokok ligája selejtező a főtáblára jutásért.
1: Rájátszás kör egészen pontosan, így van. És az AEK ellenfele, a görög bajnok AEK Atén ellenfele a Szófiai Levski volt Bulgáriából, és negyed óra után már 2-0-ra vezetett a Levski, a 30. percben Varga második góljával 3-0, az első mérkőzés gól nélküli döntetlenje után Marin büntetője a második félidőben azt eredményezte, hogy tulajdonképpen megsemmisítette, végképp elintézte az AEK a Levski elleni párharcot. magyar játékosért szoríthatunk majd a Bajnokok Ligája Liga szakaszában.
2: Nem is egyért.
1: Mert hogy?
2: Ha jól emlékszem, 7 magyar játékos fogja képviseltetni magát. Na, a Bajnokok Ligájában. Hát ugye a Szoboszlai Kerkez a Liverpoolból, Vitális Varga az AEK-ból.
1: Vitális játszhat? Mert hogy ugye ő a BS rejtezőben játszott az Eto'ban.
2: De a főtáblán játszhat.
1: Ott már játszhat, oké, az 4, igen.
3: Akkor Galatában a
1: Sallai.
2: Igen. Így van.
3: Húha.
2: Hol a másik kettő? Gondolkodom én is.
1: Na, addig én mondom a tegnapi eredményeket. Hosszabbítás után kiharcolta a főtáblára kerülést a pozsonyi Szlován együttese, amely nagyon korán megszerezte a vezetést a hazai 1-1 után a Celje vendégeként. A szlovének 11-esből egyenlítettek még az első félidőben, és aztán a hosszabbítás elején egészen pontosan a 100. percben a panamai Cristian Martínez bebiztosította a Szlován számára azt, hogy újra Bajnokok Ligája, ligaszakaszos főtáblás, régi lánykori nevén csoportkörös, az együttes óriási dolog.
2: Gulácsi Péter és Vili Orbán a megoldás természetesen.
1: Oh, Gulácsi Péter a Villarreallal, Vili Orbán pedig a Lipcsével, az RB Leipzig együttesével. Szóval régen volt már ilyen,
2: nagyon
1: amikor ennyi szerintem magyar játékos lett volna. Az, hogy magyar játékos 2 gólt szerezzen Bajnokok Ligája mérkőzése, mert hogy ez a rájátszás ugye már hivatalos BL mérkőzésnek számít, tehát a BL selejtezők utolsó köre, ez a rájátszás már, ha néztétek a stadionokat, már minden ugyanúgy van földíszítve, fölöltöztetve, szponzorokkal, tehát ez már egy az egyben ugyanúgy működik. Na, mikor volt magyar játékosnak legutóbb duplája Bajnokok Ligája mérkőzésen? Azért ne, telefont letesszük, ChatGPT-t kikapcsoljuk. Csak egy tipp, csak így a játék kedvéért.
3: Húha, ezekben te vagy jó, te vagy az adatbázis.
1: Nem magamtól vagyok ilyen okos, én is utána néztem, mert hogy azért ez egy óriási dolog. Csak egy tippet a játéket. Á, sokkal fiatalabb a történet.
3: Nem hiszem, hogy a Dominik.
1: Nem Dominik. Még egy évszámot, mondjatok egy évszámot. Körülbelül.
2: Gyugyák Balázs PSV-vel?
1: Nem. Szalai Ádám a Schalke 04 csapatában 2013-ban ugyanígy playoff, tehát rájátszás körben Szalonikiben, a Gelsenkircheni döntetlen után Szalonikiben tudott duplázni Szalai Ádám. Az volt az utolsó olyan alkalom egészen tegnap estig, amikor magyar játékos 2 gólt szerzett a Bajnokok Ligájában egy mérkőzésen. Óriási dolog.
3: Jók vagyunk. Egyre jobbak vagyunk.
1: Hát az a helyzet, hogy remélem, hogy Barniban van még egy 10 év. Igazság szerint nagyon félve mondom ezt ki, meg ilyenkor normál esetben, aki már most fogja a kormányt, szerintem el ne induljon a kedves hallgató a Duna felé, hogy ilyeneket beszélek, de tényleg az a helyzet, hogy jó lenne, ha lenne még benne. És gyerekek, jön a válogatott hamarosan.
3: Bizonyom.
1: Tehát az, hogy az ember ilyen formában van, és konstansan, most és már Salla, mióta?
2: És a válogatott szempontjából is ugye a 7 embert említettük, de és Sallai is, hát mind a 7 játékos, igazából talán Gulácsit nem tudjuk még, de meghatározó.
1: Gulácsi már nem válogatott, tehát ő jelen pillanatban hát, azt mondta, hogy ő itt
2: igen,
1: a vége
2: fussal. Igen, de ezt a 7 embert nézem, hogy azt nem tudjuk, hogyha esetleg baj van, visszajönne, vagy nem, arra
1: kapus
2: gondoltam.
1: Kapusposzton nagyon meg vagyunk, úgyhogy biztos,
2: hogy nem. De bízunk benne, hogy így is marad egészségügyi minden szempontból, viszont Salla is jó formában van. Galatasarayba gólt szerzett a hétvégén a bajnoki mérkőzésen, tehát mindenki komoly játékperccel bír a csapatában. Jó Kerkezre most ne térjünk ki, mert neki nem a legjobb meccse volt a hétvégén.
1: Szoboszlai megmentette, úgyhogy rá is kitérhetünk. Igen. Na, szóval tehát ugye a tegnap esti mérkőzésekkel lett teljes a Bajnokok Ligája mezőnye. Az AEK Athén, a Szlován Bratislava együtteset ad a pozsonyi Szlován, aztán a török Fenerbahce, amely a Lyon vendégeként tudott nyerni. Illetve, hát gyerekek, tehát Norvégiát annyi, hogy laza 2 csapat képviseli a Bajnokok Ligájában, hiszen a Bodø mellett, Bodø mellett föl eveztek a Viking.

0: pofád, mint ahogy ugye Mourinho odavetette az eszpanyol egyik stábtagjának. Milyen kellemes, te szoktál ilyeneket mondogatni az ellenfél? Most volt a Sziget-Szent Miklós ellen edzőmeccsetek, szoktad mondani az ellenfélből, hogy fogd már be a pofád?
1: Nem, hát a Sziget-Szent Miklós például kifejezetten jó
0: viszonyt ajánlom, ajánlom is, de el is várom.
1: Nem, hát egy úriembernek kell lennie bárkivel, senki nem beszélheti.
0: Jó, Mourinho mikor volt? Tehát a születés, tehát az anyja sem gondolta, hogy ez lesz belőle, nem úgy úriember.
1: Special van. Tegnap viszont Vinicius, mikor lecserélték, akkor láttátok, hogy azt mondta Mourinho Viniciusnak, hogy ugye hát megverték a Real Sociedadot 5-1-re, vagy 4-1-re, mert ugye az utolsót nem visszavonták, hogy hallott, hogy nem fütyülnek? Ugye Vinicius tavaly végig fütyülték, és most hát természetesen most nem volt már fütyülés, de nem csak így tudod szólni az ellenfélnek, hanem a saját játékosát is tudja egy mondattal motiválni. Itt mindig az a kérdés, hogy akció volt, vagy reakció, és akkor a kérdés pedig az, hogy lehet-e reakció szintjén is ez.
0: Mi lesz reakció szintjén? Mi lesz a mai műsorban? Ha azt mondom, hogy klubhűség, mondjatok már neveket, hogy a klubhűségről kijut eszetekbe, csak hogy fölemeljük a vendégünket. Klubhűség kategóriában.
2: Német Kornél.
0: Nagyon jó vagyok, köszönöm. Igen.
1: Hát kézlabdából Vadkerti Attila, Zubai Szabolcs.
0: Vadkerti Attilát megadom. Zubai
1: Szabolcs. Hát Dunai Város és Pikszeged.
0: Hát oké, az pont kettő, de Vadkerti Attila az pont egy.
1: Hát igen, de azért az a kettő is, hogyha egy pályafutás alatt lehozza egy játékos, egy nemzetközi szintű klasszis, az is nagy dolog. Nagyon ritka az egy, az szinte.
0: Labdarúgásból valakit, vagy valakiket klubhűség vonalom?
1: Simon Tibor.
0: Francesco Totti. Francesco Totti, nem
1: vicceljük. Próbáltam Magyarországon belül.
0: Oké, na, Fenyvesi Evelin, a Ferencváros női labdarúgó csapatának kapitánya. Tegnap a 250. meccsét játszott, a góllal ünnepelt. 2011 óta a zöldfehérek kötelékében több mint 100 válogatott mérkőzés. Leborulunk a nagysága előtt egyébként, úgyhogy ő érkezik majd hozzánk 7 órától, és egy kicsit mesél arról, hogy hogyan is alakult az élete eddig, és természetesen kívánunk majd neki sok sikert a folytatáshoz is. Aztán szokásainknak megfelelően hívjuk Holzer Ádámot, hiszen az esti törökök elleni meccsről azért megpróbálunk mindent kideríteni, amit szakszemmel Ádám el tud nekünk majd mondani. Neymar is megjelenik majd a mai műsorunkban, még ha nem is személyesen. A gyerekek, azt a hírt, amit majd feldolgozunk vele kapcsolatban, ott nem tudom, ott előtte valamilyen nyugtatót szerezzünk, mert ott én nekem a vérnyomásom az olyan, tehát azt most szólok előre, hogy az brutális.
1: Nem értem, miért.
0: Jó, és aztán természetesen itt lesz velünk Pálinger Katalin is, mert ugye hétvégén már szuperkupa, Fradi Győr a lányoknál, Veszprém Szeged a fiúknál, lesz miről tehát beszélni. Ez a mai kínálat 6 óra 27 perc a pontos idő. Maradjatok velünk egészen reggel 10-ig.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, magyarok is eltűntek a nepáli villámáradásban, napos, száraz idő várható. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul üzemel. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium sajtóosztálya a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálat a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban csak nem 160 ember vesztette életét, 400 turista, köztük 291 külföldi állampolgár tűnt el. A független hatóságoknak kell vizsgálniuk az új külügy által feltárt visszaéléseket, erről írt közösségi oldalán a külügyminiszter. Orbán Anita emlékeztetett, nemrég feljelentést tettek a Szijjártó Péter vezette külügyminisztériumban történt lélegeztetőgép beszerzésekkel kapcsolatban. Hozzátette, az előző rendszer visszaéléseinek elszámoltatását az új kormány jogállami keretek között hajtja végre, és ez időbe telik. Várhatóan ma jelentik be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal elnöki, közpénzügyi és nyomozati elnök helyettesi posztjára kiválasztott jelölteket. A tegnapi meghallgatáson az 5 meghívott közül egy visszalépett, így végül 4 ügyészt hallgatnak meg zárt ülésen. A vezetőkről még a héten dönthet a parlament. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élőkörnyezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Háromszintes parkolóházat adtak át Mohácson. A csaknem 1,6 milliárd forintos állami támogatásból megvalósult létesítményt a korábbi kenyérgyár helyén alakították ki. A parkolóház 86 autó és 7 motorkerékpár befogadására alkalmas, belsejében pedig felvonókat, akadálymentes férőhelyeket, biztonsági kamerarendszert és elektromos autótöltőhelyeket is kialakítottak. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A közlekedési múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig nosztalgia körjáratokon lehet ismerkedni. A péntektől vasárnapig tartó eseményen egyebek közt kitűző készítés, óriás társasjáték és kis autópálya építés is várja a gyerekeket.
0: Közlekedés.
1: Dolgoznak az M0-ás déli szektorán, az M1-es felé az M5-ös és az 5-ös út között, a 29-estől a 27-es kilométerig lezárták a középső és a belső sávot. A munkavégzés mögött lassulás, torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A keleti szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Az Európa Liga főtábláért lép pályára ma este a Ferencváros. A női röplabda válogatott ma a Lettekkel játszik az EB csoportkörében. Remek magyar kezdés a poznani kajakkenu világbajnokságon. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Ma este egy gólos előnnyel fogadja a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét az Európa Liga selejtező rájátszásának visszavágóján. A pár az győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Borbély Balázs a Ferencváros labdarúgó csapatának vezetőedzője, de a tegnapi sajtótájékoztatón így nyilatkozott.
3: Az első mérkőzésen is megvoltak a lehetőségeink. Megtaláltuk azokat a megnyitott területeket, ahol tudtunk támadni és veszélyes kontratámadásokat vezetni. Úgy gondolom, hogy ilyen támadó felfogású csapat, mint a Trabzonspor, ez így teljesen normális, természetes. Nem gondolom azt, hogy most teljesen azért, mert 1-0-ra megnyertük az első találkozót, hogy teljesen ki fognak nyitni és hatalmas területeket fognak hagyni a védelmük mögött, úgyhogy okosan kell játszanunk, okosaknak kell lennünk, és egy kompakt, jó szervezett védekezésből tényleg fókuszálni arra, hogy a megnyílt területeket ki tudjuk használni, és gólokat tudjunk rúgni. Gólhelyzeteket kialakítani, gólokat tudjunk rúgni. Az, hogy te sikeres tudja lenni, nem elég csak a taktika. Most beszéljünk csapat vagy egyéni taktikáról, kell a karakter. Karakteres játékosokat, karakteres csapatot szeretnék látni, akinek megvan a kellő önbizalma, akár labdával, akár labda nélkül, akár védekezésben, akár támadásban, aki meg tudja nyerni az egy elleni párharcokat, akár védekezésben, akár támadásban, ez nagyon-nagyon fontos lesz. De én hiszem azt, hogy megvan a keretünkben és a játékosainkban a kellő minőség és a tapasztalat, hogy ezt végre tudják hajtani.
2: Borbély Balázs után hallgassuk meg a török csapata Trabzonspor vezetőedzőjét, Fatih Tekkét.
4: Nehéz mérkőzésre számítok. Az első meccsen a vereség ellenére is jól játszottunk, főleg a második félidőben. Remélem, hogy az odavágó bírói hibái nem ismétlődnek meg újra. A Ferencváros vélhetően az egygólos előnyét szeretné megőrizni, ráadásul pihentebben érkezik a meccsre, mi azonban mindenre felkészültünk. Türelmesnek kell lennünk, szeretnénk sokat birtokolni a labdát, de nagyon kell figyelni a labda eladásokra. Az ellenfelünk is mindent megtesz, hogy megnyerje a párharcot, de nekünk erősebbnek kell lennünk mentálisan.
2: Varga Barnabás két góljának is köszönhetően az AEK Athén magabiztosan jutott főtáblára a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójából. A görög csapat tegnap 4-0-ra nyert hazai pályán a bolgár Levski Szófi ellen, és így 4-0-ás összesítéssel jutott tovább. Nem sikerült viszont a főtáblára kerülése a Konferencialigában Bolla Bendegúz csapatának, az osztrák Rapid Wiennek. A bécsi együttest 4-4-es összesítést követően 11-es párbajban a skót Hálc búcsúztatta. Bolla kezdőként 111 percet töltött a pályán.
0: Nemzeti Sport Krónika.
2: Továbbra is saját kezében van a sorsa a magyar női röplabda válogatottnak a továbbjutás szempontjából az isztambuli Európa-bajnokságon. Ez viszont ma kötelező a győzelem a Lettek elleni csoportmérkőzésen. A Lettek tegnap 3-2-re kikaptak Szlovéniától, amivel eldőlt, hogy már nem juthatnak tovább a csoportból. Így a magyar csapat, ha ma Lettországot és holnap Szlovéniát is legyőzi 3-0-ra vagy 3-1-re, akkor biztosan 8-at döntőbe jut. Szabó Dávid szerint a legfontosabb cél azonban most a világbajnokságra való kijutás. A nemzeti együttes másodedzőjével Virányi Zsolt beszélgetett.
5: A fő célunk az a világbajnokságra való kvalifikáció. Tehát ez azt jelenti, hogy a világ ranglista top 32 csapatába bent kellene valahogy maradnunk. Tudtuk nagyon jó, hogy erős csoportba fogunk játszani itt idén az Európa-bajnokságon. Ezért lesz nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk a Lettek elleni meccs. egy nagyon-nagyon jó csapatról beszélünk, jó játékosok alkotják, agresszíven játszanak, nagyon jól játszanak, de megpróbálunk minél mélyebben kielemezni őket, megtalálni a gyenge pontjaikat, de ez egy dolog. A másik dolog az, hogy a lányok föl legyenek készítve mentálisan, valahogy lelket önteni beléjük, valahogy regenerálódni, úgy összeszedni őket fejbe, hogy úgy jön neki a pályára, hogy azért a fő célunk az még mindig változatlan, amit az előbb mondtam, az, hogy kvalifikáljunk magunkat a következő világbajnokságra, ami nagyon-nagyon fontos. Nehéz egy ilyen világverseny. Két naponta, valamikor valakinek naponta, valakinek két naponta meccse van. Nagyon-nagyon nehéz. A mi lányaink nincsenek hozzászokva az ilyenfajta terheléshez, tehát ezt mind fizikálisan, mind mentálisan bírni. Az, amit a külső emberek látnak, az csak az, ami a pályán történik. Mi ezen kívül azért videózunk a lányokkal, edzenek a lányok. Nagyon nehéz megtalálni azt a fajta egyensúlyt, hogy optimális tartományban legyen nekik a teljesítmény szintjük. Ez akkor gyakorlatilag, mint minden sportágban, ez egy kötéltánc. Nagyon nehéz, de azon leszünk minden erőkkel, hogy a lányok testileg és lelkileg is a legfrissebbek legyenek a mérkőzésre. A szlovének főképp technikailag nagyon képzett játékosok, és ők azért egy kicsit szerintem azért magasabb szinten vannak, mint a lett csapat, de majd meglátjuk, hogyha odaérünk a lett mérkőzés után, annyira nem szeretnénk annyira előre menni, először a lett mérkőzésre fókuszáljunk, az nekünk nagyon-nagyon fontos, abból a szempontból is, hogy jó lenne egy győzelem az Európa-bajnokságon, meg abból a szempontból is, hogy újra pontokat gyűjtsünk a világranglistára.
2: A ma 18 órakor kezdődő Magyarország-Lettország mérkőzést a női röplabda Európa-bajnokságról a Nemzeti Sportrádió és a Duna World is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Csak nem hibátlan teljesítménnyel zárta a poznányi gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság első napját a magyar válogatott. A tegnapi indulók közül a parasportoló Varga Katalint leszámítva mindegyik magyar egység tovább jutott saját előfutamából. A női kenupárosok 500 méter számában a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős futamgyőzelme pedig egyből döntőbe jutást ért. A női kajakegyeseknél 1000 méter után 500-on is futamgyőztesként jutott közép futamba Csikos Zsóka, vele beszélgetett Tóth Béla.
6: Az 1000-nél ott akkora tarajos hullámok voltak, hogy inkább stabilabbnak gondoltam, hogyha megvárom, hogy lemenjen ez a hatalmas nagy papucs, és akkor úgy megyek át rajta, hogy kicsit magabiztosabb leszek. Ez amúgy alapvetően be is jött, mert a második 500-on volt erősebb. Ehhez képest jól akartam rajtolni 500-on, meg hát ezek szerint túl gyors volt, szerintem nem feltétlen, de mindegy, itt kivettek, de a harmadik az már jó volt, úgyhogy abban építkezek.
7: Így az előző évhez képest, amikor berobbantál, jól sikerült az Európa-bajnokság, a világbajnokságon is jól mentél. Ez talán egy más év abból a szempontból, hogy most már számolnak veled, és mindenki téged figyel. Te hogy érzed, hogy van-e különbség vagy hasonlóság a két idényed között?
6: Nemzetközi szinten nyilván most már jobban számolnak velem, otthon is, de hogy mondjam, ez az éve sokkal nehezebb, mint a tavalyi szerintem mentálisan is. Sokkal több minden ér, negatív hatások, mint mondjuk tavaly. Tavaly tényleg csak próbáltam ezzel a hullámon fennmaradni és élvezni, és igazából nem volt hullám, szóval nem volt mire felülni. Nagyon sok változója volt ennek az évnek, úgyhogy örülök, hogy most a világbajnokságon tudok indulni két számot, az egyik az olimpiai szám, úgyhogy most csak el lehet gondolni, hogy ennek örülök.
2: A férfi kajak egyesek 1000 méteres távján az olimpiai bajnok Kopasz Bálint is ott lesz a középdöntőben, őt is megszólaltatta Tóth Béla.
8: Olyan sok amúgy nem maradt bennem így előfutamba. Köszönhető volt annak is, hogy Kevinnek éreztem a vizet, de valószínűleg a szembeszél miatt. Régen mentem már erős pályát szembeszélbe, általában Matyéren uralkodó szélirány az HC, és abban mentem otthon a pályákat, illetve ellenfelek versenyzők ellen már nagyon rég csatáztam, ugye utoljára az Európa-bajnokság. Úgyhogy azért kiesett körülbelül 9-7, vagy 10, nem tudom pontosan, egyedül edzettem még. Úgyhogy várom a fejlődést abba, hogy középfutamban egy kicsit jobb érzésekkel szálljak ki, és nagyobb legyen a dinamika, az erő. Még lett volna természetesen bennem egy nem tudom mennyi, de hogyha kellett volna, de hát előfutamba 1-4 jutott tovább, plusz a 5. jobb, úgyhogy ugye megvan, de az nyilván ez egy elvárás egy világbajnoki cím után múlt évben, hogy egy erőfutamot megnyerjek.
7: Említetted, hogy Európa-bajnokságon mentél legutóbb, és azóta mondjuk a montreali világkupát azt kihagytad, nem utaztál át az óceánon. Az, hogy ugye egyedül készültél, formát tekintve, formai élesítés szempontjából, hogy érzed magad?
8: Jól sikerült minden a tervek szerint megcsináltam az edzéseket, csak az év vége fele, vagyis már az augusztus hónapba kezdtem fáradni. Mondjuk, hogyha ilyen augusztus 5 és 10 között megrendezték volna ezt a világbajnokságot, akkor azt mondom, oké, így egy kicsit hosszabb, de ez a jó, hogy mindenből tanulunk, és hogyha még egyszer eljutok a Los Angeles-i olimpiára, akkor tudjuk pontosan, hogy milyen erősségben és mikor kezdjük meg a felkészülést, mert azért hosszú ez a szezon, és az a gond, hogy nincsenek ugye versenyek, de mégis mi kajakenusok elkezdjük adott év ősszel a felkészülést, keményen, hosszú lapozó, és amire ide érünk egy kicsit. De viszont megvan az előnye, hogy itt vannak a társak, és így azért könnyebb is versenyezni, hogy látom, hogy ők is hajtanak, szuszognak, fújtatnak, és akkor tudom, hogy nekik is rossz.
2: Kopasz Bálintot hallották. Marozsán Fábián bejutott a negyed döntőbe a Winston-Salem-i keménypályás tenisztornán, miután a nyolcad döntőben magyar idő szerint ma hajnalban 3 játszmában nyert az amerikai Martin Damm ellen. Udvardi Pannának viszont nem sikerült a negyed döntőbe jutása mexikói Monterreyben. A magyar játékos a belga Alice Mertens-től kapott ki 3 szetben. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István, a zene után rövidesen folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel a stúdióban. Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely, a Holland Labdarúgó Szövetség kedd délután bemutatta a két hete kinevezett új szövetségi kapitányát, a spanyolokkal játékosként világ és kétszeres Európa-bajnok Xavi Hernándezt. Regős László Pál összeállítása következik.
2: Na, amennyiben Szájbári berúgja, akkor Marokkó 8-a döntős és Hollandia búcsúzik Németország után a világbajnokságtól. Most kap engedélyt Szájbári! Neki fut a labdának, és belövi! Marokkó 8-at döntőben Hollandia búcsúzik a világbajnokságtól. Kiesik egy újabb európai csapat, Németország után egy másik nagy nemzet, Hollandia is búcsúzik Amerikától.
3: Szégyenteljes, gyáva futball. Gyakorlatilag a túlélésre játszottunk. A holland válogatott a hátsó ajtón távozva sonfordál haza a világbajnokságról. Ez a vereség Koeman felelőssége. Csak néhány szalagcím és véleménye a holland és a nemzetközi sajtóból, miután június 30-án Marokkó ellen döntetlent játszott Hollandia, a 11-es párbajt követően pedig búcsúzott az Oranje a világbajnokságtól a legjobb 32 között. Pedig a csoportkörben még úgy tűnt, minden rendben van. A bátran futballozó Japán ellen ugyan döntetlent játszottak a hollandok, a svédeket 5-1-re, Tunéziát pedig 3-1-re győzték le, így végül csoportgyőztesként jutottak tovább. Ott azonban jött a marokkói csapat, és hiába Hakpo vezető gólja, a 91. percben egyenlítettek az Atlasz oroszlányai, hogy aztán a 11-es párbaj során a továbbjutást is kiharcolják. A holland sajtó mellett az amerikai Fox csatornán is kritizálták Ronald Koemant, méghozzá Zlatan Ibrahimovic tette ezt, mondván, nem ismertem rá a holland csapatra, fikacnit sem érzékeltem a holland futball filozófiából. Mindig azt tanították nekem, hogy támadni, viszont ezt a mérkőzést Koeman úgy kezelte, mint egy olasz edző, csak nem veszíteni. A hollandok hagyományosan győzelemre játszanak, azzal az eltökéltséggel, hogyha végül ki is kapnak, legalább ne veszítsék el az önazonosságukat. Így fogalmazott Zlatan Ibrahimovic. Ronald Koeman ugyanakkor a meccs után megvédte magát és a választott taktikát.
4: Teljesen indokolt volt, hogy 5 védővel játszottunk ezen a mérkőzésen. Ismerem a játékosaimat és a keret adottságait. A mi játék stílusunkhoz ez illik a legjobban. Látványosan kevesebbet hibáztunk, mint a csoportkörben. Az ellentámadásainkkal viszont nem tudtuk elégszer megbontani a marokkói védelmet, ez pedig ezúttal kevés volt. Az afrikai csapatok taktikailag és technikailag is egyre kifinomultabb focit játszanak. Ennek Marokkó a legékesebb példája. Fantasztikus játék. Játékosok alkotják a csapatukat. Nem is meglepő, hogy előttünk állnak a világranglistán. Nem tudom, hogy a jövőm hogyan alakul a holland válogatott kispadján. A következő napokban tiszta fejjel kell átgondolnom, hogyan tovább.
3: Másnap viszont már napvilágot látott a hír. Ronald Koeman távozik a holland válogatott kispadjáról. Búcsú üzenetében így fogalmazott a játékosként Európa-bajnok szakember. Mindannyian szerettünk volna egy olyan világbajnokságon szerepelni, amelyen történelmet írunk, de ez végül nem történt meg, és ezért senki nem lehet nálam csalódottabb. Ezt a felelősséget nekem kell viselnem, amit mindig is érzek majd, állt Koeman búcsú üzenetében. És ez az a felelősség, melyet az új szövetségi kapitánynak is éreznie kell majd, hiszen Hollandiának a 2028-as Európa-bajnokságon egy akkor már 40 éve tartó trófeainséget kellene megszakítania. 1988-ban az EB-n szerzett aranyat az Oranje, amelynek ezüstéremből bőven jutott. Világbajnokságon 3-szor is elveszítették a döntőt. Sokak szerint 1974-ben és 1978-ban is megérdemelték volna az aranyat, de 2010-ben is csak a hosszabbítás után kaptak ki a hollandok. Akkor Spanyolország nyert, soraiban Xavi Hernándezzel. Azzal Xavi Hernándezzel, akinek a neve már néhány hete felvetődött, mint Koeman lehetséges utóda. Olyan szakemberek nevei mellett, mint például Pep Guardiola, Erik ten Hag, Arne Slot és Louis van Gaal. A narancssárga füst végül szűk 2 hete szállt fel. A korábbi kiváló spanyol középpályás, a játékosként világ és kétszeres Európa-bajnok, 4-szeres BL győztes Xavit nevezték ki a holland válogatott élére. Érdekesség, hogy 2021-ben a Barcelona kispadját is épp Ronald Koemantól vette át Xavi, aki a katalán együttest szűk 3 évig vezette. Ez alatt egyszer megnyerte a spanyol bajnokságot. Körülbelül 2 évvel kinevezése után jött a trófea, egy ilyen statisztikának a holland szurkolók is örülnének. Xavi azon a La Masián nevelkedett, amely a holland legenda Johan Cruyff ötlete volt, amikor 1988-ban kinevezték a Barcelona vezetőedzőjének. Erről a spanyol szakember is említést tett augusztus 25-én, amikor egy sajtótájékoztató keretei között bemutatták, mint a holland válogatott új szövetségi kapitányát.
5: As you know, I have many connections with this country.
6: Mint tudják, sok kapcsolatom van ezzel az országgal. Úgy érzem, hogy arra a futballegyetemre megyek, ahol korábban sokat tanultam játékosként és edzőként is. Johan Cruyffal élete utolsó időszakában voltak megbeszéléseim, mindig pozitív volt. Még akkor is, amikor beteg volt, akkor is pozitív volt. Ezt megtanultam tőle, mindig mosolyogni kell, pozitív hangulatot árasztani. Ezt akarom megmutatni a játékosoknak. Az elsődleges célom, hogy segítsek nekik, aztán élvezzem a folyamatot, így közelebb fogunk kerülni a győzelemhez.
3: Xavi emellett beszélt a válogatott keretét alkotó játékosokról is.
5: I personally believe a lot in this generation.
6: Személy szerint nagyon hiszek a generációban. Mint tudják, sok tehetségünk van, de számomra a legfontosabb, hogy egy csapatot, egy csoportot és egy nagy családot alkossunk, hogy jól menjen a versengés. Futball szempontjából egy nagyon bátor csapatot akarunk, amely uralja a játékot, kezdeményező a labdával, és emellett az is a célunk, hogy mindenkinek megmutassuk ezt a szenvedélyes, vágyakozó és ambíciós csapatot. Ez nagyon fontos számomra edzőként. Azért vagyunk itt, hogy versenyezzünk, hogy élvezzük a játékot és hogy nyerjünk. Ehhez ragaszkodom. Nyernünk kell.
3: A holland válogatott előtt a Nemzetek Ligája A divíziójának csoportküzdelmei állnak. A kettes csoportban Görögország, Szerbia és Németország lesz az aranya ellenfele. Az a Németország, amely szintén új szövetségi kapitánnyal, nevezetesen Jürgen Kloppal vág neki az ősznek. Xavi Hernándezt erről is megkérdezték az újságírók.
5: Well, I feel motivated, izgatott
6: vagyok, motivált, mert Németország ellen játszunk. Európa egyik legjobb csapata, és az elmúlt évek egyik legjobb edzője, Jürgen Klopp ellen. Szóval ez egy nagy kihívás már rögtön a legelején, de azt hiszem, készen fogunk állni.
3: Külön pikantériát adott a sajtótájékoztatónak, hogy Nigel de Jong, aki pályára lépett a 2010-es VB döntőben Xavi ellen, a holland szövetség technikai igazgatójaként elmondta, nem Xavi volt az első számú jelölt, sőt, még a második számú sem. Nigel de Jongot hallják.
7: Természetesen, amikor az első jelöltön gondolkoztunk, megpróbáltuk felvenni vele a kapcsolatot. Ő volt Pep Guardiola. Akkoriban, ahogy ezt mindenki tudja, Guardiola jelezte, hogy távozik a Manchester City-től. A futballban szerzett tapasztalata és a holland futballkultúrához való kötődése miatt természetes és egyenes lépés volt számunkra, hogy ellenőrizzük, érdekli-e a holland válogatott kapitányi posztja. Egy héten belül azonban világossá vált, hogy szabadságot, vagyis egy hosszabb pihenőt szeretne tartani. Számunkra ezután azonnal az jelentette a következő lépést, hogy tovább léptünk a második számú jelöltünkre, aki Arne Slot volt. Erős opciónak számított, mert akkor már éppen elérhető volt. A Liverpool a kötött szerződése lejárt. Mindenképpen olyan jelölt volt, akit érdemes volt megkeresnünk, hogy megtudjuk egyáltalán érdekli-e a lehetőség. Ahogy azt, ha jól emlékszem, ő maga is jelezte a sajtónak, úgy érezte, inkább a klubfutballban szeretne dolgozni. Ezt tiszteletben kell tartanunk. Érdemi megbeszéléseket folytattunk vele annak érdekében, hogy kiderüljön, ideális lenne a kapcsolat, figyelembe véve az ambíciókat, a pozíció jellegét, valamint azt, hogy a karrierje jelenlegi szakaszában hol tart. Végül azonban úgy döntött, hogy a klubfutballban marad, és ezt a döntését tiszteletben kell tartanunk.
3: Így került képbe harmadik számú jelöltként és végül befutóként Xavi Hernández. Meg is kérdezték a sajtótájékoztatón, milyen érzés, hogy ketten is előtte voltak a sorban, amire humoros válasz érkezett. Legalább a dobogón ott voltam, nem? Azért Guardiola és Slot mögött harmadiknak lenni nem olyan rossz dolog szerintem, de igazából nem érdekel, fogalmazott Xavi. A sajtótájékoztatón a szövetségi kapitány munkáját segítő szakmai stábot is bemutatták. Xavinak 4 asszisztense lesz. Ruud van Nistelrooy, Adil Ramzi, Oscar Hernández és Sergio Alegre, a kapusedző Patrick Lodewijks, az erőnléti edző pedig Ivan Torres lesz majd. Az új stáb irányításával szeptember 24-én lép pályára először a holland válogatott. Otthon fogadják majd a németeket Virgil van Dijk-ék. Xavi edzői pályafutása harmadik állomása következik. A katari Al Sadd és a spanyol Barcelona után most először egy válogatott kispadjára ül le a korábbi kiváló középpályás. A holland szurkolók pedig reménykedhetnek, hogy irányításával újra felfelé indulhat a válogatott teljesítménye, és egy sikeres Nemzetek Ligája szereplés után 2028-ban az Európa-bajnokságot követően 40 év után újra szólhat a dal. Nederland, ó Nederland, jé Benten Kampion! Hollandia, ó Hollandia, te vagy a bajnok!

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Regős László Pál összeállítását hallottuk a holland válogatott élére frissen kinevezett Xavi Hernándezről.
1: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
5: Látom!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra, 7 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió benne a Sport reggel, Kaja Kómában szenvedő kiváló kollégáimmal, Marosán Gyurival.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Fáziskéséssel. És egy nagyon-nagyon mosolygós, kávétól előre kapó Gyurtagegével.
3: Hát ez most nem igazán értem, jó reggelt.
2: Én is azért voltam, hogy én sem értem, miért lennék kajakómába, de...
1: Miért lennél? Azért, mert 86 perccel később reagáltál arra, amikor bemutattál.
2: Mert úgy vezettél föl. Hát nézd, hogy kiváltál egy kajakómába. Valószínűleg a rántottába lehetett valami, amit ettél.
1: Nem az epres tiramisuban.
2: Abba volt, az baj, mert akkor az rám is hatott.
1: Ezt mondom. Na, gyerekek, említettem ugye, hogy vendég érkezik hozzánk a stúdióba. Mielőtt bemutatnám, bár akik már nézik, az m4sport.hu-n az élő közvetítésünket láthatják már az élő kameraképeken, hogy négyen vagyunk itt a stúdióban. De mielőtt bemutatnám, ha azt mondom, hogy klubhűség, ugye elkezdtünk már ezen a vonalon evezni. Mondjunk már még egy-két nevet, hogy kinek kijut az eszébe.
2: Meg
1: ugye
2: Vadkerti
1: Attilával kezdtünk kézilabdás vonalon, Francesco Tottit említettem én labdarúgó vonalon, Simon Tibor jött ugye Magyarországról labdarúgó vonalon.
2: És Szabó Jánost meg kell említeni Paksról, aki ugye talán egy év kitérője volt, Siófokon, de egyébként...
1: Mondom én, hogy van abban a tiramisuban valami.
2: Hát ne viccem, miért lenne hát a Paks egy ilyen csapat a magyar
1: csapat. A magyar csapat.
2: Így van, és Szabó János csak ebben a csapatban játszott, és most pontosan nem tudom, de bőven 100 fölötti NB1-es mérkőzésre
1: közelkedik. Gyege, esetleg?
3: Dirk Nowitzki.
1: Wow! Foci, maradjunk már foci vonalon, mert labdarúgással kapcsolatos vendégünk lesz. Foci vonalon tudunk-e még olyat mondani, Maldini. Csak hogy egy kicsit Paolo Maldini, AC Milan, nagyon jó. Mondd ki a nevét. Tudom, hogy ki a... Ugyanolyan bongyor, mint a tiéd. Tudom, hogy egyébként nehezedre esik.
2: Azt hittem Raúl González-t akarod.
1: Raúl González-t is egyébként mondhattuk volna a Real Madridból. Mert hogy hát kimondhatatlan mennyiségű ideje. Ellentmondásosak az információk, mert 2012-t adott meg a klubja a napokban, de aztán lehet, hogy nem is 2012, az a 2012 óta szolgálja, gyerekkora óta a Ferencvárost. Itt van velünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Hát ma már a csapatkapitánya, meg a válogatott csapatkapitánya, meg több mint százszoros válogatott, Könceiné Fenyvesi Evelin, jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Na most akkor tegyük tisztába, hogy 2012 vagy 2011, mert a klubot 2012 óta datálja ezt a dolgot, de én mintha láttam volna az MLS adatbankban 2011-ben is már ferencvárosi mérkőzést, az létezik?
4: Igen. 2012-ben játszottam az első felnőtt bajnoki mérkőzésemet a Fradiban.
1: Hölgyek esetében nem illik azzal jönni, hogy akkor hány éves voltál, de muszáj megkérdeznem, hogy...
4: Akkor ugye betöltöttem a 15-öt, mert az volt a szabály akkoriban, hogy a 15. életévet be kellett tölteni, de maga a Ferencváros kötelékébe akkor még ugye BNLC, Belvárosi Női Labdarúgó Klub névként üzemeltünk, ugye még a Hevesi Tamásos korszak volt, de már Fradi mezben, Fradi létesítményeket használva, és akkor ott 2012-ben kellett elindulnunk MB2-be, ott a névváltoztatás miatt FCC ZRT-ként indultunk el. Szerencsére sikerült egyből megnyernünk az MB2-t, és akkor így tudtunk a következő évtől MB1-be szerepelni. De önmagában előtte már ugye a klubban fociztam utánpótlás színekben, tehát 2011. január 17-én költöztem be a kollégiumba, de kiszámolja.
1: Egyébként összeszedhetnéd magad itt, a 15 éven fönnakadtak itt a stúdióban lévő kollégák, hát van, aki 14 évesen családban már olimpiai ezüstérmes volt, nem?
3: Hát de nem én.
1: Mondom a családba. Na mindegy. Szóval kiszámolja, 2011 óta, atya világ. Miért lesz egy lányból focista?
4: Hú, hát ezt ugye mi sokszor már kapjuk.
1: Muszáj beszéljünk róla. Tehát ebben a rádióban sokat foglalkozunk női labdarúgással. Van magazin műsorunk, és szerepeltél is már benne, ugye a Csajok Ligája. De az a helyzet, hogy itt a kollégák közül is jönnek ugyanezek a kérdések, hogy ez hogyan van, meg miért így van, és egy számukra is egy csomó minden, hát még a hallgatóink számára. Szóval miért választja valaki lányként a labdarúgást? Miért nem ritmikus sportgimnasztika?
4: Hát azért nem gimnasztika, mert ugye kis településről indultam, és azért általában most már azért úgy fejlődik ez a dolog is, de azért kis településeken, vidéken általában labdarúgás, meg kézilabda, ez a kettő van, ami úgy biztosított, de sok esetben a gyerekek vidéken nem is tudnak kipróbálni olyan sportágokat, amiben kiderülne, hogy lehet, hogy nagyon ügyesek, és az lenne az ő sportáguk. Én próbálkoztam mind a kettővel, anyukám kézilabdázott, ő elvitt edzésre.
1: Igazi átlövő alkat van.
2: Melyik kisvárosból származol?
4: Jánoshalma, Baja mellett, Baja a Kiskunhalas környéke. De ott is inkább lábbal rúgtam a kézilabdát is, úgyhogy...
2: Ott a játékvezető közbeszólt egy pár szó.
4: Úgyhogy sok edzésre azért ott nem látogattam el, úgyhogy apukám és van egy bátyám, ők focisták voltak, illetve tényleg az utcában is inkább a fiúk voltak többségben, és akkor nem az volt, hogy én leültem a járda szélére és néztem, hogy ők fociznak, hanem akkor már beálltam, és akkor igazából ez így alakult.
1: És egy körön kettőt vertél rájuk? Vagy ez
4: hát
1: hogy
4: azért nem, ott kicsiként még ez más volt, aztán az iskolában úgy folytattam tesi órákon, és akkor igazából így alakult ki ez az
1: tehát,
4: egész.
1: Tehát ha most adnánk egy labdát, Gegét, oda-vissza be tudnád fűzni köténybe, szerintem bármely
2: nincs magasan.
3: Elfelől nincs kétségem.
4: Nekem mindegy, csak úszni ne kelljen.
2: De van felhőtúszások. Most ahogy beszéltük.
1: Jövőre Budapest rendezi a világbajnokságot. Elkalandoztunk azon a vonalon, hogy esetleg megpróbálna engem megtanítani. Mondtam, hogy egy elég nagy méretű medence kell hozzá, mert ha belemegyek, akkor maradjon benne ugye víz. Egy. Kettő. A világbajnokság után, a rendes, hagyományos értelemben vett világbajnokság után lesz Masters világbajnokság, és arra azt mondta, hogy megpróbálna felkészíteni.
4: Hát sok siker.
3: De egyébként maga az úszás nálatok nem kiegészítő sportág? Tehát, hogy foci mellett így esetleg valami olyan sportág van, ami egy kicsit transferhatásban a testeteket éri.
4: Mostani utánpótlás játékosoknak egyre többet ajánlják, hogy egyébként ússzanak. Az én időszakomban annyira ez nem volt jellemző. Én inkább kilométereket lefutok, mint hogy csak 25 métert le kelljen úszni. Valahogy az úszás nem áll hozzám közel, meg úgy a vízi sportágak, de tudom, hogy egyébként nagyon fontos, és majd remélem egyszer, hogyha lesz gyerekem, mindenképpen szeretném, hogy így a medencéhez úgy közel legyen, és szeressen úszni, mert azt tudom, hogy jó hatással van, és fontos kiegészítő, igen.
1: Na de kanyarodjunk vissza az induláshoz, tehát a Ferencváros együttesében 15 évesen bemutatkozást állt a felnőtt csapatban. Tulajdonképpen amióta van Fradi női labdarúgás, annak te azóta részese vagy. Amikor meghallottad itt a felvezetés során, hiszen nem titkoltuk előtted már ezeket a neveket, akikkel egy lapon emlegettünk, mik az első gondolatok, amik így eszedbe jutnak, amikor Totti, Puyol, Maldini nevét hallod, mint klubhűség, vagy maradjunk a Ferencvárosnál, Simon Tibor?
4: Így az évek során...
1: Fölfogod már, vagy ülepszik ez? Tehát, hogy így megvan? Mert oké, most én még mindig aktív részese vagy, de hogy azért ez így, nem tudom, ezt megkapod, vagy ilyen jellegű felvetéssel szembesültél már?
4: Igen, néhány esetben, és nyilván ez egy ilyen nagyon nagy megtiszteltetés, és de talán még egyébként annyira nem fogom fel ezt
1: így
4: az egészet.
1: Így, hogy az ember így még annyira nem.
4: Igen, de pont most januárban volt az a forduló, hogy több időt eltöltöttem már a Fradiban és Budapesten, mint otthon vidéken és a családommal, és ez az időszak lett ugye többségben, és ez így tényleg hihetetlen, és... De lehet, hogy majd igazán akkor fog ez így tudatosulni bennem, majd, hogyha egyszer abba kell hagyni, de most még csak nagyon élvezem, és igazából csak telnek az évek, és napról napra ugyanazt csinálom, úgyhogy még így nem tudatosul bennem, hogy most ez 15 év, vagy 10 év, úgyhogy a 10. évfordulón egyébként a klubban Fradi Média csinált egy ilyen nagyon kedves kis portréfilmet Fradi TV anyagába, és az ott egy kicsit ilyen nagyon jó eső érzés volt, hogy úgy tényleg akkor ez most már 10 év, és ez egy kicsit ilyen jubileum volt, de azóta így megint nem foglalkozott ezzel az ember, hanem csak csinálja a dolgát, és akkor most a klub megint megemlékezett így rólam. Ezek nagyon jó dolgok, igen.
1: Azt jól tudom, hogy tegnap volt a 250. mérkőzésed a Fradiban?
4: Szerintem így bajnoki mérkőzés, igen, de ha mindent összevetve Bajnokok Ligája, Magyar Kupa mérkőzést, ilyeneket is számolunk, akkor ez szerintem már egy picit több, de őszinte leszek, én is tegnap láttam ezt a...
1: 250. bajnokit sikerült egy góllal megünnepelni, azért azt mondjuk, hogy DVTK Fradi 0-7 a tegnap esti, vagy a tegnap délutáni mérkőzésen. Jelent ez bármit egyébként, amikor az ember ilyen mérföldköveket elér?
4: Persze.
1: 100-210 év, 1 év, 5 év?
4: Persze, szerintem igen, és talán ezt hibázzuk el amúgy az életben, nem csak a sport területén, hogy ezeken így átsiklunk, és nem értékeljük ezeket a dolgokat, de mert annyira benne vagyunk a mókuskerékbe, de pont ezt próbálom én is egy kicsit így tudatosítani magamban, hogy igenis ennek így lehet örülni, ezt így meg lehet élni, és erre lehet büszkének lenni, mert azért ezek nem olyan könnyen kapja meg ezeket a dolgokat az ember. Úgyhogy amúgy is nagyon szeretek gólt rúgni, mert nem szoktam minden meccsen, de tegnap külön örültem, hogy volt egy szurkolónk, aki úgy írt rám a gratulációjával, hogy gratulál a sok évhez, és reméli, hogy góllal sikerül ezt így megkoronázni, és nagyon örülök, hogy sikerült, és neki lett igaza.
1: Én is mindjárt, amikor végzünk, akkor az ötös, lottó ötös számok miatt írnék neked, hogy remélem, hogy akkor ez ügyben is. Evelyn, mióta vagy csapatkapitánya a Fradinak?
4: Helyettes ugye már voltam sok-sok évvel ezelőtt is, ugye Mosdóczi Evelyn volt a mi csapatkapitányunk, ő családalapítás miatt már nem focizik, és családot alapított. Talán az ötödik éve, hogy most már fixen, vagy a hatodik, hogy én vagyok, de inkább öt, és de előtte is helyettes voltam, akkor is igazából ez a szerep megvolt. Mosdóczi Evelyn nem volt a szalag, de én ugyanúgy beszéltem, ugyanúgy segítettem a társakat a pályán, szóval én mindig azt mondom, hogy egyébként nem a szalag teszi az egyéniséget, vagy a karaktert, úgyhogy, de azért azt meg kell adni, nyilván nagyon nagy megtiszteltetés, hogy én vezethetem ki így meccsről meccsre a csapatot, úgyhogy ez nagy dolog.
2: Én olvasom, én sportszerető emberként és szurkolóként, hogy a női labdarúgásnak akár az UEFA, akár a FIFA egyre nagyobb teret szeretne, hogyha nyerne a labdarúgáson belül. Én személyes tapasztalatom alapján Kornéllal beszélgetve olyan szenvedéllyel tud beszélgetni a női labdarúgásról, hogy ezt valóban tapasztalom, hogy egyre népszerű, vagy Elbert Gabival. Így például 2 évvel ezelőtt Andrea Lekicsnek írtam délután, hogy iszunk egy kávét, hogy Fradi foci meccsen vagyok. És akkor azt mondtam, hogy megsértődött rám, és nem akarom találkozni, szóval tisztában vagyok vele, hogy holnap van Fradi meccs. De hát ő nem a férfi Fradi meccsen volt, hanem a női meccsen. És így a mindennapjaimban is érzem azt, hogy a női labdarúgás egyre több embert érdekel, és nyitnak felé az emberek, hogy ti érzékeltek ebből változást az elmúlt 5-6 évben.
4: Igen, abszolút, ahogy mondod. Az, hogy aki benne van, és akihez nagyon közel áll ez az egész, az tényleg szerintem ilyen szenvedéllyel tud erről az egészről beszélni, és nagyon közel áll ez a szívünkhöz. Ugye nálunk vannak szerb játékosok, és visszacsatolva szerintem azért is jött ott Lekicski a mi meccsünkre, mert ott nagyon jó barátságot ápolnak a mi játékosainkkal, és ez ilyen kölcsönös, hogy az én csapatársaim is szoktak, vagy hát mentek, és most is járnak kézi meccset.
2: Egyre több ilyennel találkozik az ember, hogy a női labdarúgásról beszélnek. Major Laci barátom földim, ugye a Szeged edzőjelet, aki a férfi labdarúgásból érkezett, tehát én azt tapasztalom laikusként, hogy óriási nyitás van a női labdarúgás felé.
4: Igen, és például tegnap is olyan jó érzés volt, hogy nyilván első körben egyébként, akik kilátogatnak a mérkőzéseinkre, azok családtagok, barátok, akik közel állnak hozzájunk, és hozzánk is ismerik ezt az egész közeget.
1: De azért most bocsánat, hogy közbeszólok, a BS rejtezőtökön nem csak családtagok, meg ismerősök voltak, hanem ott rendesen volt egy szurkolói mag, vagy épp a bajnoki döntőben legutóbb, amikor a Puskással játszottatok, tehát ott volt egy szurkolói mag, aki megjelenik. Nem túl sokan még, azt is gyorsan tegyük hozzá, tehát nem egy ilyen több ezres tömeget kell elképzelni, de sippal, dobban, Nádi hegedűvel.
4: Igen, és pont ezt akartam, hogy ez a kis társaság így azt érzékeljük, hogy meccsről meccsre így növekszik, lehet, hogy egy-két fővel mindig, és ez úgy más sportágokban kevésnek hangzik, de mi abszolút érzékeljük, és például tegnap Diósgyőrbe is pár szurkoló ellátogatott, és lehetett hallani, hogy buzdítják a csapatot, szóval ezeket mi nagyon értékeljük, mert ugye ezekre így nagyon korábban nem volt példa, úgyhogy igen, meg mindig megköszönjük nekik nagyon.
1: Olyannyira nem volt példa, hogy arról lehet beszélni, tehát hogy annak idején ez úgy indult ez a történet, hogy mondjuk Dörnei Balázs lelkesedése, meg a egy-két szülőnek a pozitív hozzáállása kellett ahhoz, hogy egyáltalán talpon maradjon. Tehát, hogy én tudok olyan történetről, amikor autóban öltöztetek át egyik tornáról a másikra menet, mert hogy annyira szűkösek voltak a lehetőségek, meg az idő is szűkös volt, de a lehetőségek sem bővelkedtek.
4: Igen, azért az elmúlt...
1: Hát ehhez képest azért ez egy óriási ugrás, ami történik.
4: Igen, tényleg volt olyan régen, még 10-11 pár évvel ezelőtt, hogy nem volt öltözőnk, hogy úgy kellett érkezni, hogy ki kellett vinni a táskát magunkkal. Tehát ahhoz képest ilyen szempontból is nagyon nagyot fejlődött ez az egész. Azt gondolom, hogy színvonalban van még bőven hova, de ezért jó, ez lehet rajta dolgozni, lehet fejlődni sokat. Nagyon tehetséges fiatalok jönnek, sokkal képzettebbek, sokkal hamarabb megkapják a jó képzést a mai fiatalok. Velük egy kicsit másra kell odafigyelni, más, amit át kell adni nekik rutinos játékosként, de hát szép feladat, igen.
1: Most egy kicsit így elbillentett el a fejed. Tegnap volt két debütáns, aki első gólját szerezte, Szalai Hédi és Olexa Korina, remélem jól mondom.
4: Szántó Hédi, igen.
1: Bocsánat, Szántó Hédi. Kell ilyenkor őket terelgetni, noszogatni, vagy az első gól kapcsán meséltél nekik, szóba került ez? Hogy néz ez ki, amikor tényleg most már gyakorlatilag rangidős vagy csapaton belül?
4: Azt gondolom, hogy a fiatalok nagyon jól megragadták a lehetőséget.
1: Hát főleg Hédinek a gólya az kifejezetten élmény számba ment. Nem csak ő, arra szerintem mindenki fog emlékezni.
2: Erről beszélek. Reggel 7:30-kor már tudja, hogy tegnap milyen Fradi gól volt. Tehát ez
3: ilyen. Nézzük.
4: Igen. Korina gólya is nagyon szép volt. Ezek nagyon kellenek a fiataloknak, mert dolgoznak, beleállnak a munkába.
1: 16 évesek.
4: Nehezek a mindennapjaik, nyilván az, hogy napról napra a felnőttekkel kell edzeniük, és igazán megterhelő számukra, de beleállnak a munkába, és örülök, hogy így ez be is, vagy kamatozik nekik a meccseken is, mert tényleg megérdemlik, úgyhogy mindenki szeret gólt rúgni, de nyilván a fiataloknak is külön élmény.
1: Mi a tétel ilyenkor? Mi az, amivel a csapatnak kedveskedni kell? Mert azért ilyenkor minden öltözőben megvan a tarifa. Most a lányoknál nyilván nem kockában mérik, hanem gondolom másban, de hogy mi a tarifa?
4: Sütit kell hozniuk, de természetesen kihangsúlyozva, hogy nem anya-apa süti a süteményt, hanem nekik kell kivenni belőlük a részüket. Most rosszul jártak, mert itt sűrű volt, mert bemutatkozásra kell hozni, az első gólra kell hozni, úgyhogy itt már múlt héten volt sütemény.
1: Most és mit szól a dietetikus a csapatnál? Csak süteményhegyek vannak.
4: Nyilván azért nem minden nap süteményezünk, de azért ennyi belefér, és jól veszik a fiatalok, már tegnap mondták is, hogy akkor hú, hát akkor mikorra kell hozni. Mondtam, hogy ez rátok van bízva, de legyen itt egy pár héten belül.
1: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában vendégünk a Ferencváros női labdarúgó csapatának, az FTC Telekomnak kapitánya, csapatkapitánya Fenyvesi Evelin. Férjezett nevén Könceiné Fenyvesi Evelin. Melyiket használ, mert egyébként a mezeden csak Fenyvesi van, ha jól emlékszem.
4: Igen, így a sportban meghagytam ugye a használatba a lánykori nevemet, de egyébként bárhol máshol kérdezik, akkor természetesen használom. Nem túl

0: hobbiszerűen, vagy MB2-ben még űzik a sportágat, de nekem őszintén ez a legnehezebb része, hogy az ember kialakít barátságokat, és akkor így kopnak ki mellőle az emberek, és akkor így mindig újra megújulni, és újra nyitni, és újra barátságokat kialakítani, ez nehéz az a része, de közben meg ugye ezzel azok a játékosok, akik pedig klubokat váltanak, és mennek más helyekre, ugyanúgy fennáll ez a dolog, és ott be kell illeszkedni. Az én esetemben ez egy kicsit más, de sajnálom, hogy kevesen vannak, vagy nem is nagyon vannak már abból az időszakból.
1: Gege, neked vannak még olyan úszótársaid, akikkel annak idején együtt kezdtél, és tartod velük a kapcsolatot?
2: Uha. Talán.
1: Ez nem női labdarúgás, nem sportág specifikus a kérdés.
2: Hát kettő emberrel. Kozma Dominik és Bernak Peti. Igen, nálunk is ugyanúgy kikopott, tehát hogy teljesen átment az életünk egy másik irányba, és tényleg elkopik ez is.
1: Pedig azért ezek a kapcsolatok mennyire sokat jelenthetnének, de hát azért amikor tényleg 2011-től vagy 2012-től számítjuk, azért ha most vissza kellene idézni, hogy hol voltunk 2011-ben, mondjuk Pelenkát levették már olyat 2011-ben?
2: Micsoda? A sánkai világbajnokságon volt.
1: Ne viccelj! Nem már!
3: Önkéntesként, ott... igen.
2: Látod, így kapom.
0: Sajnálom. Jövök többször meg.
1: 7 óra 27 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, vendégünk egészen reggel 8-ig, a Ferencváros női labdarúgó csapatának kapitánya, csapatkapitánya Fenyvesi Evelin. Elindultunk a pályafutását feldolgozandó, illetve ezen az úton, de hogy odáig jutottunk, hogy bemutatkozás, illetve a kezdeti élmények engem nagyon-nagyon foglalkoztatna, és majd a hírek után erről beszélünk, hogy mik a legnagyobb sikerek, mi az, amire a legbüszkébb, vannak-e olyan emlékezetes mérkőzések, és most az átalakuló Ferencvárosnak, mert azért óriási változáson ment át a csapat. A nyáron milyen céljai, tervei vannak, szóval ezzel jövünk majd, de csak a hírek után.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Beálló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták,
4: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áltozatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
3: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
0: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Második tétmérkőzését is megnyerte a Real Madrid, ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, napos, száraz idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Nem jutott be a konferencia liga a liga szakaszába a Bolla Bendegúz által erősített Rapid Wien együttese. A párharc 4-4-es összesítést követően 11-es párbajba torkollott, amelyet végül a Skót Harc csapata nyert 4-3-ra, ezzel bejutva a konferencia ligába. Második tétmérkőzését is megnyerte a Real Madrid José Mourinho irányításával. A királyi gárda Mbappé triplájának, valamint Vinicius Junior találatának köszönhetően 4-1-re győzte le a Real Sociedad együttesét. A lengyelországi Poznanban szerdán elkezdődött a gyorsasági és para kajakkenu világbajnokság. A Kis Ágnes Nagy Bianca kenu 2-es 500 méteren futamgyőztesként egyből a döntő résztvevője lett. A további előfutamokból a középdöntőbe jutott kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel, valamint női és férfi kajak 4-esünk 500 méteren. Kenu 1-es 200 méteren Hodován Dávid, kajak 1-es 200 méteren Balog Gergely és kajak 1-es 500, valamint 1000 méteren Csikós Zsóka jutott a fináléba. A kedvezőtlen időjárás miatt szerdán csak két számot bonyolítottak le a férfiak selejtezőjéből az öttusázók kínai világbajnokságán. Az akadályversenyt és a lövészetekkel kombinált futást holnap rendezik. A vívás és az úszás után az A csoportban Bűm Csaba a 18. Tárkányi Zsombor a 28. helyen áll. A B csoportban Szép Balázs a 10. pozícióval várja a folytatást. A C-ben Koleszár Mihály jelenleg a 7. Az elődöntőbe jutáshoz csoportonként az első 12 között kell végezni.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai ünnepség sorozat előkészületei miatt. Erről azután döntöttek, hogy Hatházi Ákos volt független képviselő arról írt, a szervezéshez annak a Zelcsényi Lászlónak is köze volt, aki korábban a TISZA program szervezőjeként is dolgozott, és az ügyben Radnai Márk kormánybiztos is érintett lehetett. Radnai Márk kormánybiztos is, aki úgy reagált, ő csak a kreatív koncepció kialakításában segített. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették, elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Pályakarbantartás miatt mától vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket. valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk.
6: Közlekedés.
5: Az M1-es autópályán Tatabánya és Biatorbágy között terelésben kell autózni. A Hegyeshalom felé vezető oldalon korábban egy műszaki hibás jármű vesztegelt a 25-ös kilométernél a külső sávon. A kialakult torlódás már feloszlóban van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
6: Időjárás.
5: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kinek hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel hű fegyverhordozói, itt a stúdióban Marosán György.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: És Gyurta Gergely.
3: Jó reggelt.
1: Élőben közvetítjük beszélgetésünket az m4sport.hu weboldalon, illetve a Nemzeti Sportrádió Facebook oldalán, ha és amennyiben Milán is úgy gondolja, hogy ebből valóság legyen. Milán, köszönjük szépen. Szerintem jó lenne az a szőkerőzse, amin gondolkozol, az a helyzet. Kicsit, hogy mondjam, illeszkedne egy bizonyos képességekhez lehet. Na, nem akarok csúnyán beszélni. Vendégünk van a stúdióban, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Fenyvesi Evelint, a Ferencváros csapatkapitányát, a női labdarúgó csapatkapitányát. Köszi szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívásunkat ezen a korai órán, és itt vagy velünk. Ugye Diósgyőrben játszottatok tegnap 17:30-tól, az azt jelenti, hogy éjfél előtt nem nagyon keveredtél ágyba, vagy éjfél előtt már ágyba voltál azért?
4: Hát nagyjából úgy, igen, éjfél körül.
1: Sokat nem aludtál akkor hozzánk hasonlóan, mert mondjuk mi BS rejtezőt néztünk, Varga Barnit.
4: Igen, hát hasonló, igen, nem.
1: Ja, hogy te részel a buszon?
4: Hát követtük, igen, az eredményeket, de a meccset nem láttam, úgyhogy azt majd így ma utolérem magam, hogy a gólokat, meg az összefoglalókat visszanézem.
1: Mert hogy ebből, tehát hogy így követett, ennyire követett, hogy visszanézed, és rendesen.
4: Persze,
1: így...
4: főleg ahol van magyar érdekeltség, azt mindenképp igen.
1: Ki a kedvenc játékosod?
4: Magyarok közül?
1: Hát maradjunk először a magyaroknál.
4: Hát Barnit nagyon szeretem, nagyon szurkolok neki. Itthon a Fradiban nem magyar a kedvencem, de...
1: Nevezzük meg, ha meg lehet.
4: Zaki, Zakari Eszent, nagyon szeretem.
1: Óriási.
4: Igen.
1: Christopher Zakari Eszent.
4: Igen.
1: Hát most akkor sokszorosan dobok hevesen a kicsit. Férjed alszik még, remélem. Ugye úgy gondolhatunk Zakari Eszentnek. Ugye az első meccsen kint Trabzonban, Törökországban, ugye az ő góljával nyert a Fradi, és ennek köszönhetően előnyből várja a ma esti visszavágót az Európa Liga rájátszás playoff körében.
4: Igen, azt gondolom, hogy Zakari Eszennek a mentalitása abszolút tükrözi és megvalósítja a fradizmus kifejezést.
1: Már Fenyvesi Evelin.
4: Úgyhogy tényleg nagy kedvenc, de vicces véletlenül szeretek képbe lenni az eredményekkel, szeretem követni a meccseket. Általában azért inkább a férfi labdarúgást nézem én is, de a női meccsek eredményeit is követem, visszanézem.
1: Mitrovica 0-0-át játszott tegnap.
4: Láttam, igen.
1: Nem akarok otthon sebeket tépkedni, de...
4: Igen, láttam, hogy a Miskolcra menet én is néztem, hogy milyen meccsek lesznek, és akkor így eszembe jutott, hogy most bajnoki helyet játszhatnánk Európa Kupa meccset is. Nem baj, most ez van, ezt kell most megugrani, és reméljük, hogy jövőre lesz még sajnos.
1: Na, ez most az átalakuló Fradi miatt lesz érdekes, de mielőtt eljutunk az átalakuló Fradihoz, ugye itt a 14 évvel, 15 évvel ezelőtti bemutatkozásodról már esett szó. Beszéltünk arról, hogy az akkoriak közül már nincsen senki, kikopott mellőled mindenki. Beszéltünk arról, hogy 5 éve vagy csapatkapitány, korábban voltál csapatkapitány helyettes. Az idáig vezető útról mi a legkedvesebb? Van kedvenc emlék, amit ki tudsz esetleg ragadni? Itt ebből a rengeteg 250 bajnoki meccsből, magyar kupából, nemzetközi meccsekből van kedvenc? Tudsz választani?
4: Egyet nem tudnék kiemelni, mert azt gondolom,
1: legyen akkor top 3.
4: Hogy ilyen sok idő alatt rengeteg élmény és rengeteg mindennel gazdagodtam így a foci által.
1: Hát megismertél például engem.
4: Persze, az a top 1, number 1. De...
1: Köszönöm szépen.
4: De vicces
2: véletével... Negatív élmény is élmény, nem?
4: Vicces véletével nagyon-nagyon sok olyan emlék van, amire úgy gondolok vissza, talán tényleg az első bajnoki címünk, amikor tényleg még kis csikó csapatként, és oda tudtunk érni, és meg tudtuk nyerni a bajnokságot. Ez 2015, igen. A tavalyi...
1: Azt kitaszítottatok akkor le a trónról?
4: MTK-t, igen. Ugye akkor abban az időben az MTK volt a legjobb, nagyon sok rutinos játékosuk volt, és sikerült őket legyőzni. A tavalyi BL mini torna selejtező továbbjutás Albániába az is nagyon kedves, mert szoktuk mondani, hogy igen, hogy egyet többször kell felállni, mint elesel, és a sport erre tanít, hogy soha ne add fel, De nagyon-nagyon sokszor nekifutottunk ennek a...
1: Nézd meg, és kirázzaitek, mert tudom, hogy mit akarsz mondani.
4: Nagyon sokszor nekifutottunk ennek a BL miniselejtezőnek, és egyszerűen nem sikerült megugrani. Nem sikerült megugrani.
1: Ez 8-ra sikerült? Jól emlékszem? Vagy 8?
4: Talán 9-re, igen.
1: 9+1.
4: És egyszerűen nagyon jó csapataink voltak, volt kedvező sorsolásunk, de valahogy mindig úgy alakult, hogy büntetőkkel, utolsó perces góllal, de valahogy mindig kicsúsztunk.
1: Ugye, és bocsánat, hadd szóljuk egy fél mondattal közben. Azon a hallgatóink kedvéért, meg Gege is kérdezte, hogy miről van szó, mert nem érti szegény, hogy a lányoknál más a lebonyolítás, mint a fiúknál, tehát a BL selejtező az egy 4-es tornával indul, és a 4-es tornából aki tovább jut, akkor utána tovább jut egy másik 4-es tornába, ott megint van 4 csapat, hogyha az elsőből indulsz, és akkor utána, ha onnan is tudsz tovább menni, akkor jutsz el oda, ahol Varga Barnék játszottak szerda este, ez az úgynevezett rájátszáskör, amikor már a férfi mezőnyhöz hasonló csapatok, tehát PSV Eindhoven, Real Madrid, a lányok talán a Realnak se lejteznie kell, hogy ha oda akar érni valahova, csak szólok Gege, hogy nem ám az valami.
2: A férfi csapat is, ha oda fog jutni előbb-utóbb.
1: 99. perces első fordulós gól és társai, azok mind ebbe az irányba mutatnak. Na, szóval akkor tudsz eljutni a Liga szakasz főtábla lánykori nevén csoportkörbe. Amiről Evelin mesél, az az, hogy nekifutottak 8-szor ennek a selejtező mini tornának, hol az első körbe, hol a második körbe, mikor éppen hogy volt a kiemelés meg a rangsorolás, és egyszer sem sikerült, és amikor ugye sikerült megugrani ezt tavaly Albániában, ugye ezt meséled most, hogy ez egy kedves emlék.
4: Igen. Tényleg, de az összes bajnoki címre emlékszem, mert azért minden évben van valami nehézség, amivel meg kell küzdeni, hol éppen egy nagyon erős ellenfél, hol éppen sosérült van a szezonban, tehát hogy minden bajnoki címnek, meg minden aranyéremnek megvan az értéke, és emlékszem mindegyikre, úgyhogy nem tudnék egyet kiemelni.
3: És például a karrieredben volt olyan, amikor így holtpontra kerültél? És azt mondtad, hogy na, akkor itt most én nem folytatom. Nehéz, elég volt, vagy így zökkenőmentesen ment, vagy megy a
1: karrier. Olyan lelkesedéssel mesél, hogy kizártnak tartom, hogy lett volna ilyen, de aztán...
2: De nem biztos, mert hogy a klubhűségről beszéltünk, hogy olyan is benne lehet a Gege kérdésében, hogy nem a Ferencváros.
1: Tehát, mert ugye fölmerült-e, igen. De először nézzük a holtpontot, amikor azért itt nagyon komoly hullámhegyek, hullámvölgyek, ugye sokat beszéltünk már arról, hogy a korai lehetőségek, akár az infrastruktúrát néz, de elképzelhetetlen volt, ami most van, hogy saját edzőközpontja van egy női csapatnak, vagy saját pályák, saját lehetőségek, nem tudom én, szóval, hogy akár emiatt, vagy bármi miatt volt olyan, amikor azt mondtad, hogy fölmerült a gondolat, hogy hagyod az egészet a fenébe?
4: Hát persze, szerintem az a sportoló, aki azt mondja, hogy nincs holtpont a karrierével, az vagy nagyon szerencsés, vagy nem mond igazat, de szerintem azért annyira nehéz ez az egész, és olyan megfelelési kényszer van folyamatosan, és teljesítési kényszer, hogy szerintem vannak ilyen holtpontok. Szerintem ez nem is gond, ez is hozzátesz ahhoz, hogy valaki sportoló tud-e maradni, hogy ebből tovább tud-e lépni, vagy ezen fent tud kerekedni. Úgyhogy volt, nagyon korán megsérültem, nagyon fiatal voltam, amikor elszakadt a keresztalagom. Az nagyon nehéz időszak volt, és akkor, de még úgy azon úgy fenn, tovább tudtam menni, vissza tudtam jönni, és ahogy újra elkezdtem játszani, a másik térdem is megsérült. Szóval ott volt egy ilyen nagyon nehéz másfél évem. Nagyon fiatal voltam, úgyhogy még nagyon lelkes, még nem égtem ki, és még nagyon sok energia volt bennem, úgyhogy sikerült visszajönni, de azért az nagyon embert próbáló volt, és amit mondtál is, Korony, akkor még nem az volt, hogy volt saját gyógytornászunk, hanem ott saját magamnak kellett megoldani a dolgokat. Aztán abból sikerült visszajönni, és utána újra játszottam, játékba lendültem, és utána nem volt ezzel gond. Aztán persze az évek alatt, amit mondtam is, ez a megújulás kicsit nehéz, amikor úgy elmennek az ember mellől a barátok, a társak, és akkor újra meg kell újulni, újra bele kell állni.
1: Na most az elmúlt 4 évben szerintem 4-szer cserélődött ki, gyakorlatilag majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy a fél keret.
4: Igen, úgyhogy ez nagyon nehéz. Ugye sokszor azért megkaptam én, hogy komfortzónán belül maradtam azzal, hogy soha nem mentem külföldre, és soha nem próbáltam szintet lépni.
1: Lett volna lehetőség?
4: Olyan lehetőség lehet, hogy lett volna, ami ami egy nagyon minimális klubváltás lett volna, nem tudtam volna olyan szintet ugrani a Ferencvároshoz képest, ami úgy megérte volna, és illetve olyan tapasztalatokat szereztem tényleg itt a két keresztalak sérülésem során, a rehabilitáció során, hogy egyszerűen annyira fontos volt nekem a labdarúgás, hogy folyamatosan játszak, hogy annyira hiányzott, hogy és ez nem az, hogy nem akartam volna máshol beverekedni a helyem, hanem egyszerűen csak élveztem évről évre, hogy itt a Fradiban megbecsülnek, hogy számítanak rám, hogy jól tudok teljesíteni. Úgyhogy így nem keresett meg a Barcelona, nem akart elvinni még a Real Madrid se, pedig lehet, nem sajnos nem szeretem a Real Madridot, de azért ha megkerestek volna, elgondolkodik az ember.
2: Kaladmágyból itthon maradtam.
4: Igen. Úgyhogy így alakult, hogy nekem ez lett az életutam, vagy a pályafutásom, hogy a Ferencvárosba töltöm tényleg szinte az egészet. Nem bánom, hogy így alakult, mert azt gondolom, hogy tényleg mindenkinek megvan a saját pályája. Az enyém ez lett.
1: Van hozzád hasonló bárki itt a női mezőnyben Magyarországon, aki bármelyik csapatból ennyi, de most Vajdorsi neve jut eszembe elsőre, az MTK csapatkapitánya, de hát ő még kis csikó hozzád képest. 100. bajnokinál jár, meg nem tudom, 10 évet se töltöttem még az MTK-ba, vagy 10-hez közé, nagyon-nagyon maximum.
4: Lehet, hogy egy kicsit kevesebb, és szerintem egy ilyen 5-6-7 éve lehet Orsi MTK-ba. Most így nem jut eszembe, mert azért...
1: Hát azért, mert nincs. Valószínűleg azért nem jut eszembe.
4: Úgy az emberek szokták váltani a klubokat. Aztán, hogy mi a jó, szokták mondani, hogy a 7 évente munkahelyet csárt váltani.
1: Mióta vagytok együtt a férjeddel?
4: Most lesz 7 évente.
1: Jó reggelt, Balázs!
4: De... Tényleg, ahogy mondtam is, hogy én nem bánom egy percét sem, hogy így alakult.
1: Kacsingatsz-e már a foci utáni időszak felé? És ha igen, akkor milyen formában?
4: Hát olyan embernek mondom magam, aki tényleg így tudatosan szeret felkészülni mindenre, és ezt is szeretném, hogy amikor abba kell hagyni, akkor ne ott álljak, hogy semmi mankó nincs a kezembe. Végeztem egyetemet, most az MLS-nél az edzőképzés egyik licenszét csinálom, tehát hogy úgy készül az ember a jövőre, de rettegek attól a pillanattól, amikor azt kell mondani, hogy ennyi, és
1: nézd
4: ne tovább.
1: Nézd csak oda, hogy bólogat valaki.
3: Ilyenba készülsz.
4: Na szerintem, hát tudom, hogy erre nem lehet felkészülni, de azért az ember mégis próbálkozik. Nem tudom. Azt tudom, hogy így a focin kívüli dolgokhoz nem annyira értek, tehát szeretnék...
1: A foci a mindened? Abszolút a mindened?
4: Abszolút, igen.
1: Van bármi, ami nem foci, és mégis fontosnak tartod az életedbe, vagy előkelő helyen van?
4: Hát a család és a...
1: Jó, oké, de most a családi sportol, tehát mondtad, hogy anyukád is sportol, igen. Bátyád is, apukád is, tehát hogy ezt én persze nyilván a család egyértelmű, de itt is a sport bekúszik. Van olyan, ami sport, a férjed is sportvonalon ismerkedtetek meg, tehát az is sport. Amit én tudok rólad, az minden ehhez kötődik.
4: Igen, nem is értek nagyon máshoz, az egyetemen is sport dolgot végeztem, tehát hogy... Nem, ez a világom.
1: Figyelj, Evelin, jött egy olyan üzenet a 0630 55 55 605-ös SMS számra, hogy szerintem ennél jobban semmi nem adja vissza azt, hogy milyen kisugárzásod van. Sziasztok! Mi itt Miskolcon gyűlöljük a Fradit, de ez a hölgy kimondottan szimpatikus. Zsolti. Most ez egyik oldalról tudom, hogy megmosolyogtató, de Zsolti, köszi az üzenetedet, minden benne van, tehát tényleg az, hogyha az kimondják az Diósgyőrből, hogy Ferencváros, az nem az első helyen van a szeretett dolgok között, de látod, elképesztő. Szóval, hogy a labdarúgás meghatározza minden irányból, mi az, amit szeretsz a focin kívül csinálni? Mi az, ami jut-e bármire idő, ami nem foci, mert amikor vissza kell nézni az összefogdalót is, gondolom, ki leszel ma este a Trabzon elleni meccsen, bólogatsz, szóval jut bármire idő, ami nem foci?
4: Amit mondtam is, hogy azért a barátokra, családra igyekszik az ember időt szakítani, mert az nagyon fontos, és talán tényleg az van nekem az első helyen, hogyha nem foci van, akkor már így beszélem a barátaimmal, hogy ki mikor ér rá, aki már ugye nem a focimban mozog.
1: Ki mikor ér rá kijönni egy meccsre?
4: Igen. Mindig kérdezik, hogy mikor látunk, hát mondom, ha kijöttök a meccsre. De vicces félretéve nagyon fontos, hogy ezeket a barátságokat is ápoljuk. Tényleg... ha van egy kis szabad időm, meccset nézek, ha megy a tévébe, szóval...
1: Ha nem tudod nézni, hallgass a Sportrádióban, nagyon ajánlom magunkat.
4: Jó, nem mondom, hogy minden csütörtökön felkelek ilyen korán, de...
1: Elég, ha a közvetítéseket hallgatod egyébként, ha éppen úton vagy. Figyelj, Evelin, arról beszéljünk még így zárásként. Tettem már a utalást, hogy elképesztően átalakult. Az utóbbi éveket nézve talán most változott a legnagyobbat a keret, hiszen maradt mondjuk nagyjából egy kezdőcsapatnyi játékos, akik a rutinos, sokat tapasztalt, tényleg sokat megélt játékosok. Hát mellette szó volt már róla Hédi Korina esetében, 15-6 éves, úgy játszottak BL-selejtezőt, hogy még magyar bajnokiuk sem volt, és úgy kellett, tehát olyan mélyvízbe kellett beleugraniuk, hogy a pancsolóból, hogy hívják ezt, mik a cápák, vagy a békákból lettek egyből delfinek, cápák, vagy hogy vannak a lépcsőfokok?
3: Egész jó vagy.
1: Na, tehát annyi, hogy kihagytak 8 medenc.
2: Semmi béka lesz, hogyha megy az úszaton folyamán?
1: Nem, én a cet, én a 30 medenc cet leszek, hogyha én megyek. Viszont tényleg viccet félretéve, szóval, hogy milyen célokkal, tervekkel, reményekkel vágtatok neki, ugye a BL-selejtezőről már beszéltünk, hogy nem sikerült a szezonnak, ugye jön most a hétvégén a Puskás elleni rangadó, az első olyan komoly erőfelmérő, amikor hazai csapattal kell megmérkőzni, és hogy tetszik ebben az új átalakuló Fradiban a te szereped, mert hogy ez több, mint egy csapatkapitány. Ez kicsit ilyen gyúkanyó, vagy anyjuk helyett anyjuk, vagy ezeknek a kis fiatal lányoknak, vagy hogyan képzeljük ezt el?
4: Szerintem jól fogalmazod.
1: Köszönöm szépen.
4: Amit szerintem fontos, hogy általában ugye pár fiatal, 3-4-5 fiatal csatlakozott egy ilyen szezon kezdésre a csapathoz, akkor még talán elegendő a csapatkapitány szerepe. De most azt érzem, hogy annyi új van, és majdnem minden posztra van egy új fiatalunk, hogy a rutinos játékosok közül mindenki érzi azt, hogy ebbe felelőssége van, minden egyes kezdő játékosnak felelőssége van, hogy a saját posztján a fiatalt segítse. Tehát nem abból áll, hogy csak én terelgetem a fiatalokat, hanem
1: mondjuk
4: a többiek is.
1: Mondjuk rengeteg süti receptet is kell tudjál, mert ha ennyi minden süti, vagy ennyi sütit kell süssenek, azért...
4: Nem, azért jó fej vagyok, azt nem mondom meg, hogy mit hozzanak, csak hogy nem anya és apa csinálhatja. Úgyhogy...
1: És kihúzom, hát, jó fej vagyok ezzel.
4: Ezt nekik kell kitalálni. Tehát tényleg a mi felelősségünk az, hogy a lehető legnagyobb terhet levegyük a fiatalokról, és a lehető legtöbb rutint átadjuk nekik, azzal, hogy beszélgetünk velük, hogy kérdezzük őket, hogy segítjük őket edzésen, mert ez a mi érdekünk is, hogy ők minél hamarabb be tudjanak illeszkedni, és felvegyék a ritmust.
1: Célok, tervek? Ezt ügyesen kikerülted, ezt a kérdést?
4: Nem változtak, attól függetlenül nem változtak. Szeretném.
1: Ferencváros az Ferencváros.
4: Igen. Nagyon-nagyon kemény lesz, új lebonyolítási rendszer van, nincsen már bajnoki döntő a végén nálunk, úgyhogy az...
1: Azt mondjuk el, bocsánat, gyorsan, hogy három részre szakad majd a tabella, lesz egy úgynevezett felsőház, egy felső négyes körmérkőzés, tehát mindenki játszik, ugye mindenkivel lesz egy középső négyes, illetve alul lesz majd óriási öldöklés, ugye a bennmaradásért, de hát ez vélhetően azért titeket nem érint majd.
4: Igen, tehát szeretek azért nem olyan nagyon messzire gondolni, az elsődleges cél az, hogy az első négybe benne kell lenni, és utána pedig utána szeretnénk a lehető legtetén végezni.
1: Evelin, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, élmény volt, nagyon gyorsan elröpent ez az egy óra. Férjezett nevén Könceiné, leánykori nevén Fenyvesi, minden esetre a Ferencváros csapatkapitánya, a női csapatkapitánya, Fenyvesi Evelin volt a vendégünk. Köszönöm szépen még egyszer, hogy befáradtál hozzánk.
4: Köszönöm.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől, a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 5 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel hű fegyverhordozóim a stúdióban, Marosány György, Gyúra from Békés Csaba.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Gyúrta Gergely, Gege from Lauber, nem Dauber Dezső, milyen Gyarmati Dezső úszoda?
3: Jó reggelt kívánok. Jó,
2: Dezső egy pár kilométerre
1: van. Az igen, az Pécsen és a sportcsarnok, de majdnem igen. A telefonvonal túlsó végén pedig ilyenkor minden csütörtök reggel állandó labdarúgó szakértő vendégünk, Holczer Ádám. Jó reggelt, Ádám.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Ádám, mielőtt belemennénk a mai Trabzon elleni visszavágóba, Fenyvesi Evelin a női csapat, a Fradi női csapatának, labdarúgó csapatának kapitánya volt az imént a vendégünk. Segíts már, mivel volt érintettséged, vagy van, volt, reméljük sokáig lesz is érintettséged a klubbal, hogy mekkora dicséret az, amikor egy ilyen SMS-t küldenek, hogy mi Miskolcon gyűlöljük a Fradit, de ez a hölgy kimondottan szimpatikus.
4: De reméljük, hogy ez legalább annyira szól a Fradinak, mint Evelinnek, de hát abszolút. Tehát én szerintem valahol ez így jól van, hogy a foci falakat dönt. Tudjuk, hogy a labdarúgó szurkolók nagy része, sokszor magunk is nagyon szélsőségesen állunk ehhez a játékhoz, de szerintem a nap végén az a legszebb a fociban, hogy egyébként akár tényleg országrészeket, városokat, vagy akár bármilyen a világ több pontjára érkező embereket össze tud kötni, úgyhogy minden elismerésem azon miskolci szurkolónak, aki mondjuk ezt be is látja, és így egy SMS-ben bevállalja. Úgyhogy igen, ez egy nagy pozitívum, így van reggel.
1: Óriási elismerés, én is ugyanezt mondtam, és köszi, hogy megerősíted. Evelin kedvenc férfi labdarúgója, a Fradiból Christopher Zakariasen góljának köszönhetően előnyből várja a Fradi ezt a Trabzonspor elleni visszavágót. Kell aggódnunk, mennyire kell aggódnunk, hogyan állsz ahhoz a kérdéshez, hogy amíg a Fradi a hétvégén nem játszott bajnokit, addig a Trabzon Szala duplájával és a Mester 3-astól sem sokkal maradt el, mert volt egy gólja, amit végül les miatt elvett a videóbíró, szóval, hogy a Trabzon viszont egy bajnoki győzelemmel hangolta visszavágóra.
4: Hát a Fradi esetében ez ugye most az elmúlt években ez egy standard, hogy a playoff körben nem játszik bajnoki mérkőzést a Fradi, és hát így vagy úgy sikerültek ezek a mérkőzések. Mondjuk, amikor a BL playoff épp nem, akkor az ugye EL főtáblát érte, amikor az EL nem, akkor ugye EK, vagy illetve talán az EL mindig is sikerült, mert az EK az egy EK menetelés volt.
1: Igen, az a Klasszvik után jött, így van.
4: Klasszvik után, tehát hogy a Fradi sokszor megugrotta már ezt, és ebből sosem volt probléma. Ugye a Real meccs kapcsán arról beszéltünk, hogy a két zsávzsé mérkőzés között mennyire indokolt egy edzőmeccs. Én azt gondolom, hogy minden mellett és ellen is szólnak érvek, de alapvetően ezek könnyen kezelhető dolgok. Ha játszani kell 3 naponta, akkor igazából ritmusban marad az ember, ha van egy hete, akkor azt úgy tudja kezelni, hogy van egy kicsi hosszabb idő, amit ki lehet pihenni a két fontos mérkőzés között, de hát ugye a másik oldalról meg, tehát a Fradinak persze ez egy nagyon-nagyon fontos mérkőzés, de az edzők folyamatokba gondolkodnak, legalábbis jó edzők és Borbély Balázs ilyennek gondolom, tehát azért itt a Fradira nagyon komoly 3 bajnoki vár utána 10 napon belül, tehát a Puskás Győr, Újpest 3-as, az persze talán ez a mai fontosabb jelen pillanatban, de azért az, hogy a bajnokságnak az eleje jól sikerüljön, és ne kelljen a Fradinak mondjuk egy nagy hátránnyal küzdködnie a bajnokságban egész ősszel, vagy akár tavaszig is, akár mondjuk, hogy tavaly történt a Győr elleni versenyfutásban. Ugye ahhoz azért az is fontos, hogy ezt a 4 meccset mondjuk valamilyen szinten egyben is kell kezelni, tehát fontos a mai, de akár az összeállítás, akár a meccsmenedzselés közben nyilván azért az felsejlik majd a stábban, hogy 3 nap múlva meg felcsúton kell majd játszani. Szóval ez egy nagyon nehéz feladat a Fradi számára, és ebből a szempontból lehet, hogy segítség, hogy a hétvégén nem kellett játszani. Nem 5 meccsről beszélünk ebben a folyamatban, hanem idézőben csak 4-ről, de az első mérkőzésből kiindulva ez egy nagyon nehéz visszavágó lesz. Tehát azért a mai fociban, most nem tudom, a tegnap előtti BL-selejtezőkre, ha visszagondolunk, de tegnap is azért történnek olyan események, mérkőzéseken belül, de borul sokszor a papírforma, bárki bárhol képes gólt rúgni, szóval itt ma már én azt gondolom, hogy így idegenben lőtt gól szabály sincs, tehát hogy én azt gondolom, hogy az egy idegenben szerzett gólos győzelem, ez persze óriási előny, de ez egy viszonylag könnyen lefaragható a Trabzon szempontjából, vagy úgy fogalmaznék, hogy szerintem könnyebben lefaragható, mint amennyire egy előnybe levő csapatnak ez mondjuk menedzselhető. Tehát most, ha csak a Celticet vagy a Bersevát nézzük, két nap előnyből sem tudta megőrizni ugye a párharcát. Tehát ma már nagyon nehéz az, hogy valakinek van egy-egy gólos előnye. A Fradi egyébként ezt megoldotta mondjuk ebben a selejtező sorozatban már nem is egyszer, de azért ez egy nagyon nehéz meccs lesz szerintem ma este.
5: És ha már szóba hoztad Borbély Balást, ő azt nyilatkozta, hogy az előny őrzése veszélyes lenne a Ferencvárosnak. Én ebből arra engedek következtetni, hogy valószínű, hogy ők támadni fognak, és mindent meg fognak tenni a győzelemért, hogy megszerezzék a grupamába a győzelmet.
4: Igen, hát most ugye nem, hát igazán sokféleképpen meg lehetne őrizni ezt az előnyt. Az egyik az a legegyszerűbb módja, tízenbe állunk a kapu elé, és akkor mindenki, amár áll, kirúgdossa a kapu előteréből a labdát, aztán majd letelik az óra, de ez ritkán szokott működni, tehát ahhoz, hogy a meccs képe, vagy esetleg a Trabzon is érezze azt a fajta nyomást, amivel a Fradinak az idegenbeli előny, ebben mindenképp egy óriási segítség, hogy a Trabzon a kezdetektől kezdeményezőben kell fellépjen, de ha ez a Fradi részéről egy ilyen nagy passzivitással párosul, akkor szerintem a Trabzonnál jogosan fogják érezni, hogy ez egy ledolgozható hátrány. Hogyha a Fradi hozzáállása a meccshez mondjuk egy támadóbb attitűd lesz, akkor nyilván a Trabzonnál is úgy vannak vele, hogy az rész nélkül nem mehetünk, mert bármikor kaphatunk egy kontrát, vagy esetleg frusztráló lehet, hogy mondjuk a Fradi meg tudja tartani húzamosabb ideig a labdát, adja is, nem mondjuk a Trabzon tér felén tud labdát birtokolni, tehát ott tud felállni, és ott tud labdát járatni a Fradi, de ez mind kell ahhoz, hogy elbizonytalanodjon a Trabzon. Alapvetően, ha két csapat keretét nézzük, vagy az, hogy mondjuk akárcsak Szalát kiveszünk, de azért a Trabzon keretében van egy-egy olyan játékos, akiről azt feltételezzük, hogy na, ő egy igazi nemzetközi szinten is elismert gyerőember, ugye miatt tarthatnánk tőlük, de azt gondolom, a két csapatot nézzük, és a Fradinak az elmúlt most már évtizedét, hogy honnan, hova fejlődött a Fradi, és most hol tart, ez igazából, mint csapat, nem kell szerintem félni a Fradinak a Trabzontól, függetlenül attól, hogy mondjuk, ha megkérdezünk valakit, hogy Szalá vagy Zakariasen tud-e előbb eldönteni egy nemzetközi meccset, akkor általában Szalá lesz a válasz, még ha egyébként az előző meccsen pont a ellenkezője bizonyosodott be, de szerintem ez nem ez a fontos tényező ma este, hanem az, hogy tényleg a Fradi úgy kezelje ezt a párharcot, mint az elmúlt években oly sokat, tehát hogy azért ilyen kaliberű csapattal, mint a Trabzon, ami nem az elit, de talán csak a neve, vagy a bajnokság rangja miatt ahonnan érkezik, gondolnánk azt, hogy a Fradi előtt van, ezeket a Fradi rengetegszer. Tehát ebből a sorozatban, mondjuk a Twente, az szerintem egy hasonló példa.
1: Bizony.
4: Forgatókönyv, idegenbeli győzelem, jegyzettebb bajnokság, de annak a jegyzettebb bajnokságnak azért nem a kimagasló a legjobb csapata, hanem az elit mögött projektet építő, tehát a Twente előtt is van három csapat Hollandiában, a Trabzon előtt is van minimum három Törökországban, ezért ez a párhuzam megvan, és ez csak ez a selejtező sorozat, ilyenről az elmúlt évekből rendre hozhatnánk példákat, hogy ezeket a Fradi hogy oldotta meg, tehát, hogy de soha nem úgy oldotta meg a Fradi, hogy visszaállt és bunkerfoci, hanem mindig pont annyit tett bele támadásban, átmenetekbe, a támadójáték minőségében, ami kellett ahhoz, hogy ne azt érezzük, hogy hú, ezt megúsztuk, hanem hú, a Fradi ezt megoldotta, és általában ez volt az érzésünk szerintem, nyilván Fradi szurkolóknak is, de semleges szurkolóként is az ember Fradit nézett az elmúlt 8 évben, ezért a Fradi inkább megoldotta ezeket a feladatokat, sem mint megúszta, vagy szerencséje volt, persze az is sokszor kell, de mondani, nem az a meccs, amitől féltem a Fradit, de az nem azt jelenti, hogy nem kell óvatosan hozzáállni, vagy nem kell azzal számolni, hogy mi van, ha a Trabzon szerez vezetést, semmi, akkor marad pár perc, most az 70, 80, 20, teljesen mindegy, de x a pár harcán, azért a Fradi még mindig jobb helyzetben van, mint a Trabzon, nem is gondolom, ezzel nem mondtam újat.
2: mennyire kitett a Trabzon játék a Szalát teljesítményének? A Fradinak elég Szalát kikapcsolnia?
4: Hát most ugye az első meccs alapján, meg most a Trabzonnak a hétvégi mérkőzés alapján is azt mondom, hogy meg a statisztikák szerint, hogy melyik oldalon vezet több támadást a Trabzon, az úgy tűnik, igen, hogy Szalát elég domináns szereplője a pillanatok alatt a csapatnak, és most nyilván az öltözőben is gondolom ez így lehet, de a pályán mindenképpen. És ugye itt egy óriási kontraszt van Szalá elmúlt két évében, hogy amikor domináns szereplő, és nagyon megy neki a játék, az a Liverpool bajnoki címe tavaly előttről, ugye amikor Szalá, nem tudom, 30-40 gól között ugott, most nem emlékszem már pontosan, de hogy egy elképesztő szezonja volt, és ahhoz képest jött ez a tavalyi beesése a Liverpoolnál, ami aztán ugye már odáig tartott, összeveszett Armstrongtal, kikerült a csapatból, aztán a végére visszakerült, de végül el is igazolt. Szóval, hogy a Salah hatás az Liverpoolban két szezonban két nagyon különböző módon mutatkozott meg, és ilyen egy gyengébb bajnokságban, egy másfajta csapatban az a fajta dominancia, ami Liverpoolban volt, az biztos, hogy meg fog jelenni. Szerintem a kérdés az, hogy Salah melyik arcát hozza ez majd a két évvel ezelőttit, amivel a Trabzon nagyon jól járhat, vagy a tavalyit, ami sok esetben frusztráló tud lenni egy öltöző számára, meg egy edzőnek is egy nehezebben kezelhető feladat. Tehát, de a játékot illetően biztos, hogy Salah hangsúlyos lesz egész évben a Trabzon, ami teljesen érthető. Tehát furcsa lehet a példa, de amikor a portugál válogatott pont ettől szenved szerintem az elmúlt időszakban, hogy van egy annyira domináns szereplője, aki már nem biztos, hogy az elit szintjén annyira meghatározó, és szerintem Salahnál talán ő nem is ezen a szinten játszik már, mint a portugál válogatott, tehát azért nem elvárás, hogy még a Trabzon címeket nyerjen. Az, hogy milyen hatással lesz Salah hosszú távon a csapatra, az szerintem most még kérdés, de az nem kérdés, hogy ha már csak az elmúlt három meccsből indulunk ki, amikor a Trabzonban a Salah pályára lépett, azért erőteljesen eltolódott a játék arra az oldalra, ahol Salah játszik. De ebből a szempontból igen, ki kell őt kapcsolni, de egy ember kikapcsolása azért még a mai fociban nem garancia, tehát a Vasas is nyert a Honvédnál, úgyhogy Urblikot egész megszen követték. Úgyhogy szerintem azért ez ma már megoldható egy komoly csapat számára, ha egy-egy embert kivesznek belőle.
1: Holzer Ádám, a állandó csütörtök reggeli vendégünk itt a telefonvonal túlsó végén. Borbé Balázs szerepéről egy kicsit, Ádám, kérlek, mert hogy két irányból is hallom ezt a történetet. Egyrészt győri ismerőseim siratják, hogy nincs ott az Etónál Borbé Ádám, illetve a Ferencvárosnál már látjuk, hogy milyen zseniális munkát végez. Szóval akár egyik, akár másik szemüvegen keresztül kérlek, az ő szerepét te milyennek látod, milyennek ítéled meg?
4: Hát én a győri barátokat, a győri szurkolókat vigasztalnám, hogy valahol az élet rendje, értem mindig, amikor egy kis csapat elveszít egy ilyen kaliberű szereplőt.
1: Nagyon finoman szúrtál oda nekik, hogy egy kis csapatnak tituláltad őket.
4: Hát a Fradinál mindenképp kisebb, akkor így
1: fogalmazom. Értem.
4: Igen, és hogy ha onnan valaki feljebb lép, azt ugye azok a szurkolók nagyon nehezen tudják megemészteni, tolerálni, de bárki felteszi magának a kérdést, hogy bármit is csinál az életben, de mondjuk az adott ország legnagyobb cége, vagy legnagyobb volumenű szereplője megkörnyékezi, akkor azért 10-ből 9 ember váltani fog. És ez szerintem nem anyagi kérdés elsősorban, hanem szakmai. Tehát az ember, hogyha olyan helyre hívják, ahol a szakmailag a legnagyobb kihívásba ütközik, akkor vált, ha már Hanvas Béla óta tudjuk, hogy a legnagyobb ellenállást érdemes keresni az embernek. De ezzel mindenki így van, vagy legalábbis merném gondolni, hogy a legtöbb ember így dönt. Sibor V. Balázs belemert ebbe vágni. Biztos, hogy Győrben ez hosszú eset, de azért a Győr a bajnokságban még veretlen. Volt egy valamilyen menetelés, vagy hívjuk, ahogy tetszik, de ugye a nemzetközi porondon, az, hogy kulcsembereket veszít el a Győr, egy olyan ember érkezik Európába, aki még lehet, hogy turistaként se járt soha itt, szóval ez azért nem könnyíti meg a győriek dolgát, de hogy hosszú távon szerintem adjanak esélyt, vagy adjon a Győr annak esélyt, hogy lehet, hogy nem lesz bajnok a csapat, sőt, nagy valószínűséggel így lesz, de hogy az továbbra is egy hasonló projekt lehet Győrben, hogy felépítenek. Minden évben nem lehet három Csinger, Tóth, Vitális szintű játékost kitermelni egy rendszer sehol a világon, hogy aztán mind a hármat magyar szinten jó összegér, jó helyre tovább lehessen adni. De minden évben egyet-egyet, vagy három évente hármat, ahogy éppen alakul a csapat sorsa, meg az egyéneké. Tehát szerintem Győrben ez a projekt nem biztos, hogy megszakad azzal, hogy Borbély Balázs távozom. Borbély Balázs érkezésével a Fradinál változott, meg szerintem annyiban a helyzet, hogy a Fradi nagyon jól kezeli kommunikáció és eredményesség szintjén is azt, hogy egyébként nagy átalakuláson megy át a klub, kulcsemberek mennek el, azért Sziszétől kezdve Gartemanon, Makrekissen, Abufanin, sorolhatnánk, kik azok a játékosok, és akkor Tóth Alex, Barni, akik ugye az elmúlt egy évben távoztak a Fradiból, de hogy Borbély Balázstól még én olyan mondatot nem hallottam, legalábbis egy nyilvánosság előtt semmiképp, ahol ő ugye arra panaszkodna, hogy neki ezzel meg kell küzdenie, míg mondjuk nem kell messzire menni elődjei, ugye még a magyar szabály miatt is rendre
1: papírzsebkendőt
4: készítettek be maguknak. Szerintem ez csak hozzáállás kérdése. Ha van egy szabály, és az 12 csapat tartja, akkor így nézve a Fradi nincs hátrányban. A Fradi is csak betartja azt, amit az összes többi. A Fradinak a presztízse miatt szerintem nagyobb esélye is van a legjobb magyar játékosokat magához édesgetni. Aztán tudjuk, hogy ez kontraproduktív, mert ha a Fradi hívja a magyart, akkor az hirtelen kétszer annyiba kerül, meg a játékos is máshogy tárgyal, tehát tudjuk ezeket a belsős dolgokat, de azért a Fradiban játszani, főleg magyarként, az annál nincs nagyobb dolog, mondja ezt egy fradista, már nem tudom, a negyedik kerületben mit gondolnak erről, de tényleg szóval a Fradi most Borbély Balázssal egy nagyon intelligensen és kultúráltan meccselő, meg mondjuk playoffba, vagy csoportliga szakaszba vágyó csapat lett, és tényleg nem kifogásokat keres Borbély Balázs, nem kifogásokat keres a klub egyelőre, hanem dacolva az elemekkel, azzal, ami most átmennek ezen a változáson, még mindig eredményesek, és közben Nagy Olivér személyében nekünk, akik Soroksárról 4 éve ismerjük Olivért, és játszottunk vele, nekünk talán nem annyira újdonság, hogy Olivérben sok van, az, hogy meg tudja mutatni hosszú távon, mondjuk Trabzonban megtudta azt, hogy ezt meg tudja ismételni 1-2-5 szezonon keresztül, ez még nyilván kérdés, de ott van Olivér is, azért Varga Zétény, Szabó Szilárd, Bagi, léptek pályára olyanok, Lakatos, akik ugye Soroksárhoz is nagyon köthetőek az elmúlt 1-2-3 szezonból, és most már a Fradiban is lehetőséghez jutnak, tudjuk, elmentek az embereket, említettem, magyar szabály, fiatal szabály, de hogy bekerülgetnek ezek az emberek, és Borbély Balázs még egyszer sem mondta, hogy neki ezzel baja lenne, hanem megpróbálja ezeket a lehető legjobban használni. Szóval én Borbély Balázs eddigi munkáját, ugye a Fradi utánpótlásból is valamennyire képbe voltam, Dac Győrnél szerintem azt nem kell magyarázni, hogy egy milyen helyzetben vett át a klubot, juttatta fel, és aztán 2 szezon alatt 4. hely bajnoki cím, kupa elődöntő, Rapid elleni playoff mérkőzés, szóval azért itt Borbély Balázs 10 éve nem látott magasságba emelte vissza a Győrt egy pillanat alatt, és akkor bevállalja azt, hogy leül a Fradi kispadjára, és ott is úgy tűnik, hogy megoldja. Most egy EL vagy EKL, nagyon nem mindegy, de összességében mind a kettőt sikernek lehet majd egy ponton nevezni. Szóval én Borbély Balázst egyelőre elismerem, és bízom benne, hogy a Fradi kispadján is mondjuk olyan sikereket összehoz, mint Győrben, aztán neki is lehet olyan lehetőségek nyílnak, hogy majd aztán a Fradi tábor sírat egy edzőt.
2: A Győrt felemelte, és saját magát pedig a felső polcra, hogyha a Fradi edzője lett.
4: Igen, hogyha abban indul ki, hogy a Fradi felső polcos edzőkre vágyik, de hallottunk erre utalásokat az elmúlt években nem egyszer, akkor bízunk benne, hogy Borbély Balázs lett felső polcos, és nem a Fradi adta lehelyet. De Borbély Balázs abszolút, én is azt gondolom, hogy eddig, nyilván gondolom ő sem szent, biztos vele is nehéz napi szintű munka egy játékosnak, mert minden játékosnak van olyan, hogy éppen egy edzővel nem jön ki, tehát lehet, hogy a Fradi keretében lesz olyan, aki azt mondja, hogy ő nem szívesen dolgozik a Borbély Balázsra, de mondjuk nekünk nem is feltétlenül ebből a nézőpontból kell megvilágítani, csak abból, hogy a klubra milyen hatása van, és egyelőre én ezt nagyon jól ítélem meg.
1: Na és akkor Ádám, zárásként egy 10-es skálán vagy százalékos mutatóban a Fradi továbbjutási esélye. Visszavágóra is a bookmakerek a Trabzont hozzák esélyesnek, viszont a továbbjutás kérdésénél egy picit a Fradi felé billen a mérlegnyelve.

0: amiről beszélünk majd jövő héten, hogyha minden úgy alakul a ma esti mérkőzésen, akkor az természetesen majd a Sodinak a helyzete. Holczer Ádám, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Szép reggelt, jött egy SMS a 0630 55 55 605-re. Nem akarok negatív lenni, de szerintem a Fradi mostani helyzetében jobb lenne a Konferencia Liga. Üdv nektek, Fekete József írta. Ez is egy vélemény, nem is teljesen alaptalan. Kedves József, annyiban vitatkozunk, csatlakoztok, urak, hogy azért örülnénk, hogyha Európa Liga lenne belőle, még hát akkor abszolút. Is.
1: Nem kérdés, persze.
0: Nem kérdés, így van. Na, meglátjuk minden esetre, köszönjük Józsefnek is a véleményét, 8 óra, 26 perc a pontos idő. Óriási időutazás, gyerekek. Edda és a kölyköd voltam a folytatásban.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Főtáblára jutott az E-Katina Bajnokok Ligájában, ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, napos, száraz idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Varga Barnabás duplázott szerda este, amikor az AEK Athén 4-0-ral legyőzte a Levszki Szófia együttesét, és ezzel bejutott a Bajnokok Ligája a liga szakaszába. Nem sikerült a főtáblára kerülés a konferencia ligában az osztrák Rapid Wiennek. A Vici együttest 4-4-es összesítést követően 11-es párbajban a Skót Harc búcsúztatta. A labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét fogadja. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is időben közvetíti. Csak nem hibátlan teljesítménnyel zárta a poznani gyorsasági és parakajakkenu világbajnokság első napját a magyar válogatott. Mindegyik magyar egység tovább jutott saját előfutamából. A női kenupárosok 500 méteres számában a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős futam győzelme azonnali döntőbe jutást ért. Piros Zsombor 3-szettes győzelemmel bejutott a selejtező harmadik fordulójába, így már csak egy sikerre van a főtáblától az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Piros a második körben az észt Daniel Grinkát győzte le, a US Open főtábláért pedig az ausztrál Christopher O'Connell-lel küzd meg. Marozsán Fábián, aki alanyi jogon főtáblás New Yorkban, pedig már a negyed döntős a Winston-Salemi keménypályás tenisztornán, miután a nyolcad döntőben három játszmában nyert az amerikai Martin Damm ellen. Udvardi Pannának viszont nem sikerült a negyed döntő bejutása a mexikói Monterreyben. A magyar játékos a belga Elis Mertens-től kapott ki 3 szettben.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy minden 4 reaktor és minden 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Legalább 2 magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt, 558 turista, köztük 466 külföldi állampolgár eltűnt. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kárbán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter szerint a hiány mértékének csökkentéséhez a költségvetés módosítására van szükség. A miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés 2 napos rendkívüli ülése. A képviselők döntenek a médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról. A testület feladata lesz a médiatanács elnöki tisztségére benyújtott pályázatok vizsgálata. Megtárgyalják a szakképzési törvény módosítását, amely szerint január 1-től a szakképzési centrumokban a kancellári feladatokat a főigazgató veszi át. A parlament lefolytatja az alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények, valamint az ÁFA törvény módosításának általános vitáját is.
0: Közlekedés.
1: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak. A félútpályát lezárták, napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 41 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozóim, mindketten a telefonjukba belefeledkezve, minthogyha most először lennének rádió stúdióban. Gyuri, Marosán György.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Gege, Gyurta Gergely.
3: Szép jó reggelt.
1: Na, örülök, hogy elmondtátok egyszer az én nevemet ma reggel, hogy ki az, aki bemutat titeket, de üsse kavics, vérnyomás csökkentő, kinél van?
2: A stúdióban Balog Balázs, vagy Németh Kornél.
1: Nagyon szép volt.
2: Balázs, szóval, ami van, rég láttam, tényleg.
1: Nem tudom, de most tehát kérdezem, hogy kinél van vérnyomás csökkentő.
3: Ne, neked kell.
2: Ez a korban, amiben mi vagyunk, még nem kell. Ugye, hát abban a korban, amiben te vagy.
1: Értem. Abban a helyzetben, amiben most leszek. De szerintem nektek is szükség lesz rá. Szóval Neymarról jött egy kimutatás. Neymar megvan, ugye, hogy Neymar kicsi.
2: Neymar junior.
3: Persze.
1: 0630 55 55 605. Ez az SMS számunk. Kíváncsi vagyok a kedves hallgatók véleményére Neymarral kapcsolatban, úgy általánosságban véve, aztán majd, ha mindjárt belemegyünk itt az összesítés kapcsán, akkor utána, hogy ki mit gondol Neymarról. Szóval, Neymar ugye jelen pillanatban visszatért Brazíliába, és a nevelő klubjánál, ugye a Santosnál futballozik, de lejárt a szerződése, és kacsingat az Inter Miami felé, lehet, hogy összeáll újra az MSN, azaz a
3: Suárez Messi.
1: Messi, Suárez Neymar 3-as, ami ugye annak idején a BBC-vel volt, ugye a Bél Benzema, a Cristiano 3-assal nagy csatában, a spanyol bajnokságban, de nem is ez a lényeg, hanem mielőtt visszatért volna Brazíliába, játszott Szaúd-Arábiában az Al-Hilal csapatában. Tudjuk-e azt, hogy mennyi pénzt fizetett érte átigazolási díj gyanánt az Al-Hilal?
2: 90 millió eurót.
1: 90 millió eurót kifizettek ennek kifizettek ezért a derék fiatal emberért. Amíg ott volt, ez körülbelül egy ilyen 2,5 évet töltött ott, emlékeim szerint.
3: Igen.
1: 68 milliárd forintban mondom, 68 milliárd forintot keresett. Tudjuk-e azt, hogy ez alatt az idő alatt hány gólt szerzett?
2: Egyet.
3: Egyetlen egy gólt. És 7-es darab meccset játszott.
1: 7 mérkőzésen egy darab gólt szerzett, erre fizettek ki 68 milliárd forintot.
3: És még nem is ez a durva, hanem ahogy ez az alatt...
2: De mi a gond a vérnyomásoddal emiatt?
1: Mi a gond a vérnyomásommal?
2: Igen, én ezt nem értem, hogy...
1: Várjál, ez egy része a juttatásoknak, mert kapott egy 25 szobás palotát 7 fős személyzettel, illetve hogyha az Instán bármit is csinált, a kislábúj körmét megmutatta, azért posztonként 500 ezer dollárt.
2: Értem. És ez miért és gond?
1: Miért
2: neked? Ne.
1: De várjál már,
2: a kérdés vége a lényeg, neked ez miért gond? Mert
1: vissza,
2: ha a tulajdonos lenne itt, és azt mondaná, hogy fönt van a vérnyomás, akkor azt mondom, hogy oké. De hogy neked ez téged hol érint, miért gond? Tehát én ezeket nem értem ezt a gondolkodásmódot.
1: De neked ez hogy nem gond?
2: Mert nem az én pénzem.
3: Na.
2: Tehát ez, csak egy pontosítás. Van ez a szurkolói pszichológia, hogy ti mintha fiszkusz őrzői lennétek a szaúd-arábiai klubnál. Hát semmi közünk hozzá. Bántsa, legyen ő ideges, aki adta neki a pénzt.
3: Leosztottam.
2: Már meg legyen boldog.
3: 532 napot töltött Szaúd-Arábiában. Ez azt jelenti, hogy naponta 127 millió forintot keresett.
2: Egészségére. Én gratulálok neki.
3: Hát de ezt most, ezt a pénzt azért...
2: De mert neked adták volna oda a szaúd-arábiai. Persze. De hát ez tök jó a Neymarnak. Hát is milyen ideges lehet a szaúd-arábiai tulaj?
1: Hát még én nem vagyok szaúd-arábiai.
2: De hát neked semmi között hozzá. Nem tőled vette.
1: Hát ne viccelj már.
2: Ez egy irítség generálta idegesség. Hogy miért nem neked? De hát szóba se került, hogy te meg én meg Gege.
1: Na jó, álljunk meg. Tehát 0630 55 55 605.
3: De azért...
1: Ez az SMS számunk. Gyuri állítja, hogy Kornél irigy, és emiatt ideges. Neymar naponta 127 millió forintos keresetére, amit arra kapott ez a nagyszerű brazil, hogy 7-es darab mérkőzésen egyetlen nem erre kapta, gólot.
2: Nem erre kapta. Nagyon rossz az analízis. Amikor leigazolsz egy játékost, legyen az júliusban, nem arra igazoltad, ami majd december végén lesz, hiszen nem, az időben nem tudsz járni, hanem amit feltételezel, hogy ő majd hozni fog. Illetve hát ebben a világban a marketing értékét. Most a marketing értékével bírt, hiszen ahogy megvették, azonnal rengeteg mezt eladtak. De nem tudod, befektetsz egy játékosba, nem tudod, hogy ez egy kockázat, hogy mit fog hozni. Ha 10 gólt lőtt volna, az is kevés. De a te gondolkodásod alapján a 82 gól is kevés, hiszen ez rengeteg pénz. Tehát ez demagógia.
1: Tehát, ha veszel egy világklasszis játékost azért, hogy gólokat rúgjon, akkor ne mondd azt nekem, hogy az én felfogásom szerint nekem a 82 gól nem, kevés
2: nem
1: lenne.
2: Nem jött be a befektetés. Nem jött be.
1: Nem jött be. Tehát nem, azt mondjuk a napi 127 millió forintos kiadásra, hogy nem jött be. Óriási. Figyelj, az SMS falon megőrültek az emberek, tehát teljesen ketté szakadtunk. Neymar, tűzmeleg a pali, megérdemli, ha kifizették neki. Tessék, itt egy... Ne legyünk már álszentek, tényleg irritáló, bár semmi közünk hozzá, nem irítség. Normális emberi reakció, Kornéli. Erika, de kedves vagy.
2: Én bennem nem szül ilyet. Én bennem nem szül. Az szülne bennem ilyet, hogyha lenne mondjuk az én klubomnak férfi szakága is, és még meccset nem nyert volna, és szerződést hosszabbítanak vele 4 évre, dupla annyi pénzé, mint velem. Az fölháborítana.
1: Hát de mit hallom? Az a férfi.
2: Mi hasonló, gyerekek?
1: Ugyanaz az a férfi szakák dolga, nem a te pénzedből, vagy nem a te zsebedből hát, vették ki. De annyit értő, meg annyit.
2: De most mi Szaúd-Arábiáért aggódunk. És az viszi föl a vérnyomását, hogy Szaúd-Arábia a pénz bukott azon, hogy Neymar mennyit kapott. Hát ha ez csak irítség generálhatja.
3: Erkölcsi dolog, tehát ez a sportba vetett bizalomnak a hiány.
1: Gyerekek, a csávó többet volt sérült, mint amennyit játszott. Ugye ez a 7 mérkőzés 1 gólból kiderül. Az, hogy ő élőben közvetíti a Twitch-en, vagy nem tudom hol, hogy pókerezik, és 1 óra alatt képes 1 millió eurót eltapsolni, tehát azt nem mond már nekem, Gyuri, hogy az normális dolog, meg egyébként tehát nincs összefüggésben ezzel az abnormalitással, amit itt felolvasok. Tehát figyelj, az szíve joga, hogy a megkeresett pénzt, amit, tehát azt értem a gondolatmenetnek azt a részét, és abban egyet is értek vele.
2: A póker Majka, ugyanez akkor Magyarországról. Majka is rengeteg pénzt elpókerezik, és
1: de várjál már, állj már meg egy kicsit azért. Az, hogy Majka szóbeszéd alapján azt tudjuk, hogy bukik pénz pókeren, vagy nem.
2: Szóval az indult valamilyen versenyen, és most én nem értek hozzá, nem bűn, hogy valaki kártyázik.
1: Hát az lehet, hogy nem bűn, de azt azért a nem normális kategóriába sorolom, hogy kapsz 68 milliárd forintot a semmire, majd utána azt közvetíted, hogy arcoskodva 1 millió eurót, 400 millió forintot buksz 1 óra alatt kártyázás közben.
3: És még nem is játszom, mert állítólag sérült vagy, de ugye még állítólag sérült volt, egy jachton bulizott, és alkoholfogyasztást is lehetett látni. Tehát ugye itt ez a probléma, hogy...
2: Ti most összekeveritek azt, hogy valami követendő példa, és példaképhez megfelelő viselkedése, vagy az, hogy nekem batonyán fölmenjen a vérnyomásom ezzel. Nekem ezzel nem megy föl. De nem is mondom azt a sportolónak, hogy micsoda példakép Neymar. De az, hogy mi Szaúd-Arábiában ennyi pénzt kifizettek neki, az én életemre nincs kihatással, és hogy ideges legyek.
1: Carlos Tevezért annak idején, amikor a kínaiak megpróbáltak ugyanúgy felturbozni a ligájukat, mint ahogy a szaudiak megpróbálták, és azt gondolták, hogy pénzzel meg lehet venni, ugyanezt Pepitába eljátszotta. Annyi itt egy brazil fiúról volt szó Neymar esetében, ott ugye Tevez egy argentin, meg nem mondom hirtelen most csípőből a csapatnév, ahova került, ugyanígy nem játszott semmit, akkor világrekordot jelentő összegért vitték el. Persze, azt a részét adom, hogy ha valaki ennyire korlátolt képességű, mint ez a szaudi klubvezető, vagy nem tudom, koronaherceg, vagy a királyi család, vagy a nem tudom, uralkodó család tagja, hogy kifizet érte 90 millió eurót a PSG-nek, vagy nem tudom, melyik klubtól szerezték meg Neymart, meg ezt a rengeteg mindent. Persze, hogy erről nem Neymar tehet, de azért álljon már meg a bicikli, hogy 7 meccset játszik, 1 gólt rúg, és nem jön egy hír se arról, hogy lefeleztük a pénzét, szóltunk neki, hogy ez így nem jó, valamit kéne tenni, egy ennyi, hogy figyelj már, haver, amúgy, ha szerződésben vagy velünk, amúgy nem a Twitch-en kéne közvetíteni, hogy egy jaktról pókerezgetsz 876 bronzbőrű csillogó dekoratív instamodell társaságában. Tehát, hogy azért valami következménye csak kéne, hogy legyen annak, hogy kifizettünk neked, kifizettünk hát
2: nem
1: neked
2: tudod,
1: a világ
2: hogy
1: pénzi.
2: Ők mit beszéltek vele, lehet beívta az elnök az irodájába, hogy szedje össze magát. Meg azért veszélyes ez az út, és azért álltam most ebben ennyire bele, mert ez ugyanaz az út, ahol mondjuk a Diósgyőr focistája is van, most pont a Diósgyőrt mondtam, mert a hallgatói SMS Diósgyőrből, tehát azon a környékről jött, hogy nem azért nem játszik jól egy Diósgyőr játékos, mert nem akar, és bele fog állni a szurkoló, hogy pedig mennyi pénzt keres. Most a számokkal lehet játszani,
1: hallgató,
2: nem ennyi
1: egy
2: pénz.
1: Egy hallgató most belém állt belém, úgyhogy mindjárt ez lesz a következő, amit előszedünk egyébként.
2: Tehát, hogy nem azért nem játszik jól valaki, mert nem akar, nem sikerült neki. És a focistára is azt mondja, hogy sokat keres, és nem rúgott gólt, pedig volt három helyzete. Tehát hol a határ akkor? Neymarba beleállunk, amihez nekünk semmi közünk nincsen.
1: Nem áll.
2: Ugyanaz a szituáció, ráadásul ugye ez itt a saját kis falunkba, városunkba
1: nem áll.
2: Történik.
1: Azért és a kettő között nehogy már...
2: Az, az út az ugyanaz. Nem nincs egyenlőség. Az út az ugyanaz.
1: Gyerekek, erről szól a mai világ sajnos. Nem Szaúd-Arábiáért aggódunk, de ez akkor is irreális. Erről szól a mai világ. Én nem irigy vagyok, de nem tudtam már jegyet venni a hétvégi szuperkupára, ez kézilabda, mert mindjárt beszélünk kézilabdáról, pedig 35 éve keményen dolgozom, becsülettel a gyermekeimért élek, de vágyam volt egyszer elmenni egy ilyen kiemelt eseményre, de nem tehetem meg, pedig két nagy példaképem a díjazottak között van, és ez nem irigység, hanem bosszantó. Jött egy ilyen SMS is, aztán az abszolút kedvencem, javaslom, Kornél foglalkozzon a Ferencváros Fradi városra kapott 25 milliárd forintjával, az adófizetők pénzével, üdvözlet. Kedves aláírás nélküli SMS író, mégis milyen irányból közelítsem meg ezt a kérdést, vagy ez hogyan kapcsolódik a Neymar féle felháborodásomhoz, hogy a Fradi város ügyben, ahol vizsgálat van, én nekem ezzel vajon milyen feladatom lenne? Úgy mégis. Segítsetek már, hogy nekem mit kellene ezzel tennem?
3: Hát lehet, hogy a közvetítésben, nem tudom.
1: Tehát miközben mondom, hogy Zakariasen passzol hátrafelé Rámákerszhez, apropó Fradi város, Rámákersz, Tón, mit tudsz erről az egészről? Zakariasen a bal oldalon, Nagy Olivér beadni készül, Olikám, mielőtt beadnád a labdát, gondolkozz már egy kicsit azon.
2: Van, én megtaláltam.
3: Na.
2: Mert nekünk szurkolónknak az a feladatunk, hogy élvezzük a labdarúgást, ha nyilván azért kapcsoljuk oda a tévét, vagy kimegyünk a helyszínen, ki tudunk, nem pedig gazdasági elemzésekbe belemenni. Tehát, hogyha belemegyünk így, akkor belemegyünk bele teljesen.
3: Hát de most
2: akkor legyünk sportközgazdászok.
3: Akkor mi köze mondjuk a Fradi városnak, meg a Neymarnak? Tehát,
2: hogy... Semmi. Erről beszélek. Semmi köze annak, hogy Neymar mennyit keres. Nekünk semmi közünk
3: de
2: hozzá.
3: Hát én azért kapcsolom be a tévét, hogy Neymart lássam.
2: Hát de nem, de hát a pénzéről beszélsz.
3: Hát de pont ez az, hogy kapott ennyi pénzt, és de nem tőled, játszani.
2: De nem tőled kapta.
1: Oké, Gyuri, de figyelj, kinyitottuk Pandora szelencét, következő SMS. Az NBA-ben milliókat fizetnek ki a semmire nézhetetlen.
2: Erről beszélek, ezt nyitottad ki erre az útra. Erre az útra indultál. Hát erről beszéltem az SMS előtt.
1: De várjál már, aki írja ezt az SMS-t, ezek szerint ő meg tudja állapítani, hogy nézhetetlen, tehát nézi. Tehát van viszonyítási alapja. Most beszéltünk arról ma reggel, és nem akarok ebbe belemenni egyébként, mert ez egy ilyen vége láthatatlan vita lenne, de hogy mennyi magyar játékos lesz ott a Bajnokok Ligájában, hogy a válogatott milyen eredményt ért el, hogy a Fradi sorozatban 8. alkalommal lesz ott valamelyik, még most per pillanat, ebben a pillanatban 8 óra 54 perckor nem tudjuk megmondani, hogy valamelyik európai sorozat főtábláján, ligaszakaszában. Szóval az az állítás ebben a formában én szerintem ugyanúgy nem teljesen igaz, mint a tiéd, hogy ezen nem minek felháborodni. Fradi város jön, valaki írja. Fradi város, rengeteg mosolygó, ilyen sírva nevető smiley, az irítség jön megint.
2: Jó, de most nem persze, hogy életünk sem menjünk el itt politikai kérdésekre. Egyszerűen az, hogy gazdasági dolgokat elemzünk, nem ránta, üljünk le, élvezzük.
1: Gyuri, azért a között, hogy kötnek szerződést Luis Suárezzel, vagy Messivel, most Messivel elfogult vagyok, de én ezt vállalom. Messivel olyan szerződést kötött az Inter Miami, sőt nem csak az Inter Miami, hanem talán azt hiszem az Apple birtokolja a jogokat a Major League Soccer esetében, és hogy abból, tehát a közvetítési jogdíjból is kapva, nem akarok butaságot mondani, előnyös szerződést kötött. bárki is szerintetek bármelyik ország rádió stúdiójában fölháborodik azon, hogy Messinek az Apple, vagy az éppen bármelyik jogot birtokló társaság bármilyen pénzt kifizet? Nem. Azért nem háborodik föl, mert a Pali teszi a dolgát, ez ami miatt szerződtetik. Neymar semmit, az íg egyet a világon semmit nem csinált, hanem az egészre magasról tett, most nem lehet itt szalonképesebben kifejezni azt, hogy magasról tojt erre az egészre, talán ez még belefér, és egyébként röhögött mindenkin úgy, hogy abszolút...
2: Akkor azt kérdezem tőled, te Neymarért nézed a meccseit a csapatnak, és rosszul játszik, vagy nem játszik. Viszont tudod azt, hogy ő havi $100 ment oda. Ugyanígy fölháborodsz? De erről van szó.
1: Ousmane Dembele, azt hiszem a hallgatóink egy jelentős része pontosan tudja, hogy a Barcelonával elfogultabb vagyok, vagy a Barcelona közelebb áll a szívemhez, mondjuk, mint a Real Madrid, és akkor nem szeretnék, tehát minden irányból próbálom reálisan nézni a dolgokat, de amikor Dembele a Barcelonában játszott, és folyamatosan sérült volt, és semmi másból nem állt az élete, mint az éjszakázás, meg a videójátékozás és társai, folyamatosan mindig felháborodtam azon, hogy ezért az emberért 135 millió eurót fizetett ki akkor a Barcelona. Dembele később aranylabdás lett. Nem tudok teljesen elvonatkoztatni a két dolgot. Tehát ugyanaz az ember, benőtt a fejelágya, Luis Enrique most rakta ki a csapatból.
2: Hogy van egy edzője, aki tudja kezelni?
1: Okay,
2: miért nem alkalmazta a Barcelona? Miért nem alkalmazott egy olyan edzőt? Tehát akkor ebben már belemehetünk.
1: Gyuri, érted? Azért szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon összetett és...
2: Hát azért mondom, ez nem fekete vagy fehér a Dembele
1: ügy. Nehéz kérdés. Korné, abszolút veled értek egyet párthovatartozás nélkül, aztán ahogy Albert Flórián mondta, ahogy a pénz bekerül a futballba, az a futball halála lesz. S milyen igaza lett? Annyiban azért vitatkozok a kedves SMS íróval, hogy a pénz jelen van a futballban, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hatványozottan erőteljesen jelen van, és nem, hogy él virágzik, hanem tényleg fejlődik meg, megy előre. Úgyhogy nehéz kérdés. Gyurinak van igaza, jött egy ilyen SMS is.
2: Gyurikám,
1: anyukának
2: köszönöm.
1: Szóltál, hogy írja az SMS-eket, hogy ez volt?
2: Nem.
4: Maga írta most gyorsan.
1: Most egyébként igen, ott van a telefon. De én, Milán, hallod, mennyit fizetett neked?
2: Az SMS-t olvasom, hát miért van a kezemben?
1: Hogyne, én meg is szép.
2: Itt van, látod, ott van.
4: Tudjátok, mire lennék kíváncsi, hogy itt előre megkapta ezt a 68 milliárdot? Tehát, hogy
1: menet közben fizeti, nem, amit előre megkapott.
2: Higgyétek el, sokkal egyszerűbb lesz az életetek, hallod? Ha nem másnak a gazdasági helyzetével foglalkoztok.
1: Csaba megírta azt, hogy nem, Gyuri írja, Csaba írta az SMS.
2: Csaba az SMS író, köszönöm,
1: szóval,
2: Csaba.
1: Amit előre megkapott, ez a Pityaner 25 szobás palota. Tehát abban szerintem egyébként tudnánk felállítani.
2: De egyébként, ha csak 10 szobás lenne, már lehet nem háborodna föl. De vagy egy két szobás kunyhót, esetleg egy garzon lakásra kapott volna, akkor semmi baj nem lenne, Kornila. A 25 szobás kivette a biztosítékos.
1: De szórakozz! A garzon meg a 25 szobás palota között csak érzed, hogy
2: de mikor, mi a határ, ahol felháborodsz? Jó
1: érzésű ember. Adjanak neki egy 8 szobás palotát. 3 fő személyzettel, és akkor azt mondom, hogy oké.
2: Akkor nem baj, ha nem játszik jól. Pedig te azért kapcsolatod a tévét, hogy szórakoztasson. Nem játszik jól, nem érte el a célját az odakapcsoláson, de csak egy kunyhóba lakik, semmi baj.
1: De Gyuri, egy pillanatot nem játszott az ember, nem érted?
2: De ugyanígy föl kéne háborodjál, ha $100 kap meg egy kunyhót, mint hogy ennyi pénzt kap.
1: De felháborodok mindenet, de nem teljesen mindegy, hogy kitől kapja. Nem játszott az ember. Nem játszott, illetve dehogy nem játszott. A pókerasztalnál. Ott játszott, és szórta el. Az idegesítette.
2: De nem a te pénzedet szórta, Kornél.
4: De ez nem erről szó.
1: De valahol igen, mert egyébként baj, megtankolom az automat, és szaudi olajjal tankolom meg, és akkor az ő zsebüket
2: töröm. Neymar miatt emelkedett a tankolásod.
1: 8:59 perc a pontos idő, 4-2 üzenet, jók vagytok, ez a srácok, ugorjatok egymásnak. Idekeztünk, mondtam, szóltam előre, hogy ez vadvízi evezés lesz, és ilyen vadkajak, vagy minek hívják ezt, amikor...
4: Vadvízi evezés.
2: Csak Korni beborult most a vízbe.
4: Rafting.
1: Borzasztó, még egy VB második Álvarez lelépés, 200 millió euró sem adják a Barszának, ez mi? Igaza van, Kornél, jó, hogy nem hozzuk a politikát, ez sportadó fekete aláírással. Az alázat hiányzik nekem, ez zavaró. Hiába kapnak több pénzt, nincs alázat! A 25 ház azt jelenti, hogy nincs
2: ez
1: alázat.
2: Ez a baj, ez a nagy igazság. Tehát az alázat hiányzik.
1: Akiben viszont rengeteg alázat volt mindig is, és ha már Erika írta, hát ha tudunk szerezni még két zsugát. Erika, kettő zsuga kellett volna a szuperkupára? Pálinger-Katitó, megpróbáljunk szerezni?
2: Próbáljunk meg. Hát, szerintem történelmet írunk, ha élőbe szerezünk egy hallgatónknak két jegyet.
1: Hát, ha tudnánk két zsugát szerezni Erikának. Megpróbáljuk, de csak a zene után.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 8 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtök, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Izzanak a vonalak, és izzik az SMS falunk. Marosán Györgyben itt a stúdióban, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Gyurta Gergely. Gege nagyon okosan kihúzta magát itt az előző kis csörtéből. Csak vigyorogott a háttérben, mint a tejbetök, szóval nagyon-nagyon komoly vitát generáltunk itt ezzel a Neymar féle történettel, ugye egy nagyon komoly kis összesítés látott napvilágot. Erzsébet üzenete megfontolandó, és van is benne igazság, mert hogy mind a két irányba, tehát egy kicsit melléd is letette a Garas Gyuri, nagyon kicsit mellém is. Hogy a szaudi mire költi a pénzét, hogy dobja ki az ablakon, nincs hozzá semmi közünk.
2: Tehát mellém raktam be.
3: Ez a
1: Neymar élete és játéka már nem sportszakmai kérdés, hanem bulvár téma. Ha már a pénz a kérdés, amit Kornél hozott fel, van hazai közt és sportot is érintő pénz téma is, vagy a Sportrádió, mellézzük a pénzt és a bulvárt, akkor viszont mellőzzük a közügyeket is. Üdv Erzsébet! Tehát ezzel egy kicsit így bezárta a kört Erzsébet, hogy akkor...
2: Nem látom, hol adott neked igazat, ez csak nekem adott igazat, értem, az SMS értem, írója.
1: Rendben. Gyurikám, nincs igazad, jött egy ilyen üzenet
2: is. Én ellenőrzöm, azért nézem a telefonom, mert kitalálja, hogy jönnek ilyen. Nincs ilyen SMS, kedves hallgatóink.
1: Abszolút, még véletlenül se. Tehát az, hogy Csaba írt egyébként, na mindegy, menjünk tovább kézilabdával, mert hogy a hétvég... Mielőtt megszólal a kedves vendégünk, pontosan tudják rutinos hallgatóink, hogy ilyenkor kiszokott megszólalni, és már itt várakozik is, egyetlen perc türelmet kérünk hozzá, megesszük addig a bundás kenyerünket, csak hogy egy kicsit az ő vérnyomását is feltoljam, mert ugye megpróbált leszoktatni minket erről, de nem bundás kenyeret veszünk. Mi a rangja ennek a szuperkupának, ami jön a hétvégén?
2: Szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, mert ki vagyunk éhezve itt, hát nem csak Magyarországon, nem Európában is, a Fradi Győrökre.
1: Ezt akartam mondani, hogy nem kell ez a nagyon terjengős megközelítés. Egy Fradi Győr nőivel, meg egy Szeged Veszprém férfivel berúgja tokostól az ajtót a két
2: hát az ki vagyunk idén. Éhezve ezekre a csatákra, és ugye hát ezek általában egyszer történnek meg az alapszakaszban a férfiaknál, egyszer itt, egyszer ott a nőknél, meg összesen egész évek kétszer. A fiúk még rátesznek a rájátszásba kettőt, és óriás dolog, hogy már itt a szezon elején látjuk mind a négy gigászt.
3: De nem veszíti el a rangját?
1: Nehogyis, sőt, na, de hogy áll ehhez? Egy korábbi kiváló, zseniális, minden idők egyik, hanem a legjobb kapusa. A Magyar Kézlabda Szövetség alelnök asszonya, Pálinger Katalin. Itt van velünk a telefonvonal túlsó végén, már is mindjárt elmondja. Jó reggelt, Kati!
4: Jó reggelt, sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Hadd kezdjek egy mondattal. Na. Gyuri, nincs igazad, nem tudom, mi volt a téma, de biztos.
1: Ez az!
2: Nem fogok bírni Kornéla.
1: Ez az.
2: Mi történt köztünk? Mit árkodtam?
1: Nem is volt. Nem, tehát az, ami történhetett volna, sem volt. Ami a témánk volt, Kati, Neymar és az ő szerződése. 7 mérkőzést játszott 2,5 év alatt Szaúd-Arábiában, a 7 meccs alatt rúgott 1 gólt, ez idő alatt kifizettek neki 68 milliárd forintnyi eurót, dollárt, bármit, meg kapott mellé egy 25 szobás palotát 7 fő személyzettel. Erről beszéltünk, hogy ez normális vagy
2: Kornélnak sem. Kornélnak vannak Szaúd-Arábiában rokonai Szaúd-Arábiában, ezért aggódik a büdzséért Szaúd-Arábiában.
4: Hát én szerintem Neymar nem aggódott.
1: Nem.
2: De nekünk kell lenni a tagódni? Hát mert Kornélt ez fölidegesíti, nem mindegy nekünk? Kornélt fölidegesíti.
4: Na, teljesen mindegy. Úgyse tudunk, hogy csinálni a kérdést.
2: Ezt majd archívban rakjuk már el, hogy a Pálinger Kati egyetértett velem.
4: Nem hiszem, hogy a Neymar, hogy a hasonló kaliberű focistákat, akik tényleg karrierjük végén ilyen helyekre igazolnak, ahol tulajdonképpen látszik, hogy nem sportszakmai érték van, hanem másról szól az egész. Igazából ez próbálják kihozni a maximumot még anyagilag, amit lehet a karrierjükből, nem azt gondolom, hogy ez erről szól. Jólétbe igazából különleges megerőltetés nélkül ezt szerintem meg tudják oldani.
1: ettől függetlenül polgárpukkasztó az, amit ő művel, hogy egy percet nem játszik, abszolút, vagy éppen, hogy játszott bármennyit is, és ebben az esetben, vagy erre is ilyen óriási pénzek érkeztek hozzá.
4: Mert kiváló marketinges, ebből látszik.
1: Hát olyannyira kiváló, hogy azt még hozzá se tettem, hogy a minden egyes Insta poszt, hogyha a kislábúj körmét megmutatta is, még 500 ezret ért dollárban, az még pezóban is, vagy a régi román lejben, mielőtt levágtak róla 800 nullát, az még akkor is sokat ért volna. Hát még dollárban egyébként.
2: A demagógia tanszék vezetője Német Kornél.
1: Ja, ja. Melyik részével?
2: Ne, jó, mert lapozzunk.
1: Melyik részével?
2: Hogy nem mennyiért, mit kapott, tehát hogy...
1: Ne haragudj, Kati mondta, hogy jó marketinges, én csak megerősítettem, a legendás korábbi kiváló, zseniális kapusunkra kötöttem, hogy mondtam, hogy valóban az, hiszen onnantól kezdve megerősítettem csak azt, amit a kedves vendég...
2: Ja, nem, most nem erre, hanem az egész gondolatvilágodra.
1: Miután megmarsz, jobb külsével rúgsz egyet, de én utána elkezdesz.
2: De itt az egész gondolatmenetedre, hogy aggódsz Szaúd-Arábiáért, és hogy ne, én már miért kapok.
1: Nem, azon aggódok egyébként, azon aggódom, hogy én sajnos nem tudok ott lenni személyesen vasárnap, de te sem, mert mi itt leszünk a stúdióban, is hallgatjuk majd a közvetítést.
2: Azt nagyon sajnálom.
1: A Székesfehérvári Met arénában hogy áll a Szuperkupa előkészületei, vagy hogy állnak a Szuperkupa előkészületei, Kati?
4: Minden rendben. Én azt gondolom, hogy ezt már hetek óta beszél, hogy egy fantasztikus esemény lesz, egy igazi kézilabda ünnep, és valóban nem megszokott, hogy ebben az időszakban találkoznak ezek a csapatok, és hát mindenkit nyilván arról beszél, hogy hát alapozás és a felkészülésnek a vége felé közeledik a csapat rendszere, de szerintem mindegyik csapat meg akarja ezt nyerni, tehát nincs olyan, hogy jó, ezt akkor engedjük el, és akkor majd meglátjuk meg, majd a bajnoksága fontos. Egy Fradi Győr és egy Szeged Veszprém az mindig délre megy, és mindenki nyerni akar.
2: Én nekem még az jutott eszembe, hogy szurkolók szempontjából a legjobb most ez a párosítás, mert most ha Veszprém megveri a Szegedet, akkor a Veszprém szurkolók örülnek nagyon, hiszen újra megverték a Szegedet.
1: De
2: a
1: szegediek is fognak örülni.
2: Mert ők meg azt tudják mondani, hogy nem most kell megverni a Veszprémet, majd májusban megverjük, ennek nem volt tétje.
1: Igen, viszont amit Kati mond, megint csak, ha megengedett, csatlakozhatom a vendéghez, Gyuri, vagy megint a demagógiai tanszékre küldesz?
2: Nem, most Neymarról, ha lapozunk, akkor utána nincs veled gond, csak itt amik a gazdasági kérdésekről van szó,
1: nem, abszolút kézilabda irányba szerettem volna tovább menni. Tehát azok után, hogy a Fradi legyőzi idegenben a Bajnokok Ligája címvédő Metszet, még hogyha felkészülési mérkőzésen is, kizártnak tartom, hogy ne úgy érkezne, a Győr meg kizártnak tartom, hogy szintén ne úgy érkezne, hogy na nehogy
2: ez
1: már.
2: Biztos, hát ezek a sportolók mindig győzni akarnak bárhogy.
1: Tehát teljesen mindegy, ugye ilyen szempontból, hogy a szezon elején, vagy idény elején vagyunk, vagy nem az idény elején vagyunk, nem, Kati? Tehát ez, amit te is mondtál,
4: ez
1: hogy
4: ez... van. Ez egy presztízs csata, nincs kérdés. Itt ez biztos, hogy mind a két edző is így gondolja, és nem próbálgatni fogja, bár lehet, hogy majd ezt nyilatkozzák, és más lesz a kommunikáció, de szerintem kőkemény csata várható.
1: Mikor kezdődik a program, hogy épül fel a program, mivel készültök? Azon szerencsések számára, és majd mindjárt egy merénylettel is megpróbálkozunk ellened szépen halkan, de azon szerencsések számára, akik ott tudnak lenni a helyszínen.
4: Hát konkrét programot ne kérjetek tőle, mert azt gondolom, hogy a program az a két fantasztikus mérkőzés. Ha
1: akkor
4: jól tudom,
1: mikor kezdődik a női? Aha, igen, három?
4: Igen, és közte pedig azért lesznek olyan események, amire érdemes bemaradni az arénába. Ugye itt a hírességek csarnokába a frissen választott játékosok beavatása megtörténik, úgyhogy azért ez egy komoly presztízs esemény szintén. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, családokat, biztos, hogy egy fantasztikus hangulatú napot tölthetnek el ott.
2: És Győrben milyen a hangulata? Most Sarah Buktit próbálom kerülgetni a forrókását, de hát én olyan izgatott vagyok, hogy megérkezett Sarah Buktit.
1: Hát ő annyira nem volt izgatott, olyan cundertett le a Dunaszerdahelyi elleni edzőmeccsen, még az első fél időben viszonylag szoros küzdelemnél, mint hogyha minden percben itt lett volna Győrbe. Tehát annyi, hogy a címer cserélődött a mezen nála szerintem.
2: Igen, és sok mindenkibe felmerül az a kérdés, hogy aki előző szezonban BL-t nyert, meg hát a francia válogatottal mindent megnyert már lehet, hogy éhes-e még a sikerre, hogy érzed, látod a mindennapjaikat, sikerre éhes-e Sarah Buktit, tud-e óriásit lökni a Győrön?
4: Azt gondolom, hogy igen, minden kérdésedre válasz, igen, maximálisan. Vannak olyan játékosok, akiket, ha kiveszed a megszokott közegéből, akkor kell egy kis idő, amíg aklimatizálódnak. Szerintem Sara nem ilyen. Én úgy látom, hogy ő te leteszed valahol a sivatagba, akkor is ugyanolyan jól tud teljesíteni. Tehát, hogy ő egy ilyen ösztönből megy, nem gondolkodik, nem gondolja túl, fantasztikus ereje van, amit nagyon-nagyon jó használ, nagyon jó állapotban van, tehát fizikálisan, úgyhogy szerintem nagyon sokat fog tudni lökni a Győrön, és ez biztos, hogy már vasárnap láthatják a kedves nézők. Tényleg több olyan játékos volt itt Győrben is, akit úgy igazoltunk, hogy na akkor ő majd megoldja itt az első fél év után, és akkor mindig vártuk, hogy na majd akkor a következő hónapban biztos beilleszkedik, és sikerül neki azt a teljesítmény nyújni, amit adott esetben egy dán válogatottban, vagy egy másik nemzetközi szintű csapatban. És akkor úgy lassan ment a beilleszkedés. Én azt gondolom, hogy Sara egy más típusú játékos, és biztos vagyok benne, hogy óriás motiváció van, hogy mi más lehetne, hogy na az a csapat a BL győztes, amiben én játszom, úgyhogy legyen az a csapat úgy a Győr is. Úgyhogy szerintem hatalmas előrelépés a Győrnek.
1: Mit látsz a nagy rivális Fradi házatáján? Ugye ők Jesper Jensenék nem is csak, hogy egy meccset játszottak ugye a Metszel, hanem volt egy ilyen kis rapid edzőtábor, vagy egy ilyen párnapos...
2: Bukarestben? Egy rapid edzőtábor.
4: Jaj!
2: Igen, igen.
1: És még én vagyok a demagógia tanszék. Igen, Milán már rögtön húzza ki, tehát hogy ez a borzasztó rossz szóviccek tanszéken is azonnali bukás lett volna.
2: Gondolkoztam, hogy nem emlékeztem, hogy Bukarestbe járt volna.
1: Keleti szomszédunk fővárosa honnan került most elő?
2: Hát a Rapidot említett.
1: Oké, Kati, hogy látod? Na jó Istenem, édes jó Istenem, gyere le. Kati, hogy látod a Fradi felkészülést?
4: Hát annyira, de nyilván abban nem látok bele, illetve hírek sem érkeznek úgy hozzá, mint az övid Győrbe. Hamarabb eljutnak. Nem tudom a tét, mit hoz ki. Tehát, hogy azért ott sokkal, szerintem egy picit jobban át kell, hogy alakítsa Jesper Jensen az eddigi játékot, hiszen olyan játékosok érkeztek, akiket be kell építeni. Nem tudom, hogy ez hogy áll. De nagyon erős a keret. Kétség kívül kíváncsian várom, hogy milyen csapattal kezd például vasárnap, és hogy áll fel a kezdő csapat, és hogy milyen
1: mire tippelsz? Bocs, közbeszólok. Mire tippelsz?
4: Nem tudom, hát azért...
1: Mi lenne, szerinted mi lenne a Fradi legerősebb kezdő csapata? Most egy kicsit játszunk el a gondolattal. Pálinger Katalin, tegyük félre azt, hogy Győr, hanem Pálinger Katalin a világ valaha volt egyik legjobb kézilabda kapusa szerint. Hogyan néz ki ez a mostani keretből, mi lenne a Fradi gála kezdője szerinted?
4: Hát most azért úgy mondom, hogy nem tudom, hogy állnak a sérülések, mert voltak sérülések itt a felkészülésben.
1: Tételezzük fel, hogy mindenki tip-top, csitti-fitti állapotban.
4: Hát nyilván a magyar játékosokkal én elfogult vagyok, úgyhogy nálam nem kérdés, hogy Márton Gréti...
1: Balázs Mítia meg a másik szélen.
4: Nem, hát azért Málenstein nem venném még le, mert de csak a fiatal korá miatt a Balázs Bitnek. De hát Blanival kezdenék az elfogultság miatt.
1: Bőrbíró Blanka, így van?
4: Így van, akkor nyilván Márton Gréti, Emily Fogel, aki nekem egyébként nagy kedvencem.
1: Őt már egy félig, meddig magyarnak tekinthetjük. Sajnos a németekkel nyert most VBS üstérmet, de így azért férvonalon, mert félig magyarnak tekintem.
4: Hát én nem is Bölköt mondtam, hanem Fogelt.
1: Így van.
4: És természetesen, hogy nálam Simon Petra kimozdíthatatlan lenne egész évben. És hát és persze Keti.
2: Omoregi a padon van.
1: Természetesen, Gyurikám, a rapid hülyeségeiddel együtt most egy kicsit csücsej le.
2: Mindenit.
4: És akkor Málenstein nyilván. Úgyhogy...
1: Beállóban?
4: Ingstad úgy gondolom, hogy azért ő már régebb óta itt van, és biztos, hogy ez nagyon-nagyon sokat számít, és hát azért ő egy stabilan jó játékos, és jó teljesítményt tud nyújtani, úgyhogy vele kezdenék. Igen, okay. Ingstad.
1: Hallgassuk meg az európai mesteredzőt mindezzel kapcsolatban.
2: Hát nálam már Elizabeth Tomoregi...
1: Nem, a balszéről indulunk, tehát...
2: Minden, hát... Igen. Majdnem minden ül, én kapuba változtatnék, de abban nem merek vitatkozni, mert azért ott...
1: Jó, de nagy szerencsét, hogy te nem leszel ott vasárnap, mert egyébként már most egyébként szerintem nem engednének be a csarnokba, hogyha meglátnának. Igen? Krisztenzen a kapuban?
2: Igen, hát Márton Gréta abszolút. Hát az a kérdés, hogy Liza és az Elizabeth Tomoregi és a Simon Petra együtt lennének a pályán, vagy pedig a Bölk az Omoregivel. Bölk Omoregit mondom inkább. Kramborg, Málesztein, Csapcset.
1: Húh!
4: Hűha.
1: Hát köszönöm, ez egy nagyon jó megfogalmazás.
4: Na, akkor most elmondom.
2: Azt sem, hogy melyik cserehely. Én a baloldali cserehelyet mondtam. A jobboldali cserehelynél Kluiber Keti.
4: Jó, igen, nyilván ott a csere sok mindent befolyásol, de ahogy én elmondtam, én elfogult vagyok, és azt gondolom, hogy elfogult kell is legyek a magyar játékosokkal.
1: Möllert hova teszitek?
2: Első csere.
1: Melyik posztra?
4: Én nem.
2: Bármelyik. Belső posztra...
1: Megint
2: az, hogy melyik cserehely kolné, megint a cserehelytől függő.
1: Gege, mondja,
5: én meg nem lázok, tehát olyan messze vagyok.
1: Gege nem tudja, Gegét elhagytuk.
2: Valami fordulja vissza, Gege.
5: Felugrani a vonatra, de...
1: Ugye, majd jövünk két hét múlva, újra itt leszünk. De azért jó egyébként, mert ezt a végtelenségig tudnánk folytatni, de sajnos ennyi időnk nem lesz. Kati, egy merénylettel készültünk ellened, nem a legkényelmesebb lesz a helyzet, úgyhogy nyugodtan, ha bármilyen olyan pillanathoz elérünk, ne ijedj meg előre, nyugodtan mondd kérlek, hogy nem, pont határozott, hangos nem, és akkor megértettük. Mit kell tennünk annak érdekében? Mit lehet tenni annak, mit lehet annak a valakinek...
4: Nem.
1: Nem, oké, rendben. Figyelj, nem, az van, hogy állítólag teltházas az esemény, és már nem lehet jegyet szerezni a szuper...
4: Még vannak elérhető jegyek, ha jól tudom, legalábbis tegnap még ezt az infot kaptam, hogy egy-egy elérhető jegy még van.
1: Ebben az esetben akkor viszont kedves törzs hallgatónak javasoljuk, hogy nézzen utána még egyszer, mert hogy a merénylet arról szólt volna, hogy mit kell tennünk itt annak érdekében, mennyire kell téged megdicsérjünk, hogy esetleg kettő darab zsugát a mellén zsebedből előránts, de akkor ha még van elérhető jegy, akkor meg lehet próbálni, és akkor hát, ha összejön. Kati, köszi szépen, hogy itt voltál velünk. Egy hét múlva
4: igen,
1: már...
4: vannak még.
1: Egy hét múlva már meg tudjuk azt is beszélni, hogy mi történt, sőt, egy kicsit ki tudjuk vesézni, hogy a Győr gálakezdője, vajon gálakezdő volt, vagy sem, hogyan nézett ki, illetve a Fradi milyen kezdőcsapattal indított az Eto'o ellen. Nagyon finom kis csemegének ígérkezik ez a hétvégi szuperkupa. Természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban élőben követjük majd az eseményeket. Pálinger Katalinnak pedig köszönöm szépen, hogy ezúttal is itt voltál velünk. Hogy telik ez a pár nap, Kati, még itt a felkészülés? Vagy mi az, ami meghatározza a te életedet, vagy bundáskenyeret gyártasz nekünk a következő napra?
2: Zabkását.
4: Nem, még...
1: És egy képes napon így elküldi bundáskenyeret, hogy sziasztok!
4: Van azért sok más dolog is, amivel foglalkozunk, úgyhogy most a következő napokban, jövő héten elnökségülés van, és arra készülök, szóval mert rengeteg anyag van, amit át kell olvasni és felkészülni, úgyhogy de hát nyilván a hét csúcspontja az a vasárnap esemény lesz, amit nagyon várok.
1: Esetleg, ha elnök úr nem érne el, nagyon szívesen elnöki pozícióban bármikor tudom magam ajánlani.
4: Köszönjük.
1: Szívesen máskor is.
2: Tehát nem, a legnagyobb pozícióval kezdte.
1: Hát nem, az a helyzet, hogy nem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Főtáblára jutott az EK Athéna bajnokok ligájában, ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, napos, száraz idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Varga Barnabás duplázott szerda este, amikor az EK Athén 4-0-ra legyőzte a Levszki Szófia együttesét, és ezzel főtáblára jutott a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó negyedik fordulójából. Nem sikerült viszont a főtáblára kerülés a konferencia ligában.

0: van az osztrák Rapid Wiennek. A bécsi együttest 4-4-es összesítést követően 11-es párbajban a Skót Harc búcsúztatta. A labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában a Ferencvárosa a török Trabzonspor együttesét fogadja. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is időben közvetíti. A négyből két magyar induló, Koleszár Mihály és Szép Balázs jutott tovább a kedvezőtlen időjárás miatt kétnaposra nyúlt férfi selejtezőből az öttusázók kínai világbajnokságán. Az elődöntőt holnap, a döntőt pedig vasárnap rendezik meg. Piros Zsombor 3-szettes győzelemmel bejutott a selejtező harmadik fordulójába, így már csak egy sikerre van a főtáblától az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Piros a második körben az észt Daniel Glinkát győzte le, a US Open főtábláért pedig az ausztrál Christopher O'Connell-lel küzd meg. Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ- és Európa bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergely a kajak négyesek 200 méteres távján csapathajóban szerzett aranyérmet a 2004-es poznani Európa bajnokságon és a 2007-es duisburgi világbajnokságon.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt tegnap este jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fenékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Nagyon súlyos az örökölt gazdasági helyzet, az elmúlt években ugyanis nem volt megalapozott a költségvetési tervezet, és ez különösen igaz a 2026-os évre, fogalmazott a pénzügyminiszter a Kossuth Rádió felkelő című műsorában. Kármán András hozzátette, az idei költségvetést az előző kormány még 2025-ben fogadta el, de a választások előtt számos olyan döntést hozott, melyeknek nem volt pénzügyi fedezete. A miniszter hangsúlyozta, kormányváltás nélkül 8,3% lehetett volna a hiány, most ezt a túlárazott szerződések felülvizsgálatával, illetve felmondásával 7,5%-ra sikerült lefaragni. Hozzátette, a már meghozott döntésekkel 400 milliárd forintos megtakarítást értek el, évvégéig pedig még további 300 milliárd forint túlköltekezést tudnak a visszájára fordítani. Átlagosan majdnem egy havi fizetésnek megfelelő összeget, országosan összesen 4,6 milliárd forintot osztottak ki jutalomként az ügyészség napja alkalmából, értesült a HVG. Az alügyészek és fogalmazók bérkompenzáció a többi alkalmazott, köztük 1764 ügyész egyszeri juttatás címén kapott pénzt. A legfőbb ügyészségen dolgozók esetében a jutalom mértéke csak a havi fizetésük fele volt, de az így is magasabb lett, mint az egyfőre jutó országos átlag, bruttó 1,2 millió forint. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérült, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázat az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekményként.
1: Közlekedés.
0: A 4-es főúton Ebes határánál két személyautó ütközött össze. A 211-es kilométernél a félútpályát lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 41 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sportreggel. Hű fegyverhordozóim közül itt a stúdióban ma reggel Marosán György.
2: Jó reggelt mindenkinek.
1: Illetve Gyurta Gergely. Jó reggelt, Gege.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Rengeteg SMS-ünk jött a 0630 55 55 605-re. Kornél annyi energiát belerakott a Neymar témába, ez húzott fel, ezért írtam, mert van fontosabb hazai téma is, mint a tehetségét elherdáló N. Már nem is írja ki a kedves SMS író, emellőzzük a közügyeket. Aztán átkapcsolok a Bartók Rádióra, inkább jött egy ilyen üzenet is, hogy őt mivel tudtuk föl bosszantani a kedves SMS írót, nem tudom. Aztán az abszolút kedvencem, hogy nem sűr le a bőr a képetekről. Az AEK eredményén túl olyan nehéz lett volna bemondani a másik három csapat nevét, akik a BL főtáblára jutottak tegnap este? Gege, kérlek.
3: Igen. Ez volt a reggel 6 órás beköszönésünk.
1: Ezzel kezdtük a műsort.
3: Igen. Így van.
1: De zárjuk is akkor ezzel.
3: Jó.
1: Gyuri?
2: Zárjuk ezzel, én azért még egy
1: de
2: dolgot.
1: De onnan majd igen, azt hozd be, amiről beszéltünk most itt a hírek alatt, de akkor nevezzük meg így a kedves SMS írónak.
2: Folyamán, ugye,
1: de, hogy meglegyen
2: négy
1: pont.
2: Mérkőzést rendeztek a Bajnokok Ligája
1: selejtezőben. Négy csapattal lett teljes a Bajnokok Ligája mezőnye, ma délután már sorsolnak.
2: Hájek Attén, Vitális és Varga csapata.
1: VV, a Levszki Szófiát győzte le. Ez a VV Atén. VV Atén.
2: Igen, a Levszki Szófiát győzte le 4-0-ra. A Slovan Bratislava jutott tovább a Celje ellenében. 2-1-re hosszabbítás után győzött. Lyon Fenerbahçén én véleményem szerint meglepetés született, hiszen a török csapat idegenben 2-1-re legyőzte a Lyont. És a második norvég csapat is megérkezett a Bajnokok Ligájában. Bodø Glimtet követi a Viking Stavanger, aki a Dinamo Zágrebet győzte le Norvégiában 3-1-re.
1: És ez pedig azt jelenti a gyakorlatban, hogy az egyes kalapban a Paris Saint-Germain, az Arsenal, a Manchester City, a Barcelona, a Bayern, a Liverpool, az Inter és az Atletico, a másik madridi csapat, a kettesben Manchester United, Dortmund, a Róma, Aston Villa, Porto, Sporting, PSV, Betis, Club Brugge, a hármas kalapban Lipcse, Nápoly, Galata, Villarreal, Fener, Lille, Feyenoord, Shakhtar, Bodø, a négyes kalapban pedig Como, Stuttgart, Lens, Slavia Praha, AEK Athén, Viking, LASK, Linz, Sabach, illetve a pozsonyi Szlován együttese. A Bodzsi üzent a fanyalgóknak, de Bodzsi, sajnos ezt nem tudom beolvasni, ami ennyel kezdődik és asgemmel végződik. Szóval tehát menjünk is tovább, mert hogy a BL-ben lesz két magyar érdekeltség, ami nem a pályát illeti, hanem a pálya melletti dolgokat. Márkó Nikolic is az AEK Athén, az a kevésbé meglepő talán. Ellenben Valdas Dambrauskas.
2: Így van, Dambrauskas az egykori diósgyőri edző, a Sabak Bakut vezeti jelenleg, aki 6-4-es összesítéssel győzte le a Hapoel Birsevát.
1: Megvan, hogy? Láttátok? 4 perc hosszabbítás volt a mérkőzésem. Az izraeli csapat jobban állt, egy gól hiányzott a Sabaknak a hosszabbításhoz. 93-50 környékén, sokadik, nem tudom, 10 plusz szöglet felett volt, amit elvégzett a Sabak együttese, és egy gyönyörű szöglet játékból, egy baloldali szöglet után át a jobb összekötő helyére ment a labda, és a emberünk kiegyenlített, és a hosszabbításban pedig kiradírozták az izraelieket úgy, hogy emberelőnybe került a Sabak, és az emberelőnynél megítélt szabadrúgásból, amiből jött a második sárga után a piros lap, abból pedig jött az a gól, ami, de hát itt most ez a BL kanyar, ez a rájátszás kör bővelkedett bőven csodálatos sztorikban. Hát a linci csoda, tehát az, hogy a Celtic négy góllal ment ugye összesítésben, négyet kellett a LASK-nak szereznie, és bedarálták a Celticet. Mondjuk ennek annyira azért nem szabad örülni, és elnézést, hogyha vannak linci szurkolók most itt velünk az éteren keresztül, mert ugye ez vélhetően Tóth Balázs, a magyar válogatott kapusának szerződését Glasgow-ba keresztül húzza, hiszen ő, hogy akkor érkezett volna a Celtichez, ha Bajnokok Ligája főtábla, vagy liga szakasz lett volna. Tehát az is önmagában a Viking, beszéltünk róla, bár itt nem írta alá, hogy meg tudjuk szólítani a kedves SMS író, de beszéltünk ugye a Vikingről reggel részletesen, hogy két norvég bizony csapat is Dinamo ellen, ugye Zágrában korán hátrányba kerültek, ledolgozták, a visszavágó hátrányba kerültek a Dinamo ellen, már Norvégiában azt is ledolgozták, tehát óriás tettet hajtottak végre, és tetszik, nem tetszik kérdés, a pozsonyi csapatról is kell beszélnünk, hiszen rövid időn belül másodjára
2: lesznek
1: ott, és Jaja Touré vezetésével, igen, tehát, hogy egyébként akkor, amikor egyébként a Fradit sik kritizálni, vagy akik hangosan kritizálják Kubatov Gábor elnököt, ugye sokszor idézik pejoratív értelemben, hogy felsőpolcos edző. Nos, én azt hiszem, hogy akkor, amikor Kubatov Gábor felsőpolcos edzőről beszél, akkor pont a Robbie Keane, Jaja Touré, Dejan Stankovic féle vonal, és nem is feltétlenül az edzői kvalitások, hanem a név. Hanem a név. Felsőpolcos név, és akkor ennyiben lehet, hogy helyesebb a megfogalmazás. Honnan tudtuk azt Jaja Touré-ról, hogy milyen edző lesz, nem nagyon derülhetett még ki. Az, hogy elviszel egy szlován költségvetésű szintű csapatot, pontosan látjuk, érezzük a saját bőrünkön itt Közép-Európában, hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Szóval az, hogy elviszel egy ilyen csapatot a Bajnokok Ligájába, és ott leszel, és teljesen mindegy, hogy most éppen utolsó leszel, vagy nem leszel utolsó. A szlován utolsó volt két évvel ezelőtt, és mégis nagyobb bevételre tudott szert tenni, mint az abban az idényben konferencia liga győztes Chelsea, amely Wroclawban, Lengyelországban egy zseniális meccset játszott akkor a Betis együttesével. Igen?
2: Természetesen a győzelmet soha nem kell megmagyarázni, ugyanígy a csoportkörbe jutás sem, de az igazsághoz hozzátartozik némileg azért árnyalja a szakmai, nem csodáról beszéltünk, csak sikerről, hogy ez a Celjét kellett kiverni a Slovan Bratislava, illetve azt megelőzően a Mialbit. Tehát nem kellett gigázt elkapni, de azt mondom, sikert nem kérdőjelezi meg, a csodát kérdőjelezi meg.
1: Akkor ezen az útvonalon haladva, akkor a Vikingu Reykjavik együttesét, meg aztán ezt a luxemburgi csapatot, egyértelmű, és utána persze. Tudom, hogy hívják hirtelen, aki kiejtette, a Rigát kellett volna például a Győrnek kiejteni.
2: Hát ugye, hogyan a Czeron az Vezdának Stankovic vezetésével, a Per Birsevát, ha már felső polc, és Stankovic volt Fradi edző, tehát messze van ő a felső polctól, mert az Vezdával egy jóval nagyobb költségvetésű csapattal nem tudta a Hapoel Birsevát kiejteni, majd a Riera átvette a csapatot, és most a Prezent 3-0-ra magabiztosan
1: verték. Nagyon megcsapták, igen, úgyhogy ő nekik sanszos egyébként, hogy ezzel az
2: Európa Liga. De Márko Nikolic és Dambrauskas itt volt Magyarországon. Hagytak ők itt magukból valamit? Illetve tudtuk-e volna jobban használni őket több időre, és még tovább erősítsék? Mert nekem nincs, ugye tudjátok, nincs bajom a külföldiekkel, hogyha ők jó hatásolnak, legyen az játékos vagy edző, mert ahogy látjuk, nekem jó nincs edzők.
3: Én a magyar edzőben hiszek.
2: Értem, de látszik, hogy ők nem, tehát ők valóban felső polcosak, mert BL csoportkörül jutottak, és itt voltak. Dambrauskas mennyi?
1: Dambrauskas esetében abszolút nem látszódott ez. Tehát Dambrauskas esetében ez szerintem egy óriá. Csávó, a Legyen Ön is Milliómosból indult, az megvan. Tehát a sztoria onnan indult, hogy az ott megnyert pénzből elment Angliába, elkezdte magát képezni. Óriási sztori, tehát már ilyen hollywoodi a sztori. Na de, Nikolic hagyott mély nyomot, ugye a Fehérvárral komoly eredményei is vannak. Az az ő pehje, sajnos, hogy egy olyan csapatnál dolgozott itt Magyarországon, amely most per pillanat ugye másodosztályú, és az elmúlt években kereste a saját identitását, ugye ezzel a Vidi, Videoton, Mol Vidi, Fehérvár FC minden néven szerepelt, ugye éppen mikor milyen szponzora volt, vagy hogy hogyan alakult a történet. Tehát
2: de Dambrauskasban nem vettük észre azt, ami benne van.
1: De Dambrauskasban nem lehetett észrevenni, mert hogy a Diósgyőrbe egy olyan meleg helyre érkezett, és a meleget azt most tegyük idézőjelbe, vagy egy olyan rázós környezetbe, hogy nem indult jól a Diósgyőri alakítása, és nagyon hamar be is zárult. Nem hagytak neki időt.
2: Hát erről beszélek, hogy nem ismertük fel a kvalitásait.
1: Oké, tehát hogy... Na de ott az volt, hogy a sportigazgató, hogy a fiatal horvát Csenger is repült vele együtt, tehát hogy aki követi Csengernek a munkásságát, vagy nem is csak a munkásságát, mondjuk közösségi médiában, láthatja, hogy folyamatosan megállás nélkül, és már az tehát a Sabah a hatodik volt a bajnokságban, amikor átvette a csapatot. és onnan jutott el oda, hogy a Karabagot letaszította a bajnoki címről, ami legalább akkora dolog, mint a Levski, hogy letaszította a Ludogorecet, legalább akkora dolog, mint hogy az Eto letaszította a Fradit a bajnoki címről, tehát most az egyébként ez az előző idény ezeknél a relatíve kis csapatoknál, most tessék ezt is megint a helyén érteni, és ugye sokszoros idézőjelbe teszem, és mutatom az idézőjelet így a stúdióban. Szóval, hogy ez egy olyan idény volt, hogy egy csomó csapat, amely korábban megdönthetetlen egyeduralomra tett szert, most így megdőlt, és aztán mégis kijönnek ebből ilyen csodálatos dolgok.
2: Még egyetlen egy kérdésem hadd legyen itt, amit mondtál. Tehát a horvát Csenger fiatal sportigazgatóként, ugye minket fiatalokat, engem is edzőként sokat támadtak, fiatalok vagyunk, nem értünk hozzá, stb. Tehát ugye a kor az egy állapot szerintem.
1: Igen, erről nem sokat beszéltünk már.
2: Horvát Csenger idehozta Dambrauskast. Tehát felismerte a kvalitást, és utána azt mondta, hogy elment Horvát Csenger, és ment Dambrauskast is.
1: Igaz? Először szerintem Dambrauskast repült, és utána repült Csenger, de most erre nem
2: szerintem
1: akarok,
2: hogy nem.
1: Vagy a kettő együtt.
2: Tehát akkor itt Horvát Csenger ismerte föl a Dambrauskast kvalitásait. Kérdezem én, hol Horvát Csenger most melyik klubnál sportigazgató?
1: Semmelyiknél.
2: Köszönöm.
1: De ha ezt tudod, hogy sem melyiknél, akkor miért kérdezed?
2: Mert rá akartak vezetni a választ. Tehát gyakorlatilag a közösségünkből fölismerte valaki a kvalitást. Itt teljesen egy kit, tehát most hogy hívják, nekem nem barátom, nem is ismerem, nem találkoztam vele soha. Horvát Csengernek hívják jelen esetben. Fölismerte a kvalitást, ami nem kérdés, hiszen a 6. Sabak Bakuból csinált egy BL csoportkörös. Hogy akkor akkor aki fölismeri a kvalitást,
1: Csenger ugyanezt kommunikálja a saját felületén, hogy őt a közeg nem hagyta kibontakozni, viszont ez már egy következő műsor témája lesz, mert a 9 óra 52 perc a pontos idő, és ahhoz, hogy a visszajátszás el tudjon indulni, és a ma esti Ferencváros mérkőzése kellő mértékben tudjon mindenki hangolni, ahhoz el kell köszönjünk. Endre, köszönjük szépen az újabb üzenetet. Endre aláírással most már megvan, hogy kiírta, hogy nem szégyeljük magunkat. Köszöni, megköszönt, hogy elmondtuk részletesen. Teljes a tájékoztatás, amit gondolja, hogy egy rádiónak meg kell tennie. Endre, mindent megteszünk ennek érdekében, és odaért, hogy a 9 óra 30 perces hírblokkban nem hallotta azt, hogy melyik négy csapat harcolta ki tegnap. Kedves Endre, erre azt tudom mondani, hogy a hírekben is próbálunk mindenkinek teret adni, meg lehetőséget adni, és valószínűleg, hogy az időkeretbe beférjen, szűkítette a kedves kolléga magyar érdekeltségre, számunkra mégiscsak ez volt a legfontosabb, ugye, az AE Katén esetében. Gege, köszi, hogy itt voltál velünk.
3: Köszönöm
1: hétvégi
3: szépen.
1: Program.
3: Pihi, meccsnézés, szuperkupa vasárnap, ó, de várom. Igaz, hogy nem helyszínen.
1: Végre de... valami értelmes dolgot is, ez a pihi. Ez a gazdagok sportja, vagy mi ez, hallod?
3: Nem,
2: Szaúd-Arábiában.
1: A 25... A tesebetben ma még nem turkáltam.
2: Bizony, 25 szobás...
1: Giorgio, mi vasárnap itt leszünk együtt.
2: Bizony, szuperkupázunk egész nap, izgalmas lesz.
1: Előtte?
2: Én szombaton tervezek egy koncertet.
1: Az egyik pihen a másik koncertem, hogy Milán, mit csinál?
2: Honnan tudod, hogy nem dolgozok, és nem koncertet adok? Ki mondta, hogy nézem
1: édes,
2: a koncertet?
1: Édes, drága jó Istenem, gyere le közénk. Rendben. Köszönjük szépen, Milán, köszi szépen, hogy meg tudtunk ma szólalni, köszi. Köszönjük a rengeteg üzenetet. Nagyon jó volt, hogy megint ennyire interaktív tudott lenni a műsor, és hozzászóltatok. Köszönjük Fenyvesi Evelinnek, hogy befáradt hozzánk, és komolyan is tudtunk beszélgetni komoly dolgokról is. Búcsúzik a szerkesztő Big Falvi Tamás, a műsorvezető Marosán György és Gyurta Gergely nevében a műsorvezető Németh Kornél. Hamarosan érkezik a visszajátszás Edvi Lászlóval. Adásunk újra visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Valódi sportdömpinggel várjuk a hallgatókat. A hölgyeknél a magyar női röplabda válogatott Lettország ellen lép pályára a döntőfontosságú Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, ahol minden pontnak óriási súlya van a továbbjutás szempontjából. Ezzel párhuzamosan a férfi kosárlabda válogatottunkra is kőkemény csata vár. Észtország ellen kell kiharcolni a győzelmet a világbajnoki selejtezők drámai végjátékában. Kezdés 18 órától. A koronát pedig este a labdarúgás teszi fel a napra. A tét nem kevesebb, mint az alapszakaszba jutás. Ferencváros, Trabzonspor, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Sorozatban 8-szor szerepel idén nemzetközi kupa főtáblájá, vagyis az őszi-téli szakaszában a Ferencváros labdarúgó csapata. Hát ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy az Európa Ligában vagy a Konferencia Ligában, de az eddigi 7 szereplés már történelmi tény. Ezek közül ma azzal foglalkozunk elsősorban, amelyet először követett végig a Nemzeti Sport Rádió. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszön mindenkit a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Utoljára 2018-ban nem játszhatott a Ferencváros az ősszel nemzetközi kupában. Abban az évben az azóta a másodosztályban szenvedő Videoton lett a bajnok, a Ferencváros az Európa Ligában nevezhetett, de csak egy pár harcos lett a szereplése. A Maccabi Tel Aviv július 19-én befejeztette vele azt. 2019-ben már a Bajnokok Ligája selejtezőiben kezdhetett a Ferencváros, és ott ugyebár a bajnoki ágon lényegesen könnyebb ellenfelekkel találkozhatott. Nyert is két párharcot, majd a Dinamo Zagreb 5-1-es összesítéssel az Európa Liga selejtezőbe küldte. Ott a Szüduva ellen kiharcolta az őszi csoportkörben játszás lehetőségét. Egyébként tudják, hogy a Szüduva hová való? Marinha Póléba, de lehet, hogy az ország még így sincs meg, úgyhogy elárulom, litvániai. És a bajnoki ágon vele lehetett küzdeni a főtábláért sikerrel az Európa Ligában. 2020-ban viszont a Bajnokok Ligájában sikerült elérni a Ferencvárosnak a csoportkört. Ez volt az az év, amikor a világjárvány miatt három selejtező fordulóban egy meccses csaták voltak, a Fradi, a Djurgårdenst és a Dinamo Zagrebet itthon, a Celticet idegenben verte, majd a Molde elleni két meccses csatában, két döntetlen után az idegenben lőtt góljaival, akkor még volt ilyen szabály, harcolta ki a Bajnokok Ligája őszt. 2021-ben három csapatot ütött ki a BL selejtezőben, de az utolsó akadály már magas volt. A Young Boys kétszer is legyőzte, ennek ellenére az Európa Liga csoportkörben folytathatta. 2022-ben két párharcot nyert az Elit Liga selejtező során, de a rájátszás párharcát már csak az Európa Ligáért vívhatta, mert az azeri Karabakh kemény dió volt a Bajnokok Ligájában. Nem utoljára. Az EL csoportkör viszont meglett, mert azért egy kellemes vetétársat kapott a bajnoki ágon, az ír Shamrock Rovers személyében. A csoportkörben már komolyabb ellenfelei voltak, de így is megérte a tavaszt. Köszönhetően egyebek mellett a Trabzonspor hazai 3-2-es legyőzésének. A Debrecen 2003-2004-es UEFA kupa menetelése után először láttunk a magyar csapatot nemzetközi kupában a tavaszi szezonban. 19 évet vártunk rá. A 2022-23-as nemzetközi kupa szereplést a Ferencváros 2023. március 16-án fejezte be, és a következőt kevesebb, mint 4 hónap múlva, 2023. július 11-én kezdte. És az első körben a klub nemzetközi szintén valaha aratott egyik legnagyobb szégyenét produkálta, Klaksvikár Itrottár Felág Ferencváros 0-0, ez még hagyján, aztán Ferencváros Klaksvikár Itrottár Felág 0-3 Budapesten. Egy feröe-szigeteki csapat tanácsolta el a Ferencvárost a Bajnokok Ligájától. Szerencsére ekkor már ismét három nemzetközi kupa volt, így a konferencia ligában folytathatta. Ott a bajnoki ágon nem volt nehéz a főtáblára kerülni, és ott az FK Csukaricski kétszeri legyőzése és további 4 döntetlen futball tavaszi szereplést ért. Februárban az Olimpiákhoz győzte le 2-szer. 2024. február 22-én ért véget az a szereplés a konferencia ligában, és mivel 2024-ben is bajnok lett a Ferencváros, így a 2024-25-ös szezonban is a Bajnokok Ligájába nevezhetett. Itt aztán július 23-án kezdett, egy neve nincs, és gyakorlatilag hontalan csapat ellen.
5: A Ferencváros egész pontosan Zakariasen indítja útjára a labdát ebben a pillanatban. Nincs szabadrugás, Marquinhos a jobb lábán a labda, és teszi középre, abból még lehet egy fejes, és gól! Traoré! 7-8 méterről Adama Traoré góljával megszerzi a vezetést a Ferencváros együttese. Dermedten nézi a Velsziek kapusa Roberts, hogy hova hullik a labda pedig a hosszúba hullik. Megvan tehát a vezetés Traoré góljával, 1-0. Pesics közben a helyzetben, a 11-es pontnál Zakariasen ezt teszi, de nem ő, hanem Traoré szerzi a másodikat. Zakariasen nem fér a labdához, Traoré viszont igen, 2-0. Túl az első félidő felén, a 24. percben járunk már, amikor 2-0-ra vezette át a Ferencváros. Zakariasen gyorsíthat rá, Marquinhos teljesen tisztán a bal oldalon. Marquinhos vár a 16-oson belül, lapos a középre, 3-0! Zakariasen! Az ötös vonaláról jobban a bal alsóba helyezi a labdát. 3-0! Makrekis a jobb oldalon kapja a labdát, Traoréval az összjáték, Traoré két Velszi között elindul befelé, és ballal tovább teszi Marquinhoshoz, aki Pesicset találja meg, Pesics ki a szélre Ramirezhez, Ramirez beadása után Traoré! Ez így Bester hármas, amúgy meg 4-0! Megkapja a visszalépő Rommens, aztán már Marquinhos, jó a kiugratás Ramirezhez, Pesics kapja meg, illetve Zakariasen ott elterült a 16-oson belül, 11-es. Marquinhos végezheti el ezt a büntetőt. A mérkőzés 62. percében járunk már. A labda mögött tehát Marquinhos, vele szemben Roberts, megkapja a sípszót, nekifut, és belövi Marquinhos. Ferencváros, The New Saints 5-0. Ez lassan már kiütés, és egy csillogos ötös a Ferencvárostól a szezon első mérkőzésén.
4: Hát ezt a párharcot hamar elintézte a magyar bajnok, de a szabályok értelmében rendeztek visszavágót is. Bár elgondolkodtató, hogy kinek, mert a romantikus nevű Velszi csapat még csak nem is a hazájában, hanem Angliában fogadta a Ferencvárost július utolsó előtti napján. Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, aki így az olimpia idején a labdarúgó mérkőzést szeretne hallgatni itt a rádiónkban, és hát labdarúgó mérkőzést érdemes hallgatni, mert ez egy igazán szórakoztató találkozó lesz a Bajnokok Ligája második selejtező köréből, ugyanis egy héttel ezelőtt a Ferencváros a magyar rekordbajnok 5-0 arányban győzte le a Velszi rekordbajnokot, a The New Saints, vagyis az új szentek csapatát, úgyhogy a különösebben a nagy baj nem érheti azért a ferencvárosi labdarúgókat 5-0-ás erőny birtokában, ilyen még nem volt a történelemben, hogy egy csapat 5-0 után ne tudjon tovább jutni. 3 gólos volt néhány eset, még 4 gólos is, de 5 gólos eset, komoly labdarúgó mérkőzésen, páros mérkőzésen, nemzetközi mérkőzésen nem fordult elő. 5,5 perc telt el a második félidőből, továbbra is Zakariasen 43. percben szerzett góljával vezet 1-0 arányban a Ferencváros. Ezen a kicsikét olyan előkészleti mérkőzés hangulatú és színvonalú találkozón, amely egyébként a Bajnokok Ligájában zajlik a második csoportkör. Született újabb ferencvárosi gól is, beállt Apufáni. A 61. percben a kiugró Traoré-t Béker a 16-oson belül szabálytalanul tudta csak elválasztani a labdát. A régi szabályok szerint ez piros lap lett volna, az új szabályok szerint csak sárga lap, azonban minden szabály szerint 11-es. Ugyebár a Ferencváros lőhetett egy büntetőt Budapesten is, akkor Marquinhos volt eredményes, ő azonban nincs itt ezen a meccsen, úgyhogy az új szerzemény a belga 26 éves játékos Philippe Rommens állt a labda mögé, és 3 méterről a elvetődő Baker helyére lőtte a labdát, ezzel lett 2-0, majd jöttek a cserék, Abufáni és Kadi érkezett, Maigo és Pesic helyére. A Velszi rekordbajnok The New Saints ellen a Ferencváros a páros mérkőzésen 180 percen keresztül nem kapott gólt, aztán a 182-ben igen, így aztán 2-1 arányban tudott csak nyerni idegenben. Az első félidő 43. percében Christopher Zakariasen szerzett vezetést a Ferencvárosnak, a 61. percben Philip Rommens 11-esből megduplázta az előnyt, majd a 92. percben a cselekén beállt Clark jobboldali beadását követően Daniels érkezett a hosszú saroknál és beállította a végeredményt. Ez az a bizonyos eredmény, pontosabban ez az a bizonyos gól, ami miatt csak igazából Dibusz Dénes lehet szomorú, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a szimpatikusan küzdő velsziek megérdemelték, a Ferencváros viszont 7-1-es összesítéssel jutott a Bajnokok Ligájában a harmadik selejtezőkörbe, és ezzel biztossá vált, hogy az ősszel valamelyik nemzetközi kupa csoportkörében fog szerepelni.
0: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban.
4: A kötelező tehát letudta a magyar profi csapat a Velszi műkedvelők társulata ellen, és a jelenlegi kiírás értelmében ez már őszi csoportkört ért a Nemzetközi Kupában. A képlet egyszerű volt. Ha mindkét előtte álló selejtező párharcát megnyeri, akkor a Bajnokok Ligájában szerepelhet. Ha csak az egyiket, bármilyen sorrendben, akkor az Európa Ligában, ha mindkettőt elbukja, akkor a Konferencia Ligában. Hely, ha az elmúlt években is így lett volna ez, mennyi magyar bajnok játszhatott volna egy-egy kupa főtábláján, de most annyira ne nézzünk vissza, csak 2024. augusztusának elejéig. Ekkor a dán Midtjylland elleni párharc során kellett megtennie a Ferencvárosnak a második lépést a Bajnokok Ligája 36 csapata közé.
6: Midtjylland-Ferencváros 0-0, az első 10 perc alatt napján egyértelműen kijelenthető, amiről beszéltünk, ugye ahol Feri zárta az imént a gondolatsort, hogy nem kell megijednie ennek a Fradinak, és nem is ijedt meg ez a Ferencváros, inkább így mondom, múlt időben, hanem tényleg jó látni ezt a kezdést. Zakariasen közben a dán 16-oson belül, és laposan tenné középre a labdát a bal oldalról, de elhal a dán védelemben, Kehinde próbálja visszaszerezni Kehindétől, viszont elpattan, így jöhet előre. Jöhetne előre a Mityland, mert ugye a dán térfélen visszaszerzi a labdát a Fradi, egészen a kezdőkörig kerül hátra a labda, Raúl Gustavo kerül a földre, Cissé Makrakishez, Makrakis pedig hátra Dibuszhoz. Dibusznak van egy pici ideje fölnézni, amíg tovább teszi a labdát, Raúl Gustavo bizonytalankodik, Dibusz pedig gól! Raúl Gustavo bizonytalankodását használja ki a Mityland, hát ez hihetetlen. Azt várta a brazil védő, hogy a szlovén játékvezető majd lefújja, nagyon gyengén gurította haza Dibuszhoz, aki nem ment határozottabban a 16-oson belül már összütközni a dán csatára, vagy a dán csapat csatárával, mert hogyha jól láttam Buksa, és jól látom Buksa a gólszerző a 17. percben egy rendkívül bosszantó góllal. Egy olyan góllal, ami egyáltalán nem volt benne a levegőben. Egy óriási Raúl Gustavo hiba miatt megszerzi a vezetést a Mityland. Ugye hátra került a labda, Cissé tette Dibuszhoz, Dibusz Raúl Gustavohoz, Raúl Gustavo pedig fölnéz, és nagyon-nagyon sokat vár, megtámadja őt Castillo, és utána pedig Buksa, megtámadja Dibuszt, aki nem mer már vele ütközni a 16-oson belül. Iszonyatosan bosszantó gól, de vezet a Mityland. 11-es, lefújja a 11-est. Hogy őszinte legyek, nem voltam róla 100%-ig meggyőződve, hogy ez egy jogos, de most már mivel nem fogja megváltoztatni az ítéletét, Dibusz Dénesben bízhatunk. Az
7: nagyon.
6: 11-es volt?
7: Meg lehetett adni itt az a kérdés, mert ugye a gólba tartó lövést és a teste mellett lévő kezét érintette, tehát nem eltartotta magától, de felfoghatjuk úgy, hogy megnövelte a test felületét. Meg lehetett adni. Itt egész egyszerűen az a bosszantó, hogy igenis, határozottan a Fradi, langyos a Fradi, és nem úgy állnak ez a témához, ez a nemzetközi mérkőzéshez, hogy kellene. Egyáltalán nincs, nem hogy 2-0, hanem semmilyen különbség a Mityland javára. A gólhelyzeteknél 16-oson belüli szituációknál határozottan a Fradi, a védőharmadban pedig nagyon-nagyon passzív.
6: A török Aral Simsir az, aki odaáll a labda mögé. A labda a 11-es pontnál, Simsir pedig fölnéz, aztán lefelé néz vele szemben, Dibusz jön a jobblábas lövés, már a 49. percben járunk, de még az első félidőben Simsir vagy Dibusz, ez itt a nagy kérdés. Dibusz a vonalon, mutatja neki a szlovén, hogy maradjon is ott. Simsir még mindig gondolkozik, még mindig most kocog a labdának, jobban lő Dibusz! Nagyon flagba volt a török! Nagyon gyengén lőtte! Dibusz meg kiüti! 2 gólos Ferencvárosi vereség a BL selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, Mityland FTC 2-0. Jól kezdte a találkozót a magyar együttes, hiába viszont a remek kezdés egy hatalmas védelmi hibát követően a lengyel Buksa góljával a 17. percben a házigazda dán együttes került előnybe. Ezt követően nagyot fordult a játék képe, és az első félidő hosszabbításban hosszas videózást követően a szlovén játékvezető büntetőt adott a Mityland-nak, melyet a török Simsir kihagyott, illetve mondjuk inkább úgy, hogy Dibusz óriási bravúrral védte az egyébként gyenge 11-est. Ez az óriási tett sem paprikázta viszont föl a ferencvárosi játékosokat. Hiába cserélt Jansen 3-at is egyszerre a második félidő elején. Egy újabb ajándékba adott labda, Brankulino pedig beállította a végeredményt. A Mityland tehát 2-0-ra nyert a BS rejtező harmadik körének odavágóján a Ferencváros ellen. Nagyot kell javulnia a Ferencvárosnak az egy hét múlva következő visszavágóra, vagy csak annyit kell tennie, hogy visszanyúl a mérkőzés első negyed órájához, amikor jobban játszott ellenfelénél.
8: Hát ez a bizonyos 2024. augusztus 6-i kirándulás nem volt túlzottan sikeres, bár a 2-0-ás vereség ellenére azért lehetett bízni valamilyen szinten a továbbjutásban. A Mityland-ot 2024. augusztus 13-án fogadta hazai pályán a Ferencváros, abban a reményben, hogy legalább 2 góllal legyőzi.
9: Köszöntjük ismét a hallgatókat a Groupama Arénából. A Fradisas leszállt, megérkezett, már a jutalom falatokat csipeget, és őt már elment ott gazdájával a B közép előtt is.
6: Abu Fani szabadrúgása, jól jön be, és gól! Adama Traoré! Elsőre még védett Olafsson, másodjára már le
5: Cissé is érkezett, meg Traoré is ott volt. Teljesen mindegy, hogy Cissé vagy Traoré, de Cissé lesz a gólszerző, nem Traoré.
9: Anderson a mi 16-osokon belőre, egy fejes gyeredére, és egy kiöklőzés, bizony nem lehetett más tenni, nagyon veszélyes volt. Egy újabb lövés, és hűj, fölé pattan.
5: Baloldali szög lehet.
9: Hát egy pillanatra azt néztem, hogy ott mit ugrálnak, hogy próbál Dibusz és Cissé közösen menteni, hát valahogy talán a válláról, hátáról, nem tudom, de óriási mentés volt.
5: Nézzük a szögletet. Makrekis vagy Cissé, vagy Raúl Gustavo, vagy tulajdonképpen mindegy, csak kerüljön be a labda a kapuba. Abufani visszakapás lövésre! 17 méterről a jobb lábas lövés a bal alsót veszi célba. Mellé száll a labda, nem volt ez annyira nagyon közel, mint amennyire emeltem a hangom, de nagyon látványos volt elsőre egyébként, ahogy Abufáninak visszakerült a labda lövésre, kapás lövésre, életerős kísérlet, elkerüli viszont a kaput.
9: És most már Simsír jó voltából, mit jelent, támadhat, szóval aki szabálytalankodjon vele szemben, ha más nem. Ne engedjük a 16-oson belül, egyedül hagyjuk Sörensen lövés, PSG egyenlét. Sajnos ballal a kapu jobb alsó sarkába lövi, mintegy 13-14 méterrel elfeledkeztünk, egy lyuk keletkezett a Ferencváros baloldali védelmében, és ezzel a Ferencváros most tényleg nehéz helyzetbe került, a semmiből kiegyenlített a Ferencváros ellenfel a Midtjylland az 50. percben, így 1-1 Sörensen góljával.
4: A Fradit búcsúztató Midtjylland tehát vereséggel jutott az Európa Liga szakaszába, ilyen ez a kiírás. Az FTC-nek ehhez nyernie kellett a bosnyák Borac Banja Luka ellen. Az első meccs a Grupa Arénában volt, de a nagy pesti tűzijáték után két nappal a Fradi focistái nem rendeztek foci tűzijátékot.
5: Mert hogy ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. Az óriási fügykoncert szerintem kristálytisztán hallatszik. Ferencváros Borac Banja Luka az Európa Liga playoff körének első mérkőzésén gól nélküli döntetlen. Egy olyan találkozón, ahol az első 25 percben, tehát az első félidő első felében érdemi esemény nem is nagyon történt. Az első veszélyes ferencvárosi próbálkozás a 26. percben jött. Knuster fejesét a kapu jobb oldalából szedte ki az egyébként végig jól védő Filip Manojlovic kapus. A 29. percben Traoré ballábas lökete a jobb felső saroktól nem messze szállt el. Úgy tűnt át, hogy a ferencvárosiak alakítják ki szépen sorban a helyzeteket, és talán már az első félidőben jöhet a vezetés. Ehhez képest a 44. percben Savic a vendégek középpályás a jó 23 méterről próbálkozott, nagyon jobb lábas löketet Dibusznak kellett nagy bravúrral védenie, de az első félidő hosszabbításában jöhetett volna a csattanó Varga Barnabás lapos lövését nagyjából 11-12 méterről, megint csak Manojlovicsot tudom dicsérni, szedte ki. A második félidő kevésbé volt eseménydús, az 56. percben Ben Romdám tüzelt a 16-osról, de a bal alsóból nem lett lövés, illetve lövés lett, de gól nem lett belőle, mert hogy Manojlovic megint csak odaért. A 66. percben Zakariasen az 5-ösről próbálkozott, de itt sem változott az eredmény, és ugye a legvégén a 95. percben Maiga beadása után Kadi fejesét is kiszedte Manojlovic. Még egyszer tehát a végeredmény az Európa Liga főtáblájutásért rendezett párharc első mérkőzésén a Grupa Arénában. Ferencváros, Borac Banja Luka 0-0.
4: Hát nem sikerült előnyt szerezni a Banja Luka ellen hazai pályán, és ami nem ment itthon, azt meg kellett próbálni idegenben, vagyis gólt lőni. Következett a visszavágó 2024. augusztus 29-én.
5: Gráczki stadionban gyászszünet, és engedelmükkel, amíg Sven Göran Eriksonra emlékeznek a Gráczki stadionban, gyorsan a Borac Banja Luka kezdő 11-ét gyorsan ismertetem. Egyetlen változás az első mérkőzéshez képest. Manojlovic védi majd a Banja Luka kapuját. A védelem jobb oldalán Vukcevicsi az első mérkőzésen a bal oldalon kezdett, a baloldali védő Herrera, aki bekerült, ő az egyetlen új ember. Karolina, illetve Meyers a két középső védő, Skorup, illetve Grahovac a két szűrő, és akkor a támadó szekció a bal oldalon Srečković, a jobb oldalon Kulesin, és az egyszem középcsatár Lukic mögött pedig Savic lesz majd az, aki a támadásokat próbálja segíteni. Az előzetes hírek
6: sajnos nem a labdarúgásról szóltak Bosznia-Hercegovinából. Egy nappal ezelőtt, tegnap éjszaka súlyos összecsapások voltak. A bosnyák városban a helyi szurkolók mindenféle vas rudakkal, csövekkel, göröktüzekkel felfegyverkezve támadtak rá a magyarokra. Más jelentések vagy beszámolók, szurkolói beszámolók alapján a ferencvárosi szurkolók viselkedése váltotta ezt ki. Nehéz lenne ugye innen igazságot tenni, hogy minden csak úgy kezdődött, hogy én visszaütöttem, ugye, ahogy a klasszikus mondás is tartja. Két magyar szurkoló került kórházba, de ők is végül is elhagyhatták a banjalukai kórházat. Így 320 fő a vendégszektorban, és pillanatokon belül kezdődik a mérkőzés. Ebben a pillanatban jön majd a kezdőrugás. Kettős ferencvárosi csere, és hát kettő olyan csere, ami mind a kettő indokolt. Csere méghozzá Virgil Bisigyan helyén Ben Romdán folytatja, és Habib Maigát pedig Zakariasen váltotta. Ez pedig azt jelenti, hogy visszatértünk helyjel közel ahhoz a felálláshoz, vagy ahhoz a csapathoz, amely az első mérkőzésen a Grupama Arénában próbált gólt szerezni a Boráz Banja Luka ellen, de nem járt sikerrel, ugye még Varga Barnabásnak kellene érkeznie Pesics helyére, és akkor lenne a pályán ugyanaz a 11, amely próbálkozott. Tehát nincs gól a Gradski stadionban, Boráz Banja Luka, Ferencváros 0-0. Hölgyeim és uraim, a Ferencvárosnak 96 perc alatt nincs kaput eltaláló lövése Bosznia-Hercegovinában. 62%-ban birtokolja a labdát, vagy birtokolta eddig. A Fradi volt összesen 9 próbálkozás, de ebből egy sem találta el a kaput. 103. perc a mérkőzésen vezet a Boráz Banja Luka együttesen. A harmadik szöglet jött középre a hazai részről, és a jobb oldali szöglet után középen hárman is érkeztek hazai részről. Meg nem mondom, hogy ki volt a győztes gólszerző, remélhetőleg a Fradi elszólás még véletlenül sem lesz igaz, de hiába volt ott 4-5 ferencvárosi játékos középen, mégiscsak megszerzi a vezetést a hazai együttes. Talán Meyers volt a középhátvéd egyébként, aki berobbant Varga Barnabás mellett, és nem mert a televíziós lassítást segítségül hívva, ez egy öngól lesz, méghozzá Sziszéről került a labda saját kapujába, Boráz Ferencváros tehát 1-0. Mert hogy 11-est kap a Ferencváros a rendes játékidőben, egy borzasztóan hosszúnak tűnő labda, amit talán Varga csúsztatott meg Kadi felé, és a kapujából kimozduló Manojlovic nem is nézte, hogy hol van a labda, Kadi nem érte volna el, letarolta. Manojlovic tegye össze a két kezét, hogy a belga játékvezető szociálisan érzékeny hangulatában volt, és csak egy sárga lapot adott neki. A semmiből jöhet vissza az Európa Liga főtáblájának irányába a Ferencváros, mert hogy a 110. percben büntetőhöz jut a Fradi. 11-eshez jut a Fradi, egyelőre Kadit kell ápolni, iszonyatosan nagyot kapott. Elképesztően nagyot kapott a brazil játékos. Becsületére vegyem mondva, hogy rá sprintelt a labdára, Ferivel, Bene Ferenccel összenéztük, elsőre azt láttuk, hogy a belga játékvezető, mint hogyha észre se vette volna, hogy mi történik, de az asszisztens azonnal emelte a zászlót, és aztán utána a belga spori is végül is meghozta azt a döntést, amit meg kellett hoznia. Varga Barnabás kezében a labda, Kadit még mindig ápolni kell. 110 perc telik el a mérkőzésből. Kadi most már talpon. Talpon a ferencvárosi szurkolók is. Velük szemben talpon a rendőrsorfa.

0: Adtak, azt Nagy Zsolt bevágta. Most egy másik magyar válogatott játékosnak kell jönnie. Varga Barnabásnak. Varga Barnabás! Gól! Ott van! A semmiből, de ott van! Egyenlít a Ferencváros a 111. perc végén. És akkor van még 9 perc a ráadásból. Na, hát hátha ez most egy kis lendületet valamit hoz. De minden esetre hátrányból jön vissza a Fradi. Varga a jobbra dőlő kapus helyére középre bombázza a labdát. Borácz Bányaluka, Ferencváros 1-1. Ő került Dibusz Dénes, úgyhogy Herrera és Dibusz, tehát a Bányaluka kezdi. Na gyerünk Dénes, Herrera ballábbal próbálkozhat vele szemben Dibusz. Elmondja neki a belga, hogy a vonalon kell maradni, Herrera most fut neki, és felé bombázza! Kibombázta a stadionból! Az első fölé ment! Rommens kezdi Ferencvárosi részről. Bene Ferenccel egymásra néztünk, ugye a szögletnél mondta itt Bene Feri, hogy jó lenne, hogyha adna be egy jó szögletet. Tudod mit, Feri? Teljesen mindegy, nem érdekelnek a szögletei a mai estén. Az érdekel, hogy ezt bombázza be, gurítsa be, passzolja be, bánom is, hogy hogyan, csak legyen belőle gó... Atya világ!
1: Nem volt játékban az egész meccsen, és ő rúgja az első szögletet.
0: Középre a kapus el sem mozdul. A Fradi ellen a 20-as számú hazai játékos érkezik itt a jegyzeteimet, lesöpörtem, annyira ideges voltam, úgyhogy meg nem mondom most csípőből, de gól lesz sajnos belőle, Dibusz balra vetődik, a labda pedig jobbra jön. Méghozzá a kommentátor barát Brzsics volt az, aki bevágta a 11-est, és most ennél fontosabb, hogy Ben Romden is megtegye ugyanezt. Ben Romden ezekben a pillanatokban teszi le a labdát és fut neki. Ben Romden viszont kivár, mert a játékvezető mutatja, hogy várjon ki. Ben Romden most indul, gól! A jobb oldalra vetődik a kapus, de ez is benn van, 1-1. Dibusz jobbra, a labda középre, Savic góljával, előnyben a Borácz Bányaluka. Mindjárt mondom, hogy kiérkezik Ferencvárosi részről, és utána gyorsan megyünk vissza a Pancsó arénába, mert hogy egyelőre megy a tanakodás, hogy kinek is kellene jönnie, pedig hát ezt ugye előre kijelölte már a vezetőedző Abu Fani a labda mögött. Abu Fani fut neki, vagy inkább kocog. Abu Fani gól! Föl a jobb felsőbe! Nem tud védeni a kapus. Ez azt jelenti, ugye, hogy erre rontott. Rommens mi az, hogy rontott? Borzasztó kísérlet volt. Azóta viszont Brzsic, Ben Romden, Savic és Abu Fani sorrendben így jönnek. A gólok 2-2. Ki lesz a harmadik rúgó a hazai csapatból? A 22-es számú, ugye ő csereként jött, Savic az, aki érkezik. Gyorsan fölírom a nevét ide arra a kis darab papírra, amit varázsoltam, miután a jegyzeteimet lesöpörtem Rommens kísérlete után. Na gyerünk Dénes! Egy Dibusz tánc a gólvonalon, vele szemben Savic, ő se csinált túl sok minden, Dibusz vagy Savic, gól! Nem gól, hanem mellé! Így akartam érteni, hogy jó, nem gól! Talán Dibusz hozzáér, de nem ér hozzá, most gyorsan nézem az ismétlést, kibombázza a stadionból Savic a labdát! Na bárki is jön Ferencvárosi részről, Kadi, tessék élni a lehetőséggel! Tessék Brazilnak lenni, tessék passzolni, bármit csinálni, nekem már tényleg akármit csinálni, csak legyen belőle gól. Csak azért bizonytalanok el, mert ugye Kadinak is milyen megmozdulásai voltak. Ugye az igazán értékelhető önből kiharcolta a 11-est. Na, Kadi, vele szemben Manojlovic. Most kapja meg a jelzést Kadi, ballal. Kádi ballal, megtorpan, bevágja a bal alsóba. Na így kellett ezt, ezt szerettem volna, így. Magabiztosan, határozottan, Manojlovic is elindul a bal alsó irányába, érzi az irányt, de ennél a 11-esnél esélyesen volt a Bosnyák csapat szerb nemzetiségű kapusának. És ott tartunk, hogy ha a Borács nem szerez gólt, akkor Európa Liga főtáblása Ferencváros. A csapatkapitány Grahovac, hogyha jól látom, ő érkezik, így van, jól látom. Grahovac, vele szemben pedig Dibusz Dénes. Amennyiben nem születik gól, biztos, hogy Európa Liga főtáblása Fradi. Ha gól születik, sincs minden veszve, mert hogy előnyben a Fradi. De hát ha Dibusz

0: esetleg Grahovac is kibombázza a stadionból. Köszönjük szépen, nem tudom, hogy ezt bosnyákul hogyan kell mondani, mondom magyarul, hát elképesztően rossz 11-eseket láttunk, amelyek kimaradtak, egyik rosszabb volt, mint a másik. Hölgyeim és uraim, azt tudjuk jelenteni, hogy 11-es párbaj után Európa Liga főtáblás, a Ferencváros együttese.
1: Így aztán a Ferencváros került az Európa Ligának a liga szakaszában, a bosnyák Borák Banja Luka pedig a Konferencia Ligában folytathatta. Itt egyébként a 20. helyen végzett, 2 győzelemmel, 2 döntetlennel, 2 vereséggel, és most kapaszkodja meg mindenki, 4 hetes gól különbséggel, vagyis 6 találkozó, mindössze 4 gólt tudott szerezni ott is. És úgy jutott egyébként a legjobb 16 közé a Konferencia Ligában, hogy 1-0-al és 0-0-val ütötte ki az Olimpia Ljubljanát, vagyis ott sem rendezett különösebb gólfesztivál. No, de hát ez nem a mi sztorink. A minket érintő Fradi történetet hamarosan az Európa Liga ligafázisával folytatjuk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrát!
2: Hajrá, magyarok!
3: Műsorajánlót hallottak.
2: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Főtáblára jutott az AEK Athéna a bajnokok ligájában. Gyalogosok közé hajtott egy autós Észak-Franciaországban. Napos, száraz idő várható. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
5: Varga Barnabás duplájának köszönhetően az AEK Athén 4-0-ra legyőzte a Levszki Szófia együttesét, és ezzel főtáblára jutott a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó, negyedik fordulójából. Nem sikerült viszont a főtáblára kerülés a Konferencia Ligában az osztrák Rapid Wiennek. A bécsi együttest 4-4-es összesítést követően 11-es párbajban a skót Harz búcsúztatta. A labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában a Ferencváros a török Trabzonsport együttesét fogadja. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A 4-ből 2 magyar induló, Kolesár Mihály és Szép Balázs jutott tovább a kedvezőtlen időjárás miatt kétnaposra nyúlt férfi selejtezőből az öttusázók kínai világbajnokságán. Az elődöntőt holnap, a döntőt pedig vasárnap rendezik majd. Piros Zsombor 3-szettes győzelemmel bejutott a selejtező harmadik fordulójába, így már csak egy sikerre van a főtáblától az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Piros a második körben az észt Daniel Grinkát győzte le, a US Open főtábláért pedig az ausztrál Christopher O'Connell-lel küzd meg.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti időseinket. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlag keresete. A nettó átlagbér 529.700 forintot ért el. A reál kereset 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlag fizetés a többi között a családi adókedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt emelkedett jobban, mint a bruttó. A prémiumok, jutalmak nélküli bruttó átlag kereset 708.600 forint volt. Legalább két magyar állampolgár is eltűnt a nepáli villámáradásokban, közölte a külügyminisztérium a Kossuth Rádió megkeresésére. Tájékoztatásuk szerint nem zárható ki, hogy további magyarok is érintettek lehetnek. A magyar konzuli szolgálata a nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri. Nepálban az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban a BBC információi szerint több mint 160 ember meghalt. Több mint 1300 embert, köztük sok turistát eltűntnek nyilvánítottak. A mentés jelenleg is zajlik, a szakértők újabb földcsuszamlásra számítanak. Szándékosan gyalogosok közé hajtott egy autós az észak-franciaországi Cannes pályaudvaránál szerda éjjel. Egy ember meghalt, 10 megsérült, közölték a helyi hatóságok. A gázolót a rendőrség őrizetbe vette. Egyelőre nincs magyarázata az Oroszországban született 26 éves férfi tettére, aki korábban nem állt a hírszerzés látókörében. A gázolás egy szórakozó hely környékén történt, ahol nem sokkal előtte verekedés volt. Az ügyet egyelőre nem kezelik terrorcselekményként.
2: Közlekedés.
5: Egy személyautó és egy busz koccant az 57-es főúton Pécs belterületén a Maléterpál úton. A Kozár-Mislány felé vezető oldal jobbra kanyarodó sávját foglalják el a járművek a helyszínelés idejére. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
5: Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de délelőtt helyenként felhősebb lehet az ég, és egy-egy zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kinek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Még nyíltak a völgyben a kerti virágok, még zöldelt a nyárfa az ablak előtt, amikor 2024. szeptember végén a Ferencváros elkezdte az új rendszerű Európa Liga 8 meccses szakaszát, az Anderlecht vendégeként kezdett 2024. szeptember 25-én.
6: Anderlecht-Ferencváros mérkőzés tehát az Európa Ligában. A ferencvárosi szurkolók teljesen megtöltötték a saját szektorukat. Görög tüzek is gyúltak, a zászlók azok lengenek folyamatosan. A hangulat az kiváló, a vendégszurkolóknak is köszönhetően. 3,5 perc telik el a mérkőzésből, Szalai Gábor emeli előre Varga irányába, Zánka Jörgensen elfejelte előle a labdát. Romance, fenn van a Ferencváros, most támad. Kadi Borges a jobb szélen, jól futtatja most Botkát, Botka már a védők mögött, jön egy beadás, ott a helyzet, mert Traoré lőhet, Traoré átveszi le, és levágódik a labda. Megvan a mérkőzés első helyzete, a negyedik percben Traoré lőtt ballal, viszont érkezett a belga védő, és blokkolni tudott. Botka adott be a jobb szélről egy csúsztatást Jörgensentől, Traoré másodjára tudja ellőni, és Sardella hátáról vágódott ki a labda, szöglet következik. Most megint egy támadás az Anderlechtnél, át tudja venni Eduzi, a jobb szélen Eduzi már a 16-os sarkánál, vele szemben Szalai. Jók a cselek, Eduzi lő, és egy nagy védő. És Dibusz Dénestől. Hatalmas védés Edozi lövésénél. Ez most sokkal nagyobb hárítás volt a magyar kapustól, mint korábban Dolberg lövésénél. 8. perc. Jó a passz Kadinak, már a 16-oson belül a brazil. Jók a cselek, Kadi, akár lőhet, viszont megint levágódik egy védőről. Kadi elképesztő csellel fűzte át magát két védőn, viszont utána sután lőtt el a labdát először a sarokból, ballal ívelhet majd középre Kadi Borges. 35. perc, Ferencvárosi szöglet, érkezik a labda, ott van még a 16-oson belül, Varga ráfordul, és kipattan a labda. Ráadásul Ferencváros játékosról, mert kirúgás következik, amit gyorsan elvégez Kószemánsz. Hát szerencsére gyorsan elvégzett, mert a Ramirezhez ívelt. A pontrúgás után ezekkel talán jobban kellene sáfárkodni. Most egy labdaszerzés, Zakariasen, egy kiugratás, Kadi, helyzetbe lehetett volna kerülni, viszont Kadi-tól elpattant a labda. Abufani visszaszerzi. És a felező vonalnál meg is tartja. Sziszé kapja. 41. perc. Botka indul meg. A jobb szélen előtte ott van Varga teljesen kihúzódva, illetve Zakariasen. Most egy hátrapassz, Abufani, lágy emelésbe a 16-oson belőre, középre a labda, Kadi, lőhet, Kadi, megint a védők blokkolnak, kezezést reklamál egyébként nagy rössel Kadi Borges. Most egy labda visszaszerzés Rommenstől, a bal szélen Traoré a 16-osnál már középre tekeri, lesz-e fejes, nem? Viszont lehet lőni Rommens, és egy nagy védés. Rommens 14 méterről az elé pattanó labdát kapura lőtte, pattogós lövés volt, viszont tődött Kószemánsz és megfogta a labdát. Az első kaput eltaláló próbálkozás nálunk a mérkőzés félidejének, első félidejének végéhez közelítve Rommens pattogós lövését hárította Kószemánsz vetődve. Ebből több kell majd a második félidőben. Még néhány másodperc a jelzett ráadásból, itt érezhetően a belgák nem akarnak már mit kezdeni. A hátra lévő időben a szünetig. Szimicek felpassz, jó a közbelépés, Rommens nem tudja magához ragadni a kezdeményezést. Tánhuló a jobb oldalon, figyeljünk még, mert Tánhuló megindul. Már a 16-oson belül tisztázott végül Szalai. Visszapattan Dendonkerhez, Dendonker lövésre biztatják, elvállalja, levágódik a labda, és itt a félidő vége. A bal oldalról tehát a szabadrúgás. A labda mögött Ferskáren, ível be a 16-oson belülre, a túloldalra, a hosszúra van egy fejes Dendonker, még mindig ott a 16-oson belül mellé. Volt egy fejes nagyon éles szögből, Jörgensentől, viszont nem okozott gondot sem Dibusznak, sem a védőknek, mert szinte nullszögből fejelhetett Dendonker labdája után Jörgensen az oldalhálóba. 52. perc, Anderlecht Ferencváros 0-0. Talán a látottak alapján az a legkevesebb, hogy itt valamilyen úton, módon a Ferencváros pontot szerezzen, és ponttal indítsa az Európa Ligát, ahol tényleg minden egyes mérkőzésnek a lebonyolítás szerint tétje van. Egy felfutó ember, Sardella, egy beadás a jobb oldalról, eljut a túloldalra, akár lőhet a Tendiáj, lecsúszik a lábáról, így aztán kivágódik jó néhány méterrel a kapu mellé. Ferskáren, Sardella zárkózik a támadáshoz, Sardella, megszerezzük a labdát, a Zakariasen kiugratná Vargát, Varga már a 16-oson belül, Varga lőhet, Varga laposan lövi, de védés van. Megint egy kaput eltaláló lövés, magyar oldalon viszont ebben talán több volt, és most vissza kell zárni, mert Rommens mintha elfáradt volna. Hozza most az Anderlecht, a saját térfelén vesztett labdát most a Ferencváros. Edozi a 16-oson belül, vissza Struikenshez, ne lőjön, tovább teszi egy lapos lövés, gól! Megszerzi a vezetést az Anderlecht, Ferskáren góljával. Egy órányi játékot követően a belga csapat előnybe kerül. Hát nehéz szóhoz jutni, mert itt most szépen végigjátszották ezt a támadást a belgák, és Ferskáren egy lapos lövés eresztett meg végül is 16 méterről. Talán védhető lett volna, de valahogy bepattogott a labda Dibusz Dénes keze fölött. Előnyben az Anderlecht. Szépen játszották végig. Edozi kapja a 16-os csücskénél. Nem tud megindulni, de középre Struikens középre passzolja, és 16 méterről egy ballábos lövés Ferskárentől laposan sarokra ment, és talán védhetett volna Dibusz, mert ott volt, odaért, vetődött, viszont ez a pattogós lövés a vizes talajon becsapta őt. Hát ez nem hiányzott. Ott a labda még a 16-oson belül. Edozi, vele szemben Botka, megindul, 11-es. Hát ezt nem hiszem el. Botka akasztotta Edozit, és büntetőhöz jut az Anderlecht. 65. perc, 5 percen belül eldönteti ezt a mérkőzést az Anderlecht. Volt egy hatalmas védése Dibusznak. Kipattant a labda, és nézem a visszajátszást. Nagyon buta szabálytalanság Botkától, a labdát nem érhette el, és megrúgta Edozit, a játékvezető pedig jó pozícióban volt, és befújta a 11-est. Dolberg fejesénél vetődve hatalmasat védett Dibusz. Most már a mérkőzésen negyedjére. Most egy 11-es következik. Hát az eddigi legnagyobb bravúrra lenne szüksége Dibusznak. Vele szemben Dolberg, a belga csapat dán centere. 66. perc, Anderlecht 11-es. A labda mögött Dolberg, vele szemben Dibusz. Most a sípszó, Dolberg nekifut. Lő Dolberg, gól. A kapu jobb alsó sarkába lő Dolberg, 2-0-ra vezet az Anderlecht. Gertemann aztán kapott egyet az arcára, egy könyököst. Beállt a dán védő, azóta egymás után jönnek a sorscsapások irányába, sárga lap. És Enholónak már van egy, így van, a játékvezető most realizálja, kiállítja Enholót, ember előnybe kerül a Ferencváros. Még mindig a 16-os környékén vagyunk, hátrafelé kell viszont játszani Majgához. Visszaemeli Sissi a 16-osan belülre, ezt most oldalra bólintatta Sardella. Egyenesen Gartenmannhoz, középre éveli, fölfejelt labda, Traoré érkezik, lő, és gól, gól, gól! Traoré bepattant egy védőről, 2-1 is lees, hát ezt nem hiszem el. A játékvezető asszisztense késve, de jelez, hogy lees, nem, gól. Hát itt most mi van, megadja a gólt a játékvezető. 2-1, legyen ez, gól! Mesterien űzik tényleg itt a játékot az idővel a belgák, emberhátrányban, egy gólos előnyben. Szabad rúgás végül, teljesen a vonalról. Verskeren a labda mögött. Most az a bajuk a belgáknak, hogy Rommens túl közel van. Verskeren, itt a mérkőzés vége, Weinberger nem tesz rá semennyit. Anderlecht, Ferencváros 2-1. Az zöldfehérek vereséggel kezdenek az Európa Ligában. A ligaszakasz első fordulójában, Brüsszelben vereséget szenved Pascal Janssen együttese.
1: A Ferencváros tehát vereséggel kezdte az Európa Liga fázisát. Egyébként az Anderlecht ugyanebben a ligában 10. helyen végzett, 4 győzelemmel, 2 döntetlennel, 2 vereséggel és 14 ponttal, vagyis 2-vel gyűjtött végül is többet, mint a Ferencváros. Viszont neki is ugyebár egy plusz mérkőzés kellett játszania, így aztán a legjobb 16 közé jut. Társért. És nem jutott oda, mert a Fenerbahçétől 3-0-ra kikapott idegenben, és hazai pályán 2-2-t játszott, ez pedig kiesést jelentett számára. Persze ezt szeptember végén még nem tudtuk, azt viszont igen, hogy a vereséggel rajtoló Ferencváros második meccsét Budapesten vívta a Tottenham ellen október 3-án.
6: Ray indít Werner, már a ferencvárosi 16-os sarkánál, Werner vele szemben egy védő, középre tenni Sissi lépett közbe. Traoré lehet akár kontrázni, elől viszont csak Varga és Saldanya, Abufani, ő is hátrafelé játsza, így aztán megint lehet hátulról építkezni. Gartenmann, egy indítás, ott Varga, sarokkal tovább, Traoré már a védők mögött, ketten érkeznek a túloldalon, Saldanya is kéri a labdát Traoré, Csivicshez, már a 16-osnál jár a Ferencváros, Csivics egy ível is van érkező, és gól! Varga! A 16. percben de les. A játékvezető lest jelzett. Hát így lehet a Mennyországból azonnal a pokolba kerülni, de videózni kell, nézzük majd a visszajátszás, jól látta-e a horvát asszisztens. Čivić kapja meg a labdát ível, ez nem les, ez érzésem szerint nem les. Jön az ível és Varga tökéletesen fejel be egy labdát a hosszún érkezve, ez nem les. Hát most kezdődik a türelmetlen várakozás, mindenki egyébként jön a kezdéshez felállva, de a játékvezető most videózik. Kornél.
7: Én nálam sem volt lesz, nagyokat nyeldest, amit melletted, és nagyon bízom benne, hogy ugyanezt fogják látni. Azt mondja, hogy Mario Zsebec, illetve Iván Bebek, két horvát az, aki segíti Pajács munkáját. Jansen mutatja, hogy középkezdésnek kellene jönnie. Egyelőre a labda a Tatenem 16-os ellen, és minden szempár a horvát játékvezetőre szegeződik. A nagy kijelzőn azt látjuk, hogy a gól felülvizsgálata képpen. Nincs döntés, hivatalos nincs döntés, továbbra sem.
6: Biztos, csak egy visszajátszást láttunk igazából.
7: Igen. Egy biztos, hogy 16,5 percenként szerzett gólt eddig Saldanha. Ő neki ez a sorozata már megszakad, de hát üsse Kavics, ha Varga Bardabás lesz az, aki a gólt szerzi. Na mi a helyzet? Les, hát. Hogy nem látunk mi is, ugye, ahogy Béla említette, egy darab visszajátszást láttunk, abból azért első ránézésre sem tűnt, meg a lassítás alapján sem tűnt lesnek, de azt minden esetre rögzítsük, hogy továbbra is jól néz ki a Ferencvár.
6: Romero, vele szemben Saldanha, a kezdőkörből vezeti kifelé a labdát Romero, Porró kért el a jobb szélen, három ferencvárosi termett ott körülötte, Romero, elkéri Moore, a jobb szélen ismételten a fiatal támadó, most megindul befelé. Jó a bejátszás, oda pattan végül is Lenkshirhez, figyelni kell, az úgy helyzet, és vezet a Tottenham, nem hiszem el. Először kerül úgy oda a kapu elé Sár, hogy zicserben lőhet, és a 23. percben ezt értékesíti. Ott a ferencvárosi védők többször is felszabadíthattak volna. Üggyel bajjal végül oda került a labda Sár elé, aki az öt és felesen belülről már nem hibázott. Ó, mekkora fordulat, néhány percen belül az előbb egy gólt ünnepelhettünk, elvették les miatt. Most az öt és felesen belül Sár, csak úgy, mint a Karabag ellen, ezúttal is eredményes. Így aztán a félidő derekán megszerzi a vezetést a Tottenham Hotspur. Még egyszer a gól, Moore indult meg, aztán valahogy Rao Gustavo-ról és Sisséről is oda vágódott a labda a szenegáli játékos elé, és Gartenman kinézett a játékvezetőre. Azt itt, hogy lefújta a játékvezető, azt, hogy Sissét egyébként tényleg megrángatta Lenkshire. Nem is értem, hogy Gartenman mit csinált az öt és felesen belül. A sípszóra várt, Sár ezt kihasználta, és a kapuba passzolt. 24. perc tehát, Tottenham 1-0-ra vezet a Ferencváros otthonában. Egy fél időt követően tehát 1-0-ra vezet a Tottenham.
7: Nincs változás, jelentjük a Ferencváros stadionjából, tehát a kezdő 11-ek jöttek vissza a folytatásra. Pešić, Makrekis, akik intenzívebben melegítettek ferencvárosi részről. A Tatelem cseresoráról is volt már szó, de őket inkább nem említeném, mert onnan olyan játékosok is tudnak jönni, akiket nem szeretnénk látni, hogy jöjjenek. Ebben a pillanatban elkezdődött a második félidő. Kereken 7 perc van hátra a rendes játékidőből, amikor Pešić jelentkezik játékra a Fradiban. Makrekis pedig kap egy labdát a jobb oldalon. Makrekis a 16-oson belül, jó a csel, fölnéz, visszalövésre, Kadi, lejön a blokkról, Abu Fali, ez is lejön a blokkról. 24. perc, jön a második félidőben a harmadik, összességében a negyedik ferencvárosi szöglet. 15-ös, 8-as mutatja fel a negyedik játékvezető a táblát. Abu Fani helyére jön majd Pešić, és szeretné a Fradi a szöglet előtt elvégezni a cserét, de Abu Fani akarná beadni a labdát középre szögletből. Pešić mutatja neki, hogy menj le haver, én meg jövök helyetted. Ez azt jelenti, hogy Ben Romdán végzi el. Hát itt most vannak olyan helyzetek, amiből az egyikből hát én már nagyon szerettem volna, de nem csak én, vagyunk itt rajtam kívül 20 ezeren, akik szerettünk volna gólt látni. 85. perc, Ben Romdán szöglete, mekkora koreográfia, mekkora forgatókönyv lenne, ha Pesics első labda érintéséből tudna valamit ott középen. Már pedig felé jön a labda, Vicario elüti, és lesz lövés, nem lesz lövés első szándékra, másodikra sem, mert hogy a labdát megszerzi a Tatenem. Kadi próbálja meg visszaszerezni, 85. perc már. Hát itt most volt egy-két Fradi helyzet, de jön most egy Tatenem lehetőség, nem jön. Makrekis visszaér szerencsére, és lelassítja az ellenakciót. Moore az, aki cselezget és tartja a labdát. Hát, hölgyeim és uraim, ott tartunk, hogy kereken 5 perc van hátra a rendes játékidőből. Továbbra is Szár 22. jól mondom, 23. percben szerzett góljával vezet a Tatenem a Ferencváros vendégeként.
6: Vicario passza után már Porro, most benne a középpályán a spanyol játékos. Moore kapja a bal szélen, vezeti rá Makrekisre, egy kiugratás Solanki helyzetben át, a túloldalra Ramirez helyezkedett jól, Madison visszapattan a Spurshoz, Johnson mellette Kulusz, és bepattan Johnson góljával 2-0, és eldől a mérkőzés. Lehetett volna passzolni Johnsonnak, nem adta a labdát, magához vette, és ballal a jobb alsóba tekert, és most oda megy a Fradi tábor elé. Ünnepel egy picit Johnson, de azonnal érkezik a fújjalás, és jelzi a ferencvárosi szurkolótábor, hogy ünnepeljen máshol. Johnson góljával 5 perccel a rendes játékidő vége előtt eldől a 3 pont sorsa, és azért lehet bosszankodni, mert itt előtte ferencvárosi lehetőségek voltak. A cserék egyébként mind a két oldalon jól sültek el. A csereként beállt Johnson gólt szerzett. Kadi Makrekis szintén csereként beállva helyzetek sorát dolgozta ki. Ilyen szinten, ilyen ellenfél ellen ekkora helyzetekből gólt kell szerezni. Máskülönben érkezik a válasz azonnal, és Johnson eldönti a találkozót.
7: Pillanatokon belül letelik a rendes játékidő. Ramirez középre, Varga gól! Varga Bardabás! Egy baloldali Ramirez beadás a 90. percben. Varga pedig középről, 5 méterről a léc alá pördít, a léc alá pörget. 5 perc lesz a ráadás. Na mire elég ez az 5 perc? Béla, mire elég ez az 5 perc?
6: Sok mindenre. Brüsszelben is még talán 5 perccel korábban, de jött a szépítés 2-0 után, 0-2 után. Most sokkal kevesebb van hátra, mint Brüsszelben volt. Nincsen les, Varga kitűnő ütemben érkezett Ramirez baloldali beadására, két védő között kibújt, és a léc alá vágta a labdát Varga.
7: Raúl, Maigának kell figyelnie, Maiga megpróbálja megszerezni, Sissé leütközi ellenfelé. Elsőre azt mutatta a horvát Spori, hogy mehet tovább. Madison elterült a földre, aztán utána, amikor megkapta a szabadrúgást, akkor jelzi, hogy dehogy van neki komolyabb problémája. Gyorsan fölpattam. Hát alig, hanem ezzel szállt el végleg a ferencvárosi pontszerzés utolsó utáni esélye, mert hogy ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek. A labdarúgó Európa Liga csoportkörében a régi megszokások. Szóval a főtáblán a második fordulóban Ferencváros Tatenem 1-2.
1: Az egyik legjobb teljesítményét az Európa Ligában a 2024-2025-ös kiírásban a Ferencvárosa éppen a Tatenem ellen produkálta. Pontot azonban nem tudott szerezni október 3-án. A Tatenem egyébként bizonyította, hogy remek csapat, hiszen ebben a bizonyos liga szakaszban a negyedik helyen végzett, 5 győzelemmel, 2 döntetlennel és 1 vereséggel, ez 17 pontot ér. Csak a Lazio, a Bilbao, illetve a Manchester United tudta megelőzni, vagyis nem kellett szégyenkezni a Ferencvárosnak ezért a hazai vereségért, de mégis kellemetlen volt, hogy az első két mérkőzését a csapat elbukta. Így aztán október 24-én mindenki abban reménykedett, hogy a harmadik mérkőzésen a francia Nice ellen meg lesz az első diadal is.
7: Sorsosok ellenfele a nizzai sasfiókák lesznek a mai mérkőzésen, mert hogy a mai vendégeink is hasonló kabalával rendelkeznek. Hát már csak a nagy törvények, vagy a nagy számok törvénye, vagy a nagyságok alapján a sasnak a sas fiókát valahogy csak maga alá kell gyűrnie, vagy temetnie. Jó lenne, hogyha ez megtörténne. Dibusz kivételével mindenki előre húzódik. Makrekész a leghátsó ferencvárosi ember. Ő is nagyjából a szabadrugással egy vonalba, tehát egy ilyen jó 35-40 méterre a nizzai kaputól. Rommens gyesi középre, Sissi, gól! Ott a vezetés a 15. percben! Nagyon jó a szabadrugás, ami átjön a hosszúra, és Sissi lefejeli a labdát a bal alsóba. Megszerzi a vezetést a Ferencváros a mérkőzés 15. percében. Jó volt az elképzelés, és remek a kivitelezés. Ibrahim Sissé góljával előnyben tehát a Ferencváros. Diop végzi el a második vendégszögletet. Jól jön a labda középre, és Zakariasen fejeli ki, Abu Fanni pedig lecsap a labdára. Kadi és Abu Fanni 2-1-be vihetik egy óriási vendégvédelmi hiba miatt. Kadi Abu Fanni azt teszi, nincs lesz, Abu Fanni a jobb alsóból kiszedi Bulka. A 16-os vonaláról jön a lövés a 48. percben, de még az első félidőben. És rögtön a jobb oldalon Klaus teszi tovább a labdát, és te, hogy helyzet legyen belőle, itt rögtön az első percben, de sajnos lett belőle. Méghozzá nagy helyzet, Gvesszán 25 másodperc alatt becselezte magát a 16-oson belőle, Gvesszán. Nem lehetett kibillenteni az egyensúlyából, és majdnem az ötös vonaláról jött a lövés. Jöhet a harmadik nizzai szöglet a meccsen. A Traoré próbált egy labdára lecsapni, nem járt sikere. Kadi viszont igen, Kadi távolról mellé. Jó 30-ról egy ballábas löket, ugyan jócskán elkerüli a kaput, de jön a taps egyébként. Meg is érdemli Kadi a tapsot. Zeng zúg a mindent bele. Abu Fanni hoz a kezdőkörből, Traoré. Na gyerünk, Adam a Traoré! Bulka, a kipattanó Zakariasen szedi össze. Nem lesz belőle szöglet, Zakariasen vissza Kadihoz. Kadi a 16-os csücskénél fölnéz, Rommens lepördül a lábáról. A három pont reményében jön előre a Fradi. Traoré a mi jobb oldalunkon. Makrekész, jöjjön egy jó beadás. Varga, a gólvonal előre mentés. Varga, de még mindig ott a labda, Bulka szedi össze. Szép támadás, Varga helyzete. De a gólvonal elő sikerül menteni, Csivicshez kerül hátra. Csivics majdnem, hogy a mi 16-osunknál. Abu Fanni ki a jobb oldalra. Makrekész, azzal lehet menni. Makrekész begyújtja a rakétákat. Traoré nagyon gyors. Traoré a 16-oson belül. Traoré eldöntheti. Aj, nem megy be! Nem megy be! A hosszú Varga lemarad. Fél perce letelt az 5 perces hosszabbítás. Most már csak a Görögspori tudja, hogy meddig játszunk, de a labda nálunk van. Ez lehet a Fradi első győzelme. Ez a Fradi első győzelme ebben a szezonban, ami az Európa Liga főtábláját illeti. A végeredmény a Ferencváros pályáján FTC Nice Bombito öngoljával, de adjuk inkább Sissének, teljesen mindegy. 1-0, 3 pontot szerzett a Ferencváros együttese a francia Nice ellen.
1: A Ferencváros tehát megszerezte az első győzelmet az új rendszerű Európa Liga Liga szakaszában október 24-én. A Nice egyébként nem volt túlzottan acélos ebben a kiírásban, ugyanis a két nyeretlen csapat egyikeként, egyébként a másik a bolgár Ludogorec, 3 döntetlennel utolsó előtti lett, csak a Karabakot tudta megelőzni. És a Ferencváros hívei természetesen ettől a győzelemtől felbuzdulva úgy gondolkoztak, hogy jó lenne a következő találkozón is nyerni. Ekkor az ellenfél az a bizonyos Dinamo Kijev volt, amelyre az idősebbek emlékezhetnek, hiszen 1975-ben a Dinamo Kijevvel vívott kupagyőztesek Európa kupája döntőt a Ferencváros. Akkor igazából Bázelben nem volt esélye a Fradinak, a szovjet válogatottal szinte azonos Dinamo Kijev nyerni tudott. Most a nagy októberi szocialista forradalom szerencsére ma már nem ünneplendő napján, november 7-e 2-én vehetett kései revansot a Ferencváros a Dinamo Kijeven. Ráadásul nem is kellett Kijevbe utaznia, hanem Németországba rendezték ezt a találkozót, és hát nem akármilyen fradi siker született, úgyhogy érdemes lesz figyelmesen hallgatni a következő perceket.
8: A Dinamo Kijev gyakorlatilag a hazájáért, a népéért játszik, és ez a külsőségekben is megmutatkozik. Mindegyik játékosuk ukrán zászlóba burkolózva lépett a pályára a bemutatáskor. Szóval a Ferencvárosnál egy változás a Nice elleni kezdőcsapathoz képest: a baloldali védő pozíciójában Csivics helyett Ramirez, vagy mondjuk, hogy baloldali szárnyvédő pozíciójában Csivics helyett Ramirez. Valamiért most odahívják, méghozzá lehetséges piros lapot néz meg, valószínűleg a Makrekisszel szembeni szabálytalanságért. Hát ez majd kiderül, valóban potential red card, ez van kiírva ide a VAR monitorra, remélhetőleg, hogy de már végzett is a megnézésével. Azt mutatja, hogy bizony megnézte, és valakit odaint magához, és piros lap lesz. És piros lapot mutat fel, és 11-es nyilvánvalóan akkor piros lapot mutatott fel az ukrán játékosnak. Én azt egyelőre még nem látom, hogy kinek egyébként, Dubincsaknak. Hát óriási lehetőséget kap a Ferencváros, és bizony nem kirúgással jön már a Dinamo együttese, hiszen már kívül volt az alapvonalon az a szabálytalanság, már nem volt játékban a labda, amikor megrúgta Dubincsak Makrekiszt. Romance, Sissé, Gartenman keresik a rést ezen a nagyon-nagyon masszív ukrán falon. A ferencvárosi játékosok most elindul, Abufani lőtáborról, és húha, először azt hittem, hogy mellé vetődik Buscsán, de ebben egy óriási védés lesz, az éppen lepattanó labdát még ki tudta ütni. Kadi megint megrángatta Kabájevet, így aztán most a svéd játékvezető Mohamed El Hakim elmagyarázza Kadinak, hogy ez volt az utolsó rángatás, amit elnézett neki. Várcsenko már a Ferencvárosi térfél közepén, a bal oldalon, ajjaj, Kabájev bent a 16-oson belül, az ötös sarkán, hú, kapufa, a felső lecet találta el, nem beadta, szerintem erre számítottak a Ferencvárosi védők, de jön a labda, egy fejes, megint kapufa, atya úristen, hát az itt most mázlia volt a Fradinak kétszer is, először egy Kabájev lövésnél, aztán pedig ennél a fejesnél, ha jól láttam, akkor ez pedig Vanat volt, aki a visszarúgott labdát ráfejelte, és megint a felső retet találták el. Most kétszer nagy szerencséje volt a Fradinak. Nem jön a beívelés, Gartenman kéri el tőle a labdát. Ez viszont egy jó labda, Vargali mozgott be az alapvonalnál, van középre íveli, ott van Sissé, lefejeli, Kadi is megtolja fejjel a gólvonal elől, kirúgják a labdát, ott egy lövés, Buscsán óriásit véd, és szöglet. Kadi szöglete. Ezúttal a jobb oldalról. Ez most pontatlan, de a rövidről még Zakariasszel kapura pörgeti, de ott állt egy ukrán játékos a gólvonalnál, és kirúgta a kapufától. Kadi kapja vissza, egy lövés, Buscsán megint nagyot véd. Kabájev lép be a játékba, viszont eladja a labdát. Kadi 20 méterről nem lő, hanem Vargát játsza meg 16-oson belül egyszer. Varga vezet a Ferencváros! Kihasználta a hibát a Fradi, és Varga Barnabás betalált. Egy rossz hátrapasz a Dinamo játékosaitól, Kadi azonban megtalálta a 16-oson belül egyből Varga Barnabást. Varga Barnabás egy gyönyörű csel után kilőtte a felső sarkot. 54 perc játék után Varga Barnabás góljával vezet a Ferencváros az Európa Liga főtábláján. Vargának ez a második gólja volt. Hát most aztán még nehezebb helyzetben van a Dinamo, és még jobb helyzetbe került a Ferencváros. Utka közben a pályán Sissé helyett, és már Ramireznél a labda a bal oldalon, íveli is középre a labdát, Varga elesik a 16-oson belül, azt mutatja, hogy nincsen 11-es, de van gól, ugyanis a lepattanott Zakariasszen visszarúgja, Buscsán pedig mozdulni sem tudott. Ezúttal az alsó sarokban, a bal alsó sarokban Zakariasszen gólja, 2-0-ra vezet a Ferencváros. Hát nem is gondoltam gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan azért jön az újabb gólás. Sofkoszkit nézem most a kispadon, meglehetősen gondterhelt, nem csodálom, hiszen egyelőre ez a negyedik mérkőzés, és egyszer sem talált be a csapata, még a Ferencváros egy percen belül kétszer is. 2-0-ra vezette át a Ferencváros Varga Barnabás, illetve Christopher Zakariasen góljával. Hát azt gondolom, hogy ennél jobb kezdést a második félidőben el sem lehetett képzelni. Eltelt 66 perc a mérkőzésből, 2-0-ra vezet a Ferencváros Hamburgban Európa Liga mérkőzésen a Dinamo Kijev ellen. Jön Kádi szöglete, ívelődik középre, megcsúsztatja a rövid előtt Zakariasen, de kifejelik az ukránok, de csak Kadiig. Kadi már visszarúgja a labdát, ott egy fejes Varga Barnabás, 3-0. Gyönyörűen visszarúgta Kadi a labdát, a hosszúra érkező Varga Barnabás pedig a második gólját is megszerzi fejjel ezen a találkozón, így már 3-0-ra vezet a Ferencváros. Kikerül majdnem a labda Traoréig, de ezt is összeszedik az ukránok, és megpróbálnak a gyorsan elindulni, azonban az indítást ezúttal Botka volt, aki lekapcsolta, méghozzá Braharu próbálkozott az indítással, és aztán már jön elő a Ferencváros, Kaján lövés, óriási kapufa Kajántól, atyavilág, micsoda bemutatkozás lett volna, micsoda pályára lépés ez a fiatal ferencvárositól. A 71. percben lő egy óriási kapufát, egy nagyon bátor próbálkozás után elindult előre, és elvállalta a lövést is. Bizony ehhez Buscsán oda sem tudott volna szagolni, annyira jó lövés volt ez. Ó, Gruber ki is ugratja Száldányát, Száldány óriási zicserben, 4-0. Hát így kell beszállni. Gól és gólpassz a két cserejátékostól. Talán 25 másodpercen belül 4-0-ra vezet a Ferencváros, és Száldánya is megszerzi az első nemzetközi kupamérkőzésen, hogy első gólját nemzetközi kupamérkőzésen a Ferencváros színeiben. Azt azért tudni kell, hogy a Száldánya idén már rúgott egyébként 2 gólt a Dinamo Kijev ellen, 6-2-re kapott ki akkor még a Partizan Belgrád a bajnokok ligája selejtezőn a Dinamo Kijevtől, és mind a két gólt Száldánya rúgta, majd aztán Belgrádban is nyert a Dinamo 3-0-ra. Hát ezúttal Száldányának mindenképpen jobb élményei lesznek a Dinamo Kijev ellen, és hát betalált, ez nagyon gyors volt. 10 másodperc van már csak hátra, és most ebben a pillanatban azért mindjárt felmutatja a táblát. Közben Abu Fáninál 3 perc csak a hosszabbítás. Abu Fáni Száldánya mögé megy a labda, így aztán Vivcsarenko el tudja venni a brazil elől a labdát, és el is kezdődött már a hosszabbítás, és Vivcsarenko kiugratja Guerrerót, én szerintem ez lesz volt, de Guerrero egyedül viheti kapura, Dibusz azonban ezt is állítja, a túloldalon ugyan érkezik Karavajev, de aztán be is húzza a lest az asszisztens, legalább 2 méteres lesen volt a panamai támadó, de hát végigvitték, ahogy ezt mostanában már megszoktuk ilyenkor az akciót, aztán miután már vége volt az akciónak, behúzta a lest az asszisztens, Dibusz pedig elvégezheti a szabadrúgást, természetesen ezt már meg is tette, Gártánban Botkához passzol. A Ferencváros tehát jelenleg az élő táblázat alapján már a 14. helyen van az Európa Liga tabelláján, ami azért is nagyon jó, mert ugye 24-en jutnak majd tovább az Európa Ligában, így aztán a Ferencváros valóban nagyon, hát nem is kényelmes, de kedvező helyzetbe kerülhet. Száldánya is lesről lépett vissza, és már az előre jelzett 3 perces hosszabbításból is eltelt 1 perc. Guerrero átvenni a labdát, de hát ez is egy rossz átvétel volt. Egyből próbált indítani a Ferencváros, de ez a labda meg hosszú volt Grubernek. Buscsán kidobja Vivcsarenkónak. Vivcsarenko, ő még elindul előre. Hát, ha lesz ebből még valami. Oda passzolja Braharunak. Braharu már az alapvonal nál középre gyötri valahogy a labdát, de Guerrero nem tudja megjátszani. Botka pedig kirúgja az alapvonalon, megpróbálta rárúgni a még ott fekvő Vivcsarenkóra, ez azonban nem sikerült, úgyhogy még egy szöglet itt a legvégén, amit majd Rupczynski fog elvégezni a bal oldalról, ez már a 4. szögletrúgás a Dinamo Kijev részéről, nem ívelik be, csak majd most, ha meg tudja esetleg Kaján kerülni. kapuról, nem is íveli a labdát, hanem hát bepróbálta a kapuról lugni, de lecsúszott az ukrán játékosok. Karavejev azért még a túloldalon, a jobb oldalon összegyűjti, középre íveli, Saldanha elcsúsztatja a labdát, Kadi összeszedi, aztán a légüres térbe előre rúgja, ott csak Buscsán van a felező vonalon helyezkedve, szinte megjátsza Braskót, de már az utolsó percben járunk a hosszabbításban is, vagy a jelzett hosszabbításban is. Karavejev vele szemben, Ramirez, na már nem kéne azért gól kapni, hát olyan szép ez a 4-0, sokkal szebb mondjuk, mint egy 4-1. Braskó kiteszi a jobb oldalra, Volosin, Braskó visszakapja, megpróbálja középre ívelni, Maiga fejeli ki, hát Kadi megpróbált úgymond rárobbanni a labdára, nem túl nagy önbizalommal, ott egy lövési lehetőség, de 16-ról nem vállalja el Rupcsinszkit, 5-ről elvállalja el, de inkább volt az 8 méter, de már les is volt, illetve a ferencvárosi blokk is jó helyen volt. Ebben a másodpercben lejár egyébként a jelzett hosszabbítás, Al-Hakim pedig ebben a pillanatban véget vet a találkozónak, amely úgy ért véget, ahogy szerettük volna a Ferencvárosnak, tehát 4 forduló után 6 pontja van az Európa Ligában. Az első félidőben a 17. percben már ember előnybe került a Ferencváros, hiszen Dubinczak az alapvonalon túl rúgta meg Makrekiszt, és egy kis videóbírózás után Al-Hakim játékvezető helyesen a kiállítás mellett döntött. Az első félidőben még inkább komoly helyzetei vagy komoly lehetőségei a kijevieknek voltak, kétszer is a kapufát találták el, bár több próbálkozása azért a Ferencvárosnak is volt. A második félidőben aztán szerencsére jöttek a ferencvárosi gólok, az 54. percben betalált Varga Barnabás, az 55. percben Zakariasen, aztán a 67. percben Varga Barnabás második góljával, ami ezúttal egy fejes volt, már 3-0-ra vezetett a Ferencváros. Bátran cserélt ezek után már a Fradi vezetőedzője Pascal Janssen, érkeztek a fiatalok, érkezett Kajáni és Gruber, és érkezett persze Saldanha is, és utóbbi kettő összehozta a Ferencváros negyedik gólját. Saldanha a 76. percben is betalált egy Gruber kiugratás után, így aztán a végeredmény Dinamo Kijev Ferencváros itt Hamburgban 0-4, és így a Ferencváros jelenleg az UEFA élő táblázata alapján feljött a 14. helyre a táblázaton 6 pontjával.
1: Az egykoron a Szovjetunió által Magyarországra kényszerített ünnepnapon november 7-én, tehát a Ferencváros kiütötte az egykori szovjet köztársaságot, Ukrajnát képviselő csapatot. Így a liga szakasz felénél látható távolságba került a legjobb 24 közé jutás.
3: Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Őszbe csavarodott a természet feje, délré vált a harmat, hult a fák levele. Amikor november végén 2 győzelemmel és 2 vereséggel állt a Ferencváros az Európa Liga liga szakaszában is, azt a svéd Malmőt fogadta, amelyet előzetesen mindenki a legbiztosabban legyőzhető ellenfélnek tartott.
6: Újabb európai kupa mérkőzés Budapesten, a Ferencváros a Malmőt fogadja az Európa Liga alapkaszának 5. fordulójában. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket a Groupama arénából, ahol a hangulat természetesen fergeteges. Traoré-t indítja Ramirez, Traoré beközépre, ez túl hosszú Vargának, aki elír is, eltúlja, kivár a játékvezető, 11-es. Mondom én, de kivár még továbbra is a játékvezető, és most mutat be határozottan a 11-es pontra. Eltolt a Varga a kapus mellett, és Friedrich ütközött aztán a magyar válogatott támadóval. A labdát lekészíti a 11-es pontra Varga Barnabás a mérkőzés 8. percében. Vele szemben Friedrich, Varga nekifut, és belövi! Vezet a Ferencváros a 8. percben a Malmö ellen, Varga Barnabás 11-es góljával. Bátrabban kezdett a Ferencváros, helyzeteket dolgozott ki a magyar csapat, és egy védelmi hibát kihasználva a büntetőhöz juttatta a Ferencvárost Varga Barnabás, miután Friedrich elkaszálta a magyar középcsatárt. Kadi szaporázza már 4-3 ellen most a Ferencváros. Kadi átforgatja a túloldalra Vargához, Varga szép cselle befelé, akár lehet lőni, gól! Varga! érkezik a magyar válogatott csatár, 3 perc alatt 2 gól a Ferencvárostól. És ez megint egy klasszis teljesítmény a magyar játékostól. 11. perc, 2-0-ra vezet a Ferencváros. Visszább lép most Bolin a labdáért, Busanellóval a bal oldalon a játék a Malmönél. Elkéri most Rosengren, ő is kifelé vezeti, már a 16-osnál járnak a svédek. Lapos begurítás középre, és ez úgy tűnik, hogy 11-es, így van. Büntetőhöz jut a Malmö is. Megint az azeri játékvezető nagyon határozottan döntést hozott, és egy buta szabálytalanság a Ferencváros részéről a saját büntető területén belül. 16 méterre kapja meg a labdát végül is a svédek játékosa, amikor Sisi azt hiszem, hogy teljesen toktondi módon borítja föl Busanellót. Malmöi 11-es következik. Botheim a labda mögött, vele szemben Dibusz Dénes. Gyerünk Dénes. Botheim nekifut, belövi. Szép itt a Malmö a 18. percben. Ezúttal Dibusz nem érezte az irányt, Botheim pedig a bal alsó sarokba gurított. Ez nem hiányzott, ugyanis viszonylag gyorsan jön a malmői szépítés. Kadi indul meg, Kadi már a 16-os környékén. Kadi akár lőhet, egy gól! Kadi! Az 53. percben egyszer kell átjönni a Malmö tér felére, és akkor így kell befejezni. Kadi ballábas lövését követően 3-1-re vezet a Ferencváros. Fontos szerepe van Kadinak ebben a mérkőzésben, miközben Sisi góljával 4-1. A szabadrúgás követően Sisi érkezett a labdára, Abufani tekerését pedig gorra váltotta Sisi. Lehet, hogy eldöntötte a mérkőzést a Ferencváros. A 74. percben Ibrahim Sisi a kapuba fejel, és ezt a gólt már tőle nem vehetik el. A Nizza ellen oroszlán részt vállalt a győztes gólból, azt viszont a statisztikusok öngólnak jegyezték be. Ez most egyértelműen az ő gólja. Jött a szabadrúgás Tabufánitól, áttekerte a jobb oldalra, ahol Sisi a védők vonala mögül indulva berobbant az 5 és felesen belülre, és fejjel a kapuba továbbított Friedrich lába mellett. 4-1 Ramirez egy évvel is előre, és itt a vége. A Ferencváros 4-1-re legyőzi a Malmőt hazai pályán, a Groupama arénában, ragyogó játékkal.
1: November 28-án győzte le a Ferencváros a Malmő csapatát, amely nem szerepelt valami jól ebben a bizonyos Európa Ligában, hiszen úgy lett 31-dik, és búcsúzott el a liga szakasz után, hogy mindössze 1 győzelmet aratott, 2 döntetlenre volt jó, és 5-ször kikapott, vagyis összesen 5 pontot szerzett. A Ferencváros is legyőzte ezt a bizonyos Malmőt, és egyre jobb pozícióban navigálta magát. Így aztán december 12-én viszonylag nyugodtan utazhatott Görögországba, a PAOK Szalonikihez.
6: Kezdőgék hát a görög kaland, jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket Szalonikiből, a most már valóban tüzes hangulatú Tumba stadionból. A görög csapat szurkolótábora messze földön hírhet, és a hangulat, valamint a fogadtatás miatt gyakran azonosítják az ide érkező ellenfelek földi pokolként a PAOK otthonát. Zsivkovic, Brandon, jó az összjáték, ezzel ki lehet lépni, Kostandelias át a túloldalra, ott egy lövés, gól, vezet a PAOK. A 10. percben egy gyors támadás végén Tyson volt eredményes. Zsivkovic a labda mögött, aki történetesen ballábas, kapura laposan, gól, nincsen les. Megszerzi a második gólt is a PAOK. Brandon Tomás ünnepeltette magát egy pillanatra. Kostandelias, Csalov előtte, Kostandelias odagurítja Despodovhoz középre, 3-0. A gólszerző pedig Csalov. Sok mattig játszotta ezt a helyzetet a PAOK. A csereként beállt orosz csatár 3-ra növeli a PAOK góljainak számát a 76. percben. Eldőlt a mérkőzés. Despodov pedig hát ennél a helyzetén is nagyon könnyedén tolja meg a labdát, és Raúl Gustavo odarúg neki, akkor, amikor 14 méterre volt a gólvonaltól. Despodov. A labda mögött Zsivkovics, vele szemben Dibusz, 80. perc a mérkőzésen. Az eredményjelzőn 3-0, Zsivkovics nekifut, belövi. 4-0. Most megint a 16-oson belül a PAOK, ott az ötödik. Hát ez már gombócból is sok, megrúgja a magáét, Despodov is. Néhány másodperc van már csak a jelzett 5-3 perces ráadásból. Itt a vége. PAOK Ferencváros 5-0.
1: Hát ez a bizonyos december 12-i mérkőzés nem fog bevonulni a Ferencváros legdicsőbb mérkőzései közé. Csúnya vereséget szenvedett a csapat, de ennek igazából nem volt jelentősége. Egyébként a PAOK a 22. helyen végzett ebben a liga szakaszban 3 győzelemmel, 1 döntetlennel és 4 vereséggel. Így aztán a legjobb 16-ért neki is párharcot kellett vívnia. Itt aztán vereséggel búcsúzott a Steaua romjain tengődő, de annak nem jogutódjaként funkcionáló bukaresti csapat ellen. Mind a két találkozót a román gárda megnyerte a PAOK Szaloniki ellen. A Fradi azzal a reménnyel fejezte be a 2024-es

0: Védenie kellett Vargának. Egy újabb lövés távolról, és gól! Vezet a Frankfurt a 49. percben, óriási gól a jobb felső sarokban. Uzun a gólszerző, Can Uzun, a török származású játékos, aki egyébként válogatott is, megszerzi a vezetést a Frankfurtnak a felébe. Egy válogatott meccse van Can Uzunnak, még pedig a magyarok ellen, még tavaly akkor 1-0-ra nyert Szoboszlai góljával a magyar válogatott, tehát most Uzun gólt lő, hát körülbelül olyan 23 méterről jobbal a jobb felső sarokba bombázta a labdát, elveszítette a labdát az FTC, Abufani egészen pontosan, és Uzun aztán kilőtte a jobb felsőt, óriási gól volt. Vezet a Frankfurt 1-0-ra az 50. percben, az az igazság sajnos, hogy érett ez a gól, és megérdemelt a frankfurtiak vezetése. 57. perc, Uzun góljával 1-0-ra vezet a Frankfurt, mégpedig a Ferencváros ellen, Európa Liga mérkőzés a 7. fordulóban az alapszakasz során. A szögletet pedig most nem Götze fogja elvégezni, ha jól látom, meghagyja a lehetőséget mégpedig a csapattársnak, talán a gólszerző Can Uzunnak, és ő az, aki majd beívelheti a labdát oda az ötös környékére. Jól jön be, azonban Rao Gustavo kifejeli, majd aztán Abufani egy kicsit tovább tudja pöckölni, pont addig, hogy Christensen aztán megforduljon, és már tovább tegye. Ekitikétől megint elpattan a labda. A bal oldalt ott van mellette Teate, de nem kapja. Inkább most visszavonulót fújnak a Frankfurt játékosai. 40 méterre a Fradi kapujától szépen elpasszolgatnak. Lehet, hogy egy kicsit unatkoznak itt a helyi szurkolók, mert ha már megvan a lehetőségük arra, hogy a labdát birtokolják, akkor minél gyorsabban kerüljenek el az ellenfél kapujához. Ez lehet szerintem az itteniek szava. Látom egyébként rajtuk, hogy néha azért bosszankodnak, ha éppen Ekitiké nem tudja átvenni a labdát. Most azonban megteszi, az átadása rossz. Gattemman érkezik a védelemből, és teszi a bal oldalra. Kicsit hosszú Abufaninak, aki lehet elfáradt már egy picit. Előtte Traoré, ez jó, nincs les, úgy látszik, mert tovább Traoré egy az egyben beteszi ballal, és le is csúszik a lábáról. Bedobás lesz majd a jobb oldalon. Hát ebből lehetett volna egy kicsit többet kihozni, de Traoré se biztos, hogy meri az egy az egyeket, mégpedig ott Tutával szemben, vagy Christensennel szemben. A bedobással azonban jöhet most a Frankfurt. 58. perc, 1-0-ra vezet a hazai csapat a Fradi ellen. Can Uzun góljával még a 49-ben lőtte a török játékos azt az egyetlen gólt, ami eddig ezen a mérkőzésen született. El is esik most a gólszerző, szabadrugással folytatódik majd a találkozó, Sissé volt a szabálytalan. Ez volt egyébként Can Uzun első gólja itt az Európa Ligában. Marmus négyet is lőtt, de ő már a Manchester City játékosa, rajta kívül még Knauf két gólos, valamint Larsson is kétszer talált be, de Christensennek és Ekitikének is van egy-egy gólja. Larssonnál van most a labda, egyet tovább teszi, még pedig a jobb oldalra Knaufnál van. Knauf pedig viszi a Fradi kapuja felé. A 16-oson belülre nem jó az átadása, azonban most megtalálja Larssont. A bal oldalt érkezik Teate, Götze kapja azonban, most kapja Teate. Szépen megjátszák most Larsson, ráfordul, egy lövés, levágódik, mint a kézről. Még mindig ott az ötösen belül, 2-0. Ekitiké! Is sok patra, de kijátszott a Frankfurt, és ott az ötösről levágódik a labda Sissé kezéről, de lehet, hogy a lábáról, és a francia támadó pedig a bal sarokba továbbítja könnyedén a labdát. 2-0, szinte már mintha eldőlt volna a találkozó. Hát innen már nagyon nehéz lesz. 60. perc, Frankfurt-Ferencváros Ekitiké góljával 2-0. Ebben a pillanatban vége. Uzun Can és Ekitiké góljával az Európa Ligában a Frankfurt 2-0-ra verte a Ferencváros együttesét. Nehéz helyzetben a Fradi, ellenben jó helyzetben a Frankfurt a továbbjutást illetően az Európa Ligában. A végeredménnyel búcsúzik a helyszín Frankfurt, Ferencváros 2-0.
1: Hát ezen a mérkőzésen túl sok esélye nem volt a Ferencvárosnak, de a Bundesliga gárda nem rossz csapat. A Frankfurt az 5. helyen végzett a liga szakaszban, 5 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereséggel. Ez ugye vár 16 pontot ér. A Ferencvárosnak pedig az utolsó forduló előtt 9 pontja volt. pontot, és ekkor már látszódott, hogy a 9 pont nem lesz elég a legjobb 24 közé jutáshoz, vagyis mindenképpen pontot, lehetőség szerint pontokat kellett szerezni az utolsó mérkőzésen. Az AZ Alkmaar Gárdán

0: volt az ellenfél 2025. január 30-án.
1: Nem is olyan régen azt mondtuk volna, hogy egyetlen lépésre a tavaszi folytatástól, tehát mivel ugye itt az új lebonyolítás tekintve két mérkőzés átcsúszott már 2024-ről 2025-re, annyiban kell ugye módosítani ezt a mondatot, hogy egyetlen mérkőzésre a továbbjutástól a megújult Európa Liga Liga szakaszában, vagy főtábláján, ahogy hívtuk, de a Ferencváros együttese.
2: Elveszít viszont saját tér felén az Accelt, és ez most Varga Barnabásé, Varga térő fordulat, Koopmeiners-szel szemben, kiteszi a jobb oldalra Traorénak, a 16-os sarkától jön a beívelés, egy fejes és egy gól! A 90. perc legelején megszerzi a vezetést a Ferencváros Ben Romdán góljával. Labdát szerzett az FTC az ellenfél tér felén, Varga megharcolt érte, jól tett neki Traorénak, aki a 16-os sarkáról a jobb oldalról beívelte, és Ben Romdán fejére érkezett a labda, a tunéziai játékos pedig a jobb fölsőbe fejelte. Nem volt esélye a kapusnak, Ovos Hodurónak. Vezet a Ferencváros. Elrondan az, aki most a 16-os sarkánál cselezget, lekészíti Abufaninak, el lehet lőni, levágódik a labda Belics becsúszó lábáról, és visszapattan egészen Sziszéig. Sziszé megjátsza Traorét, ő visszakapja Tóth Alexot, Traoré is előheti messziről. Összekötő helyéről elemi erővel kilövi a bal felső sarkot, a felső kapufáról vágódik be Traoré labdája a hollandok kapujába, és a 34. percben 2-0-ra vezet a Ferencváros. Ben Romdán után Adama Traoré is betalál.
1: A Fradi kapusa Ben Romdánt keresi a Fradi kispadja előterében. Ben Romdán át is veszi a labdát, három holland gyűrűjében Abufani azt teszi. Abufani átfordítja a túloldalra Traoréhoz. Traoré átveszi, Makrekisnél a labda. Makrekis, Abufani 18 méterről belöpöli középre, gól! Gól, gól, gól! 3-0! Ben Romdán! Ez igen! És Ben Romdán, hát meg kell majd nézni, szerintem nagyjából, hát nem tudom, Serdülő korában duplázott utoljára, azért ő neki nem a gólszerzés az első feladata, viszont ma két gólt szerez, 3-0-ra vezet a Ferencváros, akkor, amikor netedik a rendes játékidő az első félidőben. Egy holland helyzet, és jön egy szépítő találat a 76. percben, szépít a vendég együttes, hát ha ez kicsit lenyugtatja majd a kedélyeket. A csereként pályára lépő Meinens volt a találat szerzője, ő a második gólját szerzi Traoréhoz hasonlóan ebben az Európa Liga sorozatban a 76. percben tehát.
2: A játékvezető kimegy és megnézi az esetet. Saját szemével szeretné látni Nenad Milakovic, hogy mi történt a sarokrúgást követően, hogyan tűnt el ott Varga Barnabás középen. Majkumának a könyökére pattant a labda. Hát egyértelmű volt az helyzet akkor, amikor Klassi ököllel beleütött, csak ugye azt lesállás előzte meg. Itt most Majkumá könyöke kint van, és hozzáér bizony, hozzáér Majkumá könyökével, onnan pattan aztán Rommens a Gartenmann térdére. Én szerintem erre lehet 11-est adni, és én nagyon örülnék, ha erre 11-est adna Nenad Milakovic.
1: És ha már kijött megnézni, nagyon bízom benne, hogy be is fújja, mit mutat, 11-es! Varga Barnabás kezében a labda, és Varga egyszer s mindenkorra lezárhatja a nyitott kérdéseket ezen a mérkőzésen. 82. perc, Varga Barnabás teszi le a labdát, és fut neki pillanatokon belül, hogy 3-ról 4-re jusson a Ferencváros együttese, amely egyúttal tovább is juthat így a következő szakaszba az Európa Ligában. Varga, most a síp szól, most fut neki, nagyon magabiztos, Varga Barnabás, 82. perc, 4-1 a Ferencváros javára. A labda jelen pillanatban a vendégcsapatnál, akik teljesen komolyabb elszántság, de inkább azt mondom, hogy mindenféle komolyabb kedv nélkül adogatnak. Igaz, hogy a ferencvárosi térfélen, de hát nagyjából céltalanul. Most viszont, hát kellett nekem mondani, hogy céltalanul. Addig csűrik, csavarják a dolgot, amíg Troy Parrott végül is a 16-oson belül kap egy labdát, elaltatták a Fradi védelmét ezzel az adogatással. Nem csak a Fradi védelmét, a mérkőzés kommentátorát is, én is belealudtam, elnézést. Troy Parrott góljával lesz 4-2 a 90. percben.
2: Még mindig jön fölfelé, megy fölfelé, megpróbál mindent az AC. Most például egy keresztlabdával próbálkozik Decker, amelyet Adai el is ér ott a túloldalon, vissza is tudja tenni Maikumának. Lesz a beadás, még egy hátrébb Klászinak, Klászi beadja Perottnak, nagyon szépen lépi, hát és egy nagyon szép gólt szerez megint csak az AC Alkmaar, és megint Meinánsz volt eredményes. Perott megmozdulása, hogy ott átlépte a labdát, az kulcspillanat volt itt a támadásban. És egy perccel a jelzett hosszabbítás vége előtt egy gólra zárkózik az AC Alkmaar.
1: A szektorban maradó hollandok, azért mondom, a nagyobb része a vendégszurkolóknak a szektorban maradt. Ők tanál, hogy most már azt szeretnék, hogy menjen tovább, de nehogy már most már a megnyert mérkőzés döntetlenre tudja menteni az Alkmaar. Borga! Hogy mekkora védés! Adály a 96. percben egy ballábas löket 16-ról, és kellett Varga, bődületesen nagy védés. Jön előre az AC Alkmaar kapusa is, ki kell védekezni, Varga elüti a labdát, Varga Ádám, és vége! Egy sípszó, nincs még vége. Makrekis szabálytalankodott, középen pedig valamit vizsgál a játékvezető, vagy a videóbíró. Nem, vége! Nincs tovább! Itt a vége! Fuss el, Véle!
0: Hát ez jó mulatság, férfi munka volt, hiszen a 8 találkozójából a Ferencváros 4-et meg tudott nyerni, így aztán 12 ponttal végzett az Európa Liga Liga szakaszában, és majdnem bejutott a legjobb 16 közé, végül is a 17. pozícióban zárt. Érdemes megemlíteni, hogy a Liga szakaszbeli ellenfelei végül is hogy zártak, hogy teljesítettek. A Tottenham, amely legyőzte a Ferencvárost Budapesten, 4. lett 17 ponttal, a Frankfurt 5. lett 16-tal, ugyebár ez a gárda is legyőzte a Ferencvárost, a Tottenham és a Frankfurt közvetlenül bejutott a legjobb 16 közé. Három ellenfélnek játszania kellett a legjobb 16-ért, a 10. helyen végzett Anderlechtnek, amely 14 ponttal zárt, a 19. helyen 11 ponttal záró AC Alkmaarnak, illetve a 10 ponttal 22. helyre befutó PAOK Szalonikinek, és a Ferencváros ellenfelei közül három nem tudta folytatni az Európa Ligát az egyenes kieséses szakaszban, ugyanis a Malmö 31. lett 5 ponttal, a Dinamo Kiev mindössze 4 ponttal 34., míg a Nice 3 pontot gyűjtve a két nyeretlen egyikeként a 35. pozícióban zárt, csak a Karabakh végzett a Nice csapata mögött. Hamarosan a Ferencváros 2024-2025-ös nemzetközi kupa szereplésének az egyenes kieséses szakaszában vívott két mérkőzésével folytatjuk a visszajátszást.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövess a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Egy kis nosztalgia, sok zene és felejthetetlen slágerek.
5: Az egyik legszebb dal volt, ha nem a legszebb.
6: És szerintem zseniális ez a szöveg.
7: Ez überelhetetlen.
4: Énekelje velünk újra az ország kedvenc dalait, és élvezze a nyári zenés estéket.
7: Nagyon megdobogtattad a szívemet.
5: Ha van igazán sláger, akkor ez az.
4: Csináljuk a fesztivált. Az 5. évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: A 2024-2025-ös nemzetközi kupaszezonban a Ferencváros labdarúgó csapata bejutott az Európa Ligában a legjobb 24 közé, ott egy pár harcot kellett vívnia a legjobb 16-ért. A régi idők fociában a nemzetközi kupákban a legjobb 16 mezőnye szeptember végén alakult ki, de a nagyobb létszámú UEFA kupában is októberre, novemberre. 2025-ben a magyar bajnok a második számú európai sorozatban február 13-án lépett pályára a cseh Viktória Plzen ellen. A Plzen 3 győzelemmel, 3 döntetlennel és 2 vereséggel szintén a Ferencvároshoz hasonlóan 12 ponttal végzett egyel jobb pozícióban, mint a Fradi. 2-vel kevesebb veresége volt a cseh gárdának, de egyel kevesebb győzelme is. Vagyis nagyjából azonosak voltak az esélyek.
9: Sziszi passzolja föl, Száldánya, ez jó váltás, Varga nem volt lesen, Zakariasen leküzdítve, az nem szabálytalanság. Záldány a helyzetben, nagy szerelés, és az bizony labda volt érzésem szerint. Az ítélet pedig szabadrúgás kifelé, úgyhogy minden, ami ott történt a 16-oson belül, már egy magyar szabálytalanság után történt.
10: A Bufáni nagy helyzetben a 16-oson belül, és az oldal hálód, illetve szöglet lesz, mert a kapus is hozzáér lábbal, remekül védett, egy gyors ellentámadás végén a Bufáni ott betört a 16-oson belülre, és ballal bizony a jobb alsót szerette volna megcélozni, meg is célozta, de a kapus a helyén volt, Jedlicska, hát ha jól számolom, a negyedik baloldali szöglet következik a Ferencváros javára, és ezt most nem a Bufáni, hanem Csivics fogja elvégezni, ez az újdonság, eddig mindig a Bufáni tekerte középre, talán sikeresebb lesz, Csivics járunk. 22. percben 0-0-nál balral Csivics betekeré, és ez könnyedén kifejelt csapatkapitány.
9: Visszafejeli Gartenmann, most Cserv vissza Gartenmannhoz. Gartenmann megszerzi a labdát beközépre, ott a helyzet, a Bufáni akár lőhet, és gól! A Bufáni! A mérkőzés 23. percében előnyben a Ferencváros. Érett ez a gól, érett bizony, és ott is van a csehek kapujában a labda. Vezet a Ferencváros. Most már a sokadik ferencvárosi lehetőség, és a Bufáni ezzel élni tudott. Oda került a 16-oson belül a labda az izraeli játékoshoz, aki nagyjából 14 méterről ballon lőtt, és a hosszú sarokba bepattogott a labda. Ha jól látom, akkor azért megpattant, ez zavarta meg Jedlicskát. Gartenmann kell dicsérni, mert ő küzdött meg a labdáért a jobb oldalon, egymás után kétszer is, át tudta emelni a 16-oson belülre, Varga csúsztat, oda kerül a Bufánihoz, aki lőballal, és a libériai védőn Dven pattan meg ez a lövés, a lábról pedig bepattan a bal alsó sarokba, éppen kikerülve Jedlicska, a vetődő Jedlicska karját. Márkovicsnál a labda a csehek szerb középső védőjénél. A gól óta többet van a labda a cseheknél, miközben elvéti Makrekis ezt a hosszú indítást. Kadu középre be, Vidra fölé. Na, a mérkőzés első nagy cseh lehetősége Matyai Vidra előtt adódik. Nagyjából 13 méterről lőhetett éles szögből, egy picit a baloldalról, mintha külsővel próbálkozott volna. Mégis van, a léc fölé tekerte ezt a labdát, miután Kadu centerezett a bal oldalról.
10: Kálmák a csapatkapitány jobbról tökeri középre, Gróf óriásit véred, be a libériai az ötösről fejelt, és a gólvonalon álló Gróf Dávid nagyot véred, de még nem szabadultunk fel teljesen, a Bufáni az alacsony izraeli játékosunk kifejelte a labdát. Na, figyeljük, hogy a mi játékosunk Romao ott rátekeredett a labdára, Schulz is, és Vita is próbálta őt szerelni, aztán előre ideáljuk az ellenfél térfelének, de lefejeli Varga Barnabás, Kálbák a csapatkapitány, Cserv, elveszti Havel, nagyon harcias Cserv, és aztán most ebben a pillanatban a grúz játékvezető lefújja az első fél időt, 47 percén játék után Ferencváros, Viktória Pilzen, 1-0 a gólszerző a Bufáni, jól játszik a Ferencváros, de nem lesz könnyű a folytatás sem, az egész biztos. Gartam a labdát szerez, Romaway Gyulat elvesztette, és ilyen kellett tisztázni, de csak a rövid ideig visszakerülnek a csehekhez. Cser lövése mellé! Hűha, hány méterről? 22 méterről?
9: Most ők lendülnek támadásba a jobb oldalon, Kadu. Ez már helyzet lassan, 16-oson belül oldalháló. Kadu centerezett volna, viszont két ferencvárosi védő visszazárt, és végül valamelyikükről kiment a labda.
10: Talán Raúl Gusztávó, de életveszélyesen pattant a kapunk felé.
9: Egymás után a második cseh sorok rúgás a mérkőzésen. Kalvák beemeli középre, felfejeli a labdát Raúl Gusztávó, aztán a Bufáni, Száldanya meg a szabad labdáért, de tisztázik Kadu. Száldanya kapja meg a saját térfeléről, indulna, de pont a vállára pattan a labda. Nem tud élni most ezzel a lehetőséggel a brazil, de előny továbbra is a Ferencvárosnál. Jól állja egyelőre a sarat a ferencvárosi védelem, ráadásul most Száldanya megszerzi a labdát, és megiramodi. Indítná Vargát, de jobb helyzetben Dve, aki hátra tudja tenni, viszont ellenfélhez a kapus. Berrondán elterül a földön, nincsen szabálytalanság. Hát itt most kitör a botrány, legalábbis a szurkolók jelzik a játékvezetőnek, hogy nem értenek egyet ezzel az ítélettel. A másik oldalon pedig Gartem van a földön, ott már történt szabálytalanság, szabadrúgás a Ferencvárosnak. Hát itt most gyorsan, pillanatok alatt történt esemény a pálya egyik és másik oldalán is. Dve, miután visszatette a labdát a kapusához, Jellicska röviden szabadított föl egyenesen Benrondánhoz, aki úgy tűnik, hogy nem lett szabálytalanság áldozata Márkovicssal szemben. Sziszé már a ferencvárosi térfélen, picit nyomást helyeztek rá csehek, de megoldotta Sziszé, aki Makrekiszt választotta. Most már Traoré fordulna meg a jobb lába felé, Traoré visszaveszi a bal lábára, Benrondán a 16-os előterében, Benrondán lőhet, lapos lövés és svéd Ledicska.
10: Schulz nyakán Romau, de Schulz a cseh játékos, az, aki most viszi a labdát a mi 16-osunk irányába. Gartam, Manda végül Romau az, aki szerel, aztán egy szép csel után, még egy csel, de három cseh játékos van, elveszik a labdát, Schulz a 16-oson belül. És ott egy lövés lesz, ide jött védett Róg Dávid, megint ugye tudják, ha én mondom, akkor Cserv az, aki lő bal lábbal 15 méterről, és óriásit védett Róg Dávid. Baloldali cseszöget a 67. percben 1-0-ás ferencvárosi vezetésre, Kálvák középre egy perdítés, lőjük ki, hogy Gróf vetődjön. Hű, de veszélyes volt. Cselábról a perdítés, a szögletet követően a csarokkal, és végül Gróf Dávid az, aki biztosan rá tudott vetődni, nehogy ott valami nagyobb baj legyen.
9: Julio Romao lép közbe, és egy indítás Traorénak érzésen szerint lesz volt, de várjuk ki, Traoré a 16-oson belül, és mellé lő Traoré. A zászló pedig nem emelkedik, úgyhogy ezek szerint nem volt les. Cserv visszagurítja még hozzá Doszkihoz. Doszki át a bal oldalra, megszerzi a labdát Varga. Varga eltolja, hárman megyünk, 3-2 ellen. Traoré meg kell oldani. Traoré nem tudja átjátszani ellenfelé Doszkit, úgyhogy szöglettel következünk a jobb oldalról. Abufáni érkezett középen szemben a kapuval, nem tudta odagurítani hozzá a labdát Adama Traoré. Romance visszafelé gurítja Raúl Gusztávóhoz, aki egyenesen hazadja Grófhoz, aki a 16-osa előterében áll. Jobban előre vágja Gróf, keresve Vargát, nem tud csúsztatni a magyar válogatott csatár, Márkovics fejelte el. Aztán Makrekisz már, ő nem tudja megtartani két csevel szemben, aztán Varga ütközik egy ellenféllel együtt, és akkor kap egy sárgalapot Varga, aki nem hiszi el. Meggyőződése Vargának, hogy a labdát találta el. Cserv volt itt most a szenvedő alany. Ütköztek ketten. Vargát látta szabálytalannak a játékvezető, és ez azért nagy gond, mert Vargának ez már sorozatban a harmadik sárga lapja itt a legutóbbi eltiltása óta, úgyhogy a következő mérkőzést kihagyja Varga Barnabás. A visszavágó nem lesz ott a Ferencvárosban. Ez egy hatalmas, hatalmas nagy érvágás.
10: Veszélyes cseh támadás még a 91. percben. Duroszim is úsznak vissza, jól van, szereltünk. Julio Romao, aztán eladott labda, Cserv, ne tudjon lőni, ne tudjon lőni, lő mellé! Új, Cservnek volt már egy ilyen lövése, most egy olyan 20-22 méterről ballal a jobb kapuba mellé. Suhint, reméljük, hogy ennél nagyobb helyzete már nem lesz a cseheknek. második félidőben a Ferencváros nem nagyon jutott helyzetekig, a csehek inkább.
9: Most a nagy bedobás, a 95. percben már egy csúsztatás Jemelkától, a 16-oson belül még tisztázunk lassan, Giulio Romão még ott van, egy lövés, levágodik, még egy lövés, és ezt sikerül most már tisztázni. Itt a mérkőzés vége, ugyanis szólt a síp, a játékvezető jelez, hát egyelőre azt, hogy várjunk ki, videóznak. Na hát ez, ami nem hiányzott itt az idegeinknek a végén, valamit a varszobában a játékvezetők, a németek ellenőriznek, de vége, itt a találkozó vége. Csak elhangzott az a hármas sívszó nagy nehezen, de elhangzott. Ferencváros Pilzeny 1-0, Abufáni 23. percben szerzett góljával.
0: Az első meccs után tehát a csehek csehül álltak, a Ferencváros lépett egy határozottat a legjobb 16 közé. Aztán pluszrendben nem úgy alakultak a dolgok, ahogy a zöld-fehér szurkolók gondolták.
9: Jöhet majd bedobással egyébként az a Duraszinni, aki hát most a bal oldalról áthúzódott a jobb oldalra, és nagy bedobás, mint egy katapult úgy hajítja be a 16-oson belülre a labdát, átkerül a hosszúra, egy lövés, nagy blokkolás, Cserv próbálkozását követően Gróf, illetve a védő együttes erővel. A jobb oldalon építkezik most már a Viktória Pilzeny, nem sikerül Romáónak szerelni, de aztán oda kerül Abufánihoz, Száldánya lép ki, Száldánya akár helyzetbe kerülhet. A 16-oson belül Száldánya teker mellé! Most már a mérkőzésen az ötödik cseh szöglet következik. Ezúttal is a jobb oldalról Kadu tekerheti majd be a középre a labdát. Kadu magasan, egy fejes, Gróf hatalmas védése! Ott van még a labda és gól! Hát csak sikerült valahogy bekutolni a labdát a mérkőzés 28. percében. A gólszerző Duraszinni. Volt egy fejes a szögletet követően, azt hatalmas bravúrral hárított a Gróf Dávid. Oda pattant a labda a játékosok elé, és valahogy a ferencvárosi védők nem tudtak felszabadítani. A hosszú saroknál pedig Duraszinni, aki a hétvégén duplázott közelről, begyötörte a labdát, mert ez a legjobb kifejezés arra, ahogyan gólt szerzett. Csehek sorfalában ott van három ferencvárosi is. Csivics a labdával, Csivics lő, megpattan, és nincsen gól, mert pont úgy pattant a labda, hogy az nem a kapu felé pattant. Miközben Sziszé valahogy meg kellene tartani ott a labdát, semmiképpen sem eladni, amit most megtesz a Ferencváros. Nagy helyzet Schulzból, nagyon közelről Schulz, 2-0-ra veszett a Pilzeny, megfordítja a párharcot a cseh csapat. Nehogy eldöntse a párharcot a Pilzeny még itt az első játék részben, mert megint ők támadnak, megint a csehek hozzák a labdát. A jobb oldalon Schulz, benne a 16-oson belül Schulz középre, Duraszinni gól, nem hiszem el. Duraszinni csak úgy, mint a hétvégén, ezúttal is duplázik, és nagyon könnyen lehet, hogy 40 perc alatt eldönti a párharcot a Viktória Pilzeny. Egy jobb oldali támadás, Schulz, szinte gyerekjátékszerűen érkezett az alapvonalnál be a 16-oson belülre, nem támadtuk meg. Így aztán középre tudta kanyarítani a labdát, a centerezésnél pedig Duraszinni érkezett a rövid kapufánál, és a kapuba pörgetett. 3-0, összesítésben 3-1. Még egy próbálkozás azért a Ferencvárostól a becsület gólért. Úgy tűnik, hogy az sem jön össze. Már a 96. percben járunk. Gartenmann beemeli a 16-osan belülre a labdát. Még egy kifejelt. Itt a mérkőzés vége. Én a végeredménnyel búcsúzom Csehországból. Viktória Pilzeny, Ferencváros 3-0, összesítésben 3-1, tovább jutott a Viktória Pilzeny, búcsúzott az Európa Ligától a Ferencváros.
0: 16 mérkőzés, 7 győzelem, 3 döntetlen, 6 vereség, összességében pedig bejutás a második számú európai kupasorozat az Európa Liga a legjobb 24 csapata közé. Ez volt a Ferencváros nemzetközi kupa szereplése a 2024-2025-ös szezonban, ekkor szerepelt sorozatban 6-szor nemzetközi kupa főtábláján, és egymás után 3-szor az őszi szezon után is folytathatta. Aztán a tavalyi évadban már 4-szer is, sőt,
11: ekkor már párharcot is nyert, a Ludogorets Razgrád ellen. Ezt követően idén március 12-én Pesten 2-0-ra verte a Bragát, ám a visszavágón a kőbányára emlékeztető portugáliai stadionban 4-0-ra kikapott. Ám kevesebb, mint 4 hónap múlva 2026, július 9-én már ismét a Nemzetközi Kupában játszhatott, ezúttal az Európa Liga selejtezőjében. És ezzel el is érkeztünk a jelenbe. Ma este a török Trabzonspor ellen az dől el, hogy az Európa Ligában vagy a Konferencia Ligában szerepelhet-e a tavasszal a Ferencváros. Mivel a múlt héten Törökországban 1-0-ra nyert, már egy döntetlen is Európa Liga őszt telet ér. Hamarosan eldől, és ha folytatásban is minket hallgatnak, akkor meg is tudják tőlünk. De nem a visszajátszásból, mert ennek a műsornak az ideje mára lejárt. A két társszerkesztő, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
12: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
13: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai műsorunk külső helyszínen készül. Itt vagyunk Márton Anitánál, az olimpiai bronzérmes világbajnok korábbi súlylökőnél, és érdekesség, hogy beszélgetésünk pillanatában éppen 10 éve annak, hogy a riói olimpián bronzérmet szerzett. Hogy emlékszel vissza erre a napra?
15: Hát a mai napig nagyon szép emlék természetesen számomra, hiszen ez karrieremnek az egyik csúcspontja volt. Soha nem gondoltam volna kislányként, hogy ilyen magasságokban felérhetek. Persze mindig cél volt az, hogy majd esetleg egy olimpiai érem, vagy akár egy EB-n, VB-n egy éremszerzés, de azért ez tényleg ilyen álomszerű volt.
14: 19 méter 87 centiméterrel akkor éppen egy országos csúcsot is felállítottál. Nem ez volt az egyetlen. A másik, ami aktualitást ad ennek a beszélgetésnek, hogy Birminghamben zajlik az Atlétika Európa Bajnokság, és Birminghamhez pedig egy másik élmény köt.
15: Igen, ugye ott voltam fedett pályás világbajnok Birminghambe. Hát már tényleg olyan réginek tűnik, ugye 2018-ban. Egyébként a birminghami pályán többször versenyeztem én is szabadtéren is. Nekem kellemes élmények kötődnek Birminghamhez.
14: És ott is egy országos csúcs, ugye 1962, akkor ugye a fedett pálya, illetve a szabadtér az még külön mérődött. Érdekes sztorit hallottam, hogy amikor te elkezdtél atletizálni, akkor tulajdonképpen az az edzés, ami az elsőnek volt tekinthető, akkor minthogyha nem jó helyre mentél volna be, minthogyha nem az az edző fogadott volna, aki előre volt tervezve.
15: Így van, ez azóta is egy ilyen vicces történet Eperjesi Laci bácsi és köztem, ugyanis akkor is több szegedi atlétika szakosztály volt párhuzamosan egymással, és ugye Laci bácsival találkoztam a Diák Olimpián, lehívott az edzésekre, és akkor, amikor anyukámmal leérkeztem, hát megmondom őszintén, hogy én nem ismertem meg Laci bácsi, tehát nyilván 11 éves kislány voltam, és ahogy ott mentünk be a pályára, ugye kerestük, hogy hol van az atlétika edzés, és akkor a portás oda irányított egy másik edzőhöz, Trénye Imre bácsihoz, és hát ő kezdett el velem foglalkozni, hát megmondom őszintén, nem annyira szakszerűen, mert ugye a most ugye a 11 éves lányok 2 kilós golyóval löknek, én akkor 6 kilós golyót kaptam a kezembe, és akkor úgy el is tűntem utána, tehát nyilván nem fogott meg az edzés, és aztán a testnevelő tanáromon keresztül Laci bácsi ugye megkeresett, hogy mi van velem, hol vagyok eltűnve, és akkor derült ki, hogy hát tökre nem jó helyen jártam.
14: Akkoriban hogy nézett ki, ugye Szegedről beszélünk, aztán majd a pályafutásod Békés Csabához is köthető, egy ilyen edzés helyszín, tehát a mostani körülményeket hogy tudod összehasonlítani az akkoriakkal?
15: Hú, nagyon sokat változtak az edzés körülmények, akkor egy salakos pályán tudtunk edzeni, illetve egy ilyen különálló, egy sima füves terület volt, ahol maga a dobópálya volt, egy súlylökőkörrel, diszkoszkörrel és kalapácsvetőkörrel. Akkor egy picit így a szegedi atlétika a régi, ott a 80-as évek után egy ilyen lezuhanó ágban volt, és amikor edzőm ott a 2000-es évek elején Kis Gáborral együtt elkezdtek foglalkozni az atlétikával, akkor kezdték el ezt újraépíteni itt Szegeden. Például erősítő edzésekhez, a súlyemelőkhöz jártunk be, a Szegedi Lelkesedés SK-hoz, úgyhogy így ott edzettünk, ahol tudtunk, télen is iskolai tornatermekbe mentünk, ahol úgy szívesen láttak minket, és innen nőttünk ki oda, hogy ugye most már 8 sávos rekordtámpálya van Szegeden, sajnos a mai napig fedettpályás edzési lehetőség nincsen, rekordtán edzési lehetőségünk, hanem egy tornateremben, egy nagy méretű tornateremben tudnak felkészülni a fiatalok, de hát reméljük azért ez hát, ha változik a közeli jövőben esetleg, úgyhogy most legközelebb ugye Kecskemét, a 100 kilométer, illetve Békés Csaba 90 kilométer, ahol jó fedettpályás körülmények között lehet készülni. Saját súlyemelőtermünk van szépen berendezve, meg tudjuk adni a sportolóinak, amire szükségük van. Ugye amikor én kezdtem, akkor még a szülők fizettek mindent, az utazásokat, a szállást, ha szükség volt rá. Tehát, hogy egy jól működő közösségi klubban nőtt ki azóta a szegedi atlétika.
14: Mi fogott meg a nehéz atlétikában annak idején?
15: Hát elég hamar jöttek a sikerek egyébként. Már ugye diákolimpiákat megnyertem, a korosztályos országos bajnokságokat megnyertem, viszont megmondom őszintén, hogy először a társaság fogott meg. Én mindig egy ilyen korán érő kislány voltam, és tetszett az, hogy ugye nagyobbak közé kerültem be, ott tényleg ilyen életre szóló barátságok kötöttek, tehát tetszett az az egész millió, ahol vagyok.
14: Annak idején, amikor beszéltél a súlyemelésről, ugye későbbiekben súlyemelő magyar bajnok is lettél, mint kiegészítő sportág. Egyszer mentem valamilyen súlyemelő versenyre, és te voltál az első, aki volt, akkor hogy kérdeztem, hogy látogatom, mert mondtad, nem, indulok.
15: Igen, így van, hát ugye, ahogy mondtam is, hogy nagyon sokáig a Szegedi Súlyemelő Klubnak a kötelékében edzettünk, és egy ilyen nagyon jó oda-vissza kapcsolat épült ki. Én például a Nagy Péterrel mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok, rendszeresen beszélünk telefonon is, úgyhogy így alakult az, hogy azért cserébe, hogy mi ott lehettünk és edzhettünk a súlyemelőterembe, jártunk országos versenyekre nekik.
14: Hogyan változott a mentalitás, hogy 17-szeres magyar bajnok vagy, olimpiai bronzérmes vagy, világbajnoki arany és ezüstérmed is van, az embert hogy változtatják meg a sikerek?
15: Én szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy nem változtattak meg a sikerek, legalábbis én próbálok arra törekedni, hogy úgy éljek, mint valamikor, tehát egy ilyen csöndes kisvárosi környezetben vagyok. Ilyen, tehát mi próbáltuk azért ezt a szerényebb vonalat továbbvinni, és úgymond a földön maradni.
14: A sporták halmozással kapcsolatban még egy dolog, hogy nézegettem annak idején az utánpótlás Európa bajnoki eredményeket, és egyszer találtam egy osztravai junior Európa bajnokságot, ahol diszkoszvetésben lettél bronzérmes. Kérdezném, hogy ezt most itt akkor hogy, de hát aztán magyar bajnoki címet is szereztél, nem is keveset diszkoszvetésben.
15: Igen, így van, ugye nálunk atlétikában, főleg ugye dobásokban is azért a teljes körű képességfejlesztés ugye a cél, és pont ezért, amikor valaki letéved az atlétika pálya kötelékébe, így lehetősége van több versenyszámot is kipróbálni. Én nekem gerelyhajításban nem volt hozzá tehetségem, a kalapácsvetést én magam nem kedveltem, és akkor így maradt a súly és diszkosz, amit elég sokáig 23 éves koromig párhuzamosan csináltam végig, és utána, amikor ugye beléptem a felnőtt korba, akkor hoztuk meg azt a döntést edzőmmel, hogy akkor most súlylökés vagy diszkoszvetés irányba menjünk el. Érdekességként egyébként nagyon sok olyan Európa-bajnokságon, világbajnokságon volt, ahol helyezésben sokkal jobb eredményt értem el diszkoszvetésbe, mint súlylökésbe. Mégis úgy gondoltuk, hogy sokkal sikeres lehetek hosszú távon a súlylökésben.
14: Ha visszatekintesz a pályafutásodra, mire vagy a legbüszkébb? Ugye azt hiszem 6 alkalommal választottak meg az év sportolójának, felsoroltuk már Márton Anita a címeit, olimpiai bronz, világbajnoki arany, ezüst. Mi az, amire legszívesebben tekintesz vissza?
15: Hát ugye talán a két legfőbb eredményemre, ugye a fedett pályás világbajnoki címemre, amivel ugye a mai napig Magyarország egyetlen világbajnoka vagyok, illetve ugye az olimpiai bronzérmemre. Hát azért úgy gondolom, hogy sikerült olyan országos csúcsokat felállítani, amit lehet, hogy egy darabig még nem tudnak átadni a...
14: 15-ször?
15: Hát, vagy többször, mert jó magam sem tudom, hogy összesen hányszor javítottam országos csúcsot, illetve ugye korosztályos országos csúcsokat is tartok, de azért nagyon remélem, hogy hamarosan jön egy újabb fiatal tehetségben, és egyébként kibontakozóban, úgy Martin Zsófi személyében, és remélem, hogy lesz, aki tovább vigye ezeket a hagyományokat, úgymond.
14: A nehézatléták nagyon összetartó társaság, akármelyik versenyen jártam, ott mindig mindenki szurkolt a másiknak is. Még akkor is, hogyha félő volt, hogy esetleg téged túldob.
15: Igen, így van. Tehát én is teljes mértékben ezt tapasztaltam az évek alatt, hogy nincs meg a dobók között az a fajta rivalizálás, ami mondjuk a sprintereknél megvan. Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok a magyarországi dobókkal is, illetve például egy imántig alkalmával, és ez teljesen normális volt számunkra, hogy mi dobók így egy csoportba verődve együtt ebédeltünk, mondjuk együtt mentünk ki a pályára, sőt, még mi ugye női súlylökők is volt olyan alkalom, hogy egymást segítettük verseny közben, mert nem ellenségként tekintettünk egymásra, hanem mint atléták, mint hát nem, a rivális tényleg nem jó szóra, tehát, hogy mint ellenfél.
14: Hogyha 11 éves Márton Anitának azt mondják, hogy 2023-ban egy budapesti világbajnokság után fog visszavonulni, mit mondtál volna az embernek?
15: Hát nyilván nem hittem volna neki. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba érhetek, és hogy olyan lehetőségeim lesznek akár a versenyzésre, utazásra, barátok szerzésére, és hogy egy ilyen hosszú karriert tudhatok majd a hátam mögött. Úgyhogy igazából meg szokták kérdezni, hogyha újra kezdhetném, és visszamehetnék, akkor újra kezdhetném, és azt szoktam mondani, hogy igen, újra nekivágnék.
14: Nagyon hosszú pályafutásod volt, nagyon sikeres is volt. Hogy látod, hogy ez alatt az idő alatt mennyit változott a magyar atlétika?
15: Sokat. Tehát volt, amikor én belekerültem fiatalként, utánpótláskorúként, akkor nehéz volt. Nem voltak olyan jellegű támogatások, mint mondjuk az elmúlt időszakban. Nem volt annyi lehetőség egy fiatal és tehetséges atlétának. Nem csak a szövetség irányából, hanem talán az egyesületek irányából sem volt olyan támogatottsága az atlétikának. Ez ugye az utóbbi időszakban nem csak magyar szinten, hanem szerintem egyébként így világszinten azért kinőtte magát, és újra egyre nagyobb figyelmet kapott maga az atlétika is. Nyilván volt egy virágkora ennek, és akkor most talán egy icipicit így visszafele hanyatlik megint. Mondom példaként például, hogy nálunk is megjelent már, angoloknál és spanyoloknál is, hogy egy atléta hiába teljesíti mondjuk a kijutási szintet egy Európa-bajnokságra, világbajnokságra, külön szabályokat, szinteket hoznak a nemzetközi szövetségek, hogy milyen feltételekkel viszik ki az atlétákat, ami nyilván az anyagi vonzatát megérti az ember, viszont van olyan súlylökön ismerősöm, aki például azért hagyta abba, mert háromszor is elvették tőle a lehetőséget, hogy az országát, a hazáját képviselje egy nagyobb versenyen, holott a nemzetközi szövetség által felállított szinteket, vagy kvalifikációs rendszerben viszont kvalifikálta magát. És ez szerintem egyébként szomorú, mert nyilván éveket dolgozott azért, hogy büszke legyen magára, az országát képviselje. Szóval picit ez nekem ilyen nagyon ilyen nemzeti érzést hoz ugye természetesen magával, mert tudom én is azt, hogy milyen büszkeség volt mondjuk fönt állni a dobogón a magyar mezben.
14: A pályafutásod alatt ugye két városhoz vagy köthető, Szegedhez és Békés Csabához. Éreztél valaha egy ilyen főváros-vidék ellentétet, vagy olyan fajta rivalizálást, amelyben esetleg a budapestiek előnyben voltak?
15: Inkább azt mondanám, hogy nyilván ugye nagyon sok verseny Pesten, vagy Pest vonzás körzetében kerül megrendezésre, és nyilván ilyen szempontból vidékről eleve, hogy föl kell utazni, ott kell aludni, tehát hogy sokkal nehezebb, és ugyanígy ugye Békés Csaba is, illetve Szeged is jó, tehát hogy azt nézzük, ugye az autópályán manapság már azért nem távolság Budapest, de mondjuk ezelőtt 25 évvel, vagy 20 évvel még ugye azért az volt. Igen, érezhető egyértelműen, én úgy gondolom, tehát most én ugye már egyesületi vezetőként is, meg szakosztályvezetőként is elég régóta dolgozok, és nagyon nehéz ezt anyagilag megoldani egy egyesületnek. Rengeteget kell utaztatni az atlétákat, nyilván nem szeretnénk ezt a terhet a szülőkre róni, úgy gondolom, hogy van nekik is bőven problémájuk, és egy egyesületnek ugye az egyik feladata nyilván, hogy biztosítsa a gyerekeknek a megfelelő edzés és verseny lehetőségeket. Ugye van egy picit ez az iskolai SEO erő, hogy ugye az egyetemek miatt is nagyon sokan nem maradnak a vidéki kisebb városokba, habár Szeged itt ugye azért szerencsés, hiszen ugye itt a Szegedi Tudomány Egyetem azért egy elég híres és jó presztízzel rendelkező egyetem, úgyhogy így az évek alatt nálunk is többen megfordultak, hogy ide jöttek Szegedre egyetemre, és akkor a kötelékünkben vagy ideigazoltak esetleg, vagy csak velünk edzettek.
14: Három fő irányvonalat ragadnék meg az életedben, a sportolói létet, a vezetői létet, illetve a családanyai létet. A kérdés az, hogy a személyiségedhez, a világlátásodhoz melyik mennyit adott hozzá?
15: Biztos vagyok benne, hogy mindegyik nagyon sokat adott hozzá. Én mai napig rettentő módon hálás vagyok azért, hogy edzőm Eperesi Laci bácsi, hogy mondjam, az életre is nevelt minket. Tehát, hogy nem csak a sportolót látta bennünk, hanem az életre nevelt minket, pontosságra, tiszteletre, kitartásra, és ebből is nagyon sokat viszek magammal. Ugye maga a sportolói lét még, amit adott, nyilván ugye sokat utaztam, tehát föl kellett találnom magam, egy stabil, biztos nyelvismeretet kellett szereznem, amit ugye szintén használok a munkámban. Ugye utána jött ugye gyakorlatilag a családi anyai szerep, ami ugye szintén egy teljesen más oldal, megtalálni azt az egyensúlyt, hogy nyilván onnantól kezdve, hogy befejeztem a sportolói pályafutásomat, azért a család az első. Tehát anyaként ugye két kislányom van, nyilván nekem az a legfőbb feladatom, hogy őket a lehető legnagyobb biztonságban, szeretetben és mindenben neveljük ugye a férjemmel, illetve hát nyilván ugye a nagyszülőkkel egyetembe, és hogy nekik biztosítsuk azt, amire nyilván szükségük van, mind emocionálisan, mind akár anyagilag. És akkor ugye utána jön a maga ugye ez a vezetői szerep, ami viszont ilyen viccesen mindig azt mondták egyébként, amikor csak sportoló is voltam, hogy ilyen tyukanyó típus vagyok, tehát, hogy ott is azért a kicsiket, vagy akik frissen így akár fiatalabban becsatlakoztak a csoportba, azért így mindig is így pátyolgattam őket, és nyilván egy vezetőnek is meg kell lennie ennek a részének, hogy tudja kicsit pátyolgatni, bátorítani az alatta dolgozókat, tehát hogy egyáltalán nem egy ilyen aláfölé rendelt stílusban. Nyilván sajnos megvan az a rész is, amikor ezt is megköveteli az embernek a munkája, de hogy alapvetően egy ilyen partner viszonyban tudjuk ezt kezelni. És tehát ugye 2020 őszén vettem át a Szegedi Vasutas Egyesület atlétika szakosztályának a vezetését, és 2025 decemberében pedig a teljes nagy egyesületnek a vezetését, ami ugye viszont már több szakosztályos egyesületként működik, és nyilván itt lavírozni kell a most ugye jelenleg a család és az egyesületi teendők között, de én úgy érzem eddig, hogy ezt elég jól sikerült megoldani.
14: Ha már a gyerekekről beszéltünk, hogyha ők sportolnának, akkor mennyire támogatnád azt, hogy mondjuk az egyik súlylökő, a másik meg diszkoszvető szeretne lenni?
15: Én mindig is mondtam, hogy majd eldöntik. Egyébként a nagyobbik lányom, ő ugye 5,5 éves most, volt már atlétika edzéseken, mert nálunk itt Szegeden már 4 éves kortól várjuk a fiatal atlétapalántákat, viszont aztán úgy alakult, hogy megtetszett neki a görkorcsolya, úgyhogy ha kicsit fájó szívvel is, de átpártoltunk a görkorcsolyára, ami egyébként szintén úgy gondolom, hogy nagyon jó alapokat tud adni a gyerekeknek, és hát majd látjuk, hogy a későbbiekben hogy gondolja. Ugye például a férjem, ő soha nem sportolt versenyszerűen, viszont rendszeresen eljár futni, és akkor mindig csalja a nagyobbik lányomat, hogy így viccesen, hogy jöjjön bele, és ő mindig mondta, hogy nem megy, mert ő neki fáj a hasa a futástól. Tehát gondolom, hogy mennyire fájhat egy kisgyereknek, de igen, tehát, hogy nem, futó biztos, hogy nem lesz belőle, de úgy gondolom, hogy amerre viszi az élet, próbáljon ki több mindent. Én is fiatalkoromban több sportágat kipróbáltam, majd ha bekerül az iskolai közegbe, ott szintén egy picit megnyílik a világ. Itt még ugye az is sokat számít nyilván, hogy a barátok milyen irányban mennek el, mit csinálnak, mit sportolnak, meg azért a technika. Tehát a tévé, az internet, telefon, tehát hogy még nincs nálunk is 6 éves a nagylány, és na, tehát azért próbálkozik, igen.
14: A munkát hazahozod valamilyen szinten? Tehát ugye ez klub vezetőként, ugye társadalmi elnök, vagy szakosztály vezetőként nyilván számtalan impulzus ér, és mondtad, hogy a férjed versenyszerűen nem sportolt, de amikor megjössz, akkor megosztod vele, hogy mi történt, hogy esetleg el kell küldeni egy alkalmazottat, hogy fájó, de nem indulhat az egyik versenyzőn valamelyik versenyen, hogy nagyon messze kell nagyon sok embernek utazni, hogyan szerzünk majd pénzt a buszra, és így tovább, és így tovább. Szóval, hogy mennyire segítő neked ebben?
15: Teljes mértékben megértő természetesen, ugye mi így is ismerkedtünk meg, hogy ugye én akkor már benne voltam az élsportban, és hát tudja, hogy ilyen típus vagyok, tehát most mondhatom, hogy nincs választásom, mert én nem vagyok ez az otthon a fenekemen ülő típus. Haza szoktam hozni a munkát, főleg azért, mert én ugye a kisebbik lányunkkal még itthon vagyok hivatalosan, és nyilván ugye az az első, hogy vele minden rendben legyen, de szerencsére édesanyám még nagyon közel laknak, szeretnek is ott lenni a lányok, úgyhogy most jelenleg, hát így szeptember közepéig, amikor a kicsi kezdi a bölcsit, addig úgy oldom meg, hogy vagy elviszem magammal, aki éppen itthon van, vagy ugye az édesanyámékhoz beadom, és akkor bemegyek, elintézem, amit kell. Én ilyen éjszakai bagoly típus vagyok például, tehát nagyon sokszor van az, hogy este, amikor a gyerekek lefekszenek, akkor én utána fölnyitom a laptopot, és nekiállok dolgozni. És olyankor is vagyok egyébként nagyon ilyen tevékeny, ilyen jó.
14: A mikrofonnál Szegő Tibor, én pedig Szegeden vagyok, Mártonanita házának kertjében indulsz a Magyar Atlétikai Szövetség elnöki pozíciójáért. Mikor és hogyan döntötted el, hogy belevágsz ebbe a nagy utazásba?
15: Hát megmondom őszintén, ha 2 hónappal ezelőtt valaki ezt megkérdezi tőlem, akkor lehet, hogy kacagok egy jót. Habár az elmúlt hónapokban többen megkerestek már így az atlétikai berkeken belül, hogyha esetleg egyszer úgy alakulna, akkor vállalnám ezt a pozíciót, hogy gyakorlatilag a magyar atlétika arca legyek. Nyilván ugye a családra meg a szegedi munkára hivatkozva, akkor úgy gondoltam, hogy nem biztos, hogy én lennék erre a legalkalmasabb személy, viszont közben úgy alakultak az atlétikán belül is a dolgok, hogy jó magam is úgy éreztem, hogy ki kell állnom a magyar atlétákért, és amikor ugye nem olyan régen volt egy rendkívüli küldött gyűlés, ahol ugye a 3 elnökségi tagot a küldött gyűlés ugye megerősítette a pozíciójába, ugye Németh Zsolt alelnököt, Zsivocki Farkas Györgyi alelnököt és Tölgyesi Előd elnököt, akkor ők is utána megkerestek többek között ezzel, hogy vállalnám ezt a megtiszteltetést, és én akkor kértem tőlük egy kis gondolkozási időt, nyilván ugye nekem ezt a családdal meg kell beszélnem, hogy fogjuk tudni ezt kivitelezni, ilyesmi, és aztán úgy döntöttem, hogy igent mondok. Megmondom őszintén, a legnagyobb löketet az adta, hogy én ugye nagyon jól ismerem mind a 3 elnökségi tagot, ugye a sportpályafutásom alatt is sokszor találkoztunk, beszélgettünk, én Györgyivel egy időben is voltam, úgyhogy, és az a szemlélet, hogy ők mennyire csapatban dolgoznak, és ezt követve, hogy egyáltalán nem az elnöknek kell úgymond mindent elvinni a hátán, hanem egy alulról építkezve, egy jó csapattal, nyilván ennek sokkal egyszerűbb, vagy sokkal könnyebb is lehet ez az egész, és én nagyon bízok benne, hogy most én azt látom, hogy mind a 2 oldalon, hiszen ugye van egy másik elnökjelölt is, ugye Kovács Zoltán személyében, egyébként Zolit is nagyon jól ismerem, azóta is többször beszéltünk telefonon, hogy ugye ő is bejelentette az indulási szándékát. Tehát, hogy nyilván mind a 2 oldal teljes szívvel fogja tudni ezt csinálni.
14: Márton Anita, köszönjük. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen jönnek a hírek, majd a sport összefoglaló. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
13: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora.

0: hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állok az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Az Európa Liga főtábláért lép pályára ma este a Ferencváros, tovább emelkedett a nepáli villámáradások áldozatainak száma, napos felhős idő várható néhol esővel. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Varga Barnabás duplájának köszönhetően az AEK Athén 4-0-ra legyőzte a Levszki Szófia együttesét, és ezzel főtáblára jutott a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó negyedik fordulójából. Nem sikerült viszont a főtáblára kerülése a konferencia ligában az osztrák Rapid Wiennek. A bécsi együttest 4-4-es összesítést követően 11-es párbajban a Skót Harc búcsúztatta. A labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásában a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét fogadja. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A négyből két magyar induló, Kolesár Mihály és Szép Balázs jutott tovább a kedvezőtlen időjárás miatt két naposra nyúlt férfi selejtezőből az öttusázók kínai világbajnokságán. Az elődöntőt holnap, a döntőt pedig vasárnap rendezik majd. Ma délelőtt mind a hat egység biztosította helyét a középdöntőben a lengyelországi kajakkenu világbajnokságon Poznánban. Az olimpiai ezüstérmes Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres távján futamgyőztesként jutott tovább. Szintén 500 méteren megnyerte saját előfutamát a Kuruc Levente Fodor Bence kajakos duó, és ott lesz a folytatásban a Hofer Bianca Tölgyesi Flóra női kajak, és a Kollár Kristóf Juhász István férfi kenupáros is. Akárcsak női kenuban 200 méteren Paragi Petra és a női kajak egyeseknél 200 méteren Lucanna is.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca a közösségi oldalán azt írták, a minisztérium folyamatosan egyeztet az illetékes tibeti külügyi hivatallal, az utazás szervezővel, valamint az uniós és schengeni partner képviseletekkel. A hatóságok több mint 1300 ember, köztük 800 külföldi állampolgár után kutatnak. A rendőrség szerint a halálos áldozatok száma 270-et is meghaladhatja. Közben a villámárvíz sújtotta térségbe érkezett a kínai miniszterelnök, hogy felügyelje a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a kormány döntéssel több százezer idős embernek jelentősen, sokaknak a duplájára nő a nyugellátásuk. Emlékeztetett, az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíj emelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. Unger Anna Rózsát jelöli az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. A Fidesz úgy reagált, az ügyészeket, nyomozókat irányító, korlátlan hatalommal felruházott Tiszaávó vezetőjévé vagy politikai komisszárt sikerült végül jelölni. Szeptember 7-ig lehet jelentkezni az őszi érettségi vizsgákra, közölte az Oktatási Hivatal. Az érettségizők rendes, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, javító és előrehozott vizsgát tehetnek. A vizsgahelyek listája, valamint a jelentkezéshez szükséges információk megtalálhatóak az Oktatási Hivatal honlapján. Idén az őszi érettségi vizsgaidő

0: Műszak október 12-től november 20-áig tart. Közlekedés. Az M0-as autóút keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében a belső elválasztósávban kaszálnak. Az 50-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres az arra szóló kocsisor. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet napközben általában 28 és 34 fok, késő este 17 és 27 fok között alakul. Holnap fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de a szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre kell készülni.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma este egy gólos előnnyel fogadja a Ferencváros a török Trabzonspor együttesét a labdarúgó Európa Liga selejtező rájátszásának visszavágóján. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Borbé Balázs, a Ferencváros vezetőedzője a tegnapi sajtótájékoztatón így nyilatkozott.
2: Az első mérkőzésen is megvoltak a lehetőségeink. Megtaláltuk azokat a megnyitott területeket, ahol tudtunk támadni és veszélyes kontratámadásokat vezetni. Úgy gondolom, hogy ilyen támadó felfogású csapat, mint a Trabzonspor, ez így teljesen normális, természetes. Nem gondolom azt, hogy most teljesen azért, mert 1-0-ra megnyertük az első találkozót, hogy teljesen ki fognak nyitni és hatalmas területeket fognak hagyni a védelmük mögött. Úgyhogy okosan kell játszanunk, okosaknak kell lennünk, és egy kompakt, jó szervezett védekezésből tényleg fókuszálni arra, hogy a megnyílt területeket ki tudjuk használni, és gólokat tudjunk rúgni. Gólhelyzeteket kialakítani, gólokat tudjunk rúgni. Az, hogy te sikeres tudja lenni, nem elég csak a taktika. Most beszéljünk csapat vagy egyéni taktikáról, kell a karakter. Karakteres játékosokat, karakteres csapatot szeretnék látni, akinek megvan a kellő önbizalma, akár labdával, akár labda nélkül, akár védekezésben, akár támadásban, aki meg tudja nyerni az egy elleni párharcokat, akár védekezésben, akár támadásban, ez nagyon-nagyon fontos lesz. De én hiszem azt, hogy megvan a keretünkben és a játékosainkban a kellő minőség és a tapasztalat, hogy ezt végre tudják hajtani.
1: Borbé Balázs után hallgassuk meg a török csapata Trabzonspor vezetőedzőjét, Fatih Tekkét.
3: Nehéz mérkőzésre számítok. Az első meccsen a vereség ellenére is jól játszottunk, főleg a második félidőben. Remélem, hogy az odavágó bírói hibái nem ismétlődnek meg újra. A Ferencváros vélhetően az egygólos előnyét szeretné megőrizni, ráadásul pihentebben érkezik a meccsre. Mi azonban mindenre felkészültünk. Türelmesnek kell lennünk, szeretnénk sokat birtokolni a labdát, de nagyon kell figyelni a labda eladásokra. Az ellenfelünk is mindent megtesz, hogy megnyerje a párharcot, de nekünk erősebbnek kell lennünk mentálisan.
1: Varga Barnabás két góljának is köszönhetően az AEK Athén magabiztosan jutott főtáblára a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének utolsó negyedik fordulójából. A görög csapat tegnap 4-0-ra nyert hazai pályán a bolgár Levski Szófia ellen, és így 4-0-ás összesítéssel jutott tovább. Nem sikerült viszont a főtáblára kerülés a Konferencia Ligában Bolla Bendegúz csapatának, az osztrák Rapid Wiennek. A bécsi együttes 4-4-es összesítést követően 11-es párbajban a skót Hartz búcsúztatta. Bolla kezdőként 111 percet töltött a pályán.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Továbbra is a saját kezében van a sorsa a magyar női röplabda válogatottnak a továbbjutás szempontjából az isztambuli Európa-bajnokságon. Ez viszont ma kötelező a győzelem a lettek elleni csoportmérkőzésen. A lettek tegnap 3-2-re kikaptak Szlovéniától, amivel eldőlt, hogy már nem juthatnak tovább a csoportból, így a magyar csapat, ha ma Lettországot és holnap Szlovéniát is legyőzi 3-0-ra vagy 3-1-re, akkor biztosan 8-at döntőbe jut. Szabó Dávid szerint a legfontosabb cél azonban most a világbajnokságra való kijutás. A nemzeti együttes másodedzőjével Virányi Zsolt beszélgetett.
4: A fő célunk az a világbajnokságra való kvalifikáció. Tehát ez azt jelenti, hogy a világ ranglista top 32 csapatába bent kellene valahogy maradnunk. Tudtuk nagyon, nagyon jól, hogy erős csoportba fogunk játszani itt idén az Európa-bajnokságon. Ezért lesz nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk a lettek elleni meccs. Egy nagyon-nagyon jó csapatról beszélünk, jó játékosok alkotják, agresszíven játszanak, nagyon jól játszanak, de megpróbálunk minél mélyebben kielemezni őket, megtalálni a gyenge pontjaikat, de ez egy dolog. A másik dolog az, hogy a lányok föl legyenek készítve mentálisan, valahogy lelket önteni beléjük, valahogy regenerálódni, úgy összeszedni őket fejbe, hogy úgy jönnek ki a pályára, hogy azért a fő célunk az még mindig változatlan, amit az előbb mondtam, az, hogy kvalifikáljunk magunkat a következő világbajnokságra, ami nagyon-nagyon fontos. nehéz egy ilyen világverseny. Két naponta, valamikor valakinek naponta, valakinek két naponta meccse van. Nagyon-nagyon nehéz. A mi lányaink nincsenek hozzászokva az ilyenfajta terheléshez, tehát ezt mind fizikálisan, mind mentálisan bírni. Az, amit a külső emberek látnak, az csak az, ami a pályán történik. Mi ezen kívül azért videózunk a lányokkal, edzenek a lányok. Nagyon nehéz megtalálni azt a fajta egyensúlyt, hogy optimális tartományban legyen nekik a teljesítmény szintjük. Ez akkor gyakorlatilag, mint minden sportágban, ez egy kötéltánc. Nagyon nehéz, de azon leszünk minden erőkkel, hogy a lányok testileg és lelkileg is a legfrissebbek legyenek a mérkőzésre. A szlovének főképp technikailag nagyon képzett játékosok, és ők azért egy kicsit szerintem azért magasabb szinten vannak, mint a lett csapat, de majd meglátjuk, hogyha odaérünk a lett mérkőzés után, annyira nem szeretnénk annyira előre menni, először a lett mérkőzésre fókuszáljunk, az nekünk nagyon-nagyon fontos, abból a szempontból is, hogy jó lenne egy győzelem az Európa-bajnokságon, meg abból a szempontból is, hogy újra pontokat gyűjtsünk a világranglistára.
1: A 18 órakor kezdődő Magyarország-Lettország mérkőzést a női röplabda Európa-bajnokságról a Nemzeti Sportrádió és a Dunavörd is élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Ma folytatódott a poznanyi kajakkenu világbajnoksága, ma délelőtti előfutamok magyar vonatkozású híreit Tóth Béla foglalja össze a helyszínről.
5: Két futamgyőzelem, 100%-os mutató a magyaroktól. Köszöntöm Önöket a lengyelországi Poznányból. Délelőtt 6 előfutamban szállt vízre magyar egység a kajakkenu világbajnokság második versenynapján. Az olimpiai számok közül a Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajak 2-es futamgyőzelemmel kvalifikált a középdöntőbe, míg a pótválogatón hatalmas meglepetésre diadalmaskodó, VB-n abszolút újonc női páros, Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra futama utolsó továbbjutó helyét csipte el. Futamgyőzelemmel a döntőbe lapátolhatta volna magát a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es is, amely azonban nagy csatában a harmadikként ért a célba, így az egységre a középfutam vár. Varga Ádám a kajak egyesek 500-as távján szintén győzelemmel jutott tovább a következő körbe. A legrövidebb távon 200 méteren egyéniben a kajakosoknál Luczanna a második, míg a kenusoknál Paragi Petra a harmadik helyen ment tovább. A világbajnokság délután már középdöntőkkel folytatódik.
1: Varga Ádám tehát futamgyőztesként jutott tovább kajakegyesben 500 méteren. Varga Ádámot az előfutama után Tóth Béla szólaltatta meg.
6: Mindenképp biztató volt, mert én nem tudom előre soha, hogy mennyire erős egy előfutam, mert nem tudni, hogy ki mennyire nyomja. A legnagyobb áramfelem a futamból Lipcser volt, aki egy nagyon jó versenyző, viszont szerintem idén neki a négyesen van a hangsúly. De az mindenképp meggyőző volt, hogy nagyon fölényesen tudtam nyerni, úgyhogy nem kellett kihajtani magamat. Az edzéseken azt éreztem, hogy visszajött a tavalyi, meg az előző évekbeli formám, és örülök, hogy az első lépcső az bebizonyosodott számomra is, hogy versenyen is meg tudom csinálni ezt a formát.
5: Ugye ezzel a forma megtalálással küzdöttél eddig az egész idényben az Európa bajnokságon is, de azóta eltelt 2 hónap, az mivel telt számodra, a felkészülés hogyan sikerült, hogy érzed?
6: Ja, az mindenképp sokat segített, hogy az EB után sok időm volt ahhoz, hogy fel tudjak készülni a VB-hez, meg volt a nyugalom ehhez. Tudtam kezdeni egy pihenővel, ami nagyon jól szokott esni évközben, vagy a szezon közben. Aztán 4 hétig otthon alapoztam, már hosszabb övezésekkel. Majd 4 hétben beálltam az ausztrál válogatotthoz, ahol nagyon jó minőségi munkát tudtunk húzni, mert mindenkik világklasszi és olimpiai, sőt szerintem az egész csapat olimpiai bajnok, de mindenkinek van olimpiai érme, tehát tudtuk egymást húzni, és így motiváltak annyira, hogy kihajtsam magam minden edzésen, és ezáltal tudjak fejlődni.
1: Most pedig következzen Luczanna, aki futam másodikként jutott tovább a kajak egyeseknél 200 méteren. Luczannát is Tóth Béla kérdezte.
7: A körülmények azok annyira nem jók, mert nagyon lötyögős a víz, meg elég szeles volt eddig, és ahogy néztem, ennél csak rosszabb lesz a szél, úgyhogy ez biztos, hogy ehhez alkalmazkodni kell tudni, és remélem, hogy nekem ez menni fog.
5: Az EB óta, ahogyan néztem, nem versenyeztél, téthelyzetben nem voltál. Hogy alakult ez a majdnem 2 hónap, több mint 2 hónap?
7: Hát volt egy téthelyzet verseny, de az igazság az, hogy onnantól kezdve azért csak a 200 méterre készültem, szóval remélem, hogy hogy jobb a formán, mint az EB-n, majd meglátjuk.
5: A pótválogatóra gondoltál, mint téthelyzet, de ugye most itt a 200-at az végig versenyzed ebben a szezonban. Ott a forma az milyen? Tehát a gyorsaság, az élesség az mennyire van meg?
7: Az edzéseken eléggé jól megvolt szerencsére. Jó időket tudtam menni szembeszélben és hátszélben is. Gyakoroltuk mindenféle körülményben, úgyhogy remélem, hogy ez a döntőbe ki is fog jönni.
1: Adásunk végén egy szomorú hír. Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergely a kajak négyesek 200 méteres távján csapathajóban szerzett aranyérmet, a 2004-es poznányi Európa-bajnokságon és a 2007-es duisburgi világbajnokságon. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdrica István. A zene után rövidesen a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja következik. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer, olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Valódi sportdömpinggel várjuk a hallgatókat. A hölgyeknél a magyar női röplabda válogatott Lettország ellen lép pályára a döntőfontosságú Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, ahol minden pontnak óriási súlya van a továbbjutás szempontjából. Ezzel párhuzamosan a férfi kosárlabda válogatottunkra is kőkemény csata vár. Észtország ellen kell kiharcolni a győzelmet a világbajnoki selejtezők drámai végjátékában. Kezdés 18 órától. A koronát pedig este a labdarúgás teszi fel a napra. A tét nem kevesebb, mint az alapszakaszba jutás. Ferencváros, Trabzonspor, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntünk mindenkit, ez a 40x20, a fedélzeten Danyi Gábor, Szilágyi Péter, az M4 Sport szerkesztője és riportere. Bocsánat, Gábor, hogy neked nem kezdtem el felsorolni a titulusokat, de jelenleg, hát akkor a legfontosabbat azért csak elmondom, a NEK a női szakág vezetője, korábbi szövetségi kapitány, Bajnokok Ligája győztes vezetőedző, és a többi. És a többi hosszan sorolhatnánk, jó magam.
3: Amatőr teniszező, bocsánat.
2: Igen, nem ezzel mindjárt bele is csapunk ebbe, jó magam, Kulcsár András vagyok. Tudjuk, hogy imádod a teniszt, mint a... de hogyha valaki nem tudta volna, akkor most megtudta. Ma volt már?
3: Ma még nem, de tegnap délután volt, és reményeim szerint holnap is ebben kezdem a napot. Ma délután azért nincs, mert innen a Nekára megyek vissza, egy munka feladat vár rám, és azért tudni kell súlyozni a fontossági sorrendbe. Néha sokak meglepetésére, tehát a tenisz az fontosabb, természetesen csak vicc volt, ma nem fér bele, de vannak ilyen napok.
2: Van egy jó, meg egy rossz hírem, teniszről ma már többet nem fogunk beszélgetni, a Nekáról viszont igen, hiszen jó néhány élményed van, meg hát mi is kíváncsiak vagyunk a mostani helyzetre, már csak azért is, mert hát Sótonyi Lászlóval is napi kapcsolatban voltál is vagy. Itt van velünk Peti is, mennyire égsz már szuperkupa lázban?
4: Köszöntöm én is a hallgatókat. Hát érdekes dolog ez, erről múlt héten beszélgettünk röviden, hogy
2: de most már közeleg, azért most már is közeleg. Kérdezem.
4: Ugye az ember mindig nem tudja eldönteni, hogy ezt felkészülési mérkőzésként kezelje, vagy tétmérkőzésként, mivel újdonság, ezért az ember szerintem kevésbé ég lázban, mert ilyen még nem volt, vagy nagyon régen volt. Ettől függetlenül bármikor ezeket a csapatokat nézni, az mindig lázba hozza az embert, aki szereti a kézilabdát.
2: Foglalkozunk még ezekkel a témákkal, de itt van már velünk a vonalban az Esterházy SC ügyvezetője, Jordán Dániel, akit ezúttal is köszöntünk. A női csapat az előző szezon végén egy ezüstéremmel, egy NB1-bés ezüstéremmel harcolta ki a feljutást az NB1-be. De hát egy elég érdekes szezon elé nézünk. Elek Gábor is elmondta, hogy azért kíváncsi, vagy bízik benne, hogy mindenki be tudja fejezni majd a bajnokságot, de nem biztos ebben. Egy újonc csapat ügyvezetőjének hogyan telt a nyár? Mennyire volt ez nyugodt, vagy folyamatosan égett a telefon?
5: Sziasztok, üdvözlök mindenkit és a kedves hallgatókat is. Igen, valóban visszatérő újoncok vagyunk itt az NB1-es női bajnokságban. Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nyugodt nyaralással telt a nyári időszak. Valóban itt már nálunk mondhatom, hogy azért ugye április második felétől erőteljesen lázban égett mindenki, és égtek a telefonok. Nyilván ez nekünk egy hatalmas dolog itt az Egri Egyetem női kézilabda csapatként a világ egyik legerősebb női kézilabda bajnokságába jutni. Minden szinten nagy izgalommal fogadtuk, és várjuk is a mai napig. Ahogy ugye említetted a legjobb urat is, mi is úgy gondoljuk, hogy ez egy igen összetett és komplex idény lesz. Én azt szoktam mondani a kollégáknak, játékosoknak, és azt mondtam az év kezdi beszélgetésen, hogy véleményem szerint itt a bajnokság két fronton is fog zajlani. Egyrészt a vonalon, a pályavonalon belül, illetve a pályavonalain kívül, amit mi a háttérben tudunk és próbálunk egyengetni.
2: Hadd idézek tőled egy mondatot, amit a heol.hu-nak adtál. Nem az a fontos, hogy kik sorakoznak fel a rajtnál, hanem az, hogy kik lesznek azok, akik végig állva maradnak. Hogy lehet ebben a helyzetben végig állva maradni? Hogyan kellett előkészíteni ezt az idényt? Úgyhogy te is említetted, hogy még szezon közben is folyamatosan kell majd itt alakítani dolgokat. Az egyetem az mennyire teremte ez azért mégiscsak egy stabil hátteret?
5: Igen, nagyon jól felkészült, hogy valóban ezt nyilatkoztam itt a helyi médiában, és így is gondolom ezt még a mai napig is, javarészt ebben a helyzetben. Nehéz időszakban jutunk föl az első osztályba. Ugye most szerintem senki számára nem árulok ez a nagy titkot, hogy a sportban egy bizonyos racionalizálásra került sor, legalábbis vagy került sor, vagy folyamatban van, legalábbis a női kézilabdában biztosan. És ennek már ugye láttuk a jeleit itt a korábbi időszakban is. Ennek fényében kellő alázattal és önmérséklettel próbáltuk összeállítani a jövő évi dolgokat, és bízunk abban, hogy jól gondolkoztunk, és ez ki fog nekünk tartani anyagi muníció tekintetében az évad végéig. Ugye említetted az egyetemet, mi az egyetem, Egri Egyetemnek, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemnek vagyunk a sportegyesülete. Mondhatnánk, hogy az egyetem a főszponzorunk, és hál' Istennek a nyilván egy egyetemi lehetőséghez mérten teljes mellszélességgel áll mind a fenntartó, mind rektorasszony a női kézilabda csapatunk mellett, úgyhogy ez egy bizonyos nyugalomra ad nekünk okot, azonban hátra nem dőlhetünk mi sem, mert itt azért az évad során mindig szoktak osztálytól függetlenül váratlan dolgok lenni, és úgy gondolom ez így lesz az első osztály tekintetében is, de nagymértékű racionalizálásra és önmérsékletre volt nálunk is szükség, illetve helyén kellett kezelnünk a dolgokat.
4: Köszöntelek én is itt közöttünk az adásban, és gratulálok én is a feljutáshoz. Nekem az lenne a kérdésem, hogy amikor egy olyan csapattal beszélgetünk, akkor a sportszakmai részéről szoktunk beszélni, hogy mennyire más egy nyár egy feljutó csapatnak. Sok név kicserélődik, sok játékos érkezik vagy távozik. Át kell gondolni, hogy ugye más ütemben megy mondjuk egy másodosztályú szezon, mint az első osztályú, tehát hogy az egész egy ilyen gondolkozásmód váltással telik, de emellé most ugye, ahogy említetted, a sportfinanszírozásban is van egy átalakulás. És nem az volt talán a nehézség, hogy átalakul a sportfinanszírozás, nem tudtátok, hogy milyen mértékben. Hogy mi lesz a szerencsejáték pénzzel, mi lesz a szponzorációs pénzekkel, televíziós pénzekkel, egyáltalán milyen ütembe kapjátok meg a finanszírozást. Így hogy lehetett tervezni? Hogy tehát a nyár mennyire volt ilyen szempontból nehéz, hogy igazából nem is tudtad, hogy mennyi forinttal a zsebedben telefonálhatsz rá egy játékosra, vagy bárkire, hogy tervez a szezonnal.
5: Igen. Teljesen jó a meglátásod. Nekünk biztosan így telt ilyen idézőes kétségek között a nyár, és szerintem sok NB1-es vagy egyéb osztályban lévő klub ügyvezetőjének is. Alapvetően mi tudtuk, hogy az egyetemtől mire számíthatunk, nagyjából saját bevételekben mibe számolhatunk, és próbáltunk a legrosszabb opciókkal számolni, és lépésről lépésről lépésre, minden egyes döntés után, minden egyes játékos válasz után jobbra vagy balra kanyarodtunk el az úton, és természetesen, ahogy haladtunk előre az időbe, növekedtek a vagy pozitív, vagy negatív információk száma is, tehát igazából ez egy ilyen folyamatosan alakuló, vettünk egy alapot, egy legrosszabb helyzetet, hogy mi van, ha semmi nincs, abba elkezdtünk tervezni, elkezdtük összerakni a keretünket, nyilván itt azért a saját nagyságrendünkben lévő keretekre kell gondolni, tehát nem egy nevezzük így top 2-es, top 4-es nagy csapat számaival dolgozunk. Elkezdtünk ezzel számolni, és játékosról játékosra, lépésről lépésre haladva, az új információkat mindig figyelembe véve, de hát igazából még azt kell mondjam, hogy még az elmúlt hetekben is voltak olyan kérdéses finanszírozási dolgok, akár a mi, akár szerintem a bajnokságban lévő többi csapat életében is, sőt, még talán ma is vannak, amelyek még most sem kristályosodtak ki. Tehát ezt gazdasági, ügyvezetési oldalról is egy, nyugodtan mondhatom, hogy extra terhelés alá vonta a klubokat. Az, hogy ennek az eredményessége, vagy a sikere, ez milyen mértékben valósult meg. Én azt gondolom, hogy ezt itt az elkövetkező hónapokban fogjuk minden klubnál meglátni, így magunknál is, hogy ez mennyire sikerült egyensúlyozni abba, hogy jó teljesítmény legyen, de közben férjünk bele az anyagi kereteinkbe is. Ez egy óriási mérleg játék volt folyamatosan, ez a húz meg, erez meg, hogy nyilván legyen versenyképes a csapat, de ne vigyük csődbe az egész klubot emiatt. Tehát ez egy óriási limikóka, és hogy sikerült-e a mérleget nagyjából egyensúlyra helyezni. Mi most úgy gondoljuk, hogy igen, de ez egy pár forduló múlva a bajnokságban már talán egy kicsit reálisabb képet fog adni.
4: Igen, ezt akartam én is kérdezni, mert már múlt héten is beszéltünk róla, de azért hallani így a híreket a klubok házatájáról, hogy azért nem egy klub úgy indul neki az idejének, férfi és női vonalon is, ezt akár háttérbeszélgetésekből, akár őszintén adásban is elmondva hallottuk, hogy ha most kéne a mérleget megnézni, ha így marad minden, nem tudják befejezni a szezont. Így indulnak neki a bajnokságnak. A ti mérlegetek ilyen szempontból milyen, amennyit el lehet ebből mondani nyilván, mert magatokkal nyilván rendkívül őszintének kell lenni egy ilyen helyzetben, azt már te tudod, hogy mennyire lehet ezt mondjuk közhírítani, de ha mondjuk most a reális bevételek, kiadások szemüvegén nézed, akkor be lehet-e fejezni a bajnokságot?
5: Igen, ilyen hírek, folyosói pletykák, amiket te is említettél, én is hallunk, és én is azt gondolom, hogy van ezeknek realitása. Nekünk egy előnyünk van a kisméretünkből, illetve a feljutásunkból adódóan, ami sok esetben hátrány, ugye, de most előnyünkre fordul, hogy nekünk ugye később derült ki, mint a bennmaradó csapatoknak, illetve nagy csapatoknak, az NB1-ben bennmaradó csapatoknak a jövője. Ugye nekünk a szinte már a bajnokság vége felé áprilisban vált biztossá májusban, hogy mi biztos bennmaradók vagyunk. Nyilván előzetes tárgyalások folytak, már mindenhol puhatolóztunk, viszont mire mi oda jutottunk, hogy teljesen biztonsággal a keretet 100%-ig összerakjuk, akkora már azért láttuk az előjeleit ennek a szükséges racionalizálásnak, tehát mi ennek láttuk már, hogy valószínűleg az SZRT-s támogatások is alacsonyabb mértékben fognak realizálódni az idén, illetve egyéb támogatások is. Tehát mi igazából, amikor döntés pillanatban voltunk, ugye a csapat egy bizonyos része kapcsán, már ezeknek az információknak nagyjából a birtokában voltunk, tehát a idézőjelben a késedelmünk nekünk itt az előnyünkre szolgált, hiszen a döntés pillanatában egy kicsivel több információnk volt már feljutóként. És ezt szerint próbáltunk, igyekeztünk tervezni. nincsen benne semmi titok. Nyilvánvalóan mi is egyetemi sportklubként ez egyetem nélkül, az egyetemi támogatás nélkül nem bírnánk. Tehát ha csak egy klubot vennénk, ezt a klub, ezt az anyagi megterhelést ilyen körülmények között nem bírná végigjátszani. Az egyetemünknek köszönhetően és az ő sport szeretetének köszönhetően mi ma azt gondoljuk, hogy ha nem is könnyen, és nem is feltétlenül dobogós helyen, nyilván ez most a vicc helye volt, de be fogjuk fejezni a bajnokságot, de én úgy gondolom, hogy most minden ügyvezető kollégám az országban, az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban valahogy kegyetlenül izzad az Excel tábla fölött, és ezen dolgozik, hogy ő is, hogy ők is ilyen helyzetbe kerüljenek. Hát nem vagyunk könnyű helyzetben, és nem sajnáltatni akarom magunkat, félreértés ne essék, de új helyzet van, kevés információ és kevés idő volt a felkészülésre. Hát én úgy gondolom, hogy mindannyian a legjobb tudásunk szerint igyekeztünk ezt megvalósítani, ezt a feladatot.
6: Szia, Danyi Gábor vagyok. Először is szeretnék én is gratulálni, hogy NB1-be fölkerültetek, és folytatva hagyományokat megint ott szerepeltek. Én most egy felvezető ellenére inkább egy derűs oldalát világítanám meg annak, hogy mennyire tudtok, és a lehetőségeitek nektek előny, nem tudom, kitalálod, de mire gondolok a többi csapattal szemben, hogy az a merítés és az az életpályamodell, amit kínálni tudtok egy mai fiatalnak, hogy gyere hozzánk kézilabdázni, akár NB1-be, és mellette kapsz egy diplomát, és lesz egy olyan mankód, amikor ennek a sportkarriernek vagy életútnak vége lesz, vagy lezáródik ilyenoknál, vagy olyanoknál fogva esetleg hamarabb, akkor ez mekkora merítés? Kérdezem ezt úgy, hogy a 2000-es évek elején én azt hiszem 6 vagy 7 évig a pécsi lányoknál dolgoztam, és háromszor nyertük meg az NB1-t, ebből kétszer el is indultunk, egyszer nem tudtunk elindulni, és nekem nagyon jó tapasztalataim vannak, és nagyon jó időszaka volt mind az életemnek, mind az edzői karrieremnek, és komoly játékosokat tudtunk ebben, hogy diplomája lesz, hogy lesz még egy mankó az életbe neki, és ez ugye egyetemi csapatként azért nektek egy előny kell, hogy legyen. Tudtok manapság ilyen szempontból is játékosokat gyűjteni, vagy esetleg igazolni? Mennyire vonzó ez ma, ez az életpályamodell?
5: Igen, teljesen releváns és nagyon jó a kérdés, köszönöm is szépen. Én 2016-ban kezdtem itt az ügyvezetőséget, és akkor is az volt a filozófia a akkori vezetőségtől irányunkba, hogy az egyetemi tanulmányok mellett igyekezzünk ide csábítani olyan játékosokat, sportolókat, akik látják ezt a kettős életpályamodellben rejlő lehetőségeket. Az elején nem volt egyszerű, még ott a 20-as évek, 2020-as évek elején sem. Én azt mondom, hogy ne menjünk el ilyen filozófiai mélységekbe, hogy az elmúlt 3 évben beérett az a munka, én úgy gondolom, amit mindig is akartunk. Most már egy tárgyalóasztalnál, egy beszélgetés során igenis bizonyos helyzetekben, és egyre több ilyen helyzetben szempont az a játékosnak, hogy ide jön hozzánk Egerbe, tud egyetemi tanulmányokat folytatni különböző szakokon, és mellette azt csinálja, amit szeret és amiben jó, jelen esetben a kézilabdát. És ez egyre inkább kezd meghatározó lenni. Nyilván ne legyünk álszentek, egy bizonyos tehetség, képesség, adottság fölött ti játékosoknál ez kevésbé nyom még a mai napig alatba. Viszont én azt mondom, hogy a jó nagy átlag merítést nézzük, ez ma már egy meghatározó tényező is lehet egy tárgyalás során, de minimum erőteljesen figyelembe veszik, és amiben nagyon pozitív változások történtek, az a szülők. 5-10 évvel ezelőtt, mikor ezek szóba kerültek, nem bírtuk még a szülővel sem megértetni, hogy hol lesz ez majd jó az ő gyerekének évek múlva, múlva, ma már leülve a szülőkkel, idén is még NB1-re is több olyan tárgyalásunk volt, ahol a szülőne kifejezetten mi és egy másik egyesület között hasonló kvalitásokkal rendelkeztünk. Az volt a meghatározó szempont, vagy a mérleg nyelve, hogy igen, csak itt mellette nálunk jelen esetben tud a sportoló az egyetemre is járni, és előbb-utóbb a sportolás mellett lesz egy diplomája. Én mindig azt szoktam mondani, főleg a egyetemre belépőkorú játékosoknak, gyertek ide, próbáljátok meg, csináljátok mellette az egyetemet, később is, ha tehetségesek vagytok, ügyesek vagytok, egy nagy csapat hoz később is be lehet kerülni, meg is fognak keresni, akár már egy diplomával a zsebetekben.
2: Harmadszor jutott fel az Esterházy SC az élvonalba, a 2013-14-es szezonban pont nélkül zárt, a 2018-19-es szezonban szintén újoncként akkor 5 pontot gyűjtött, és akkor is utána búcsúzott az élvonaltól. Most helyezésben vagy pontszámban van valamilyen konkrét célkitűzés?
5: Bennmaradás. De egy egyszerű választ tudok erre adni. A határozott célunk a bennmaradás, illetve nyilván majd az évad során már bízunk benne, hogy az egyre több érkező információ alapján tudunk döntéseket hozni a jövőnket illetően, azonban nyilván azt az elmúlt évek munkáját, erőfeszítését, anyagi ráfordítását, amit mind a sportegyesület, mind az egyetemünk tett ebbe az irányba, szeretnénk értékesíteni, kihasználni, és a hátrányunkat, a kisméretünket, a feljutásunkat előnyünkre fordítani, és a stabilitásunkkal bent maradni. A stabil háttérrel, ami majd reményeink szerint egy stabil játékképet mutat a pályán is, ezzel szeretnénk majd bent maradni az első osztályba.
2: És az előny vagy hátrány, hogy Egernek férfi vonalon is van most jelenleg NB1-es csapata, amely szintén most jutott vissza?
5: Én úgy gondolom, elmondhatom nem titok, hogy kifejezetten jó kapcsolatot ápolunk a Egri fiú kézilabda klubbal is. Én úgy gondolom, hogy Eger városának, Eger lakosainak büszkének kell rá lenni, hogy van két NB1-es kézilabda csapata. Szerintem sok város szeretné ezt magáról elmondani. Hátrányként semmiképp sem. Én úgy gondolom, hogy holisztikusan gondolkozunk, hogy itt kézilabdáról beszélünk, női vagy férfi, de a kézilabda szerető közönség, a kézilabda szeretőknek most dupla lehetőségük lesz Egerbe látni a saját csapatukat, mellette ugye érkező világsztárokat más csapatok kapcsán. Én úgy gondolom, hogy azért is előny, mert ez is azt erősít, hogy Egerben igenis a kézilabdának van múltja, van jelene és jövője, és vannak emberek, vannak célok, tervek, akik, amelyek ezt a jövőben még tovább vihetik. Én úgy gondolom, hogy a kettő mindig több, mint egy, tehát összefogva, és jelenleg is ez zajlik, ez az összefogás, mert külön egyesület vagyunk, külön klub vagyunk, de jó napi kapcsolatban vagyunk, és az összefogás zajlik azért, hogy rátegyük Egert még inkább újra az NB1-es kézilabda térképre.
2: A szponzorok terén nem történik az meg, hogy egymás elől halászátok el a szponzorokat?
5: Hát, ha őszinte akarok lenni, bárcsak ez történne meg, bárcsak ez történne, hogy halászunk egymás elől. Szerintem nem árulok elő a nagy titkot, hogy egyrészt a feljutó helyezésünk miatt, másrészt a jelenlegi helyzetben azért nem kígyóznak, szerintem még nálunk jóval nagyobb kluboknál sem kígyóznak a szponzorok. Nyilván jogos a kérdés, és nehezíthetné ez a dolgot egy városon belül. Nem megyünk vérreölő harcra a szponzorokért, mindenki a maga kis környezetébe próbálja a szponzorokat bevonni, és nincs is ebből igazából köztünk érdekellentét, de tényleg sajnos az a magyar valóság, hogy vért kell izzadni jelen pillanatban bármilyen szponzorért. Nem annyira vannak jelenleg szponzorációs kedvükben a vállalkozások.
4: Ahogy szóba kerültek a szurkolók, azért szerintem, aki járt Egerben már kézzelabda meccsen, az meg tudja erősíteni, hogy ott mindig elképesztő hangulat van, és örömöt kézilabdát nézni, meccset nézni, mert tényleg a szurkolók nagyon szeretik a kézilabdát. Ők milyen csapatot láthatnak már majd az idényben, és mikorra lehet kész? Nyilván ez is sportszakmai kérdés, és nem is kell ezt pontos számokba megadni, csak hogy mi, hogy látjátok, mikorra lehet meg az, amikor ez a csapat olyan szinten összeérik, hogy az NB1 már az ő ritmusuk legyen, és onnantól kezdve bátran lehessen harcolni a bemaradásért.
5: Én azt gondolom, hogy bárki, aki kilátogat a mérkőzéseinkre, az egy fiatal, lendületes, lelkes, ide nekem az oroszlánt is csapatot fog látni, aki nem ijed meg a pályán lévő nagy nevektől, ellenfelektől, illetve élvezik a játékot, tehát ezt is kérdezzük nekik, hogy nyilván lesznek jobb csapatok, lesznek erősebb csapatok, de legfőképpen, ami a legfontosabb, hogy élvezzék az első perctől az utolsó percig a pályán töltött időt is, a játékot, mert ez óriási lehetőség nekünk is, nekik is. Az, hogy ez mikorra fog összeérni, nem szeretnék a vezetőedző nevébe beszélni, de én úgy gondolom, azon dolgoznak, hogy itt az első pár mérkőzés, vagy első hónap után már ilyen kérdéseknek fordulnak meg a fejünkbe, hogy felvettük a ritmus, nem vettük föl. Nem lesz rá időnk igazából, hogy túl sokat teketóriázzunk, ezt a lányok is tudják. Mi hamarabb fel kell vennünk a ritmus, hogyha mi ebbe a bajnokságba szeretnénk teljesíteni a céljainkat, mert úgy gondolom, hogy kiesni senki se szeretne, ezért mindenki meg fog tenni mindent. Őrületes verseny lesz minden egyes pontért, hiszen nem tudjuk még, hogy a jövőbeli támogatások, működés, befolyásoló tényezőkre akár egy pont is milyen hatással lehet majd a végleges tabellán. Tehát itt senki sem fogja félvárról venni az ellenfelet, én úgy gondolom. Bízom benne, hogy a lányok viszonylag gyorsan felveszik az NB1-es ritmust. Hát én úgy gondolom azért, bár még egyszer mondom, a szakmai rész nem hozzám tartozik, egy pár mérkőzésre erre biztosan szükség lesz, de nem ijedünk meg a feladattól.
2: Jordán Dánielnek, az Esterházy SC ügyvezetőjének köszönjük szépen, hogy itt volt velünk, itt voltál velünk, és sok sikert kívánunk a célok teljesítéséhez, a bennmaradás kiharcolásához.
5: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget.
4: Köszönjük szépen.
3: Köszönjük, szia.
5: Köszönjük, szia.
2: És akkor maradtunk így hármasban. Gábor, a szezon előtt, minden szezon előtt általában azért szoktunk felállítani egy erős sorrendet, tudjuk, hogy kik lesznek nagyjából elől, szerintem ezt azért most is meg lehet mindkét nemnél elég könnyen tippelni, jósolni. Na de a hátsó szekció, ott lehet most erősorrendet felállítani, hogy melyik az a 3-4-5 klub, amelyik mondjuk a kiesés elkerülése ellen küzd majd?
3: Avval kezdeném a választ, hogy egy picit kezd hasonlítani most a női vonal az évekkel ezelőtti férfire, hogy a hátsó régióban az 5-6 csapat az

0: hogy ha nem a pályán, hanem a financiális résznél fog eldőlni a bajnokság. Reméljük, hogy nem így lesz, hiszen a tavalyi évben ugye ez a Dunajvárosnál nagyon konkrétan jelentkezett, és a pályán a szakmai munka fogja eldönteni, de az alsó régió, tehát a tabella második fele, az sokkal kiegyensúlyozottabb lesz most, én azt gondolom, mint ami volt tavaly.
1: És nálatok a NEK-nál mekkora jelenleg a nyugalom? Ti mit tudtok, mivel számoltok, mennyire van lehetőség, amit te is mindig hangsúlyozol, a szakmai munkára koncentrálni?
0: Eddig is egyébként abszolút 100%-osan, mint a fiúknál, mint a lányoknál egy olyan munkahelyet kell elképzelni, ahol teljesen nyugodtan lehet elsősorban a fiatalokra építve, a fiatalokat beépítve, mindenfajta nyomás nélkül. A financiális háttér az nyilván, mint ma Magyarországon, mindenhol egy picit ilyen várakozó bizonytalanság van, de megbeszéltük a kollégákkal, hogy mindenki a munkájára koncentrál, az edző tartja az edzést, a gyúró gyúrja a játékosokat, és majd ha történik konkrétan valami, akkor megpróbálunk hozzá alkalmazkodni, de nyilván azt feltételezzük, hogy ugyanúgy, ahogy eddig, most is végig tudjuk probléma nélkül játszani. Az Egerhez hasonlóan egyébként ugye nyilván a NEK-án sem az a prioritás, hogy sok pénzért jönnek oda, hanem inkább dolgozni, inkább a fiatal tehetségek választják ezt, és egy lépcsőfoknak, egy úródeszkának választják ezt, amit az elmúlt időszak jó pár éve mind férfi, mind női vonalon be is bizonyított, hogy mennyi játékos játszik, nem csak a válogatottban, hanem az NB1-es csapatokban. Nagyon nagy büszkeség, hogy nem csak a játékosok, de most már edzői fronton is annak a tudott a felnőtt válogatotthoz adni szakembert. És a kérdésed legvégén válaszolva a legelejére, teljes nyugalom van, hiszen augusztus 20 után kiürül a Balaton.
1: Akkor maradjunk itt a válaszodnak a második felénél. Szóba hoztad Sótonyi Lászlót, aki én azt hiszem, hogy itt azért a kézilabdás berkeken belül nagyon-nagyon pozitív fogadtatása volt annak, hogy Csemá Rodriguez után őt nevezték ki szövetségi kapitánynak. Már említettem a bevezetőben is, hogy ti azért napi szinten tartjátok a kapcsolatot. Mi ismerjük az egyik arcát, vagy egy arcát, amit megmutat akár mondjuk a tévé interjúk közben, a képernyőn keresztül. Na de te milyen embernek ismered Sótonyi Lászlót, és itt most nem csak kizárólag a kézilabdára, zárójel és a teniszre, zárójel bezárva gondolok.
0: Hát először is egy nagyon-nagyon jó ember. Ugye én nagyon-nagyon régóta ismerem, amikor hazajött Spanyolországba, és elkezdett edzősködni. Talán nem árulok el ebből a titkot, hogy ő ugye női vonalon kezdett, ő a székesfehérvári Albánál volt először, és amikor először találkoztunk, és ismervén a karakterét, én mondtam neki, hogy nem tudom, mi lesz az utad, de valószínű, hogy nem a női vonal. És akkor...
1: Akkor rá nem lehetett ráhúzni az Elek Gábor féle női edző.
0: Igen. egy végtelenül jó ember, nagyon-nagyon szimpatikus, rengeteget higgadt, rengeteget érett, egy jó fajta vörösborhoz tudom hasonlítani, nyilván természetesen idézőjelbe, aki az idő haladtával minél jobb lesz, és minél megfontoltabb, és a tudás mellett a tapasztalat, és azok a fajta mutatói, amik a korra járnak, csak a hasznára válhat. Az, hogy a Sótonyi Lacit most kinevezték szakmai körökbe, én nem találkoztam, nem hogy ellenvéleménnyel, hanem kitörő örömmel fogadta mindenki is egyöntetűen. Aki pedig laikus volt, nekik pedig, hát nyilván az eredményei az a fajta utánpótlásban és a NEK-án végzett, bár a kettőt nagyon nehéz külön választani, de itt a válogatottra gondolok, az a fajta koncepció, az a fajta megtervezettség és szakmai munka, amit a Laci elvégzett, az egyszerűen megkérdőjelezhetetlen. A mindennapokban pedig egy nagyon-nagyon segítőkész, egy nagyon-nagyon jó ember. Néha az a esetlegesen rideg, vagy kicsit kissé néha túlfűtött hangulata, az teljesen eltűnik, és bárkinek bármikor segít, ha szakmáról van szó, egy igazi ilyen mentorféle, ha szabad ilyen szót használnom, edző kollega. Nem véletlen egyébként, hogy a NEK-án az ő nevére jönnek a játékosok és az edző kollégák is.

0: mert abba a teambe, abba a koncepcióba dolgozni, amit ő képviselt és kialakított a kollégáival együtt, és idősebb kis Szilárdot mindenképpen meg kell említenem, az elmúlt 6-8 évnek a férfi vonala az egészen egyedülálló fejlődésen ment keresztül, és ebbe a Sotonyi Lacinak pedig hát nyilván vezérszerepe volt. Az meg, amikor az ember esetleg másik környezetbe találkozik vele, például az említett teniszpályán, akkor is ugyanolyan egy pillanatig nem adja föl, és ha nem is tudja a legjobb megoldást választani, de hogy nem lehet leírni, és minden idegszálával arra összpontosul, hogy megoldja a feladatát, és hogy sikeres legyen, az biztos. Egyszerűen egy ilyen mentalitású ember, amellett pedig hát kiváló családapa is.
1: Mit tud ő szerinted adni a válogatottnak, amelynél Chema Rodriguez kiváló eredményeket ért el, nagyszerű az alap, azt gondolom. Egy picit azt éreztük, ezt többször beszéltük adásokban is, adáson kívül is, nyilván egy picit valami leült a válogatottnál, a fejlődés üteme megtorpant, talán ez a helyes kifejezés. És hát láttuk például azt, amit a Chema Rodriguez csapattól szoktunk meg, ezt a fajta revansot, amit Sótonyi Lászlóék egy tornán belül a svédek ellen egy 16 gólos különbséget megfordítva tudtak úgymond bosszút állni. Tehát akár a mentalitás szempontjából, a mentális erő szempontjából és taktikai szempontból miben változhat ez a válogatott, és mi az, amit ő hozzá tud szerinted tenni?
0: Előjáróban számomra is nagyon-nagyon szimpatikus volt a Chema Rodriguez, mind a szakmai munkája, mint pedig az a fajta szemlélete, amit ő képviselt, és tényleg, ahogy ő csinálta a csapatot, meg a csapaton belül ő ugye nagyon sokat hangsúlyozta, hogy egy családként tekint, és ez számomra is nagyon szimpatikus volt, de amit egyébként mondtál, valóban volt egy olyan periódus, illetve elérkeztek egy olyan részhez, és sajnos mellé párosult egy olyan szerbek elleni sikertelen szereplés, ami után ugye megtörtént ez a váltás. Ugye a Sótonyi Laci is a spanyol iskola képviselője. Nyilván itt is azért sok-sok különbség van a spanyol iskolák között. Nála az biztos, hogy mindenkinek megvan a feladata. Konkrét feladata, ezt elmondja, elmagyarázza, legyakorolta, és el is várja. Bizonyos szituációkban én azt gondolom, hogy sokkal szigorúbb, mint a Chema volt, talán ez a személyiségüknek köszönhető, de ő is, a Sótonyi Laci is nagyon-nagyon fontosnak tartja a csapatot, az egységet, és hogy egyfelé menjenek, és hogy nagyon komolyan ki tud, és ki is fog állni a játékosaiért, és tűzbe megy értük. De bizonyos helyzetekben én talán azt gondolom a legnagyobb különbség, hogy talán nincs annyi szabadság, mint ami a Chemánál volt itt a pályán, de nyilván összehasonlítva a 20 évvel ezelőtti Sótonyi Lacit, ő is nagyon-nagyon sokat változott, elsősorban abban, hogy alkalmazkodik a csapathoz, alkalmazkodik a játékosaihoz, és ez egy edzőnek egy nagyon komoly képessége.
2: És egyébként hogy fogadta ő a felkérést? Hiszen sokat beszélünk arról, hogy fogadta a szakma, meg hogy mit adhat ő a válogatottnak, de ugye ez mindig másik oldal egy emberi tényező is, neki ugye ez föl kell adnia egy mostani munkáját, és ugye ez mindig egy ilyen, a válogatott mindig forró kispad, nagyok az elvárások, főleg most, amikor egy ilyen nagyon érdekes szituációba kerültünk, hogy mit várhatunk el, küzdjünk-e még az olimpiai csodáért, vagy engedjük el, és egy még nagyobb fiatalításba kezdjen a keret, tehát hogy azért úgy bőven, most még mindenki örül, de bőven meg fogja találni a közvélemény, amikor majd fiatalokat hív be, vagy nem hív be, vagy még küzd a kvótaért, vagy már nem küzd a kvótaért, tehát egy nagyon ilyen érdekes időszak jön. Ilyen szempontból beszéltél-e vele erről, hogy ő hogy fogadta ezt a felkérést?
0: Igen, beszéltem, és nyilván nem kiadva olyan dolgokat, ami nem a nyilvánosságra tartozik, de ha még ide vesszük azt is, hogy itt a felkérés közeli időpontban megnyerte az U20-as világversenyt, akkora örömök és akkora EU eufóriába volt, és annyira, hogy talán úgy fogalmazott, hogy a most két olyan felkérés, siker és olyan szenzáció történt az életében, a sport terén nyilván, amiből egy sem adatik meg nagyon sok embernek, és akkor én bátorítottam, hogy hát nyugodtan örüljön és élje meg ezeket a pillanatokat, mert ez valóban fantasztikus. Nyilván a nagy-nagy örömök és a nagy-nagy eufória után jönnek azok a hétköznapi dolgok, amikről beszéltél, hogy hát egy nagyon nehéz helyzetbe vette át a most a férfi szakágot. Ugye tudjuk, hogy egy hihetetlen erőviszonyok vannak, és hihetetlen kiegyenlítettség a férfi kézilabdában. Egyszerűen, tehát irreális például, ahogy most egy lehetőség lenne az olimpiára kijutni a férfi szakágnak, hiszen annyira jól kellene az Európa-bajnokságon szerepelni, és hát nyilván ugye pluszban még Magyarországon vagyunk, itt mindenki tud kritikus lenni, de ebben ő tisztában van, ezt ő felvállalta. Arról nem is beszélve, hogy a Nekán, ugye itt elmondtam, hogy itt tényleg egy nagyon nyugodt, nagyon alkotó légkör volt, és ezt most fel kell neki adni, bár hozzáteszem, hogy nem teljesen adja föl, mert szakág vezetőként azért ott marad a háttérbe, illetve mentorálja a kollégákat, illetve a férfi szakágat, amennyiben ez az idejébe belefér. Úgyhogy nem teljesen szakad el, de nyilván az időt eltelésével azért van egy ilyen kettőség az emberben, és egyre jobban jönnek elő nyilván azok a dolgok is, hogy húha, mit kellene csinálni ugye csapaton belül is, hogy most a fiatalokhoz teljesen egy generációváltás, hogy kikkel érdemes egy következő ciklusra neki menni, az biztos, hogy eseményteli, és néha azért nagyon kemény napok elé néz.
2: Mindezt úgy, hogy viszont közeljövőben mérkőzése viszont nagyon kevés lesz, ami nyilván nagyon megnehezíti a dolgát, hiszen úgy építkezni, hogy kiesik egy teljes világesemény, aminek ugye ráadásul a világbajnokságról tudjuk, hogy azért vannak olyan meccsek, amik tényleg felhasználhatók a csapatépítésre, mert jön olyan ellenfél szembe, akit mindenki legyőzünk, nem lebecsülve őket, de hogy alapvetően annyival jobbak vagyunk, hogy kiesik egy ilyen szelet a tortából, azért az nagyon megnehezíti egy szövetséget.
0: Nagyon megnehezíti, így van, és amit most mondtál, szerintem ez okozza most az egyik, vagy ha nem a legnagyobb problémáját a Sónak, hogy ugye eddig is volt válogatott edző, de ugye most csak válogatott edző lesz. És a válogatott edző, ha nincs klubcsapata, akkor egy évben van körülbelül 6-7 hete, amikor effektíve edzést tart, meccsel, és ez nagyon kevés. És ez alatt csapatot építeni, eredményt produkálni, ez nagyon-nagyon nehéz, ez egy teljesen új helyzet, ezt neki is tanulni kell, és bizony, ugye itt az ősszel lesz egy pár nap, egy-két mérkőzés, aztán kész, ennyi, a legközelebb megint hónap vagy hónapok telnek el, nagyon nehéz ezeket feldolgozni, nyilván jár a csapatokhoz, nyilván kapcsolatot tart, beszélget kollégákkal, játékosokkal, de azért egy olyan edzőnek, mint a Show, aki eddig a klubjában is, mellette válogatottban is, gyakorlatilag 0-24-ben és a hónap minden napján a kézilabdával foglalkozott, erre is rá kell állni.
1: Van még jó néhány olyan edző, aki 0-24-ben a kézilabdával foglalkozik, és hát ezt most azért hoztam fel, mert a Nekánál járt nemrégiben a Bajnokok Ligája címvédő Metz együttese, két korábbi Neka növendékkel, Albek Annával és Vámos Petrával, és te is bepillantást nyerhettél, egy Bajnokok Ligája győztes edző, egy másik Bajnokok Ligája győztes edző szokásaiba. Hogyan nézett ki ez a nálatok töltött időszak, meccsi időszak?
2: Világcsúcs volt a BL győzelmek számára egy
0: idővétele? Először is egy nagyon közvetlen és egy nagyon normális kollega a Majonárd, és ami a nagyon-nagyon lényeges, hogy a Bajnokok Ligája megnyerése után is az maradt. Egy nagyon közvetlen, nagyon szimpatikus kollega. Ugye én azért nagyon-nagyon régóta, 2010-es évek eleje, 13-14 óta ismerjük egymást, dolgoztunk is úgy együtt, hogy együtt edzőtáboroztunk. Egy hihetetlen munkamániás kollega. Az Elek Gabival mondtuk azt egymásnak, amikor Dániában voltunk talán 2021 vagy 20-ban az Európa-bajnokságon a Covid alatt, hogy akárhányszor le voltunk ebédelni, vagy az étkezőbe, a Majonád mindig egy laptoppal volt, és azt bújta, akkor a holland szövetségi kapitány volt. De a nekás, hogy mondjam, edzések mennyisége, és főleg a minőségében az, hogy a szervezésben az étkezéstől kezdve az összes olyan apró részletre figyelt, és ezt nem lenne, hogy mondjam, érdemtelen eltanulni, vagy legalább kíváncsiskodni, megnézni, hogy a többiek ott csinálják. Egy nagyon alapos és egy nagyon kiváló kollega, aki a munkában hisz, aki abban hisz, hogy azt tudja számon kérni, amit belerak. Na most ez két óra, két és fél órás edzéseket kell elképzelni, és nagyon komoly fizikális felkészítés, az edzésszám jóval meghaladja az átlagos európai elit, illetve átlagát. Itt elsősorban 6-8 edzésre kell gondolni egy héten, plusz labdás edzésről beszélek, plusz a kondi edzések, és egy nagyon komoly megtervezett szisztéma szerint élik az életüket. Mellette egy nagyon komoly, magas és szakmai tartalommal telerakott szakmai koncepcióval, és a legvégére hagytam talán az egyik legfontosabb dolgot, egy olyan háttértámogatással a vezetés a klub részéről, az elnök részéről, aki most már, hát talán nem járok messze az igazságtól, talán 8. vagy 10. éve dolgozik a Majonárd Metzbe, és jó látni, tapasztalni, hogy van ilyen. A Patrice Canellier jutott eszembe, aki a Montpellier-be volt talán 20 évig, hogy vannak még ilyen helyek, ahol ennyire bíznak az emberben, magában szó szerint az emberben, és nem csak abban, amit elér, vagy nem ér el.
2: És hogy említett, hogy ilyen régóta ott van, mert ez is egy érdekes dolog, hogy mi lett az ő titka, mert akárhogy alakul át a csapata, akárhogy jönnek-mennek játékosok, valahogy ez a csapat mindig összeáll, és mindig ott lesz a legjobbak között. Kevés olyan edzőt lehet mondani, aki nem csak jó játékosokból tudja kihozni a maximumot, hanem ő ad világsztárokat a kézilabdának. Tehát gyakorlatilag a keze alatt nőnek világsztára, akiről arról úgy beszélgettünk utána róla, hogy klasszis. Amikor oda érkezett, még nem volt az, és mégis azzá vált. Tehát ez egy nagyon fontos munka. Mi az ő titka ebben, hogy igazából nem nagyon lehet a láb alól kihúzni a szőnyeget, mindig összerak egy ütőképes, versenyképes csapatot.
0: Igen, ugye éveken keresztül itt a tavalyi év, vagy az idei évben, ugye, amikor megnyerték a Final Four-nak, az egyik tuti résztvevője volt. Hozzáteszem, hogy talán Magyarországon itt és ott nem szerepeltek jól ezekbe a Final Four-okba. És nem azért, mert negyedikek lettek, hanem mert a mutatott játék, biztos, hogy ez talán itt egy magyarországi klubvezető másképpen ítélte volna meg, magyarul kirúgták volna. És ugye ő, ahogy mondtam, ő a munkában hisz. És ha nagyon jól mondtad, Peti, tehát itt az elmúlt évekre visszamegyünk, a Győr a Metzből élt. Tehát a Szakó idén, a Buktit előtte, nem is tudom, a De Paula, köszönöm szépen, előtte a Jörgensen. Tehát az aktuális, hát hogy mondjam, világ legjobbjait a Győr elvitte. Tehát azok a játékosok, akik a top-top tetejére vágynak, vagyis a Győrbe, azoknak egy, hát hogy mondjam, egy jó előszoba volt az, hogy elmennek Metzbe. Na most ugye beszéltünk arról, hogy ott mennyit dolgoznak, milyen szinten. Ez egy kész tény, hogy hogy mondjam, előszobája a legjobb helynek. Mindezt a Metz jóval szerényebb költségvetéssel teszi, mint az európai élklubok, és van egy filozófiájuk, amihez ragaszkodnak, és mind a pályán kívül ezt könyörtelenül betartják, mert minden filozófia, illetve koncepció annyit ér, amennyi megvalósul, illetve amennyit betartanak belőle, és a Majonárd munkája, és az ő szakmai tudása, és a felfogása volt egyszerűen a garancia arra, hogy aki Metzbe van, és megvan benne a potencia, az előbb-utóbb a Győrbe köt ki.
2: Ugye a profi sportról él egy olyan kép az emberek fejében, hogy a pénz mozgatja, a sportolók azok azt nézik, hol fizetnek többet, és oda mennek, de pont az ilyen klubok mutatják azt, hogy a sportolók igenis fejlődni szeretnének, és szeretnének a világ legjobbjává válni. Ha ezért vissza kell lépni pénzügyileg 3 lépcsőfokot, akkor oda mennek, akkor megteszik, és nagyon sok ilyen játékos van, aki vele akar dolgozni. Mindegy. kb. Ő fizetne érte, csak dolgozhasson.
0: Ez pontosan így van. Egy párhuzamot tudnék mondani a fiú vonalról, a GOG, a Dán Akadémia, oda bekerülni, az nem csak azért, hogy mondjam, rang, mert a legjobb tudású játékosok vannak, hanem olyan szellemiség van, meg olyan koncepciójuk van, hogy biztos, hogy az első lépcső a Bundesligához, illetve ahhoz a top csapatokhoz, amit most a Metzről beszéltünk, és ha rendszerben nincsenek meg ezek a csapatok, amiről most beszéltünk, akkor egyszerűen a rendszer nem tud kiteljesedni. És azért kellene ugye magának a rendszernek úgy megbecsülni ezeket a csapatokat, és az alattuk levőket ugyanígy, mert így teljes a rendszer, mert ahogy beszéltünk itt sajnos a podcastunkban egy pár gondolat elejéig, a pénz egyszer el fog fogyni.
1: Most ugye nyári szünet van, tehát gondolom, hogy az akadémián is azért egy picit csökkentettebb üzemmód van, de hát említettem, hogy visszatért két korábbi növendék, akik most már Bajnokok Ligája győztesnek mondhatják magukat, ráadásul Albekannával is Májonád mondhatjuk, hogy csodát tett, aminek baromira örülünk sok szempontból, én nagyon kedvelem Annát, meg hát a válogatott szempontjából is, de hogy a Nekának mit jelent az, hogy ezek a növendékek visszajönnek, és azt tudjátok mondani ti is a fiataloknak, hogy látod, ha beleteszed a munkát, megvan a tehetség, ha ez szorgalommal párosul, akkor akár odáig is juthattok. Nyilván mindenki nem fog.
0: Ez így van. Hát ez a legjobb cégér, ez a legjobb, hát hogy mondjam, reklám, és volt is egy élménybeszámoló, az összes akadémista ott leste az Annáékat, illetve a Petrának a válaszait, meg az élményeit, és ennél jobb nincs. Tehát amikor egy akadémista tud beszélni azokkal a játékosokkal, akik onnan indultak, és az aktuális világ legjobbjai címét viselik, az élménybe, motivációba, inspirációba ennél jobb nem kell, és ahogy mondtad, valóban nem lesz mindenkiből Albekanna, vagy Vámos Petra, vagy Bajnokok Ligája győztes, de az, hogy az NB egy jó NB1-es játékos, vagy a kézilabdában maradó, és ezt megszerető, és ezt továbbadó játékos, és így fog gondolkodni, ez legalább annyira fontos magának a rendszernek, mert valóban nem lesz mindenkiből top-top játékos, de viszont a rendszer a nem top játékosok nélkül nem működik.
1: Neked volt lehetőséged a két hölgyel beszélgetni egy kicsit négy szem közt is, vagy hat szem közt?
0: Inkább azt mondom, egy nagyon-nagyon rövid időt, ugye az Anna egy nagyon nyitott, egy nagyon pozitív személyiség, ő neki talán most inkább jobb a kedve, nem mintha Petrának nem lenne, de ugye azért a Petra azért titkon reménykedik, hogy egy picivel több játékpercet kap. Pechére, aki ugye a rivális a posztján, ő egy francia játékos, ráadásul jól is játszik, hozzá kell tennünk, de a Petra morálját és akaratelét ismerve biztos vagyok benne, hogy megbirkózik ebből a feladattal, és több játékpercet követel magának.
1: Másfél percünk maradt, úgyhogy most már csak rövid tippekre foglak megkérni. Tehát említettem, hogy beszélgetünk a szuperkupáról. Hát arról már érdemben nem fogunk, viszont hogy így a Metzről átkanyarodjunk, a Ferencváros, amely előtte a felkészülés során kikapott a Debrecentől, legyőzte a Metzet a végén büntetőkkel. Hogyan látod az esélyeket az Eto-Fradi párharcán a szuperkupa tekintetében?
0: Én sok rangot nem gondolok ez mögé, egy nagyon jó mérkőzést várok, egy Fradi Győr vagy egy Veszprém Szeged az mindig egy kuriózum bármelyik szakaszába a bajnokságnak. Nagyon, hogy mondjam, nagyon annak a fázisában van a Győr, ahogy hallom, látom, hogy még nagyon azok a játékosok nem jöttek vissza, nem teljes úgy a keret, ami a nagy nevekből áll. A Ferencváros valóban kikapott a Debrecentől, de azért hát a Metzben nyerni, akár hétmétesek, akárhogy, bocsánat, Strasbourgban a Metz ellen, az egy megsüvegelendő. Én nagyon remélem, hogy el fog tűnni az a nagy különbség, ami tavaly volt a Győr és a Fradi között, és egy szoros mérkőzés lesz, a Győrnek egy-két gólos győzelmét várom.
1: Csak egy tipp, Veszprém-Szeged, Veszprém vagy Szeged?
0: Veszprém.
1: Köszönöm szépen.
2: Határozott számunk érhető.
1: Így van, a folytatásban majd behajtjuk rajta, de mára ennyi volt a 40x20. Köszönjük szépen a figyelmet.
3: Ez volt a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazin.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm az utánpótlás Sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a hazai tenisz utánpótlás feltörekvő tehetsége, az első számú junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa, aki az U18-as válogatottal a közelmúltban ezüstérmes lett a korosztályos csapat Európa-bajnokságon, és hamarosan a US Open junior tornáján lesz jelenése. Szervusz, Luisa!
4: Szia!
3: Nagyon sűrű időszak, kellős közepén vagy, nagyon eredményes vagy eddig az idén, egy nagyot sikerült előrelépned minden téren a karrieredben, de most van időd egy picit szusszanni éppen a csapat Európa-bajnokság után. Milyen itthon lenni, és pihenni egy kicsit?
4: Nagyon jó érzés újra itthon lenni. Most nagyon sokat voltam távol, már eléggé hiányzott a család, meg a barátaim, de nem panaszkodhatok, tehát ez nyilván annak köszönhető, hogy ilyen jól sikerültek a versenyeim, de most nagyon örülök neki, hogy itthon vagyok, és egy kicsit pihentek, és aztán kezdhetjük a felkészülést.
3: Most mennyi pihenő van éppen szusszanni kicsit, és ez mivel telik?
4: Pont holnap fogok elkezdeni újra edzeni, egy hét pihenőt kaptam, és hát próbáltam minél többet tényleg pihenéssel tölteni, a családommal, mindenkivel itthon találkozni ez alatt a kevés idő alatt, úgyhogy...
3: Mennyire lehet megszokni ezt a folyamatos úton levést egyébként, ami a teniszezők életmódjával, pályájával együtt jár. Idén talán legalább annyi hetet voltál külföldön, mint itthon.
4: Igen, szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nagyon élvezem, hogy minden héten új helyekre mehetek, és megnézhetem a versenyen kívül az adott helyet, várost, kicsit körbejárni, szóval próbálom megélni minden percét.
3: Beszéljünk kicsit a legutóbbi sikerről. A még talán mondhatni friss élmények vannak benned ennek kapcsán, a csapat Európa-bajnokság, amelyen az U18-es leányválogatott tagjaként ezüstérmet szereztél. Milyen volt ez a csapat Európa-bajnoki szereplés? Előzetesen mennyire lehetett sejteni, hogy ilyen nagy potenciál lehet esetleg a csapatban? Kezdjük először az ankorai selejtezővel.
4: Én szerintem egy nagyon erős csapattal tudtunk odaállni idén, és én nekem voltak nagy reményeim és vágyaim, meg elvárásaim a csapattal szemben, de szerintem ezeket a döntővel túl teljesítettük. A továbbjutás az mindenképp cél volt szerintem, de úgy érzem, hogy az reális volt és teljesíthető, de arra szerintem nem gondoltunk, hogy csoport elsőként fogunk továbbjutni, ami ugye nem mindegy, mert olyankor, ha a csoport elsőként jutsz tovább, akkor a nyolcas döntőbe kiemelnek, így ezért ez egy elég fontos dolog, és ott a cseheket vártuk a döntőben, akik azért egy elég erős nemzetnek vannak mondva tenisz szerint, úgyhogy szerintem arra nagyon büszkék lehetünk. És utána a nyolcas döntő, ez meg én úgy álltam oda, hogy szerintem minél több meccset nyerünk, annál jobb, és szerencsére első nap a románokat sikerült 2-0-as szingli meccsek után legyőznünk és fordulnunk, és másnap meg a svédeket. Úgyhogy elképesztő élmény volt a döntőt játszani. Ugye 2025 telén már a Winter Cupon játszottunk döntőt, ott is ezüstérmesek lettünk, úgyhogy itt azért szerettünk volna mindenképp aranyat elérni, de azért szerintem mi se keseregetünk.
3: Abszolút nem. Ugye a franciaországi Granville-ben volt a 8-as döntő. A románokat vertétek a negyed döntőben, hogy te is említetted, aztán a svédeket az elődöntőben, és a szerbektől kaptatok ki a fináléban. Azért az első két párharc is győztes párharc volt, de alaposan meg kellett szenvednetek. Talán te is 3 órás meccset játszottál volt, Jana, és 3 szettes. Milyen volt? Nagyot kellett küzdeni ezért az éremért?
4: Hát igen, azért úgy érzem, hogy aki már oda kvalifikál a legjobb 8 nemzet közé, azok ott már mind olyanok, akik odavalók, tehát hogy akik nagyon jó játékosok. Első nap tényleg nagyon nagyot küzdöttünk, én is, és a Luca is. Még első nap úgy kicsit szokni kellett, mert nagyon mások voltak a körülmények, ugye Törökországból jöttünk, ott kicsit magaslaton is voltunk, és utána állt Granville-be. Az első nap az mindenképp nehéz volt, de nagyon szépen teljesítettünk. Én is egy 3 szettes meccset tudtam megnyerni, azt hiszem én is valamilyen szinten hátrányból fordítva, és a Luca is, úgyhogy nagyon örültem neki.
3: Összességében ez az ezüstéremmel történelmet írtatok, hiszen az U18-as lejválogatott először játszott döntőt korosztályos szabadtéri csapat Európa-bajnokságon, ami annak fényében, hogy 1975 óta rendezik meg ezt, elég nagy dolognak mondható.
4: Igen.
3: Ez hogyan hangzik?
4: Hát tényleg nagyon nagy dolognak hangzik, úgymond történelmet írni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és ugye még jövőre is van egy lehetőségünk, azt hiszem, mert reméljük, csapatunk leszünk. Tehát még jövőre is lesz lehetőségünk még talán felülmúlni ezt az idei sikert.
3: A csapatban még mindenki junior korú maradt, szóval
4: igen.
3: Nyilván a tenisz egy egyéni sport, de milyen csapatban sikert elérni, mennyivel másabb érzés?
4: Én nagyon szeretem a tenisznek azt a részét, hogy egyéni sport, tehát nem véletlenül választottam szerintem ezt a sportágat, viszont ilyenkor nagyon jó érzés, amikor így egy évben egyszer-kétszer magadatik, hogy csapatban is tudjak játszani, azért más érzés, úgyhogy úgymond oszlik a nyomás, másokért is játszol, nem csak magadért, szóval én nekem ez egy nagy élmény ilyenkor.
3: A mostani ezüstérmet talán említsük meg, a Mihály Kannával és Kálmán Lucával közösen szerezted. Emellett ennek a korosztálynak a tagja még nem Cseh Gréta is, aki a tavalyi U16-os fedett pályás csapat EB ezüstérmes együttesnek volt a tagja. Ti négyen gyakorlatilag együtt nőttetek fel. Minden négyen nagyon eredményes játékosok vagytok, mert különböző szinteken sikerült jó eredményeket elérnetek. Ez sokat segít, hogy vannak olyan vetétársak, akikkel tudjátok húzni egymást?
4: Igen, szerintem én ezt fontos dolognak gondolom, és Magyarországon szerintem ritka, hogy így egy korosztályon belül összejön 4-3-4-5 játékos, aki egy szinten van, és szerintem ez egy pozitív dolog is, hogy úgymond húzzuk egymást, és motiváljuk egymást, szerintem ez fontos és jó dolog.
3: Ha megengedett, kicsit pályafutásod kezdetéről kérdeznélek most, hiszen most már egyértelmű, hogy a tenisz egy jó választás volt, jó sportág választás volt, és eredményes vagy benne, és szép jövővel hát előtted, de mennyire volt ez magától értetődő választás számodra?
4: Hát egyébként az volt, bár nem sportoltam semmi mást előtte, úszni jártam kicsiként, de egyébként mindig is teniszeztem. De ez sose volt így otthonról erőltetve, vagy kimondva, mert van 2 idősebb testvérem, akik mindketten élsportolók voltak, a bátyám judózott, a nővérem meg kardvívó volt. Anyukám pedig ugye teniszezett, így az ő általa ismertem meg a sportágat, meg miatta vált úgymond közelivé, meg szerettem meg. Úgyhogy szerintem elég gyorsan eldölt, hogy ezt szeretném csinálni, bár nem emlékszem egy olyan momentumra, ahol ezt én eldöntöttem, hanem ez úgy jött magától, de én is nagyon örülök neki, hogy így alakult.
3: És azóta pedig ezt csinálod, szerelem volt első látásra a tenisz? Vagy voltak azért hullámvölgyek?
4: Nyilván voltak hullámvölgyek, szerintem senkinek nem úgy alakul a sportkarrierje, hogy csak jó dolgok történnek, de sose fordult meg a fejembe, hogy esetleg abba hagyjam, vagy keresek valami mást, mert mindig is elvesztem csinálni, úgyhogy nem gondolkodtam el máson.
3: És 5 éves korod óta a teniszműhelynek a játékosa vagy, és a Selmeci Petra az edződ.
4: Igen.
3: Azért ez alapvetően ritkaság, hogy valaki egy edzőnél elkezd teniszezni, és utána ilyen hosszú időn át vele együtt tud dolgozni, és végig tudja kísérni az adott játékos pályafutását. Mitől működik ilyen jól a közös kapcsolatotok?
4: Szerintem is ez különlegesnek számít, és nagyon sokat ad plusz szerintem az, hogy tényleg 5 éves korom óta ismer és látott felnőni, és ő is hozzájárult nem csak a teniszkarrierem fejlődéséhez, hanem a személyiségeméhez is. Úgyhogy tényleg nagyon különleges kapcsolat van közöttünk. Ez szerintem nagyban hozzájárul az én fejlődésemhez, mint ember és mint teniszező is. Úgyhogy.
3: Sokat köszönhetsz neki?
4: Igen, nagyon sokat neki is, és az ő férje, Németh Gergely, pedig ő szokott utazni velem, meg ő a kondi edzőm, úgyhogy ők, neki kettőknek tényleg nagyon sokat köszönhetek, és az egész teniszkarrierem velük indult, és még mindig velük tart, és szeretném is, úgyhogy mindenképp.
3: Azt látni egyébként, hogy egyre kevesebben teniszeznek itthon a gyerekek között, és az igazán minőségi klub is, vagy erős klub, ahol sokan játszanak, és ígéretes játékosok vannak, azokból is talán egyre kevesebben, viszont a teniszműhely az egyike az ilyeneknek, ahol szép eredményeket érnek el a játékosok, és többen is vagytok ügyes fiatalok. Szerinted mitől ilyen jó klub a teniszműhely? Miért szereted, és miért jó az ottani közeg?
4: Petra és a Geri csinálja ezt a klubot, és az ő lelkesedésük, hozzáállásuk az egészhez szerintem a fő mozgató rugója. Nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyi játékos van, mert szerintem ez nagyon fontos egy teniszező életében, hogy legyen mindig kivel edzeni, játszani.
3: Talán említsük meg az U16-os fiúk közül a Fazekas Vencelt, illetve a Jóni Márkot, akik miközben ti az U18-es lányokkal ezüstérmet szereztetek a csapat EB 8-as döntőjében, ők a U16-os fiú csapattal negyedikek lettek szintén a csapat EB-n, és bejutottak a kairói világdöntőbe.
4: Igen.
3: Szóval többen is vagytok, és ilyen szempontból talán motiválhatjátok is egymást a mindennapokban.
4: Igen, szerintem abszolút, és nagyon gratulálok innen is a fiúknak, mert nagyon nagy dolog, amit elértek, hogy így bejutottak a úgymond világbajnokságra, amit tavaly nekünk nem sikerült elérni nyáron, úgyhogy remélem, hogy ott is szép eredményt fognak elérni.
1: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
3: Önök továbbra is az utánpótlás sportandó magazin műsorát hallják. A vendégem továbbra is a hazai tenisz utánpótlás kiemelkedő reménysége. Az első számú hazai junior leányjátékos a 16 éves Bevis Luisa. Beszéljünk, Luisa, ezek után kicsit az idei évedről, amely egy hatalmas áttörést hozott el a karrieredben, hiszen az évet még az 500. hely körül kezdted, és azóta több mint 400 helyet jöttél előre a junior világranglistán, 5 ITF torna győzelem, és most már a 42. vagy a világranglistán, és készülhetsz a US Openre, pályafutásod első junior Grand Slam tornájára. Ha valaki ezt fél évvel ezelőtt mondja neked, akkor mennyire hitted volna el?
4: Azt hiszem, elhittem volna, mert én éreztem, hogy bennem van ez, csak tudtam, hogy kell egy kis idő, még ez kijöjjön, de azért ez tényleg még nekem visszagondolva is elképesztő nagy ugrásnak tűnik, hogy tényleg 400-on kívül kezdtem a ranglistán, és ennyit sikerült előrelépnem, azt nem gondoltam volna, és nem szeretnék megállni az év végéig. Úgyhogy elképesztő tényleg. Tehát voltak hasonló céljaim az év elején, de azt hiszem előbb sikerült elérnem őket, és még talán...
3: Még a saját várakozásaidat vagy céljaid is felülmúltad.
4: Igen.
3: Pláne azok után lehet nagy a kontraszt, hogy az előtte lévő 2 éved meg azért nem volt zökkenőmentes, ugye?
4: Nem, igen, volt egy-két sérülésem is, amivel küzdöttem, azok miatt több hétedzés és versenyzés kimaradt, úgyhogy azok is nehézséget jelentettek, és nehéz volt mindig visszakerülni újra a ritmusba, úgyhogy most nagyon örülök neki, hogy egy hosszabb alapozás után most sérülések és fizikális mentális gondok nélkül tudom eddig ezt az évet hozni, úgyhogy nagyon szeretnék innentől kezdve is erre figyelni, mert ez biztos, hogy nagyon sokat számít.
3: az évet Dél-Afrikában kezdted, több hetet is kint voltál, 3-4 hetet, vagy talán még többet, ahol 2 tornát is nyertél rögtön az évelején, 2 kemény pályás junior ITF tornát. Miért pont Dél-Afrikában kezdted az évet, és ez a 2 torna győzelem mennyire alapozta meg aztán az év további részét?
4: Szerintem nagyon fontos volt, és utólag visszagondolva egy jó döntésnek bizonyult elmenni ilyen messzire, ami ugye másoknak elsőre lehet, hogy kicsit
3: furcsán hangzik,
4: igen, vagy olyan nem megszokott nyilván, hogy innen Európába valaki utazik ilyen messzire, de szerintem az év első 2 verseny nagyon jó 2 versenyt találtunk, ahol a mezőny is olyan volt, tudtam sok meccset játszani, azért 11 győztes meccsel kezdtem az évet, azért az szerintem elég sokat számít a játékomnak is, meg az önbizalmamnak is sokat ad. A körülmények is abszolút kedvezőek voltak, úgyhogy jól sikerült, pár hét volt kint.
3: És utána jött aztán tavasszal az európai salakszezon. Amikor edződdel Selmeci Petrával beszélgettem még tavasszal, akkor elmondta, hogy neked inkább a kemény pálya fekszik jobban, és hogy salakon talán több idő kell ahhoz, hogy hasonlóan eredményes legyél. Ehhez képest ez meg sem látszott, és nagyon hamar átálltál, és tavasszal Szentpöltenben nyertél szintén egy J200-as junior ITF tornát. Könnyen ment ez az átállás?
4: Hát nem mondom, hogy könnyen ment, meg kicsit olyan, nem, olyan szkeptikusan álltam hozzá, mert tényleg mindig is úgy voltam vele, hogy jobban szeretek keménypályán játszani, az jobban fekszik a játékomnak, mozogni is jobban szeretek rajta, de hát ez nem egy olyan dolog, amit választani lehet. Tehát jött a salakszezon, azért kellett egy jó pár nap, meg hét, mire azért átszoktam, de azért az engem is lenyűgöz, hogy salakon értem el az éltem eddig a legjobb eredményeit, úgyhogy úgy tűnik ezzel se volt probléma.
3: Azóta 2 újabb tornát is nyertél Hollandiában, illetve Lengyelországban. Júliusban nyerted mind a 2 rövid időn belül, és akkor azután jött a csapat Európa-bajnoki ezüstérem. Azért ez egy erőltetett menet volt ez a nyári időszak számodra, de a fáradtság annyira nem látszott rajtad, hanem gyakorlatilag vitt a lendület.
4: Igen. Ilyenkor sokszor felmerül a kérdés egy-egy versennyel kapcsolatban, hogy ez sok-e már, vagy kell-e még, de én mindig úgy érzem, hogy minél többet játszok, minél több meccs és verseny jön, annál jobban kerülök bele úgy a zónába, meg úgy a flowba. Úgyhogy igen, ez kívülről nagyon soknak tűnik, de én belülről nem igazán éltem meg olyan soknak.
3: Ráadásul ezek egyre erősebb tornák is voltak, egyre magasabb kategóriás versenyek. Ezeken gyorsan meg is ugrottad a szintet, és egyre jobban is ment a játék. Ezt hogyan csináltad?
4: Szerintem ez nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon befolyásolni tud az ember, hanem jön magától, a meccsek által.
3: Folyamatosan kis építőkockáról építőkockára jön meg az ember önbizalma, magabiztossága, és hiszi el, hogy egyre nagyobb dolgokra is képes?
4: Azt hiszem, igen.
3: Összességében így visszapillantva az elmúlt fél évedre, szerinted mi hozta meg az áttörést? Mi az, amiben ma sokkal jobb vagy, mint fél éve vagy egy éve?
4: Gondolkoztam már ezen én is, és igazából nem jutottam arra, hogy egy-két olyan dolog, ami így a titkos összetevő, vagy ami így meghozza ezt a nagy sikert, hanem szerintem csak az a sok munka, amit eddig beletettünk, és az, hogy nem volt sérülés, és tudtunk megás nélkül edzeni és versenyezni, az így meghozta a gyümölcsét. Én éreztem, hogy ez bennem lesz, csak türelmesen ki kellett várni. Szóval szerintem fejben mindenképp sokat értem, szerintem. Az is fontos volt, hogy sorozatban nyerjem a meccseket, önbizalmam is visszakerüljön a helyére, úgyhogy szerintem így mindennek a
3: egybelege.
4: Igen.
3: Igen, mert amikor tavalyi év során küzdöttél sérülésekkel, akkor gondolom amiatt, mert hol sérült voltál, aztán visszajöttél, játszottál pár meccset, pár tornát, de akkor voltak olyan pillanatok, amikor mondjuk nyerhető meccseket, vagy nyert pozícióból buktál el meccseket, gondolom kellett idő, amíg visszaépítetted azt az önbizalmat.
4: Igen, tavaly azért voltak hullámvölgyeim, amikből most már örülök, hogy ki tudtam jönni, úgyhogy igen, szerintem ez fontos volt.
3: Ami idén igazán figyelemre méltó nálad, hogy 5 döntőt játszottál, és mind az 5-et megnyerted.
4: Igen.
3: Más műfaj megnyerni egy torna döntőt, mint egy sima elsőkörös meccset, vagy mi a titka ennek?
4: Nyilván más érzés úgy odaállni, hogy ez egy döntő, de valahogy én ilyenkor nem nyomásként érzem, hogy ezt most már meg kell nyerni, hanem pont, hogy olyankor szoktam a legjobban játszani szerintem, mert olyankor már nincs vesztenivalót, hanem csak tényleg ott vagy a döntőben, és csak ki kell hoznod magadba a legjobbat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg ez így ötből öt sikerült, remélem, hogy ez így is marad.
3: Az egyéni sikerek közül melyik volt idén eddig a legemlékezetesebb számodra és miért?
4: Az összes másért különleges. Nyilván az évelején az első verseny, amit megnyertem, az nagyon különlegesnek éreztem, mert az utolsó verseny, amit megnyertem 2023 év végén volt, úgyhogy azért sokat kellett rá várni, úgyhogy az mindenképp nagy dolog volt. Aztán, amikor megnyertem az első 200-as tornát, az is, mert azért olyan szintű versenyt mostanában itthon nem nagyon nyert senki, úgyhogy az is egy nagyon nagy dolognak számított. És úgy utána most még a J300-as is, na az meg már tényleg a botortán, úgyhogy nagyon örültem az összesnek egyenként.
3: Nyár elején talán már reális célként volt megfogalmazható az, hogy esetleg a US Openre odaférjél, talán egy selejtező akkor inkább reálisabbnak tűnt. Aztán jött ez a két újabb torna győzelem Hollandiában és Lengyelországban, amivel nagyot ugrottál előre, és most már a 42. vagy, és ez azt jelenti, hogy most már főtáblásként készülhetsz.
4: Igen.
3: És biztosan ott leszel a US Open-en. Mennyire vagy izgatott már emiatt, hogy gyakorlatilag készülhetsz első Grand Slam tornádra, ami azért is nagy dolog, mert ezt megelőzően 3,5 évvel ezelőtt 2023-as Roland Garroson volt utoljára magyar junior leányjátékos Grand Slam-en.
4: Igen, hát elképesztő különleges lesz, az biztos. Szerettem volna még idén esetleg egy junior Grand Slam-et játszani. Az évvel én még úgy lettem vele, hogyha valamelyik kvalira esetleg beférek, már annak is nagyon örülök, és mindenképp el szeretnék menni. Nyár elején, vagy hát nem is elején, már a közepe fele volt az, hogy akkor már azzal a ranglistámmal már kvalira talán beférek, de még van két verseny, nézzük meg, hogy alakul, és akkor aztán meglátjuk, hogy lesz. Aztán sikerült megnyerni mindkét versenyt, és így ezzel nem igazán volt kérdés gondolkodni, hogy megyek-e vagy sem, hanem már a főtáblán kezdhetem a versenyt, úgyhogy nagyon, nagyon különleges lesz, nagyon várom, és izgatott vagyok, de próbálom majd kielvezni minden percét, azt, hogy ott vagyok, és nem feltétlenül az eredmény alapján ítélni, de szeretnék minél több meccset nyerni, és minél szebb eredményt elérni.
3: A US Open ugye szeptember 6 és 12 között, és 11-től pedig U18-as egyéni Európa-bajnokság várhatna rád Ausztriában majd.
4: Igen.
3: Beleférhet-e mindkettő, vagy a Grand Slam felül ír mindent?
4: Szerintem belefér mindkettő, tehát meg lehet oldani. Szeretném is megoldani, még nem voltam soha egyéni Európa-bajnokságon, még nem kerültem be egyik évbe se a csapatba, úgyhogy ha idén el tudnék menni, akkor mindenképp nem szeretném kihagyni, de azért most jó volt, hogy megint pihentem egy kicsit, mert most megint azért húzósabb időszak jön, ugye edzés, át kell állni kemény pályára, aztán kiutazni Amerikába, ott játszok majd előtte a US Open előtte egy versenyt, aztán a US Open, és aztán visszajönni ide, és salakon az Európa-bajnokság, úgyhogy nem lesz egy könnyű időszak, de állok elébe.
3: Az átállásról nem is beszélve a jetlagről.
4: Igen.
3: Jövőre remélhetőleg majd már minden négy junior Grand Slam-en indulhatsz. Szerinted a mostani tapasztalatok mennyit jelenthetnek majd?
4: Hát nagyon örülök. Már csak annak is, hogy ott lehetek ezeken a versenyeken, és főtáblát játszhatok. Mindenképp nagyon sokat adnak ezek a tornagyőzelmek, meccsgyőzelmek, egyes fontosabb pillanatok, amiket meg tudok oldani, szóval mindenképp nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem eddig is ebben az évben, és fogok is még, úgyhogy azok kellenek majd a jövő évhez biztosan.
3: Van benned amiatt extra izgatottság, hogy a legnagyobb sztárok is ott lesznek majd, és velük egy közegben mozoghatsz. Van olyan, akivel esetleg szívesen találkoznál majd, vagy látnál test közelből?
4: Mindenképp szeretnék majd meccseket nézni. Nem tudom, hogy az most kellemetlen, ha árulom, de még nem láttam, vagy nem voltam soha profi tenisz versenyen, és elég vicces, hogy most úgy megyek egyre, hogy én is ott fogok játszani mellette, úgyhogy mindenképp szeretnék majd sokat megfigyelni, meg találkozni a legjobbakkal. Nincs kedvenc teniszezőm, de van egy-kettő, akit jobban kedvelek, úgyhogy majd remélem láthatom őket.
3: Amerikában ugye versenyeztél már, többek között a floridai Orange Bowl-on is anno, U14-esként, de New Yorkban jártál már?
4: Nem voltam még New Yorkban, nagyon, nagyon várom, mert így a filmek alapján, meg amiket hallok róla, anyukámék már voltak, és csak jót hallok róla, úgyhogy nagyon várom, hogy megnézhessem magamnak.
3: Még Grand Slam újonc vagy, melyik rendszeren játszanál majd a legszívesebben? Van olyan, ami kedvenc, és ami, amit nagyon vársz már esetleg, ha odájutsz?
4: Mindegyiket egy kicsit másért várom. Ugye az Ausztrál Open az nyilván nagyon különleges, hogy Ausztráliában van. Aztán még nem játszottam soha fülön, úgyhogy a Wimbledon is az egy nagyon különleges élmény lesz majd szerintem. Roland Garros is, ott pedig élnek kint rokonaim Párizsban, úgyhogy az is mindenképp különleges lesz, hogy ők majd jöhetnek megnézni, úgyhogy mindegyiket egy kicsit más miatt várom, remélem, hogy az összes összejön jövőre.
3: Hogyan néz ki a következő hetek programja a US Openig? Említetted, hogy lesz majd egy felvezető verseny, gondolom az a torna előtt majd közvetlenül, addig pedig itthon készülsz edzel?
4: Igen, addig itthon próbálok átállni kinti keménypályára, és aztán hát egy pár nappal előbb nyilván ki kell menni Amerikába a verseny előtt, hogy ott is megszokjam a körülményeket, és átálljak, és akkor lesz egy előverseny, egy E300-as Kanadában, és akkor onnan fogok átmenni majd New Yorkba a US Openre.
3: Mennyivel lesz nehezebb dolgod egy Junior Grand Slam-en, mint bármelyik korábbi ITF tornán szerinted? Mennyivel erősebb itt a mezőny?
4: Azt hiszem jóval erősebb, mivel ezekre a versenyekre mindenki elmegy, még azok is, akik már esetleg nem játszanak juniort, mert annyira jók, hogy felnőttet játszanak, még azok is elindulnak a junior grand slameken, tehát ott lesz mindenki a ranglista legelejéről. Nyilván egy-két kivétellelben nem megy el mindenki, de azért az eleje, úgyhogy szerintem érezhetően nehezebb lesz, de nem szeretnék ettől megijedni, vagy megszeppenni, hanem szeretnék én is felnőni a feladathoz, és olyan jól játszani, mint akik előttem vannak akár.
3: Azok alapján, ahol most tartasz a karrieredben, most már egyértelmű álom, talán cél is, hogy egy nap profi teniszező váljon belőled?
4: Hát szeretnék, azért ez még nem garancia erre. Ugye nagyon sok olyan teniszező van, aki juniorba kimagasló és jó eredményeket ér el, és utána a profiba mégse tud odaérni. Úgyhogy nyilván nagyon szeretném, és azért fogok megtenni mindent, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
3: Köszönöm a beszélgetést.
4: Köszönöm szépen.
3: Bevíz Luizát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazonnal folytatjuk.
1: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Hétről hétre különleges vendégek.
2: Óriási csaták.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit. De a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Az Európa Liga főtábláért lép pályára ma este a Ferencváros. Már három magyart keresnek Nepálban a villámárvíz után. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.

0: Rucz Levente, Fodor Bence kajakos duó ugyancsak 500 méteren. Ott lesz a folytatásban, szintén 500-on, a Hoffer Bianca, Tölgyesi Flóra női kajak, és a Kollár Kristóf Juhász István férfi kenupáros is. Akárcsak női kenuban 200 méteren Paragi Petra, és a női kajak egyeseknél 200 méteren Lucz Anna is. Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely, világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajakkenu Szövetség szakmai igazgatója volt. Boros Gergely a kajak négyesek 200 méteres távján csapathajóban szerzett aranyérmet a 2004-es poznányi Európa-bajnokságon és a 2007-es duisburgi világbajnokságon. Marozsán Fábián bejutott a negyeddöntőbe a Winston-Salami keménypályás tenisztornán, miután magyar idő szerint ma hajnalban három játszmában nyerte az amerikai Martin Dame ellen. New Yorkban Piros Zsombor pedig már csak egyetlen selejtezős győzelemre van az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájától.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszint növelő munkálatokban, az erőmű működtetése érdekében. Január 1-től 120 ezer forintra emelkedik az öregségi nyugdíj legkisebb összege. A döntéssel több száz ezer idős embernek jelentősen nő a nyugellátása. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összege 2008 óta változatlanul 28.500 forint volt. A kormányfő hozzátette, a mostani nyugdíjemelés mellett a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tétele és a tűzifa áfájának 5%-ra csökkentése is segíti az időseket. Már három magyar keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek, több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. Idén az alacsony vízállás miatt a tűzszerészek csak nem 70%-kal több bejelentést kaptak a folyókból, tavakból előkerült robbanótestekről, mint tavaly. Számos korábban víz alatt vagy a vízparti területek üledékében rejtőző robbanóeszköz vált láthatóvá. Évelejétől mostanáig több mint 400 sürgős intézkedést igénylő és 1000 körüli átlagos eset miatt kaptak hívást.
1: Közlekedés.
0: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán. Tata és Bicske között szakaszos torlódásra készüljenek. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Dolgoznak az M0-es keleti szektorán a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében a belső elválasztó sávban. Az 51-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres az araszoló kocsisor. Munkavégzés miatt torlódik a forgalom az M3-as határ felé vezető oldala, Gödöllő és Bakk között. A 31-es és a 37-es kilométer között mozgó terelés mellett a külső sávon dolgoznak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős az idő. Elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 24, a Velencei-tó 22 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.

0: Szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszöntöm Önöket a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Az Újratöltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatában 3 évtizedet ugrunk vissza az időben. A mai témánk az atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyvhamisítás lesz. Igazán tanulságos történetet hallhatnak, amely az akkori korszak egyik lenyomata is. Tartsanak velünk! Az 1990-es évek közepén két jól sikerült olimpián volt túl a magyar sport. 1988-ban Szöulban 11 aranyat, 6 ezüstöt és 6 bronzot szereztünk, majd 4 évvel később még erre is rátettünk egy lapáttal, a 11 arany mellett 12 ezüsttel és 7 bronzzal tértek haza sportolóink Barcelonából. Az 1952-es Helsinki játékok után az 1992-es volt a magyar sport történetének második legeredményesebb olimpiája. Szöulban és Barcelonában már a szakmai körökben csak úszópápaként emlegetett Szécsi Tamás irányította úszók voltak a magyar sport zászlós hajói. Szöulban 4 aranyat és 2 ezüstöt, Barcelonából pedig 5 aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot hoztak haza. Nem csoda hát, ha az 1996-os atlantai játékok előtt is nagy volt az elvárás velük szemben. A már kvalifikált sportolók edzőtáborokban készültek, de akadtak, akiknek még nem volt meg az olimpiai részvétel szükséges szintidő, amit csak hivatalos versenykörülmények között lehetett teljesíteni. Ilyen előzmények után került sor a magyar úszósport történetének legkülönlegesebb eseményére, egy budapesti versenyre, amely papíron minden feltételnek megfelelt, egyetlen apróság kivételével, erre a versenyre valójában soha nem került sor. Mielőtt azonban elmerülnénk a részletekben, lépjünk vissza néhány évet az időben. Fodor Szabolcs, a Ferencváros úszószakosztálynak akkori vezetője, az 1990-es évek elején egy kanadai túra során olyan ismertséget szerzett, aminek az évekkel később kirobbanó ügyben fontos szerepe volt.
1: Az egyik versenyen oda jött hozzám egy úr, Nick Thierry, úgy hívták az urat, aki mégis magyar gyökerekkel rendelkezik, tehát magyarul is tudott, és elmondta, hogy a Swim News magazin szerkesztőjeként és kiadójaként ő állítja össze a világranglistát is abban az időben. A világranglista összeállításával természetesen neki rengeteg jegyzőkönyvre volt szüksége, és megkért engem, hogy a magyarországi fontos versenyekről, országos bajnokságokról, vagy esetleg olyan eredményekről, ami esetleg világkupa, vagy világranglistához fontos, azt én küldjem ki. Úgyhogy megállapodtunk, és én ezeket postai úton mindig küldtem ki.
0: Az 1996-os atlantai olimpia július 19-én megnyitója előtt alig 24 órával a mai nap című napilap olimpiai mellékletében úszókaland az interneten címmel meglepő írás jelent meg. A szerző Voli György így kezdte a cikket. A narrátor Katona László.
2: Csuda egy találmány az internet, az ember össze-vissza kapcsolgat, s olyasmikre bukkan, amelyek megdobogtatják a szívet. Például ráakad egy június 6-a és 8-a közötti magyar olimpiai válogató verseny eredménylistájára.
0: A cikk felsorol néhány eredményt, például, hogy Kollár Miklós 200 gyorsan 1 perc 50,11 század másodpercet úszott, 400 vegyesen Batházi István 4 perc 21,31 század másodpercet, Kis Gergő pedig 4 perc 21,78 század másodpercet repesztett, hozzátéve, hogy ezekkel az eredményekkel a világranglistán Batházi a 8., Kis a 11., Kollár pedig a 19. helyre került. Némi pikétséggel hozzátette a szerző, mindezek ismeretében apró problémának tűnik, hogy a Margit-szigeti hajós Alfréd úszodában az említett időpontban műugró versenyt rendeztek, a komjádi létesítmény szervezője Pap István szerint pedig akkor tájt senki nem szerződött velük. A mai napban megjelent írás arra is kitért, hogy az interneten felelhető listán mások mellett Szabados Béla és Lakos Gyöngyvér neve is szerepelt, előbbi 3. és 1. utóbbi 1. és 3. helyet szerzett. Ez azért érdekes, mert Szabados Béla édesapja így nyilatkozott a lapnak. A szöveget Nyágúj Gergely olvassa fel.
3: A fiam akkor itt volt velünk Békés Csabán. Ha jól emlékszem, akkor edzett napközben, este meg szépen hazajött és saját ágyában aludt. Tudja, rosszul áll anyagilag a klub, még az OB-ra is kérdéses volt, hogy szállást tudunk-e foglalni.
0: Ezen a ponton fontos még egyszer hangsúlyozni, a cikk az atlantai olimpia rajtja előtt egy nappal jelent meg. Jánosi Károly, a mai nap akkori munkatárs, az írás megjelenésekor már az olimpia helyszínén Atlantában volt, ahol a szövetség elnöke Gyárfás Tamást szembesített az írás tartalmával.
1: Engem fölhívtak a főnököm, az akkori főszerkesztő helyettes, ugye maga is jól ismert sportújságíró Rizskó Géza, hogy tegyek fel néhány kérdést ezzel kapcsolatban Gyárfás Tamásnak, az úszó szövetség akkori elnökének. És de akkor elég furcsa módon hárított el a kérdéseimet, szinte felelősségre vont, hogy miért nem azzal foglalkozom, hogy mennyit úsztak, mit tudom, Egerszegék az előfutamok során, hogy milyen csodálatos eredmények voltak. Mondtam neki, Tamás, azért, mert nekem az a dolgom, hogy kérdezzek. Most éppen téged kell kérdezni, hát téged kérdezlek, de aztán úgy el lett, hogy mondjam, a magasabb sarhi, nem tudom, finoman most nem akar mondani, durva a kifejezést használni, de hát szinte leteremtette, hogy miért ezzel foglalkozom. És hogy valahogy úgy, aztán én elmondtam, tolmácsoltam már Budapest felé a főnökeimnek.
0: A Népszava első oldalán megjelenő listán 11 név és a hozzájuk tartozó fantom eredmény szerepelt. Íme a névsor, amit Katona László olvas fel.
2: Ág Olivér, Batházi István, Cere Attila, Deutsch Tamás, Horváth Péter, Kerékjártó Tamás, Kisgergő László, Kollár Miklós, Szabados Béla, Zubor Attila, Kis Anna Mária.
0: A listához annyi kiegészítést mindenképpen kell tenni, hogy például az Atlantában 200 vegyesen olimpia aranyérmet szerző Cene Attilának ebben a számban természetesen nem volt szüksége fantom időre, enélkül is tagja volt az utazócsapatnak, az ő neve mellett 200 gyorsan elért idő szerepel. A Népszava telefonon beszélt Nick Thierryvel, ez Buzgó József, a lap akkori sportrovat vezetője, így idézte fel magazinunknak.
4: Felvettük a kapcsolatot egy Thierry Árpád nevű úrral, aki a Swimming World-nek a ranglistáját, a világranglistáját állította össze, és ugye ilyenkor, amikor országos csúcsok meg nagy eredmények születnek, hát azokat mindig ugye a FINA felé elküldi a szövetségbe, és érkezett ez a FINA központjába, illetve a Swimming World-nek a szerkesztőségébe, és hát ott meglepődve mondta az úr, hogy hát itt olyan eredmények születtek, hogy egy héttel korábban valaki úszott, mit tudom én, 4-28-at, 400 vegyesen, majd egy héttel később meg 4-21-et, ami már olimpiai szintidő volt. És hát akkor ugye ezen elkezdtünk nyomozgatni, akkor felvettük a kapcsolatot a szövetséggel, hát persze ott mindenhol hatalmas elutasítás volt, de hát ugye szépen göngyölődött föl a történet, és hát ugye egyre több beismerés lett, aztán persze pereskedés, fenyegetés volt, Cene Attilának az ügyvédje fölhívott minket, fenyegetőzött, hogy aki egyébként az Ablak című műsornak volt, azt hiszem ilyen ügyvédi részével foglalkozó szakember, és hát azt mondtuk neki, hogy hát ne velünk, hanem az úszó szövetséggel egyeztessen ebbe a kérdésbe, mert mi csak azokat azzal tájékoztatjuk a nagy érdeműt, amit mi tapasztaltunk, ugye, hogy a verseny nem volt, mégis olyan eredmények születtek, amelyek mondjuk alkalmassá tették egy-egy versenyzőt arra, hogy az olimpián induljon. És hát akkor így, hát egy napról napra haladtunk egyre beljebb, hát körülbelül durván azt mondom, hogy egy hónapon keresztül volt címlapon a történet, aztán hát kaptunk innen is, onnan is ideget, meleget, de hát végül is ugye hát a Népszava csak, vagy a sportromata a Népszavának pontosabban, csak azt tette a dolgát, mert hát mondjuk azért az eléggé faramúci dolog, hogy valakiket így próbálnak kijuttatni az olimpiára.
0: Ami a motivációt illeti, arra Kunce Gábornak, a sportot felügyelő akkori belügyminiszternek is megvan a maga elképzelése.
5: Anyagi haszon ebből nem keletkezett, ezt se lehetett egyébként utólag megállapítani, de fogadjuk el. Az egyik indok az volt, hogy a fiatal versenyzők hadd szerezzenek itt rutint, hiszen majd ők lesznek a következő olimpia szereplői. Létezett egy Sydney 2000 program, és annak keretében gondolták ők ilyen módon felkészíteni a versenyzőket, és hát meg ezen volt is, talán Horváth Péternek hívták, aki bőven megjavította a saját legjobb eredményét, és bőven a szintidő belül is tudott úszni magán az olimpiai versenyen, és végül 8. helyet szerzett, de ezzel együtt is ez egy hamisítás volt, ami meghamisította egyébként a világranglistákat is, hiszen ezek a kamu eredmények, amelyek szerepeltek, ezek felkerültek a világranglistára is. Megjegyzem, voltak olyan nyilatkozatok, hogy a világszövetség vezetője is tudott erről a dologról, előre szóltak neki, és akkor nem kifogásolta, bár utólag ezt természetesen nem ismerte el. Szóval egy elég zavaros ügy volt, részben következményekkel, részben persze következmények nélkül, de talán ezt követően az ilyen típusú ügyek már elkerülhetővé váltak.
0: Még a mai napban július közepén megjelent írásnak nem volt különösebb visszhangja, a Népszava szeptemberi cikkét követően viszont a Honi Sport sajtó azonnal felkapta az ügyet. A Kossuth Rádió Krónika című műsora is beszámolt a történtekről, és Uza József főtitkárt meg is szólaltatta.
6: Aki a nevezési szintet oly módon kozmetikázza, hogy megfeleljen a rajthozállás feltételeinek, az lényegében csalást jelent. Ilyen lehetőséggel a világon azonos időben nagyon sok helyen élnek, és nagyon sok sportágban. Mi annak idén utaztattuk az Egerszegit, meg utaztattuk a Darnyit, amikor azt se tudták, hogy kicsoda. De mi hitelt adtunk a szakembereknek, és az élet minket igazol.
0: Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Kossuth Rádió Readás című műsorában a szövetség elnöke, Gyárfás Tamás is reagált a Népszavában megjelent írásra. A feszült hangulatú interjút, amelynek végén Gyárfás bejelentette a lemondását, Szörényi Péter készítette.
7: Én nem akarok örömet okozni a Népszavának, de ezzel segítem a sportágat, és ha a sport közeg, amelyiket képviseltem, úgy ítéli meg, hogy méltatlan az az ember, aki egy ilyenről ha tud, ha nem tud, nem vonja le egy ilyen alapján a következtetéseket, akkor és önnek is öröm, akkor lemondom.
8: Nekem nem öröm, de akkor most azt mondta, hogy lemond?
7: Hát ha jön, meggyőzel, önnek ez jobb érzés, mert ugye én először elmondtam, hogy én nem kívánok lemondani, de ha ez önnek öröm, és úgy érzi, hogy ez osztozik, mert a sportág érdekével, akkor ám legyen, akkor lemondok.
8: Ez most hivatalos bejelentés?
7: Hát úgy mondottam volt, mert ha ennyire igyekszik, hát akkor lám ön kivívta ezt. Meglátjuk, hogy ez tényleg a sportágnak egy többlet erényt jelent. Vagy úgy ítélik meg 24-én, hogy bár most lemondtam, netán azt mondják, hogy a jelenlegi vezetés, az egykori vezetés, aki annó lemondott, mégis szeretné, hogyha a sportágat továbbra is irányítaná. És akkor jogomban áll, talán ezt megengedi ön is, hogy megfontoljam, hogy ha bizalmat akarnak nekem szavazni, akkor élek ezzel a bizalommal. Ez a lemondás számukra és a megváltás, akkor pedig tényleg nagyon szörnyűen köszönöm, hogy segített, mert akkor én nem jutottam volna el ebbe az erkölcsi magasságba.
0: Az akkor már csak fantomversenyként emlegetett ügy kapcsán Ruza József, a szövetség akkori főtitkára 5 pontba foglalt közleményt juttatott el a Nemzeti Sport szerkesztőségébe, ami a szeptember 10-i lapszában meg is jelent. Ebben gyakorlatilag elismerte a csalást. Ruza József írását Nyáguly Gergely felolvasásában hallják.
3: Első, a jegyzőkönyv elküldésekor a magyar sport sikeressége volt a kizárólagos cél. Második, úszóink 3 olimpiai aranyérmet és 7 ifjúsági Európa-bajnoki címet szereztek. Ez utóbbiból 5-öt azok, akik a hamis jegyzőkönyv alapján lehettek ott az olimpián. Harmadik, az edzők azt akarták, hogy tanítványaik velük készülhessenek az IFI EB-re, hiszen a fiatalok kontinens bajnokságára közvetlenül az olimpia után került sor. A másik érv az olimpiai verseny légkörének megismerése volt. A szakvezetők szerint ezek között a sportolók között Sydney aranyérem várományosok is vannak. Negyedik. Számtalan esetben megtörtént, hogy sportküldöttségek indulónak neveztek akár gyúrót vagy orvost. Nem egy ország kényszerült már ilyenre, köztük a magyar is. A Magyar Úszószövetség joggal kifogásolt módon az olimpián induló versenyzőinek létszámát növelte. Meg annyi szempont kényszeríthet erre. A legjobbak közül így módon többen lakhattak az olimpiai faluban egy-egy szobában, azaz biztosította volt a pihenésük. 5. A Népszava feltevéseivel ellentétben nem anyagi vagy erkölcsi haszonszerzés motiválta a vezetést, a sportvezetőket kizárólag a magyar csapat sikere vezérelte.
0: Az ügyről, amely egyik pillanatról a másikra tematizálta a hazai közvéleményt, Kunce Gábor akkori belügyminiszter is a sajtóból értesült, s mivel a sport is hozzátartozott, már az első pillanattól kezdve elvárásokat fogalmazott meg az érintettekkel szemben.
5: Nyilván, amikor kirobbant a botrány a sajtóban, utána figyelemmel kísértem, sőt megfogalmaztam elvárásokat is a úszósporttal kapcsolatban. Ezek egy része persze nem teljesült, mert az elvárások között szerepelt az is, hogy a vezetőség vállalja be ennek az ügynek a felelősségét, az nem teljesült. Másrészt pedig az is, hogy olyan szabályokat alkossanak, amelyek a jövőben ezt elkerülhetővé teszik, az teljesült.
0: Megkerestük Ruza Józsefet, mert kíváncsiak voltunk arra, az eset után 30 évvel miként értékeli a történteket, de nem kíván nyilatkozni. És hasonló választ kaptunk az éppen a börtönbüntetését töltő Gyárfás Tamástól is. A Nemzeti Sport 1996. szeptember 10-i számában azonban Gyárfás is megszólalt. A szövetség elnöke szerint a kialakult helyzet a személy ellen célzott támadás végeredménye, úgy vélt az ügy hátterében a Fenyő János vezette Vikó céggel zajló érdekellentétek lapultak, majd így folytatta. Gyárfás Tamás gondolatait Szegő Tibor olvassa fel.
9: Ami a jegyzőkönyvet illeti, munkatársaim megerősítették, az nem az egyéni előnyszerzés, a csalás motiválta, hanem kizárólag a későbbi eredményesség fokozott figyelembevétele. Lemondásommal elsősorban azt szeretném elérni, hogy a személyem ellen folytatott gátlástalan hadjárat során legalább az úszókat ne bántsák.
10: Mi az, ami
0: kíváncsiak voltunk arra, hogy a Gyárfás szerint az ügy hátterében álló Fenyő János miként viselkedett a kiadóban, kiemelt figyelemmel kísérte a fejleményeket. Buzgó Józsefet, a Népszava akkori sportrovat vezetőjét hallják.
11: Természetesen, hát miután ő volt a tulaj, de ugye nem az volt, hogy a Fenyő János bújtatott minket, hogy már pedig most aztán menjetek rá, hanem amikor már ugye kiderült, hogy hát lényegében csalás történt, akkor természetesen, miután nem volt felhőtlen a viszony a Gyárfás Tamással, hát természetesen ő ennek örült, de mondjuk nem csapkodta a levegőt, mint Ronaldo góllövésnél, hanem egyszerűen mondta, hogy hát végezzétek a munkátokat. Akkor a belpolitikai rovat is becsatlakozott, tehát akkor már elég széles körbe ment, és akkor már fűfa virág belekeveredett az ügybe. Nyilván mondom, örült neki, de nem olyan szinten, mint ahogy azt sokan gondolták.
0: A történet nem maradt, és nem is maradhatott az ország határain belül. A nemzetközi sajtó is felfigyelt az esetre. A jegyzőkönyv hamisítási üggyel kapcsolatban az AP amerikai hírügynökség megszólaltatta Kornia Márkulescut, a Nemzetközi Szövetség igazgatóját, aki cáfolt, hogy a szervezet tudott volna a csalásról. Narrátor Nyágúj Gergely.
3: Nem rendelkezünk rendőrséggel, hogy szerte a világon ellenőrizzük a nemzeti szövetségeket, de a történtek után elképzelhetőnek tartom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ügy tisztázása érdekében.
0: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszterként számos szervezet működését ismerte, tisztában volt a folyamatokkal, ezért tőle is megkérdeztük, elképzelhetőnek tartja, hogy az ügyről az elnök és az elnökség sem tudott.
5: Nem, én ezt kizártnak tartom egyébként. Biztos, hogy tudniuk kellett róla, de hát ezzel együtt ugye az ő saját vizsgálatuk alapján hoztak döntést, amire kívülről nem lehetett beleszólni. Még azt azért hadd tegyem hozzá, hogyha nem tudok arról, hogy egy ilyen történik alattam, akkor is indokolt lehet, hogy mondjak le, és ezzel elvállalom az egész szervezetem nevében a felelősséget, és kvázi mentesítem őket a további következmények alól, hiszen ez azért az úszó sportot nem tüntette fel túl jó színben a nemzetközi szövetségek előtt sem, meg hát itthon sem. Az is igaz viszont, hogy nem sokkal ezután Gyárfás Tamást az Európai Szövetség és a Világszövetség vezetőségébe is beválasztották. Hát ez is egy érdekes eleme ennek a történetnek.
0: Miután a Phantom verseny országos ügyé vált, elengedhetetlen volt, hogy kivizsgálják a történteket és megnevezzék a felelősöket. Az úszószövetség belső vizsgálatának eredményét alig néhány nappal később, szeptember 14-én hozták nyilvánosságra, a következtetéseket 4 pontban foglalták össze. Ezt Álpap István ismertet önökkel.
10: Az úszószövetség elnöksége a kiutazó csapat névsorát hagyta jóvá, időeredmények nélkül. Hauer Péter szakfelügyelő annak érdekében, hogy a szakvezetőség által megadott valamennyi versenyző megfeleljen a FINA által megszabott normáknak, egy fiktív jegyzőkönyvet állított össze. A szakfelügyelőn kívül Ruza József a szövetség főtitkára is tudott a fiktív jegyzőkönyvről. A súlyos hibát elkövetőket semmiféle egyéni haszonszerzés vagy előny nem motiválta, hanem kizárólag a sportág szolgálata.
0: A jelentés javaslatokat is megfogalmazott a következményeket illetően. Ismételten Álpap Istvánt hallják.
10: Hauer Péter szakfelügyelő tisztségéből azonnali hatállyal mentsék fel. Ruza József főtitkár az elmúlt 3,5 évben kifejtett a Magyar Úszószövetség és a sportág érdekében végzett kiemelkedő munkája ellenére kezdeményezi, hogy a számára kilátásba helyezett kormánykitüntetést vonják vissza. A Magyar Úszószövetség 1996. szeptember 21-én 11 órára írta ki tisztújító közgyűlését. A MUSZ elnöksége vezetése a maga részéről az ügyet lezártnak tekinti.
0: Mielőtt még nyugvó pontra jutottak volna a történtek, a magyar sajtótörténelem kétségkívül legextrémebb interjúja jelent meg ebben a témában. A Nemzeti Sport szeptember 19-i számában Gyárfás Tamás készített interjút az úszószövetség lemondott elnökével, azaz önmagával. Igen, ez nem tévedés. Öninterjú jelent meg a Nemzeti Sport hasábjain. Érdemes felidézni néhány részt a kedélyes beszélgetésből, először mindjárt azt, amikor a Népszavát tulajdonló Vikó vezér Fenyő Jánosnak üzent. A különleges párbeszédet narrát formában idézzük, a kérdező Gyárfás Tamás Tóth Béla szólaltatja meg, a válaszoló Gyárfás Tamás hangja Szegő Tibor.
12: Ugye az osztályvezetőket a főosztályvezető irányítja?
13: Igen.
12: Ilyen logikával a csalókat pedig a főcsaló?
13: Rám tetszik gondolni?
12: Miért? Ön lenne az?
13: Kinek dolgozik? Megvették?
12: Most én kérdezek. Vegye magának egy lapot, aztán ön is faggatózhat.
13: Miért? Van eladó?
12: Ha nincs, akkor szerezzen. Szurinám, Tanzánia és a Fidzsi-szigetek versenyzője megúszta a szintidőt, ami hajdani ifi Európa bajnokaink nem. Ugyanakkor Egerszegi, Rózsa, Cene a világ legjobbja. Nekem nem mondja, hogy Szécsi ne tudná például kerékjártóból könnyedén kihozni a nevezési szintet.
13: Én ilyet nem mondtam.
12: Hát akkor...
13: Ezért baromság ez az egész.
12: Mit tetszett mondani?
13: Hogy ökörséget csináltunk primitív, dilettáns módon.
0: Kunce Gábor sportot felügyelő belügyminiszter bejelentette, tudomásul veszi az úszók elnöke Gyárfás Tamás lemondását, és támogatja a szövetség főtitkára Ruza József lemondását is. ugyanakkor indokoltnak tartaná, ha a hamis jegyzőkönyvek kiállításában résztvevő szakfelügyelőket is felelősségre vonnák. Majd hozzátette, az új vezetés azonnal felkéri egy szigorú nevezési rendszer kidolgozására, amely megakadályozhat, hogy a nevezési szintet fantomversenyeken teljesítsék a versenyzők. Gallob Rezső államtitkár, az OTS elnöke úgy fogalmazott, a szövetség morális vereséget szenvedett. Aztán szeptember 21-én, tehát az ügy kirobbanása után mindössze 12 nappal megtartották a közgyűlést, amelynek elején Gyárfás Tamás kért szót. Az általa elmondottakat Szegő Tibor idézi.
14: Igaz, hogy jegyzőkönyvet hamisítottunk, de nem vagyunk bűnözők. Elismerem, hogy hibáztunk, de nem akarok erkölcsi példabeszédet tartani. Tegye fel a kezét, aki szégyelli, hogy a szövetségbe tartozik, és ezért le akarja mondani tagságát, aki nem mer többé a másik szemébe nézni. Az utóbbi napokban eltolódtak az arányok, túldimenzionálták az egészet. Ez nem Watergate ügy. Nekem jobban tetszett az a kijelentés, hogy mi még csalni sem tudunk. Valóban a magyarországi viszonyokat tükrözi, hogy még ahhoz sem értünk. Amihez viszont igen, az egymás kicsinálása.
0: Kell-e mondani, hogy Gyárfás felszólítására senki nem tette fel a kezét, amikor viszont arról kellett szavazni, hogy az ex-elnök visszatérjen a sportág élére. A 67 küldöttből 65-nek a keze a magasba lendült, azaz néhány nappal azután, hogy lemondott, Gyárfás Tamást ismét elnökké választották, sőt, Ruza József főtitkárnak is bizalmat szavaztak.

0: Ami az ügy utóéletét illeti, Rúza Józsefet és Hauer Pétert magánokirat hamisítás vétségével, illetve jogosulatlan gazdasági előny megszerzésének büntettével vádolták meg a nyomozók, a Budai Központi Kerületi Bíróság pedig a tárgyalás mellőzésével döntött. Rúza Józsefet 90 ezer, Hauer Péter szakfelügyelőt pedig 13 ezer forint megfizetésére kötelezte. Rúzát emellett a Nemzetközi Szövetség 2 évre eltiltotta. Gyárfás Tamás további 20 évig, egészen 2016-ig elnök maradt az úszóknál. Akkor az úgynevezett hosszú Katinka ügy kirobbanását követően lemondott, immár végérvényesen. Az eset következményeit nem sodorták el a szövetség teljes vezetőségét, a büntetések csupán néhány embert érintettek. Ismerve a 90-es évek Magyarországát és az akkori viszonyokat, Szabados Gábor sportközgazdász ezen nem is csodálkozik.
1: Megvolt a kockázata annak, hogy egy ilyen cselekmény az komoly büntetésekkel, komoly szankciókkal jár. Azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki úgy gondolta, hogy az a normális, ha így próbálunk meg boldogulni, és így próbáljuk meg a saját esélyeinket növelni. Nyilván ebben a folyamatban lehettek ilyen vadhajtások, amikor azért túlment már egy bizonyos határon ez a fajta trükközés.
0: Néhány bűnöst azért megneveztek, ám nem csak a nyilvánosságban, a színfalak mögött is volt némi utóélet a történteknek. Erről az ügy nyilvánosságra kerülésében fontos szerepet játszó ferencvárosi szakosztályvezető Fodor Szabolcs is beszélt.
2: Lassan elcsendesedett, én kaptam azért megjegyzéseket és elég elítélő viselkedés formákat azért főleg az érintett klub edzőktől, vezetőktől, de azon kívül más igazi nagy hullámokat vető dolga nem akadt ebben a dologban később.
0: Szabados Gábor sportközgazdásztól azt is megkérdeztük, a jegyzőkönyv hamisítási ügynek volt-e szerepe, s ha igen mekkora, hogy az általa is szürkezónás éveknek minősített időszak után a sport ezen a téren elindult a megtisztulás felé.
3: Az egészen biztos, hogy ez az eset nagyon jól jelezte azt, hogy azért van egy határ, amit nem szabad túllépni. Tehát, hogy a trükközéseknek is van határa. Tehát ilyen szempontból egyébként igen, ennek az esetnek azt gondolom, hogy bőven lehetett befolyása arra, hogy a magyar sport az valamennyire normalizálódjon, és legalább bizonyos vörös vonalakat ne lépjenek át azok a trükközések, amelyeket itt esetleg a gazdasági és egyéb működésben megpróbáltak megvalósítani.
0: Kuncze Gábor a jegyzőkönyvhamisítási ügy idején a sportot felügyelő belügyminiszter volt. Így pontos képe lehet arról, vajon a kor törvényi keretei megfelelőek voltak-e arra, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő, vagy az ilyesfajta ügyeskedésekre nehéz megfelelő törvényekkel felkészülni.
4: Kétségtelen, hogy akkor a rendszerváltás után voltunk, az első Antal kormánynak is nagyon sok feladata volt, törvényalkotási feladata volt a rendszerváltás alapjainak megteremtésében, és a utána következő Horn kormánynak is. Itt az egyik feladatot a belügyminisztérium vitte egyébként, mert a közigazgatási rendszer átalakításának törvényi szabályozása az hozzánk tartozott. De ugyanakkor a sporttal kapcsolatos szabályozások is oda tartoztak, mert a sport a belügyminisztérium alá tartozott. Viszont az ilyen típus stiklik ellen, mint amilyen az úszószövetségben is történt, egyszerűen nem lehet törvényt alkotni. Itt a probléma nem is az átláthatósággal volt, hanem egész egyszerűen egyes edzők, sportvezetők teljesen téves felfogására a sportról, mert ilyen nincs, hogy annak érdekében, hogy az én versenyzőm sikeresebb legyen 4 év múlva, most elkövetek egy csalást. Ilyen nincs.
0: Az 1996-os jegyzőkönyv hamisítási ügy végül nem rázta meg alapjaiban a magyar úszósportot, mégis sokat elárul egy korszak működéséről. Az okos megoldások, a kiskapuk keresése sok területen természetes reflexek számítottak, volt időszak, amikor egy cél, jelen esetben néhány fiatal úszó olimpiai szereplés érdekében a szabályokat rugalmasan lehetett kezelni. A viszonylag rövid idő alatt lepörgő botrány végül inkább kellemetlen epizódként maradt meg, mint sem valódi töréspontként. Hiszen a magyar úszósport a következő években is sikeres maradt, amit a Phantom verseny jegyzőkönyvének alján, amely a lábjegyzetként mindenképpen érdemes feltüntetni. Önök az Újra töltve című magazin műsor 12. részének rövidített változatát hallották. Az előző percekben igyekeztünk bemutatni az 1996-os atlantai olimpiához kapcsolódó jegyzőkönyv hamisítási botrányt, amely több úszónak is lehetőséget adott arra, hogy ott legyen az ötkarikás játékokon. Ha kíváncsiak a hosszabb, még részletesebb változatra, akkor keressék a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval segítették az adás elkészülését. Katona László, Nyágúj Gergely, Elpap István, Szegő Tibor és Tóth Béla. Hangutó munka, Predák József és Krejsz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Krejsz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszonthallásra!
5: Ez volt az újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban.
6: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
6: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora, a hangadók rangadója, minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Jó napot kívánok, szeretetek, köszöntöm a hallgatókat. Augusztus 27-én délután 3 óra után vagyunk, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és ez már a Hazafutás, a műsorvezető Csisztó Zsuzsát hallják, szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is. Szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyszerű rádiózást kívánok a most következő órákra. Az első órát szerintem teljesen érthetően labdarúgásnak, méghozzá nemzetközi labdarúgás szinterének szenteljük, hiszen azon túlmenően, hogy végérvényessé vált, hogy hogy is fog kinézni majd a Bajnokok Ligája őszi menetrendje, mely csapatokkal, ami ebből talán különösen izgalmas, és ezt fogjuk a most következő első fél órában mélységében átbeszélni, az a tény, hogy történelminek mondható az, hogy 7 magyar játékos is ott lesz, vagy ott lehet, hogy lesz a pályán, ez majd kiderül a 2026-27-es idény Bajnokok Ligája főtábláján. Ennek kapcsán szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Cselőtei Márkot, a Nemzeti Sport labdarúgó szakíróját. Szia!
10: Sziasztok, köszöntök én is mindenkit. Így van, az, hogy mennyire történelmi ez az idei Bajnokok Ligája idény magyar szempontból, az jól jelzi szerintem, hogy az eddigi rekord 4 volt. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag azelőtt, hogy az Ajkatin Varga Barnabással és egyébként a keretében, de ugye még nem játszhatott, Vitális Milánnal bejutott volna a BL főtáblára, azelőtt is rekordot könyvelhetünk el az öttel.
9: És ezt megfejelték tegnap az indulásukkal.
10: És ezt alaposan megfejelték tegnap, sőt ugye Tóth Balázs is, hogyha a Celtic bejutott volna, és valóban csatlakozik, lehetett volna a 8., úgyhogy már úgy mentünk neki ennek a BL selejtezőnek, hogy valószínűleg rekord születik ebben a tekintetben. 2011-ben és 2024-ben volt 4-4 magyar játékos a BL történetében összesen, ez volt az eddigi rekord, azelőtt mindig kevesebb, volt olyan is többi néhány át, amikor nulla, úgyhogy ehhez képest ez a 7 azt gondolom, hogy tényleg történelmi jelentőségű.
9: És mielőtt még mélységében belemennénk a csapatokba, ugye ebben a szereplő magyar játékosokban, meg egyáltalán az egész BL sorsolásnak a lényegében, a mélységébe, tudunk egy kicsit messzebbről közelíteni ehhez a dologhoz, mert olyan régóta ugye nézzük, figyeljük a folyamatokat, ugye szerintem majdnem minden labdarúgó szurkoló Magyarországon elmondhatja magáról azt, hogy várja azt, hogy a nemzetközi porondon még masszívabb jelenlétet mutassanak a magyar játékosok, persze előbb-utóbb magyar csapatok is, most ez úgy tűnik ugye, hogy továbbra is a Ferencvárosra hárul, ma majd kiderül és megtudjuk, hogy pontosan melyik ligában is fociznak a szószoros értelmében, de lehet-e ebből tényleg szakmailag picit messzebbre mutató következtetéseket levonni, hogy a magyar labdarúgók egyéni játékos állományában van egy olyan fejlődés, ami ezt lehetővé teszi, hogy most 7 játékosunk van ott a főtáblán a BL-ben?
10: Mindenképp, hogy rövid választ adjak először, mert a 4 és a 7 között már csak matematikailag is szerintem látványos különbség van. Nyilván a legjobb az lenne a magyar futball egészének, hogyha lenne egy magyar csapata a Bajnokok Ligája főtábláján, és emellett mindig rekordszámú vagy közel rekordszámú légiósa, de hát mindig sokat akarunk, azért elégedjünk meg az egyikkel. Ez több kommentben láttam, hogy kiemelték, hogy volt már ennél több magyar játékos. Ez így igaz, ugye ez a rekord, ez a légiósokkal, a külföldön futballozó magyar futballistákkal igaz. Ugye 2009-ben, amikor a Debrecen főtáblára jutott, illetve 1995-ben, amikor a Ferencváros, akkor 15-15 magyar játékos volt ott a Bajnokok Ligája keretben. Nagyon érdekes, hogy légiós ebben a két évben egy sem volt a BL-ben. Tehát, hogy valahogy a kettő egyszer sem jön össze. Ugye összesen háromszor volt eddig BL csapatunk, hiszen a Fradinak ez kétszer jött össze, ugye egyszer Rebróval is 2021-ben, de gyakorlatilag azt megnézve, hogy melyik hét játékos jutott oda a BL-ben, szerintem annál látjuk meg leginkább, hogy mekkora előrelépés ez az elmúlt évekhez képest, hiszen azért össze lehetne válogatni olyan légiósokat, akik valahogy úton módon egy csapatnak a B csapatában, és most egyáltalán nem megbántva Jakob is, hogy Antalt, aki egyébként pályára is lépett a Zsironában két évvel ezelőtt egy BL meccsen, de ő abban a Bajnokok Ligája idényben 8 meccsből 6-szor nem volt kerette, 2-szer igen, és 1-szer pályára lépett az Arzenállal szemben. Most ehhez képest, ha végigmenjünk ezen a népsoron, és akkor fel is sorolnám őket, ugye Vitális Milán és Varga Barnabás az EJ Katénnál feltehetően mind a ketten kulcsemberek lesznek. Varga Barnabás egészen biztosan, de Vitális is olyan
11: tegnap,
10: összegért.
11: Tegnap is az volt, mert mióta oda került az gyakorlatilag így van, már Kodikolicsnál, így van.
10: Tegnap is duplázott. Szoboszlai Dominikot szerintem nem kell részleteznem, és azzal, hogy Andy Robertson távozott a Liverpoolból, Kerkez Milos is egyértelműen első számú opció bal hátvédként, tehát már tartunk 4-nél. Ott van Willi Orbán, aki az RB Leipzignak még mindig vezér, annak ellenére próbálnak fiatalítani, és lehet, hogy nem minden meccsen fog kezdeni, de kulcsember. És akkor ott van Sallai Roland hatodikként, aki meg még hogyha nem is a saját posztján, de jobb hátvédként szintén meghatározó játékos a Galatasaraynak. Gulácsi Péter maradt hátra csak. Nála még nem tudjuk, és ezt imént fejtegettünk egy kollégával pont, hogy el tudjuk képzelni a 0 és a 8 kezdő mérkőzést is Gulácsi esetében. Nyilván ez egy nagy kérdés. Nála egyébként, hogyha engem kérdez bárki, én azt mondom, hogy őt a BL-re hozták, és ez rajzolódik ki szerintem eddig inkább, hogy azok után, hogy tavaly milyen csalódás érte a Bajnokok Ligájában a Villarreal, a BL-ben szeretnének egy rutinos kapust, úgyhogy én szerintem ő is kulcsember lesz.
11: Jól igazolt, jól váltott csapatot, tehát BL szereplő csapatból BL szereplő csapatba.
10: Így van, egy La Liga harmadik, az ment egy német harmadik helyezettől, úgyhogy ez egészen jó 36 évesen. Úgyhogy ha megnézzük ezt a hét nevet, és azt, hogy amit előbb is említettem, hogy milyen szerepet kaphatnak majd a csapataikban, akkor azt gondolom, hogy ez elképesztő előrelépés a magyar futball tekintve is, és hogyha ugye mondtad, hogy nézzük a nagyobb képet, ha viszont azt nézzük meg, hogy az NB1-ből csak ezen a nyáron milyen játékosok és milyen csapatokba távoztak, akkor ez a tendencia a jövőben szerintem növelhető. Tehát Tóth Alex is ott van a tűz közelében. A Bormuszal az Európa Ligában fog indulni, de nagyon kevesen múlott, hogy a Bormusz is ne BL szereplő legyen. Hollandiába igazolt 3 légiósunk is, Görögországba is mentek. Tehát, hogy ott tartunk jelenleg, légiós gyűjtés címszóval, hogy egyre több olyan játékosunk van szerintem, aki már a válogatásban is bemutatkozott, de közben olyan csapatban focizik, amelyik valamelyik idényben odaérhet a Bajnokok Ligájába, úgyhogy ha tippelnem kéne, akkor ezt a hetet a következő 3-4 évben még meg is fogjuk fejelni.
11: Nem hangzik rosszul, mint jóslat, legyen neked igazad, illetve hát majd ki fogunk térni persze egy picit később arra is, hogy és egyébként még ebben a szezonban sem lett volna annyira távol az, hogy legyen Bajnokok Ligája főtábla induló csapatunk, hiszen ha végignézünk arra, ugye majd azon, hogy a Ferencváros ki kell, ha megnyeri, persze minden ha, de ha megnyeri ugye az előző idényben a magyar bajnoki címet, akkor gyakorlatilag azzal a szerepléssel, amit eddig az Európa Liga selejtezőben mutatott, fölkerülhetett volna a BL főtáblájára. És akkor megvalósul ugye ez a bizonyos, van csapatunk is, meg vannak légiósaink is. Na, minden esetre ez csak azért mondtam el, mert pontosan tudjuk, hogy nincs a sportban ha, de tulajdonképpen ennek a képlete nem annyira teoretikus, és nem annyira távoli, mint amilyen valójában lehetett volna. Tehát amikor ugye arra vágyunk, hogy előbb-utóbb legyen BL főtáblás csapatunk, és esetleg légiósok máshol, akkor ennek az idénynek a tapasztalati alapján ez akár megvalósulhat egy idénnyel később.
10: Így van, ezzel maximálisan egyetértek. Azért nagyon furcsa helyzet állt elő a múlt idényben a labdarúgó NB1-ben, mert az egy teljesen egyértelmű vélemény szerintem, sőt, inkább mondanám tényleg, hogy a Győr, az Eto'o FC nem teljesített felül a bajnokságban, tényleg ennyire jó volt, hogy felvegye a kesztyűt a Ferencvárosra. Nem a Fradi teljesítménye zuhant látványosan vissza, hanem az Eto'o felnőtt a Fradi mellé.
11: De... És valljuk meg azért a Ferencváros, ugye ezt a bizonyos bélindulási jogot már a bajnoki címet tavaly ősszel veszítette el, tehát leginkább, az, és leginkább otthon, tehát a...
10: Így van.
11: Részben.
10: A Ferencváros ott vesztett több pontot, de egyébként az Eto'o is akkor szerzett kevesebbet. Ezért mondom, én az Eto'ot mindenképp abban szemben felmagasztalnám a Fradi mellé, és nem a Fradit húznám le ebben a tekintetben. Igazából nem rontott el a Fradi ahhoz képest, amit az elmúlt években csinált, semmit, sőt, talán a harmadik legtöbb pontot szerezte az elmúlt 8 évéből, és mégsem volt ez elég ezúttal a bajnoki címre, viszont az pedig nem volt fenntartható, az nem volt fenntartható, amit az Eto'o hozott, és nem azért, mert felül teljesítettek volna, hanem azért, mert ugye pont a Ferencváros elvitte a vezetőedzőjét, rögtön utána távozott a sportigazgató, és azért azzal nagyon nem járnak jól a magyar csapatok, főleg ilyen kevés koeficiens ponttal, hogy már július közepén, még ugye zajlott a világbajnokság, amikor az Eto'nak már ugye játszania kellett a BL selejtezőben a Vikingúrral, úgyhogy nem volt reális elvárás szerintem az Eto'tól, hogy itt a BL selejtezőben nagyot meneteljen, ennyi változással. A Fraditól meg az Európa Liga mondanám, hogy az lett volna, és most látjuk, hogy milyen köze van, de azért azt is látjuk, hogy ahhoz, hogy meglegyen az Európa Liga főtábla másodikként az NBA-ből, az át kell menni egy Twentyn, meg egy Trabzonsporon. Mind a kettő erősebb csapat keretre, mint a Ferencváros. Ehhez képest most ott állnak a küszöbön, sikerüljön. De tényleg, hogyha ebből indulunk ki, hogy a Fradi alapvetően mennyire erős, és szerintem az elmúlt évek legjobb képességű vezetőedzője is van most jelenleg a Ferencvárosnál.
11: Messze van, ők egyetértek.
10: Borbély Balázs személyében. Akkor én azt gondolom, hogy ha a bajnoki cím, és most kulcsfontosságú lesz a Fradinak, összejön ebben az időben, akkor igen, lehet, hogy a következő évadban meg BL főtábláról beszél.
11: Ja, hát az jó lenne majd a 2027-es, 28-as, igen, az lesz idényben már erről beszélgetni, de most térjünk vissza a 26-os, 27-eshez, hiszen ugye onnan indultunk, hogy amúgy egyébként pedig nagyszerű dolog az, hogy esély van arra, hogy akár 7 magyar játékos is szerepeljen, és ugye arra is bőven van esély, összejött akár az is a sorsolás alapján, hiszen erre szerintem ma kerül majd sor, hogy legyen egyszerre mondjuk legalább 4 a pályán, ugye, hogyha mondjuk úgy alakul a sorsolás. Ugye ez izgalmas, és kérlek, akkor ebben egy picit mutass nekünk utat, hogy már szoktuk azért ezt a rendszert, nyilván egy picit más van, ugye 36 csapatról beszélünk, 4 kalapról, itt is nyilván vannak ugye erős kalapok és gyengébbek, hogy hogy is fog ez kinézni, hogy kikkel játszhatnak, hogy néz ki a itthon és idegenben játszott mérkőzések arány, és alapvetően nagyjából mit várhatunk ettől?
10: Igen, ugye 8 mérkőzés játszik mindegyik csapat, és a kicsit a kalapoknak az értelme az ukafogyottá vált ebben az új bajnokok ligája szisztémában, hiszen jól láttuk, hogy egy első kalapos csapatnak is lehet horror sorsolása, és egy negyedik kalapos csapatnak is lehet, most nyilván idézőjelesen viszonylag könnyű sorsolása, mert hogy úgy néz ki, hogy minden kalapból mindenki kap 2 ellenfelet, tehát hiába vagy te első kalapos, régebben a csoportkörnél ez úgy működött, hogy a saját kalapjából nem kaphatott senki semmit.
11: Most ezzel az igazán nehéz ellenfeleket eleve kiszűrték.
10: Így van,
11: ugye?
10: És akkor az első kalapok jól jártak, mert nem kaphattak ugye hasonlóan erős csapatokat. Most ugyanúgy az első kalapos, teszem azt mondjuk innen a leggyengébbnek titulált Atletico Madrid, megkaphatja a Bayern Münchent, vagy és a Paris Saint-Germain. Az azt jelenti, hogy gyakorlatilag hiába első kalapos, kap 2 giga nagy ellenfelet. Úgyhogy mindenki 2-2-2-2 ellenfelet kap a 4 kalapból, és ugye 4 meccset játszik hazai pályán, 4-et idegenben. Természetesen ez sem mindegy, hogy majd pont a Bayern München és a Paris Saint-Germain ellen kell idegenben játszani, vagy azok ellen a csapatok ellen játszol otthon, akiket egyébként könnyebben megoldasz. Úgyhogy szerintem a sorsolás bája az egy picit ezzel a rendszerrel hát visszaesett, de összességében meg szerintem kiderült az elmúlt 2 idényben, hogy bejött ez a svájci rendszer a bajnokok ligájának, és izgalmasabb alapszakasz meccsek vannak, mint régen azt a csoportkörben láttuk.
11: Igen, és ha már ezt említetted, pont erre szerettem volna rátérni, hogy ugye pont 2 évvel ezelőtt azt találgattuk, hogy mit fog ez a svájci rendszer ősszel produkálni, és picit szándék is volt, amennyire lehetett ezt akkor tudni, az, hogy az őszi unalomba fulladó mérkőzéseknek legyen izgalma, és akkor ilyen bődületes gólzáporokkal induló mérkőzéseket láttunk, mert ugye nem lehetett tudni, hogy a végelszámolásnál ugye a legjobb 8-ba kerülni, akik ugye automatikusan mennek tovább tavaszra, vajon ki fog és ahhoz mi kell és számít-e, hogy ki hány góllal és a többi és a többi. Szerinted ez marad-e? Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy nyilván azt is pontosan tudjuk, hogy a nagy csapatok igazi erénye az, hogy azért egy ilyen sorozatnak a végére jönnek formába, de valahogy ez a rendszer most azért nem engedi meg az őszilazsálást.
10: Szerintem marad. Az elmúlt két idényben azt láttuk, és nem csak az első évében ennek a rendszernek, hanem az előzőben is, hogy jóval magasabb az alapszakasz, hogy akkor a csoport közvetítettük, átlag gólszáma, mint amit eddig megszokhattunk. Nyilván olyanokat láttunk, hogy a Real Madrid kétszer játszik a, teszem azt, Malmővel, és akkor egyik meccset megnyeri 6-0-ra, a másikat 7-0-ra, összességében a 13 gól persze rengeteg, most viszont csak egy-egy ilyen mérkőzés van, és sokkal több gól születik mégis, a rangadókon is, és szerintem ettől látványosabb az egész. A rangadókon főleg azért születik több gól, mert egyrészt a csapatok annak ellenére már tudják, hogy nagyjából hány pontot kellene szerezniük, hogy a végén odaérjenek. Igen. Nagyon fontos a gólkülönbség, azért a Real Madrid is tavaly úgy maradt le a biztos továbbjutásról, és ugye a legjobb 16-ról, igen, hogy a gólkülönbsége volt rosszabb, márpedig, hogyha több gólt szerez, akkor lehet, hogy most, vagy lehet, hogy az előző idényben rögtön odakerül, és nem kell még két meccset játszania, egyébként a Manchester City ellen. Tehát, hogy szerintem ezek olyan dolgok, amik elősegítik azt már a rendszerből fakadóan, hogy egyszerűen szórakoztatóbb meccseket lássunk. A másik pedig az, hogy azok az edzők, akik általában, főleg itt a egyenes kiesési szakaszban nagyon ráülnek arra, hogy említhetném a világ egyik jelenlegi legjobb csapatának az edzőjét, Mikel Artetát is, az Arsenal élén, ráülnek az eredményre, szeretnének óvatosan futballozni, ezt a BH döntőben is megtapasztaltuk itt Budapesten. Ők is egy kicsit szabadabban, szabadjára engedik a játékosokat az alapszakaszban, mert egyrészt lehet még javítani, még lesz 7 meccs, 6 meccs, 5 meccs, és így tovább. Másrészt kell a gólkülönbség, ezt, hogy sok gól szerezzen a csapat, úgyhogy összességében tényleg szórakoztatóbb lett ez az unalomba fulladó őszi meccstenger, ez hiába lett több, ilyen kettővel több mérkőzés játszanak, szerintem izgalmasabb.
11: Igen, mert hogy abszolút lehet igazán nagy csatákat látni nagy csapatok ellen az ősz folyamán, és az most még olyan szempontból jó, hogy ugyanakkor ez nem megy vére, tehát nem egyenes kiesést okoz, de oda kell tennie minden nyilván neves csapatnak is magát. Na most ennek kapcsán akkor azért ugye óriási edzőcserék, még mindig zajló átigazolások mentén lehet-e bármit is sejteni abból, amit most látunk, illetve akkor egy kicsit érjünk ki valóban a magyarjaink, illetve az ő csapataik esélyeire.
10: Akkor kezdjük a Liverpool-lal, okay, szerintem, mert ha azt nézzük, hogy a magyar légiósok csapatai közül melyik
11: lehet igazán esélyes,
10: akkor nyilván Liverpool az első számú favorit. Ugyanakkor nagyon nincs minden kész, és minden rendben még a Liverpoolnál. Ugye Arne Slotot Andoni Iraola váltotta a vezetőedzői pozícióban, ami Kerkez Milos számára, és akkor kezdjük vele, egy kifejezetten jó hír.
11: Hiszen ők együtt.
10: Így van. A karrieri eddigi messze legjobb idényét Kerkez Milos, azt a Bournemouthban Andoni Iraola alatt teljesítette, gyakorlatilag amiatt az idén miatt vette őt meg ugye a Liverpool, igen, tavaly. Úgyhogy neki ez egy hatalmas előny, hogy egy picit szakmailag is bele szeretnék menni Kerkez játékába, akkor neki tavaly ez egy hatalmas hátránya volt Arne Slot rendszerében, hogy nem ő volt a felfutó szélsővédő, mint a Bournemouthban, hanem az a túloldalon megvett Frimpong volt, és neki vissza kellett zárni sokszor harmadik belső védőben, tud védekezni Kerkez Milos. Az idény végére szerintem nagyon bele is tanult ebbe a játékba, de sokkal jobban szereti, amikor, igen, ő futhat a pályán. És Andoni Iraola, és ezt tetszik nagyon sok Liverpool szurkolónak, egy picit visszahozza azt a heavy metal futballt, amit Jürgen Klopp megvalósított ennél a csapatnál.
11: Heavy metal futball, ez jó?
10: Így van. Erre nagyon jó példa volt a Liverpool első bajnoki mérkőzése. Nagyon sok hibát láttunk a Liverpooltól. Két teljesen ugyanolyan gólt kaptak a nyugászra ellen, de nekem olyan volt, mint a Jürgen Klopp csapatát nézném, amikor egy picit szétesik, mert egy ilyen rohangálós foci volt az egész, ami Kerkez Milosnak nagyon jól fog állni. Tehát az, hogy ott a pályaszélén futhat, fölfel adogathatja be a labdákat, az szerintem neki kedvező lesz. Szoboszlai Dominiknak
11: meg minden jól áll. Tehát, hogy minden elfogultság
10: nélkül, minden jól áll.
11: Bármilyen feladat körben, ezt láttuk is már, mindig ugye ott teljesítek jól, ahova tesznek éppen, amilyen feladat körbe, amilyen posztra azt hozom, illetve hát ha a mérkőzés eldöntő mozdulat kell, akkor természetesen berúgom a büntetőt.
10: A 99. percben. Egészen elképesztő, tényleg Szoboszlai Dominiknál minden elfogultság nélkül bárhova teszik, ő világklasszis szinten teljesít, most már jó két éve, és szerintem ebben az idénben is ugyanarra számíthatunk. Ugye már most ő a Bajnokok Ligája történetének legeredményesebb magyar játékosa, hétvégén egyébként, hogyha betalál, akkor ő lehet a Premier League történetének legeredményesebb magyar játékosa, és Gerard Zoltán megelőzve, vagyis még csak egalizálhat, de egy duplával meg is előzheti, úgyhogy döntögeti itt a magyar rekordokat szerintem szép számmal.
11: És hát nagyon várjuk azt, ugye tavaly hányszor mondtuk el, hogy hát az előző idényben azért nem sikerült eljutni, ugye gyakorlatilag a BL döntőig, mert ez Budapestre tartogat a Liverpool, hát sajnos nem így alakult. De én azt mondom, hogy nekünk már teljesen mindegy, hogy hol, csak jusson el magyarral BL döntőig valamelyik csapat. Hát erre nyilván a legnagyobb esélye ebből a mezőnyből a Liverpoolnak van.
10: Igen, ugye az eddigi rekord, az pont a koronavírus által meggyötört 2020-as idény volt, akkor Willi Orbán és Gulácsi Péter az elődöntőig elment a Lipcsébe. Ugye ez egy elég furcsa befejezése volt a BL-nek, hiszen egy meccseket játszottak, nem is oda-vissza vágós rendszer volt, de magyar játékos BL-ben akkor jutott a legtovább. Na most ezt fejelhetném meg ugye Szoboszlai és Kerkez egyszerre. Én azt gondolom, hogy Iraola, amit játszott, az a BL-ben még sokkal hatékonyabb lehet, mint a bajnokságban, mert ez egy rohanós foci, magas letámadással, Liverpoolnak gyors játékosai vannak, ez a BL-ben nagyon sokszor nagy csapatok ellen kifizetődik, úgyhogy szerintem most jóval több esély lesz a Liverpoolnak nagyot aratni a BL-ben, mint egyébként volt annak Arne Slot ideje alatt. Ugye mind a kétszer kicsit csalódás volt a Liverpool előző két idény állásotta. Egyszer azért, mert a legjobb csapat voltak az alapszakaszban, aztán a 16 között kiestek a Paris Saint-Germain szemben. Egyszer meg azért, mert a negyed döntőben szintén a PSG, de egy nagyon sima oda-visszavágos párharcban legyűrte a Liverpoolt. Lehet, hogy megint szemben a PSG, azért ott megint nem a Liverpool lenne az esélyes, de azt gondolom,
11: szerintem most, ahogy a PSG formáját nézzük, valószínűleg egyetlen csapatnak sincs nagy esélye a PSG-vel szemben, továbbra sem.
10: Ez így van. De mondom, ha azt nézzük, hogy a magyar játékosok közül melyik csapat a legkiemelkedőbb, az mindig a Liverpool.
11: No, hát ez ugye itt minden szempontból jó hír, hogy a Liverpoolban két olyan magyar is van, olyan potenciálisan tényleg fontos szerepet betöltő játékos, akinek hozzáadott értékben komoly szerepe lehet ahhoz, hogy ez a Liverpool messze menne teljen ugye ebben a legfontosabb európai kupasorozatban. Nézzük akkor a többi magyart és csapatait. Nyilvánvalóan ezt most még nehéz megmondani, de azért nagyon izgalmasan nézett ki például ez az Athén tegnap, és ugye ott is tudjuk, hogy alakul a csapat még, és Marko Nikolic is elmondta, hogy nem zárják be a kaput természetesen, az edző mindig a legjobb csapat kialakítására törekszik, ha még tud olyan játékost igazolni, akkor nem fog elugrani ezelől, és hát nyilván ebben a sorban nekünk nagyon nagy öröm, amúgy egyébként, hogy Vitális Milán második magyarként, ugye Varga Barnabás abszolút meghatározó pozíciója mellett, de ott van ebben a csapatban.
10: Azzal kezdeném, hogy ez tényleg egy ilyen NB1 All-Stars alakul az Ajax Athénnál, tehát amellett, hogy Marko Nikolic korábbi videóton edzőként irányítja ezt a csapatot, ugye Alexander Zubkovot is megvette az Ajax Athén, aki a Ferencváros korábbi szélsője, és akkor ott van Vitális Milánban, mint Varga Barnabás, a magyar válogatott két meghatározó kulcsembere, úgyhogy tényleg, ha csak emiatt is egyszerűen szurkoltunk az Ajax Athénnak. Én azt gondolom, ezt előbb megbeszéltük, hogy Varga Barnabás kulcsembere lesz ennek a csapatnak a BL-ben, már csak a feljátéka miatt is. Egyébként nincsen könnyű dolga, hogyha versenytársakat nézünk, mert ott van a Real Madridot is megjárt Luka Jovic, és ott van Zini, aki meg a leggyorsabb a három támadó közül.
11: Őket egyébként már Marko Nikolic tavaly, mikor vele forgattam, már akkor kiemelte, hogy de az is nagy dolog egyébként szerintem, hogy ők azért ügyesen egészítik ki egymást.
10: Bizony, és őket cserélik, és egyébként nem rest Marko Nikolic néha a Jovicot a kispadon hagyni, és akkor úgy kezdeni. Azt gondolom, hogy a BL-ben főleg a feljáték miatt, ami szintén nem túlzásból, vagy nem elfogultságból. Én azt gondolom, hogy Varga Barnabásnak top 5 körül van az egész világon a feljátéka, minden játékos figyelembe véve. Erre pedig az Ajax-nak nagyon nagy szüksége lehet a BL-ben. Nyilván, hogyha azt nézzük, a negyedik kalapos ez a csapat, görög bajnoki címvédőként. Összességében papíron oda tartozik a BL mezőny leggyengébb csapatai közé, de azért mégiscsak, hogyha végignézzük, hogy kik jutottak be, ugye korábbi DVTK edzővel, Dambrauskasszal, a Szaba, ott van a BL-ben. A Slovan Bratislavát jól ismerjük szintén, az osztrák Lasknál én nem gondolom, hogy rosszabb lenne a keretük, de említhetném a Slavia Prát is. Vannak csapatok, amelyiket olyan negyedik alapból megkap az Ajax-én, akkor szerintem abszolút pariba lehet velük, de hogy ha már egy másik magyar játékos csapatát is behozzam, mondjuk a Villarreal ellen hazai pályán ez Ajax Athén arra, hogy pontot szerezzen, ne esetleg nyerjen, abszolút nem esélytelen. Hogy az a kérdés, hogy mi lehet a cél az Ajax Athén számára, azt gondolom, hogy az, hogy a 24-et valahogy elcsípjem, az lehet egy olyan cél, amit persze nem hatalmas csalódásra nem sikerül elérni, de meg lehet próbálni, azért az előző idényben is jutottak be olyan csapatok, akiket előzetesen nem vártak oda, például a Bodø Glimt. Aztán
11: bizony,
10: az
11: most egyik... megint ott vannak egyébként harmadik alaposak.
10: Így van, és az egyik legnagyobb csoda csapata voltak az előző BL idénynek. De azt gondolom, hogy alaposan össze van rakva az Ajax-ot. Én nyilván azt is figyelniük kell majd ott, hogy a rendkívül kiérezett görög bajnokságba közben ne essenek hátra, de jó esélyek vannak arra, hogy élvezhető meccset játszanak, és amit meg már szintén beszéltünk, arra is megvan az esély, hogyha Liverpool Ajax-én összekerül, akkor egyszerre négy magyar legyen a pályán. Ugye ebből az előző idényben döntöttünk rekordot, amikor a nyolcaddöntő visszavágóján a Galatasaray Liverpool meccsen három magyar is kezdett, úgyhogy ez most akár négy is lehet.
11: Nagyon izgalmasnak tűnik, akkor beszélj még gyorsan Salai Rolandról egy picikét, ugye, mert tulajdonképpen Gulácsi Pétert már említetted, szerintem azt át is ugorhatjuk, hiszen nagy valószínűséggel, ha nem csal az orrod, akkor őt pont a BL-be igazolták, tehát ott nem tudhatjuk, hogy mire lehet képes a BL-el, de ezek szerint egy nagyon biztos védelmet várnak tőle a kapuban. Így és van. Akkor Salai Rolandék?
10: A Galatasaray, a török bajnokság nagyon sokat erősödött ezen a nyáron.
11: Miközben a válogatott mekkora csalódás volt a világbajnokságon.
10: Igen, de nem is török játékosokkal erősödtek a nyáron. Nagyon érdekes, hogy amit Szaúd-Arábia folyamatosan próbál véghez vinni, azt a törökök elhapolják az orruk elől, és a Trabzonsport választotta Mohamed Szál, ugye már igen. Pontosan tudjuk, bár a Ferencvárosnak sikerül levenni az odavágón. A Besiktáshoz ment például Dusan Vlahovics ingyen megszerzhető játékosként, de a Fenerbahce pedig a Lyont, egy topligás francia csapatot ejtett ki ugye a BL selejtezőből. Szintén ott vannak a BL-ben olyan játékosokkal, mint N'Golo Kanté, Romelu Lukaku, és még sorolhatnám, tehát ilyetetlen nevek vannak a török ligában. Most ehhez képest a címvédő Galatasaray jóval halkabb eddig ezen a nyáron. Próbálják a Milántól elhozni Rafael Leaut, de egyébként Viktor Osimhent úgy tűnik, hogy megtartják. Ez egy nagyon erős csapat, pont attól csendesebbek ebben a nyári átigazolási időszakban, hogy ők kész vannak gyakorlatilag. Összerakták az elmúlt két idényben, és ugye emlékezhetünk pont a már említett Liverpool-i csörtéből, az első meccset meg is nyerték, tehát kis hián a legjobb 8 közé jutottak. Valószínűleg most is a negyed döntő lehet a céljuk. Salai Roland ebben a csapatban kulcsfontosságú szerepet tölt be, és hiába vannak fanyalgók, akik azt mondják, hogy pedig ő egy támadó, és miért kell jobb hátvédet játszania. Nem reális elvárás, hogy olyan fizetésű játékosok mellett, és most szigorúan nem kvalitásról beszélek, mert szerintem abban lehet, hogy felvenni a versenyt, de mint Leroy Sané, mint a várhatóan érkező Leo, mint Osimhen, nem elvárható, hogy ő kezdjen helyettük, viszont így is megtalálta azt a pontot, ő maga a csapatban,
11: és
10: ahol...
11: És tökéletesen, mint egy Lego ellen beilleszkedett.
10: Ahogy tud segíteni, és a Bayern Münchentől, erről szerintem kevesen beszélnek, a Bayern Münchentől hozta el télen a Galatasaray azt a Sasa Boyt, aki korábban már volt a csapat játékosa, hogy jobb hátvéd opciónak ott legyen, és én azért féltem tőle egy picit, hogy kiszorítjam a Salai Rolandot. Elkezdődött az új idény, és továbbra is Salai kezd, és fantasztikusan játszik. Nagyon úgy tűnik, hogy Sasa Boyt is sikerült kiszorítania, úgyhogy én azt gondolom, hogy idén is kulcsember lesz a Galatában.
11: Hát órákig tudnának hallgatni, elszaladt az első fél óránk, és még gyorsan majd egy kitérőt teszünk természetesen még a hetedik magyarra, de most egy pici szünet következik, illetve ezen belül értelemszerűen a hírek, és rövidesen folytatjuk itt a Hazafutásban Csellőtei Márkkal.
5: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon.

0: Európa Liga selejtező rájátszásának visszavágóján. A párharc győztese az Európa Ligában, vesztese pedig a Konferencia Ligában lesz főtáblás. A 20 óra 30 perckor kezdődő mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Mindhárom magyar induló tovább jutott az öttusa VB női selejtezőjéből. A kínai Kuyangban rendezett világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett csoportjában, így várhatják a szombati elődöntőt. Délelőtt mind a hat magyar egység biztosította helyét a középdöntőben a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, és a délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból. A férfiak kajak egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. A női kajak négyesek között viszont a Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is, és ha kell, bővítik azokat. A miniszterelnök ismét köszönetet mondott azoknak, akik az elmúlt hetekben részt vettek a paksi munkálatokban. Már három magyart keresnek a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófa után, közölte a külügyminisztérium. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes helyi hatóságokkal, az utazás szervezővel és az uniós partner képviseletekkel. A BBC legfrissebb adatai szerint már több mint 330 áldozata van a villámárvíznek. Több mint 1300 embert, köztük 800 külföldit eltűntként tartanak számon. A kínai miniszterelnök a helyszínen felügyeli a mentési és katasztrófa elhárítási munkálatokat. Unger Anna Rózát jelöli az Országgyűlés, Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A bizottság mai ülésén arról is döntött, hogy nyomozati elnök helyettesnek Tasnádi Katalint jelöli. A közpénzügyi elnök helyettesi posztra kiírt pályázatot azonban a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították. Felmentették a budapesti Uzsoki utcai kórház főigazgatóját, Picere Andreát. Az intézmény vezetésével Nagy András Csabát, a zuglói egészségügyi szolgálat jelenlegi főigazgatóját bízta meg az országos kórházi főigazgatóság főigazgatója, Tóth Árpád. Az uzsoki főigazgatói tisztségre pályázatot írnak ki.
1: Közlekedés.
0: Ma is nagyon erős a tranzitforgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán, Tata és Bicske között szakaszos torlódásra készüljenek. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Dolgoznak az M0-es keleti szektorán, a 11-es főúti végcsomópont felé Pécel térségében, a belső elválasztó sávban. Az 51-es kilométernél a belső sávot lezárták, 1-2 kilométeres az araszuló kocsisor. Egy személyautó az árokba hajtott a 8-as főúton Herend határában. A 67-es kilométernél a Veszprém felé vezető oldalon a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly, felhős az idő. Elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 24, a Velencei tó 22 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 10

0: 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, és itt a stúdióban folytatjuk a Bajnokok Ligája elemzésünket Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport labdarúgó szakírójával, és ugye végigvettük sorban a 7 magyart, aki most ott lehet a BL főtábláján, és most kizárólag arról beszélünk, ugye, hogyha légiósok számát tekintjük, akkor ez minden idők rekordja, legalábbis a magyar résztvevők számát tekintve, és arról is beszéltük, hogy kik lehetnek ugye a 7 játékosok közül azok, akik igazán komoly főszerepet játszanak a csapatokban, és kik lehetnek azok, akikről még nem egészen sejtjük, hogy vajon milyen szerepet száll nekik majd a saját klubjuk, vagy adott esetben ugye a szakmai vezetés. Willy Orbán, hogy akkor beszéljünk a hetedikről is, szerinted, bár azért tudjuk, hogy ő már talán a zeniten túl van, de kaphat-e fontos szerepet, vagy az ő személye kisugárzása ebben a csapatban, a Lipcsében ad-e még akkora lendületet, hogy akár egy jó ősz produkálhat a Lipcse?
2: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy pontosan mekkora a szerep hárul majd Willy Orbánra. Szerintem ezt egyelőre csak találgatni lehet. Én azt gondolom, hogy a mérkőzések túlnyomó többségén ő, főleg a Bajnokok Ligájában az ő rutinjával kezdeni fog, és kezdenie is kell, mert azért a Lipcse az elmúlt 2-3 évben, most az előzőt kivéve a képletből, lejtmenetben volt a klub filozófiához, a klubmodellhez képest, és ebbe érkezett meg az előző nyár, amikor elképesztően sok, és elképesztően lipcsei szinten drága fiatal játékos érkezett, és nagyon jól összejött a keret, ugye nem volt európai kupa indulás, meg lett a harmadik hely, sőt, Jan Diomandét már tovább is kellett értékesíteni Real Madridnak 125 millió euróért, nem tudta ott tartani a Lipcse, hogy nagyon jól sikerült az a nyár, gyakorlatilag az ötödik befektetés az már Diomandéból visszajött. Viszont ez azt eredményezi, hogy teli van a játékos fiatal, teli van a keret fiatal játékosokkal, és kellenek azok a rutinos, veterán, régóta a klubnál tartózkodó játékosok, akik tudnak segíteni nem csak az öltözőben, hanem a pályán is.
1: Persze, szerintem a tapasztalat a pályán.
2: Hogy Gulács is elment, igen, aki ilyen tekintetben Willy Orbánhoz hasonlítható volt. Én azt gondolom, hogy főleg a BL-ben, ami nem is Bundesliga és kisebb csapat, mérkőzések, szerintem kelleni fog az ő rutinja, úgyhogy nem mondom, hogy 8-ban 8-szor kezdeni fog, lehet, hogy valamikor pihen, de szerintem kulcsember lesz.
1: Fantasztikus. Na hát, hogy mi minden lesz majd a továbbiakban, és hogy is alakul, mely csapatok kikkel találkoznak, ugye ma este 18 órától van a Bajnokok Ligája főtáblájának, vagy ugye az ősz, igen, az nevezhetjük főtáblának, ligaszakasznak a sorsolása, úgyhogy egészen biztosan, ha már ismerjük ugye a kisorsolt csapatokat, a párosításokat, akkor nagyon sokat fogunk még ennek a részleteiről beszélni, viszont ha már itt vagy, akkor gyorsan megragadom még az alkalmat a hátralévő pár percben, hogy beszéljünk arról, ami valóban minket a leginkább érdekel, ez pedig nyilván a Ferencváros szereplése, amelyik most már tényleg ott van az Európa Liga indulást, főtáblás indulást jelentő egyetlen utolsó lépés kapujában, hiszen pontosan tudjuk, hogy szerintem nem a játékképe alapján, hanem az előzetes várakozások alapján azért az meglepetésnek mondható, hogy Trabzonban nyert. Ugye az első mérkőzésen, most már, amit ott látunk, annak alapján azt mondjuk, hogy nem, és értelemszerűen a várakozások is igen magasak, de szerintem senki ne ringassa magát abban az illúzióban, hogy nagyjából ugyanazt a Trabzonsport látjuk visszajönni majd a mai mérkőzés folyamán a Krupama Arénában, mint amelyiket nagyjából egy héttel ezelőtt láttuk. Hogy látod az esélyeit a Fradinak?
2: Én azt gondolom, hogy jó esély vannak a Ferencvárosnak, mert hogy abban a tekintetben szerintem ugyanazt a Trabzonsport fogjuk látni, hogy a játékképe szerintem nem fog változni. Tehát akkor is azt láttuk inkább...
1: Egy hét az összeszokásban, mert azért én akkor egy ilyen nagyon ébredező, nagyon szezon elejé török csapatot láttam. Tehát azt tudom, hogy az igazolások és közben nagy nevek érkeztek a csapathoz, még nem léphetnek pályára. Ettől függetlenül szerintem Szala is elképesztő ésséggel és nyilvánvalóan bizonyítási vágyjal jön majd ide Budapestre, vagy illetve most már van itt. De a kérdés az az, hogy egy ilyen kaliberű csapatnak egy hét edzés, összeszokás, egy hétvégi siker, ugye az vajon milyen muníciót ad? Én erre utaltam.
2: Biztos, hogy jobban fog futballozni a Trabzonspor. Én arra gondoltam inkább, hogy a játékében olyan tekintetben nem fog változni, hogy a labdabirtoklás az ezúttal is a Trabzonnál lesz, ez így volt az Odavágon is, próbálták őt irányítani a játékot. Borbély Balázsnak is egyébként az elmúlt években is, ennek a Ferencvárosnak, pedig ennek a stílusú futballnak az áll a legjobban, és láthatjuk ennek az ellen példáját az NBA-ben, az áll a legjobban, hogyha az ellenfél folyamatosan támadni szeretne, mert akkor pont olyan játékosokkal, mint Lenny Joseph például, lehet kontrázni folyamatosan, igen, az átmenetekre lehet építeni, és ebből a Ferencváros könnyen elérheti, szerintem az első negyed óra lesz a messze legfontosabb ezen a mérkőzésen. Ott a Trabzonspor betalál, és a Fradi egy ütemet téveszt védekezésben, és 1-0, akkor ebből még egy több gólos török győzelem is összejöhet, mert tényleg azért olyan sztárjátékosai, ne legyen így, de tényleg olyan sztárjátékosai vannak ennek a török csapatnak, hogy hiába a Grupa Maréna, hiába az angolat, képes megroppantani a Ferencvárost. Fordított esetben, hogyha a Fradi itt az első négy óraban esetleg egy kontrával betalál, akkor szintén azt mondanám, hogy eldőlt onnantól ez a párharc, aztán meglátjuk, hogy így alakul el, vagy 0-0-val unalomba fullad az első négy óra. Engem meglepne, szerintem intenzív mes lesz. Jól fog állni az a játéstílus a Ferencvárosnak és Borbély Balázsnak, amit a Trabzonspor ezen a meccsen kénytelen lesz erőltetni. Azt viszont egyébként Borbély Balázs is elmondta a meccs előtti sajtótájékoztatón, hogy a legrosszabb dolog, amit tehet a Fradi, hogyha teljesen beáll védekezni. Azért ez nem egy akkora előny, hiába arról beszélünk, hogy idegenben szerezte meg, nem állhat be védekezni a Fradi, és egyébként a Trabzonspor edzője pedig ugyanerre reagálva azt mondta el, hogy nem lepődne meg rajta, hogy a Fradi támadóban lépne fel, mint Törökországban. De hát már egyébként azt szenzációs kimondani, hogy ennyire felvette a versenyt a Fradi, mert hogy ha labdát kevesebbet is birtokolt az odavágón, szinte ugyanolyan minőségű helyzeteket dolgozott ki, mint a török ellenfele. Attól azért én is tartok magyar részről, hogy a Trabzon jóval összeszokottabb lesz. Főleg itt Mohamed Salahra gondolunk szerintem, illetve ott van Nuachu középen, aki azért egy Premier League-et megjárt center. Látva a világbajnokságot, és nem akarom ezt elkiabálni, nyilván nézzük meg ezt a visszavágót, én nem tudom, hogy létezik-e még az a Mohamed Salah, akit Liverpoolban évekig figyeltünk, mert az egy dolog, hogy a Premier League-ben elképesztően bezuhant az ő játék az előző idényben, a világ legerősebb bajnoksága, ez természetes. De az egyiptomi válogatottból sem felfelé lógott ki. Én azt gondolom, annak ellenére nagyon sokáig menetelt az egyiptomi csapat, szerintem onnan is inkább lefelé lógott ki a játéka, és nem tudta megcsinálni azt, amit régen egy az egyezésnél. Kadu pedig egy nagyon gyors, egyébként fizikális, és lehet, hogy idézőesen csak a Ferencvárosban játszó.
1: Ezt de lekapta őt a pályáról.
2: Egy agilis brazil véd, aki leszette Salahot a pályáról. Azt gondolom, hogy erre lehet a visszavágón is esélye. Bármikor villanhat. Ő Mohamed Salah, ezt nézzük 10 éve.
1: Igen, így van, illetve azt se felejtsük el, ugye, hogy nekem egy picit az volt az érzetem az előző mérkőzésen, hogy Salah fejben még a Liverpoolban játszott, és azokat az akciókat, amiket ő elgondolt, szeretné végigvinni, vitte volna, csak nem volt kinek passzolni. Tehát nem tudom, hogy adott esetben az ő tempójához, vagy az ő elképzeléséhez, vagy játékszervezéséhez felnő-e ez a csapat, vagy változott-e annyit valóban egy hét alatt, hiszen most azért volt neki a hétvégén is egy majdnem mester hármasa, ugye?
2: Kicsit úgy tűnik nekem a Trabzonsport nézve, hogy így kiderült hirtelenjében, hogy ők is tudnak akkora neveket és annyi pénzért igazolni, mint a Fenerbahce meg a Galatasaray, de koncepciót még úgy nem raktak mögé, és a vezetőedzők is folyamatosan úgy beszél a csapatról, mintha ez még egy kis török csapat lenne, miközben azért Manchester United-től ment oda Onana, ugye a VB zöldfoki szigeteki sztárja López Caballero érkezett a szélre, Onuachu korábbi Premier League játékos van ott, ugye Savic korábbi Atletico Madrid védő már csak csereként a védelembe, ott van Mohamed Salah, messze a legnagyobb névként, tehát hogy ilyen játékosok mellett ez a mi vagyunk a gyengébb csapat, és ugye már a törökök edzője elmondta a teljes párharc előtt, meg az odavágó előtt, hogy a Fradi a jobb csapat.
1: Igen, ezen nagyon sokan fennakadtunk. Kicsi taktikai kiszólásnak éreztem én ezt akkor, vagy ilyen, hogy mondjam, ilyen altatásos műveletnek.
2: Én is, és közben meg hallgatva a tegnapi sajtótájékoztatót, elhiszem, hogy igaz, tényleg így gondolta. Ez egy picit fura ebben, hogy hogyan gondolkozik a Trabzonspor, hogy tényleg egy kis csapatként pozícionálja magát, amelyik ebbe a lesajnált szerepbe feküdne bele még a Ferencváros ellen is, miközben ha megnézik az anyagi lehetőségeket, meg a keretértéket, akkor nyilvánvalóan feljebb tart.
1: Ha már az edzői nyilatkozatokba kapaszkodunk, akkor viszont hadd mondjam el, hogy azt, amit az elmúlt fél órában már mondtál és utaltál arra, hogy mennyire jól áll a Ferencvárosnak most Borbély Balázs, illetve hogy tulajdonképpen talán az egyik legtaktikusabb szakvezető van ennek a csapatnak az élén, és azt érzékelem, hogy minden szava egy megnyert mérkőzés utáni egészséges kritika, és az összes többi egyéb dolog valahogy annyira tényleg oda illik, nagyon-nagyon erős a legerősebb igazolásnak érzem a Ferencvárosban Balbé Balást.
2: Magasan én is így gondolom, azért az előző nyarakat elnézve a Ferencváros most több játékost adott el, mint amit venni tudott, és ezt tökéletesen kompenzálta a vezetőedző személyében. Ugye korábban ez volt a hivatalos kommunikáció a Ferencváros vezetősége oldaláról, hogy már pedig magyar edző nem érkezik ide, és nem azért, mert hogy nem kedvelik a magyarokat.
1: Hanem a nemzetközi célokhoz nemzetközi kaliberű edző kell.
2: És Barbi Balázs egy nemzetközi célokat megcélzó csapat számára is egy tökéletes választás. És én tovább is azt gondolom, hogy Barbi Balázs nem azért ül most a Ferencváros kispadján, mert hogy magyar. Márpedig ez gyakorlatilag eddig mindenhol máshol, ami NB1-es edző kiválasztás, ez kulcs szerepet játszott, hanem mert hogyha az előző idényben a Slovan Bratislavát irányította volna, nem tudom, szerbedzőként, akkor is oda vihették volna Fradi élére. Annyira jó munkát végzett az Etónál, és tényleg amilyen higgadtan tud nyilatkozni egy-egy meccs után. Van, amikor kéne egy picit a sodrából, de ugye azt is szerintem úgy
1: igen,
2: mondja,
1: nagyon
2: hogy...
1: nagyon szimpatikus van, és a csapat érdekében teszi, azt érzem.
2: Így van, és meglátjuk, hogy az NBA az, hogy működik, azért itt több meccset halasztottak már a Fradinál, nem is indult jól az idény. Ugye ez volt a nagy kontraszt az előző idényekben minden Fradi edzőnél, hogy az Európa Ligában menetelés, a bajnokságban azért döcögés, mert hogy teljesen más játékkel. Igen. Szerintem azt megmutatta Borbély az Etóval, mert hogy a végre már az Etóval is mindenki védekezett az NBA-ben, hogy fel tudja törni a magyar védelmeket. Ott inkább a magyar szabály és azt övező változtatásokat érzem egyelőre nehéznek Fradinál, viszont itt, amellett, hogy továbbra is egy kontrafocit játszik, a Fradi szerintem sokkal kimunkáltabb a támadójáték. Úgyhogy egyébként nyilván mindenki szurkol annak, hogy a Ferencváros Európa Liga induló legyen. Én olyan szempontból azt mondom, hogy majdnem, hogy mindegy, hogy az Európa Liga nívósabb környezet, és el tud menni ott is a Fradi tavaszig, viszont ebben a konferencia liga mezőnyben, leszámítva persze a nagyon nagy csapatokat, az, hogy mondjuk negyed döntőig, elődöntőig menjen a Fradi, egyáltalán nem elképzelhetetlen, ami meg ugyanolyan siker lenne, mint hogyha az Európa Liga menne tovább.
1: Jó, hát ez egy érdekes, tehát önképpen megvilágította a két nézőpontot is, hogy mind a kettő tartogathat izgalmas perspektívát a Ferencváros számára, na de azért, és most valóban a beszélgetésünk végére érve, hogy nagyjából felvázoltad a szenáriókat, hogy ha az első 15 perc így vagy úgy alakul, akkor mi lehet például, de akkor most már csak egy 100%-os esélyt mondjál nekem, hogy mennyire van közel esetleg a Európa Liga főtáblához a Ferencváros a mostani kép alapján.
2: Hát most olyan matematikai útra visszam a fejemben, hogy mi történhet, miért és hogyan, akkor azt mondom, hogy 60-40 a Fradinak jelenleg.
1: Ez jól hangzik. Szerintem ez búcsinak sem, meg ígéretnek sem hangzik rosszul, ez váljon valóra. Nagyon szépen köszönöm, Cselőtei Márk volt itt nálunk a Hazafutásban.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.
1: Természetesen a téma még további szakértőkért és Fradi szívű kollégákért kiállt, úgyhogy folytassuk is a Ferencváros Trabzonspor mérkőzéssel. Itt van velünk a vonalban a vérbeli fradista állandó szakértőnk Bánki József. Szia, Dodi!
3: Szia, Zsuzsi! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na, hát Cselőtei Márkkal is már sokat beszéltünk, elemeztünk, és hát még fogunk is a mai Nemzeti Sportkörben a Ferencváros esélyeiről. Egy kicsit arról beszél nekem, hogy valami kulisszatitkot is megtudhassunk, hogy az látszott, hogy azért Trabzonban nem nagyon remektek meg, hál' Istennek, a magyar lábak és a Ferencváros játékosai sem, pedig azért az egy katlan. Ugye itt azért nyilván nem lepődnének meg szerintem a török játékosok a Grupa Marina hangulatától, annál is inkább mert úgy hallottam, nem nagyon lesz túl sok török szurkoló, vagy mégis?
3: Lesznek. Igen. Lesznek, mert
1: lesznek azért.
3: Vannak itt az kebabárusok.
1: Na, erre gondoltam, igen. Pontosan.
3: És hát ugye török állampolgár nem veheti egyet, de ők, nekik van itt azt hiszem olyan okmányuk, ami alapján vehetnek, és én láttam is a jegypénztárnál, hogy vettek, méghozzá népes familiával. Hát én nagyon remélem, hogy nem fognak ugrálni Trabzonspor góloknál, mert abból azért feszültség lehet. Aha. Ismerem a Fradi szurkolókat, a fajtáim. Uh-huh. Úgyhogy jobb, ha csöndben maradnak, ráadásul a vendégszektorban is csak a miénk, a Fradi szurkolók vehetnek jegyet. És ahogy tudom, veszik is szorgosan, de hát nagyon, nagyon bízom benne, hogy egy hatalmas hangulatban valahogy sikerül tovább jutnunk egyébként. Már itt a Népligetben gyülekezett a csapat, a játékosok kollégákkal is találkoztam, és nagyon nagy elszántság van mindenkiben.
1: Na hát én tudnék egy remek receptet arra, hogy ne nagyon ugráljanak a trabzongóloknál a szurkolók, de legyenek trabzongólok, tehát ez sokkal...
3: Igen.
1: És akkor megvan a probléma.
3: Én is erre gondoltam, hogy reméljük, hogy nem fognak ugrálni. Szép csöndben végigülik a meccset, és végighallgatják azt a frenetikus szurkolást, ami a lelátó felől érkezni fog, mert telt ház lesz. Több mint 20, hát közel 21-22 ezer szurkoló, és hatalmas, frenetikus hangulatra lehet számítani. Én azt szeretném, ha ugyanolyan lenne, mint a korábbi Trabzonspor meccs, meg a Twente meccs, ami egy feledhetetlen este volt. Nagyon nagy dolognak tartanám, ha a Fradi be tudná jutni az Európa Liga csoportkörbe, hiszen minden körben a lehető legnehezebb ellenfelet kapta a kapható ellenfelek közül.
1: És rendkívül okosan jutott túl ezeken az ellenfeleken, tehát én azt gondolom, hogy ugye most már arról kár beszélünk, bár azért persze többen megemlítettük, ugye, hogyha végignéztük a mostani BL selejtezős köröket, vagy adott esetben az ember ugye a Győr potenciális ellenfeléből nézett, akkor azért meg lett volna az esély akár a BL főtáblára jutásra is, de most nem ez a cél, most az a feladat, hogy...
3: De ha már megemlített, Zsuzsi, akkor hallgattam a Németh Kornél Gyenge Balázsféle csörtét, és én Németh Kornéllal vagyok, mert szerintem a Fradi túljutott volna a Viking úron, meg a Rigán, tehát ott a Győr nagyon nagyot bukott. Hát a fél csapat kicserődött, hat nagyon fontos játékos elment, de a Fradinak sikerült volna, és az is elhangzott, hogy a Szlován, amikor bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörbe, nem szerzett pontot, még így is több pénzt keresett, mint a Konferencia Ligát megnyerő Chelsea. Tehát nagyon nagy esély volt.
1: Nagyon nagy esély volt. Így van, hát ugye ezért lényeges, amit te mindig mondasz, hogy a bajnoki cím az miért az elsődleges szempont, és ez az év minden szakaszában igaz, tehát sem ősszel, ugye, sem a hazai mérkőzésekkel nyilván nem lehet elkotyavetyelni a győzelmeket, mert ki tudja a végelszámolásnál éppen mennyi hiányzik valóban ahhoz a bajnoki címhez, és hát most már látható, hogy abban meg a Ferencváros óriási rutint szerzett, hogy a nyár azon időszakában, amikor a legtöbb csapat még csak így vakargatja össze magát, és a tengerparton érkeznek a játékosok, akkor ők azért rutinnal tudnak pályára lépni. Hozzáteszem persze, ez most szerintem Borbé Balázs, és ezt beszéltük Cselőtei Mártal is, a legjobb igazolása volt a Ferencvárosnak erre a szezonra. Így látod?
3: Így, egyértelműen. És előbb-utóbb jött volna, csak hát az élet hozta így. Lehet, hogy nem idén került volna, de mondom, a sors így akarta, hogy most jöjjön, és nagyon-nagyon szépen összerakta rövid időn belül a csapatot, és elfeledett, perifériára szorult játékosoknak adott bizalmat, akik éltek ezzel, gondolok itt Philip Romance-re, vagy Korbúra, de Zakariás Szent is említhetem.
1: Abszolút, aki így igaz.
3: Aki nagyon fontos gólokat lő, és a Fradi szív klasszikus megtestesítője.
1: Erről már sokat beszéltünk, és én is maximálisan így gondolom, hogy minden ízében és évek óta olyan hihetetlen alázattal állt mindig ahhoz a szerephez, amit éppen az aktuális szakvezető neki szánt, és most nagyon örülök, hogy most ez a szárba szökkenés fázisában van újra, mert szerintem is egy remek játékos, és nagyon nagy szükség van rá. Ugye Borbé Balázs szerintem nagyon szimpatikusan, nekem legalábbis objektíven ítéli meg, még a győztes mérkőzések után is fogalmaz meg kritikákat, meg itt is elmondta, hogy az egy nyilvánvalóan nem szerencsés taktika lenne, hogyha már a mérkőzés elejétől ezt az előnyt őrizni akarná Ferencváros. Te milyen mérkőzésképre számítasz? Milyen dinamikára?
3: Hát óvatos lesz az első 20-25 perc, az óvatosságról szól majd a labdabirtoklás, hogy legyen nálunk a labda, nyugtassuk meg magunkat. Ezzel szemben a Trabzonspornak gólokat kell lőni, hogyha tovább akar jutni, és hát egy hatalmas vetítő volt Fatih Tekke, amikor mondta, hogy a jobb csapat a Fradi, de nem kajolta meg se Borbé Balázs, senki a fradisták közül, és nem is szabad, mert sokkal nehezebb meccsre számítok, mint ami kint volt, pedig kint azért ott volt több mint 30 ezer török, akik üvöltöttek is, amikor kellett, de itt most a közönség a Fradi mellett lesz, és ez nagyon nagy előny, de nagyon okosan, nagyon óvatosan, nagyon rutinosan, nagyon taktikusan kell játszani, és ha meg tudnánk szerezni a vezetést, az óriási lökést adna a csapatnak, és akkor szerintem meg is lenne a továbbjutás, de ha ez így lesz, az egy óriási siker a magyar klubfutballnak. És nagyon remélem, hogy így lesz.
1: Hát igen, ugye a sorozatban most már a harmadik Európa Liga ősze lenne a Ferencvárosnak, és aztán reméljük, hogy tavasz is. Még annyit, hogy ha már a mérkőzés képe meg ugye az esetleges dinamika, hangsúlyok, főszereplők szóba kerültek, ugye azt láthattuk, hogy azért az egy héttel ezelőtti mérkőzésen szóba is került, ugye nem nagyon állt még össze az a Trabzon, azért azóta lejátszottak egy jól sikerült bajnoki mérkőzés, Szala is nyilvánvalóan villantott, és az is látható, hogy, illetve inkább én kérdezem, hogy egy ilyen csapatnál szerinted független attól, hogy halljuk a nagy nevek igazolását, akik közül persze még most nem léphetnek sokan pályára, de hogy vajon mennyire tud összeszokni, vagy olajozottabbá válni egy ilyen csapat, mint a török?
3: Hát most már játékban vannak, pontosan ezért, mert volt egy Başakşehir elleni bajnokiuk is.
1: Igen.
3: És én úgy vélem, hogy akit behozott a szünetben, Malinovskit és Simcsit mindenféleképp játszhatni fog, de az albán válogatott Mucsit is. Tehát ezek olyan játékosok, akik egy az egyezésben nagyon erősek, nagyon jók, és itt ezt ha le tudja védekezni a Fradi, akkor akkor nyertügyünk van. Márpedig Kadu levette például Mo Salah-t.
1: Igen.
3: A pályáról, de ő is egyre jó formában van. Itt az egyezések, és kellenek a biztosító emberek, tehát védekezésben nagyon-nagyon koncentráltnak és fegyelmezetnek kell lennünk. Támadásban meg nagyon bátornak, és nagyon bízom benne, hogy Yusuf is, meg Lenny Joseph is jobban fog játszani, mint kint Törökországban.
1: No, hát akkor most már gondolom a hátralévő órák egyre izgalmasabban telnek. Egy teltházas, rendkívül jó hangulatú mérkőzést vársz. Az esélyeket ugye sokaktól kérdeztük már itt százalékra. Nem tudom, te hogy látod, érdemes-e ebbe belemenni?
3: Hát én ezt nem szeretem így százalékban, meg a számok nem adják vissza azt, ami érzelmek vannak, meg gondolatok, meg taktika a pályán. Ezek száraz adatok. Uh-huh. Természetesen lehet kinyerni belőlük nagyon fontos információkat, de ennél fontosabb, hogy szép, nyugodtan készült a Fradi, és szerencsére most azt kell mondanom, hogy jobb, hogy el lett halasztva a bajnoki meccs, mert rá tudtak pihenni a játékosok erre a meccsre. A Trabzon a száratabb lesz, de ne tudd meg, hogy milyen helyekről jönnek. 300-400 kilométerekről indulnak meg az emberek, itt már hívogatnak, hogy hát mindenki transzban van, na, tehát fantasztikus hangulat lesz a stadionban, de a tévé előtt is szerintem több százezer híve lesz a csapatnak. Nagyon-nagyon örülnek, és a magyar futballnak nagyon sokat segítene, ha a Fradi 8-szor zsinórban, 8. alkalommal is csoportkörös lenne az Európa Ligában, és ez minden jó érzésű embernek is kell látnia, mert most itt félre kell tenni mindenféle rivalizálást a magyar futball ügye. A tét.
1: Ez így van, ez abszolút így van. 20 óra 30 perccel, tehát akkor a kezdő sípszó. Nagyon szurkolunk, nagyon fontos lenne valóban messzebbre mutató célok miatt is, hogy a Ferencváros ott legyen az Európa Liga őszi csoportkörében, úgyhogy sok sikert kívánunk természetesen, és Bánki Józsefnek köszönjük szépen, jó szurkolást testére!
3: Én is köszönöm, és remélem a török familiák csöndben fognak ülni ott a kebabosok.
1: Maradjon így, csöndben, és lehorgasztott fejjel a mérkőzés végéig. Legyen így. Köszönöm szépen, mi pedig rövidesen folytatjuk majd a Nemzeti Sportkörrel.
0: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 4 perc van, és ez itt már a Nemzeti Sportkör, három kitűnő kollégával, Kovács Erikával, a Nemzeti Sport főmunkatársával, Gergelis Józseffel, az MTI sportszerkesztőjével, és Göbő és Gáborral, szintén az MTI sportszerkesztőjével. Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
2: No, hát gazdagon van témánk, és kezdjük talán azzal, ami az egyik legörvendetesebb, hogyha a nemzetközi vagy európai labdarúgó szintére tekintünk ki, hiszen ugye a tegnapi Varga dupla is nagyban hozzájárult ahhoz, természetesen nem csak az ő góljai kellettek ez, de az ő góljai nagyon kellettek hozzá, hogy rekordszámú magyar légiós vehet részt a labdarúgó bajnokok ligája őszi liga szakaszában. Ugye jelen állás szerint úgy tűnik, hogy 7 játékosnak adat meg a lehetőség, persze ez mindig majd a aktuális mérkőzés, illetve a nevezés függvénye, hogy így is lesz, de a lehetőség ott van, és azért amióta figyeljük ugye ezt a sorozatot, és most számítsuk innen ki azokat, amikor csapatokkal betünk, és már értelemszerűen akkor több magyar játékos volt, de amikor a légiósokról beszélünk, ugye azt kezdtük el pedzegetni, hogyha egy kicsit a nagyobb képet nézzük, hogy honnan próbálnánk hova eljutni, és mit tenne igazán jót a magyar futballnak az, hogy hogyan edződjenek hozzá komoly európai megméretésekhez a magyar játékosok, akkor mondhatjuk-e azt, hogy ez egy nagyon pozitív és előremutató jelenség.
4: Szerintem mindenképpen. Tehát, hogy a világ legrangosabb európai kupasorozatában soha ennyi magyar játékos nem szerepelt, nyilván azt leszámítva, amikor magyar csapatok is bejutottak. Ez azt mutatja, hogy egyre több magyar játékos igazol olyan klubba, amely a futball legmagasabb polcán szerepel. Ezt nevezzük bajnokok ligájának.
2: Illetve hívják őket oda tulajdonképpen. Van rájuk szükség?
4: Ugye végülis Gulácsi, hogyha maradt volna, akkor is, mert ugye az RB Leipzigben a Willi Orbán, a Gulácsi elment a Villarrealba, de ott szintén bajnokok ligája. Ami nagyon jó, hogy az Alcatén fölkerült a főtáblára, ráadásul mondhatjuk, hogy hab könnyen, mert bő 30 perc után 3-0-ra vezetett, ebbe benne volt Varga duplája, aki egyébként a rá jellemző gólokat szerzett, mind a kettő baloldali szöglet után, az egyik egy röviden kifejelt labda, visszatették neki, gyönyörűen berúgta, a másik egy szokásos fejes gól.
2: Azt érzékeltétek azt az ütemét, hogy még mindenki állt, de ő már látszott, hogy ő már emelkedni fog, hogy jön be az a beadás. Tehát valami egészen elképesztő az a ritmus.
5: És még úgy is ezt szoktam figyelni, hogy nyilván mindenki figyel rá.
4: Tehát
5: mindenki tudja, mindenki készül rá, és mégis.
6: Hát a Ronaldónál is tudtad, hogy a biciklicsel fog jönni.
4: Azt nem tudtad,
6: hogy mikor viszi át. Tehát, hogy elviszi, az
4: Robben
6: biztos.
4: Henri, befele cselez, hosszúba csavar. Mindenki tudja,
2: a figurákat,
4: és mégis megcsinálja.
2: Igen, de valahogy ez a mindig egy tized másodperccel előrébb jár, mint a többiek, és az pont elég.
4: És egyébként ilyenkor nekem mindig nagyon fáj, hogy ezt a srácot, ezt miért nem fedeztük fel.
2: Jó, de én most mondd, azt figyelj, tehát, hogy 5 évvel ezelőtt ugye valóban a garázskapu szereléstől eljutottunk oda, hogy labdarúgó bajnokok ligája főtábláján meghatározó szerepet játszik egy csapatban.
5: De szerintem igen, hogyha fordítunk egyet, amit a Zsuzsa is mond, ebben meg van egy olyan nagy szépség, hogy idősen, ez most csúnyán hangzik, de hogy ebben a korban is oda tud érni, meg tudja csinálni, és nem az van, hogy a Fradiba
4: a
5: felfutott, elvitte.
4: A tehetség mindig utat tör magának.
5: Igen, ezt sósabba szoktam mondani. De hogy tényleg, tehát oké, hogy itt emlékeztek arra, amikor elment az Athénba, akkor ugye oda kellett volna mennie, vagy nagyobb csapat, de hogy ott is meg tudja mutatni. Tehát nem az van, hogy csak egyszer valami kifutott, hanem hogy egy kvázi idegen környezetbe, tehát hogy most már nem, de hogy...
4: És igazán, ugye ott arról beszéltünk, hogyha egy picit fiatalabb lenne, akkor nem Alcatén szintű csapat vitte volna, hanem akár egy Juventus, vagy egy Milan.
2: Igen,
4: vagy
2: de többi. Azért, amikor Marko Nikolicsal beszélgettem, ő meg azt mondta, hogy ők Varga Barrabást keresték. Tehát, hogy nekik meg ez a játékos kellett.
4: Ez fontos, hogy őt akarták személy szerint.
2: Igen, tehát ez meg szerintem mindenképpen ott a polcok között megint csak elhelyezi őt egy magasabb polcra, és a lám-lám nem csak arról van szó, ugye, hogy vele megnyerték a bajnoki címet, de vele ott vannak a BL főtábláján, és azért az Ajax Athénánál sem olyan sűrű esemény ez, hogy BL főtáblán vannak.
6: Ami egyébként ebben a listában szerintem érdekesebb, hogy nem is a 7 játékos, hanem hogy milyen klubokban játszanak. Igen. Tehát régebben, ha mondjuk volt 4-5 magyar a BL-be, akkor mondjuk egynek vagy kettőnek volt belga, ciprusi, hasonlók, tehát jó esélye nem volt már Pariban a tavaszi szezon, őszi szezon, vagy tavaszi szezonban. Most azért szerintem a Liverpool, a Galatasaray, Lipcse,
2: a bajnokságok is. Nézzük meg a bajnokságokat, ahonnan jönnek.
6: Ezek azért jó esélye, ott lesznek a legjobb 32 vagy 16 között ezek a csapatok. És...
4: hát a 32 azt szerintem ezeknél szerintem minden elvárás.
6: Én is azt gondolom, hogy abszolút, igen. Míg az Ajaxnál nem biztos, hogy elvárás, de hát azért a...
4: de hogy mindenképpen reálisnak gondolják és célnak tekintik, abban biztos vagyok.
6: Igen. Ennyi hát az a meccsre.
5: Néhányszor úgy felugrál, amikor tud, amikor jön, érkezik a labda, és akkor...
4: meg szerintem az Ajax-Katén ez most jó, tehát még azt érzem, hogy még felszálló ágban van, tehát hogy nem a platót elérte és lefele megy, hanem szerintem kifejezetten felszálló ágban van. Mond.
2: Igen. És hát ugye ezek a kisebb, nagyobb ilyen, hogy mondjam, kis inspiráció bombák, amikor ugye bemegy a tulajdonos, és azt mondja az öltözőben, hogy akkor most egy 2 millió eurós jutalmat ad a játékosoknak, mert bejutottak a bejelfő
4: tábláira. Ez egy tipik görög, meg török, nem? Mert klubvezető, hogy...
2: van egyébként egy zseniális képes erről.
6: De volt valami videó, most meg nem mondom melyik meccsről, hogy bejutottak a BL-be, bement a tulajdonos, konkrétan egy aktatáska a pénzre, hát ezt nem láttad, és nem láttad.
4: De ez görög-török.
6: Dobálta a játékosoknak a hát nagyon komoly euró kötegeket.
4: Igen. Tudtok, hogy jelenni, nem tetszik, ez hogy nem a bíró az bemegy a pályára megfenyegetni a bírót. Tehát ezek görög-török bajnokságban, ez teljesen normális.
5: Bocsánat, arrafelé ez adta magát az aktatáska, nem? Vagy valahogy úgy tudom elképzelni.
2: Na, de minden esetre nyilván ezek is azért ilyen kis inspiráció bombácskák, ami nyilván fontos, de hát alapvetően nem ez a fő szempont. Nyilván egy ekkora csapat életében is, anyagiak tekintetében is óriási jelentőségű, hogy a BL főtáblán vannak, és igazatok van, tehát hogyha azt nézzük, hogy mely bajnokságok, mely csapataiban játszanak ezek a magyar játékosok, akkor ugye az is egy fontos dolog, hogy van közöttük bőven olyan, aki egyrészt komoly eséllyel, gondolok nyilván a Liverpoolra, másrészt valóban meghatározó szerepet, tehát nem arról van szó, hogy van BL játékosunk a kispadon, vagy esetleg csereként, nyilván lehet, hogy már ilyen is előfordul, de hogy itt meghatározó szerepet játszó játékosok játszanak ezekben a csapatokban.
6: Hát abszolút, és az a Liverpoolt, ezt te is kiemelted, az egyértelmű, hogy
4: kezdő,
6: hogy
4: Gulácsi kezdő, Sallai kezdő, igen. Varga kezdő, egyedül azt gondolom, hogy még a Vitálisról nem tudjuk jelenteni, a görög bajnokságban kezdett, igen. De azt nyilván még persze. Nem látjuk hosszú távon, hogy mondjuk ő a BL-ben kezdő lesz.
2: De azt már Nikolics is elmondta, hogy még hozzá kell szokni a csapathoz.
4: Nyilván, de ehhez képest egyébként a görög bajnokságban nagyon jól játszó a kezdett, tehát hogy megvan az esélye beverekedni magát, de azt hiszem neki még bizonyítania kell, és bocsánat, nem is tudom, kit hagytam ki, mert még van egy hetedik.
2: Willi Orbán
4: kezdő. Tehát igen. Tulajdonképpen elmondhatjuk, hogy a 7 játékosunkból 6 alapember.
6: Igen.
4: És csak a Vitális, ahol még inkább azt mondjuk, hogy nem tudjuk, de én nem tudom
6: képzelni. De simán benne van, és fél év múlva az lesz.
4: Igen.
2: Hú, na, hát szóval elindul ez a nagy menetelés, és ugye most már a mai este folyamán már a párosításokat is ismerni fogjuk, hogyha ha innen nézzük, akkor egyrészt beszéltünk már, ugye két olyan szezon van mögöttünk, ahol egy svájci rendszerű ősz vár ránk, ezzel kapcsolatosan azért azt is láthattuk, hogy abban mindenképpen hozott ez újat, hogy a régebben sokszor unalomba fulladó selejtezők, hiszen a nagy csapatok ugye elkerülték a nagy csapatokat, tehát ott lehetett tudni a vége felé már, hogy ők kényelmesen megugorják majd a tavaszt, na most azért ez nem feltétlenül van így, szóval ebben a tekintetben vajon mire számíthatunk szerintetek ennek az ősznek a hozadékaként?
4: Én sokszor elmondtam, hogy nekem nagyon tetszik az új rendszer, pont azért, mert a mezőny eleje ugyanúgy hajt, hiszen ott az a motiváció, hogy a 8-ba benne maradjon, és sok esetben gól különbség dönt. Pont ezért egyébként szerintem több a gól is, bevallom, nem néztem meg ennek a statisztikáit, de egészen biztos vagyok benne.
2: Az első szezonban biztos, hát ott brutális
4: volt,
2: gól.
4: Voltak igen, ilyenek, hogy nem 5-0, hanem nem álltak
2: 8,
4: le.
2: 8-0
4: meg. És 8-9, talán volt 10-2 is, tehát, és azt hiszem, talán Dinamo Zágráb volt, amelyik utána egy teljesen bravúros sorozatot produkált. Lehet, hogy tévedek, és majd megírják a hallgatók, de volt egy 10-1, 10-2 a Bayern München ellen, és egyébként a végén ez okozta a Dinamo vesztét úgy, hogy egyébként bravúros győzelmeket aratott ez az első ilyen alapszakaszos idény volt. Szóval összességében nekem nagyon-nagyon tetszik, általában van egy-egy nagyobb kieső, ezt ilyen idézőesen mondom, hogy egy-egy olasz csapat kiesik, egy-egy német csapat esetleg kiesik, de összességében sokkal izgalmasabb a 8-ba jutás, a 24-be kerülés, tehát hogy ennek megvan a maga izgalma, és nekem kifejezetten tetszik. Egyébként ugye svájci rendszernek hívják, de nekem ez egy kicsit az amerikai ligák alapszakaszára hasonlít, tehát ott is megvannak a kiszabályszerűségek, ugye nem random 8 csapatot kapnak, hanem a koeficiens alapján 4 kalapban vannak sorsolva, mindegyikből 2-2 kapnak, egyel otthon, egyel idegenbe, tehát próbálnak egy igazságos rendszert felépíteni, nekem nagyon, nagyon bejön. Ez azt jelenti, hogy egy gyenge csapatnak van reális pontszerzési esélye, mert nem az, hogy bekerült egy halálcsoportba, mint a magyarok a 16-os EB-n, hanem mondjuk egy Fradi, mondjuk ha bejutna, akkor találkozik egy Dinamo Zágrából, egy Dinamo Kievvel, ahol van reális
2: sansza. Hát az hat, hiszen hozhatja így a sorsolás.
4: Így van, és akkor persze van olyan is, hogy idehoz egy nagy csapatot legyen az a Real Madrid, az Inter, tehát hogy szerintem nagyon igazságos a rendszer, én összességében nagyon kedvelem ezt.
6: Én a másik pólus vagyok, én nem szeretem a rendszert.
2: Hát ez egy vitaműsor.
6: Mert szerintem pont, hogy nem igazságos, tehát én nem szeretem, hogyha úgy rangsorolnak csapatokat, hogy mondjuk azok egymással nem is találkoztak. Tehát nekem ez már önmagában furcsa. Abból a szempontból mindenképpen pozitív, hogy a kis csapatoknak esélye van valami szép eredményt elérni, de itt a valami szép eredmény azért ez nagy többségében pontszerzés, egy-egy győzelem, de azért tehát ilyen nagyon messzemutató sikereket nem lehet elérni, hogy még negyed döntőbe bejut egy kis csapat. Nagyon-nagyon ritkán előfordul, és ugye magyar szempontból jó lehetne a BL, ha mondjuk az aktuális magyar bajnok oda kerülne, mert az pénzügyileg is, szakmailag is egy sokkal nagyobb dolog, az több meccset játszani, mint tényleg mondjuk 6 csoportmeccset, abból nem tudom, 4 az olyan, hogy esélyed sincs a pontszerzésre, de összességében számomra unalmasabb ez a lebonyolítás, én megmondom őszintén, hogy én a klasszik 16 csapatos bajnokok ligára esküszöm.
5: Ja, jó, hát nekem ja, az volt, már nagyon régen volt.
6: Az régen volt, nekem az volt a csúcs, de nyilván ott viszont abba belegondolni, hogy legyen egy magyar csapat, hát most 95-ben volt a Fradi, de ezt leszámítva nagyon nem volt esély a 16 csapatos BL-be.
4: Hát ugye az még az valami időszak volt, az úgy volt 16, hogy akkor a nagy bajnokságból 2 ment be. Ma ez ügyek keresztül hihetetlen, mert nincs az Isten, hogy ez bárki megszavazza.
2: Most is vannak azok a, ugye, azt gondolom, két párti a dolog, akik azt mondják, hogy a bajnokok ligája az bajnokok ligája legyen, és ne az legyen, hogy a nagyon masszív erős bajnokságokból azért 4-5 csapat oda kerülhet, mert ez eleve már megrotálja az esélyeit a kicsiknek. Tehát, hogy innentől
6: nem tudjátok. Egy konferencia ligában ott van a, nem tudom, Premier League 11. helyezettje, az nekem már egy kicsit sok.
5: Igen, én is ezzel értek egyet, hogy nyilván nem véletlen bajnokok ligája.
4: Igen, mondjuk ha hozzáteszem
5: mondjad. Nem, hanem hogy értem, hogy így erősödik a mezőny. Egyébként bármennyire is szeretlek, Göbivel értek egyet, mert nekem elfogadom. Is sokkal, én jobban szerettem a régi rendszert. Nekem ez jobban átláthatatlan, meg kevésbé igazságos.
4: Sőt, a Göbit azért nem értem, mert ő nagyon szereti az NFL-t, mert én ezt nagyon jól tudom. Hát, ahol jó. Egyébként szintén
6: de
4: ez
6: ott
4: van.
6: Azonos erősségű csapatok küzdenek nagyjából egymással.
4: Pont ezért van a koeficiens, hogy mindenki nagyjából ugyanolyan erősségű gárdákkal találkozzon, tehát nem véletlen van a kalapbeosztás, ami az elmúlt 5 év eredményei alapján van. Nem véletlen, hogy a Fradi például szerintem második alapos lesz, ha most sikerül.
6: De most beszéltél egy 10-2-es mérkőzésről például.
4: Igen, ott a Dinamo Zágráb belefutott, de egyébként nekem az is tetszett, hogy ezáltal a Bayern München motiválva volt arra, hogy 5-0-án álljon le.
2: Igen, de most végül is minden kalapból kap két ellenfelet tulajdonképpen. Tehát, igen, tehát ugye a negyedik körben. Jó, de mondjuk a negyedik kalapban lévő játékosoknak nyilván az első kalapban lévő játékosok óriási falat lesz majd. Tehát
4: ahogyne,
2: ez,
4: igen, hogyne. Tehát, hogy ez. De egyébként, és akkor még elmondom, hogy nekem miért nem tetszett a csoportkör. Ránéztünk a 8-4-es csoportra, és egy halálcsoportot láttam, amiben volt egy olasz, egy spanyol, meg egy angol, ott tudtad,
2: viszont,
4: hogy
2: ez sajnos lesz, viszont igaz, tehát ott az a sokszor uralomba fulladt.
4: Az összes többinek tudom, és Real Madrid, figyelj, hab könnyen, 5. fordulóba tét nélkül kiment, eljött, nem tudom, most nem akarok, mit elment a Dinamo Bukarest, ez játszott egy-egyet, mert már mindegy volt.
2: Na, már másodjára hozott szóval Real Madridot. Milyen lesz ez a Real Madrid ebben a BL szezonban, ugye? És azért Mourinho keze alatt, aki ugye most hát ódákat zen Kylian Mbappéről, aki egy mesterhármassal kezdett, 2 nappal korábban visszajött, mint a szabadsága, mert ennyire elkötelezett. Na, szóval beszáll a nagy őszi, és nem aztán tavasszi menetelésbe?
4: 2 nappal korábban visszament, mert Szardínián nyaralt. Ezt tudjátok, hogy honnan tudom? Csoba Péter kollégánk is ott nyaralt, és a lánya látta a jakton az Mbappét.
3: És nem szóltál?
2: Mert hogy én is ott nyaraltam.
4: De
3: a félvilág ott nyaralt, egyébként ezt néztük, hogy a Forma 1, így van, a Forma 1-es pilóták többsége most ott nyaralt.
4: Csoba Péter kollégánknak a lányának szelfie van, addig hívogatták le a jakton, hogy az Antonelli lement, és szelfit csinált a kollégánknak a lányával.
3: Egyébként a Zsuzsa kérdésére én nem vagyok
6: szakmai. Nem ismerném meg mondjuk 100 méterről egyébként.
3: Nem vagyok szakmailag teljesen hiteles, de hogyha én azt mondanám, hogy tehát, hogy engem meg bubolnának ott, nem mondanám, nem bíznék abban, hogy ez most már lassan végre lehetne a régi Real Madrid. Tehát, hogy én már nagyon, tehát az elmúlt 2-3 év...
2: Hát az könnyes volt minden
3: igen,
2: szempontból.
3: És én nem csak az eredmények miatt mondom ezt, hanem
2: ja,
3: ezek
2: hát az öltöző, meg a botrányok,
3: a balé, botrányok, a... aranylabda, tehát, hogy ez mind, ami ott történt, meg a pályán, meg pályán kívül, meg kimutogat...
4: Ilyen ez, nem lesz, ebbe biztos vagyok. A Mourinho...
3: Megfogja Mourinho ezt a sok
4: a Mourinho, amit tud... És azt még mai napig tudja, mert lehet, hogy edzőként azért ő...
3: Mert van, aki már azt mondja, hogy lefelé megy.
4: Ő abszolút lefelé megy.
2: De valószínűleg az inkább a taktikai, hogy mondjam, hozzáállás.
4: Mert most
2: már
4: is biztos, hogy játékosan, nem? Hogy a végére odaérjen, ott lehet, hogy kellene valamiféle modernebb gondolkodás.
2: De lehet, hogy addig meg már annyira összerázza a csapatát, hogy olyan lesz a belső hajtóerő.
4: Az összes csapatára igaz mai napig, hogy a játékosai imádják. Tehát pont azért, mert ő tudja kezelni ezeket az egókat, sőt, ő viszi el a balhét, hogy ne a Mbappéval foglalkozzak, ne a Viniciusszal, ő ezt meg fogja csinálni, ő ezt bárhova elment mai napig, ezt ő megcsinálta, hogy az öltöző imádja, az összes játékosa imádja. Én nem nagyon hallottam olyan játékost, aki valaha szitta volna a Mourinhót. Tehát, hogy ő ezt tudja. Viszont szerintem a szakmai felfogása felett lehet, hogy egy kicsit már eljárt az idő, de olyan,
2: látni,
4: olyan
2: de
4: botrányok nem lesznek a
2: Real Madridben. De játékos állománya, nem azt mondom, hogy ők ezt maguk tudják, hogy mit kell csinálni.
3: Ugyanezt akartam mondani, hogy lehet, hogy nem az a nagy lángi, mármint, hogy kell nyilván, de hogy ők alappal nagyon jó játékosok, csak eddig nem működtek
6: igen,
3: együtt.
6: Én is elég jó edző lent, tehát meg tudnám én is dicsérni a Mbappét.
7: Annyira ügyes ez a fiú, és olyan, hogy én vagyok az edzője.
3: Elvinnéd kifelé,
7: és
3: abban
7: visszajövődik.
6: Haradszom rá, hogy egyébként ilyen későt vissza, mert így a gyerekeim nem láthatták a Groupon Arénába, tehát azt mondja, ez Feró.
3: Nem volt szép
4: rossz. Nem a Groupon Arénába kellett volna lenni, hanem Szerdennyel.
6: Igen.
3: Igen.
6: De egyébként nem tudtam, egy hete voltam itt, és ugyanez volt a kérdés, hogy mit amikor Real Madridtól, én mondtam, hogy igazából semmit, tehát az lehet, hogy megfogja majd az egókat, és jobb lesz a légkör, de én nem látom azt, hogy a Rodrival megerősített Barcelonát mondjuk Spanyolországban meg lehet verni. A bajnokok ligája ott viszont bármi lehet, tehát hogy egy Real Madrid, kiküldik a Real Madrid mezt, akkor vezetnek 2-0-ra, és akkor bármi történhet. De nem hiszem, hogy a Mourinho faktor miatt lesz a Real Madrid jó csapat. Tényleg ott lehet, hogy az egókat meg fogja fogni, mindenki egy kicsit visszavesz az arcából.
3: De pont, de ettől lesz jó csapat, hogyha hát megfogja az egókat.
2: Okay, de most akkor de őszintén,
6: játékban nem hiszem,
2: mitől
6: hogy
2: lehet akkor ma jó a Real Madrid, amely azért, most ne kezdjük el nyilván felsorolni, hogy milyen múlttal bír, meg mit jelent a madridista lét, meg mit jelent bemenni abba a klubba, ahol itt tényleg így végignézed valóban.
6: Futball szakmailag mitől lehet jobb a Real Madrid?
2: Hát ezt akarom mondani.
6: Középpályát kéne erősíteni, én azt mondom. Ott a Kroos Modric távozás óta van egy, hát azt mondom, hogy jó, ettől függetlenül még így is nemzetközi eléggé elismert játékosok játszanak ott, de tényleg mondjuk a Barcelona Pedri, Rodri,
4: igen, vagy a párossal
6: összevet Vitinhaékkal, vagy akár az Arsenal Rice-ék,
4: de meg a
6: ott azért van egy kis hátránya a Reálnak szerintem, és azért a modern futball az most már nagy többségében ott dől el a harc. Nyilván azért ellensúlyozni tudja, mondjuk a Mbappé, Vinicius, Bellingham, hogyha formában vannak, és 5 gólt lőnek egy meccsen,
2: akkor jó esélye elindulnak. Most említettél, igen.
6: Persze, tehát benne van, de például Mourinho-nál azt viszont nem látom, hogy hagyja, hogy kiszakadjon a gólzsák, tehát nem tudom, 2 rúgnak, akkor gyorsan visszaállunk, lekapja valamelyik sztárját.
2: Mert azt mondod, hogy ez a Mourinho recept, hogy ez volt, ami mindig működött, és szerinted ez az, amiben ő már nem tartott lépést a modern futball fejlődésével?
6: Vagy nem akart lépést tartani, szerintem...
2: Én megadom neki a kreditet. Én nem tudom, meglátom, hogy azért ez a szezon
6: ilyen lesz. Nagy Mourinho fan lennék, engem is érdekelne. Tehát ő ebből ért, mindig megcsinálta, majdnem mindenhol működött.
4: Az első Mourinho érán ott pont azért vitték oda, mert ő arról híres, hogy a csapataival meg tudja ölni a domináns csapatok játékát. Nyilván kell egy kis idő, amíg ezt véghez viszi, mert az Inter sem egy év alatt lett bajnokok ligája győztes, sőt triplázó, tehát a triplázók elit klubjába került 2010-ben az Interre, és végül BL-t ugyan nem nyertek vele, de egyébként egy bajnoki címet igen, és az egy nagyon domináns Barcelona volt, és most szerintem pont ugyanezért esett rá a választás, mert ez a Barcelona megint nagyon dominánsan játszik.
6: Igen, de ha visszagondolsz, abba az érába a Real Madrid szurkolók nem bírták a Real Madridot.
4: Nézhetetlen volt a futballja, tehát, hogy
6: visszaviszek egy olyan edzőt, akit kiutáltak a klubtól, mert olyan borzasztó volt nézni azt a...
4: Ez így van.
6: Nem is a csapatjátékát, hanem az egyéneket, tehát amikor nem tudom, Sergio Ramos ráküldte messzire, és
2: rúgdagyon. Én ezt értem, de most máskor van, más a játékos állomány, és azt se felejtsük el, hogy viszont, amit az Erika említett, hogy olyan botrányossá vált a légkör a elsősorban az öltözőben, hogy most akkor milyen recepthez nyúltál volna, hogy mégis ki kell ide? Tehát, hogy ha Jürgen Klopp mondjuk nem megy oda, mert ha mondjuk nézzünk nagy kaliberű edzőket, akik képesek a személyiségekkel bánni, már pedig tudtuk, hogy nem megy, akkor azért olyan nagyon sok nem volt az európai térképen, akire azt lehet mondani, hogy van olyan tekintélye a játékosok szemszögéből, aki ezt a zsákból, hát már bocsánat, egybe tudja tartani.
6: Szerintem a megoldás az a Real Madrid kezébe volt, Xabi Alonso személyébe.
2: De hát az már egy
6: borzasztóan kezelte. Tehát, hogy... Igen. Ott a játékosoknak adtak kvázi igazat az edző felett. Szerintem pont fordítva kellett volna csinálni, és nagyjából most lennénk ott, hogy ott tartana szerintem a Real, amit elképzelett Xabi Alonso.
4: Én is így gondolom, hogy az ő elküldés az hiba volt. Viszont ebben a helyzetben, bár elsőre nekem nem tetszett a Mourinho kinevezés, mert azt mondtam, hogy pont azért, mert hogy eljárt már felett az idő, de jobban belegondolva ugyanazt érzem, hogy a Barca dominanciáját megtörni erre alkalmas, tehát hogy pont ebben jó valakinek a domináns játékát megtörni, illetve öltözőbe rendet tenni, hát ha valamihez ez a két legfontosabb dolog, ami kellett a Real Madridnál, ha ehhez valaki ért, az José Mourinho.
2: Na jó, hát az, hogy...
4: Special van, hogy ahogy ő magát hívja.
2: Hogy mennyivel szeretik jobban akár a játékosok, akár a szurkolók, így most a Real Madridot nem tudhatjuk, de vajon Andoni Iraola Liverpoolját mennyire szeretik? Mert ugye ez itt most egy izgalmas szezon lehet, és a Liverpoolnak is hát más problémák kapcsán, de van hova visszakapaszkodni azok után, amit ugye a Jürgen Klopp érában láthattunk, még akkor is nem a BL eredményességről, hanem nyilván a Premier League szereplésről, meg a masszivitás erről beszélünk ennek a csapatnak. Ti hogy látjátok itt, hiszen azért nagyon jó azt kimondani, hogy van egy meghatározó Szoboszlaiuk. Van egy olyan kerkezük, amelyik úgy tűnik, hogy újjáéled, ugye a már jól ismert edző keze alatt, akivel ugye együtt volt a Bournemouth-nál, szóval, és hát persze nyilván van egy jól formálódó csapat.
4: Igazániból Iraola kinevezése szerintem Kerkeznek volt nagyon jó, mert Szoboszlainak
2: szerintem... Mondjuk Kerkeznek volt köszönhetően, az egy picit túlzás azért.
4: Nem, igazán, mert szerintem Szoboszlainak mindegy. Én nem hiszem el, hogy ő most van olyan csapat a világon, ahol ő nem alapember és kezdő lenne. Tehát én ezt gondolom Szoboszlairól, szerintem teljesen mindegy, hogy ki az edző, ő játszik.
2: Azt nem osztom, hogy mindegy szerintem, de az, hogy ő bárkihez tud alkalmazkodni, és bármilyen poszthoz, azt viszont találja.
4: Az előző idény megmutatta. Tehát tényleg teljesen mindegy, hogy ott az a kérdés, hogy milyen posztra rakják be, igen, de amúgy ő játszik. Viszont Kerkez ugye azért, bár volt már az Ákmárban, azt hiszem, konferencia liga elődöntőt is játszottak, de hát azért a nemzetközi topligákban ugye a Bournemouth-ban mutatkozott, ahol éppen Iraola volt az edzője. Tehát azt gondolom, hogy ha valaki ismeri őt, meg az erősségeit, és jól fogja tudni kamatoztatni a tudását, és eltitkolni, vagy háttérbe szorítani a hátrányait, akkor azt szerintem pont ő, én szerintem, én maga Iraola is örül neki, hogy Kerkez a bal bekje. Úgyhogy szerintem Kerkez ebben nagyon sokat profitálhat, és mondom azt sem.
2: Rára nézek, mert tudom, hogy Kerkez
3: felkezd. Ha, hogy ne. Én nagyon örültem ennek a... De én nekem már tavaly is tetszett Kerkez, ahogy megvetette a lábát, vagy hogy mondjam. Abszolút. Tehát, hogy kellett néhány hónap. Tetszik nekem ez a felállás, aztán remélem, hogy azért a tavainál jobb szezon produkál a Liverpool. Most ezen én elgondolkoztam, mert egyébként a nyaralás alatt is tett egy takra otthon kellett lenni, nézni a Liverpool meccset. Én ezen gondolkoztam, ezen a döntetlen, hogy jó-e, nem jó-e, ott jó-e, nem tudom. De
6: így jó. Tehát a Liverpool egyébként ezen a meccsen gyakorlatilag igen, végig hátrányban
3: ez
6: játszott.
3: Ez így van, tehát ezen...
6: A 99. percig nagyjából. Hát szerintem összességében örültek annak, hogy ebből egy pont lett, és nem
2: más
6: nulla.
2: Más típusú focit játszott, független attól, hogy hátrányba játszott, ugye inkább a Kloppi érára emlékeztető focit játszott, és egy nyilván az, azért az nagyon jó, nagyon jó volt, hogy ugye mentett Szoboszli a 99. percben.
4: Meg a Newcastle nem sokan fognak eljönni három ponttal, azért nyilván lesz ilyen csapat, de azért ez nem lesz túl gyakori.
2: Na jó, hát akkor egyelőre ennyit a BL-ről, és hát természetesen nagyon sok témánk van még itt a Nemzeti Sportkörben, úgyhogy rövidesen folytatjuk majd Kovács Erikával, Gergelis Józseffel és Köpős Gáborral a hírek után.
0: Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
8: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Három hónapos eltiltást kapott a kisvárdai Olá Bálint. 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba a katolikus Caritas. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
9: Az Újpest labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szendrei Norbert. A Zalaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a 4. kerületbe. A 26 éves középpályásért az Újpest mellett a BL főtáblás Azeri Szabah is érdeklődött. 3 hónapos eltiltást kapott Olá Bálint a Kisvárda labdarúgója, miután a 4. fordulóban súlyos sérülést okozott a Nyíregyháza játékosának. Tarsi Róbertnek eltört az arc csontja és elmozdult a szemgolyója, emiatt meg is kellett műteni. Olá Bálint, aki a megmozdulásért nem kapott piros lapot, november 30-áig nem léphet pályára. A kínai Kuyangban rendezett 5-tusa világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett csoportjában, így várhatják a szombati elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a 4 magyar indulóból 2 jutottak elődöntőbe, az eső miatt 2 naposra nyúlt selejtezőből. Koleszár Mihály és Szép Balázs holnap küzdhetnek meg a döntőbe jutásért. A délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, hiszen a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben.

0: áldozatokban. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést is indít. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Egyszeri támogatások helyett hosszú távú programokra van szükség ahhoz, hogy alkalmazkodni lehessen a klímaváltozás kihívásaihoz, hangsúlyozta az agrárminiszter a debreceni Farmer Expo-n. Bóna Szabolcs hozzátette, az öntözés önmagában nem elegendő, ezért olyan termesztési technológiákat, valamint növény- és állatfajokat kell találni, amelyek megfelelnek a megváltozott körülményeknek. A koronavírus járvány idején kialakult áruhiánnyal és rendkívüli kereslettel indokolta az Orbán kormány egészségügyi államtitkára, hogy a korábbi ár többszöröséért vásároltak lélegeztetőgépeket. Takács Péter annak kapcsán beszélt erről, hogy Orbán Anita külügyminiszter két napja feljelentést tett a 2020-as lélegeztetőgép beszerzések ügyében.
1: Közlekedés.
0: Erős a tranzitforgalom az M1-es főváros felé vezető oldalán Tata és Bicske között. Budapest felé érdemes az átterelt belső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Napos, gomoly felhős az idő. Elszórtan lehet egy-egy zápor. Holnap fokozódik a hőség, de szaharai por is érkezik, emiatt szűrtebb napsütésre számíthatunk. A szél ma többfelé megélénkül, holnap északnyugaton megerősödik. Éjszaka 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. A Balaton és a Tisza tó 24, a Velencei tó 22 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: És ez itt továbbra is a Nemzeti Sportkör, és folytatjuk Gergelics Józseffel, Göbös Gáborval és Kovács Erikával, csak hogy most az ABC sorrendet is elővegyük. No, hát ugye Bajnokok Ligájáról beszéltünk, és tulajdonképpen néhány nagy csapatot picit találomra kiemeltünk, de talán még egy mondatot a Paris Saint-Germain mindenképpen érdemel szerintem, ugye címvédőként, mert hogy itt úgy tűnik, hogy hát ebben a szezonban sem lesz könnyű dolga bármelyik csapatnak, amelyik ezt a francia gárdát meg akarja állítani.
4: Nem, abszolút nem. Én a PSG-t a három legesélyesebb közé sorolom.
3: Melyik a másik kettő szerinted?
4: Barcelona. Barcelona és Bayern, így van.
5: Azért zárójában hagyj egyezzem meg, hogy a nagyjából 16-nál vagy 8-nál jártunk a világbajnokságon, amíg itt ebben a stúdióban mellettem úriember kijelentett, hogy egészen biztos benne, hogy a franciák nyerik a világbajnokságot, senki meg nem állítja őket, senki el nem veszi tőlük a
4: most is fáj egy picit egyébként.
5: Az aranyérmet, csak azért mondom, hogy egy kicsit osszuk azokat, amiket mond a megérzéseit.
4: De a Chelsea klubvilágbajnoki címét azt nagyon szépen
5: mindig elmondod, és amikor a spanyolok megverték a franciákat, én ráírtam ennyit, hogy juhú, és akkor annyit itt vissza, hogy én ezt nem hiszem el.
4: Na, úgyhogy én ezt a hármat tartom a legnagyobb favoritnak, és őszintén szólva...
5: Bayern.
4: És őszintén szólva meglepne, ha bárki más odaérne a jelenleg.
3: Tessék!
4: Ez egy jó tipp, tehát hogy ez izgalmas tipp mindenképpen.
3: És egy angol csapatot esetleg véletlenül...
5: Liverpoolra gondolsz?
3: Hát akár Manchester City, vagy mit tudom én...
6: Az most teljesen felforult, tehát ott az Arsenal most kiemelkedik keretügyileg is, meg csapatügyileg is.
4: A keretügyileg abban...
3: Mert csak úgy elegánsan az angol csapatokat átugrottad.
4: Szerintem.
6: Keretben, és egyébként, ha már PSG Liverpool, ugye most a Barcola elvileg megállapodott a Liverpool-el, úgyhogy
4: Egy
6: 140 millió euróért, ha jól tudom.
3: Úristen, milyen számokról beszélünk.
6: Igen, tehát ott az egyik csak

0: csapat erősödik, a másik gyengül, igen. És azért PSG-nél szerintem azt kell elővenni, hogy gyakorlatilag ők két éve vannak egy nagyon erőltetett menetben. Ugye az első bajnokok ligája cím után jött a klub VB, aztán megvédték a címüket, utána VB-re mentek a játékosok, igen. Tehát most láttuk azt, hogy Dembélének valószínűleg kevés is volt az a 3 hét szabja, amit kapott a FIFA-tól, mert gyorsan elküldték még 5 napra, hogy kicsit pihenjen, és szerintem nem ő az egyetlen ebbe a csapatba, tehát...
1: Jó, tehát Lóvis szerintem belengedte, hogy ő szeretné
0: jó, ezt jó, tehát abszolút, de azért hosszú távon...
2: És egyébként engem pont ez mert ugye ők a klub BB-n is a döntőig meneteltek, tehát nem az volt, hogy elengedték és csoportkörre kiesünk, tehát hogy igazándiból engem a címvédés talán emiatt lepett meg a legjobban, hogy azt gondoltam, hogy az idény végére el fog fogyni ez a PSG, és nem fogyott el, sőt. Tehát, hogy egyébként az Enrique valamit ilyen szempontból tud, hogy valahogy tavaszra hogy kell összerakni egy csapatot, tehát ugye ezt klasszikusan elmondják, hogy ősszel nem tud megnyerni a bajnokok ligáját, erről azért a Liverpool tudna mesélni Slotta. Megnyerni
1: viszont... Ennek volt még egy nagy mestere, egy bizonyos Real Madriddal, egy Carlo Ancelotti, aki ezt nagyon tudta, hogy kell tavaszra felhúzni a csapatot.
3: Majd Mourinho is tudni fogja.
1: Én most beállok,
2: most már akkor beállok ebbe a sorba. A Mourinho egyébként, azért nyert 2 bajnokok ligáját, a Rómával nyert konferencia ligát, a Manchester United-de nyert Európa ligát, tehát hogy egyébként, ha valaki tud, és akkor itt hagyd mondjam el, ha már én Róma szurkoló vagyok.
3: Tudtam, hogy ezt kidoborítjuk.
2: De most tényleg, tehát ez az a Róma, amelyik a világ szerencsétlenségét hordozza a hátán, mint klub, tehát hogy kevés vesztesebb csapatotól kell képzelni, 2-szer egymást nem bevitte
1: loser,
2: a döntőbe. Az olasz bajnokság Arzenálja, ezt azért mindig szeretem elmondani, bár az Arzenál csodák csodájára most ott nyerni ugye egy bajnokságot. Ez a két csapat, ez a mestere annak, hogy hogy veszítsem el a lehető legjobb csapatommal. Ez nem tudom, nyilván nem... Mindegy, ne is menjünk bele, de hogy ezt a Rómát 2-szer bevinni európai kupa döntőbe, ebből az egyiket megnyerte, én kiutaztam erre a meccsre Tiranába, mai napig ezt a világ 8. csodájának tartom, hogy nyert a Róma, aztán Budapesten persze...
1: Oda is kiutaztál?
2: Oda kérlek, hazautaztam Rómából, mert akkor 40. szülnapomról Rómából jöttem haza a meccsre.
3: Jóci tudott élni mindig is, ugye?
1: Persze. Jó, oké, akkor Jóci show után... Folytassuk egy picit azzal, ami viszont mindannyiunknak nagyon-nagyon fontos, és a sava, vagy a súlya, vagy a sava borsa nyilván a magyar klubfutballnak, a Ferencváros mai összecsapása nyilván a török Trabzonspor ellen. Ugye itt azért, ha végignézzük azt, amit a Ferencváros itt mutatott az Európa Liga selejtezőben, akkor szerintem joggal lehetünk bizakodók, az első mérkőzés képe alapján joggal lehetünk bizakodók, de azért én azt is finoman szeretném hozzátenni, hogy akkor egy láthatóan még nagyon nem összerázódott török csapatnak egy hét is akár szerintem itt az olajozottság szemszögéből, és itt természetesen Szala formáját is ideértem, meg a többiekét is szerintem nagyon sokat számít, úgyhogy én azt gondolom, hogy bár névre ugyanaz a csapat jön, de nem ugyanaz a csapat jön, még akkor is, hogyha frissen igazoltak, nem lehetnek ott.
0: Hát mondjuk szerintem azért az egy hét az nagyon-nagyon rövid idő, oké, hogy most a Szala duplázott az első...
1: Bizony.
0: Első bajnoki góljait szerezte meg, sőt,
1: hát
0: aztán
1: félpályára
0: is rúgott egy gólt, amit aztán elvettek. De én továbbra is azt gondolom, hogy remélem, hogy belesik a saját csapdájába a Trabzonspor azzal, hogy Szálától vál el mindent ezen a mérkőzésen, mert az első találkozón ez volt a képlet, és hát ezt nagyon, nagyon könnyen megtalálta rá az orvosságot a Ferencváros. Én szerintem hasonló lehet a mai mérkőzés is, hogy mindent rápróbálnak meg kijátszani, legalábbis a találkozó elején, és nagyon bízom benne, hogy ez nem fog sikerülni. Onnantól lesz nagyon érdekes a találkozó. Tehát szerintem valahogy ebbe a periódusba kell a Ferencvárosnak legalább egy gólt lőnie, és akkor meg lehet a továbbítás.
1: Szokádú megint, ezt mondod, hogy leveszi majd a pályára?
0: Én remélem, tehát én nagyon bízom benne, mert szerintem az első megmozdulás, hát ha nem akarok sportszerűtlen lenni, de ott valami nagyon tekintélyt parancsoló belépőnek kellene lennie a Szálával szembe. Remélem, elég finoman fogalmaztam.
3: Ezt kisípoltuk.
0: Nem, hát el kéne venni a kedvét egy kicsit a ficánkolástól, és akkor...
1: De csak szabályos keretek között, ez nagyon fontos.
0: Félig meddig,
1: arcán persze. Látom, ezt közvetítik, tehát vigyázz, mert látszik az arcod.
0: Semmi gond, ezzel én vállalom. Tehát,
1: nem, most én azt ért, ez alatt azt értem, és ezt tényleg komolyan is
0: gondolom,
1: hogy nem
0: sérülést okozni, mint mondjuk Sergio Ramos tette a BL döntő beszállával szemben.
1: Igen, nem kockáztathatja szerintem a értelemszerűen a Ferencváros azt, hogy ha Isten kiállítás legyen. Nem,
0: de egyébként a török meccsre emlékezzetek vissza, a Szála legelső megmozdulása az volt, hogy ott a jobb szélen belindult befelé, és azt hiszem hárman rántották le a két karját egyszerre, és az egy jó, jó indítás volt
1: szerintem. Ezt meg át fogja élni egy párszor az idei török bajnokságban.
3: Viszont szerintem arra meg nem kevés az egy hét. Most nem akarom minősíteni, melyik az oroszlán is kirángatja a bajszot, de arra meg viszont nem kevés az egy hét, hogy egy kicsit felpaprikázódjanak.
0: Arra biztos jó, persze, de hogy játékba összecsiszolódjon jobban ez a török csapat, mert szerintem, ha mondjuk Szalát kivesszük ebbe a török csapatból, igaz, szerintem de, semmivel nem
3: igaz, de ettől függetlenül én szoktam mondani, hogy ez 1-0 az olyan veszélyes. Egyébként mindkét oldalról veszélyes eredmény.
0: Igen, de az idegenbeli 1-0 az elég jó.
1: Még veszélyesebb, még akkor is, ha nem ér semmi extra az idegenben.
3: Igen, tehát, hogy veszélyes, tehát mi se hátradőlni nem lehet, ha hátradőlni lenne a Fradi egy góllal. Persze, nyilván, csak ettől még veszélyes eredmény, tehát egy pillanat, tehát szerintem úgy kell oda menni, hogy 0-0.
2: Ja, abszolút. Egyébként ezt én ott voltam a sajtótájékoztatón, és akkor beszélek a Fradival kapcsolatos kedvenc témámról.
0: Na,
2: igen.
0: Na, mi a hosszóba.
2: Hogy Borbély Balázs.
1: Ja, persze. Akkor tehát, folytatódik
2: hogy,
1: a... Jóci Só.
2: Igen. Borbély Balázs, ott ugye Mourinho kapcsán, most akkor Borbély Balázs.
3: Egy vonalba említi őket.
2: Jó. Én komolyan mondom, én nagyon egyre inkább...
1: Én sőt, azt mondom, a legjobb igazolása volt a Ferencvárosnak Borbély Balázs.
2: Így van, mivel más nem is nagyon volt, mint igazolás.
1: De most érted, mire gondolom.
2: Én is, meg, de szerintem te is érted, igen, hogy mire. Tehát ennek a Fradinak azt hiszem ezen a nyáron 30 millióval csökkent a keretértéke. Igen. Most tudom, hogy nem a keretösszeg játszik. Egyébként utoljára ilyen kevés, azt hiszem a Rebrovérában volt. Pont akkor sikerült egyébként BL-be jutni, ezt csak úgy megjegyzem. Ezt azért mondom, hogy egyszerűen Borbély Balázs, amit csinál ezzel a Fradival, hogy rendszert váltott, és nem veszed észre. Amikor a Jensen volt az edző, akkor ugye mindenki türelemre intettek, hogy hát új játékrendszert honosít meg, ezért akadozhat a gépezet. Borbély Balázs semmiért nem mond, és azt látom, hogy azért volt egy Twente, volt egy Trabzon, azért a lengyel bajnokságból kapni ellenfélet, az első körben egy szerb ellenfél. Ha ezt a Fradi, ezt a négyes megcsinálja, azt szerintem ez a nyolcadik főtáblája lesz sorozatban. Szerintem meg kellene néznem, hogy a BL selejtező az hogy ment végig, de ott hozzáteszem, hogy ott egy meccses párharcok voltak, ugye azt hiszem a Covid miatt.
0: Igen.
2: Tehát én azt mondom, hogy ebben a nyolc évben szerintem ez a legfantasztikusabb selejtező sorozat a Fradinak, ha ez sikerre veszi. Tehát az, hogy a Twentét kapják a második
0: ugye
2: körben...
0: Ugye ezt ki is emelték, hogy gyakorlatilag mindegyik körben a lehető legnehezebb ellenfelt kapta a Fradi.
2: És úgy
0: van most itt az egésznek a kapujában.
2: Szinte csak távozók voltak, új vezetőedző, új játékrendszer, és azt látod, hogy működik. Tehát
1: és most különösen fáj, hogy a Ferencváros nem lett bajnok, mert ez a forma, amit most itt az Európa Liga selejtezőben mutatott, látva igen. Azokat a csapatokat, amelyek szembe jöhettek volna, ugye azt gondolom, hogy nem azt mondom, hogy kész tény, hogy bejutott volna a BL főtáblára, de ezzel a igen. Formából...
3: Jó esélye. De ott Borbély Balázs ott még máshova tolta.
1: Ez így van, vagy ez persze. Mondani,
3: máshova húzta,
2: igen. Vagy nem... Hát azt sem véletlen, hogy vele bajnok lettek, igen. Hogy igen, ez nem véletlen, próbál... ő tudta... Most úgy mondom, hogy ő tudta, nyilván az kellett a Győr, nem véletlen ezt a Győrt szétkapkodták, tehát hogy azt azért mondjuk ki, hogy a 5-6 legjobb játékosát elvitték, de hogy szóval én Borbély Balázsnál már tovább mennék, hogy szerintem Márko Rossi természetes utódja.
3: Ezt én már valakinél valahol olvastam, vagy valami most elemzésben.
1: Ennek akkor... azok egy valaki nem örül, aki
2: Nem. Én egyébként erre azt mondtam, hogyha minden jól sikerül az EB selejtezőkön és az EB-n, akkor ez a VB selejtezők, vagy a VB után lehet aktuális, tehát 4 évről beszélünk.
1: Eszem.
2: De én engem annyira meggyőzött Borbély Balázsnak az elmúlt, nem is tudom, 2-2,5 évben látott munkássága, és pont az, hogy a Győr után most a Fradinál is azt látom, hogy az ő személye elmegy egy Abufani, aki a magyar bajnokságban szerintem bőven kilógott fölfelé, szerintem top 3 játékos volt az NB1-be, és elmegy, és nem érzi meg igazán a Fradi, mert egy mögötte alig játszó, nem tudom, Korbu, és előlép, és fantasztikusan játszik. Ezek nagyon-nagyon-nagyon komoly dolgok szerintem edzőként, amit ő letett itt az asztalra ezzel a Fradival.
3: Igen.
2: Ja, bocsánat, jó? Nem a bajom.
3: Nem,
1: Egyetértek, és annál is inkább, mert hozzá még van egy számomra rendkívül szimpatikus tálalása mindennek, tehát a győztes mérkőzések után is elhangzik a kritika, hogy min lehetett volna javítani, elmondja ugye, hogy mivel nem lenne szabad ezen a mérkőzéseket. Igen, tehát igen. Egészségesen mértéktartó mindennek.
3: Tényleg van mögötte tudás, bizonyít, szóval, hogy ez egy végtelen jó elegy így kifelé is szerintem.
1: Na most mit szóltok ahhoz, mert ma már egy hosszabbat beszélgettünk Cselőtei Márkkal, akit én nagyon nagyra tartok, meg az ő elemzéseit is, és azt mondta, ugye, független attól, hogy mindenki ugye Európa Liga csoportkör éhes, és amit letett a Fradi az asztalra, ebből természetesen azt kívánnánk, és az lenne magától értetődő, hogy oda kerüljön a Ferencváros, de ő azt mondta, hogy szinte most már szerinte azzal, hogy nyilván ott van valamelyik ligában ugye a Ferencváros, majd, hogy nem mindegy, mondta ezt ő, azzal is, ugye, hogy ha egy ilyen erősségű Ferencváros, egy ilyen masszív szereplése mondjuk a konferencia ligában mehetne akár negyeddöntő, elődöntőig, hogy az majdnem akkora érték lehet, mint hogyha az ember az Európa Ligában azért jóval erősebb csapatokkal találkozna szembe. Ugye most én nagyon előre gondolkodtam, de azért ma ez el fog dőlni ez a kérdés, tehát végülis mégsem. Ehhez mit szóltok ehhez a megközelítéshez?
0: Mondjuk akkor mondjuk legyen az a kérdés, hogy elfogadni kell egy Európa Liga negyeddöntőt, egy konferencia liga nem tudom, elődöntőért cserébe?
2: Egy konferencia, elődöntő a max, ahhoz szerintem kell egy jó sorsás, hogy a végén ne kapjál a spanyol-német csapatot, vagy, hozzáteszem, a Fradi egy spanyol tizedik, biztos, hogy nem sikerülhet?
0: Én az Európa Ligánál maradok, megmondom őszintén. És nem tudom pontosan a számokat, de szerintem azért a zöldfehéreknél is a
2: pénz.
0: Ott a pénzügyi osztályon szerintem sokkal jobban örülnének, hogyha fölvázolnának nekik egy ilyen lehetőséget, valószínűleg ők látnak a számokat, tehát én azt gondolom, mondjuk egy közepesen jó, vagy egy nagyon jó Európa Liga menetelés, az biztos, hogy sokkal jobban megéri, mint egy még sokkal jobb konferencia liga menetelés. És én szerintem ezt a szurkolók is látják, nem a pénzügyi részét, hanem a szakmai részét, tehát azt gondolom, hogy ők is jobban meg tudnának barátkozni azzal, hogyha nem tudom, az Európa Ligában nem mennének 8 közé, vagy konferencia ligában 8 közé, de mondjuk az Európa Ligában meg összejön a negyed.
2: Az Európa Ligában azért ilyen Juventusok lesznek.
0: Hát ott lesz. Milán.
2: Azért az nem mindegy, kiket hozol ide. Tehát a konferencia ligából azért nagyon közönségcsalogató csapatot nem tudsz idehozni még az első kalapból sem.
0: Nem.
2: Sőt, most nem néztem meg a koeficienseket, de szerintem akkor az első kalapos lenne a konferencia ligában. Ebben majdnem biztos vagyok egyébként.
1: Uh-huh. Tehát akkor ilyen szempontból
2: lehet. Ez egy kiemelkedő csapat lenne. Az Európa Ligában viszont évek óta egyébként, ha valami előnye volt az átalakításnak, azt szerintem az, hogy az Európa Liga szerintem kifejezetten erős. Tehát, hogy olyan csapatok jutottak el a végjátékba, mint a Leverkusen, az AS Roma, ezek a csapatok azért évek óta bizonyítanak, ugye azért a Leverkusen után a német bajnok lett, tehát, hogy itt szerintem nagyon komoly csapatok vannak, talán a Milán is itt
0: Milán
2: van.
0: Is itt van.
2: Tehát, hogy azért mondom, hogy innen azért nagyon csapatok. Jó csapatokat igen, lehet idehozni, ami nem mindegy a szurkolóknak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én Fradi szurkoló vagyok, akkor, vagy lennék, bocsánat. Akkor én a Milánnal, meg a Juventusszal szeretnék, meg ezekkel a csapatokkal, akik az Európa Ligában vannak.
0: Viszont azt azért tegyük hozzá, hogy ez a ma esti nem sikerülne, akkor se dől össze a világ, mint Jóci is mondott, hogy ez az egyik legjobb menetelése a Ferencvárosnak, szerintem ebbe a 8 évbe. Most ha ebből véletlenül, ne egy Isten, tényleg lenne egy 2-0-ás vereség és konferencia liga, akkor is megy tovább azért, és ott kell legjobban szerepelni. De ne legyen így.
2: Ne legyen így.
1: Ne legyen így, abszolút, és ugye erről persze beszélgettünk, hogy ugye Szala lehet ebben az ellenoldalon az egyik kulcsfigura, de az is érdekes, hogy látjuk-e még azt a Szalát szerintetek. Nem akarom ma este ezt látni, de akit ugye megszokhattunk még egy néhány évvel ezelőttig a Liverpoolban.
2: Én szerintem azért a Szala még mindig egy kiemelkedő játékos, tehát most...
3: Lenyugvó napnak is?
2: Van ereje? Nem, tehát Szala kiemelkedő, szuper képességei vannak. Most lehet, hogy a gyorsasága már nem olyan, de azért azt gondolom, hogy ez...
1: Az első mérkőzésre pont azt láttam, hogy sokkal gyorsabb volt, mint a csapat.
3: De nem lehet, hogy a Liverpoolban picit ilyen mentális nem lelki, mert ez így furcsa, tehát hogy ott valami, ott van csak...
2: De szerintem ott tudta, hogy utolsó év is rányomatta a bélyegét.
3: Igen, én tehát ezt gondolom kicsit is. Olyan, mint hogyha ez egy másik, de hogy ez
0: bocsánat,
3: a régebbi.
0: De az nem úgy indult, hogy utolsó év.
2: Előtte
0: Csiliárdok írt alá, még két vagy három évre, nem is tudom,
2: de a vége csúnya volt.
0: Hát a vége csúnya volt.
2: Szerintem az Afrika kupától lett viszonylag egyértelmű, hogy kicsit kegyvesztetté vált, vagy nem
1: ott,
2: tudom.
1: Ott meg vártuk is, hogy majd hát, ha honnan visszatér, akkor abból igen. lesz egy ilyen, nem is tudom, kibéküléses történet.
3: De most ez itt egy picit a régi ényét idézi, ha nem is ugyanaz. Tehát, hogy másabb, mint ami volt Liverpoolban, nem?
2: Na, abszolút, nyilván én nem gondolom, hogy ők lenne égve. Tehát ez nem a Signori meg a Matásokon esette szerintem.
0: Jó, pedig nagy király volt a Sopronban, bocsánat.
1: Szala lehet a török bajnokságban remek formában, ma legyen. Ne hozza ezt ez lehetőség szerint, és aztán
3: kívánunk
1: a többit
3: neki minden jót, nem ma.
2: Törökországban.
1: Így van. Na, megengeditek egy kicsit hazabeszélve, hátrább egy pár percre egy kedves témát hozok ide, mert hogy a torna sport ifjú legendája részben erre is gondolva, Oksana Csuszovicina 51 évesen a 18. világbajnokságára kvalifikálta magát az idei Rotterdam ugrásban, persze kedvenc szerén. Hát ez nekem csak azért döbbenetes, mert 1989-ben már szovjet válogatott volt, ugyan a világban is, amire indult, én még magyar válogatott voltam, tehát, hogy volt egy pillanat, egy év, legalább több is fedésben a pályafutásunkban, és ő a 18. világbajnokságára készül.
3: Megfordulhat a szerepkör? Hogy lehet? Tehát, hogy én ezen már tavaly is gondolkoztam, meg tavaly előtt is, hogy ugye ugrik, nézegetem az ugrásait. Oké, persze, azt látom, hogy mi is öregszünk, látom, hogy azért öregszik. De mi viszi, mert nyilván nem, most bocsánat, hogy ezt mondom, nem a pénz, azért már van család. Tehát, hogy
1: és azt mondta, hogy szereti.
3: De fizikailag,
1: szereti, amíg szereti,
3: de te ezt csináltad fizikailag, hogy lehet?
1: Ez csinálni
2: hihetetlen. De hogy bírja a térd?
1: Ugye 152 centi 44 kiló, tehát viszonylag pici.
0: Valamelyik adásban hozták be itt azt a kérdést, ilyen quiz kérdés jelleggel, hogy melyik az a sport a világon, ahol legtöbbet edzenek a sportok, és ott nyilván a szertorna volt egyébként az első. És azért szertornászok 20 kötője 30 éves korukra, nem azt mondom, hogy kiégnek, hanem elfárad a test, sérülések, tényleg nem tudom, 10-12 órákat edzenek,
1: elkopik.
0: És ezt hogy lehet 50 éves korban csinálni?
1: Jó, nyilvánvalóan teljesen. Azért, ha valaki már ugye csak úgymond egyszerre koncentrál, és ez az egész szer specialista lét, amit a tornasport ugye jó pár évtizeddel ezelőtt behozott, azért ez könnyített olyan szempontból a tornászok életén, hogyha egyszeren jó voltál, akkor persze azon nagyon sokat kell gyakorolni, de mondjuk nem koptál el a többin, meg ugye nincsenek már kötelező gyakorlatok, meg egy csomó minden, ami még minket koptatott, nagyon koptatott, sokkal jobb minőségűek a szerek, a leérkező szivacsok sokkal puhábbak, nem ütődik annyit az ízületet 100 milliószor per nap, mint ahogy ez, de ez akkor is megfejtett.
3: Hát mégsem hogy... úgy van, hogy megnyomsz rajta egy gombot, és megcsinálja,
0: hát
3: nem?
0: Meg ráadásul tehát a tornasportban elképesztő ütemben fejlődnek a dolgok, tehát egyre nehezebb elemeket, olyan, most néztem az EB döntőn, pont az ugrásnál mutattak be négyen olyan ugrást, a Dragulescu szaltót, amit annó csak ő tudott, most igen. Már azt négyen hát ugrották meg, igen. Gyakorlatilag igen. Kötelező elemeket.
1: Az ugrás második felében már triplát is csavarnak. Tehát egészen
3: több sportágban nincs ilyen. Mármint, hogy ennyire kirívó. Nem az, hogy idős, mert nyilván
2: sportlőni.
3: De akkor már vívók is van, aki ugye...
1: De ahol a fizikalitásnak ekkora szerepe van.
2: De hogy ilyen... De kérdezni, hogy nincs, hány milliót ugorhatott ő? De most ezt komolyan kérdezem.
1: Sokat.
2: De neked van erre valami becslésed, hogy mennyit ugorhatott
1: ki kéne a pályát? Számolni.
2: Nem tudom, elkezdte hány év, 8 évesen.
1: De azt azért elmondja hát egyébként, hogy ugye egyértelműen azért a minőség, meg a mentális felkészülés irányába tolódik ez most már el. Tehát ő nyilvánvalóan már pontosan el tudja fejben végezni ezt az ugrást, és az, ha fizikailag meg tudja tartani nagyjából ezt a testsúlyt, relatíve ezt a gyorsaságot, akkor ezt ő egyedül képes
0: erre. Ezt úgy mondod, hogy csak meg tudja tartani, te is tudod, hogy ez elképesztően nehéz.
1: Hát persze.
3: De ez azt jelenti, hogy vannak tornaedzés nélküli hetei?
1: Szerintem vannak.
3: Nem leállásai, mert nyilván mit fut vagy edző, de hogy vannak hetek, hónapok, amikor szerintem mondjuk simán. És ebben most azért a korban már kell, hogy
1: szerintem
3: legyen.
1: Szerintem kell, és másképp is csinálja már a regenerációját is, tehát ebben vannak már olyan tornatermen kívüli sportok, meg nem is tudom, ami nyilván őt formában tartja, de hát igen, tehát hál' Istennek, hogy van egy ilyen csoda, úgyhogy sok sikert kívánunk Oksana Csuszovicinának, és el is szaladt az időnk, meg akiknek még sok sikert kívánunk, nyilván a magyar női röplabda válogatott már a magyar férfi kosárlabda válogatott, és hát nem beszélve a Ferencvárosról, nem beszélve a kajakkenusainkról, szóval rengeteg minden zajlik egy időben, úgyhogy hajrá magyarok, és hát természetesen nyomon követünk mindent, ami fontos itt a Nemzeti Sportrádióban, úgyhogy maradjatok velünk Kovács Erikának, Gergelis Józsefnek és Gövés Gábornak. Köszönöm szépen!
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Valódi sportdömpinggel várjuk a hallgatókat. A hölgyeknél a magyar női röplabda válogatott Lettország ellen lép pályára a döntőfontosságú Európa-bajnoki csoportmérkőzésen, ahol minden pontnak óriási súlya van a továbbjutás szempontjából. Ezzel párhuzamosan a férfi kosárlabda válogatottunkra is kőkemény csata vár. Észtország ellen kell kiharcolni a győzelmet a világbajnoki selejtezők drámai végjátékában. Kezdés 18 órától. A koronát pedig este a labdarúgás teszi fel a napra. A tét nem kevesebb, mint az alapszakaszba jutás. Ferencváros, Trabzonspor, labdarúgó Európa Liga selejtező visszavágó 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Hamarosan kezd Miskolcon férfi kosárlabda válogatottunk, amely az észtek ellen hazai pályán kezdi meg a világbajnoki selejtező harmadik fázisát. Keszi Dóra az esélyekről a Nemzeti Sport kitűnő újságíróját, Bobori Balást kérdezte.
3: Nagyon érdekes a helyzet, ugye ez a selejtezők harmadik köre az előselejtezővel együtt, tehát volt az előselejtező, mivel sikeresen tovább léptünk, jött az első csoportkör, majd onnan alakult ki a második csoportkör mezőnye, velünk párhuzamosan futó csoportból érkezett még három ellenfél ebbe a hatosba, csak velük fogunk játszani oda-vissza a lapon. Ebből a hatosból négy csapat három győzelmet és három vereséget hozott, ezek között vagyunk mi is, és azok a csapatok vannak még ugyanilyen mérleggel, akikkel játszani fogunk a következő jó háromnegyed évben. Soha nem volt ilyen jó esélye talán a magyar válogatottnak, ez kijelenthető, mert matematikai alapon is az úgy tűnik, hogy hasonló esélyekkel futunk közt neki a selejtezőknek, mint a többi három csapat, aki hasonló mérleggel jött be ebbe a hatosba. De azt kell, hogy mondjam, hogy talán az erőviszonyok is nagyon kiegyenlítettek. Én úgy gondolom, hogy se Szlovénia, se Észtország, sem Svédország nem klasszisokkal jobb nálunk, mint mondjuk a csoportot vezető Franciaország, amelyik győzelemmel és egy vereséggel vezeti a csoportot, és egyértelműen kiemelkedik ebből a hatosból. És talán a sorsolás olyan szempontból kedvező, hogy a következő két mérkőzésen, ami még egyébként a nyári szünethez tartozik a klubévadon belül, hogy az ellenfeleknél nincsen olyan igazán kiemelkedő klasszis, aki egymaga képes eldönteni egy mérkőzést. Az észteknél nagyon sok topjátékos van, aki európai topbajnokságokban szerepel, de nem azok a világklasszikok, mint például Luka Doncic, aki a Szlovéniaknál hagyja majd ki a mérkőzést, hiszen a családjára szeretett volna koncentrálni ezen a nyáron, illetve arra, hogy hosszú sérülése után a Los Angeles Lakersben szeptembertől teljes értékű munkát tudjon végezni. Tehát Luka Doncic vasárnap nem lesz, viszont nekünk csak a mai mérkőzésekkel foglalkozni Miskolcon. A srácok egyébként melegítenek, és talán mi azt is elmondhatjuk, hogy a jelenlegi legjobb összeállításunkban szerepelhetünk ezen összecsapáson. Tehát az előjelek jók.
4: Július eleje óta azért nem játszott itt mérkőzést a magyar férfi kosárlabda válogatott, illetve azért felkészülési mérkőzéseket játszottak, amik azért elég jól sikerültek. Nem tudom, milyen információid vannak még, hogy sikerültek ezek a felkészülési mérkőzések, az edzések milyenek voltak most már azért a legtöbb játékos tényleg visszatérhetett, szóval milyen információid vannak még a csapatról?
3: Igen, tegnap Váradi Benedekkel beszéltem, a szombathelyiek rutinos hátvédjével, aki elmondta, hogy nagyon jó felkészülést végzett a csapat itt az előző hetekben, és ugye volt egy felkészülési mérkőzés szombaton Székesfehérváron, Ausztria ellen, egy zárt kapus mérkőzés volt, amit nagyon simán 35 ponttal, 107 pontot dobva nyert meg a válogatott. Azt azért tudni kell, hogy az osztrákok nem tartoznak még az európai középezőnyhöz sem, tehát ez egy tényleg egy gyakorló mérkőzésnek volt jó. Ettől függetlenül a 107 pont és a kiváló támadó játék azért biztatónak tűnik. Váradi Benedek elmondta, hogy ehhez képest rengeteg hibát látott ő is a játékban, és ezt kielemezte a szakmai stáb, kielemezték a játékosok is, úgyhogy azon lesz a csapat, hogy ezt ma ne mutassák meg, és ne kövessenek el hibákat. Főleg azért, mert Váradi azt is kiemelte, hogy az észtek tényleg kivárásra játszanak, minden apró hibát szeretnek megbüntetni, nagyon gyors és dinamikus kosárlabdát szeretnek játszani. Ez nagyon meg kell majd becsülni a labdát, nem fér bele sok labdaeladás, be kell fejezni az akciókat, és lehetőleg a lepattanókra menni kell, mert egyébként rohanni fognak az észtek. Úgyhogy ő azt mondta, hogy ez egy parázs csata lesz, azt gondolom, hogy itt Miskolcon, ráadásul remélhetőleg rengeteg néző előtt ered, nagyon nagy esély van.
4: Az észteknek azért tényleg több meghatározó játékosuk van, erős európai bajnokságokban sorolhatjuk ide akár Spanyolországot, Olaszországot vagy Lengyelországot, illetve ugye a szövetségi kapitányuk azért viszonylag új, vagy hát annyira talán nem is új, mert már ő irányította a csapatot a tavalyi Európa bajnokságon is, Heiko Ranulla, szóval tényleg milyen játékerőt képvisel ez az ész csapat. Van-e olyan játékosok, akire kimondottan figyelni kell, és mit adhat mondjuk tényleg Heiko Ranulla személyen ehhez a csapathoz?
3: Igen, erről is beszéltünk tegnap Árany Benedekkel. Igazából sok jó játékos alkot egy igazi csapatot, és na, tényleg az összeköszokottság és a rutin az erejük. Nagyon sokan játszottak, vagy játszanak most is Spanyolországban, ugye ez Európa első számú bajnoksága, de ahogy mondtad, akad innen Franciaországból, Olaszországból, Lengyelországból, de Litvániából is játékos, szóval tényleg rendkívül jó ligákból áll össze ez az ész csapat, és azt mindenképpen figyelemfelkeltő, hogy ők is játszottak két felkészülési mérkőzést a múlt héten, ráadásul Ausztriánál jóval erősebb ellenfelek ellen, hiszen összecsaptak Litvániával, ugye őket nem kell bemutatni, ráadásul őket le is nyerték, de meg is verték Litvániában egy felkészülési mérkőzésen. Aztán a következő meccsen Olaszországban már sima vereséget szenvedtek, de például a litvániai győzelmük az intőjel, és muszáj lesz nagyon odafigyelni rájuk, mert nem véletlenül állnak ugyanolyan mérleggel, mint mi. Ők ott voltak az előző Európa-bajnokságon 2025-ben, mi sajnos onnan hiányoztunk. Ez is azért mutatja egyelőre, hogy egy nagyon picivel esélyesebbek, de ezt itt Miskolcon bőven el lehet tüntetni, hogyha fegyelmezetten, és nagyon jó védekezésben mutatva játszik a csapatunk.
4: Igen, és azért egy hétre rá következik Szlovénia, azt te is említetted, hogy Luka Doncic most nincs a keretben, de azért így is bőven erős ez a csapat, azt gondolom, mert azért van feltörekvő NBA reménységük, illetve korábbi Euroliga játékosok is, szóval ez a szlovén válogatott verhető lesz, nyilván az nehézséget jelent, hogy nekik lesz hazai pálya, mert a miénk utaznak majd Szlovéniába, szóval mit vársz még attól a mérkőzéstől, te is majd utazol a csapattal, ha jól tudom.
3: Igen, ez így van. Ugye ez vasárnapon ez a mérkőzés Ljubljanában, tehát lesz most egy holnapi utazás, utána pedig egy teljes nap, amikor lehet készülni a mérkőzésre a vasárnapi összecsapás előtt. Az botorság lenne állítani, hogy esélyesként utazunk Szlovéniába, mert nagyon-nagyon erős csapat a szlovén. Az, hogy nincs Luka Doncic, az természetesen óriási előny, mert hát őt, hogyha ő lenne, azért alaposan megcsapannánk az esélyeit, tehát a világ legjobb csapatai nem tudják megállítani őt, hogyha elkapja a fonalat, és tényleg képes egyedül megnyerni a mérkőzéseket. Azt is látni kell, hogy Doncic nélkül Szlovénia három győzelmet tudott felmutatni az előző körben, és ugyanúgy elszenvedett három vereséget, mint mi. Tehát nem verhetetlen ebben az összetételben ez a csapat. Rutinos csapatról van szó, de ott is talán lesz a vérfrissítés, amit mondtál is, hogy akadnak is fiatal reménységek. Most ebben az állapotban azt mondom, hogy van reményünk arra, hogy egy kiváló játékkal ott is nyerni tudjunk, vagy ott nyerni tudjunk, mert ezt ugye az is az a mai mérkőzés függvénye is, de ami az amely nekünk előnyt jelentett, hogy viszont nálunk a jelenlegi legjobb csapat van a pályán, és a legjobb 12 játékos, vagy a legjobbnak vélt 12 játékos szerepel ma is, remélhetőleg nem lesz sérülés, és így Gasper Okor megint számított arra a 12-re, akit a legjobbnak vél adott mérkőzésen. Szerencsére nincs sérültünk, és ez azért fontos, mert Golomán György és Nate Reversa, mi honosított amerikai centerünk, még nem szerepelt együtt, amióta Gasper Okorna szövetségi kapitány. és kettejük játéka nagyon meghatározó lehet a palánk alatt. Meglátjuk, hogy hogy működnek együtt, de erre a pillanatra nagyon régóta várunk. Úgyhogy nem tudom más mondani, csak ismételni magam, hogy minden korábbinál jobb esélyünk van arra, hogy egyszer eljussunk egy világbajnokságra, mert ugye férfi válogatott még nem járt világbajnokságon. Úgyhogy meglátjuk, nagyon bízom benne, hogy egy nagyon összeszedett és jó játékot látunk, és látjuk továbbra is azt a fejlődést, amit az előző selejtezőben mutatott a csapat, akkor nagyon biztató volt az, ahogy mérkőzésről mérkőzésre tényleg léptünk előre, talán a játék minden elemében.
2: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál is a vezető Csiszt Zsuzsa. Poznánban már a középdöntőket rendezték a síkvízi kajakkenu világbajnokságon. A mieink szereplésére természetesen rányomta a bélyegét, hogy otthonról szomorú hírt kaptak, hiszen munkabalesetben 42 évesen életét vesztette korábbi világ- és Európa-bajnok társuk, a később a szövetség szakmai igazgatójaként is dolgozó Boros Gergely. Tóth Béla helyszíni összefoglalója következik.
5: Fejes Dániel és Csikós Zsóka remekel, a női kajak négyesnek csak egy kicsi hiányzott, a férfi csapathajó viszont tovább jutott. 6-ból 3, ez a magyarok középdöntős mutatója. Köszöntöm Önöket a lengyelországi Poznányból. A kajakkenu világbajnokság második versenynapján délután már középfutamokat is rendeztek. A gyorsasági szakákban 6 magyar egységet buzdíthatott a hazánkból ideutazó maroknyi szurkolótábor. A férfi kenusok király számában 1001-esben Fejes Dániel presztízsértékű győzelemmel jutott be az A-döntőbe. Már az MTK 26 éves versenyzője bivaly erős beosztást kapott, mellé sorsolták ugyanis a szám tokiói olimpiai bajnokát, a brazil Guimarães Queirost és az 500-on világbajnok oroszt Zahár Petrovot. Ennek dacára Fejes a legelejétől fogva erős tempót diktált, és szinte végig vezetve több mint egy hajóval verte meg dél-amerikai ellenfelét. A futam győztest a parton szólaltattam meg. Te hogy érezted, a végén maradt-e még erőd, mert úgy láttam, hogy a brazilnak a támadására arra még tudtál reagálni.
6: Igen, éreztem, hogy fog jönni a végén, és közben próbáltam arra figyelni, ha már sikerült ilyen előnyt kiharcolnom az elején, hogy azt próbáljam úgy megtartani, hogy a végére maradjon, hogyha meg kell indulni. Ez szerintem tök jól sikerült. Sőt, egy élesebb helyzetben, mármint úgy élesebb, hogy egy döntőbe jobban is bele tudtam volna menni. Én szerintem, remélem ez így lesz holnap is, próbáltam azt, hogy a végén meg tudjam tartani ezt az első helyet. Azért egy presztízs, hogy elsőként tovább tudok menni. Örülök, hogy így sikerült, és próbálom a döntőt is ilyen keményen csinálni, vagy keményebben is. Remélem, hogy ki fog jönni az, amiért készültünk eddig.
5: Erődemonstrációt tartottál, így is fogalmazhatunk, mert hogy itt volt ebben a döntőben az olimpiai bajnok, korábbi ugye tokiói olimpiai bajnok, a nagyon jó Petrov, a lengyelektől Kvazunov és Dimopulos is azért az elmúlt időben ádöntőzgetett folyamatosan. Tehát ha emlékszem, még tegnap azt mondtad nekem, hogy próbáltál úgy menni, hogy könnyebb középdöntőbe kerüljél, hát ez nem volt egy könnyű középfutam.
6: Hát nem sikerült sajnos, igen. Hát itt ugye azon is múlik, hogy a többi futamba ki az, aki elengedi, ki az, aki jobban bevállalja, megcsinálja. Hát ahogy néztem, jobb lett volna, ha harmadik vagyok, de az a baj, hogy előre ilyen számolgatás, ez csak egy ilyen körülbelüli, hogyha én az első 3 előfutamba vagyok, akkor meg kéne nyerni, de ott is simán előfordulhat ilyen, hogy ez inkább csak nekem megnyugtatás, hogy akkor hogy én is kéne csinálni az előfutamot. És ahogy láttam a rajtlistát, voltak ebbe olyan versenyzők, akiket már meg tudtam venni, egyedül a Petrovot nem, meg még a brazil. Szerintem még nem is versenyeztünk egy futamba, ha versenyeztünk is, akkor megvert. Úgyhogy azt tudtam, hogy a harmadik hely meg lehet, és úgy álltam hozzá, hogy innen most én tovább fogok jutni.
5: A körülményekhez mennyire tudtál alkalmazkodni? Most is elég szeles a pálya. Szembeszél van, hosszabb számotokra a táv, amit ugye a szembeszél miatt teljesíteni kell, de az összességében ezzel sikerült-e megbarátkoznod a tegnaphoz képest?
6: Sikerült, meg Montrealban is hasonló szélkörülmények voltak, vagy időjárási körülmények. Én úgy álltam neki, hogy szerintem nekem ez jobban fekszik, mint a többieknek. Legalábbis, ha nem is így van, én próbáltam ezt hinni. Egyébként jó is volt, mert tök jól akadt a lapát, éreztem, hogy van rajta van rajta súly, van rajta erő, úgyhogy nem zavart a szél. Tudtam, hogy hosszabb lesz, és annak ahhoz képest választottam a csapást is, tempót is, mindent.
5: Tette hozzá Fejes Dániel. A kajak négesek nem zártak hibátlan napot. A férfiak Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor összetételben az olimpiai bajnok német egység és a házgazdák csapathajója mögött a harmadik helyen zártak. Fodor és Kuruc ekkor már másodjára szállt vízre ma, hiszen ők délelőtt párosban futamgyőzelemmel mentek tovább a középdöntőbe. A férfi kajaknégyes tehát egyelőre még keresi a csúcsformáját. Az évad 4 világversenyéből 3-at megnyert. Egyedül a brandenburgi világkupán szorult a második helyre, így a magyar csapathajó egyértelmű éremesélyesként érkezett a VB-re. A fiatal női kajaknégyes ellenben már biztosan nem szerez meglepetés érmet. A Kiskóréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású együttes kicsivel, de lemaradt a nagyfináléről. A négyes az ausztrál, lengyel, dán hármas mögött a negyedik lett a középfutamban. Folytatás így a B-döntőben. A női kajak egyesek 1000 méteres távján a címvédő Csikó Zsóka egyelőre hiba nélkül lapától, a szolnoki kajakos magabiztosan szinte végig vezetve nyerte meg a középfutamát. A férfi kajakosok legrövidebb távján 200 méteren Balogh Gergely 19 századdal, míg a kenuegyesek sprint versenyében Hodován Dávid 2 tizeddel maradt le az A-döntőről, így ők holnap legfeljebb a 10. helyen végezhetnek összesítésben. Mi hiányzott, mi nem állt össze a középfutamban? Ezt kérdeztem Balogh Gergelytől.
7: A mozgás, az erő, meg egy kis stabilitás talán a hajóba. Tehát a mozgás az elcsúszott a hullámok miatt, az erő a szembeszél miatt talán, a stabilitás meg a pályának a viszontagságai, hogy elindítanak előttünk egy futamot nagyjából 2 perccel, és akkor próbálj meg egy maxos 200-at menni, ami az elég nehéz így. Valakinek sikerült, nekem ez most nem.
5: Itt most 200 méteren kellett volna a leggyorsabbnak lenni, itt nincsen javítási lehetőség, bármilyen gond vagy baj ért téged. Hogy érzed, hogy holnapra a B-döntőre bármit össze tudsz-e rakni magadban?
7: Ugye szerencsére csak szombaton lesz, tehát van most egy nap pihenőm. Meg nem semmi, meg hogy talán az időjárás is kedvesebb lesz hozzánk, és hátszélbe átfordul ez az amúgy csúnya szembeszél. Azt amúgy is jobban szeretem. Meg fejben odállok, és egy ugyanolyan max pályát, mint most, tehát ebben nem volt kérdés, hogy maxot belerakok. Azt sajnálom, hogy tényleg így jött ki a max, ennyi.
5: A délelőtti programban 6 előfutamot rendeztek, mindegyiben volt magyar induló. Azt már korábban elárultam, hogy a férfi kajakkettesek mezőnyében Kuruc Levent és Fodor Bence futamgyőzelemmel vívta ki a jogot a részvételre a szombati középdöntőben. A női kajakpárosunk a saját futamában az utolsó, még továbbjutást jelentő 7. helyjel kvalifikált a következő fázisba. Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra egy hónappal ezelőtt pótválogatón harcoltak ki a VB részvételt 500-on az olimpiai versenyszámban. A fiatal duó a szegedi Matyére megrendezett fiadalon a Csikó Zsóka, Újfalvi Laura és a Lucanna Gazsó Dóra egységet is maga mögé utasította. A ferencvárosi Hofer 18, míg a BHS-ében kajakozó Tölgyesi 20 esztendős, mindketten először szerepelnek felnőtt világbajnokságon. Mint mondják, a poznanyi napokat egyáltalán nem teherként élik meg. Hofer Biancát hallják.
8: Szerintem ez egy jól felépített pálya volt, szembeszélünk volt, szóval ezt is bele kell számolni, hogy azért ez a 7. hely az első pálya volt itt ezen a versenyen, és nem volt bennünk az a teher, hogy ezt most meg kéne nyerni, mert előfutamban én jobban örültem most egy picit azért, hogy bejutottunk egy középfutamba, és mehetek még egy pályát a döntő előtt, ha esetleg oda jutunk. Úgyhogy nekem ez mindenképpen pozitív volt, ez az egész pálya, amit most mentünk.
5: Flóra, mennyire volt nehézség a széléről indulni?
9: Egyébként nem mondanám, hogy nehézség volt. Talán kicsit még szeretjük is, hogy ott a saját dolgunkat tudjuk csinálni, és tényleg nem ott középen a darálóba vagyunk. Úgyhogy szerintem ez nem volt zavaró tényező, meg nem lesz.
5: Összességében még jól is jön a középfutam számotokra?
9: Igen, úgy gondolom, hogy igen, mivel elég friss páros vagyunk, és tényleg így 3 hetet készültünk erre. Ez a második versenyünk együtt. Úgyhogy mindenképpen én örülök neki, hogy megyünk.
5: Ugye 3 hetet készültetek együtt a pótválogatóhoz, az tényleg hatalmas meglepetés volt, ott másodjára ültetek össze. Ezt a 3 hetet, ezt hogyan sikerült végigcsinálni, akár mentálisan, akár fizikálisan, tehát hogyan érkeztetek ide, Bianca?
8: Én teljesen frissen és nyugodt állapotban tudtam innen megérkezni, mert a felkészülésünk azt szerintem nagyon jól sikerült. Jó volt az egésznek a menete, az edzések, a társaság is nagyon jó volt, úgyhogy egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott felkészülést tudunk szerintem magunk mögé most.
5: Összességében felszabadultnak érzitek magatokat, vagy inkább teherként élitek meg?
8: Abszolút felszabadultam, úgyhogy nekünk ez tényleg arról szól, hogy tapasztalatot szerezzünk. Ha lehet, akkor nagyon jó helyezéseken is szívesen végzek, úgyhogy ki azzal is szeretnénk számolni, hogy esetleg egy 1. 6 az becsúszhat nekünk is. Úgyhogy én abszolút nem érzem azt, hogy ez egy teher lenne nekünk.
5: Flóra, te is ugyanígy?
9: Igen. Pont az előző interjúban említettem, hogy talán kicsit állhatnánk oda, úgyhogy több druk van bennünk, mert most nem elég nyugodtan, nyugodt állapotban voltunk a rajt előtt. Úgyhogy szerintem teljesen jól érezzük magunkat, és örülünk, hogy itt lehetünk.
8: Szerintem meg fog jönni a középfutamra az a plusz izgalom, úgyhogy nem kell aggódni.
5: Szerepel az ötkarikás játékok műsorán a férfi kenu 2-esek 500 méteres versenyszáma is, ezért bír kiemelt figyelemmel a világbajnokságon. Az áprilisi szegedi válogatón diadalmaskodó, a montreali világkupán űridőt repesztő Kollár Kristóf Juhász István 2-ös a tavalyi VB bronzérmet szeretné megismételni. A mai előfutamban nem igazán ment alattuk a hajó. A hajrában nagy csatában maradtak alul a győzelmükkel fináléba jutó spanyolokkal, illetve a brazilokkal szemben. A magyar duó a középdöntőben folytatja szombaton. Futam győzelemmel jelezte szándékait Varga Ádám. A 2-szeres olimpiai ezüstérmes kajakos 501-esben a német Lipscher Lutz előtt elsőként haladt át a célvonalon, mindez pedig magabiztos továbbjutást ért. A ferencvárosi sportoló az EB-n lemaradt a dobogóról ebben a számban, így Poznányba kellően motiváltan érkezett. Varga a részsiker után a parton értékelt.
10: Mindenképp biztató volt, mert én nem tudom előre soha, hogy mennyire erős egy előfutam, mert nem tudni, hogy ki mennyire nyomja. A legnagyobb ellenfelem a futamból Lipscher volt, aki egy nagyon jó versenyző, viszont szerintem idén neki a 4-esen van a hangsúly, de az mindenképp meggyőző volt, hogy nagyon fölényesen tudtam nyerni, úgyhogy nem kellett kihajtani magamat. Az edzéseken azt éreztem, hogy visszajött a tavalyi meg az előző évekbeli formám, és örülök, hogy az első lépcső az bebizonyosodott számomra is, hogy versenyen is meg tudom csinálni ezt a formát.
5: Ugye ezzel a forma megtalálással küzdöttél eddig az egész idényben az Európa-bajnokságon is, de azóta eltelt 2 hónap, az mivel telt számodra, a felkészülés hogyan sikerült, hogy érzed?
10: Ja, az mindenképp sokat segített, hogy az EB után sok időm volt ahhoz, hogy fel tudjak készülni a végi VB-hez, meg volt a nyugalom ehhez. Tudtam kezdeni egy pihenővel, ami nagyon jól szokott esni évközben, vagy a szezon közben. Aztán 4 hétig otthon alapoztam, már egy hosszabb bevezésekkel. Majd 4 hétben beálltam az ausztrál válogatotthoz, ahol nagyon jó minőségi munkát tudtunk húzni, mert mindenkik világklasszi és olimpiai, sőt szerintem az egész csapat olimpiai bajnok. De mindenkinek van olimpiai érme, tehát tudtuk egymást húzni, és így motiváltak annyira, hogy kihajtsam magam minden edzésen, és ezáltal tudjak fejlődni.
5: Hogy az előző évedre azt mondtad, hogy a párizsi olimpia után szeretnél egy pihenősebbet másra és egyetemre is fókuszálni. A mostani év az nehezebb, de gondolom nem ugyanezzel a felfogással álltál hozzá ehhez az esztendőhöz. Tehát így mentalitásban volt bármi nehézség a 2 esztendőn belül az átállásra, hogy ez már azért egy komolyabb év, mégiscsak 2 év múlva lesz az olimpia?
10: Mindenképp abban komolyabb, hogy ez már kótaszerző, tehát ugyan fontosak a versenyek, de bízom abba, vagy én úgy látom az eredmények alapján is, hogy a magyar csapat van olyan erős, hogy meg kell csinálni persze mindent a kótaszerzésért, de nem meg fogjuk tudni szerezni. Tehát nem lesz vele szerintem probléma. A tavalyi évemet igen úgy akartam eltervezni, hogy kicsit lazábban veszem, és inkább maraton irányába megyek el abba az évbe, hogy utána a következő évre éhes legyek a síkvízi versenyre, de közben mégis edzésben maradjak és alapozzak. Sajnos ez nem vált valóra, és így azt mondom, hogy nem. Tehát a tavalyi évet is megcsináltam rendesen, tehát nem úgy mentem le edzésekre, hogy ezt most kicsit lazábban csinálom meg, mert Párizs utáni év, és nem nagyon jó formában is voltam tavaly, az kicsit kár volt, hogy az 1000 elcsúszott, és 500-ra fókuszáltam így jobban, de mindenki volt egy 500 és 5000-et együtt végig tudtam csinálni nagyon jól a szezonba. Igen, ennek ellenére az idei szezon az nem indult nagyon jól, egyébként az iskolát ugyanúgy csináltam, és sikerült a EB után letenni az államvizsgát.
11: Gratulálok!
10: Tehát, hogy ebben az évben is ilyen úgy volt iskolám, vagy egyetemen. Az is lehet mindenképp számított, hogy államvizsga után ebben is meg volt a nyugalom, hogy sok időm volt felkészülni, már nem kellett a sulival foglalkozni, a jó társaságban jól tettek az edzések, szóval ezek mind hozzátettek ahhoz, hogy, és hát remélhetőleg, hogy tudok jól menni majd a következő futamokon is, de edzéseken jól mentem, tehát ahhoz mindenképp hozzátett.
5: A júniusi portugáliai Európa-bajnokságon a dán Mørke taszította le a trónról Lutz Annát a női kajakosok sprint számában. Ha nem is feltétlen a visszavágó következett, de a két hölgy a csütörtöki előfutamban újra összemérte erejét. Az eredmény ugyanaz lett, mint két hónappal ezelőtt. Az újpesti Lutz így is meggyőző teljesítménnyel ment tovább a középfutamba, majd így összegzett.
8: A körülmények azok annyira nem jók, már nagyon lötyögős a víz, meg elég szeles volt eddig, és ahogy néztem, ennél csak rosszabb lesz a szél, úgyhogy ez biztos, hogy ehhez alkalmazkodni kell tudni, és remélem, hogy nekem ez menni fog.
5: Igen, az Európa-bajnokságon második lettél attól a dántól, akit most megelőzött, de az EB óta, ahogyan néztem, nem versenyeztél, téthelyzetben nem voltál. Hogy alakult ez a majdnem két hónap, több mint két hónap?
8: Hát volt egy téthelyzet verseny, de az igazság az, hogy onnantól kezdve ez csak a 200 méterre készültem, szóval remélem, hogy jobb a formám, mint az EB-n. Na, meglátjuk.
5: A pótválogatóra gondoltál, mint téthelyzet, de ugye most itt a 200-at az végig versenyzed ebben a szezonban. Ott a forma az milyen? Tehát a gyorsaság, az élesség az mennyire van meg?
8: Az edzéseken eléggé jól meg volt szerencsére. Jó időket tudtam menni szembeszélben és hátszélben is. Gyakoroltuk mindenféle körülményben, úgyhogy remélem, hogy ez a döntőbe ki is fog jönni.
5: A női kenusok legrövidebb távján 200-on, a szám szintén szerepel az ötkarikás játékok műsorán. A 2007-es születésű Paragi Petra indult, és harmadik helyjel váltotta meg jegyét a középdöntőbe.
12: Hát azt mondtad, hogy első pályás volt maga ez a verseny. Hát rajtnál sokat kellett várakozni. Ez mennyire zavart meg téged?
13: Próbáltam nem foglalkozni vele, kiálltam a redgépből is, úgyhogy szerintem a rajtam az teljesen rendben volt.
12: És a pálya maga?
13: Igen, egy kicsit hullámos volt, ami zavaró volt eléggé, de próbálom ezt is kizárni és a középfutamra ezen javítani.
12: A felnőttek között ez az első idényed, és úgy látszik, hogy fel tudod venni a versenyt, még a legjobbakkal is gondolok itt az olaszra. Hogy éled meg ezt, hogy felnőttek között versenyzel 18 évesen?
13: Igazából örülök, hogy itt lehetek, szerintem egy kicsit így felszabadultabb is. Sok tapasztalatot szerzek ezzel, úgyhogy ez egy nagyon pozitív dolog szerintem.
5: Paragi Petrát hallották. Eközben a Magyar Kajakkenu Társadalom gyászol, hiszen tragikus hirtelenséggel elhunyt az ekkori világ és Európa bajnok kajakos, a szövetség korábbi szakmai igazgatója, Boros Gergely. A szekszárdi születésű Boros 2004-ben Poznányban Európa bajnok lett a négyesek 200 méteren, majd ugyanebben a számban világbajnokságot is nyert 3 évvel később. A 2017-ben visszavonult Boros 2018 és 2024 között szakmai igazgatóként segítette a válogatott munkáját. Boros Gergely 42 éves volt.

Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Három magyar hajó jutott döntőbe a poznanyi VB-n. Kihirdették a felső oktatási pótfelvételi ponthatárait. Fokozatosan melegszik az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
0: Sporthírek.
3: Az Újpest labdarúgó csapatában folytatja pályafutását Szendrei Norbert. A Zalaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a negyedik kerületbe. A 26 éves középpályás érte az Újpest mellett, a BL főtáblás Azeri Szabah is érdeklődött. Három hónapos eltiltást kapott Olá Bálint, a Kisvárda labdarúgója, miután a labdarúgó OTP Bankliga negyedik fordulójában súlyos sérülést okozott a Nyíregyháza játékosának, Tarcsi Róbertnek, akinek eltört az arccsontja és elmozdult a szemgolyója. Emiatt meg is kellett műteni. Olá Bálint a megmozdulásért nem kapott piros lapot, november 30-áig nem léphet pályára. A délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, hiszen a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe, ahogy a női kajak egyesek között Csikós Zsóka is, szintén 1000 méteren. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. A női kajak négyesek között viszont a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább. Szintén kiesett Hodován Dávid, aki a kenu egyes 200 méteres versenyszámban indult, valamint a kajak egyes 200-on versenyző Balogh Gergely is búcsúzott. A kínai Kuyangban rendezett világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett, így várhatják a szombati elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a négy magyar indulóból ketten jutottak elődöntőbe a selejtezőből, Koreszár Mihály és Szép Balázs holnap küzdenek meg a döntőbe jutásért.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a vízszint növelő munkálatokban az erőmű működtetése érdekében. Már csak nem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium három magyar eltűntről tud, a tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést szervez. Szolidaritási akciót hirdetett az ökumenikus segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, amelyek már elérhetők a felvi.hu oldalon. A több mint 18 ezer jelentkezőből csak nem 11 ezeren jutottak be valamelyik szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjasként a felvételizők negyede kezdheti meg tanulmányait. A legtöbb pótfelvételiző a Debreceni Egyetemre, a Pécsi Tudományegyetemre és az ELTE-re jutott be. Átütemezni a tervezett haltelepítéseket az agrártárca az aszály miatt. Arra kérik a területi hatóságokat, hogy támogassák az időpontmódosítást, és szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését is. Idén csak nem 1000 hektárnyi halastó száradt ki Magyarországon. 200 tonna medúza bénította meg a legnagyobb atomerőművet Franciaországban. A 6 reaktorból 2-t le kellett állítani, de ez nincs hatással a még működő reaktorok biztonságára.

0: Legutóbb augusztus 11-én kellett 3 reaktort leállítani, szintén medúzák miatt. Az északi partvidéken fekvő létesítmények már tavaly is akadt gondja a csalánozókkal, amelyek eltömítették a tengeri szivattyúk szűrőit.
1: Közlekedés.
0: A fővárosban baleset történt a Könyves-Kálmán körúton az Albert Flórián út után. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan derült, fátyolfelhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödhet. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű, nagy tavaink vize 22-24 fokos.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. Fontos események történnek ma a magyar sportvilágban. 18 órától például pályára lép női röplabda válogatottunk az Európa-bajnokságon, és ha valamikor, akkor talán ma nyílhat esélye a győzelemre, a pontszerzése, hiszen ugyancsak nyeretlenen lettek lesznek majd a miénk ellenfelei. Isztambul van a helyszínen, ott van Virányi Zsolt kollégánk. Szia Zsolt! Na hát mekkora az esély valóban, hogy megszülethet esetleg az első magyar győzelem, és ezt se felejtsük el, hogy egyben, ha ez így lenne, akkor azért a továbbjutási reményeink is életben maradnának.
4: Szia Zsuzsi, köszöntöm a hallgatókat. Legalább 50% esély azért van, mert a világranglista helyezések alapján előbbre van a magyar válogatott, mint a lett. Ettől függetlenül a lettek 4 veresége nem teljesen reménytelen csapat benyomását mutatja, és láttam is több meccsüket. Így aztán a mieinknek valóban erre az utolsó 2 meccse nagyon fel kellett készülni, főleg fejben. A fizikai adottságok megvannak, és hát ráadásul egy napot a mieink most pihenhettek. Ez jól jöhet ezelőtt a meccs előtt, ahol azért megnézhetjük, hogy a lett keretben nem olyan nagy sztárok játszanak, tehát tényleg ők hozzá hasonlíthatóak. Például egy nevet mondok, Levinska, 4-es számú drezdai ütőjátékos, balkezes, és a lettek mellett szólhat az, hogy 20, azaz 20 darab ász nyitásuk volt, ebből a 2 legutolsó meccsen 10, a törökök elleni 3-0-ás vereségük volt a legsimább, az még az EB első meccse volt a lett válogatott számára, de ugye ne felejtsük el, hogy a magyar válogatott az első 2 meccsen, 2 játszmában a lengyelek, valamint a házigazda EB címére törökök ellen is sziporkáztak, és ez nagyon fiatal EB újoncokkal tartított magyar válogatott, 16-17, 1-16, 2-17, 2-18 éves játékossal vannak, 20 évesek, és itt Németh Anett, aki a legerősebb, legmeghatározóbb játékosunk, egy nemzetközi klasszis az olasz bajnokságból, ő 26 évével már tyúkanyónak számít.
3: Ugye említetted, hogy volt egy pihenő napja a mieinknek, aminek biztos nagyon fontos szerepe lehetett mind a lelki, mind pedig a fizikai regenerálódásban, és az elmúlt évek tapasztalatai is azt mutatták, hogy ilyenkor valahogy nagyon egységessé tudott formálódni a csapat, volt egy belső kohéziós erő, ami ilyenkor, hát hogy úgy mondjam, új csatornákat nyitott, meg van arról híred, hogy a csapat ebben a tekintetben mit tudott kumulálni a tegnapi napból?
4: A tegnapi edzésen ott voltunk, megnéztük, és hát ott azért az olasz szövetségkapitány is volt, amikor felemelte a szavát, és erőteljesebben kommunikált, kiabálta a lányokkal egy-egy szituációban. Nyilván ennek a pontos okát nem tudjuk, hiszen ez legyen a csapat belső titka, de az is látszik, hogy fel is kell rázni ezt a társaságot, mert a harmadik meccs a németek elleni vereség, még ha a németek esélyesebbek is, mert ők is jóval előbbre vannak a világranglistán, az mégis úgy nem nézett ki jól, nem mutatott jól, és ott kevés volt a bíztatója. A lett csapatról, amit előbb talán elkezdtem, de nem fejeztem be, és fontos lehet, hogy bizony ez a 20 ász, amit ütöttek, és a legutóbbi 2 meccsen ebből 10, tehát magyarán a nyitásaikra nagyon kell figyelnünk. Amúgy is a röplabdában ugye ez az egyik alapa, a nyitás és a nyitás fogadás. Ebben sokkal agresszívabbak voltak például a németek. Úgy nem kezdhetjük a meccset, ahogy a lengyelek vagy a törökök ellen is úgy sem játszhatunk, mint a legutóbbi meccsen. Sajnos, mert a németek azt kihasználták, és a második játszmától kezdve sétagalop volt számukra, sokkal jobban játszottak. Azok a németek, akik egyébként az első játszmát nyerő helyzetből elvesztették a lengyelekkel szemben itt a Sinan Erdem sportcsarnokban, ahol hát változatos a hangulat is, mert van, hogy 50-en vagy 250-en vannak, a törökök meccsén pedig 14-15 ezeren majdnem teltház, és ott az ember nem hallja a saját hangját. Szóval bízhatunk a kérdésedre még egyszer válaszolva abban, hogy sikerül a lányok fejében rendet tenni, illetve egyáltalán amire készültek erre a két meccsre, mert amiket kezünkben van a sorsunk. Ha 3-0-ra vagy 3-1-re verjük ma a letteket, majd holnap egy kiki meccsen a szlovéneket, akik szintén azért jó teljesítmény nyújtottak eddig az Európa-bajnokságon, de például tegnap a lettek elleni meccsen már 2-0-ás hátrányban voltak a szlovének, és onnan sikerült fordítani nekik nagy-nagy bravúrral. A letteknek meg egy meccsét emelném ki, amikor a lengyelek ellen 2-1-es hátránynál a negyedik játszmában is -8-9 pontról sikerült elrontaniuk egy játszmát, az a 2-2 lett volna a lengyel-lett meccsen. Szóval ez a lett csapat azért folyamatosan jó teljesítmény nyújtott, és 97-ben szerepelt legutóbb röplabda Európa-bajnokságon itt a nőknél, tehát ha nem is újonc csapat, de sokat kellett várni. Ne felejtsük el, hogy 2015-ig a magyar női röplabdának is 28 évet kellett várni 87-től, hogy kijussunk egy Európa-bajnokságra, és mint azért bizonyos hallgatók biztos emlékeznek rá, de akik nem, annak elmondom, hogy a 70-es években mi olimpiai 5.-4. helyezettek voltunk, még egy másik röplabdában, de az is röplabda volt, hogy hát világbajnokságokon voltunk, és EB-n ezüstérmesek voltunk egyszer 75-ben, és háromszor bronzérmesek, tehát azért a múltunk az nagyon erős, az a 30 év kihagyás, majdnem 30 év, az pedig majdnem megpecsételte a sportág sorsát, és a női röplabda az, ami most már sorozatban 6-szor az EB-ken itt van, 24 csapat közül, de jó lenne, ha megszakadna az a sorozat, ami 2021. augusztus 20-a óta tart, akkor vertünk meg az ellenfeleink közül legutóbb épp a szlovákokat, azóta 13 vereség, ott voltunk a 21-es és a 23-as EB-n is, ahogy már utaltam rá, de ez a 13 vereség az egy nagyon sok, és ez most már fiatalítás ide vagy oda, olasz szövetség kapitány emide vagy amoda, szóval ebből ki kell valahogy lábalni. A németek is 5 vereség után, 5 EB vereség, 2 EB-n 5 vereséget összegyűjtöttek, és utána nyertek sajnos ellenünk. Hát jó lenne ezt a példát követni.
3: Jó, és hát ugye említetted azt, hogy nyilván a letteknek voltak azért független attól, hogy ők is úgy érkeznek nagyjából, mint mi, egy felfelé szálló ága, de azért azt se felejtsük el, igaz ugyan, hogy ez persze nem most volt, hogy ugye 2-3-0-ra azért legyőztük ezt a csapatot az ezüst Európa Ligában. Noha ezt tudjuk, hogy már nem ez a lett válogatott, de adhat ez valamilyen önbizalom magot szerinted?
4: Arra gondolok, amit tegnap láttam az edzésen, és az ilyen ambivalens érzés, nem tudtam eldönteni, hogy most optimista legyek, vagy túlságosan pessimista és realista is, hogy mennyire hiszik el a lányok, a hölgyek azt, hogy igenis, semmi baj nem történt, a jóval esélyesebb csapatoktól kikaptak, és most itt a lettek ellen mindenki azt várja, és mutassák meg, hogy nem csak fellángolásaik vannak, hanem le tudnak győzni egy lett csapatot. Igen, 2 éve 3-0, meg 3-1 idegenben és hazai pályán, tehát egy 6-1 az magabiztos, és azért a két keret közül inkább a magyar alakult át, szerint a csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka is az első felnőtt EB-jén van korábbi sérülések miatt, ugye ő is a Vasashoz tért vissza, amely klubba magyar bajnokcsapat és a legtöbb játékos adja a válogatottban. Egy dolgot még mondanék így a vége feléhez közeledve, hogy azért a német válogatott például idén nyáron, amikor mi az ezüst, nem is ezüst, most már Európa Ligának hívják, és ott végeztünk a bronzérmet érő harmadik helyezésen, tehát magyar harmadikok lettünk az Európa Ligában, a legerősebb világválogatottak vagy válogatottak a világban pedig a Nemzetek Ligájában, és ott az a német csapat például a brazilokat is meg tudta verni 3-2-re, a törököktől Törökországban 3-2-re kapott ki, a nagyon erős belgákat is legyőzték 3-0-ra, hát mi ehhez képest azért gyengébb, alacsonyabban jegyzett a csapatok ellen értünk el sikereket, és nekünk annak is örülni kell, ha egy horvátot legyőzünk, vagy ma például a letteket, meg kell tanulni ezeket értékelni, nagyon nagy szükség lenne a jövő szempontjából, mert még akár ki is juthatunk a jövő évi VB-re, a világranglista alapján, de ahhoz is kellene itt nyerni a lettek ellen, és hát 2 év múlva ott leszünk az EB-n. Ennek a nagyon fiatal 21-es fél év átlag életkorú csapatnak azért a jövője szempontjából nem mindegy, hogy ma nyerünk vagy vesztünk.
3: Na hát akkor leginkább az első variációra szavaznék, hogyha lehet. Mindenképpen inkább a győzelem, és hogy beszéltük, ha ez sikerül elettek ellen, akkor tulajdonképpen a továbbjutási esélyeink megmaradnak még, ettől függetlenül, hogy nyilván utána azért sokféle egyéb dolgunk van. Köszönjük szépen Virányi Zsoltnak, és hát természetesen majd élőben kapcsoljuk ezt a mérkőzést is, és hát természetesen egyben a hallgatóinknak is köszönöm, hiszen ennyi volt már a hazafutás, hamarosan kezdődik majd most már a körkapcsolás Balogh Balázzsal, és ne felejtsék, hogy 18 órától férfi kosár és női röplabda válogatottunk mérkőzéseivel, és hát ami a mai nap egyik legfontosabb eseménye lesz magyar szempontból, ugye 20 óra 30 perctől pedig a Ferencváros Trabzonspor Európa Liga selejtezővel élőben, természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban is. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, a szerkesztő Elpap István, a hangmérnök Nagy Máté, és hát az is fontos információ, hogy műsoraink visszahallgathatók, ez is így a mediaclick.hu-n. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra.
1: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autó, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok, a mai nap szerkesztője Erdei Márk, a hangmérnök pedig Nagy Máté. És hamarosan két közvetítés is kezdődik, mégpedig itt Diósgyőrből, Miskolcról a Magyarország-Észtország férfi VB selejtező találkozó, valamint röplabdát közvetítünk, mégpedig a Magyarország-Lettország női EB mérkőzést Virányi Zsolt segítségével, hogy aztán majd természetesen beszámoljunk 20 óra 30-től élő közvetítésben a Ferencváros Trabzonspor Európa Liga rájátszó mérkőzés visszavágójáról, ugye az első meccsen idegenben a Ferencváros 1-0-ra győzött. Ezek a mai fő témáink itt a körkapcsolásban. Hamarosan kezdődik majd az a kosárlabda mérkőzés, amely nagyon fontos a magyar válogatott számára, hiszen világbajnoki selejtező sorozat harmadik szakaszához érkeztünk, és a magyar válogatott még áll a kijutásért vívott harcban. Egyáltalán nem reménytelen a helyzete. Miskolcon jó lenne legyőzni ma az észteket. Ugye először játszik a magyar válogatott története során férfi mérkőzést Miskolcon, úgyhogy ez lehet egy jó belépő, és kezdjük azért azzal, hogy a magyar férfi kosárlabda válogatott még nem szerepelt világbajnokságon, és itt lenne, ahogy említettem, az ideje elnézést. Ugye a magyar csapat csak úgy, mint a szlovénok, a svédek és az észtek ide a második, illetve a harmadik körbe 9-9 ponttal kerültek be. Finnországnak 10 pontja van, Franciaországnak 11 pontja. A mieink ellenfele sorrendben Finnország volt, a hazai mérkőzésen sikerült nyernünk a finnek ellen, nem kis meglepetés volt ez, és nyert a magyar csapat szerencsére. Aztán a belgáknál is sikerült 2 ponttal nyerni 87-85-re. Franciáktól kikaptunk hazai pályán Szombathelyen 74-71-re, de akkor is volt esély akár még a győzelemre is a hajrában, igaz a franciák végig vezettek, de a hajrában azért megnehezítettük alaposan a dolgukat. Aztán kikaptunk nem sokkal utána, 3 nappal utána Franciaországban 98-79-re, majd a finnek nyertek hazai pályán ellenünk, illetve a magyar-belga pedig 85-70-nel végződött. Ez volt tehát az a 6 mérkőzés, amely alapján most itt lehetünk ebben a következő körben, és hát nem lesz könnyű dolgunk, mert ellenfelünk az észt válogatott is kiváló játékerőt képvisel, vannak sztárjaik, de majd erről beszélünk még később, ami biztos, hogy a mi csoportunkban rendeznek ma 2 mérkőzést is, és már az egyik találkozó el is kezdődött, mégpedig a Finnország-Svédország mérkőzés, és a második negyedik percében a svédek idegenben, azaz Finnországban 28-25-re vezetnek, de majd rendszeresen figyeljük ezt is, de azt talán még elfelejtettem említeni, hogy 6 órától sorsolják majd 18 órától a labdarúgó BL csoportokat, és Erdei Márk, aki figyeli majd ezt, beszámol róla, hogy hogyan is állnak ezek a dolgok. Hamarosan kezdődik tehát a kosárlabda mérkőzés, Perl Zoltán már ott van a pályán, az biztos, aztán Somogyi Ádámot is láthatjuk, ott van Benke Szilárd is, Lukács, és most a labdát sajnos nem tudtuk elhozni az első támadásban, mert hogy elkezdődött a mérkőzés, tehát Miskolcon debütáló mérkőzés ez a magyar válogatott számára. Az első támadás tehát a vendégek vezetik, és egy 2 pontossal sikerült is nekik befejezni ezt az akciót, úgyhogy az első 2 pont az észt csapaté. Természetesen vannak a padon is olyan magyar játékosok, akik remek teljesítményre képesek, és bízunk benne, hogy nem tettek túl nagy terhet ugyan a fiúkra, de el is tudják ezt majd viselni remélhetőleg a mieink. Minden esetre most Somogyi egy hosszú labdát passzolt oda középre Golománnak, aki nem is tudta ezt megfogni, úgyhogy az alapvonalról bedobással jöhet az észt válogatott. De hogy mi újság a röplabda mérkőzésen, mert hogy folyamatosan kapcsoljuk majd Virányi Zsoltot, az Európa-bajnokságról most már is kapcsolunk kollégánknak. A Lettek ellen elkezdődött már a mérkőzés, Zsolt.
4: Szia Balázs, köszöntöm a hallgatókat, elkezdődött és Német Anett hatalmas keresztütését már csak a nézők tudják visszatenni a Lettek térfelére, de ez azt jelenti, hogy remek kapcsolás megvan, az első pontunk Kumpaliz, a 22 éves center az, aki egyébként a következő szezonban majd ismét külföldön folytatja Bukarestben a pályafutását, az 1-0-ás előny után legyen 2-3, stb., mert hogy a mai meccsen mindenképp nyerni kell 3-0-ra vagy 3-1-re, 3-2-es győzelem biztos kiesést jelent, de hol van az az első játszma, amit megnyerünk, hiszen egyelőre 3-3-0-ás a vereség a miénk mérlege, ezt követően a mostani 1-0-ás előnyünknél Bozóki szednek ütését, összeszedik a Lettek, befejezhetik ők, és a mi kereszt ütést blokkoló játékosunk Csereke Zsófia jól helyezkedett, de ráütötték a kezére a labdát, így egy-egy kiegyenlítettek a Lettek, mert hogy kipattant a labda, kosárlabda.
3: Pedig egy szabálytalanság, amelyet Benke Szilárd követett el, úgyhogy jöhetnek oldalbedobással a második percben a vendégek, és az előbb kimaradt egy akciójuk, de mi még mindig nem tudtuk megszerezni az első pontunkat, most viszont úgy sikerült kivarázsolni valahogy az észtjátékos kezéből a labdát, hogy mi jöhetünk az alapvonalról bedobással. Kocsár volt az, aki kiejtette, egyébként róla majd még ejtünk néhány szót. Minden esetre most Somogyi vezetheti át a labdát a túlsó térfélre, és már ott a három pontos vonal környékén, és természetesen talán hallják is, hogy sok magyar szurkoló ment ki. Benke pedig elenged egy három pontos, rövid, a lepattanott Golomán ugyan még arrébb tudja ütni, de megszerzik a vendégek, és hozhatják a következő támadást. A lepattanó a miénk azonban, Per Zoltán, ott megkínozzák alaposan, és végül is szabálytalanságot fúj a játékvezető. Hát jól is van ez így, mert valóban ez történt, hogy Per Zoli megpróbálta kihozni, nem hagyta magát, hogy ott elnyomják, ellökjék, és ott a saját palánkunk környékén Drell volt az, Henry Drell, aki szabálytalankodott. Még mindig 2-0-ra vezetnek az észtek, és már eltelik lassan 2 perc, Benke Szilárd kapja a labdát, aztán most tovább tette Perlnek, Per két ember mellett elmegy, nem áll bele a három pontosba, Somogyi lépne be, és kiütötték a kezéből, bár videózást kérnek egyből az észtek, akik ugye nyilván nagyon komolyan veszik ezt a mérkőzést, mert ők is tudják, amit mi, hogy ez a találkozó a továbbjutás szempontjából akár kulcsfontosságú is lehet, hiszen aki itt ma nyer, az nagy lépést tesz afelé, hogy tovább jusson a csoportból. Természetesen messze a franciák állnak a legjobban, ők ugye 5 győzelemmel és 1 vereséggel érkeztek, a finnek 4 sikerrel és 2 elveszített meccsel a harmadik körbe, és hát nagyon szeretnének ott lenni a továbbjutó helyen a magyarok is, amihez ez a győzelem kellene. Most van egy kis időnk, mert hogy videóznak a játékvezetők, úgyhogy menjünk röplabdára Virányi Zsolthoz.
4: 3-1-re vezetünk, jó a blokkunk, de a Lettek megmentik, nem volt tökéletes a támadás befejezésük, most is csak át tudják tetni a labdát épp hogy, és ezt Bozóki szent meg befejezhetni, az ő ütését blokkolják a Lettek, most ők következnek, Levinska, és olyan okosan, ahogy előbb Német Anett szerzett pontot, hasonlóan, hogy a blokk mellett fifikásan elütött, nem is erőben, hanem ésszel, ugyanezt megcsinálta Levinska, aki a japán női röplabda bajnokságban folytatja, a legjobb lett játékos, sosem találkoztunk még a Lettekkel Európa-bajnokságon, ennek egyszerű az oka. 97 óta most először vannak a Lettek itt, mi sorozatban 6-szor, 5-ből 5 a mérleg a két válogatott találkozóját mindig a magyar válogatott nyerte meg. Most 3-2-re szépítettek a Lettek, ők nyitnak, ez nem jó fogadás, most Kislillának a fogadását javítani kell a többieknek, legalább áttenni sikerült, viszont Levinska ütését blokkolni kellene, Csereke blokkja után ő maga megint hozzáér a labdához, ez még szabályos, és Anett a hálóról, az ütése nem vágódik le, a Lettek centerbe befejezhetik és be is fejezik a hátsó sorból érkező játékosuk, kiegyenlít, 3-3 kosárlabda.
3: Most nem a miénk a labda, a játékvezetők megvizsgálták, és hát sajnos tényleg úgy tűnt az ismétlésből, hogy Somogyi hozzáért ehhez a labdához, és nem az észt kezéről került ki, és ha már azt említette Virányi Zsolt, hogy mikor találkoztunk a Lettekkel, a magyar férfi válogatott az észtekkel 3 évvel ezelőtt találkozott Kecskeméten, és 2 összecsapástunk is írtunk az olimpiai selejtező előtt augusztus elején, mindkétszer kikaptunk. Ez a három pontos most azonban azt jelzi, hogy ez az észt válogatott nem biztos, hogy beindul a pontgyártással, mert mindig kettőnél jár, nekünk kellene már. Somogyi beviszi, kihagyja az Itzer, de odaütöttek neki, bosszankodik is, hogy nem ment be. Minden esetre remek betörést hajtott végre, és hát azért úgy látom, hogy az észtek folyamatosan mindent megpróbálnak eladni a játékvezetőnek, hogy ők oda nem értek hozzá, remélem majd azért megunják a sporik ezt a dolgot, mert többet beszélnek egyelőre, mint játszanak, bár ez lehet jó is. Jánari Gyoszár volt az, aki odaütött egyet egyébként, és most pedig akkor következhet Somogyi büntetője, amivel az első pontunk reméljük most már hamarosan ott lesz a gyűrűben. Bepattog végül is a gyűrűre, aztán föl a palánkra, és onnan megvan az első pontunk. Somogyi a szokásos kis fejpántjában játszik, és a sérülése már remélhetőleg a múlté. Nézzük a második büntetőjét. Ez most kimarad, kidobta a gyűrű. 2-1 az állás, de megvan az első pontunk, és van még hátra az első játékrészből 7 perc, 20 másodperc. Egy kemény védekezés kellene, Golomán támadja meg ott ellenfelét a három pontos vonalon kívül, elviszik mellette, és a játékvezető szabálytalanságot látott. Golomán szétteszi a kezét, hogy én uraim, biztos nem. Kocsára kiszerezte az első két pontosát az észt válogatottnak, most taporíthatja a pontjai számát. Hát igen, Golomán egy picit lökte valóban, meg ő fejjel egy kicsit bele is fordult a kezébe, szerencsére azonban nem tudta föltenni úgy a palánkra, hogy az a gyűrűbe kerüljön, és a játékvezető pedig már majd adja oda a kezébe a labdát, hogy elvégezhesse ezt a büntető dobást. Ő tehát akár már három pontos is lehet, és egyelőre többiek nem is nagyon kerültek dobóhelyzetbe. Hát elég érdekes dobótechnikával dobta, egy kézzel, és nem sikerült az első dobása, ez a lényeg, bármilyen technikával dob. Nekünk az a jó, hogyha nem megy be, a közönség persze biztatja is erre már idézőjelben, a magyar publikum. Megint eldobja, ez most bent van, három pontos immáron összesítésben, és 3-1-re vezet az észt válogatott, amikor Pell Zoltán veszi most a kezébe a karmesteri pálcát, Somogyi kimegy oda a jobb sarokba, aztán Pern Golománt választja, Golomán Benkének teszi, Benkének már volt egy három pontos kísérlete, de az lejött a gyűrűről, Perlnek adja, szép lassan azért fogy a támadó idő, már csak 5 másodperc van hátra, Perl nem tud beleállni, de ott volt egy szabálytalan zárás, ráadásul részünkről azt mutatja a játékvezető, Golománra már ráfújják a második fautot, ha jól számolom, és hát ez nem túl jó hír, mert azért center poszton ott nagyon kell figyelnünk, hiszen ott remek játékosai vannak az észt válogatottnak, igen, és ennek szellemében már mi is cserélünk egyet, éppen center poszton érkezik a csapatba Nate Rovers, aki most rendelkezésre áll, még örült is Okon mester, hogy két ilyen remek center végre egyszerre lehet itt a csapattal. Hát nem tudom, hogy majd meddig, ha így osztogatják a büntetőpontokat a játékvezetők. Keményen védekeztünk, de áthozták valahogy a felezővonalon a labdát a vendégek, és a maszkban játszó észjátékos úgy mutatta, mintha eldobná, nem tette ezt meg szerencsére. Most azonban center posztról egy újabb próbálkozás, ez azonban kimarad. Úgyhogy jöhetünk előre. Nézzük Per Zoltánt, akár is utol is érhetjük gyorsan az észteket. Per kiteszi a labdát, Rövers indul befelé, aztán egy dobócsel, rövid a dobása, és ebből megint jöhetnek a vendégek. Nagyon sok hibával kezdjük ezt a mérkőzést, bár azért a másik oldalon sem olajozott annyira gébezett, Kocsár szedte egyébként a lepattanót, most pedig egy támadó fautot fújtak éppen, ha jól láttam, Kocsárra, aki még is nézett a vonal mellé, mert ott elég idegesen reagáltak a dolgaira. Igen, hát ellökte egy az egyben Somogyi, ott megállt előtte, ő pedig fellökte, és már Somogyi hozhatja az oldalról bedobott labdát követően. Várjuk még meg ezt a támadást, hogy vajon sikerül-e egyenlíteni, vagy akár átvenni a vezetés. Somogyi kiteszi a jobb sarokba, Benke nem tudja eldobni, indul befele. Egy két pontos, ez is rövid, csak úgy, mint az előző három pontosa, pedig Benke Szilárdnak fontos lenne, hogy süljön a keze, szükség lenne rá, bár ha jól láttam, már Váradi is készülődött az imént ott a vonal mellett. Kiszorítjuk az alapvonal felé most a vendégeket, és ez a dobás pedig kimarad. Talán a maszk is zavarhatta Drelt, minket ez nem zavart annyira, a kontrából nem tudunk gyorsan végigvinni egy támadást, de Per most onnan a büntetőről bedobja, ez pedig azt jelenti, hogy akkor, amikor 5 perc 39 másodperc van hátra az első negyedből, 3-3 a Magyarország-Észtország mérkőzés állása, vezetünk a röplabdában, Virányi Zsolt.
4: Nem, sőt, én már az ideg összeroppanás szélén vagyok, mert 3-1-es előnyünkről 6-3-ra fontottak a lettek. Elsősorban a mi hibáinkból, nyitásfogadás gyenge, Bozóki Szedmákréka, de még német Anett ütése sem pontos, és hiba hátán. Most addig szívom a lányokat, amíg német Anett ütése végre jó, és azért már 7-5-re feljöttünk, de nem szabad egy önutazonos képességű, egy verhető ellenfél ellen ennyit oda ajándékozni rögtön a mérkőzés elején. Közben elmondom, hogy tegnap egy férfi röplabda meccsen világrekord volt, hiszen németek 66-64-re nyertek az olaszok ellen. 66-64-re az első játszában, ilyen még nem volt, hát itt ne legyen ilyen. Csereke Zsófia ásza után 7-6 kosárlabda.
3: És időt kértek az észtekhez, pedig jót jelent, mert hogy Per Zoltán kosarával már 5-3-ra a magyar válogatott vezet Miskolcon a világbajnoki selejtezőn, és hát szerencsére látom, hogy az észtek mestere elég idegesen beszélget. Ez nekem úgy tetszik, az én egészségi állapotomnak ez használ, Zsolta, meg vigyázz a sajátodra. Szóval ott kezdtem, hogy ugye Kecskeméten játszottunk két mérkőzést 3 évvel ezelőtt az észt válogatottal, akkor még Stojan Ivkovics volt a szövetségi kapitány, és 90-73-ra, valamint 85-71-re kikaptunk. Hát reméljük, hogy most sikerül egy tétmérkőzésen visszavágni, de azért azt tudni kell, hogy remek játékosok vannak a vendégcsapatban, hiszen Harry Der például a Badalona játékosa, Gregor Hermet a Dijonból érkezett, de vannak olyan játékosok, akik igen nagy tapasztalattal rendelkeznek, még a spanyol, a lengyel, a német bajnokságból, úgyhogy nagyon oda kell tennie magát a csapatnak, és várható is ez. Váradi Benedek is elmondta, hogy már a közös felkészülés előtt mindenki egyéni munkát végzett, hogy minél jobb formába lendüljön, hiszen ugye még a kosárlabda bajnokság nem indult el Magyarországon. Vége az időkérésnek, és akkor az alapvonalról jöhet a vendégcsapat, és mi megpróbálunk rögtön letámadni. Ott marad Lukács Norbert, hogy ne tudják zavartalanul bedobni a labdát. Meg ott van Somogyi is, aztán végül is sikerül kihozni. Majd most indul a komolyabb letámadás, de oda tudták tenni valahogy Kullemi kezébe a labdát. Ő ugye az irányítója a vendégeknek, Somogyi mellett most tovább tudja tenni, mégpedig Drellnek. Drell vissza kapja, aztán leteszi a sarokba, most elindul oda be az észt játékos, és beviszi, és Reiste 2 pontosával 5-5 az állás, amikor már túl vagyunk 5 perc, 15 másodpercen az első negyedből. Tehát az fontos, hogy annak ellenére, hogy mi is sokat hibáztunk az elején, az észtek nem tudtak elhúzni, sőt, ugye át is vettük a vezetést, most Perlo Zoltán kezében a labda már csak 5 másodperc a támadó időből, bele fog állni, beleáll egy 2 pontosba, azonban lepattan a gyűrűről, és ebből most egy gyors indítás előre, azonban egy remek pazart szerelés ott a gyűrű alatt. Nagyon lazán akarta föltenni már Zitzerbe az észt játékos, és sikerült odaérni, és egy pazar szerelést láthattunk. Hát azt hiszem, az észt arcára itt minden rá volt írva, hogy erre nem számított. De hát ez legyen az ő bajuk. Ugye ki más, mint Per Zoltán ért vissza, el sem akartam hinni. Megnéztem még én is itt a visszajátszást, hogy aki még kihagyta az imént a dobást, visszarobogott, és ott szerelt a saját gyűrűje alatt. Hát tudjuk, hogy egy kiváló játékosról van szó, védekezésben is nagyon-nagyon hasznos tagja a csapatnak. Somogyi közben pattogtatja ott a labdát, a balszéren indul befele, aztán viszont nem figyelt Rivers, hogy a háta mögé ment a labda, ebből támadnak vissza most az észtek, ezt azonban már nem hagyják ki, egy az egyben Kulami volt az, aki pontot szerzett. 7-5-re az észt válogatott tehát átveszi a vezetést, még van hátra 3 perc, 50 másodperc ebből a negyedből, megint Per Zoltán a karmesteri pálcával, mindenkit küld a helyére, Benkét oda a bal sarokba, Somogyit a jobb sarokba, aztán kap egy zárást, ezúttal nem fújnak szabálytalanságot szerencsére, mert azért az már sok lett volna, most azonban Somogyi elengedi, és ez jó, igaz, hogy rálépett a vonalra, úgyhogy 2 pontos, de hogy milyen indulatok vannak, az abból is kiderül, hogy ott a palánk alatt szét kell választani egy észt és egy magyar játékost, a játékvezető kezeli ezt a helyzetet, mi pedig reméljük, hogy kezeljük majd a mérkőzést, minden esetre Somogyi duplája is nagyon fontos volt, mert hogy egy büntetőt már kihagyott a mérkőzésen. 7-7 az állás, 3,5 perc van még hátra az első negyedből, röplabda.
4: Ahol kiegyenlítünk, ez most tényleg jó kapcsolás, mert 10-10 lett, és régen volt döntetlen, ugye 6-3-ra is elhúztak, 3-1-es magyar vezetésről fordítva a lettek, felzárkoztunk, ott voltunk a nyomukban, és végre már volt például jó blokkunk is, Bozóki Szentmák Réka is ezzel a blokkal az előző pontot így szerezte, most figyeljük, hogy Kumpaliz második emelés követő nyitás után Levinska ütni fog, blokkoljuk, meg lehetne menteni, és nem vetődik senki, ott van Petrenko Brigitta a feladó, és Németh Anett, és oda bepottyan a labda kettejük közé, ezt azért meg lehetett volna megtenni. 11-10 a letteknek, Kumpaliz most lemegy, a lettek nyitnak, és nagyon gyorsan vissza kellene azt a lehetőséget venni, hogy ismét vezethessünk, hiszen most 11-10, és nagyon régen vezettünk, tehát a döntetlen is bravúr volt eddig, mert elég közepesen játszunk. Hát ez Bozóki Szedmák Réka nem üthette be, majdnem a hálót, a antennát is érintette egész pontosan, és ők meg befejezzék oda. A sarokban nincs magyar, lett pont 12-10, megint kettővel a lettek vezetnek, továbbra sem, és még mindig nem játszunk jól, nem sokáig lehet hibázni. Kettő játszmát, ha elveszítünk, akkor biztos, hogy kiesünk a csoportmérkőzések során, de azért legyünk optimisták, mert ennél csak jobban tud játszani a válogatottunk. Kosárlabda.
3: Reméljük, hogy mi is így leszünk ezzel, mert ez a dobás ez egy olyan volt, amit kényszerből eldobtunk, de visszaszerezzük a lepattanót, Krajnszki teszi tovább, ott pedig lehet egy zsákolás, egy csúnya szabálytalanság most az észjátékos részéről. Hát én nem is tudom, hogy miért fogja a fejét, hiszen szabálytalan volt, és Váradi most ott megbeszéli a dolgokat csapattársával, hogy nyugalom, nem szabad ezeknek a provokációknak felülni, mert bizony azért az észtek ezt megteszik, és zsákolni szeretett volna ott mindenképpen Rivers, és akkor ütöttek neki oda, 7-7 tehát az állás. Egyébként cseréltünk mi is, mégpedig három poszton is, érkezett Váradi a pályára, aztán ott van még Valerio Bodon Vincent, de most nézzük ezt a büntetőt, az első jó, 8-7-re tehát megint vezet a magyar válogatott, Benke Szilárd ment le egyébként, valamint Lukács is elhagyta a játékteret, és ugye Krajnszki érkezett még, a magyar válogatott irányítója, a Szolnok játékosa, Krajnszki Boris. Nézzük a második büntetőt, ez az első pontja volt ugye Riversnek, akire nagyon nagy szükség van ott a palánk alatt. A második büntetőjét is bedobja, ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott ismét 2 ponttal 9-7-re vezet, 2 perc 48 másodperc van még hátra az első 10-ből, röplabda.
4: Ahol időkérés volt, mert hogy 10-10-ből 13-10-re megléptek a lettek, és még mindig Dolotova a 29 éves 170 centis feladójuk nyithat, talán majd most német alatt, de hát ez az ütés nem pontos, és a blokkról visszacsorog Csereke kezére, és nem hiszem el, újabb lett pont, hát ébredjünk már fel, kicsit kapjuk össze magunkat, mert nem akar sikerülni egyelőre semmi. 10-10 után 14-10 a letteknek, és mindez azt jelenti, hogy újra Dolotova nyithat, a szó pedig Balog Balázsé, kosárlabda.
3: Matthias Tass pedig bosszankodik, de az ő kezéről ment ki a labda ott az alaponalnál, a mi palánkunk alatt, úgyhogy mi támadhatunk. Krajnszki 9-7-es vezetésnél, tehát alig több mint 2 perc van hátra az első játékrészből, egyelőre nem tud kinek passzolni, aztán Rivers hoz a játékba, aki belép a 3 pontoson belőre, és bedobja ezt a gyönyörű 2 pontos találatot. 11-7-re a legnagyobb különbséggel vezet eddig a magyar válogatott, 4 pontra növeljük az előnyt, persze hát még nagyon a mérkőzés elején vagyunk. Nézzük most az ellentámadásból, nem kellene, hogy ez bemenjen, ez a 3 pontos, de hát sajnos ez nem kívánság műsor. Hermet ugyanis, Gregor Hermet betalált egy 3 pontossal, és 1 pontosra csökkentette a különbséget. Belül vagyunk már az utolsó 2 percen, amikor már azt látom, hogy egy újabb magyar játékos a pályán, mégpedig Pallai Tamás, aki 3 pontos specialista, de egyelőre nem ő kapja a labdát, hanem Rivers, ez kimaradt ezúttal ez a dobása. Ugyanonnan próbálkozott, mint az imént, az jobb kísérlet volt, és hogy ne legyen gyors támadásvezetés, Krajnszki odaütött egyet, úgyhogy jöhet majd az észt válogatott, az észtekkel játszunk tehát, de hát a végén reméljük elmondhatjuk, hogy az észtek vesztesek lettek, de kapcsoljunk arra, hogy állunk mi a lettek ellen.
4: Csak szépítgetünk, mert továbbra is 4 ponttal a lettek vezetnek, és aggasztó a helyzet, mert 15-11 a letteknek az első játszmában. Kramánál lemegy, most éppen a libero, a megkülönböztető mezőjátékos, és egy másik Grundmann áll be a helyére. A nagyobb baj, hogy a csapatkapitány Neciporuka, aki Spanyolországba szerződött, Franciaországból, onnan a klubjából, szóval ő nyithat. A Bozóki Szedmeknek a nyitás fogadása nem a legtökéletesebb kereke, és egy elég gyenge megmozdulás. A lettek is ezt megismétlik, de átteszik a mit érfelünkre. Petrenko pedig most lehúzza onnan a feladó posztjáról, nem előkészíti a befejezést, hanem egy váratlan megoldás, mint a falat kenyér, úgy kellett. 15-12, még mindig 3-mal a lettek vezetnek, itt a női röplabda Európa-bajnokságon, Isztambulban kosárlabda.
3: Pedig jöhet a magyar csapat, Váradi végezhetett el oldalbedobást. Történt, hogy Gregor Hermet a hátsó fertájával addig tolatott, míg a játékvezető megunta és lefújta támadó szabálytalanságot, úgyhogy a magyar csapat jöhet. 1 perc, 3 másodperc, Krajnszki most kikerült egy embert, visszaszeszi Váradinak, Váradi beláll a 3 pontosba, kimarad ez is. Nincs még triplája a magyar csapatnak, nagyon kellene már, hogy ne csak ott a palánk alatt figyeljenek a vendégek, hanem a kinti dobóinkra is ki kell, hogy lépjenek. Hát Váradi specialistája a 3 pontos dobásoknak, ezúttal azonban nem jól célzott, és utána pedig volt egy szabálytalanság, megint megállítottuk az észtek gyors támadás vezetését, 11-10-re vezetünk, de ugye már túlvednak a 4 csapat személyi hibán a mieink, így aztán a másik palánk, azaz a mi palánkunk alól büntetőt végezhet el az észt válogatott. Nézzük, hogy az első kísérlet sikerül-e, mert azzal egyenlíthetnek, sajnos ez igen pontos volt, és aki dobta, az Surorg, Kasper Surorg, Egyébként ő is egy kiváló játékos, ezúttal is bizonyította, nagyon pontosan dobta be ezt a büntetőt, de talán a másodiknál már nem lesz ilyen pontos. Nézzük, hogy ezzel mire megy, ez is bent van. Úgyhogy ismét vezetnek a vendégek, egyébként ő a Refl Sopot játékos a Lengyelországban. Megfordítja ismét a mérkőzést az észt válogatott, van még 50 másodperc hátra ebből a játékrészből. Jó lenne úgy lemenni itt erre a rövid pihenőre, hogy a miénk vezetnek. Váradi beleáll egy három pontosba, messziről ez sem jó, de ha lepattana a miénk, Pallai kapja, aztán indul újra a támadásunk, még van 10 másodpercünk ebből, Pallai elindul befele, föltesz egy kettest, ez jó! 13-12, ne legyünk babonásak, ezt is el kellett érni, egy ponttal vezetünk, és még van 25 másodperc ebből a játékrészből, megpróbálja magát beküzdeni oda az észt, aztán egy pocsék passz volt, de valahogy megmentették még a vonal mellett, Váradi jól védekezik az alapvonal fele, ott nem tudják bevinni, de még sok idő van a támadásból, és most egy pontos passz, sajnos be tudták oda pattintani, és ebből pedig újabb pontot szerzett Kocsár. 14-13-ra vezetnek az észtek, amikor el kell dobnia, Krajnszkinak el is dobja, rövid a dobás, mert hogy letelt az első játékrész, és a vendég csapat az az észt válogatott 13-14 az állás, tehát egy ponttal vezet itt Miskolcon. Reméljük, hogy kicsit jobb lesz a folytatás, nem sok kell hozzá, csak egy kicsit a külső dobások pontosságán kell valamit javítani. Mint kell javítani a magyar röplabda válogatottnak, Virágyi Zsolt?
4: Egy picit javítottunk a nyitásfogadásban, nyitásban, és most 15-15 is volt, kiegyenlítettünk 15-11-ben, mert megint egyel a lettek vezetek, nem tudunk újra vezetni sajnos. Aztán az ő ütésük után, hűha, ezt csak át fogjuk tenni, Csereké ott középen megmentette, beleért reflexszerűen, de most sajnos Levinszke és a lettek nem reflexből, hanem normálisan ütetnek, óriási mentés Németenet vagy Kertész Petra, ott az egyik illetve a másik oldalon, de a támadás befejezhetik a lettek, és be is fejezik rá, ütik az egyedüli blokkunkra, és Csereké kezéről a mi térfelünkre pattan. Ez azt jelenti, hogy pillanat alatt megint kettő a lettek előnye, 17-15, ami hát nagyon-nagyon bosszantó, nem csak azért, mert vezettünk is 3-1-re, tehát azóta mindig csak futunk az eredmény után, 15-11-nél pedig, vagy 15-15-nél egész pontosan nem kellett időt kérni a letteknél, magukat kihozták abból a bizonyos gödörből. Most ők nyithatnak 17-15-ös vezetésüknél, és van egy olyan 20 fős lett szurkolótábor, de van magyar szurkolóból is 20, csak ők csendesebbek. Anett középen üt, ott a hálónál, de ezt simán megmentik a lettek. Levinszke ütését meg nem tudjuk megmenteni. A kutya fáját. Amikor összekapjuk magunkat, akkor egy pillanat alatt megint nem működik a csapat jól, sem nyitásban, sem nyitásfogadásban, így a mezőnymunkában sem, rosszul pattannak a labdák, de 18-15-nél talán egy időkérés is jól jönne, mert most ez nagyon gyorsan jött, ez a három lett pontos semmiből. Megint nyithat, méghozzá azt nézem, hogy ez egy out, jól van, Struka, a centerük, aki a német élvonalban játszik majd a következő szezonban, adott egy ajándékpontot. Használjuk már ki, mert most már itt vagyunk a játszma végéhez közeledve, 18-16-nál. Igazából be kéne indulni, és meg sem kellene állni, mert a lettek már kiestek, nekik nincs tétjük. Ők felszabadultan játszottak az egész EB-n, de talán ha az első játszmát megfordítanánk és megnyernénk, akkor lehet, hogy a kedvük is elmenne. Egy jó blokk, nem volt ez egy tökéletes ütés, de a blokk annál jobb. Most onnan jobbról Anett csak ejt, és felszedik a földről, de még szabályosan a lettek átteszik. Anett előkészíti a Petrenko féle előkészítés után, meg még jobb pont, mert hogy ott a hálónál Petrenko a feladó, oda Kislillának, és az ő ütése az most egy újabb magyar pontot eredményez. Sereke Zsófia nyithat, a hosszú szőkeű 18 éves, roppant fiatal, igazi röplabda alkat, majdnem 2 méter magas, 194 centi, a Vasas Óbuda játékosa, de hát a 11 EB újonc magyar válogatott vál, ez nem meglepő, hiszen 3 légiós, és van 7 Vasas játékos is. Na, 18-17-nél meg lesz az egyenlítés, nagyon kellene. Egyelőre jó nyitás, de a fogadás is stabil, befejezhetik, ha betudják, hát be kegyetlenül. 19-17 a letteknek, ismét kosárlabda, Balogh Balázs.
3: Itt pedig nem kezdtük jól a második negyedet, bár most egy három pontos kísérlettel sikerül egyenlíteni, mert hogy az észtek dobtak egy két pontos, bezsákolták, kicsit elvédekeztük magunkat a bal sarokból indulva, megszerezte pontját gyorsan itt a második negyed elején az ész csapat, de aztán egy három pontosra sikerült válaszolni, és ez fontos volt, hogy bedobjuk, ráadásul három pontosként megszerezzük, közben itt a labdát a palánk alatt Váradi Benedek nagy harcban, Krajnszki pedig beleáll egy újabb három pontosba, ez azonban megint kijön, túl kemény ez a gyűrű, talán még nem ismerik a magyar válogatott játékosai, hiszen mint említettem, ugye Először játszik a magyar férfi válogatott Miskolcon mérkőzés, bár Krajnszki volt az, aki szokhatta ezt a környezetet, mert a Szolnok itt játszotta a nemzetközi kupa mérkőzéseit. Most a másik oldalon egy hárompontos kísérlet, hát francba bele, már ne haragudjanak, de ez hogy ment be, de bement. Nagyon magára hagytuk Kulámenyit, aki bedobta ezt a három pontost, és ismét három ponttal vezet az észt válogatott, de mi vezettünk eddig a legtöbb ponttal, szám szerint 4-jel, 11-7-re még az első negyedben. Na most nekünk is be kellene dobni a sarokból. Húha! Hát ez még gyűrűt sem talált sajnos, ez egy pocsék kísérlet volt, pedig ezúttal Valerio Bodon Vincent jó labdát kapott, az ellenfél pedig a másik oldalon zsákol egyet, úgyhogy 21-16-ra az észt válogatott vezet, rögtön jön is az időkérés. Rájszte volt az, aki ezt bedobta, mert hogy most egy kicsit 5 ponttal elhúzott az ész csapat röplabda.
4: Challenge videózás 19-18-nál. A nagy kérdés az, hogy az ő ütésükbe beleérte magyar játékos vagy sem. Ha nem, akkor 19-19, mert hogy kiment. Ha bele, akkor 20-18. Nagyon nem mindegy. Nagyon nem mindegy, de hát egyelőre, hogy mondjam, közepesen játszik a csapat. Itt az első játszma végén talán egy jó videózás, egy szerencsés pillanat, amikor a videózás nekünk kedvezne, de hát most vagy beleért egy magyar játékos, vagy nem, és úgy ment a labda autra, pályán kívülre, ez a nagy kérdés. Azért várom meg, mert egyáltalán nem mindegy, hogy kiegyenlítünk vagy sem. Mi itt sajnos nem látjuk azt, amit a játékvezető ott fent néz a hálónál, és aztán most megszületett a döntése, mond is valamit, azt pláne nem halljuk, de hamarosan megjelenik a nagy kibetítőn, hogy 20 vagy, illetve 20-18 vagy 19-19. Chiappini, az olasz szövetségi kapitányunk tapsol még, a cseresarokban a lettek táncolnak, boldogabbak, mi feszültebbek vagyunk, mi nagyon koncentrálunk a fiatal magyar csapat, és akkor szülesen már meg az a döntés, hát legyen már 19-19 mondjuk, kedvezzen már nekünk az, hát sosem fogjuk megtudni, de most már kitartok mellett, hogy előbb-utóbb másodperc, tehát előbb már a játékvezető valamit ott mondott a fülesén keresztül, és azt hittem, hogy meghozta a döntést, de újra megnézni, másodszor is megnézni, hányszor kell megnéznie. Hát nem szemüveges ez a játékvezető nő, a görög Kiripolu, de talán most másodszor is elmond valamit, és lehet, hogy más most már a kezét is oda teszi, hogy mintha olyan titokzatosat mondana, tartok tőle, hogy más mond, mint előbb, és akkor ennek függvényében más lesz az ítélet, mint lett volna előbb. A kérdés, hogy egyenlítettek a magyarok, vagy pedig 20-18-ra meglépnek a lettek itt az első játszma végén. Ezt már Chiappini sem bírja, oda megy a reklámtáblához, aztán Szabó Dávid másodedzőtől kér egy üveg flakon, tehát lehet, hogy holnap reggelig döntik el. Azért nem hiszem, hogy ez a kulcs pillanata a mérkőzésnek, de hogy a leghosszabb videózás eddig az Európa-bajnokságon, az biztos, pedig azért lassan egy hete láttunk már itt egy-két mérkőzést, jó magam is, de ilyen hosszú videózás még sosem volt. És még mindig csak nézi ez a játékvezető, és mi nem látunk semmit abból természetesen, hogy valójában hozzáérte a magyar kéz a letütést követően, vagy sem. Tessék már meghozni azt a döntést, mert a kosárlabda meccs lassan véget ér, ha így folytatódik. Persze nem, hiszen tudjuk, a kosárlabda az meg egy cifra sportág, ahol az utolsó egy perc is tarthat 5 percig, de hát tényleg ez már a vicc kategóriája, hogy ilyen hosszú ideig kell valamit megnézni és videózni, és eldönteni. A lettek minden esetre tapsolnak, kérdés, hogy jogosan tapsolnak-e, örülhetnek-e. Nézi az első számú játékvezető, ugye 2 van, és az első számú a vezető bíró, így is mondhatnám, most azt nézi, hogy ő valamit ott fenn is lát, amit én magam mögött. Na, és igen, tett érintést. Petrenko Brigita, ahogy vetődve elesett ott hozzáért, ezt mutatják a 2 perces videózás után. 20-18-ra Lettország vezet, ez nem jó jel. Kosárlabda.
3: Második büntetőjét dobhatja az észt válogatott, és ezúttal Kononcsuk betalált, megszerezte első pontját a mérkőzésen, de előtte Váradi Benedek egy 3 pontost elsőjeztett az időkérés után. Kicsivel több mint 7 perc van hátra a félidőből, 3 ponttal az észtek vezetnek 22-19-re, de azért az nem olyan nagy különbség. Benke Szilárd nem tudott beleállni a hármasba, beviszi, ez a kettese is kimarad. Hát 3 kísérlet, 3 kihagyott lehetőség, egy 3 pontos, 2 kettes, Benke Szilárd nem igazán jól dob. Ez a lepattanó pedig nem a miénk, pedig a hármas ezúttal kimaradt, megint próbálkozott Kulámi. 5 pontos már ő a mérkőzésen, most beteszik vissza oda a gyűrű alá, ez is kimaradt. Kemény védekezés volt Rivers-től, de jól oldotta meg Váradi. Somogyi van ott mellette, Perl most pihen, Benke kint a balsarokban. Váradi tulajdonképpen nem nagyon tudott mit csinálni, rápattintotta az észt játékosra, mert hogy nem tudta fölemelni a gyűrű alatt, két magas ember ott betakarta, eltakarta előle még a kilátást is, de okosan, rutinosan rápattintotta az észre. Így 15 másodpercig támadhatunk, Somogyi dobhatja be az alapvonalról. Meg is van az, sikerült bejátszani a Riversnek, és a játékvezető mit mutat? Egy szabálytalanságot nálunk? Hát ez hihetetlen, mennyi támadót fújnak egyébként. Volt ennek szenvedő alanya már az észt válogatott, de most ez nekünk annyira nem tetszik, hogy most mi vagyunk éppen. 22-19-re vezet Észtország, amikor Per Zoltán érkezik Váradi helyére a pályára, és 6,5 perc van még hátra a fél időből, röplabda.
4: Az első játszta a végéhez közeledünk, most nincs videózás, egyszerűen csak időt kért kiápolni a szövetségi kapitányunk, mert 3 ponttal meglépett megint a lett csapat 21-18-ra, és hát nem nekünk kedvez ez az első játszma vége, mert továbbra sem játszunk stabilan, meghatározóan jól, de még van remény, még innen is lehet fordítani, egyelőre a lettek nyitnak, kosárlabda.
3: Sarokba kerül ki az ész támadás, de nem sikerült eldobni szerencsére Ilvernek a labdát, aztán pedig kiütjük ott az ész kezéből, és Perl a lábához pattanó labdát valahogy kettő vendégjátékos mellett megtartja, utána viszont rosszul passzol, de visszaszerezzük a palánk alatt. Na, jól van, és most ez egy csúnya szabálytalanság, szándékos mutatunk sportszerűtlen hibát természetesen. Hát figyeli Konocsuk is, hogy mi fog történni, mert hogy csúnyán odaütött a magyar játékosnak, Valerio Bodonnak bizony. Hát ez még a kötelek között is ér legalább 2 pontot a bíróknál, akkor a állást kapott, a játékvezető azonban ezt nem egészen így látta. Gyorsan le is viszik Ilvert a pályáról, aztán még ott a szövetségi kapitány megvitatja vele, hogy milyen rosszul csinálta ezt a dolgot, mármint a védekezést. Minden esetre elég mosolygósra fogta utána a kapitány, első dühében próbálta meg kiosztani a játékosát. Heiko Ranula egyébként a vendégek mestere, Per Zoltán pedig betör, és ha ő betör, akkor ritkán tudják megállítani szabályosan. Bedobta, de nem fújtak rá, pedig nekünk még belefért volna. Per még csak most ér vissza, gyorsan fejeznék be az észtek, de kihagyják. Most mi mehetünk megint, és akár vezethetünk is egy újabb 2 pontossal akár, Per Zoltán. Egyelőre nincs dobó helyzetben, próbálja ott megkerülni a két vendégjátékost, nem sikerült neki. Aztán tovább teszi Golomán a labdát, aki ismét a pályán, Somogyi, és akkor most egy szabálytalanság az észteknél. 5-16 van hátra, 22-21-es vendégvezetés, de véget érte az első játszma, Virányi Zsolt.
4: Nem, mert feljöttünk, aminek persze örülni kell, és örülök is, 21-20-ra vezetnek csak a lettek, de most a lettek olasz szövetségi kapitánya kért időt, és hát a java az majd most következik nyilván az első játszma végén. Most már valakinek nyerni kell, csak nem 66-64 lesz, mint azon a dominózus férfi meccsen tegnap. Kosárlabda.
3: Pedig cseréltünk, Valerio Bodon Vincent ment le a pályáról, Benke Szilárd kezében a labda itt az oldalbedobásnál, ugye az imént szabálytalankodtak az észtek, és újabb lehetőségünk van arra, hogy átvegyük a vezetést. Azért egy kicsit megijedtünk, amikor az észtek jól bekezdtek itt a második félidő elején. Perl elenged egy 3 pontos. Nem jó, de aztán egy remek zsákolás.

0: mellettesiből felmentett, úgy néz ki, mert elnézést kérek, egy nőről van szó, de hát nem sportos alkatú, center a lettektől, bejön nyitni, és nem tudjuk fogadni. 23-20. Na, hát ez most aztán több, mint hideg zuhany. Újabb nyitás, Buzdoki szed meg rég a fogadása, Petrenko ki jobbra, német tanek, rá a blokkra, onnan vissza a magyar térfele, Petrenko megint német tanetnek, keresztütés és out. Ez sajnos out. 24-20-nál játszmalabda a letteknél. Attól tartok, hogy ebben legközelebb szót kapok, akkor már 1-0 lesz a letteknek. Kosárlabda.
1: Pedig 23-23 az állás. Drell a második büntetőt is bedobja, így ismét az észtek vezetnek, de akkor nézzük meg, kié lesz az a pont, Virányi Zsolt.
0: Vágele, a lett center, továbbra is nyithat, most már harmadszer egymás után Buzdoki Szednák, na ezt legalább oda beveri, és akkor a mínusz négyről mínusz három. De ez, hogy bejön egy cserejátékos, és megnyit bennünket, nem tudjuk fogadni a nyitását, erre már csak egy ellenszer lehet, a kumpalizmus mondjuk konkrétan öt ázt ütne, vagy öt olyan nyitása lenne, amivel 26-24-re fordítanánk, hát ezt nagyon szeretném. A szépségversenyt megnyerni a magyar női röplabda válogatott a lettek ellen, de ez nem szépségverseny, hanem röplabda EB, a nyitásfogadás nem rossz, most nagyon jó kellene blokkolni, és német Anett megcsinálja. Cserekével ugrik a két nyurga magyar, egy blokk, egy pont megvan, 24-22. De akkor tessék tovább csinálni ezt. Kumpaliz nyitásaiból szoktunk pontokat szerezni, de ahogy előbb Kis Lillánál volt csere, hiszen jött Pampuk Gréta, most egyelőre challenge. Na, azt nem várjuk meg, a lettek kérnek challenge-et, kosárlabda.
1: Fordítunk megint, 25-24-re vezetünk, amikor alig több mint 4 perc van még hátra a félidőből. Egy remek betörést követően sikerült újabb pontot szereznünk. Verhető ez az észt válogatott, nekem meggyőződésem ennyi idő alatt, mert hogy nem olyan világmegváltó játékot mutatnak, ha mi egy picit tudjuk ezeket a kinti dobásainkat jobban kontrollálni, azaz betalálunk többször, akkor mindenképpen lehetséges. Most is elveszítik az észtek a labdát, Csomogyi révén vezethetünk, ismét több ponttal, mint egy, mert egy pont, de hát a végén azzal is elégedettek lehetnénk. Somogyi teszi, Benke Szilárd ismét a pályán, ott a jobb sarokba kapta, aztán Somogyi kapja vissza középen, megpróbálunk ott 2-2-t játszani, Somogyi elengedi, ez egy pocsék kísérlet volt, nem találta a gyűrűt sem, úgyhogy ebből jöhetnek majd a vendégek, 25-24-re vezetünk, de a minden igaz, már vannak azért történések a sorosoláson, a Bajnokok Ligájában, de nézzük meg, mi lesz a játszma vége először Virányi Zsoltnál.
0: Hát mégsem erre számítottunk, mert 25-22-re lettek megnyerték, de 24-22-nél Kiapini német hucet beállította a fiatal játékosunkat nyitni, hát sajnos hosszúra ütötte, így lett 25-22. Ezeket nem teljesen értem, akkor nagyon finoman fogalmazok, mert ez sokszor beszokott jönni, de 24-22-nél talán nem német lucát, illetve egy fiatal magyar kellene beállítani, miért nem nyithatna az, aki ott volt. Hát ez a jó elment, 25-22, egy játszma, és ha még egyet nyernek a lettek, akkor nekünk annyi, hiába nyernénk meg a meccset, akkor is kiesnénk a holnapi szlovén meccstől függetlenül, és akkor az nem kiki meccs lenne. 1-0 a letteknek, kosárlabda.
1: Juan Rövers ugyanis bedobott egy 3 pontost, 28-28 az állás, belül vagyunk már itt a félidőig 3 percen, de akkor nézzük, hogy mi újság a labdarúgás világában, Erdei Márk.
2: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, csak röviden elmondanám, hogy milyen párosítások vannak, amik már érdekesek lehetnek. Lesz például Atletico Madrid Bayern, de az Atleti majd utazik Liverpoolba is, ugye, ahol majd Szoboszlai, valamint Kerkes csapatának a vendége lesz, és hát még egy angol klubbal, majd a Manchester Uniteddel is játszanak például. Amit már tudunk, hogy lesz Manchester City-Barcelona párosítás is, ezen kívül a City az például majd Athénba is utazik, ahol ugye a Varga és Vitál is alkotta, AEK Athén lesz az ellenfelük, és ha már az AEK Athénnál tartunk, ők majd a Reállal is játszanak, csak éppen a Santiago Bernabeu-ban, és ha már a Reál, akkor ők majd Lipcsébe utaznak, ugye Willy Orbán csapatának a vendégei lesznek, és ha már Lipcse, akkor onnan pedig a Cityre tudunk visszakötni, hiszen lesz majd Manchester City Lipcse mérkőzés is. A Barcelonánál még nem említettem, hogy ők majd még Törökországba is utaznak, Sallai Roland Galatasaraya fogja őket fogadni. Egyelőre ezek a legpikánsabb és legmagyarosabb párharcok, most menjünk vissza a kosárlabdára.
1: Lukács a földön fekszik, mert hogy álba vágták könyökkel, a játékvezető tovább engedte, de az észtek kihagyták a lehetőséget. 30-28-ra a magyar válogatott vezet, köszönhetően annak, hogy Per Zoltán is betalált egy 2 pontossal, és már 10-nél jár a mérkőzésen. Igaz, hogy Rövers is 9 pontos már, és ő 3 pontost is szerzett már ezen a találkozón, ami mondom nagyon-nagyon fontos, de nem biztos, hogy ez dönti majd el a párharcot. Fej-fej mellett halad a két válogatott, most éppen az észtek kérnek 30-28-nál időt, mi a helyzet a röplabda mérkőzésen.
0: Most írd a szó, mert itt 3 percig áll a játék, kicsit melegítenek, folytatódik majd a második játszma,

0: most akkor tényleg maradunk a kosárlabda helyszínen, Miskolc.
1: Itt pedig ugye időkérés van, de el tudom legalább mondani, hogy zajlik a csoportunkban a Finnország-Svédország mérkőzés, és a harmadik, negyed, harmadik percében 45-46 az állás, azaz a svédek idegenben vezetnek egy ponttal, és a mi csoportunkban ez is egy fontos találkozó, hiszen a finneknek egyel több pontjuk volt, ugye, mint nekünk, ahogy bekerültek ide a csoportba, de amíg időkérés, addig megint Erdei Márk labdarúgás.
2: Köszönöm szépen, azért kértem szót, mert a Liverpool ellenfeleit sorsolják most éppen. A Szoboszlaival és Kerkezzel felálló Pool majd hazai pályán fogadja az Atletico Madridot, a Portót, a Villarrealt, amelyben ugye most már Gulácsi Péter is fog szerepelni, reményeink szerint, valamint a francia Lens együttesét, és idegenben pedig majd Milánóba utaznak az Inter vendégségébe, valamint a Club Brugge-höz, a Fenerbahcséhoz és a LASK Linzhez. Már csak két csapat van egyébként hátra az első kalapból, a Bayern München, valamint az Arsenal, de amíg megtudjuk, hogy ők kikkel játszanak, egyébként Thierry Henry húz, éppen kiúszta korábbi kiváló csapatát, az Arsenalt, és David Villa az, aki nyomogatja a gombot, hogy sorsoljon a számítógép, de úgy látom, hogy véget ért az időkérés a kosárlabda mérkőzésen, úgyhogy Balogh Balázsé a szó.
1: Így van, és Per Zoltán szaporíthatja pontjai számától meg a magyar válogatottét 30-28-as állásnál. 1 perc 39 másodperc van hátra a szünetig, és büntetőket dobhat Per Zoli, aki már 10 pontot szerzett, mint említettem ezen a mérkőzésen. A szokásos metódus ugye a büntetődobás előtt, de sajnos most az első büntetője kimarad. Na nem baj, majd a második, azért kettőt ritkán szokott elhibázni. Egyébként majd este 20 óra 30-kor Franciaország Szlovéniával játszik, mi pedig ugye majd vasárnap 20 órától játszunk a szlovén válogatott ellen idegenben, ami talán pozitív, hogy Doncsics nem fog ellenünk játszani, bár ha látni szeretné valaki, akkor ezt negatívnak is nevezhetnénk. Viszont az pozitív, hogy Per Zoli természetesen a másodikat bedobta, 31-28, ezzel már 11 pontot szerzett ezen a mai mérkőzésen. Ő a csapat egyik húzó embere, Nate Riversel egyetemben, aki 9 pontig jutott eddig. Krajnszki védekezik most ott irányító poszton, ott van Lukács is a pályán, Váradi Benedek, a már említett két játékos mellett, Rivers és Perl mellett. Most megpróbálunk egy zónát alkalmazni, azonban ezt átdobják. Sajnos rossz volt a védekezésünk, pontot szereznek mégpedig egy hármast belőle a vendégek, és Surolga volt az, aki betalált, ő most már 10 pontos a meccsen. 31-31 az állás, alig több mint 1 perc van hátra még az első félidőből. Mindenképpen jó lenne pontot szerezni, és mondjuk úgy bemenni a szünetre, hogy vezet a magyar válogatott. Váradi Benedek tehet róla egy 3 pontossal, és tesz is róla. Az oldalvonal mellől elengedte, és ez már bement. Volt már kísérlete, az nem sikerült, most azonban betalált, 3 pontossal válaszolni tudtunk tehát arra a triplára. 47 másodperc van még hátra, most megint jön egy ész tripla, ez lepattan, és a lepattanót Váradi megszerzi. Remek, adja oda Krajnszki kezébe, nem kell rohannunk, mert már visszazártak az észtek. Krajnszki átvezeti azért gyorsan, aztán már ott a 3 pontos vonalon kívül azt mutatják, hogy szabálytalankodott most az észt játékos ott a zárásnál. Hát persze nem akarja elhinni, Rajste igazi színészi képességekkel rendelkeznek, komolyan mondom az észtek. Próbálom visszaadni mindig, amikor valamit eljátszanak. Hát most szerintem azt sem tudja, hogy milyen eseményen van, mert hogy ő nem csinált semmit, az biztos. De hát hagyd töltse ezzel az idejét, hogy az energiája le is cserélik egyébként. Úgy látta a szövetségi kapitány Heiko Raula, hogy jobb lenne, hogyha most egy kicsit másra koncentrálna. Érkezik vissza Kulámi, ami nem biztos, hogy jó. Ő 5 pontot szerzett már ezen a mérkőzésen. Igaz, hogy Rajster is már 6 pontnál jár, de az a lényeg, hogy mi dobhatunk 33 másodperccel a félidő vége előtt, és tovább szaporíthatja pontai számát Rivers, és az elsőt be is dobja. Nagyszerű, ő is most már tényleg ott Per Zoltán nyakában liheg a pontszerzést illetően, 35-31-re vezetünk, és hát említettem ugye, hogy jó esélyünk van még akár kijutni a világbajnokságra, a magyar válogatott a története folyamán még ezt nem tudta összehozni, hát reméljük, hogy most ez a győzelem meg lesz hozzá, mert ez nagyon kellene. Sajnos ez a büntető kimarad, de 4 pont a különbség, és belül vagyunk már 30 másodpercen. Jó lenne még egy jó védekezést bemutatni, sokszor sikerült azért az első félidőben az észteket meglepni a csapdáinkkal, na meg leszettük a lepattanókat, ami még külön nagyon jó, hogy a védekező lepattanóink elég jók. Nézzük most egy 3 pontost megint, hát ez is bemegy. Erre a fiatalemberre kell figyelnünk, mert sajnos neki jó keze van ehhez a játékhoz, mégpedig Kulámi az, aki 11 pontos már. Nálunk egy időkérés, megyünk röplabdára.
0: ahol Németh Anett nyithat itt a nyitóhelyen előttem, tőlem nem messze a kommentátorállásból. 4-2-es magyar vezetésnél nem egy jó nyitás fogadás, de Levinska a legporterősebb játékosuk ráüti a blokkra, hogy kell ez a blockout nevű kifejezés, és onnan kivágódik, kipattan, a harmadik lett pont is megvan. 4-2-es magyar vezetés, voltak jó pillanatok, az sokat elárult, például a csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka játékáról, hogy a második pontját az imént szerezte, az első olyan pont, ami támadás befejezés után született, hiszen egy blokkja volt az első jelszámban, és még egy érdekesség, hogy ezen az Európa-bajnokságon bevezették azt, hogy nem térfélcsere van, hanem az első és a második jelszámban ugyanazon a térfélen játsza mind a két csapat, mindig az Európa-bajnokságon, mind a négy helyszínen, hiszen négy városban játszanak a csapatok a 24 fős EB-n, aztán majd a harmadik játszmától helyet cserélnek. 5-3-as magyar vezetés, a csapatkapitányunk Bozóki Szedmák Réka nyithat, jó lenne egy ásszal is folytatni ezt a találkozót, hogy egy kicsikét valami sikerélményünk már legyen. Kosárlabda.
1: Hát ha már jó lennénél tartunk, akkor jó lenne nekünk pedig egy triplával befejezni ezt a talán utolsó támadásunkat, hiszen 13 másodperc van hátra az első félidőből, és a magyar csapat támadhat. Egyébként a szövetségi Okorn kapitány segítője, Konakov mester rajzolta föl, hogy milyen figurát játszunk, és Váradi már bedobja az alapvonalnak Krajnszkinak, gyorsan át kell vinni a felezőn, nem támadnak le minket az észtek, nem hagynak ott területet, hogy ne be tudjon oda futni valaki. Krajnszki dajkája még 5 másodperc, és micsoda kosár, és még oda is ütnek Riversnek. Föllöpölt a levegőbe, érkezett, behúzta, és még dobhat a magyar válogatott egy büntetőt. Hát így meg lehet ez a 3 pont, és nagyon szép játék volt. Nem tudom, hogy ezt rajzoltál föl, Konakov mester. Minden esetre rátette a koronát eddig az első félidei teljesítménye Rivers, aki már megint betalált egy duplával és még egy büntetővel, ezt még jobbá teheti, szeretnénk, mert akkor 4 ponttal vezetnénk. Nézzük, szépen elcsendesedik egyébként a csarnok, hogy ne zavarják a magyar válogatott játékosát. És a büntető fölpattan a gyűrű tetejére, ebből már nem tudnak visszatámadni az észtek. Ez pedig azt jelenti, hogy egy félidőnyi játék után a magyar válogatott 37-34-re vezet világbajnoki selejtezőn. Bízzunk a jó folytatásban, és most először majd labdarúgás Erdei Márktól, utána pedig a röplabda mérkőzés, amíg itt tart a szünet. Erdei Márki a szó.
2: Köszönöm szépen, nálunk pedig már véget ért az első körnek a sorsolása, az első kalap sorsolása egészen pontosan. Ahogy már említettem, ugye lesz például egy Barcelona-Paris Saint-Germain mérkőzés, ezen kívül ugye a párizsiak majd játszanak a Manchester City vendégeként is, valamint majd mennek például a Villarreal vendégségébe, és hazai pályán fogadják majd a Galatasarayt, úgyhogy nekik lesz két magyar érdekeltségű mérkőzésük is. A Bayern Münchennek lesz egy hazai meccse az Arsenal ellen, idegenben pedig az Atletico Madrid ellen játszanak, de majd még utaznak egyébként a United otthonába is, többek között ugye Manchesterbe, és ha jól látom, akkor valóban itt nincsen magyar érdekeltség. A Realnak lesz az Inter és az Arsenal ellen is egy-egy óriási rangadója, de többek között majd fogadják hazai pályán a Lipcsét, amelyben ugye következő évtől kezdve már csak Willy Orbán szerepel. Valamint, hogyha melyik a Reálnál tartunk, akkor ők majd elutaznak Athénba, és a Vitális Milánt, valamint Varka Barnabást is foglalkoztató AEK Athénnek a vendégei lesznek. A Liverpool ugye szintén egy nagyon magyaros csapat, Szoboszlaival és Kerkezzel, ők majd hazai pályán fogadják az Atletico Madridot, utaznak Milánóba az Interhez, aztán lesz még ugye hazai pályán a Porto ellen egy meccs, valamint a Villarrealt is fogadják, amelyben reményeink szerint majd Gulácsi Péter is adott esetben szerepet kap. Még a Lens is utazik egyébként a Liverpoolhoz, és ahova mennie kell a Poolnak, az a Club Brugge, valamint a Fenerbahce és a LASK Linz. A linci meccs az nem tűnik rossznak, eléggé közeli helyszín ugye Ausztriában, úgyhogy azt ajánljuk minden kedves szurkolónak is. Az Internek, ahogyan azt már említettem, ugye majd hazai pályán fogadják a Liverpoolt, elutaznak a Madridba, a Real Madrid otthonába, Santiago Bernabeu-ban ez egy komoly rangadónak ígérkezik, de még játszanak majd Dortmundban is a Dortmund vendégeként, és ők sem játszanak egyébként magyar együttessel. A Citynél már mondtam a Paris Saint-Germaint és a Barcát, mint ellenfelek, de lesz még ugye a Lipcse is, ők is idegenben, majd Lipcsében mérkőznek meg a Willy Orbán csapatával, és hazai pályán fogadják majd az AEK Athént. Az Arzenának pedig lesz majd meccse a Reállal, a Bayernnel, a Dortmunddal. Hát ez nem tűnik egy könnyű sorsolásnak, pláne ha még hozzáveszünk, hogy a nápolyiakkal is kell majd egyet mérkőzni, ráadásul Olaszországban, ahova egyik csapat sem szívesen utazik, ha éppen nem nyaralásról van szó. A Barcelona egyébként majd, ugye, mint mondtam már, hazai pályán fogadja a Cityt, játszik a PSG-vel, valamint el kell, hogy utazzanak ők is Törökországba, a Galatasaray vendégségébe. Az sem tűnik egy könnyű párharcnak, hiszen ott tavaly ugye a Liverpool is megégett, és játszanak majd a Comoval is egyébként hazai pályán, azzal a Comoval, ami egy kiváló csapatnak tűnik a szezont megelőzően, meglátjuk, hogy majd mire fognak menni a szezonban. Az Atletico az utolsó csapat, akit kihúztak egyébként ebből az első kalapból, ők már játszanak ugye, vagy majd játszanak ugye a Bayernnel, a Liverpoollal, a United, de lesz sem tűnik egy könnyű sorsolásnak. Lesz még egy holland túra is a PSV vendégeként, de többek között még Stuttgartba, még egyszer el kell menniük, tehát Németországba. Ez volt tehát az első kalap, hamarosan jelentkezünk majd a másodikkal, de most még a hírek előtt kapcsoljunk gyorsan Virányi Zsolthoz.
0: Kis lilla nyithat, 9-7-re vezetünk, már majdnem azt mondtam, hogy 10, mert olyan ásznak tűnt, de aztán csak fogadták a lettek, sőt, a befejezés, nagyon jól blokkoljuk, mert az ütésig is eljutottak, megint üthetnek a lettek, ezt a hálóra, ezt Bozóki Szednák összeszedi, középen Petrek Godó vissza Bozóki Szednák Rékának, nagy mentés, 1-2, és vissza fogják kanalazni, ez hihetetlen nagy mentés a lettektől, jár a tapsérte, Petrenko, jön Bozóki balról, és az ő ütését most könnyebben hárítják, sajnos ők fejezhetik be, blokkoljuk ketten, és ez most már magyar pont. Ott volt a két magas Kumpalíz és Német Anett. Jól van, leblokkolják a letteket, akik hősiesen védekeztek. Csak elhisztük, csak megmutatjuk, hogy mi vagyunk a jobbak. De hát egyelőre 10 hétre vezetünk az első játszmát. 25-22-re viszont a lettek nyerték meg, így 1-0-ra vezetnek. Nekünk ugye 2, azaz 2 játszmát nem szabad elveszíteni, hanem 3-0-ra vagy 3-1-re kell nyerni, hogy holnap Szlovénia ellen kiki meccset vívhassunk. 1-0 a letteknek, amikor időkérés a Szóval stúdiói.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba a katolikus Caritas. Erdőtüzek pusztítanak Algéria északkeleti részén. Fokozatosan melegszik az idő. Jó estét kívánok, Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
5: Az Újpest labdarúgó csapata folytatja pályafutását Szendrei Norbert. Az Alaegerszeg korábbi csapatkapitánya kétszeres magyar kupa győztesként igazol a negyedik kerületbe. A 26 éves középpályásért az Újpest mellett a BL főtáblás Azeri Szabah is érdeklődött. 3 hónapos eltiltást kapott Oláh Bálint a Kisvárda labdarúgója, miután a labdarúgó OTP Bankliga negyedik fordulójában súlyos sérülést okozott a Nyíregyháza játékosának Tarcsi Róbertnek, akinek eltört az arccsontja és elmozdult a szemgolyója. Emiatt meg kellett műteni. Oláh Bálint a megmozdulásért nem kapott piros lapot, november 30-áig nem léphet pályára.
3: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. A külügyminisztérium 3 magyar eltűntről tud. A tárca folyamatosan egyeztet az illetékes hatóságokkal. Közben a nepáli és a kínai hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak. Arra kérték a lakosságot és a mentőcsapatokat, hogy maradjanak biztonságos helyen, és legyenek készen létben. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt indít Nepálba, és adománygyűjtést szervez. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is. Az akcióhoz a segélyszervezet.hu oldalon lehet csatlakozni. Meghalt Ratko Mladic, a Srebrenicai népírtás egyik fő felelőse. A boszniai szerb hadsereg egykori parancsnoka ellen 1995-ben emeltek vádat, több mint 16 évig bujkált, mielőtt 2011-ben elfogták Szerbiában, és kiadták Hágának. Az életfogytiglanra ítélt háborús bűnös egy holland börtönkórházban halt meg, 84 éves korában. Erdőtüzek pusztítanak Algéria északkeleti részén. Legkevesebb 12-en meghaltak, és több tucatnyian megsérültek. Sok helyen még tart az oltás, több főutat lezártak. Az algériai elnök 3 napos nemzeti gyászt hirdetett. Minden kulturális ünnepség és sportverseny elmarad. Az észak-afrikai országban az elmúlt években egyre több halálos áldozatot is követelő erdőtűz pusztított. Idén az első fél évben csaknem 2000 tüzet észleltek. Ezek egy részét gyújtogatás okozta. A fővárosban baleset történt az Árpád híd Pestről Budára vezető oldalán. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan derült fátyol felhős idő lesz holnap, de jelentős mennyiségű szaharai por szűri majd a napsütést, eső nem várható. A szél időnként megélénkül. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 18 óra 55 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, még tart a szünet a Magyarország-Észtország világbajnoki selejtező mérkőzésen, és a magyar csapat egy félidőn játék után 37-34-re vezet, az első negyedet követően még az észteknél volt az előny 14-13-ra, azonban végre jöttek a három pontosok is a második negyedben, meg a jó védekezés. Ennek köszönhetően a magyar csapat három ponttal vezet, tehát Miskolcon, ahol először játszik a férfi válogatott mérkőzést. A két pont király, Nate Rivers, aki 12 pontot szerzett, és Per Zoltán, aki 11-nél jár. Egyébként Per még három pontosból nem talált be, de nagyon ritka, amikor ő nem szokott, még Rivers bedobott egy három pontost is már. Várad viszont kettőt is szerzett, négy kísérletéből kettő süllyedt el a három pontos vonalon túlról. De nézzük, hogy hogy áll a Magyarország-Lettország EB-selejtező női röplabda mérkőzés, kapcsolunk Virányi Zsolthoz.
0: Hát szó szerint áll, 12-12-nél időkérés, magyar időkérés, hiszen vezettünk 11-8-ra is, és innen kiegyenlítettek a lettek, mert pillanat alatt odaadtunk nekik pontokat, nem lettek ők annyival jobbak, ők ugyanazt a szintet hozzák szinte folyamatosan, de mi nagyon-nagyon hullámzóak vagyunk, és még egy ötös skálán, hát nem tudom, hogy a hármas fölé mentünk-e, nagyon-nagyon ritkán egy-egy labdamenetnél, egy-egy ütésnél, meg egy-egy blokknál, de összességében inkább a hármas szinten vagyunk, ha ezt így lehet érteni, ezt tudnám hasonlítani. A lettek meg mindig hármas közepes szinten vannak, de néha ott a négyes felé kocogtatnak. 12-12, hát ezt a játszmát, ha elveszítjük, akkor aztán csomagolhatunk, és a holnapi meccs a szlovéneknek sem lesz már téttel bíró, hiszen akkor bejutnak a legjobb négy közé a csoportban, és bejutnak a legjobb 16 közé a 24 fős EB-n. Na, a sírató után lett nyitás, magyar fogadás, Petrenko Brigitta kiteszi jobb oldalra, német Anett ütését leblokkolják. Kérem szépen, most ez se jön be, és ez már akkor a vég kezdete is lehet, mert hogy német Anett a legponterősebb játékosunk, a mezőny legeredményesebbje az egész mezőnyben, hiszen bőven 12 pont fölött jár, illetve 13-nál egész pontosan. 13-nál jár a lett is, 13-12-re átvették a vezetést, és itt ismét ők nyithatnak, őket kellene most majd megállítani, ha tudjuk, méghozzá Struka nyitása, hát ez legalább nekünk kedvező, mert beleütött a hálóba, ő is, vagy ő velünk van, mi magunk lehet, hogy magunk ellen vagyunk, egy kicsit néha úgy érzem. 13-13-nál a második játszma van, stúdió.
7: Virányi Zsoltnak egyelőre köszönjük szépen, azért kértem vissza a szót, mert az egyik magyar csapat, illetve magyar orosz csapatnak most sorsolnak, Gulácsi Péter csapata a Villarreal várja ellenfeleit, ugye ez már a harmadik kalapnak a sorsolása, tudjuk, hogy az első kettőből megkapták a Párizst, a Liverpoolt, a Manchester Unitedet, valamint a Dortmundot, és a további ellenfeleik majd a Nápoly, a Fenerbahce, a Szabak, illetve a Slavia Praha lesznek. Ez nem tudik elsőre egy olyan lehetetlen sorsolásnak, nyilván az első 5-6 csapat az nem egyszerű, de a maradék 1-2-3 az azért illene majd megverni a Villarrealnak. A második kalapról még nem volt szó, ott azért lesznek komoly pikáns párosítások. A Manchester Unitednek a sorsolása tűnik talán így első blikre egyelőre a legnehezebbnek. Ők majd játszanak a Bayernnel, az Atletico-val, a Rómával, a Sportinggal, a Lipcsével, a Villarreal-al, amit már úgy említettem, a Szabákkal, valamint a Komóval, és hát hogyha már a Rómát is említettem a lehetséges ellenfelek között, vagyis hát már a biztos ellenfelek között, akkor mondjuk el, hogy a Róma sorsolása sem tűnik könnyebbnek. Ők játszanak majd a PSG-vel, a Real-al, a Sportinggal, a Lille-lel, ugye a United-dal, a Fenerrel, a Szlovánnal és az AEK Athénnal. Egyelőre ennyit innen a Bajnokok Ligája sorsolásról, most menjünk vissza Virányi Zsolthoz.
0: Hát én komolyan mondom, hogy a Bajnokok Ligája sorsolása attól, hogy érdekesebb, de most teljesen összeesünk. Tehát 5 perccel ezelőtt még megmutatjuk, hogy tudunk röplabdázni, majd most tulajdonképpen azt se tudjuk, amit lehet, hogy nem tudom, ilyen 6., 7., 8. korában tud egy röplabda palánta. Kislőre is beleüti a hálóba, 16-13 a letteknek, és ezt most rossz nézni, talán a legrosszabb pillanata. Mondjuk az első játszma sem volt semmi, de most így ez nagyon-nagyon csúnya, hogy 17-11-8-ról megfordítják a lettek. Levinszke nyithat, Bozóki Szed megfogadja, és aztán most Petrenkót, na, egy nagy csata kiáltás, hát ha ez lesz az utolsója, Pampu Gréta is a pályán, a 16 éves játékosunk, 16-13 után 16-14, Csereke Zsófia mely egy nyitni, és a stúdióban Erdei Márk.
7: Köszönjük szépen, a Lipcsének sorsolnak éppen, ugye Vili Orbán csapatának, annak a Lipcsének, amelyben ugye korábban ott volt Gulácsi Péter, valamint például ugye Szoboszlai Dominik is. Na nézzük, a Lipcse játszik majd a Manchester City-vel, a Reállal, a PSV-vel, és nagyon gyorsan elkapták a képet, úgyhogy hamarosan majd beszámolok róla, hogy kikkel is játszik majd a Lipcse. Igen, most megkaptuk közben gyorsan a United-dal, a Shakhtar Donetsk-kel, a Feyenoord-dal, a Lanszal és a Komóval. Hát ez sem tűnik egy könnyű sorsolásnak, de talán elég lehet arra a Lipcsének, hogy valahogy tovább vergődje magát az alapszakaszból. Ezek ellen a csapatok ellen azért lehet esélye egy jó Lipcsének. Folytatás hamarosan, addig pedig Virányi Zsolt.
0: A második játszma végéhez közeledünk, 16-15-ös lett a vezetés. Hát ha egyenlítünk Levinszke ütését, most megmenti német a net, ez már röplabdára emlékeztet. Aztán a kis Pampuk ejtését összeszedik a lettek, a 16 éves játékosunk, a Nyíregyháza játékosa ügyes volt, most ő fejezheti be a keresztütés, Rebek! Na azért ez se semmi, hiszen az U18-as Európa bajnokságon bronzérmes lett nyáron a magyar válogatott Pampuk Gréta is, és a két zsombok lányon és Eszter is, akik alig játszanak ezen az EB-n. Pampuk Gréta többet, és lehet, hogy Alessandro Chiappininek hamarabb kellett volna cserélni, most már kritikus leszek kellőképpen, mert mint abból a szempontból, hogy meccselni is tudni kell, motiválni is tudni kell, cserélni is tudni kell, és hát egyelőre beszélni is tudni kell a játékosokhoz. Az olasz kapitány 16-16-nál azt hatja, hogy Csereke megint nyithat egyet, és egy újabb ász, jól van, legalább megfordítjuk, 17-16 az utolsó szalmaszálak egyike, hiszen már többször elmondtam, ezt a játszmát is elveszítjük, akkor 0-2-nél már biztos, hogy kiesünk, és nem juthatunk a 16 közé. Csereke Zsófia egy kicsit mosolyog, Pampuk Gréta ott van a hálónál elől, a feladónk Petrenko, és középen pedig a center Kumpaliz, hosszú barna hajával, Bozóki Szednák, Réka még a pályán, valami német a net, de Csereke nyitás a 17-16-os magyar vezetésnél. A lett szurkolótábor az a 20 fős nagyon hangos, mintha érezték volna, hogy Csereke most hosszúra nyit, 17-17-nél folytatódik a mérkőzés, hát lassan majd a kosárlabda mérkőzés is folytatódik, mármint a férfiak BB-s elejtezője, sőt, mi több. Már kapcsolunk is a helyszínre, Miskolcra, Balogh Balázshoz.
1: Benke Szilárd pedig beköszön egy 3 pontossal. Benke eddig minden dobását elhibázta, de ezúttal bedobja ezt a 3 pontost. Remek találat volt, egy jó védekezést követően kétszer is elütöttük ott a labdát a dobást végrehajtó észtjátékosnak a dobásába. Sikerült belenyúlnunk kétszer is, ebből jött ez a támadás, Benke ott maradt egyedül, és szépen bedobta ezt a 3 pontos. 40-34-re vezet a magyar válogatott, ugye a szünetben 37-34 volt az állás, és hát most kezdenek azért a tripláink is bejönni, de most egy jó védekezés kellene, kimarad, azonban a lepattanót ezúttal Somogyi nem tudta begyűjteni, így aztán vissza tudta azt tenni a vendégek játékosa, aki már 10 pontnál jár a 77-es számmal játszó Kulami. Nézzük most a magyar támadást, mert hogy Somogyi Ádám révén jöhetünk most előre, már ott a 3 pontos vonalon kívül, aztán kiteszi a jobb sarokba, ez azonban kimarad. Lukács egyelőre még nem szerzett pontot a mérkőzésen, és labdát sem szerzünk, pedig már-már úgy tűnt, hogy meg lesz. Aztán azt mutatják, hogy Benke Szilárd szabálytalankodott, és akkor jöhet majd az észt válogatott, mindez tehát 40-36-nál, amikor eltelt már több mint egy perc a harmadik játékrészből. Még azt el kell, hogy mondjam, hogy a mi csoportunkban zajlik a Finnország-Svédország találkozó, ahol a harmadik negyed végén a svéd válogatott 64-61-re vezet Finnországban, és ez ugye fontos a mi csoportunk szempontjából. Minden esetre nekünk arra kell figyelni, hogy ha ki akarunk jutni a világbajnokságra, hogy valahogy verjük meg az észteket, most ez egy belemenés volt szerintem, hát a játékvezető nem így látta, szerettem volna ezt ítéli, de azt mutatta, hogy Kocsár ellen voltunk szabálytalanok, majd várjuk meg, hogy mi lesz a folytatásban. Most minden esetre Erdélyi Márk labdarúgás.
7: Sallai Roland Galatasaray is ellenfeleket kapott a Bajnokok Ligája következő szezonjára. Ők a liga szakaszban majd megmérkőznek a Barcelonával, a Paris Saint-Germainnel, az Aston Villával, a Sportinggal, valamint a Feyenoorddal is, mellettük pedig a Lille-lel, a Stuttgarttal és a Varga Barnabást, valamint Vitális Milánt is foglalkoztató AEK Athénnal. És éppen véget ért egyébként a harmadik kalapnak a párosítása is, illetve a mérkőzéseknek a sorsolása. Hamarosan jön majd az AEK Athén a negyedik kalapból. Most viszont menjünk át röplabdázni Virányi Zsolthoz.
0: Fütyülök, fütyürészek itt, amíg hallgatom a kollégákat, mert 20-17-re megléptünk, amikor egy ász, Petrenko Brigitta második ásza, Cserekje Zsófiának is volt kettő, a 16 éves Pampuk keresztütése, olyan pillanatok, amikért hát nagyon sokat kellett várnunk, 21-17-re vezetünk, az első játszmát a lettek nyerték, a másodikban vezetünk, egy kicsit arcukra fagyott a mosoly, 4 pontos magyar előnynél, gyerünk Brigitta, Petrenko Brigitta, ő az egyik légős, ez is jó nyitás, a fogadás megvan a lettektől, sőt, aztán a rossz fogadás, mert hogy a háló tér felé, vagy a hálón túra pattant Kumpalisz kezére, azt hittem, hogy jó a nyitás fogadása, nem az, mert hogy mégis oda a magyarnak be kellett csak ezt a potyalabdát ütni. Jól van, potya pont 22-17, 5-tel meglépünk, kosárlabda.
1: Hát nekünk sajnos nem sikerült 8-al meglépnünk, pedig volt rá lehetőségünk egy labdaszerzés után, de közben Lukács most egy remek zsákolással megszerzi az első 2 pontosát, 44-38 ide, mert hogy előtte pedig bekaptunk egy 3 pontost az ellentámadásból, amikor mi eladtuk a labdát, pedig ott 2-1-ben vihettük. Golomán kezéből azonban akkor kicsúszott a labda. Most a másik oldalon nem tudjuk megakadályozni a vendégek 15-ösét, Kocsárt, hogy pontot szerezzen. Szép lassan ő is gyűjtögeti a pontokat, de az a lényeg, hogy a magyar válogatott 44-40-re vezet. Lukács, reméljük, hogy ez a 2 pontos most neki is meghozza az önbizalmát erre a mérkőzésre. Per Zoltán próbál meg befele menni, sikerül is neki, és ha odáig eljutott már, ha nem bántják, bedobja, most is így tett, és 46-40-re vezet a magyar válogatott. Most elég gyorsá vált a játék, és most mi sem tudunk labdát szerezni ott a palánk alatt, így aztán Drell negyedik pontját szerzi, egy 2 pontossal 4 pontra zárkózik fel az észt válogatott. Most van ennek a mérkőzésnek egy olyan szakasza, hogy szerintem, ha egy picit el tudnánk húzni, akkor nagyon-nagyon lépést tennénk akár a végső győzelem felé, mert az észtek is szenvednek, azért nem sok pontot dobtak még ebben a játékrészben. Most cserék, 46-42-re vezetünk, 6 perc, 45 másodperc van még, nagyon sok idő a harmadik játékrészből. Hogy áll a röplabda mérkőzés, Virányi Zsolt?
0: Petrenko Brigitta még mindig nyithat 24-17-nél. Játszmalabdánk az első, amit hárítanak kegyetlenül a lettek. Méghozzá a csapatkapitány Neciporuka az, aki onnan jobb kézzel a hálónál, a mellől, jobb oldalról keresztbe üti, és védhetetlen. Pontos ütés volt, de hát azért még mindig van 6 játszmalabdánk, és jó lenne akkor ezt a 6 játszmalabdát, vagy ebből egyet úgy értékesíteni, hogy meglegyen az első játszmánk ezen az Európa-bajnokságon. 3-3-0-es vereség után bejött a mumus, de remélem, hogy nem lesz mumus, csak az első játszmában volt, tudják, a nem leginkább sportos alkat. Német Annett viszont az ő ütését blokkolják, most a letnyitás után a lettek, befejezhetik. Egy újabb blokk, amire ketten vetődnek a lettek, lehet, hogy autót fogtak, visszateszik még a mit érfelünkre. És kiüti Nézszeporokkal, szerintem nem ér hozzá senki, úgy is van. 25-18-ra megnyerjük már fölönnyesen az első játszmát, kiegyenlítünk, kezdődik minden előről, továbbra sem veszíthet a magyar csapat újabb játszmát, ha szeretné, hogy holnap kikimeccsen döntsön a továbbításra Szlovénia ellen. Itt tehát 1-1, néhány perc szünet, kosárlabda.
1: 47-42-re vezet a magyar válogatott, Golomán csak az első büntetőjét tudta bedobni, a második sajnos kimaradt, de Somogyi valami pazarlabdát adott neki, megugrasztotta ott az észtet, aztán az ész pedig már nem tudott más tenni, mint hogy Golománt a karjánál fogva húzta vissza, de nem adtak sportszerűtlent. Közben egy cserje, éppen Golomán az, aki elhagyja a játékteret, és érkezik helyette Rivers, aki kiválóan játszott az első félidőben, a pontjai és magukért beszélnek, 12 pontos, de hát a védekezésben is sokat tett hozzá. Per Zoltán már 15 ponttal a magyar csapat legeredményesebb játékosa, most azonban egy jó védekezés kellett volna. Per oda nyúl ugyan, de el tudják mellette dobni, mert az ellenfélnél is van azért egy kiváló játékos, legalábbis a mai nap alapján ezt mondhatnám Krisztián Kulaméről. De nézzük, ebből mi lesz, nem sikerült, pedig látványos volt, már-már NBA-t idéző ez a mozdulat, de nem ment be a magyar centertől. Aztán most a másik oldalon már a jobb sarokból dobhatnak az észtek, és bedobják a triplát. Ez pedig azt jelenti, hogy egyenlítenek, mégpedig Konocsuk révén. Ő is egy kiváló, nagy tudású játékos, egyébként most Németországban a Rostock együttesében játszik, Artur Konocsuk, és három pontossal 47-47-re módosította az állást. Ugye az előbb még arról beszéltem, hogy akár 8 ponttal is elhúzhatott volna a magyar csapat, de akkor sajnos nem sikerült azt a támadást végigvinni. Már csak 2,5 másodperc el kellene dobni, és bent van! És azt mutatja a játékvezető, hogy még egy szabálytalanság is történt. Hát mondanom sem kell, talán ki is találják, hogy ott a palánk alatt ki volt az, aki ezt elkövette. Nate Rivers, aki remekül játszik, ütközött ott vele az észtek játékosa, és pont oda a palánkra, olyan helyre pattant, ahonnan be a gyűrűbe, 49-47, és lehet ez még 50 is, hogyha bedobja ezt a megítélt büntetőt. Egyébként sokat cserél Okorn mester, nyilván szeretné, hogy végig mindenki játékban legyen, és a végére is maradjon bőven erőnk, mert nagyon sok van még hátra, mint említettem. A büntető is jó, elértük az 50 pontot, úgyhogy hiába egyenlítettek az észtek, már itt az 5. percben sikerült ezt a rohamot visszavernünk, és 3 ponttal ismét nálunk az előny. Na de most kellene megint jó védekezés. Sokat védekeztünk jól egyébként ezen a mérkőzésen. Most egy leválással próbálkoznak. Az észtek, aztán egy labda kezelési hiba. Kipattan a kezéből, oda is nyúlt egyébként Lukács, segített ebben. És jöhetünk előre. Nézzük, hogy milyen szituációt próbálunk most ott a gyűrű alatt kialakítani. Egyelőre senki nincs ott, mindenki a 3 pontos vonalon kívül, aztán Váradinak hagynak helyet, Váradi beviszi, de kihagyja, jobb kézzel tette fel az ittszer, de túlságosan erősen pattant vissza a palánkról. De a másik oldalon bemutatunk egy látványos szerelést, és megvan a lepattanó, a földről szedte össze, remek mozdulattal Rivers. Kitesszük most ide a bal oldalra, Lukács beleáll a 3 pontosba, és bent van! Gondolkozott a labda, hogy mit csináljon, de hát mégiscsak hazai gyűrű, hát csak jól döntött, hogy végül is bepattant a labda a hálóba. 53-47-re vezet a magyar válogatott, 4 perc 46 másodperc van hátra a harmadik játékrészből. Kérdezem Erdei Márkot, hogy van-e valami új híre esetleg a labdarúgó BL világából?
7: Még várjuk éppen azt, hogy az AEK Athén megkapja majd az ellenfelét. Ugye az a görög együttes, amely tegnap nagyon simán 4-0-val kiütötte a Levszki Szófiát a playoff körben, vagyis a rájátszás körben a BL utolsó selejtező körében, többek között ugye Varga Barnabás duplájának is köszönhetően. Már csak 4 csapat maradt egyébként ebből az utolsó negyedik karabból. Hát bízunk benne, hogy Dávid Villa most éppen az AEK Athént húzza ki, ha és amennyiben igen, akkor ezt még megvárjuk, és meglátjuk, hogy milyen ellenfeleket kap, de mivel a Lincet húzta, ezért most menjünk át röplabdázni Virányi Zsolthoz.
0: Csak annyi ideig, hogy kosárlabda, mert itt még nem folytatódott a harmadik játszmával, 1-1 a mérkőzés állása.
1: Itt 53-47 az állás, és pont lehetett hallani, mint az észtek szövetségi kapitányát, és nagyon közelről látni az arcát, mert borzasztóan örülök neki, hogy nagyon ideges. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar válogatott vezet 53-47-re a harmadik játékrészben, amikor a 6. percben járunk, és hát ott az elején az észtek följöttek, igaz, elhúzhattunk volna először 8 ponttal, de 47-47-nél mégis utolértek minket, ott többet hibáztunk, aztán azonban most már beindult Lukács Norbert is, aki nem csak zsákolással, látványos találattal talált be, hanem most egy 3 pontost is elsüllyesztett, így 53-47-re vezet a magyar válogatott, és mindjárt folytatódik a játék. Egyébként a statisztikákat figyelve a 3 pontosaink 16-ból 6-ot dobtunk be, ez 37,5%, a kettesekből 25-ből 14-et, ez 56%, és azért ez nem egy rossz mutató. Nézzük, hogy most mire leszünk képesek. Egy labdaszerzés, megint egy jó védekezés, és egy nagyon szép kosár! Váradi Benedek a 3 pontos vonalon kívülről a bal oldalon érkező Lukácshoz löbbelte a labdát, ő pedig bezsákolta ismét. 55-47 az eddig legnagyobb arányú magyar vezetés, tehát amikor még 4 perc 18 másodperc van hátra a harmadik játékrészből. Erdei Márk labdarúgás.
7: Mert hogy tudjuk, hogy az AEK Athén melyik együttesekkel fog majd játszani. Ugye Varga Barnabás nevét már említettem, ő tegnap is pályára lépett természetesen, Vitális Milán pedig azért nem lépett még pályára, mert ő ugye egy másik együttesben, a Győrben már pályára lépett egy selejtező sorozatban. Na de nézzük az athéniak ellenfeleit,
2: játszanak majd a Reállal, méghozzá a hazai pályán, szintén fogadják még a Rómát, lesz egy elég komoly magyar rangadó, a Sallai Rolanddal felálló Galatát is fogadják majd ott Athénban, valamint a LASK Linz is fog oda majd utazni. Ők pedig mennek majd a Manchester City otthonába, Dortmundba, Donetsk ellen, a Shakhtar ellen majd valahol semleges pályán játszanak, és majd utaznak Cesc Fabregas Komójához is. Ez tehát az utolsó magyar együttes, az AEK Athénnak a sorsolása. Most pedig menjünk kosárlabdázni Balogh Balázshoz.
1: Kiver a víz ezen a mérkőzésen, hát szokták mondani egy szemüveget a bírónak. Egy olyan hárompontos dobott be az észt válogatott az alapvonalról, hogy az egyik lába tuti, hogy kint volt az alapvonalnál a vendégek játékosának, és hiába reklamáltunk, a játékvezető azt mutatta, hogy nem volt kint, az a támadásból elveszítettük a labdát, és a kígyótérből dobtak egy újabb hárompontost. Kulemi, aki már a 20. pontját szerezte a mérkőzésen, ő tartja életben az ész csapatot, így 55-53-ra fölzárkóztak az észtek, de hát mondom, az a hárompontos, azt bármikor visszanézném, hogy biztos, hogy kint volt a lába. Ilyeneket vissza szoktak fújni még akkor is, ha az oldalvonalon kívülre lép egy játékos. Megzavarta ez a magyar csapatot, azt kell, hogy mondjam, de szerencsére most már megkaptuk a labdát itt a szabálytalanságot követően, mert kis hián elveszítettük. Érezte ezt Okorn mester is, mert cserélt, például behozza Palait, hát ha neki is sülne már a keze a három pontosoknál. Krajnszki most az irányító poszton, Lukáccsal játszik össze, Lukács pedig megint zsákolna. Ez nagyon megy neki, ugye egy remek atlétikus fiatalemberről van szó, a magyar válogatott üdvöskéjéről, és most lehúzták a kezénél fogva, nem figyeltek oda rá, nem számítottak erre, pedig sokszor alattuk ezt már. Csurorg volt az, aki szabálytalankodott, és akkor azt mutatják, hogy nem is Csurorg volt az, ketten is próbálkoztak ott, de végül is Drell volt, aki odaért. És az első büntetőt Lukács már értékesíti is, nagyon kellenek az ő pontjai, az első félidőben néma maradt, ahogy szokták mondani, de most a második félidőben 7 pontot már termelt a mérkőzésen, sőt ez volt már a 8. pontja ebből a büntetőből. A 9. nincs meg, de észtkézről megy ki a labda a lepattanóért folytatott csatában. Röverst megdolgozták ott, de megérte, hogy harcolt, mert így marad a labda nálunk 56-53-nál. 14 másodpercig mit támadhatunk az alapvonalról, majd el kell végezni ezt a bedobásunkat. Okorn mester ott sétálgatott idegesen a vonal mellett. Krajnszki kapja már közben a három pontos vonalon kívül. Krajnszki tovább tudja tenni Váradinak. Na, őrel figyelnek, hiszen azért ő két triplát már elsüllyesztett. Most a harmadikkal próbálkozik, ez azonban rövid, és a lepattaló most ezúttal nem a miénk. Jöhetnek előre az észtek. Már belül vagyunk 3 percen itt a harmadik játékrészben, és most Lukács kapta a derekánál fogva egy kicsit az észt játékost, úgy gondolta, hogy most meg kell, hogy állítsa Drellt, mi pedig megállunk 56-53-nál, és megkérdezem, hogy kezdődött már a röplabda mérkőzés, Virányi Zsolt.
0: Mi az, hogy persze már 2-0-ra is vezettünk, aztán 2-2, és innen most a lettek próbálnak meg fordítani, de ne fordítsanak. A Eurythmics Annie Lennox-szal Sweet Dreams énekelték itt a hosszú szünetben, a két játszma között, amikor térfelet is cseréltek végre a csapatok az új szabályoknak megfelelően. A Nemzetközi Szövetség szabályt az Európai is átvette, és most egy ejtés, antenna érintés, ott német Anett ejtése. Ez 3-2-es letörzetés vezet, szóval a mi édes álmaink arról szólnak, hogy a következő két játszmát megnyerjük, és akkor 3-1-re a meccset. Labdarúgás vagy kosárlabda? Inkább labdarúgás.
2: Egy gyors összegzés miatt kérti csak vissza a szót a stúdióba. Köszönjük szépen! Méghozzá azért, mert Szoboszlai és Kerkez Liverpoolja játszik majd a Villarreallal, amelyben reményeink szerint majd ott lesz Gulácsi Péter, és lesz még egy magyaros rangadó, a Galatasaray majd az AEK Athénnal csap össze, ugye az AEK Athénban ott lesz majd Varga Barnabás, valamint Vitális Milán, a Galatasarayban pedig majd Csallai Roland. És hogy nem maradjon ki a felsorolásból, Vili Orbán Lipcséje, ők ugyan nem játszanak magyar érdekeltségű csapattal, de többek között majd a Cityvel, a Real Madriddel, a PSV-vel és a Manchester Uniteddel is összecsapnak, úgyhogy nincs egyszerű sorsolása egyik csapatnak sem, de hát tényleg itt azért már rengeteg jó csapat szerepel, és igazából könnyű ellenfelet nem is igazán lehet kapni. Ennyit innen a Bajnokok Ligája sorsolásról, menjünk át kosárlabdázni Balogh Balázshoz.
1: Ebben a pillanatban pedig valahogy kivarázsoljuk onnan az észtjátékos kezéből Váradi jóvoltából a labdát, ami az alapvonalon kívülre kerül. Lukácsot pedig lecseréli most Okorn mester, hogy egy kicsit tudjon szusszani. 56-54-re vezetünk, és ráadásul Váradinak ez úgy sikerült, hogy rápattintotta az észt játékosra, így aztán mi jöhetünk, 2 perc, 20 másodperc van még hátra a harmadik negyedből, amikor Krajnszki viszi át a felező vonalon a labdát. Valerio Bodon Vincent is ott van a pályán, ugye most érkezett vissza Lukács helyére, aztán ott van Rivers, aztán Váradi kapja a labdát, Palai is itt a bal sarokban várja, egyelőre nem nagyon tudtuk megjátszani, hogy három pontost engedjen el, talán majd most megkapja itt a bal sarokban, eldobja, és kijön a gyűrűről, kipattant, és a labda ráadásul ugye az észtek kezébe, úgyhogy gyorsan tudnak támadni, de a Duda is megszólalt már, mert nagyon a végén voltunk ennek a támadó időnek. 56-54, de még mi vezetünk, most egy jó védekezés. Beleért Palai, így került az alapvonalon túlra, mert ott a sarokban várta a labdát az észtek játékosa, mégpedig Reiste, és akkor most jönnek az alapvonali bedobással. 1.44 van még hátra a harmadik játékrészből, nézzünk szét mi újság a röplabda mérkőzésen.
0: Még nagyon sok van hátra, mármint a mérkőzésből és meg a harmadik játszmával, 1-1-es mérkőzés állásán nem a legjobb nyitásfogadás után, német a net üt, de ezt azért hárítják, illetve összeszedik úgy a lettek, hogy ők is üthetnek, méghozzá ugye a Japánban légióskodó a következő szezonban ott játszol Levinszka, és egy magyar támadás, ami a lett kezéről a reklámtábla felé megy, kiegyenlítünk, 5-5, kosárlabda.
1: Pedig egy jó védekezést követően azt mutatja a játékvezető, hogy nem volt ugyan visszajátszás, de hozzáért még az észt, úgyhogy mi jöhetünk. Sőt, egy három pontos kísérlet Révers jóvoltából azonban kimarad. Ő is 15 pontos csak úgy, mint Per Zoltán a magyar csapatból, és mi vezetünk két ponttal. Viszont az ellenfélnél van egy 20 pontos játékos Kulemi, aki megkeseríti az életünket. Most ezt a két pontost kihagyják, és összeszedjük a lepattanót. Sőt, Rivers kibújik a szorításból, 3-2-be mehetünk egy három pontos Palaitól. Ez bent van! De kellett, az előbb a bal oldalról még kimaradt, az kidobta a gyűrű, de most a jobb oldalról a vonal mellől betalál, így ismét vezet a magyar csapat 5 ponttal, amikor az utolsó percben vagyunk már a harmadik játékrészben. Jó védekezésünk volt több is, kár azért a fránya 3 pontosért, amit úgy adtak meg, hogy meggyőződésem, hogy az alapvonalon kívül volt az egyik lába az észt játékosnak. Most rövid a dobás, és azt mutatja a játékvezető, hogy mi történt ott. Talán azt, hogy az ész szabálytalankodott a palánk alatt a zárásnál. Tász kerül földre, aztán fölállítják, és úgy látom, mi kapjuk a labdát, ami jó hír. Egyébként a játékvezetők konzekvensen mind a két oldalra elég sok támadót fújtak, és érkezik a pályára az imént említett Christian Kulemi, de védekezni most 20 pontot szerzett, azért is mondtam az imént a nevét, és lement a pályáról. Surorg, ő 7 pontot szerzett eddig, aztán pályára lép most Josár is. Ő még nem szerzett pontot ezen a mérkőzésen, viszont Krajnszki szerezhet pontot, mégpedig büntetőből, mert hogy már túl vannak a négy csapat személy az észtek, és Krajnszki pedig, aki irányító poszton játszik, még egyelőre nem szerzett pontot, ez lehet a mai mérkőzésen az első, pedig elég sokat volt azért ő is a pályán, de az irányítást azt jól megoldotta. Nézzük, az első büntetője kimarad, hosszú volt, aztán pedig kipattant a gyűrűről a labda, kellene még, hogy elérjük a 60 pontot, meglegyen az a 6 pontos különbség, ami azért úgy beállt ebben a játékrészben, kivéve azt a két triplát, amikor elengedték az egyiket, mondom, az alapvonalon kívülről. Hát szinte a palánk mögül dobta egyébként a észtek játékosa. Azt nézzük, hogy a végrehajtás az látványos volt, azt elfogadom, de hát kint volt a lába. Aztán pedig a kígyótérből dobtak egy 3 pontos. Közben itt igazgatta a játékvezető még a vendégek játékosait, itt Krajnszkit akarták azzal megzavarni, hogy nehezen helyezkedtek csak el, most azonban már eldobhatja a második büntetőjét, ez bepattan, gyűrűre, onnan a palánkra, majd be oda, ahova kell. 60-54-re vezetünk, amikor már csak 40 másodperc van hátra ebből a játékrészből, és nézzük, hogy most tudunk-e egy újabb jó védekezést bemutatni, mert időkérés már nem biztos, hogy lesz ebben a játékrészben. Egy földről, talpról eldobott labda, és ezt is bedobja a vendégek játékosa. Hát ki más, mondjam, vagy nem mondjam, szerintem már kitalálják. Kulemi volt az, 22 pontos Krisztián Kulemi, nagyon jól játszik ezen a mérkőzésen, nagyon sül a keze. Egyébként ő a román bajnokságban szerepel, úgyhogy onnan érkezett erre a mérkőzésre. Nézzük most Krajnszkit, már csak 7 másodperc, jó lenne egy ponttal befejezni. Váradi teszi tovább, Krajnszki ráfordul, mert el kell dobnia, eldobja, és jó a tripla! Hát mikor dobna a távolról? Akkor, amikor kell, a 13-as számmal játszó Krajnszki bedobja, ez pedig azt jelenti, hogy a három játék után 63-57-re vezet a magyar válogatott, így fogunk majd neki az utolsó játékrésznek. Röplabda Virányi Zsolt.
0: Ott játékrész, itt pedig ugye játszmák, 8-8 a harmadik játszmában, 1-1 a mérkőzés állása, egy kisebb hullámvölgybe kerültünk, most német a net ütése, hozzáér a lett blokk, jaj, de jó, ez nagyon kellett, mert így 98-ra ismét mi vezetünk, ugye 2-0-ról fordítottak 3-2-re a lettek, aztán fej-fej mellett haladt a két csapat, és most 98-nál azt figyelhetjük, hogy cserélnek a lettek is, ott is vannak fiatal játékosok, egyre több légiósuk is van európai bajnokságokban, sőt ketten például a tengeren túli egyetemi bajnokságba szerződnek tanulmányaik miatt. Pampuk jó nyitása, aztán egy nagy mentés, ott Petrenkótól Bozóki Szedmák csatázik a hálónál egy lettel, nincs ütés, viszont van blokk, Német Anett és Kumpali zugrik fel, 9-8-ról 10-8-ra. Így alakul az állás, és azt nézem, hogy Pampuk Gréta is már 16 évesen a második pontjánál, tehát ezen a mérkőzésen, illetve szépen Német Anett is halad előre, 15 pontnál tart, Levinska a lettek legjobbja 11-nél. 10-8-nál időben lépünk meg kettővel, de úgy lépünk meg, hogy mondjuk 4-5 pontos előnyünk legyen, sőt inkább 6-7, mert abból lehet mit eladni, de aztán a végén be lehet, célba lehet érni a Jászma megnyeréséhez. De még ott messze vagyunk. Levinska ütése, kertész persze hatalmas mentés, a liberónk, aki ugye általában a védekezésnél jelentkezik, Német Anett ütését blokkolja, Kremena befejezheti Bozóki Szedmák, Rékes befejezi! Talán a második pontja ütésből, elnézést, ha harmadik, de nem kezdte jól Réka a csapatkapitányunk a mérkőzés, de most ez nagyon jókor jött. 11-8-nál kosárlabda, folytatódott-e a mérkőzés, kezdődött-e a negyedik része, a negyedik felvonása az összecsapásnak.
1: Itt vannak már a játékosok, és a játékvezető mutatja, hogy majd mi kezdjük az utolsó játékrészt. Váradi jó voltából, de ami még pontosabb, hogy 63-57-re vezet a magyar válogatott, és vezethetünk egy újabb támadást, ami azért jelentős különbség lenne, ha megint be tudnánk dobni. Többször volt már ilyen lehetőségünk, 63-56, egy pontot nem adtak meg nekik, de nekünk ez a három pontos sajnos rövid lett. Palai próbálkozott ezúttal középről, azonban egy kicsit elmérte. Az ellenfélnél pedig nagyon kell figyelni a már említett két észt játékosra, mert ők a húzó emberek, csak úgy, mint nálunk, ugye Per Zoltán és Nate Rivers 15-15 pontot szereztek eddig a mérkőzésen. Most a vendégek támadhatnak, ott próbálja a labdát elcsenni valahogy Bodo Vincent, de ezt nagyon csúnyán eldobta most az észt, a visszapattanó már, mint a palánkról visszapattanó, mert a gyűrűt sem ért, az pedig Krajnszkijé. A szurkoló tábor is egyre hangosabb itt Miskolcon, ahol, mint már elmondtam, az első fellépése van a magyar válogatottnak a kosárlabda történelemben, még soha nem játszott itt a férfi válogatott mérkőzést. Nézzük most Golomán, aki pályára került ismét. Golomán, hát egyszerűen, mint valami judóban, ötöz vágta ott az észt játékos, 63-56, azért az észtek is kezdik elveszíteni a fejüket néha, amikor nem tudják megszerezni ott a saját palántjuk alatt a labdát. Hát mi lesz itt még a végén, hiszen van még 9 perc, 7 másodperc a mérkőzésből, 63-56-ra tehát vezetünk, és marad nálunk a labda. Mint említettem, velünk egy időben zajlik, illetve korábban kezdődött a Finnország-Svédország mérkőzés, ott a végéhez közeledünk, és a svédek 80-76-ra vezetnek Finnországban. Volt ezt idő elmondani, mert törlés volt közben, Krajnszki pedig az alapvonalról bedobja most a labdát, Golomán kapta a három pontos vonalon kívül, aztán próbál egy zárást adni ott Váradinak, Váradi egyelőre nem tudja eldobni, most igen a két pontost, és beperdül! Rövid volt a dobás, de hogy a levegőből belhullott a gyűrűbe, ez nagyon tetszett. 65-56, Váradi Benedek tehát szaporítja a pontjai számát, triplákat is helyezett már el ezen a mérkőzésen, és most már 8 pontos a találkozón. Nézzük megint egy betörés, hát ez persze, hogy bedobja. Ez az észt fiatalember, nagyon jól játszik, 24 pontos már, Krisztián Kulami mondanom sem kell. De dobjon ő, legyen ő a pontkirály, az se zavar minket, ha megnyeri a magyar válogatott a mérkőzést. 65-58 az állás, 8,5 perc van még hátra, várjuk meg még ezt a magyar támadást, hát ha esetleg 10 pontosra növeljük a mérkőzés különbségét. Várad, igen! Mintha hallotta volna a gondolatomat, elenged egy 3 pontost, ez már a harmadik, és 50%-kal dobja eddig ezeket. 6-ból 3-at eldobott, 68-58-ra vezetünk először 10 ponttal, röplabda.
0: Jó, itt nem először, de 3 ponttal vezet a magyar csapat, a harmadik jelszáma Német, Anett pedig rá pöcköli a blokkolós trukának a kezére, aki előbb remekül blokkolt, most ezt nagyon szépen megoldotta, kiírja légiósa. 13-9-4 ponttal elmegyünk, hát minden kívánságunk így teljesüljön, ha már Elin Lennox és a Judit Lux és az édes álmok is szóba kerültek, hiszen most már 4 ponttal vezetünk, akkor legyen 5-6-7, ahogy előbb is kértem, Kumpalize nyithat, kosárlabda.
1: Itt pedig még most folytatódik a játék, mi jöttünk oldalról, Palai betakarták, de szabálytalanul, mutatja a játékvezető. Hát az állandó reklamáló Drell, aki soha nem ismeri el, ha valamit elhibáz, vagy rosszul védekezik, ő volt az megint, aki szabálytalanul avatkozott közbe, és akkor magyar válogatott jöhet majd, de ha jól látom, akkor időt kérnek a vendégek, úgyhogy 10 pontos vezetésünknél menjünk vissza röplabdára.
0: Nyitás, most már Németh Anett a támadás befejezését megoldhatná, de sajnos picit hosszú ütötte a blokk fölött. Nagyon nézte azt, hogy hogyan üssen el mellettük, fölöttük, vagy esetleg rápattintani, de hát most nem a blokkauttal próbálkozott. Nyugi mutatja a lettek olasz szövetség kapitánya, 13-9-ről 13-11-re feljöttek, két pontot szereztek, és Necsiporuka a csapatkapitány nyithat Bozóki szent fogadása. Petrenko megint Anettnek, üsbe keményen rá a letre, jól van, megvan a pont, 14-11 kosárlabda.
1: Itt pedig még tart az időkérés, ugye 68-58-ra vezetünk, és most már valahogy egy kicsit olyan nyugodtabbnak tűnik a vendégek szövetségi kapitánya, de hát nem nyugszanak még bele ebbe a vereségbe, mert hogy egyelőre úgy állnak ugye 8 perccel a vége előtt, és hát azért itt gyorsan változik a helyzet, úgyhogy menjünk röplabdára, hát ott meg lesz a második nyert játszmánk is.
0: Az még azért egy 5-10 perc, de Németh Anett balkezes nyitása után most Jurgen rosszul fogad, jól van, dadog a labda, Letteknél be kell fejezni Cserekje, Petrenko, kinek teszi fel, nem a legjobb szerintem a feladás, de az ejtést Bozóki Szednek, ha majdnem pontot ér, visszahozzák még a Lettek, de csak átteszik a mitér felünkre, tessék szépen befejezni Petrenko, Németh Anettől jött, Bozóki Szednek ütését megint hárítja Necsiporuka, és aztán most Jurgen ütését nem tudjuk, hey, ezt honnan a fenéből szedték össze a Lettek, ez nekünk kellett volna, de 14-12 a magyar Lett meccs a harmadik játszában, 1-1-es mérkőzés állásnál. Hű, de izgalmas lesz még ez is, és Struka Kármená, ő az, aki nyithat majd Nyurga lett. 14-12 a magyar csapat javára kosárlabda.
1: Az első büntetőjét kihagyta, a Palai a második büntetőjét bedobta, ez pedig azt jelenti, hogy a legnagyobb különbség eddig a mérkőzésen, 11 ponttal vezet a magyar válogatott, és Palai most leült a padra, lecserélték. 69-58 az állás, belül vagyunk már az utolsó 8 percen, nem sürgetem az időt, de most egyelőre nekünk nagyon jól áll a mérkőzés, jó lenne a hajrába belemenni egy ilyen különbséggel, de azt figyelem, hogy közben egy szabálytalanságot fújtak most ott Riversen szemben, úgyhogy Kocsárral szemben szabálytalankodott, oldalról jöhetnek majd az észtek, akiknek egyébként ebben az utolsó negyedben két személyük van, aztán ráadásul még meg kell igazítani a mezét ott Treyernek, mert hogy nem lóghat ki a nadrágon kívülre, a játékvezetők nagyon alaposan megoldották ezt a dolgot, és odafigyeltek, de folytatódik az észt támadás, Drellnél most a labda, aztán elindulna befelé az eddigi pontkirály, de nem engedjük most közel. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit, a magyar kosárlabda válogatott Miskolcon labdát szerez éppen, és a mérkőzésen eddig a legnagyobb különbséggel 69-58-ra vezet Észtország ellen. Az első játékrészben felváltva vezettek a csapatok, de 14-13-nál az észteknél volt az előny, hogy aztán a második negyedben a magyar csapat 3 pontos különbséget csikarjon ki, és 37-34-gel mehessen szünetre. Aztán egy kicsit megijedtünk, mert hogy 47-47-nél utolértek minket az észtek, de ezt a támadást visszavertük, és újra 8 pont lett ide, 55-47, hogy aztán a harmadik negyed végén 7 pont legyen a különbség. Aztán Váradi dobott még egy 3 pontost, ez már a harmadik triplája volt a mérkőzésen, ekkor volt először 10 pont a különbség, 68-58, ehhez egyet tudtunk még büntetőből hozzátenni. A magyar csapatban többen is kiváló teljesítményt nyújtanak támadásban, Nett Rivers, valamint Per Zoltán 15-15 pontos. Röplabda, Virányi Zsolt.
0: A női röplabda EB-n Isztambulban megvan az első játszma, amit megnyert a magyar csapat. A harmadik játszmában is 16-14-re mi vezetünk, az elsőt 25-22-re gyenge játékkal megnyerettük a Lettekkel, a másodikat 25-18-ra megnyertük, mert beállt a 16 éves Pampuk Gréta is, aki remekül játszik, Németh Anett a pontkirálynő, és a harmadik játszmát is meg kell nyerni, hiszen 3-2-es siker nem elég, 3-0-ra vagy 3-1-re kell nyerni a Lettek ellen, hogy holnap a szlovénok elleni 3-kor kezdődő meccsnek legyen tétje, amelyik csapatot nyer, az a 16 közé juthat. Ismét Balogh Balázs kosárlabda.
1: 69-58-nál büntetőket dobhat a magyar csapat, az első azonban sajnos kimarad, jó lett volna pedig most itt növelni a különbséget, nem zavarta senkit Valerio Bodon Vincentet, de nem sikerült bedobni a honvéd játékosának. Elérhetjük a 70-et, ha bedobja most a második büntetőt, ez is kimarad, de a lepattanót elüti Rovers, és pont oda Bodon Vincent kezébe, aztán már érkezik Somogyi, aki most irányítja a csapatot, Kranjskitól vette át a karmesteri pálcát, ő most a padon ül, nagyon fontos három pontos dobott be ott a harmadik negyed vége előtt, és Somogyi kezéből most kiszedik a labdát, aztán viszont Somogyi visszafut és egy látványos szereléssel visszaszerzi. Na igen, ez kell ahhoz, hogy nyerjünk. Valeria Bodon Vincent pedig megpróbált betörni, későn álltak már elé, ugyan nem dobta be, de ismét mi jöhetünk. Elképesztő volt Somogyi, elvette tőle a labdát a vendégek kiválósága, Krisztián Kulami, 24 pontot szerzett a mérkőzésen, de Somogyi nem hagyta, és mielőtt odaért volna a gyűrünkhöz, elvette tőle, és mint már említettem, ugye az ellentámadásból volt egy szabálytalanság az észtektől, 69-58. Na most megint ott van a lehetőség, hogy azt a bizonyos 70. pontot, ha magyar csapat 12-ese, Vario Bodon Vincent szerezze, ez bent van, bepottyan, nem mondom, hogy a legjobb büntető volt, de az a legjobb büntető, ami bepottyan, és ez most éppen így volt, 70-58, 12 ponttal vezet a magyar csapat, lesz-e 13, így van, nem vagyunk babonásak, elértük a 13 pontot, mármint különbségben, 71-58, 6 perc 44 másodperccel a mérkőzés vége előtt, röplabda.
0: Azért jó, hogy a kosárlabda nem annyira szoros, nem mintha nem lehetne persze ott is hibázni a rövid idő alatt, de azért mégis ez olyan megnyugtatónak tűnik. Hát itt a röplabda meccsen eddig semmi nem volt megnyugtató magyar szempontból. 18-15-re vezetünk, lett időkérés, azon túl vagyunk, és nagyon-nagyon figyeljünk majd azt, hogy itt ezt a játszma véget most már a két olasz kapitány közül a magyar mester és a mi lányaink nyerjék meg, mert csak úgy maradunk életben. Kosárlabda.
1: Szabálytalanságot követtünk el, és egy hosszan vitatkoztak az észte játékosok a játékvezetővel. Mi nem voltunk idegesek túlságosan, Golomán megy le a pályáról, Rivers, aki egy rövid

0: Magyarország, Svédország az utolsó percben 79-84, ott lehet, hogy nyernek a svédek, az pedig azt jelenti, hogy nekik is majd lesz 11 pontjuk, csak úgy, mint a finneknek, akik 10-zel érkeztek ide, a magyarok is 9 ponttal érkeztek, csak úgy, mint az észtek, és ha mi nyerünk, akkor ugye 1 ponttal eléjük kerülünk, és e felé haladunk, reméljük, hogy nem kiabálom el, mert megint egy büntetővel tudjuk növelni a különbséget. Valerio Bodon Vincent tehát betalál az elsőből, nézzük a másodikat. A második is jó ezúttal, nagyon jó büntető volt mind a kettő, és most már vezetünk megint 13 ponttal, 73-60-ra, 6-10-zel a mérkőzés vége előtt röplabda.
1: Pampu Gréta nagyon jó, hogy beállt a második játszmában, hiszen az ő játék az most nagyon-nagyon kell. Kis villa mondjuk a lengyelek, hogy a törökök ellen villogott négyes ütőben, de Pampu Gréta, a 16 éves nyíregyházi tehetség, innen is gratulálok Isztambulban az édesapjának, a családjának, a szüleinek, mert egyébként fantasztikus, amit eddig produkál. Na, 19-16-os magyar vezetésnél Vágel, aki cserének szokott bejönni nyitásra, most azért túl vagyunk ezen. Jól van, ráüti Németh Anett a blokkoló kezekre, 16, alakul ez, de még azért messze a második játszma vége, kosárlabda.
0: És alakul, megint labdát szereztünk, úgyhogy alakul a mérkőzés vége, 73-60-ra vezetünk. Somogyi kezében a labda, teszi tovább, Perl Zoltán nem kapja ezúttal a reverse-től, hanem ő megpróbál befele menni a gyűrű felé, még van 4 másodperce, el kell engedni, egy rövid dobás, sajnos ez épp, hogy gyűrűt ért, bosszankodik, hogy odaütöttek neki, de aztán visszaér védekezni szerencsére, megpróbálunk ott zárni, és megvan a lepattanó, egy remek szerelés, nem tudta ezúttal föltenni a labdát, különi, hát csak elfárad már végre, bízom benne, hiszen 26 pontot szerzett eddig a vendégek játékosa, de mi meg 73-ot, és a többiek nem tettek annyit hozzá, mindössze 60 az összpontja az észteknek, 13 ponttal vezetnek a mireink, és lassan belefordulunk az utolsó 5 percbe, hosszú hajrába. Somogyinak el kell dobnia, Somogyi palánkról pattan, aztán Perl is hozzáér. Még megvan, de ez egy visszajátszás volt szerintem, de a játékvezető nem így látta. Nem baj, marad nálunk a labda, Rivers eldobja, elég rossz helyzetből dobta el, nem is tudom, így félig fordulva a levegőben, minden esetre az ellentámadásból. Kimarad az ígyszer! Na köszönjük, most álljunk meg egy kicsit, mert most ez egy ilyen oda-vissza rohanós volt, és ebből most jól jöttünk ki, mert ugyan nem dobtunk pontot, de nem is kaptunk. Most megpróbálja eljátszani, és hát megadják neki. Eljátszotta, komolyan mondom, az észt játékos. Húzta hátra egyfolytában a fejét Ilver, mintha őt bántotta volna Rövers, de hát nem ez történt, a játékvezető azonban befújta. Okorn mester agyvérzést kap kis hián ott a vonal mellett, de nem kell azért annyira idegeskedni, reméljük, mert 73-60-ra vezetünk, és 4,5 perc van még hátra a mérkőzésből, röplabda.
1: Az a 4,5 perc az rengeteg a kosárlabdában, itt 21-17 a harmadik játszában, 1-1-es mérkőzés, a Kumpaliz nyit, a lettek fogadása után. Kiütötte? Nem beütötte, sajnos a lettek játékosa Levinszke újabb pontját szerezve a legeredményesebb lett, és talán egy blokk érintést, nem, hanem inkább mást, azt, hogy bent volt, ott kint volt. Ezt fogják a videóval megnézni, de csak majd a kosárlabda után tudjuk meg, hogy mi lett a vége.
0: Az a helyzet, hogy most kaptunk egy lehetőséget arra, hogy megint növeljük a pontjaink számát, mert hogy Rivers-el szemben voltak szabálytalanok, de előtte volt egy 3 pontos kísérlet, ott leszettük a lepattanót, ebből indultunk, és hát nagyon keményen kezdtek el odaütni mindenkinek az észtek, és Rivers végül is az 5. vagy 4. játékos eltalálta, így aztán mi jöhetünk, ketten is odafutottak a miénk közül, hogy talpra segítsék a magyar csapat kiválóságát, a 15 pontig jutó centert, és most majd ő dobhat büntetőket. Most már próbálják egyfolytában dobatni a vendégek, mert hogy más elképzelésük nincs. Kulamit, aki azért az utóbbi időben talán már a fáradtság jeleinek a hatására most 2 lehetőséget is kihagyott. Persze mind a 2 3 pontos volt, eddig dobott 26-ot, de most azért elcsendesedett. Reméljük, hogy az ész szurkolók is, igaz, az első büntetőt most nem dobtuk be, de a másodikat talán sikerül. Egyébként a 15 pontig jutó Rivers második büntetője pedig jó. A legnagyobb különbség eddig a mérkőzésen 14 pont, 74-60, és hát a végelszámolásnál természetesen az sem lesz mindegy, hogy milyen arányban nyerünk az észtek ellen. Ez most egy 3 pontos kísérlet, de rossz. Ezúttal lepattanót pedig megszerezzük, és megint mehetünk előre. Drell próbálkozott, most már nincs ugye sok idejük támadni, gyorsan próbálják befejezni az akciókat, és egyre több hiba csúszik az észtek játékába, és hát ezt 60 ponton tartjuk eddig azt az észt válogatottat, amely ugye ugyancsak úgy, mint mi, 9 ponttal érkezett ide. Somogyi szerintem rápattantott még az ellenfél lábára, de a játékvezető nem fújta le, most a másik oldalon egy 3 pontos dobókísérlet, hát ezt már bedobják, tehát annyira egyedül maradt az ész.

0: hogy ezt nem tudta már kihagyni, bedobta Suror, én azért tudtam volna képzelni, hogy kihagyja, de nézzük gyorsan, Perl Zoltán nem tudja meghúzni, mert figyeltek rá, 74-63, 3 perc 17 másodperc van még hátra, röplabda.
1: Ahol nincs játszva labdánk, de lehetett volna, 23-17-ről egy pontot szereztek a lettek, most ők nyithatnak emiatt. Jó a fogadás, jó az előkészítés, és gyönyörű centerpont Csereke Zsófia, ez a tanítani való, mondom én. De a játékvezető azt mutatja, hogy nem ért hozzá senki, és kiütötte Csereke Zsófia. Ez így nem olyan jó, mert hogy ismét akkor a lettek fognak nyitni, a csapatkapitány, a vöröses szőke hosszú a jó Necsiporuka, mi meg időt kérünk Alessandro Chiapponi, egy perc kosárlabda, egy 23-19-nél hamarosan vége lehet a nagyon fontos harmadik játszmának, 1-1-nél kosárlabda.
0: 75-63, 17 pontos már Nate Rivers, aki bedobta az első büntetőjét, most pedig a másodikat is, úgyhogy 13 pont a különbség, 3 perc 17-tel a vége előtt, és most érkezik Golomán, lecseréljük tehát a kiváló centerünket, Golomán is kap játék lehetőséget a hajrára, talán még majd visszajön Rivers, aki 18 ponttal a magyar csapat legeredményesebbje, 15 pontos Perl Zoltán, Váradi 11, és ez a 3 pontos kimarad, Perl pedig összeszedi, odaütötték neki a labdát, a 3 pontos vonalon kívül összeszedte, 3 perc van hátra, 13 ponttal vezetünk, röplabda.
1: Ahol vége az időkérésünknek, Necsiporuka pedig nyithat, pattogtatja a labdát, és aztán a nyitása, de jó lenne, ha a hálóban köt neki, mert akkor játszma labdához jutnánk. Ez az első kívánságom. 23-19, nem szép az ellendrukkerkedés, de hát ne felejtsük el, hogy a törökök hogy szurkoltak, akkor nem csak ellenünk, hanem a lettek ellen, és amikor már vezettek 2-0-ra és a harmadik játszmában is, de ott megszokott, hogy akkor kifütyülik az ellenfelet. Ez egy jó nyitás és egy rossz fogadás. Na többet ilyet nem mondok, mert most lehet, hogy ez bosszulta meg magát, megnyitnak bennünket, nagyon rosszul fogadta a Bozóki Szednák Réka, és a környezetében lévő ott Cserek és Ófia, illetve Petrenko Brigida, ők az elő lévők az első sorban a hálónál, nem pedig a 3 méteres vonalon túl. Pampu Gréta és Bozóki Szednák Réka, és ott van Necsiporuka, most már harmadszor nyitott, 23-20, egyszer csak elhibázza. Felugrik, ez is jó, méghozzá Pampuknak, a fogadást követően németen egy ütés, egy gyönyörű keresztbe bal kézzel, balról jobbra, ez most nekünk tökéletes, 24-20-nál játszma labda. Ne felejtsük el, eddig titkoltam ezt az információt, tehát mindenki tudja, hogy a lettek tegnap 3-2-re kaptak ki a szlovénektől egy nagyon nagy csatában este, tehát ők nem pihentek, mi pihetünk, és ez azért nagyon fontos már így az Európa-bajnokság ezen szakaszában is. Játszma labda 24-20-nál, amikor egy csere, az egyik Zsombók is bejön még hozzá, Zsombók Eszter a feladó átló, lement Német Anett és lement Petrenko Brigita, miközben hát nem hiszem el, egy légy megtámadta itt az embert Isztambulban, de ez a legkevesebb, viszont az fontos, hogy most akkor nyissunk is, és a másik cserejátékosunk, az aki kis Nóra, a feladó nyithat játszma labdánál, nagyon jó a fogadás, aztán ott Lenczynszkának, és a lett játékos Kertész Petra nagyot ment, az más kérdés, hogy a kezéről visszapattan a lett térfélre, és aztán megint Levinszka üt, és pontot szereznek. 24-21-nél egy újabb játszmalabda, amit hárítanak a lettek ezen a mérkőzésen. És 24-21-nél most még csereberélnek. Kosárlabda, mi a helyzet?
0: Jól állunk, Fer Zoltán dobott egy 2 pontost, aztán egy 3 pontost, úgyhogy a magyar csapat 81-63-ra vezet, több az izgalom a röplabdán.
1: A Struka Kármán nagyon jól is tud nyitni, meg a hálóba is, de igen, ezt többet nem mondom, itt a harmadik játszma végén. Gyerünk, csajok, 24-21-nél megvan az első játszma győzelem, de az első játszma győzelem után az első meccs megnyerése is kellene az életben maradáshoz. Kármán nyithat. Jó nyitás, Kertész Petra fogadása után, most Petrenko Brigita kit választ. Német Anettet, aki nagyot üt, és ez nem fog onnan visszajönni. Necsiporuka testéről elmegy a rendszámtába irányába. 25-21-re megnyerik a második játszmát, illetve a harmadik játszmát, nekünk ez a második. Azaz 2-1-re vezetünk, de egy játszmát még nyerni kell, hogy legyen tétje a holnapi magyar-szlovénnek. Kosárlabda.
0: Benke Szilárd volt szabálytalan, úgyhogy jöhetnek majd az észtek, de csak az alapvonalról. 81-63-ra vezetünk, és belül vagyunk már az utolsó 2 percen. Elképesztő, hogy milyen jó mérkőzést produkál a magyar csapat. Ugye az első negyedet követően egy ponttal az észtek vezettek 14-13-ra, aztán a félidőben 37-34 volt a mieinknek, majd 63-56 a harmadik negyedet követően, és most 81-63 nála. Az észtek kis hián elveszítik a labdát, de végül is Váradi kezéről került ki, jó pattogós volt a védekezésünk. 3,8 másodperc van hátra, mutatja Okord mester is, hogy ésszel fiúk, már nem kéne itt pontot kapni belőle. Természetesen a szövetségi kapitány is szeretné, hogy minél nagyobb különbséggel nyerjük meg ezt a mérkőzést, mert hogy a végelszámolásnál, mint már említettem, ez is fontos lehet. A svédek 86-81-re egyébként nyertek Finnországban, most pedig egy két ponttal csökkenti a különbséget az észt válogatott, onnan a center posztról Per Zoltán pedig visszajön Váradi helyére. Hát Per Zoliról tudjuk, hogy mindig a fontos pillanatokban szerez pontokat, hát dobott egy két pontost, aztán pedig az utolsó másodperc volt már a támadóidőnkből, amikor beleállt és eldobott egy három pontost, és az is bement. Nagyon fontos volt ez. 81-65-nél az alapvonalról hozhatjuk a labdát, 1.45-tel a vége előtt. Krajnszki az, aki most irányít, éppen Somogyi helyett áthozza a felezővonalon a labdát. Perla bal oldalon, Benke fut keresztbe, Benke tovább teszi Per Zolinak, Perl próbál neki golomán zárni, aztán inkább visszafut oda a gyűrű alá. Per Zoltán már csak 6 másodperc a támadóidőből, beláll megint egy 3 pontos, ez most rövid és nem a miénk a lepattanó. 81-65 folytatódott, már a röplabda, Virányi Zsolt.
1: Nem, itt most éppen a Dizsi megy, a diszkó és a Macarena, így aztán kosárlabda.
0: Krajnszki pedig, miután labdát szereztünk, megugrasztja ellenfelét ott a palánk alatt, és pontot szerez. 83-65, 18 ponttal vezet a magyar válogatott, úgyhogy már alig több van hátra, mint egy perc. Okon mester a vonal mellett védekezik, hát ha bejöhetne a pályára, szerintem labdát is szerezne. Most azonban egy 3 pontos kísérlet, ez gyatra, de valahogy úgy pattant a labda, hogy Golomán nem tudja megfogni, visszateszik újra 3 pontra, és ezt már Benke leszedi. Aztán tovább passzolja Perlnek. Belül vagyunk az utolsó percen. Ne álljunk meg, fiúk! Legyen meg az a 20 pontos különbség, vagy akár vezessünk először Per Zoli 20-as mezben. Ha ő rá marad a figura, akkor akár ő szerezheti azt a pontot, amivel 20-szal vezetünk. Már csak 7 másodperc, most elindul az ellenfél gyűrűje felé. Elviszi, már pedig, ha neki ott van a bal kezén, az 99,9%, hogy bedobja. Így is tett Per Zoli, aki immár 22 pontos a mérkőzésen, mi pedig 20 ponttal 85-65-re vezetünk. Majdnem megszereztük a labdát, dadogott ott a 3 pontos vonalnál, azonban itt már a palánk alatt most befordult a vendégek játékosa, nem bántottuk, így föl tudta tenni Rajszte. Hát ez legyen a legnagyobb öröm a mérkőzésen nekünk, meg az, hogy megnyerjük ezt a meccset. Kérdés, hogy 18 vagy 20 ponttal. Lukács egy 3 pontos lepattan a labda a gyűrűről, jó messziről dobt onnan a vonal mellől, a kígyótérből. 85-67, Krajnszki beleüt még ebbe a paszba, de nem tudja megszerezni. 0,5 másodperc van hátra. Itt már csak az a kérdés, hogy a észtek tudnak-e még esetleg ennyi idő alatt pontot szerezni, de vagy pedig 85-67 marad a vége, és szenzációs győzelmet arat. Első története, első miskolci válogatott mérkőzésén a magyar csapat világbajnoki selejtezőn. Ugye még sosem jártunk világbajnokságon. Ez az észtek elleni győzelem, ez nagyon kellett. Ezt mondták a szakemberek, hogy nem akarnak terhet rakni a válogatottunk vállára. Ez pedig lejön a gyűrűről, azt jelenti, hogy a magyar válogatott kiváló játékkal 85-67-re legyőzi az ész csapatot. És vasárnap majd Szlovénia ellen fog idegenbe pályára lépni, ami talán előny, hogy Doncsics nem játszhat, bár sokan megnéztük volna azt a mérkőzést, amikor ő is játszik, de talán így nagyobb esélyünk van arra, hogy idegenben, ha ilyen jól játszunk, ott is nyerjünk. Én a végeredménnyel búcsúzunk innen a Magyarország Észtország mérkőzésről. A magyar csapat 85-67-re győzött, reméljük a röplabdásoknak is sikerül megnyerni a mérkőzést. Virány Zsolt.
1: Miskolcról Isztambulba repülünk a Macarena után, már más zene szól. 25-22 oda, 25-18, 25-21 ide, így vezetünk 2-1-re, és egy kicsit csüggednek, nem csak fáradnak a lettek, de hát jó lesz figyelni, mert az első pontot ők szerezték a negyedik játszmában, majd kiegyenlítettünk, Kumpalizi nyithatott, ez pedig egy rossz ütés a lettektől, 2-1 ide, Onternátért ütés, az szabálytalan, és az azt jelenti, hogy akkor megint Kumpalis következett a 22 éves játékosunk, de ennek a játszmának is ugye 25-nél van vége két különbséggel, így nem tartjuk itt a szót, hanem inkább Budapest következik és a stúdió.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
2: valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Kisorsolták a BL Liga szakaszának párosításait. Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Derült idő lesz holnap. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Kisorsolták a labdarúgó bajnokok ligája főtáblás párosításait. A BL-ben 7 magyar játékos is érdekelt. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoollal játszik majd többek között az Interrel és az Atletico Madriddal is. Míg a Varga Barnabást és Vitális Milán soraiban tudó AEK Athén ellenfelei között a teljesség igénye nélkül ott van a Real Madrid, a Manchester City és a Dortmund is, valamint az a Galatasaray, amelynek keretében ott van Sallai Roland. A Galata a Barcelonával és a PSG-vel is találkozik. Gulácsi Péter a Villarreal-lal játszhat majd Szoboszlaiék Liverpoolja vagy a Manchester United ellen is, míg Willy Orbánnak és a Lipcsének kihúzták többek között a Real Madridot és a Manchester Cityt is. A teljes sorsolás a nemzetisport.hu-n olvasható. A délutáni program is jól kezdődött magyar szempontból a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, hiszen a férfiak kenu egyesének 1000 méteres versenyében Fejes Dániel futamgyőztesként jutott döntőbe, ahogy a női kajak egyesek között Csikós Zsóka is, szintén 1000 méteren. A férfi kajak négyesek mezőnyében a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor kvartett futam harmadikként biztosította helyét a döntőben. A női kajak négyesek között viszont a Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású hajó negyedik helyen ért célba az elődöntőben, így nem jutott tovább. Kiesett Hodován Dávid is, aki a kenu 1-es 200 méteres versenyszámban indult, és búcsúzott a kajak 1-es 200-on versenyző Balogh Gerge is. A kínai Kuyangban rendezett öttusa világbajnokságon Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita is a továbbjutást érő első 18 hely egyikén végzett, így várhatják a szombati elődöntőt. Korábban a férfiak mezőnyéből a 4 magyar indulóból 2-en jutottak elődöntőbe, Kolesár Mihály és Szép Balázs, ők holnap küzdenek meg a döntőbe jutásért.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Ősszel a parlament elé kerül az új klímatörvény. Ezzel új korszak kezdődik az ország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában, fogalmazott a kormányfő az országgyűlésben. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában elmondta, felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét, továbbá a tartalékrendszereket is. Önkéntes tőketörlesztési moratóriumot vállalhatnak szeptembertől az agrárcégek, jelentette be a szakminiszter. Bóna Szabolcs elmondta, a programhoz csatlakozó vállalkozásoknak a jövő év végéig nem kell tőkét törleszteniük. A kamatokat azonban továbbra is fizetniük kell. A lehetőség a gazdálkodók, a termelők, a feldolgozók és a kereskedők előtt is nyitva áll. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 2000 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak. A katolikus Caritas 2 millió forintos gyors segélyt állított össze, és adománygyűjtést indít. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet is a villámárvíz károsultjainak megsegítésére. Dillereket fogtak el Szirákon és környékén. 4 embert őrizetbe vettek, másik 4-et gyanúsítottként hallgattak ki, közölte a Nógrád vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozók szerint kristályt adtak el ügyfeleiknek, a rendőrök összesen 6 helyszínen tartottak razziát, és több mint 42 gram droggyanús anyagot foglaltak le.
3: Közlekedés.
4: A fővárosban baleset történt a Döbrentei téren, a Krisztina körút közelében. Vezessenek óvatosan. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
4: Túlnyomóan derült fátyol felhős idő lesz holnap, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. Nagy tavaink vize 22-24 fokos.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
0: 19 óra 55 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. Néhány perccel ezelőtt ért véget a Magyarország-Észtország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező, és a magyar csapat 85-67-re tudott nyerni Miskolcon. A csoportunkban a másik mérkőzésen Finnország-Svédország 81-86, és a harmadik találkozott a csoportunkból a Franciaország-Szlovénia mérkőzést majd 20 óra 30 perckor kezdik. De hogy kezdte az utolsó, reméljük utolsó játékrészt a magyar női röplabda válogatott? Kapcsolunk már is Isztambulba Virányi Zsolthoz.
1: Balázs, te is biztos emlékszel, meg a hallgatók, hogy időgösszerobbanás szélén is voltam már az első játszmában, most 10-6-nál időt kell kieppélni, mert nem mi vezetünk 10-6-ra, és hát valami megfejtést kellene találni, mert gyengébb megint a nyitásunk, a nyitásfogadásunk, a befejezés a támadásnál, tehát úgy kompletten úgy mindenben gyengék vagyunk, és ezért bizony-bizony volt ugyan 4-4, de aztán elléptek 8-5-re, és most 10-6-nál muszáj időt kérni, mert ahogy már mondtam többször, 2-1-re ugyan vezetünk, már két játszmát is nyertünk, és ez nagyon jó, de nekünk a meccset 3-1-re meg kell nyerni legalább, és már ugye más nem lehet, illetve lehet, de az kiesés jelent, ha 3-2. Nem beszélve, hogy az akkora lelki trauma lenne szerintem, hogy akkor ott a döntő játszmában már nehéz lenne azt mondani, hogy még most akkor megnyerjük a meccset, bár ugye nem a kiesés ténye, ami mondjuk sokkoló lehet, hanem az, ha nem nyerünk egyetlen meccset sem az EB-n. Hát most itt a kötéltánc, meg ott a szakadék szélén voltunk, aztán felálltunk, most megint megyünk vissza lefelé a szakadék irányába, hát én nem tudom, hogy miért kell ezt csinálni, nyilván nem direkt csinálja senki, Dolotova nyithat, azaz a lettek játékos, a nem a legjobb fogadás búzók, hiszen mert a Petrenko megpróbáljuk németen letre játszani, nem is tudja beütni új a labdát, hogy az pontot érjen, viszont jön Levinska, ő be tudja be. Hát most 11-6-nál 5 ponttal lépnek meg a lettek, és még ez az időkérés sem segített. Azt mondják a röplabda szakemberek, hogy az időkérés után, ha a pont az ellenféle, akkor rossz volt az időkérés. Kiappininek, az olasz szövetségi kapitánynak valamit ki kell találni. Még ezt a labdamenetet megvárjuk 11-6 után, hogy 6-tal elmennek a lettek, vagy esetleg szépítünk Dolotova nyitása. Jó, a nyitásfogadás rendben, centerből kiütik Kumpaviz. Hát ezt nem tudom, hogy hova akartuk. Sima center támadás befejezés lehetett volna, így viszont 12-6-nál ez most botrányosan megint rossz. Petrenko Brigitta a feladónk kinéz. A rutinos játékosoknak is kellene valamit csinálni. Ott van még Pampugréta, hát minden csak nem rutinos a 16 évvel, de az ő remek pontjai is kellettek, hogy megnyertük a második és a harmadik játszmát. Újabb lett nyitás, kellene ütni a net, de kiüti. Hát kiüti, ő is kiüti, pedig ő volt eddig a 23 pontos német annet a legeredményesebb. Hát azt hiszem 13-6-nál újabb időkérés Alessandro Chiappininél, és menjünk a stúdióba, mert hát azért közeledik egy nagyon fontos labdarúgó meccs is a Ferencvárosi. A szó a stúdiói.
0: Köszönjük szépen, reméljük így, hogy elvettük a szót, majd kihúzzuk a lettek fegyverét, a nyilvánosságot. Mint már Virányi Zsolt is említette, alig több mint fél óra múlva, 20 óra 30 perckor kezdődik az Európa Liga selejtező visszavágója, a Ferencváros Transzospor mérkőzés, ahol a magyar csapat 1-0-ás erőnyből várhatja a visszavágót. Ott van a helyszínen két kollégánk, Német Kornél és Jó András, akik már azt is el tudják nekünk mondani, hogy milyen összeállításban veszi fel a harcot a magyar csapat. Sziasztok!
5: Szia Balázs, így bizony Dancs Zoltán hangmérnök kollégánkkal egyetemben, és neki köszönhetjük, hogy egyáltalán meg tudunk szólni, de valóban itt vagyunk a helyszínen, és elképesztő mértékben ömlenek a nézők, tehát nem csak szállingoznak, amit szoktunk ilyenkor kevesebb, mint fél órával a kezdés előtt mondani, hanem iszonyatos mennyiségű ember már bent és odakint is. Na de akkor a lényeg, nézzük a Ferencváros kezdőcsapatát a visszavágón. Tulajdonképpen az első meccshez képest érdemi változás nincs a csapatban, na de azért két nagy is bekerült a jobb oldalra, Nagy Olivér a középpályára, Nagy Ádám a gyakorlatban, ez pedig úgy néz ki, hogy Dibusz a kapuban, a védelem jobb oldalán az a Nagy Olivér, aki Christopher Zakariasennek adott gólpaszt az első mérkőzésen, a bal oldalon Azakadu, aki Szalával szemben extra jó teljesítményt mutatott, középen Gomez és Rámákers, a középpályán Nagy Ádám, illetve Korbu, a középpálya bal oldalán, de már támadó és védő feladatokat is ellátva oda-oda, a jobb oldalon Yusuf, középen Zakariasen, elő pedig Leni Zsozef, ez a Ferencváros kezdő 11-je.
6: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat, hát a törököknek a kezdő 11-je közel sem ennyire egyszerű, hiszen 4 változtatáson az előző mérkőzéshez képest, ugye egy kötelező változtatás, hiszen Vaivu a mérkőzés végén, az odavágó végén egy nagyon butaság miatt piros lapot kapott, szóval az ő helyére Savic, de ennyire ne szaladjunk előre a kapuban, természetesen Onana véd. És akkor kezdjük a védelemmel, jobbor balra haladva, Eskihellács az, aki kezd majd Pina helyén, Özkadzsár, Savic és López Cabrel, tehát a védelemben a középpályán is van változtatás, Majnovski az, aki kezdőben kapott lehetőséget Busuari helyett, Kabaszakál játszik majd mellettem. A támadó szekcióban Szala, Mucsi és Szavioloit. Mucsit kell kiemelni, ő az, aki Nair helyén lép majd pályára, illetve előtt centerben pedig Onuachu fog majd játszani, reméljük kevésbé hatékony és kevésbé, és leginkább úgy, ahogy majd az első mérkőzésen játszott. Ez tehát a két kezdőcsapat, egy ilyen szűk, hát mondhatom azt, hogy fél óra múlva, most már csak egészen pontosan fél óra múlva kezdődik tehát majd a Ferencváros Trabzonspor Európa Liga mérkőzés.
0: Köszönjük szépen, hamarosan majd ezzel folytatjuk, mármint a mérkőzés felvezetésével, de előtte reméljük, hogy Virányi Zsoltnak jobb hírei vannak Isztambulból.
5: Jó, Andis, gyorsan felrajzolom a...
1: Isztambul is jelentkezik, bizony. Igaz, hogy itt néha szétrúgok egy-egy kukát meg az asztalt, mert annyira idegesítő néha, amit csinálunk, de most meg azért, mert jövünk fel, mint a talajvíz. 13-6-ról 13-9, 2-1-re vezetünk, és ugye meg kellene nyerni ezt a játszmát is, hogy legyen, életben maradjon a reményünk. Pampugrét a 16 éves nyit, és megpattan a hálóról. Fantasztikus, de még mindig 3-mal vezetnek a lettek. Háj, mi lesz még itt? De hát szerintem a Fradi Trabzon meccs is hasonló izgalmakat rejt magában, egész biztos. Ez a női röplabda EB-n egyelőre az a meccs, ami számunkra a legfontosabb, hogy nyerjünk. De nem elég 3-2-re nyerni, 3-1-re kell nyerni, mert az 2 pontot ér csak a 3-2. Hely, kicsit hosszúra szervál, Pampugré, tehát minden nem lehet papsajt, mint tudjuk, 14-10-re lettek, vezetnek, és hát azért közelítünk majd a játszma végéhez, de ez a 4 pont még mindig rettentő, ki lehetne zökkentelni a letteket, akik fáradtabbak, mi idegesebbek vagyunk, és hát jön ez a Necsi Poruka, aki előbb is nagyon-nagyon jól nyitott, sajnos, és most is ő nyithat. Na, valahogy szedjük össze ezt a nyitást, megvan Bozóki, Szedmáktól nem, visszapattan a lettekhez, ők fejezhetik be, jön Levinska, kipakolja, ki üti a labdát, azt hittem, hogy hosszúra, de nem. Gémát Anett rá a blokkra, megvan a magyar pont, 14-11. Levinska gondolkodott, nem ütött erőből, hanem inkább úgy kicsit okosan, fifikásan, ez gyenge volt. Német Anett ütése viszont nem. Kumpoliz nyithat, az nekünk jó lehet. 14-11 Lettországnak, még mindig 3 pont az előny stúdió.
0: Mégpedig azért, hogy visszaérjünk majd a hajrára, reméljük, hogy a magyar csapat megnyeri ezt a mérkőzést, de hát, mint említettem, ugye már fél órán belül vagyunk, és kezdődik a Ferencváros Trabzonspor visszavágó, de hogy mi történt az első mérkőzésen, hallgassuk meg Jó András és Szalai Kristóf összefoglalóját.
7: A Ferencváros a mostani szezon 7. mérkőzésére készül az Európa Liga selejtezőjében. A Trabzonspor ehhez képest a szezon első nemzetközi kupa mérkőzését játsza, hiszen kiemeltként, mint bajnoki harmadik helyezett jutott a playoff körbe. Na de akkor jöjjenek is a kezdők, először is a magyar kupagyőztes Ferencváros kezdőcsapata. A Gornik Zsabzs elleni meccshez képest bekerült oda-oda is Nagy Oliver, kikerült pedig Kanikovszki és Osváth Attila, és Dibusz Dénes természetesen a kapuban, és akkor a négy hátvéd Nagy Oliver, Gomez, Rámakersz és Kadu, középen Korbur, Romance és oda-oda, elő pedig Jusuf, Leni Zsozef és Zakariassen, Rohamos, Borbé, Balázs csapatában.
8: Több mint 40 ezer török szurkoló, egy világsztár Mohamed Salah. Vegyük végig akkor a törökök kezdőcsapatát, és a kapuban Onana, a védelemben jobbra-balra halad a Pina, Vaivu, Özkadzsár és López Cabrel, ugye azért rá emlékezhetnek a hallgatók is, hiszen azért ő az övé volt a világbajnokság egyik legszebb gólja, nem is az egyik, hanem a legszebb gólja. A középpályán Bucsuári, Kabaszakál, a támadó soron pedig Szala, Nair, Szavioló és Onuachu. Az egykori Atletico Madrid védő Savic nem kapott lehetőséget a kezdőben, de azt hiszem örülhetünk is neki.
7: Pálya centrumában a labda, Jusuf, 16-os csücskénél Jusuf, befele kéne vinni, Jusuf be és viszi, befele viszi, ketten rámennek, hát nem tud mit csinálni, visszafordul, jönnek a testcselek, és utána egy jó passz, Nagy Oliver, onnan kell egy beadás, Nagy Oliver teszi középre, van fejes és gól! Megszerzi a vezetést a Ferencváros, hát ki más? A nagy pillanatok, a nagy meccsek, a nagy gólok embere, Christopher Zakariassen góljával vezet a Ferencváros a mérkőzés 17. percében. Jön a hideg zuhany a Papara Parkban. Vezetnek a zöld-fehérek. gyönyörű támadás, meg kell dicsérni Jusufot, aztán meg kell dicsérni Nagy Olivért. Hát sokan kétkedően fogadhatták, hogy mit kereső a Ferencváros kezdőjében, miért nem Osváth Attila van ott. Hát ezért rácáfol mindenkire, mértani pontosságú beadást mér Zakariasen fejére Nagy Olivér, André Onana földbe gyökerezett lábakkal nyúlt maga mögé, onnan pattan ki a labda hálóból, zseniális találat. A 17. percben Zakariasen góljával vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen.
8: Rommens ki a bal oldalra, ez jól néz ki, nagy üresen hagyták ott, oda-oda, na gyerünk, be kéne ott tenni, oda-oda egy cselt követően, most felnéz, betekeri a hosszúra, Jusufai! Talán már les volt egyébként, de Jusufnak jó volt ez a próbálkozása, jó volt ez a beadás oda-odától, és Jusuf pedig, hát ahogy tudott, beleért a labdába, rövid sarkot tudta már csak célba venni, de nagyon cirozni, ki nem is tudott, stoppes kávrált, tette oda le a földre, de jöhet akkor majd kirúgással a Trabzon. 21. percben 1-0 Ferencvárosnak. Jusufnak ez nagyon-nagyon jó labda volt, és már jobb oldal cselezik. A 16-oson belül Jusuf még egyszer elővi a labdát, és van a védi a rövid alsóból a labdát. Lespárgázott, hogy fél is párgázott Onana a 36. perc legvégén. Jusuf húzogatta bent a 16-oson belül, már az 5-ösnél tartott nagyjából, és addig cselezgetett, ameddig a bal lábára tudta húzni a labdát, és López Cabral lába között el tudta lőni azt, és onnanál óriás nagy bravúra védte ki azt.
7: Elvégzi a Fradi kicsiben a született korbultán, Rommens tekeri középre, megint van fejes, ott a lepattanó Zakariasen, luftot lő, luftot rugán talált el az ötösön belül a labdát, de kár érte, mekkora lehetőség volt, Onana pedig már Mohamed Salah indítja a túloldalt, Zicserben Salah egyedül a három Fradi védőre vezeti a labdát a 16-oson belülre, Mohamed Salah két fradista között visszateszi lövésre, Nahir lő mellé! Hogyha ezt összeszámoltuk volna, hány másodperc telt el Zakariasen luftja és Mohamed Salah, hát fél gól passza között, hát biztos, hogy 10 alatt voltunk, amíg felért a Trabzonspor.
8: No és akkor nézzük, López Cabral betekeri a labdát a 47. perc legelején. Veszélyesen jön befelé a labda, jól ki tudják fejelni a ferencvárosiak, és ezzel a labdával már nem lehet megindulni, ugyan Korbu átvette, mert hogy a horvát játékvezető belefújt a sípa, és lefújta az első félidőt. Egy félidőt követően, tehát Trabzonspor Ferencváros 0-1. A 17. percben Zakariasen szerezte meg az első gólját a Ferencvároson. Gyönyörű szép fejes gól volt. Nagy Olivérnek a gólpasszát is dicsérni kell. Nagy labdát kapott Mohamed Salah, 16-oson belül húzogatja a labdát. Ellövi a hosszú alsó, teszi célba, de mellé megy a labda. 49. percben, tehát egy komoly lehetőség már a második félidő legelején. Mohamed Salah a 16-oson belül kapott egy labdát López Cabraltól, nagyszerű átadás volt. Jól is vette át azt, le tudott fordulni Gomezről, és utána pedig a hosszú alsót vette át célba. A labda az mellé ment, úgyhogy jöhet majd a Dibusz Dénes féle kirúgás. Már hozhatták a törökök eddig a labdát, aztán pedig megint visszakerül hozzájuk, és már Saviola a jobb oldal tűnik fel, és be is íveli a labdát. Ocsának, aztán pedig kapufa, onnan Dibusz feje, hopp-hopp, mint a talán még kéz is lehetett volna, nagyon sanszos, de Onuachu feje. Nagyon szépen ment rá a labdára, nagyszerű fejes volt, kapufa, aztán pedig a kapufáról lepattant Dibusz fejére, Dibusz fejéről pedig kifele pattant a labda, ott pedig megpróbálták újra rálőni a labdát, és talán Remekers volt az, akinek melkasára pattant a labda, egy biztos, hogy figyelni kell, mert mindig az 55. percben jönnek a törökök. Azonnal első ütemből Korbu továbbadta a Kadunak, Kadu pedig fölnéz, cipelheti, viheti, volt még előtt a terület, Korbunak adja, ez pontatlan. És a labda pedig bent volt, erre figyelni kéne, mert hogy Pina már viszi előre. Onuachtól visszakapja, ez nagyon szép játék. Salah ellövi, Dibusz, ojj! Dibusz mekkorát tudott hárítani. Egy az egyben volt Pinával. Mekkora zicser volt ez a Trabzon előtt. A 71. percben nagyon-nagyon közel állt ahhoz a török együttes, hogy kiegyenlítsen.
7: A helyi műsor közülnek, hogyha lehet hinni, akkor 4 perc a hosszabbítás, meg is erősítik a kollégák a fülemen, köszönöm szépen. Próbálják megdobálni a Fradi játékosokat, valami beesett a pályára. Le kell fújni ezt most már a játékvezetőnek. Egy piros lapot elővett. Vajbu piros lapot kap.
9: És nagyon megérdemli, mert nagyon-nagyon sportszerűtlenül futballozott végig. Provokálta Lisztest is.
7: Igen, neki rohant izomból Lisztesnek.
8: Nem is értem, miért hagyja
9: még. Azért még nem lenne kiállítás, de könnyékkel ment neki.
7: Cs csúnya volt. Lisztes folytatja, ő nem kapott szerencsére lapodát, miért kapott volna. És akkor ez a vége. Hát köszönjük szépen azt a plusz egy másfél percet, amit a játékvezető még indokolatlanul rátett a hosszabbításra. Gól már nem született, viszont Vajvu nem játszhat majd jövő héten csütörtökön a Grupama Arénában, ami biztos, hogy a Ferencváros pedig győzelemmel várja. A visszavágót ugyanis a 17. percben Zakariasen góljával megnyerte a Fradi a mérkőzést, és ezt a török túrát is abszolválja.
0: Meghallgathattuk tehát, hogy a Ferencváros hogy nyert idegenben, az majd nem sokára kiderül, hogy hogy nyer vagy jut tovább itthon, de most kapcsoljunk a röplabdára Virányi Zsolthoz, hát ha van valami nagy változás a mérkőzésen.
1: Van bizony, köszönöm szépen a szót. Itt a negyedik játszmában 2-1-re ugye összesítésben Magyarország vezet 0-1-ről fordítva, és ebben a játszmában csináltunk egy pazar 10-3-as menetelést, és 13-6-ról így 16-16-ra kiegyenlített a csapat, sőt, most már 18-17-re vezet. Bejön Németh Luce, egy 18 éves, rossz adatek fogadása, de nem annyira rossz, hogy ne tudják még Levinszka jóvoltából átpörgetni. Egészen elképesztő, és átpörgeti, és ketten vetődünk hiába. Ezt hogyan tudták megoldani, hogy pont legyen? Hát a lényeg az 18-18. 25-öt kell két különbséggel elérni. Amikor a lettek cserélnek, az minket nem érdekel, de az viszont érdekel, hogy bejön az a bizonyos játékos, aki vágja le, center, és hát az első játszmában azért ütött úgy nyitásnál, hogy az nekünk nem volt jó, tehát jól szervált magyarán, a második, harmadik játszában ez már nem folytatódott. Most figyeljük, ez a nyitás, Bozóki Szedmák megvan, Petrenka feladó Németh Anettnek, az ő keresztje pontot ér! Az bent kell, hogy legyen, bent kell, hogy legyen, de biztos, hogy meg fogják videózni. Meglepődnék, ha nem. 19-18 áll most az eredmény az ő táblán, per pillanat visszacserélnek a lettek, a nyitó is lemegy, és aztán remélem, hogy nem lesz igaza, mert nem lehet most videózni. 19-18-nál, és bent van, megmutatják. Megmutatják, hogy a vonalat csíptem videózás nélkül, de volt egy pillanat, amikor a kivetítőn látszott. Újabb nyitás Petrenko Brigitától, nem a tökéletes fogadások egyik a lettektől, keresztütést Bozóki Szedmák megmenti, jön Petrenko feladó, és aztán a kis pampuk ütésébe, hát nem ér bele a blokk, így kiüti, és 19-19. 6 pontra vagyunk a mérkőzés megnyerésétől, amikor stúdió, aztán jövünk vissza majd.
0: Természetesen, hajrára ott leszünk, Bene Ferenc pedig itt van a stúdióban, állandó szakértőnk, ugye hallhattuk már a két csapat összeállítását, hallhattuk az összefoglalót a legutóbbi mérkőzésről, és hát azt szeretnénk hallani majd a közvetítés végén, hogy a Ferencváros csapatának sikerült a továbbjutás a főtáblára.
10: Tiszteltek, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát mindannyian ezt szeretnénk, ez a magyar labdarúgásnak az érdeke, és az első mérkőzésnek a 90 perce, megmondom őszintén, engem optimizmussal táplált, hiszen a párosítás alapján én egy nagyon-nagyon szoros párosításra számítottam, és már az első mérkőzésen is én úgy gondolom elégedett lettem volna egy egy-egyes döntetlennel is akár, de a Ferencváros ezt túl teljesítette. Minden esetre nagyon helyesen, ahogy Borbély Balázs felkészítette a csapatot és a sajtóban, hogy nem szabad elkönyvelni ezt a továbbjutást egyrésztről, másrésztről nem szabad abban gondolkodni, hogy ezt az 1-0-át kell őrizni, hanem egy kikimérkőzésen bizony hazai pályán is győzelemre kell játszani, annak ellenére, hogy az 1-0-as előny a Ferencvárosnál.
0: Persze gondolom, hogy a döntetlent azt most mindenki aláírná, mert az továbbjutást érne.
10: Igen, ez így van, és hogyha egy picit belemegyünk taktikailag, és megpróbáljuk kitalálni a mérkőzés terveket, akkor hát Borbély Balázs eszerint is alakította ki a középpályáját, hiszen Korbu és Nagy Ádám személyében két kifejezetten stabilizátor szerepben védekező középpályások vannak, és ezt a Győrben is sikeresen alkalmazott, és az első mérkőzésen is sikeresen alkalmazott 4-2-3-1-es rendszert favorizálja. Ugyanakkor Zakariasen a már-már megszokott posztján a két védekező középpályást előtt tartózkodik. Ő egy olyan típusú játékos, aki mind a védekezésből is ki tudja venni a részét, hatalmas munkabírású, tud szerelni is, de ugyanakkor a támadások felépítésére is képes. És hát itt jön a lényeg, hogy elől Yusuf Lenny Joseph és oda-oda személyében három kifejezetten gyors, és főleg Lenny Joseph elképesztő gyors, még nemzetközi szinten is. Három olyan támadóval rendelkezik a Fradi, hogyha nem tudja ráerőltetni az akaratát a Trabzonspor a Fladira, hanem a középső zónában tudnak labdát szerezni, akkor kontratámadások már nagyon-nagyon komoly esélyei lehetnek a Fradinak. Hát a Trabzonspor taktikájával kapcsolatban az első mérkőzésen egy nagyon-nagyon komoly problémát fedeztem fel én személy szerint a támadójátékban. Remélem ezt a vezetőedzőjük ezt nem tudta kijavítani az elmúlt időszakban.
0: Most egy kicsit menjünk röplabdázni itt futball közben, Virányi Zsolt.
1: Búzó kiszed Mekréka, és a pontos ér! 22-21, de még mindig egyetlen pont az előnye a magyar válogatottnak a negyedik játszmában. És itt már az idegek harcában a fáradt lettek, az ideges magyarok. Pampuk Réta még mindig ott van a 16 évesen, rendkívül jó játszó. Tehát a mezőny legeredményesebb ilyen Német Anett, aki egészen hihetetlen mennyiségű pontot termelt, 30-at. És Német Anett most megy oda a nyitóhelyre. 22-21, 3 pont kellene. 22-21-nél jó a nyitás, rossz a fogadás, de még ezt ott Levinska ütheti föl. Gréta, lehet, hogy autót fogtál. Hát ezt innen meg nem mondom, a túloldalon van a vonalnál, hiszen a blokk fölött ütött Levinska, a LED bombázó, biztosra akart menni, és hát Pampuk Réta is biztosra akart menni, hogyha bent van, akkor nehogy azt mondják, hogy miért nem csinál semmit. Elpattant a kezére a labda a nézőköz. 22-22, őrület. Mit kell kiállni a csapatnak, és mint egy magyar 20 éves magyar szurkoló seregnek 22-22-nél, hogy meglegyen az első játszma, és reményünk legyen, illetve az első mérkőzés, az első játszma, már túl vagyunk, a másodikat is megnyertük. Bozóki Szednek ütése, elpattan a lettekről, visszaneted, jó, nem teszi vissza, Kiepini leveszi belsővel, jobb belsővel, de ez a háló túl nem tudott átjönni a mi térfelünkre a labda. 23-22, kiszorított helyzetből, egy kézzel vetődve próbálta meg a lehetetlent, hogy harmadik ütéssel a reklámtávláktól, jó messze a hálótól visszategye a mi térfelünkre a labdát, a lett, hát persze, hogy nem tudta, de szugeráltam. És most Chiappini azt mutatja, hogy még ott törlés is kell, igen, meg mutatják a letteknek, bizony ott van egy nagy folt a pályán kívül, de akkor is a kislányt behívják, és azt is törölni kell, mert baleset veszélyes lehet, hiszen oda is kell menni, mint az előbb mutatta a vetődéses szituáció, hogy oda is érnek játékosok. Na, 23-22-nél hajrá Magyarország, kiabálják itt 20-an az isztambuli csarnokban, a negyedik játszmában 2, azaz 2 pont kellene, és Bozóki Szedmák Rékelt látom, a csapatkapitányt, aki nyithat, egy nagyon jó nyitás kellene, persze ilyenkor néha a biztos, a jó megoldás, a cseresarok is figyel, tapsol a magyar cseresarok, Bozóki Szedmák ejtéses nyitás, nem jó a fogadás, megzavarták egy kicsit a letteket, ez nagyon jó a magyarok részéről, a mente is, és aztán nem tudjuk összeszedni. Kertész Petra kezéről úgy pattan, hogy Bozóki Szednák már hiába jön. 23-23 és 2 pont kell, a lettek nyithatnak. A lettek nyithatnak, kibírja jobban idegekkel a negyedik játszmában. Ha lettek, akkor jön az ötödik játszma, de mi kiesünk. Ha mi, akkor nyerünk, és akkor holnap jöhetnek a szlovének elleni sorsdöntő meccsen. Az újabb magyar bíztatás mellett itt a Nemzeti Sportrádióban izgalmas pillanatok. Jurzsanyit, a lett játékos pattogtatja a labdát, 23-23, nem sem lett szurkolókat hallani. Kertész Petra fogadása, kinek teszi a hátsó sorból, Anett, megvan! 24-23, a hátsó sorból a 3 méteres vonalon túlról ugrik, és nem nagy erővel üt, hanem úgy, hogy a blokkoló kézről lecsorogjon a lett térfélre. Jászma és mérkőzés labdánkban. Jászma és mérkőzés labda 24-23-nál, hát kitalálják, mi következik. Videó. Húha, ha megint, na ez a zene megszólal, akkor a 007-es ügynök, nem tudom, mire gondolhatnak a szurkolók, én arra, hogy volt már itt egy 3 perces videózás, egy gyors videózás legyen, és maradjon a magyar játszma és mérkőzés labda. Ezt kívánom, semmi más nem kívánhatok itt, és a videózás végeredménye mi lesz majd. Most még azért Chiappini beszél a lányokhoz, ez talán jobb is, nem szabad otthagyni őket egy ilyen szituációban. A másik olasz, a lett szövetségi kapitány ugyanezt teszi. A lettek egymást bíztatják, ők 97 után jutottak ki erre az EB-re, és végig felszabadultan játszottak. Az egyik magyar csapat vezetőtől tudom, de most ezt nem fogom elmondani, mert megvan a játszma és mérkőzés labda. A legfontosabb az, hogy a lettek egész héten felszabadultak voltak, és ezt a csapat buszon is, ahol egy magyar ott volt, látta, érezte, hogy énekelnek meg ilyen minden hasonló. Hát mi is szeretnénk énekelni, meg legfőképpen táncolni. Cserekje Zsófia nyithat játszma és mérkőzés labdánál. 24-23 a negyedik játszmában. Rossz a fogadás, de megint összeszedik, és át fogja Levinska ütni. Erőből, és szerintem beütötte. 24-24, pályán belülre, bal kézzel, óriási erővel. Kockáztatva, de nagyszerűen. Ami szép, az szép. Rita, ez egy vezetéknél van. Lett center, aki a USA-ban tanul majd. 24-24-nél egy játszma és mérkőzés labdát hárítanak. Hát nem gondoltam volna, hogy a Ferencváros Trabzonspor mérkőzés kezdete annyira messze van egy itteni 7 egy ottani magyar 6-kor kezdődő röplabda meccsen, hogy még ez mindig tartson. Na, de ne tartson sokáig, nyerjük meg a játszmát és a meccset. Rita nyithat le egy nyitás, 24-24-nél Bozókiszen megfogad, Petrenko kit választ, nem a centert, hanem német Anettet, oké, ejt, és a lett ezt össze fogja még szedni, jön Levinszka, de csak át fogja tenni a mit értelmünkre, Petrenko bűnt a középen, Kertész Petra a liberó német Anettnek, és leblokkolnak. Éreztem, hogy messziről történik, játszma labda a németeknél, a letteknél, 25-24. Most ezt nekünk kell hárítani az életben maradáshoz. A szó legszorosabb értelmében Rita, és egy challenge, megpróbálja Alessandro Chiappini az utolsó szalmaszába kapaszkodva. Hát micsoda fordulat lenne egy új labda, ha mondjuk igaza lenne a challenge. Milyen jó lenne, mert akkor megint 24-24 lenne. Én ebben bízom. Az is kérdés, hogy pontosan miért is, mit néz challenge. Hálóérintés volt-e? Volt-e hálóérintés a letteknél, vagy sem? Ez a nagy kérdés. Hát másban nem bízhatunk, mint abban, hogy igen, és ha igen, akkor mondom, akkor 24-24-ről folytatódhatna új labdával és új szituációval a mérkőzés. Ha nem, akkor viszont a lettek örülhetnek. Na, figyeljük, mi történik. No, nem volt, nem ért hozzá a lett blokk a hálóz, német a lett ütésénél. Marad a lett pont. Na, figyeljünk oda. Játszma labdát kell hárítanunk. Rita nyithat megint. Jobb kéz, bal kéz, pattogtatás jobb kézzel. Rita valahogy biztos, hogy kockáztatni is fog, és erővel fogja megütni a labdát. Beleütötte a hálóba. Ezt most direkt nem mondtam. De 25-25-nél ez most nagyon kellett. Ez tényleg kellett. Petrenko, Brigida, ő nyithat. Hány órája tart a meccs? 2 óra 20 perc, a 140 perc. 24-24 után 25-25. Petrenko, Brigida a negyedik játszmában. Gyerünk, Brigi. Rutinos játékos, vagy légiós, vagy Lengyelországban légióskodsz. Egy jó nyitás kell. A fogadás megvan a lettektől. Aztán most jön az ütés, Necsiporuka is, és beüti. 26-25-nél a második játszmalabda. De nehéz, mert ez a második játszmalabda, az azt jelenti, hogy kijön most a 8-as számú játékosuk Dolotova, a rutinos feladó, a 170 centis. Második játszmalabdájuk itt. 2-2 lesz, vagy 3-1 is lehet még. Kiegyenlítenek-e? A szlovének elleni 3-2-es vereség után lesz megint egy 5 játszmás lett küzdelem. Bozókiszed megfogadja Petrenko német Anettnek. Rá a blokkra visszahozzák, nem hiszem el, a liberót vissza fogja kanalazni a mit értenükre, nem? Az isztambuli háló is velünk van a Boszporusz partján. Meg már 4 érintés is lesz, megint egyenlő. 26-26. Hát a kosárlabda válogatott parádésan kezdett a VB-s selejtezőn. 18 ponttal nyert a remek utolsó negyeddel, ahogy hallottuk Balogh Balázzsal. Hamarosan már pár perc és kezdődik a Groupama Arénában a Ferencváros Trabzonspor mérkőzés. Itt 26-26, 2-1, 2-1 a játszmákat tekintve. Pampugrétanyit a lettek fogadják. Oda teszik Levinszkának. Kiüti! Hozzáértünk? Szerintem nem értünk hozzá, de tesz, hogy megvideózzák, megnézik. Az én szívem persze, hogy azt mondja, hogy 27-26 ide, és hogy ez is marad. Az olasz szövetségi kapitányoknak időt kell kérni, de hogy időt kell kérni, hanem videózás kell kérni, meg kell nézni. Hát persze, én szerintem ez tisztán egyértelműen magyar pont. De lassacskán minden madzagot, papírt, és ami előttem van, széttörök itt idegességemben. Egy biztos, hogy vezet a magyar női röplabda válogatott, ha minden jól megy, és itt már ugye játszma és mérkőzés labda lehet. Másodszor két játszmalabdát hárítottunk. 2,5 órás röplabda mérkőzésre ritkán emlékszik az ember, de hát nem olyan régen bemondtam, hogy volt 66-64-es játszma is a férfi mérkőzésen, német-olasz meccsen Reggio Calabriában, de teljesen mindegy, hogy hol, mi Isztambulban vagyunk, és nem bírok oda nézni, nincs blokkérintés, nem ért hozzá magyarát, ezt mondtam én már szabad szemben, miért kell húzni az idegeket? Hú, vegyünk egy nagy levegőt, ha még bírunk. 2-1 ide, a játszmákat tekintve, 27-26, Pampugréta, Nyíregyháza, a 16 éves játékosa nyithat, ismét. Játszma és mérkőzés labda másodszor, csak üsd el Gréti azt a labdát, ezt a fehér labdát, ezt az új labdát. Jó, a nyitás fogadás megvan a letteknél, megint Levinszkára játszanak, és beüti. Nem hiszem el. 27-27, az sem, hogy soha nem ér véget ez a mérkőzés. 27-27-nél az életben maradása tét, két játszmalabdájukat hárítottuk a letteknek, de ők is két játszma és mérkőzés labdát. 2 óra 23 perce tart a mérkőzés. Csak azért ülök és nem állok, mert itt mögöttem akkor leütnének valószínűleg. Necsi Poruka, ő nyit, az nem jó, ha nyit, de hát ő is tudott hibázni már. 27-27-nél, hova megy a labda? Kertész Petra fogadja, Petrenko, Németh Anettre, a blokkra, onnan le, megmentik Petrenko, és visszakerül a lettekhez a lehetőség, nem Levinszkát, de Levinszkát a blokkról, meg Necsi Poruka összeszedi, megint Levinszka a blokkunkra, nagyszerűen jön, Petrenko, ne aludjunk el, kumpaliszte, jó ég, Bozókiszednek a blokkra, onnan majdnem kimegy, aztán Petrenko Bozókiszednának egy ejtés, lecsorog! Lecsorog a blokkról, 27-27 után. 28-27, és a harmadik játszma is mérkőzés labda. Hát a lettek közül valaki mosolyog, én is üvöltözök, meg porzékolok, a magyar lányok között van, aki mosolyog. Már ne videózzunk, már kapcsoljuk ki a programot, meg dőljön már el ez a mérkőzés. Hát komolyan mondom, hát elkezdődik a Fradi Trabzonspor meccs, és ez még mindig nem ér véget, és még mindig nem nyertük meg a negyedik játszmát. 28-27 ide, harmadik játszma és mérkőzés labda, Kumpalisz. Ő nyit, jól nyit, fogadnak nem a legjobban, de jön Levinszka, leblokkolhatjuk, mert van Anett, ez szerintem úgy fog visszamenni a lettekhez, hogy ők támadással fejezhetik be, jobbról Levinszka, ejt, a blokk cserekje, nem cserekje, de cserekje, a hosszú nyurga magyar beleér, és onnan az ő kezére levágódik. 28-28, jön Struka. Hát nem fogom tudni így számolni, nem tudom, de hát a Fradi meccs az fontosabb, mint a Trabzonspor, vagy a, mint a Nőrök labda, EB-n egy meccs, tehát azt se lehet, hogy lemaradjunk. Hát ilyet, hát fejezzük be, de jól. Carmena, ő nyit, 28-28-nál, három játszma és mérkőzés labdát hárítottak a lettek, őrület. Carmena nyitása, Pampuk fogadja, Petrenko kit választ. Bozókiszednák, már nem üvöltök, csak annyira, hogy megvan a negyedik játszma és mérkőzés labda, a lehetőség. 29-28. Talán a Mevzában volt a horvátok ellen idén nyáron egy nagyon hosszú mérkőzés, amit megértünk talán 3-2-re Kecskeméten. De ez most kit érdekel. Isztambulban 29-28-nál Németh Anett a mezőny legeredményesebb játék, persze nincs három kezem, hogy tudjam azt is nézni, hogy a statisztika mit mondtad, 30 pont fölött. Latvia a lecurkolók, de hát a magyarok hangosabbak kellenek, hogy legyenek. Az ő ütésüket megmenti Bozóki, a keresztütés, Pampuk, kinek teszi? Hát ezt Németh Anett csak áttolni tudja szabályosan, persze. A lettérfére jön Levinszka, hatalmas mentés Anettől, hozzá van szokva Petrenko, Bozóki rá a blokkra, Bozóki Zednák Réka, most a lettek nagyszerű mezőny munkával visszahozzák, jobbra Levinszka üt, ez hátulról Pampuk, aztán Petrenko kiüti, illetve kiemeli Németh Anett nagyon-nagyon-nagyon nehéz helyzetben, nem volt más választás, óriási küzdelem, 29-29 a negyedik játszma és mérkőzés labda sincs még meg, nincs befejezve, most már a lettek is, hát nem mondom, hogy hol veszik a levegőt, de lassacskán mi is, 29-29. Hú, azért próbálom a harmadik nem létező kezemmel azt, hogy 31 pontos legalább Németh Anett, de Levinszka is feljött 25 ponttal. Hú, Levinszka, ő nyithat. 29-29. Hát én viccelődtem sokszor ezzel a 66-64-es játszmával, de nem gondoltam komolyan, persze. Levinszka, ő nyit, a balkezes lett játékos, kellene egy ötödik játszma és mérkőzés labda is már. Petrenko Bozóki Szedmának rá a blokkra, megvan! De még mindig csak a játszma és mérkőzés labda. 30-29-nél. Ó, kinek van még helyén a idegrendszere meg a szíve? Bozóki Szednák Réka mehet nyit, fejezzük be, jó? Hát kapcsolni kell most már az Üllői útra mindjárt. Mindjárt kezdődik a Fradi Trabzon meccs. Ne csináljátok ezt, lányok, ne csináljátok ezt. Fejezzük be, Bozóki Szednák Réka, a 5. játszma és mérkőzés labda. A nyitás lefelé hullik, mint a falevél, és aztán most oda felteszik Jurgyának. Nagy mentés Kertész Petrától. Be kellene Pampuk egy ejtésre, a lett kézre, vissza mit ér felünkre? Pampuk. Megint Pampuk rá a blokkra, már fantasztikus, és aztán ott mentenek a lettek. Jön Levinszka rá a mi blokkunkra, azt hátul Bozóki Szednák összefogja. Petrenko Németh Anettnek rá a blokkra, nem tudják, hol a lettek a labdát, de aztán összeszedik, és akkor itt a jobb oldalra jön Levinszka. Mit ment Bozóki Szednák? Hova megy a labda? Kifelé. Hát ilyen nincs. 30-30. 5 játszva és mérkőzés labdát hárítanak a lettek. Labdarúgás Üllői út.
5: Köszöntjük a hallgatókat a Grupa Arénából, a csapatok már a pályán, a szurkolók pedig az alábbi molinóval jelentkeznek. Evés közben jön meg az étvágy, harapjatok! Hát reméljük, hogy harapos kedvében lesz a Ferencváros, amely előnyből indítja a Trabzonspor elleni mérkőzést. De itt még várunk a kezdésre, úgyhogy addig irány Isztambul, Virányi Zsolt, löprabda!
1: Gyurgya, 30-30-nal a negyedik játszmában Kertész Petra fogadja. Meddig lehet ez bírni idegekkel? Egy ejtéssel próbálkozik, hoz! Hát Papu Gréta úgy csinál, mintha 35 éves lenne, és nem tudom én, már 10 bajnokok ligája döntő lenne túl, meg már a 6. Európa bajnokságán lenne sorozatban. Hát olyan szemtelenül ejt, hogy az valami hihetetlen. Hát ha ez nem dob fel senkit, akkor már én nem tudom mi van. Buzóki Szentmák Réka és Németh Anett is lehet, hogy ezt konstatálja, és ott megbeszéljük, hogy mit tud ez a lány, Pampu Gréta, 16 évesen, hidegvérre, hát az előző két nappal ezelőtti német meccs után is különben összeszedetten nyilatkozott. Na, de most kit érdekel ez? 6. játszva is mérkőzés labda. Könyörgöm, nem fejezem be, Csereke, az ő kezében a labda. A lettek megvárják, még a tolt egy kis törlési izzadság, csak az van, a tegyenem is izzad. Csereke Zsófia nyit. És ez az első mérkőzés megnyeréséhez vezethetne. Csereke nyitása, Nyecsipirupa fogad, jön Levinszka az ütő, nagy mentés Németh Anettől, Petrenko kit választ, hát nem hiszem el, megint Pampu Grétának kell, de az ejtésére most figyelnek, jön Levinszka, kevésnek tűnik az ablok, kimegy, 31-31 labdarúgás.
5: Ezős hípszóra várunk, úgyhogy javaslom, Zsolt, maradjon nálad a szó, a török csapat kezdi majd a mérkőzést.
1: Köszönöm, nem tudom, hogy mi kellene. Hát mi kellene? Ha azt kellene, hogy nem beszélek, de hát az milyen egy sportrádióban, nem beszél az ember, csak megnyeri. Hát nyilván nem tehetünk ilyet a hallgatókkal. Mert mi kellene? 6 darab játszva és mérkőzés labda hárítva. Ha jól számoltam, 3 játszva labda volt a lettek. De ez már annyira nem feltétlenül érdekel. Ó, de a folytatás is nehéz, ha a lettek nyernek. Ha mi nyerünk, hát persze, hogy azt szeretném. Gyerünk, csajok, bírjátok ki, meg kell nyerni ezt a mérkőzést. 3-1-re. Hogy holnap a szlovének ellen legyen esélyünk. Rita nyit, meg a lett center. A levegőm is elfogy már itt. 2-1 a játszmákat tekintve, 31-31. És most nem fogadunk valami jól. Húha, de erre nem számítottak a lettek sem, hogy visszapattan a nyitásfogadás hozzájuk. Be kell fejeznünk, Petrenko a feladónk, Kertész Petra a libero előkészít, Németh Anettnek, és Levinszka fogadja a bombázó, a két bombázó, ha találkozik. A lett ütés a mi blokkunkról, lett mentés, és beüti gyönyörűen a Nyecsipirupa. Azt kell mondanom, hogy ez szép volt. 32-31-nél játszva labda a lett válogatottnál. Labdarúgás.
5: Az első percben jár a Ferencváros Trabzonspor Európa Liga rájátszás mérkőzés. Szokásos zöldfehér szerelésében a Ferencváros a török térfélen, világos kékben a törökök, balról jobbra támad majd a vendégcsapat, jobbról balra pedig a Ferencváros, szabadrugásra jöhetnek a vendégek. Megyünk vissza Isztambulba Virányi Zsolthoz.
1: Itt nem hosszúra, nem a legjobb fogadásunk. Most ebből pontot csinálni nagy bravúr lesz. Pampuk megüti, ezt is hárítják a lettek. Nekik van játszva a labdájuk ejtésre, a blokkunkra, nehogy szabályban érintés legyen. Pampuk, hű, honnan emelték fel ott Petrenko, kumpaliz, de sajnos jön Nyecsipirupa és megcsinálja. Kiesett a magyar női röplabda válogatott, mert a negyedik játszva labdáját értékesíti a lett csapat. 33-31-re nyer a negyedik játszában, 2-2, folytatódik a meccs, de ez most a magyaroknak nem kedvez labdarúgás.
6: Második percben jár a mérkőzés, továbbra is 0-0 a Ferencváros Trabzonspor mérkőzés állás, és sok mindenről nem maradtak le a hallgatók, mert hogy egy szabadrugás követően állt a játék, ahogy most is megáll. Onuachut kell most fegyelmezni, mert egyébként Gomezzel volt szabálytalan, és azért Onuachuval szemben nem felejtjük el azt, amit az első mérkőzésen csinált, miután a Ferencváros vezetés szerzett, mindenhol dobálta magát, tehát hogy ahol kellett, ott ő össze is tudott esni. Egyébként egy dologról nem beszéltünk még, és egyébként nagyon-nagyon szembetűnő, Koré már mondta az első bejelentkezésen ugyan, hogy ömlöttek be a szurkolók. Ugye a Gornik Zsabzsa elleni mérkőzésen azt emeltük pont ki, hogy ez egy jó indítás Zakariasennek, és ezzel lehet venni. Yusufnak a továbbítás nem jó, ellenben jöhet majd a bedobásra a Ferencváros. Szóval arról beszéltünk, hogy hát nem volt teltház a Gornik Zsabzsa elleni mérkőzés, ha most sincs talán teltház, de nagyon kevés szabad szék van. És nagyon fontos információ, hogy a vendégszektorban is Ferencváros szurkolók vannak, hiszen ugye a török szurkolókat eltiltották a pirotechnikai eszközök használta miatt, úgyhogy teljes zöldfehérben van a Kupa Maréna.
5: Harmadik perc a mérkőzésen, Ferencváros Trabzonspor, tehát 0-0, a Fradi támad, Yusuf kapja a labdát, Yusuf ezúttal a jobb szélen játszik a Ferencváros együttesében. Gyorsan szaladjunk végig a kezdőkön, Dibusz védi a magyar kaput, nagy a gólpasztadó, Nagy Olivér a védelem jobb oldalán, ő végzi el a bedobást az ellenfél 16-osának csücskénél légvonalban. Rámákersz a védelem közepén Gomezzel, Kadu a bal oldalon, aki Szalával szemben óriásit játszott. Korbu, Zakariasen és Nagy Ádám a középpálya közepén. Yusuf a jobb oldalon, Oudauda a bal oldalon. Lenny Zsozef pedig elől, és akkor most hátul Savic áll a labda. Ő a Trabzonspor csapatkapitánya. Savic becsapja Zsozefet, és már is teszi előre a labdát. Onahucsu pedig visszafelé, és akkor szépen lábról lábra építi most az akcióját. A vendégcsapat nagynak kell figyelnie. A játékvezetőről nem szóltunk még. Rade Obrenović Szlovéniából, ő dirigálja a mérkőzést, és Nagy Olivért kell figyelmeztetnie, mert hogy megállítja Saviolót szabálytalanul, teljesen jogos a játékvezetői intelem nagyjal szemben, Nagy Olivérrel szemben, hogy ez az utolsó megmozdulása, ami még nem ér lapot. Veszélyes török szabadrúgás akkor, amikor a negyedik perc végéhez közelítünk.
6: Azért azt mindenféleképpen tegyük hozzá, hogy az első mérkőzésen rendkívül jól fújta a játékvezető a sípot. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ma a szlovén játékvezető nem fogja megenni azokat a dobálásokat, eséseket, amiket ugye az első mérkőzésen az akkori játékvezető nem tett meg, úgyhogy bízom benne, nem játékvezető fog majd múlni ez a mérkőzés. Volt időm ezt elmondani, mert Szalák készülődik még a szabadrugáshoz az ötödik perc elején, tehát érkezik majd Szalá ívelése valószínűleg a 16-oson belülre. A magas embere, például Savic, Onuachu ott van, érkezik most a labda, a Savic egy picit azt hittem már, hogy 11-es, nagyon érdekes helyre mutatott a szlovén játékvezető, szabadrugás kifelé. Német Korné kollégám is mellette nagyon felhőkölt, a szívéhez kapott, hú, meleg volt, nagyon-nagyon egészen biztos, de jó hír, hogy szabadrugásra jön a Ferencváros Dibusz, az, aki teszi a labdát.
5: Hát még az, hogy rossz helyre mutatott, de rosszul is mutatott, bemutatott konkrétan a 11-es pontra. Na hát valóban egy szívinfarktus.

0: átkeveredik a védelem jobb oldalára, úgyhogy eredetileg a védelem bal oldalára adták meg nekünk López Cabrált az összeállításoknál, na hát annyi baj legyen, alkalmazkodunk természetesen mi is. 6. perc, egy ívelés, Ramakers fejéli ki a labdát, Joseph saját helyére csúsztatja, szóval kereken 6 perc telik el a meccsből, Ferencváros, Trabzonspor, az Európa Liga rájátszás körében, a playoff körében, a visszavágón 0-0.
1: Savic visszaemelte a labdát, Savioló pedig rendkívül jól vette le, figyelni kell Nagy Olivérnek, mert már egy az egyben megy vele szemben. Az első cseh jó, Nagy Olivérről pedig lepattan a labda, nagyszerű védés volt, védelem volt ez, bocsánat, és akkor mehet ki majd a labda a szögletzászlóhoz, jön a mérkőzés első sarokrúgása, a találkozó a 7. percében jár tovább, és 0-0 az állás, és ezúttal nem Szalá az, aki önkéntesen odaszalad, és szeretné elvégezni a szögletet, hanem majd Mucsi lesz az. És akkor majd gyorsan végigszaladunk majd a törökök kezdőcsapatán is újra. Ugye azt mondtunk korábban, hogy 4 változtatás van az előző mérkőzéshez képest, viszont figyelni kell, mert hogy már Mucsi elvégezte a sarokrúgást, visszakapja Szalától. Szalá megint a labdával, jön be a labda, de lepattantott Zakariasen fejéről, úgyhogy jöhet majd egy újabb sarokrúgás. És ugye az a felállás, Mucsi az, aki elkéri a labdát, és Szalá pedig ott áll, szeretné majd elkérni kicsiben. Önök is hallhatják, hogy azt hiszem minden egyes rögzített helyzetén ez fog várni majd a török együttesre. Na nézzük, a 8. perc elején tehát egy újabb török sarokrúgás. Jön befele veszélyesen a labda, ott egy sarkozás. Saviolótól ez lepattant, és nagyszerű a kitett labda. Rossz hír továbbra is a törököknél, majd is jöttek majd egy bedobással a 8. perc közepén.
0: A labda pedig a Ferencváros tér felén, mi több légvonalban a Fradi 16-osának csücskénél, onnan jöhet majd ez a bedobás. És akkor most egy helycserés támadás. Szalá kapja a labdát. Óriásit játszott vele szemben Kadu az első meccsen. Szalát áttette most Fatih Tekke a túloldalra, tehát a kispadokkal átellenes oldalra. Ez a labda miénk kell, hogy legyen most. Bedobással jöhet majd a Ferencváros. Bedobással így van egy pillanatra megint ilyen. Tétován mutatja a szlovén Spori, hogy mi lesz a döntés, amit meghozott. Nagy Olivér kezében a labda, az ötösünkkel egy magasságban, légvonalban, az oldalvonal mellől, tehát saját térféről. Nagy Ádám elég sután, de kihúzza a térfelünk közepére. Joseph meg megtartja a labdát, Leli Joseph óriási csatában Malinovskival. Malinovski nyeri ezt a csatát most sajnos, úgyhogy hátra kerül a labda Savichoz. 8 perc, 18 másodperc telik el a mérkőzésből. Onnanánál a labda, gól nincs, a Fradi pályán 0-0 az állás.
1: Akkor gyorsan szaladjunk végig a törökök kezdőcsapatán, és onnanál a kapuban, a védelemben Eskihelec, Özkadzsár, Savic és López Cabrál. Na most ugye ez már nem helyes, hiszen hogy a két játékos helyet cserélt a két szélső védő, középen Malinovski és Kabaszakál, és támadó szekcióban pedig Szalá, Mucsi, Savioló, és centerben pedig Gonovácsó is, pedig most a bal oldalra kell figyelni, mert ő Savioló nagyon-nagyon fürge, és már a rohamoz is, Nagy Olivér rendkívül jól védekezik vele szemben, és visszaérkezik a labda Eskihelechez, aztán pedig egészen már a kezdő körig gurul az, Savic kapja meg, tol egyet rajta, aztán pedig érkezik a labdáért Mucsi. A Ferencváros térfelén van tehát a Trabzon. Kabaszakál, ő sem ott helyezkedik, ott játszik egyelőre, ahol ugye a hivatalos kezdőcsapatban leadták az ő nevét. Annyi a különbség, hogy Malinovski a helyet cseréltek, tehát Kabaszakál majd a jobb, Malinovski pedig majd a bal oldalt játszik. A labda pedig a Trabzon térfelén volt eddig, érkezik egy mélységi indítás Kadu felé, a pálya bal oldalára, de ezt rendkívül okosan elengedte Kadu, hiszen látta, hogy hosszú lesz majd Mucsinak. Kiengedte tehát, és akkor jöhet majd egy bedobással a Ferencváros. A 10. perc vége közeledik meg, akkor, amikor a Ferencváros Trabzon mérkőzésen az állás 0-0.
0: 10 mérkőzést játszott eddig török csapatok ellen a Ferencváros együttese. Hazai pályán nincs vereség. Sikerült legyőzni ugye pont a már említett és mostani ellenfél López Cabrál Daudával. Hát azért kedves López Cabrál, a babasz nem húz, szeretnénk innen fölülről jelezni. Értem én, hogy jól sikerült a világbajnokság, de azért egy kicsit szerényebben is elő lehet adni a mutatványt. Szóval tehát a Trabzonspor volt a legutóbbi ellenfele a Ferencvárosnak hazai pályán. 3-2-es győzelem, legutóbb egyébként, amikor török csapattal találkozott a Fradi, ugye az tavaly novemberben a Fener ellen idegenbeli 1-1 volt, de egyébként hazai pályán van 4-0-ás siker a Kocsányispor ellen 2002-ből, van siker 71-ből a Fener ellen, van 63-ból siker a Galatasaray ellen, tehát csupa-csupa jó emlék török csapatok ellen, meg amúgy is a Trabzon nem igazán szeret Magyarországra járni, mert hogy a Ferenc

0: Száros ellen sincs túl sok sikerélménye, tehát korábban a Fehérvárral találkoztak, és ott se nagyon volt sikerélménye. Reméljük, hogy ez így marad. Sikerült megnyugtatni talán a kedélyeket, ha lehet így fogalmazni. David Schmeitz, a negyedik játékvezető, Borbély Balázs nyugtatja. 11 perc telik el a mérkőzésből. Jelenleg nincs gól. Ferencváros, Trabzonspor 0-0.
1: Szele a labdával a saját tér felén, Kebeszek állnak vissza, aztán jön a fordítás a jobb oldalra, Savic. Van előtte terület, viheti a labdát, elindult üresbe Mucsi, aztán pedig a jobbján López Cabral az, aki elkérné, most meg is kapja a labdát, már a Ferencváros tér felén van a játékszer, López Cabral jobbról balra tör most befelé, oda-oda, akivel az előbb egy picit összecsaptak. Egyébként alapvetően a Ferencváros nagyon keményen kezdte ezt a mai mérkőzést, és hát mondjuk, hogyha a keménységről van szó, akkor Savic az, aki az Atletico Madrid korábbi védője, nagyon-nagyon kemény tud lenni. Közben egy sárga lap, hiszen lemaradt a földön. Gomez, úgy látom, bizony Gomez maradt lent a földön, de hát én úgy érzem, hogy vele voltak szabálytalanok, és nagyon-nagyon csúnyán, nagyon-nagyon nagy kapott a lábára, jobb lábát fájalja, sípcsont, vagy hátul az Achilles környékén, nem tudom pontosan, egy biztos, hogy sárga lapot elővette a szlovén játékvezető, de ki fogja kapni, azt még nem tudom, de azt is rövidesen majd tudjuk mondani, a 12. perc végén járunk.
0: Én tartok tőle, hogy Gomeznek óhajtja fölmutatni. Bele Ferenc, ha látod a stúdióban, hogy mi történik, szólj kérlek azonnal közbe, hogy kinek, és piros lapra változik! Piros lesz az a sárga! Ember előnybe kerül a Fradi! Malinovszky kiszáll a partiból! Nem olyan rossz üzlet ez, 13. perc, csak most már Gomezzel ne legyen komoly baj! Malinovszky kiszáll a partiból! Kis hiány, lenyeli keresztbe az asszisztens! Jó lesz az Malinovszky, tenni a Savicsőn, lenyelni az asszisztensőt, meg lehet eltétek majd még egy-két mérkőzésre. Hát teljesen megbojdul a Mékas. Na Bene Ferenc, mi történt? Savic kap reklamálás és sárgát, Feri meg elmondja, hogy pontosan mi történt.
2: Igen, hát klasszikusan az történt, hogy a legújabb szabályok szerint, és nagyon helyesen van így, a boka feletti szabálytalanságok minden esetben kiállítással sújtandóak. Klasszikusan talpal, bokacsont felett az Achillesre és a vádli közötti csontra lépett rá Malinovszky. Egyértelmű a kiállítás, teljesen jogos, és biztos vagyok benne, hogy a VAR is meg fogja ezt erősíteni. Ugyanakkor nagyon-nagyon jó, közben Stefan Savic is sárgalapot kapott reklamálásért, teljesen kizökkentette a fókuszból ez a törököket. És még egyszer, az első mérkőzés horvát játékvezető is sokat kellett dicsérni. Obrenović, a szlovén játékvezető, rendkívül karakán és igazságos módon azonnal a mérkőzés elejét vette a török hát brutalitásnak, úgymond. Teljesen jogos a kiállítás, és egy egészen más forgatókönyv jöhet a mérkőzésen, és teljesen megváltoztathat. Ez egy fordulópont lesz. Most nagyon-nagyon fontos a klasszikus dolog, hogy ne adjunk lehetőséget a kompenzációra, és most nagyon-nagyon okosan kell futballozni a Fradinak.
1: És ugye pont erről beszéltem, hogy nehogy a játékvezető döntse el a mérkőzést, ám bár egy ilyen helyzetben...
0: Igen, csak az jut eszembe, hogy amikor legutóbb itt a Grupamában meccselt a két csapat, akkor Csivics nagyjából hasonló időtájt kapott piros lapot, és akkor az ember hátrány ellenére is a Fradi tudott nyerni. Hát most remélem, hogy az ember előnnyel együtt sem kap ki a Ferencváros. Ami a legfontosabb és legjobb hír a piros lapon túl, Malinovszkyt támogatják le a pályáról, hát mint egy ökölvívó, aki kapott egy jó nagy taslit. Vannak ezek a pofon bajnokságok, nem tudom mennyien látnak a kedves hallgatók közül, amikor megállnak egy pult, azért úgy szédelget le, mint aki egy óriási taslit kapott tényleg. Tehát ember előnyben a Fradi, Gomez pedig szerencsére nem sérült meg. Szóval 15. perc a mérkőzésen, oda-oda kapja a labdát a mi kispadunk előtt. Támadásban tehát először a meccsen, úgy komolyabban a Ferencváros 0-0-nál.
1: Bizony, és visszakerül a labda most Nagy Ádámhoz. Gomez, jó hír, hogy jól van. Kicsit sántigál még itt a kezdőkörben, de jól van. Nagy Ádám kapja vissza a labdát, a Trabzon tér felén, tehát a Ferencváros baloldalt elkérte van oda-oda, és kicsit értetlenkedik is, hogy miért nem kapta azt meg. De a játék egyelőre a pálya jobb oldalán zajlik. Remekers visszakényszerül hozni a labdát, sőt egészen hátra kerül a labda Dibusz Déneshez, ő kint van a 16-osán kívül, a Ferencváros kapusa. Most megvárja, még visszaér Gomez, és akkor a labda tehát a Ferencváros tér felén, a pálya jobb oldalán. Van Remekers előtt terület, és viheti is. Nagy Olivér megkapja. Még nem sikerül átépni a felezőt. Na most Jusszuf kap egy remek labdát. Jusszuf a 16-oson belül átveszi. Jó, bebaszt! És na, Joseph Nekési! Talán egy fél méter hiányzott, be tudja lőni a labdát. Konkrétan az üres kapuba, hiszen Onana lekéste volna, én úgy gondolom, a hosszú sarkot. Júj, mekkora lehetőség a 16. percben. Hát nagyon közel most már a Ferencváros ahhoz, hogy megszerezze a mérkőzésen az első gólt, a vezető gólt. Akkor sem mondanám, hogy még eldőlt a mérkőzés, sőt, hát hogy lehetne is ilyet is mondani. De hát közel van a Ferencváros.
0: 16. perc, tehát 0-0 a mérkőzés állása. Onana vágja előre Onuachu felé a labdát, ami kimegy a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál. Ferencvárosi játékosról megy ki, úgyhogy a labda a Trabzoné lesz majd. Érdekes módon nálunk indult el melegíteni, méghozzá Nathan Zohoré, hogy ha és amennyiben ugye Gomezzel probléma lenne, akkor középső védőt kell cserélni. Egyelőre Zohoré melegítésének intenzitása viszont úgy tűnik, hogy egy picit alább hagy lévén. Gomez elkéri a labdát és elvégez majd egy szabadrugást másodperceken belül. Jól állunk tehát összesítésben, Zakariasen góljával a Fradinál az előny, mi több emberelőnyben. Malinovszky kiállítása miatt a Ferencváros együttese a visszavágón, a labda pedig Nagy Ádámnál, saját térfelünk közepén, oda-oda teljesen tisztán a kispadunk előtt. Borbé Balázs mutatja is az írnek, hogy vigyed Kelum, vigyed előre! Be lehet adni a labdát, de Kadu tovább engedi, nagyon jól! Korbu lőtte, Marius ott van! Onnan a majdnem belepkészte! Jön az első Fradi szöngdet! Onnanában lehet bízni! Hát nem a legmegbízhatóbb, az teljesen egyértelmű! Korbu mennyi volt ez? 18-9-20 méter! Jobb lába, sistergős löket! Nem megy annyira sarokra, de onnan a majdnem bevédte, beügyetlenkedte. Ferencvárosi szöglet az első a meccsen. 18. perc a labda mögött. Most már Korbu, mert hogy kis szöglet volt. Korbu kapja megint csak a kis szöglet, ide-oda Tilitoni után Kaduval játszottak össze. Nagy Ádám, a másik nagy, Olivier. Aztán most már Korbu a labdával. Korbu állítólag Ausztriából figyelik. Bajnokok ligája induló csapat is érdeklőd ne iránta, a Fradinál 4 millió euró alatt szóba se hajlandóak állni senkivel, feltéve ha egyáltalán tényleg valósak ezek a hírek. Azért az átigazolási időszak vége felé közelítve rengeteg pletyka kap majd még napvilágra. Nagy Ádám belőbeli a labdát, gyönyörű jobboldali ívelés Nagy Ádámtól, és a megzavarodott örök védelmet Kelum oda-oda mattolja. Megérdemelten a visszavágón is előnyben a Ferencváros. Bene Ferenc, megérdemelten?
2: Teljes mértékben megérdemelten, és fordulópont volt ugye a Malinovszky kiállítása, de azóta Ferencváros, és hát előtte is, de azóta különösen pontosan úgy futballozik, hogy egy emberelőny birtokába kell. Türelmesen, folyamatosan váltakozva a széleken, próbálni bontani az ellenfelet, türelmesen játszva, sok forgatással, és nemhogy kapura is veszélyes a Fradi, hanem még fárasztja is közben a törököket, hiszen alig ért azóta török játékos labdában, amióta megtörtént a kiállítás. És egy nagyon-nagyon fontos apróságot szeretnék megosztani a hallgatókkal. Ugye ti is említettétek, hogy López Cabral veszekedett itt gyakorlatilag mindenkivel, már Borbély Balázssal is szópályba keveredett, és én akkor itt mondtam a hangmérnök kollégánknak, hogy ez nagyon jó nekünk, mert a fókusza elmegy a mérkőzésről. És kiről fejeltük a gólt? Cabralról.
1: A 20. percben pedig már folytatódik a mérkőzés. Savic, azt pedig az előbb említett López Cabral. Két játékos, két ferencvárosi játékos gyűrűjében kényszerült visszaadni a labdát, aztán pedig már a felszabadítás, a Ferencvárosé lehet a felszabadítás követően. Gomez jól néz ki, már mint hogy jól mozog. Kadu megszerzi a labdát, Kadu pedig oly, nagyon rossz labdát ad az ellenfélnek. Szávioló pedig megindult már a Ferencváros tér felén. Középen cselezget Nagy Ádám a szemen a lövés távolról. Ez Dibus Dénes lehúzza, és azért ha már Nagy Ádám, az a bizonyos Nagy Ádám adott egy gólpasszt, aki elvileg csak hátrafele tud passzolni. Rendkívül szép elmozdulás volt, és hát jó változtatásnak tűnik Borbé Balázs, hiszen hogy Rommens helyén játszik a mai napon, de már figyelnünk kell elő, hiszen Korbu megindult, a balján pedig oda-oda egy picit lemaradt. Nagy Ádám elkéri, mert a Trabzon tér felén a jobb oldalra fordít, ez egy remek labda, Yusuf átveszi, érkezik Nagy Olivér, Yusuf már a 16-oson belül. Kicsit kivár, cselezget még Yusuf, aztán most van Savioló is. Egy cselt követően a hosszút veszi célba, jó lövés volt ez Yusuftól. Mérkőzés 21. percében egy újabb veszélyes megmozdulás. a Ferencvárostól. Hát ugye nemrégiben Borbély Balázst nyugtatni kellett a negyedik játékvezetőnek. Én nagyon-nagyon visszafogottnak érzem most, nyugodtan.
0: Igen. Feri, Bene Ferenc egy picit arról, hogy Jusszup és oda-oda egyszerre a pályán. Ugye Andris említette, hogy Borbély Balázs zseniálisat húzott azzal, hogy Rommens helyén Nagy Ádám kezd, de hát ilyen se nagyon volt, még általában oda-oda Jusszupot váltja, vagy egymást szokták váltani. Most viszont a két ellentétes oldalon a két kiváló játékos.
2: Igen, azért ezt tegyük hozzá, hogy az első mérkőzésen is kitűnően működött, hiszen így három gyors támadóval rendelkezik a Fradi, és ugye az alaphelyzetben a 10-10 elleni mezőnyjátékos mérkőzésnél is egy középpályás labdaszerzés után óriási területek nyílhatnak meg a Fradinak, így pedig különösen azért érdekes az egész taktikai szempontból, mert Malinovszki az egyik stabilizátora a középpályának a Trabzonspornál. És ugye ezáltal őt elvesztette a Trabzonspor, és Mucsinak kell védekezni a középpályán, és ugye Szaviolo és Szala is a két szélső támadó isnak vissza kell húzódnia, gyakorlatilag egy 4-4-1-es formációba. Ez egy egészen más Trabzonspor játék, és ráadásul a Fradi most már 2 gólos előnyben van az összesítésben, tehát egészen reménytelen a helyzete a törököknek. Itt, ha Fradi okosan játszik, akkor nagyon-nagyon okosan, gazdaságosan tovább fog tudni jutni. Nagyon fontos, hogy ne csináljunk nagyon komoly hibát, és ne legyen kiállítás Fradi részről.
1: A 22. perc legvégén járunk, Ferencváros Trabzonspor, tehát 1-0, Korbul labdája pedig jól néz ki, József felé, de Savic lefejeli, López Cabral saját térfelén cselezget, ott át tudott szépen menni két ferencvárosi játékos között, a szlovén sípja pedig néma maradt, és ezzel pedig jöhet a Trabzon. Egy pillanatra sikerült átlépni a felezőt, aztán pedig már a saját térfelén gurigat hátul a török együttes, elkéri a labdát ott Kabaszakál, aztán pedig López Cabral kérni el a jobb oldalt, nem ő kapja, hanem Savic, még mindig a saját térfelén. A Trabzon most kapja meg Szalá jobb oldalt, befelé cselez, már a ferencváros térfelén. Kabaszakál, aztán Mucsi tologatja a labdát, már 18 méterre a kaputól, jól betett labda, ez pedig Korbu teszi ki, figyelni kell hátul nagyon-nagyon Jusszupnak a lábáról, pedig megint olyan úgy a labda, hogy nem szeretné ő sem, vagy ahogy akár előbb Kádu se szerette volna. Szalá cselezget, mi mindig a térfelünkön, a ferencváros térfelén van a labda, a jobb oldalra kerül most López Cabralhoz, a 16-os tüskénél cselezget Kaduval szemben, López Cabral egyse, még egy, fölnéz, beíveli. Ez lejön Nagy Ádám lábáról, eddig Nagy Ádám rendkívül jól játszik a mai mérkőzésen, mind támadásban, mind védekezésben. És a 24. percben tehát jöhet egy újabb török sarokrugás, szám szerint a harmadik, és ezt majd most Mohamed Salah fogja betekerni.
0: A vendégszektor elől, ahonnan fügykoncertet kapta, nem azért, mintha nem örülnének neki, ha ott törökök lennének, de ott most magyar szurkolók, ferencvárosi szurkolók vannak. Szala lágya, löpöli be, Dibusz jön ki, ha már azt mondta Andris, hogy az a jó András, mondta, hogy az a Nagy Ádám adta a gólpaszt, aki állítólag csak hátrafelé tud passzolni, na most az a Dibusz jött ki a kapujából, aki állítólag nem tud kijönni, és ütött el a labdát Savic fejéről, maradva ezen a gondolatpereten. 23,5 perc telik el, tehát az első félidő felén túl vagyunk már. Vezet a Ferencváros együttese Kelum Odzauda találatával, 1-0 a mérkőzés állása összesítésben, Zakariasen idegenben szerzett góljának köszönhetően 2-0, és hát nem beszéltünk még róla, mert hát miért beszélnénk róla, de hát itt azért olyan csapatok jöhetnek, ha és amennyiben az Európa Liga lesz, az első kalapból, hogy más te mondjak, Juve és Milán, a két olasz gigász, a két nagyágyú. A Fradi egyébként, tegnap láttam egy előzetes ilyen koeficiens pontok alapján besorolást, ott második kalapos lett volna, a harmadik kalapban tele Premier League csapattal, de ne szaladjunk még ennyire előre, ez még nagyon-nagyon messze van. 25. perc a mérkőzésen, Ferencváros Trabzonspor 1-0, Nagy Ádám Korbuhoz teszi a labdát, Korbu a kezdőkörből fordít a Ferencváros kispadja előterében, Kadu visszafelé, Gomeznek az íg egy adta világon semmi baja nincsen, szerencsére. Korbu Kaduhoz, Kadu most már a 16-os csücskénél, támad a Ferencváros. Korbu a 16-os vonalánál, jó a csel Kaduhoz tenni, aztán jön a mentés, a lecsorgó, még Nagy Olivér! Bátor ballábas kísérlet, bele a blokkba, Jusszup szedi le a lecsorgót, Jusszup a labdával, Jusszup térül, fordul, Jusszup még mindig ballal beíveli, ott az újabb helyzet! Megint oda-oda, meg József, ezúttal József tudta elfejelni, a jobb oldalról jött középre a labda, és onnan jön a fejes, kérem a kollégákat, hogy ismételjék meg még egyszer az utasítást, röplabda a folytatásban.
2: Hát az az igazság, hogy most továbbra is azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon higgadtan és okosan kell futballozni a Ferencvárosnak. Igen, akkor befejezem a mondani valómat, tehát a nagyon-nagyon fontos lesz a Fradinak, hogy ne legyen kiállítás ezen a mérkőzésen több, és ugyanígy gazdaságosan, nagyon okosan kell futballozni, labdát tartva, forgatva a játékot, és akkor nagyon-nagyon kézbe tudja tartani mindvégig a Ferencváros a mérkőzést.
0: Elnézést kérünk a kis kavarodásért, én megvallom őszintén, meg Andris is mellettem, meg Dany Zoltán hangmérnök kollégák is, a röplabdát értettünk. A Bene Ferenc a röplabda hívó szava innentől kezdve a jövőben. Feri, hívunk röplabdának, azon nem újjon. Dibusz kitolta a jobb labda, Dibusz kitolta a jobb alsóból a labdát, úgyhogy majd mindjárt megyünk röplabdázni, de előtte megvárjuk ezt a szögletet, már csak azért, mert hogy óriási kavarodás bent, és mivel a játékvezetőnek mennie kell rendet tenni, próbálkozzunk meg az isztambuli kapcsolással, Virágyi Zsolt.
3: Isztambulból lett örömtánc, mert hogy 15-13-ra megnyerte a lett válogatott a döntőjátszmát, így 3-2-re a mérkőzést, ők 3 ponttal fejezték be az EB-t, nekünk 1 pontunk van, kiestünk, ők se jutnak a 16 közé, mi sem, holnap 15 órától Magyarország-Szlovénia, hát csalódott magyar hölgyek mennek most levezetni a szó a Grupa arénájé.
1: Jöhet majd egy sarokrúgás a 27. percben egy török, és bent megint fegyelmezni kellett egészen pontosan Szávicsolt, bocsánat, közben érkezik a sarokrugás, veszélyesen érkezett a 16-oson belőle, aztán pedig már figyelni kell, mert visszakerült a labda ott Eszkehilácshoz, aztán pedig már a kezével ért a labdához, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugásra a Ferencváros, szóval Szávicsot is és Onuácsot is kellett fegyelmezni ott bent a szöglet előtt a 16-oson belül, és ezt is korábban el akartam mondani, hogy az első meccsen is lehetett érezni, hogy nagyon-nagyon hamar ki lehet zökkenteni ezt a török csapatot, és azért ilyen magas szinten játszó klubot és a játékosait ilyen könnyen kizökkenteni azért az eléggé visszás dolog, főleg úgy, hogy nem akármilyen szavakat mondanak erről a csapatról, hogy ő ez lehet majd az új Manchester City. Na figyeljük közben egyébként, mármint az anyagi helyzetét tekintve. Corbu már a törökök tér felén van, aztán pedig visszateszi Rámákersznek a jobb oldalt. Nagy Olivier elkéri előtte Yusuf, meg is kapja most a labdát. Eszkehilács van vele szemben, aztán pedig már Saviolo. Nagy Ádám fölnéz, ad a Yusufnak, Yusuf tör be a 16-os környékén, aztán pedig ellövi a labdát, ez nagyon-nagyon fölé száll, tehát ő azt nézi, hogy hát ő kapott egy faltot ott, hogy valaki oda tette a lábát, könyökét, karját, bármit, de a szlovén játékvezető ezt nem így látta, úgyhogy jöhet majd kirúgással Onana a törökök hálóőre, ugye azért benne van a baki, de reméljük, hogy nem csak egy, hanem mondjuk 2 vagy 3 gólt fog kapni.
0: Bármennyit is, egyet már kapott, azzal már nem állunk rosszul, főleg, hogy Törökországban is egyszer maga mögé kellett nyúlnia, az így már 1-1, 2. Kadu ezúttal eladja a labdát, Onuácsú visszafelé teszi, Kucsi egyel tovább, és aztán labdaszerzés, Nagy Olivier lépett oda, Szamiolónak, méltatlankodjanak csak. Bene Ferenc, Bene röplabda Ferencet idézve, mindaddig, ameddig a fókusz nem itt van, addig teljesen jó nekünk. Oda-oda, vele szemben López Cabral, oda-oda középre passzol. Corbu a labdával, Corbu 25-30 méterre a törökök kapujától. Yusufot választja a mi jobb oldalunkon, a kispadokkal átellenes oldalon. Yusuf, jönnek a cselek, aztán visszafelé teszi a labdát. Minden mezőnyjátékos a Trabzonspor tér felén. Szalának is vissza kell jönnie védekezni. Onuácsú is 16 méterre saját kapujától. Mivel nem támadja egyetlen világos kékmezes vendégjátékos sem a mi kiváló zöldfehér futballistáinkat, így kényelmesen adogat a Ferencváros a Trabzonspor tér felén. Repül az idő, repül, hiszen 30. perc a mérkőzésen Kellum oda-oda találatával vezet a Fradi a Trabzonspor ellen, és most hiba csúszik az összjátékba. Corbu és Kadu nem értik meg egymást, Corbu pedig odapakol hátulról egy csomagot Szalának. Szalával nincs komolyabb probléma, mehet tovább a játék, López Cabral végzi el akkora szabadrugást, amikor kereken fél óra telik el, összesítésben 2-vel vezetünk.
1: López Cabral szerette volna elvégezni, de a szlovén játékvezető ráparancsolt, kicsit hátrébb, aztán Savic az, aki már a bal oldalra teszi át a labdát, Özkadzsár, aztán pedig Eszkehilács. Hátul játszanak össze, tehát a törökök. Onaná egészen magasan kint van a kapujából, és hát ugye, ahogy az mérkőzés legeleje óta, a Ferencváros védelme nagyon-nagyon feltolt, és korán labdát szeretnének szerezni. Kádó az, aki most meg is teszi azt, és ezzel lehetne menni oda-oda, nem tudja tovább tenni, de még visszapatta hozzánk a labda. Ez jó indítás lehet Kádónak, Corbutól, de Kádó nem éri el. Itt a pálya bal oldalán kellett nagyokat lépnie Kadunak, de ez nagyon hosszú volt, és közben vissza kéne zárnia. Itt a pálya bal oldala üresen maradt, aztán pedig oda-oda látja, hogy mennie kell, megy is, de közben egyébként már Onuachival szemmel egy szabálytalanságot fújnak. Jöhet a Ferencváros egy szabadrugással, hiszen Remekes buktatta, de már el is végeztük. A labda pedig már a Trabzon tér felén, a bal oldalt oda-oda megindulna, de megtorpan egy pillanatra. Jó háromszöger és Korbu oda-oda és Kadu között. Gomez kapja meg hátul, visszatért a labda a saját tér felünk, aztán pedig már Kadu rohamoztat előre, van előtte terület, lehet vinni a labdát. Menjünk! Már a 16-os csücskinen jár, majdnem azt López Cabral, akkor át odarúg neki, kérem szépen! Sárga lapot kap López Cabral, már mióta meg kellett volna kapni ezt a lapot egyébként neki. Savic nagyon reklamál, hiába csapatkapitány, azért egy sárga lapja már van Savicnak, úgyhogy reméljük, hogy ki fog reklamálni még egyet magának, és akkor már mínusz kettő lesz, ami a törököket illeti. López Cabral tehát a 32. percben megkapja a jól megérdemelt sárga lapját. Reméljük egyébként Kaduval minden rendben, egyről fél térden van, de úgy néz ki, hogy rendben van, úgyhogy hát jöhet majd a ferencvárosi szabadrugásra a 32. perc végén.
0: Amilyen szimpatikus volt López Cabral a világbajnokságon, na most minden elmondható róla, csak az nem, hogy szimpatikus itt a mai este. Nagyon remélem, hogy még egy ilyen megmozdulást összehoz, és akkor kiállítja őt is a játékvezető. Most viszont ez egy veszélyes ferencvárosi szabadrugás. 33. perc a mérkőzésen, Kadu végezhet el szabadrugást, gyakorlatilag a 16-os csücskével légvonalban, egy vonalban, de az oldalvonalhoz közelebb. A labda szálá az egyszemélyes sorfal, vele szemben ő pont a 16-os csücskén áll, tehát onnan a távolságot nagyjából el tetszik tudni képzelni. Kadu a rövidre! Onnaná! A rövidre ívelte, ketten robbantak be, Zakariasen is, meg Korbu is. Onnaná! Ki jött a 16-oson kívülre a labdával, mert hogy Jusuf zavarta, Onnaná mit reklamál? Nagyon jó, örüljünk ennek. Bene Ferenc, Bene Röplabda Ferenc elmondta, hogy addig, amíg reklamálnak, addig se a meccsre fókuszálnak. Nagyon jó. Ember hátrányban vannak, két gólos hátrányban vannak. Onnan már kijött a saját tér felének közepén, veszekszik Jusuffal, valami vélt valós sérelmét próbálja megtorolni. Hát addig se a játékkal foglalkozik. Gomez, ő a játékkal foglalkozik. Nagy Ádám is sajnos eladja a labdát, Nagy Ádám. Salah, Kadu vele szemben. Salah, Kadu! Ugyanúgy, ahogy az első meccsen. Ezúttal is zseniális megmozdulás. Hölgyek, urak, a 34. percben járunk. Ferencváros, Trabzonspor 1-0 összesítésben, 2-0 a magyar csapat javára.
1: Mucsi lövi el a labdát a 34. perc közepén. Nagyjából 17 méterről, a labda pedig mellé ment. Aztán azt mondja, amiatt reklamál, hogy szerinte sarokrugásra kéne jönnie. Hát ezt én sem láttam így, meg a szlovén játékvezető sem. Egyébként az előzőhöz visszatérve, hogy tényleg egy ilyen magas szintű kapus, mint onnan át, ennyire ki lehet zönketteni, amit Jusuf csinált neki, hogy egy kicsit a könyökével meglökte, miközben szerette volna gyorsan kidobni, kirúgni a labdát. Hát kérem szépen, azért az nem ez a szint. Kadu, gyönyörű labda a bal oldalra, van ideje átvenni, körbenézni, tologatni egy kicsit, mert a Salah lemaradt. Gomez, Nagy Ádám. Labdája pontatlan, meg hát amúgy Kadu sem lépett nagyon-nagyon visszaérte. Így tehát jöhet majd egy bedobás, amit a Trabzon végezel a Ferencváros térfelén. Szala meg, és kapta már López Cabraltól a labdát. López Cabral elindult üresbe, de Mucsi nem vett észre. Mucsi pedig beíveli a labdát. Dibusz kilépett pillanatra, aztán visszalép a kapujába. Ez volt a jó döntés. Nagy Olivér a hosszú oldalon, a jobb oldalon pedig belevág egy jó nagyot a labdába Jusuf felé. Visszafejelték a törökök, de semmi baj, mert Nagy Ádám ott volt, és ezzel lehetne menni. Korbu. Korbu már átlépi a felezőt, a bal oldalt, oda-oda. Megkapja a labdát, és a 16-os bal csücske felé törne, beleszemben López Cabral, jó, beívelt labda, Lenny József átveszi, aztán pedig forgolódik, de hát nem tudta hirtelen, hogy hova tegye szerintem, mert először meglátta Korbut, neki lekészítette volna, aztán egyébként már les is volt, úgyhogy talán még egyébként Jusuf is szólt neki mögötte.
0: Maga sem tudta eldönteni, igen, hogy mit szeretne lekészíteni, vagy ráfordulni, mindegy, les volt, úgyhogy emiatt nem kell izgulni. 10 perc a hátra az első félidőből. Mi nagyon élvezzük innen a helyszínről. Bene Ferenc szakmailag mit tud hozzátenni a stúdióból?
2: Igen, hát gyakorlatilag most azt láthatjuk, hogy egy nagyon-nagyon frusztrált és mentálisan szétesett Trabzonspor próbálja meg a lehetetlent, és nagyon-nagyon lényeges lesz a Ferencváros részéről, hogy ne üljenek föl semmilyen provokációnak, és ne legyenek olyan könnyelműségek, hogy esetleg mondjuk a védőharmad beadott labdával felhozni az ellenfelet, mert gyakorlatilag ez egy megnyert mérkőzés. Tehát itt minden a Fradi kezébe van, és eddig nagyon-nagyon jól futbolozik a Ferencváros, higgadtan, nyugodtan, csak a feladatára koncentrálva forgatja a játékot, eldugja a labdát a törökök elől. A törökök mindent meg fognak próbálni, hogy kiállítást csikarjanak ki, vagy valamilyen indolens magatartásba belehúzzák a Ferencváros játékosait. Viszont még egy fontos dolog, nem szabad a Fradinak lankadni a figyelem szempontjából, mert az imént például fél métert tévedett Nagy Ádám a passzal, és Kadu már nem segítette ki, hanem hagyta kimenni a labdát. Szóval mindvégig fókuszáltnak kell maradni a Ferencvárosnak, ez a kulcs.
0: Ajaj. Igen, köszönjük szépen Bene Ferencnek. A nagy sóhajtozás annak szólt, hogy Mucsi belerúgott egyet a földön fekvő Nagy Ádámba, de nem annyira nagyot, hogy a játékvezető emiatt szankcionálja, meg előtte Nagy Ádám pakolt oda egy csomagot, óriási a feszültség a pályán. Az biztos, hogy azt a kifejezést használtam López Cabral esetében, hogy a babaz nem hús, hát ők teljesen elhitték. Tehát olyan magas lovon ülnek, annyira elhitték, hogy ők azért, mert hogy Mohamed Salah-t leigazolták csillagászati összegért, már minden jár nekik alanyi jogon, ez sajnos teljes mértékben érződik a viselkedésükön, de hát pedig, ha az eredményjelzőre pillantanak, pláne egy jó beadás után oda-oda, Josep elől szedi föl a labdát. Amilyen eredményesen kezdte Josep ugye itt a európai kupa kalandját a Fradinak, most egyelőre az elmúlt időszakban annyira nem nagyon kap olyan labdát, amiből gólt tudna szerezni, úgyhogy bízunk benne, hogy hát az ő sorozata is megtörik a mai napon. 38. perc, 1-0 vezet a Ferencváros.
1: Hatalmas üdvivágás hallhattak, mert hogy onnan elvégezte a kezéből a kirúgást egyébként, játékba hozta a labdát, nagyjából 15 másodpercet követte, majd aztán pedig Onuachut vette célba, de hát a labdája nagyon erős, hosszú volt, úgyhogy Onuachu nem ugrott fel, Gomez pedig okosan elengedte, hogy nagy Olivier hozza át a labdát két török játékos között. Na, ezzel lehetne menni, aztán tényleg Kadu megkapja a labdát a török térfélen, oda-oda a bal oldalt. López Cabral vele szemben, Kadu kérné vissza, visszakapja bizony, Kadu fölnéz, ott a Korbu kapu felé forduljon, Zakariasen, Kadu gól! Ájjájjájjájjáj, Les, úgy néz ki, hogy Les. Lehet, nagyon hamar kiabáltam én is, innen is Lesnek tűnt, hiába nem vagyunk párhuzamosan. Jaj, de szép gól volt, pedig micsoda összjáték volt ez. Próbálok Lesni, tett a tévés kollégák monitorjából, de egyáltalán nem látok semmit. De valószínűleg tényleg Les volt egyébként. De hát micsoda gól volt ez Kadu részéről, amit nem adott meg a játékvezető Les miatt, és bizony Les. Egy picit azért beszéljünk, Feri, kérlek erről a gólról, hiába nem adták, mert az nagyon-nagyon szépen játszik a Ferencváros.
2: Igen, mint a példánya volt annak, hogy hogyan kell futballozni emberelőnyben. Gyakorlatilag kihúzták az egész török védelmet a mi bal oldalunkra, és ott, ahol létszámfölény volt Zakariasen által, hiszen a középpályán Malinovszky kiállítása miatt Zakariasen teljesen szabadon tud futballozni, és ő kapta meg a labdát, és kiléptek rá, és ő, mintha lőne, épp a lövőcsel után, tehát gyakorlatilag a lövő mozdulatot elindítva bokából passzolt a védők között belépő Kadu elé. Szenzációs passz volt, ez ilyenkor inkább a bal szerencse kérdése, hogy egy 10 centis lesen volt Kadu, de egyébként az akció az mintaszerű volt, ezt kell követni a Fradinak. Teljesen jól működik a játék, nyugodtnak kell maradni, és mindvégig taktikusnak és koncentráltnak. Egyre frusztráltabbak és feszültebbek lesznek a törökök, ez a lényeg.
0: 21.011 fő elvileg a hivatalos nézőszám, kapom az információt, úgyhogy ez gyakorlatilag telt házat jelent, ugye 22.000 fő befogadására alkalmas a Grupama Arena. 40. perc, szóval 21.000 magyar szurkoló látja azt, ahogy a Trabzonspor együttese Bucsi révén szabadrugáshoz jut, és jön egy fejes is Szavicstól, tehát elkerüli a kapunkat. Nem is Szavics volt az, hanem Özkacsár, de teljesen mindegy, a jobb felső sarkot elkerüli ez a próbálkozás. Szóval tehát bő 5 perccel az első félidő vége előtt vezet a Ferencváros, mi több összesítésben 2 góllal jobb Borbé Balázs együttese a török Trabzonspornál. A labda pedig a vendégeknél most indult el az utolsó 5 perc, hogyha rendes játékidőt nézzük, és mintha csak így vezényszóra megindulna rengeteg néző egyébként a hangulatkarbantartó intézetek felé. Hát kellemes időben zajlik a mérkőzés. A hangulat sem rossz, úgyhogy van mit karbantartani, meg van mit, lesz mit fokozni. Hát, ha még sikerülne erre egy rapáttal rátenni itt az első félidőben. Kellum oda-oda a labdával, József kimozog a bal oldalra. József egy-egyben López Káblára ráviszi. López, Jusuf! Trükkös megoldás volt. Nagyon-nagyon trükkös megoldás volt. Jusuf bemozdult egy ilyen passzszerű lövésre, és egészen közelről a kapu jobb felső sarkát célozza, de nem találja el. Marad az 1-0 az eredményjelzőn, de ez egy jó 1-0, nagyon-nagyon jó 1-0.
1: Azért azt érdemes hozzátenni, hogy Malinovszky kiválásával azért egy olyan fontos játékos került ki, aki hát a távoli lövésében egészen erős, sőt a pontrugásoknál is. Aztán pedig most egy nagyon lózó mozdulat, Lenin Józseftől, Zakariasza mehetne végig, de ott volt sajnos Özkacsár. A labda pedig egészen hátrapattogott Onanához, ő belerúgott egy jó nagyot, aztán pedig már a Ferencvároshoz visszakerül a labda, mert hogy Jusuf megszerzi azt, hogy lerántják, úgy érzem. A szlovén játékvezető pedig úgy gondolja, hogy ezen volt szabálytalan. No, akkor Jusuf föl kell állni, és akkor menni kell tovább. A labda a törököknél van, egészen pontosan hátul a saját térfelükön. López Cabral elkérni a jobb oldalt, nem kapja meg Mucsi, és Özkacsár játszik össze. Savic viszont elkérni, ő sem kapja meg Mucsi, az aki lefordul, ott pedig figyelni kell, legyen nem rendkívül jól használja a helyzeti előnyét, és a bal oldalra kitett labda nagyszerű oda-odának, hopp, a fején pattogtatja a labdát, aztán pedig visszaér López Cabral, elveszi tőle. A labda pedig ott van még mindig a törökök térfelén, Kádó egy pillanat alatt majdnem megszerezte, aztán pedig már ott van Nagy Ádám, és már valamit szabálytalannak látott a játékvezető, nem kint volt a labda, úgyhogy bedobásra jöhet majd a Ferencváros. A mérkőzés a 43. percében jár, 1-0 vezet a Ferencváros, és jöhet majd a labda be a pályára Kádu kezéből. A játékvezető már számol neki, Korbu megkapja, visszakapja, Kádu ott van, oda-oda is. Kádu kicsibe Korbunak, Korbu a 16-os csücskénél, jó, tovább tett labda, Zakariasztán csőrrel fogta onnan az alsó sarkot. Ez nagyon szép támadás volt ez is. Jöhet egy sarokrugás, tehát 43. percben egy Ferencváros sarokrugás a pálya bal oldaláról. Kádu fogja majd elvégezni.
0: Második ferencvárosi szöglet összességében a 6. sarokrugás a mérkőzésen. Kádu tehát, Korbu megy oda, hogyha kis szögletre jönne a labda, de nem lesz kis szöglet, egyelőre úgy tűnik, mert hogy Kádu azt mutatja, hogy ő íveli majd. Kádu bizony, hogy íveli, onnan jön, és másodjára össze is szedi. Szala felé nyújtja meg, Szala és Nagy Ádám versenyfutásban. Szala nagyon-nagyon gyors, ott hagyja Nagy Ádámot, de Nagy Ádám jól helyezkedik, és megoldja! Bravo Ádám! És aztán most már oda-oda, zeng, zúg a mindent bele. József rálép a labdára, ezzel így oda a lehetőség. López Cabral megint dobálja magát. Hát tényleg, amennyire mondom, szimpatikus volt. Mindent elkövet annak érdekében, hiába nyugtatja edzője Fatih Tekke, hogy most már nyugodjon meg, csak csinálja a fesztivált. Nem olyan rossz műsor az, amikor arról van szó, hogy csináljuk a fesztivált, de ez most egy rádió műsor, itt ne csinálja López Cabral a fesztivált, nem? Ne csinálja. Induljunk meg, induljon meg Jusuf, Jusuf megindul, Zakariasza a 16-oson belül, Zakariasza még mindig szöglet, harmadik szöglet, nagy mentés.
1: És ha már Ádám, akkor egyébként itt van mögöttünk Holzer Ádám és a Ferencváros korábbi kapusa, akit lehet hallgatni, hallani a Sportreggel.
0: Ma reggel például pont szakérte Csontos Dominik társaságában követi pont mögülünk az eseményeket.
1: Igen. Á, és akkor jöhet a sarokrúgás, amit korábban említettünk, a 45. percben jár a mérkőzés. Itt van már a pálya szélén a tartalékjátékvezető, és majd mindjárt meg tudjuk mondani, hogy mennyi lesz a ráadás. 2 percig nem mondanék egyébként többet. Mondani nézzük Kádu, tehát a labda mögött ott van Zakariasza is, aki elkérné majd kicsiben, aki egyébként Korbu. Kádu jön be a labda, veszélyes, rövid sarokra, hop-hop-hop, ott kipattant a labda oldalra, vagyis az alapvonalon Pur Kabaszakáról, úgyhogy jöhet egy újabb sarokrúgás, itt néhány ultra szurkoló azt paraszolta, lehet, hogy kéz volt, de ezt nem mondanám kezezésnek, akkor jöhet majd egy újabb sarokrúgás, megint ugyanaz a felállás, hogy ott van Kádu, és ott van Korbu is, a kicsiben szeretnék elvégezni a szögletet. Kádu tehát a keze fönt van, 2 perc a ráadás egyébként, és akkor Kádu labdája jöhet be a 16-oson belőle, Gomez fejel egy nagyot, szeretett volna nagyot fejelni, inkább így mondanám, aztán pedig már, mintha egy török lábról ment volna ki a labda, bizony, ezt látta lenni József is, és akkor jöhet egy újabb sarokrúgás, az 5. ferencvárosi. Szintén ugyanaz a forgatókönyv, mint a jobb oldalt, bal oldalt is. Kádu az, aki oda megy a labdához, ő fogja elvégezni, és kicsiben pedig, hogyha szeretnék, akkor ott van Korbu.
0: És most már szögletek tekintetében is jobban állunk. Kadu, mert hogy elvégezték kicsiben. Nagy Ádám, 30 méterre középről a török kapuval szemben. Nagy Olivér, belöbböli, oda-oda előr, jön a kifejelt labda, Korbu összeszedi. Korbu tovább, Kadu fölnéz, átgondolhatja, előheti, ellövi. A kapu bal oldalát célozza, veszélyesen tekeredik a labda, de nem talál kaput. Egy perc még a jelzett 2 perces hosszabbításból. Vezet a Ferencváros. Kelum oda-oda 19. percben szerzett góljával, és az összesítésben 2 gólos előnyt jelent számunkra, mert egy Zakariasen eredményes volt. Onana annyira ráér, hogy ha ő ráér, mi is ráérünk. Bratjesz, ezen nem újjon! Tartsd ott a labdát! Holnap reggelig! Jó az nekünk! Fél perc még az első fél időből. Hát most végezte! Tehát nem is értem! Kettő, mindegy, nem nekem kell érteni, majd elszámol ő a saját edzője felé, hogy miket csinál. 20 másodpercig az első fél időből.
1: És a Ferencváros útra is megtapsoltak onnan, tehát ennek mindenki örült, tehát ez itt teljesen jó, viszont még figyeljünk, mert még van hát a szűk 20 másodperc, vagy 10, és egy bedobásra jön majd López Cabral a Ferencváros tér felén, és nagy bedobásra készül, bent tömörülnek a 16-oson belül a játékosok. Na most érkezik a labda Onuachu felé, nem tudja belecsúsztatni, és ez pedig így nem Yusufé, hanem ott Kavaszakál az, aki kicsit tologat, de teljesen mindegy, hova tologatja, mert ő letelt már a ráadás, ezt a szlovén játékvezető is látta. Oda-oda, góljával, tehát vezet a Ferencváros egy fél időt követően, Ferencváros Trabzonspor 1-0, összesítésben pedig 2-0 a Ferencvárosnak. Negyed óra született követően pedig majd jövünk vissza.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Újabb árhullámtól tartanak Nepálban. Átnevezte az Ontario tavat Donald Trump. Derült idő lesz holnap. Jó estét kívánok! Mónus Dóra vagyok.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Gyorsabban haladtak és olcsóbb lett a Pakson végzett munka, mint tervezték, közölte a miniszterelnök parlamenti felszólalásában. Magyar Péter ismét megköszönte annak a több száz embernek a munkáját, aki az elmúlt hetekben részt vett a paksi munkálatokban. A felszólalásra reagálva Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője, azzal vádolta a kormányfőt, hogy késlekedett a vízszintet biztosító megoldások megvalósításával. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter volt a legnagyobb riogató a paksi válsághelyzet idején. Bóka János, a fideszes képviselőcsoport vezetője pedig arról beszélt, hogy a korábbi kormányok idején nem volt szükség önkéntes fogyasztáskorlátozásra. Unger Annát jelöli a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Unger Anna jelölését a parlament ülésén bírálta a Fidesz és a KDNP. A fideszes Takács Péter kifogásolta, hogy a jelölt nem rendelkezik se jogi, se gazdálkodási végzettséggel, hanem politológus. A kereszténydemokrata Latorcai Csaba úgy fogalmazott, Unger Anna olyan, mint maga az MVVH, egy diktatórikus üldözésre felállított szervezet. Már csaknem 400 áldozata van a nepáli-kínai határon történt természeti katasztrófának. Több mint 1400 embert keresnek a határ két oldalán, köztük több száz turistát. Közben a helyi hatóságok egy újabb árhullámtól tartanak. Itthon a Katolikus Caritas, az Ökumenikus Segélyszervezet és a Baptista Szeretett Szolgálat is adománygyűjtést indított a károsultak megsegítésére. Amerikai tóvá nevezte át az Ontario tavat Donald Trump. Az amerikai elnök rendelete azonnal hatályba lépett. A Fehérház azzal indokolta a döntést, hogy a tó vizének legnagyobb része az Egyesült Államok területén található. A kanadai kormány egyelőre nem reagált az átnevezésre.
4: Közlekedés.
5: Átépítették a terelést az M1-esen Hegyeshalom felé a Komáromi csomópont közelében. A 88-as és a 90-es kilométer között a Budapest felé vezető pályaoldalt lezárták. A forgalom az ellenkező oldalon egy-egy sávon halad. Jelentős torlódásra kell készülni.
4: Időjárás.
5: Túlnyomóan derült, fátyol felhős idő lesz holnap, eső nem várható. Hajnalban általában 14-19, napközben 29-36 fok valószínű. Nagy tavaink vize 22-24 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 21 óra 25 perc van. A mikrofonnál Balogh Balázs, még tart a szünet a Ferencváros Trabzonspor mérkőzésen. 1-0-ra vezet a zöld-fehér csapat, úgyhogy ráadásul a törökök már a mérkőzés eleje óta szinte emberhátrányban játszanak, tehát 2-0-ás összesítésben az előny. A szünetet kihasználva pedig egy kis kosárlabda, hiszen a férfi kosárlabda válogatottunk világbajnoki selejtező mérkőzésen 18 pontos győzelmet aratott, 85-67-re győzött Észtország ellen. A találkozót követően Marosréti Ervin beszélgetett a csapat tagjával, Palai Tamással. Jó, ezt majd kicsit később játsszuk le, ezt az anyagot. Ebben a csoportban egyébként már véget ért a Finnország-Svédország találkozó, és itt a svédek 86-81-re nyertek idegenben Finnországban, és jelenleg is zajlik csoportunkban a Franciaország-Szlovénia mérkőzés, ahol a szünetben 54-35-re vezetnek a franciák, és akkor most következzék a már ígért riport a 18 pontos magyar győzelem után. Palai Tamással beszélget Marosréti Ervin.
2: Ez egy nagyon nagy győzelem volt a férfi kosárlabda válogatottól. Mennyire született meg nehezen, mert nyilvánvalóan az eredményt láttuk, a játékot láttuk, a végére nyílt ki az olló, de nagyon-nagyon szoros mérkőzésen vagytok túl.
3: Abszolút. A kérdésedre válaszolva szerintem nagyon nehezen született meg, hiszen sokat dolgoztunk az edzőtáborban azért, hogy most ez visszaköszönjön a pályán, azokban a dolgokban, amiket gyakoroltunk. És itt a mérkőzés folyamán is sokat dolgoztunk, mert rengeteg kontakt volt a mérkőzésen, nagyon kemény férfias meccs volt, és készen álltunk rá. Megküzdöttük a csatákat, vagy megvívtuk a csatáinkat, és rendre mi nyertük meg őket, úgyhogy ez egy küzdelmes és nehéz mérkőzés volt, aminek a végén mi örülhetünk most.
2: Ez lehetett sejteni, hogy egy remek ellenféllel találkoztatok, ezért minden egyes labdának már az első pillanattól komoly jelentősége van.
3: Így van, hogyha valaki megnézi az előző csoportból hozott eredményeiket, akkor látja, hogy ez egy komoly ész csapat, és nem szabad őket leírni csak azért, mert mondjuk nem akkora kosárlabda nemzet. Egy ilyen párharcban nekünk minden mérkőzés nagyon fontos. Ha ki szeretnénk jutni a világbajnokságra, akkor minden egyes hazai mérkőzésünket úgy kell játszanunk, hogy azt meg szeretnénk nyerni. Ezt most sikerült kihoznunk a pályára, és emiatt tudtunk győzni.
2: Nyilvánvalóan fontos volt, hogyha ránézünk a táblázatra is ennek a győzelemnek a megszerzése, és hát nagyon jól kezdte ezt a selejtező sorozatot a magyar válogatott, még akkor is, hogyha most ez a 3x3-as mutatóval érkeztetek ide, de hát ez sikerült pozitívvá fordítani.
3: Így van, és azért a franciák szerintem kimagassanak ebből a csoportból, illetve azért a finn válogatott is nagyon komoly eredményeket ért el az elmúlt pár évben, úgyhogy én szerintem büszkék lehetünk a jelenlegi helyzetünkre is, és illetve nem is tudom, kivel beszélgettünk, hogy arra is büszkék lehetünk, amilyen helyzetbe hoztuk magunkat ezt az újabb csoportkört megelőzően, és ezt most már szeretnénk akkor tovább vinni, és szeretnénk továbbra is jól játszani, és méltón képviselni Magyarországot.
2: Érdekelne, hogy a közeljövő szempontjából, vagyis a selejtező sorozat további mérkőzései szempontjából mit jelent ez a siker, mert nyilvánvalóan úgy belemenni egy ilyen sorozat hajrájába, hogy pozitív töltettel, ez nagyon sokat jelenthet.
3: Természetesen sokat jelent, de még nagyon korán vagyunk, mert még sok mérkőzés vár ránk. Most pár nap múlva ugye megyünk Ljubljanába, és a szlovén válogatott ellen idegenben fogunk pályára lépni, ami nagyon-nagyon nehéz mérkőzés lesz, de ami a legfontosabb számunkra, hogy mi minden egyes mérkőzésre úgy szeretnénk kimenni, hogy azt a meccset szeretnénk megnyerni, és én úgy érzem, hogy mindig lehet reális esélyünk erre, hogyha jó munkát végzünk, hogyha jól felkészülünk, és jó formában lépünk ki a pályára, akkor bárkit elkaphatunk ebben a csoportban. Úgyhogy a legrövidebben most arra törekszünk, hogy a vasárnapi mérkőzésen rock and roll legyen, és odapirítsunk a szlovéneknek.
2: Mit visztek magatokkal ebből a miskolci találkozóból? Nyilvánvalóan most a regeneráción lesz a legfontosabb hangsúly.
3: Így van. Szerintem a két dolog, amit most legfontosabb továbbvinnünk, az a keménység és az önbizalom. Az önbizalmat kell, hogy adjon, hogy tudtunk nyerni hazai pályán. Közel 20 ponttal, nem lett, igen, 18 ponttal. Ez önbizalmat kell, hogy adjon, illetve amilyen keménységgel játszottunk, az ott is szükséges lesz.
1: Marosréti Ervin beszélgetett Palai Tamással, a magyar csapat tehát magabiztosan 18 ponttal nyerni tudott 85-67-re, és már említette Palai Tamás is a vasárnapi mérkőzést a szlovénok ellen idegenben, ezt majd 20 órától közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Itt van velünk Bene Ferenc a stúdióban, találkozó előtt nem volt olyan sok időnk a röplabda mérkőzés miatt arra, hogy felvezessük a meccset, ettől függetlenül jól alakul eddig nagyon ez a mérkőzés.
4: Igen, kétségtelen, és hát bárhogyan vezettük volna fel, ugye Fatik Tekkének az elképzelései gyakorlatilag Malinovszky kiállítása alatt a 13. perctől megszűntek, és egy teljesen más játékot kell játszaniuk. Olyannyira lehetetlen ez a küldetés, hogy két gólos hátrányban vannak összesítésben, egy ember hátrányban, és hát elvesztették a középpályának azt a fajta stabilizációját, Malinovszky személyében azt a stabilizátor embert, aki mind védekezésben, mind pedig mélységi szervezésben kulcs szerepet játszott a támadójátékban és a védekezésben egyaránt, és akik szintén, mert a komplexitás miatt minden mindennel összefügg, hát ezáltal Mucsi, aki közvetlenül Anuácsú mögött a támadó középpályás pozíciót töltötte volna be, neki kell visszább húzódnia, és ezáltal Szala és Saviolo is sokkal mélyebbről kell, hogy induljon. Ráadásul a 3-2 elleni létszámfölényét a középpályán a Ferencváros rendkívül jól használja ki, úgyhogy egy taktikai zsákutcába jutott Fatih Tekke. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan jön ebből ki, hiszen az első mérkőzésen véleményem szerint az volt az óriási nagy hibájuk támadó játékot tekintve, hogy csak is kizárólag a beadásokból próbáltak érvényesülni. Most én arra számítottam, hogy ahogy Szala a két gólját szerezte gyakorlatilag, hát mindenki, a másikat mindenképpen a bajnoki mérkőzésen, hogy sok mélységi kényszerítőt próbálnak játszani Szala segítségével. Szalának az az egyik erősség, hogy rápasszolja a társára a labdát, és beindul üres területekbe. Ezt az első mérkőzésen nem nagyon láttuk a Trabzonsporttól, csak Onuachura ívegették a labdákat. Most kíváncsi lettem volna, de hát így Malinovszky kiállításával minden borult.
1: Persze, ez legyen a törökök baja. Így nekünk van. Jól jött az a kiállítás, egy buta kiállítás volt, meg aztán jött az a szép gól, ami viszont remekbe szabott volt.
4: Így van, és de ez is összefügg a kiállítással, hiszen Nagy Ádám volt az a játékos, aki a támadó harmadba meglepően védekező középpályás pozícióját elhagyva, de hát megteheti, hiszen emberelőnyben van a Ferencváros, mélységbe a jobb összekötő helyén betört a 16-oson belőle, és meggyőződésem, hogy nem látta, hogy oda-oda érkezni fog a hosszú oldalon, csak tudta, hogy ott kell lennie, és ahogy a nagykönyvben meg van írva, egyfajta löbbölt beadást ívelt a védők feje fölött, és onnan a tarthatós, illetve hát szemlélődése közepette a hosszú oldalról fejelte be a labdát. Taktikai szempontból egy mestermunka volt a gól, olyannyira, hogy az előzménye volt két forgatás, tehát gyakorlatilag a Fradi mindig és minden alkalommal megvédi a labdát. Amennyiben nem tudnak előrefelé játszani, mindig forgatják a játékszert, ezért egyrészt fárasztják az ellenfelet, másrészt, ha kiürül a törökök tolódása, akkor alkalmaznak mélységi passzokat, és ezzel bontják az ellenfél védekezését.
1: Már az első percben vezethettünk volna, de voltak utána is lehetőségeink, és azt látjuk, hogy a törökök nehezen viselik ezt a szerepkört, ami most rájuk szabódott, mert hogy azért ez egy gazdag klub, jó játékosokkal, és feszültek, hát onnanán is látszik, hogy mit csinál, bár mondjuk én nem cserélném el Dibusz Dénesért, hogy őszinte legyek.
4: Igen, két nagyon fontos dolgot említettél. Az egyik, hogy nyilván nem akarok ünneprontó lenni, de én még elégedetlen vagyok, hogy csak 1-0-ra vezet a Ferencváros, tehát megvoltak a helyzetek, és a kiállítás után nagyon hamar jött a vezetőgól. Ott lehetett volna egyfajta gólra góllal, mert megvolt rá lehetőség teljesen a padról küldeni a törököket. A másik, amit említettél, elképesztő frusztrációt látni a törökök arcán, testbeszédén, egymással is vitatkoznak, a játékvezetővel is vitatkoznak, és hát nem utolsó sorban a Ferencváros játékosaiba is próbálnak belekötni, és hát ez odáig fajult, hogy Cabral még Borbé Balázsdal is szópárbajt folytatott. Ez egyrésztről veszélyes, hiszen nem szabad, hogy magával rántsa a Fradi játékosokat, másrésztről pedig jó, mert egy mentálisan túlpörgött csapatról van szó, amelyik ezáltal nem tud a mérkőzésre kellőképpen koncentrálni. Egész egyszerűen nem olyan összeszokott, és nem olyan egységes csapat ez a Trabzonspor, mint a Ferencváros, ezért én megmondom szintén a továbbjutás tekintetében nyugodt vagyok, nagyon-nagyon bízom benne, hogy nem tud csodamódon belenyúlni Fatih Tekke a mérkőzésbe. Az első mérkőzésen jól cserélt szünetbe, de azért nem látom azt a fajta zseniedzőt a tartalmában a Trabzonspornál a személyében, ami alapján ezt a mérkőzést meg lehetne fordítani. Ehhez már óriási Ferencváros hibákra lenne szükség, amire még nem valósul meg.
1: Persze, hát sok pénzből igazoltak még játékosokat, de valószínűleg azért a konferencialigában bizonyíthatnak majd. Reméljük, hogy a Ferencváros pedig az Európa Ligában tud még továbbra is ilyen jól játszani. És hát bízunk benne, hogy a második fél időben meg lesz Feri, amit vártál, hogy nagyobb arányban is fog vezetni a Ferencváros. Kollégáink már ott várják a helyszínen, hogy folytathassák a közvetítést. Német Kornélnak és Jó Andrásnak adjuk a szót.
5: Köszönjük szépen, Balázs, bizony várjuk, és hát három csere jön majd a vendégeknél, 19-es, 20-as, ez az első változtatás, mindent mondunk majd, ahogy a negyedik játékvezető felmutatta a táblát, azt mondja, hogy 7-es, 8-as, és simsír lesz majd 58-assal az utolsó aki érkezik itt a szünetben, megint felmutatja a 19-20-asat. Tehát le kéne venni a hosszújú felsőt, van elég meleg itt a stadionban, és akkor lehet, nem kellene itt a melegben félre nyomogatni a táblát. Kedves játékvezető sportás, nem is értem, tehát ő is, na mindegy, ez legyen, tehát gyorsan most rakja össze a táblácskáját. Na, 19-es, 20-as, az azt jelenti, hogy Wagner Pina érkezett egyszer a pályára, méghozzá Eszki Alacs helyére, aztán Bucsi elhagyta a pályát, őt Busuari váltotta, és akkor jön még, ugye Simsír, aki meg, 30-as, 58-as, aki meg Onuachut váltja majd. Na, akkor mielőtt elkezdődik a második félidő, Feri, nem tudom, hogy tudtál-e edzetelni, mit jelentenek ezek a cserék, mit olvasol ki belőlük?
4: Figyelek, hát először is szélsővédő pozícióban cserélt, tehát szeretné azt a fajta létszám hátrányt, amivel a Fradi egyértelműen előnyt élvez, azt valahogy kompenzálni egy friss olyan szélsővédővel, aki gyakorlatilag a teljes szélét bejátsza a pályának. Mucsit természetesen lecserélte, hiszen nincs mögötte védekező középpályás, ezzel stabilizálta a középpályát. Onuachu lecserélése egy picit meglepetés, de van benne logika, hiszen Onuachu akkor lehetne gyakorlatilag racionálisan fönn a pályán, ha nyomás gyakorol Trabzonspor a Fradira, és Onuachu a 16-oson belül veszélyes, most inkább olyan támadóra van szükség, aki gyakorlatilag kontrajátékban akár egy fél

0: Barcelonának. Az első fél időben rá Mákers, Gomez, és most már a labda a pálya bal oldalán, továbbra is a törökök tér felén, aztán pedig, ahogy ezt kimondom, már vissza is kapja a Gomez, aztán pedig Korbu is visszalép a labdáért, rá Mákers a két védő, tehát az, aki próbál rá előrehozni a labdát, nagy Olivérnek a labda jobb oldalra nagyon jó, előtte pedig megindul Yusuf és Zekeriessen, és Zekeriessen megkapja a labdát, nem eléri, nem tudja sajnos, Yusuf pedig ott elesett, López Cabral, hát ki más az, aki ott akasztotta őt, ugye neki is van már egy sárga lapja, és Savicsnak is, azért én rizikósnak érzem azt, hogy López Cabralt felhagyták a pályán, de hát hátra kapott egy kis hűtőfürdőt, edegszebb szóval megfogalmazva, és lenyugodott egy kicsit. Na nézzük, a 48. percben továbbra is vezet a Ferencváros 1-0-ra a Trabzonspor ellen.
1: Onana tette tovább a labdát, és akkor saját térfeléről építkezhet a vendégcsapat. Onanához vissza a labda. Az első játékrész úgy zárult, hogy Onana nem sietett sehova. Jelentem, a folytatásban sem siet sehova, de hát mindedig, ameddig neki nem sürgős, tényleg addig mi hova siessünk, meg hova kapkodjunk. Még a végén itt a nagy kapkodásban megerőltetjük magunkat. Onanánál a labda, továbbra is legalább 20 másodperce tartogatja a 16-oson kívül. Joseph most oda megy, egy kicsit megtámadja, kicsit ilyen tessék-lássék módon. Nagy Olivier López Cabralnál, essel, már olyan régen voltál a földön. Nagy Ádámról megy ki a labda. López Cabral nem akart most elesni, talpon maradt. Simsír végezte el a bedobást, aztán kapja vissza a labdát. 3 perc eltelt a második félidőből. Továbbra is vezet a Ferencváros a visszavágón 1-0-ra, összesítésben 2-0-ra.
0: Ugye Bosuári is most gyerekét lépett a pályára, ő is az első mérkőzésen kezdőként kapott lehetőséget, most pedig egy külsővel továbbadott labda López Cabral felé, és micsoda szerelés volt ez Nagy Olivértől. A labda pedig már a Ferencvárosnál, sőt, rámelkezd az, aki már a pálya jobb oldalára, már egész hátra, a bal oldalra, és ezzel vigyázni kell, mert ne adja el a labdát, Korbonak sikerül megmentenie. Nagy Olivér pedig hát vihetné, mert hogy konkrétan, aki előtt állt, Bosuári szépen behátrált, teret adva neki ahhoz, hogy viheti a labdát, ő inkább Nagy Ádámot választotta, Korbu pedig már a labdát áttette a pálya bal oldalára Gomeznek, aztán pedig ott oda-oda visszajön most Korbuhoz. Egyelőre kimondottan, nyugodtan játszik a Ferencváros, nem kapkodnak egyáltalán. Most egy előretett labda a Trabzon tér felére, Korbu felé, ezt lefejelte ott Pinyá. Aztán pedig a labda most majd Kádu kezéből fog kijönni, hiszen bedobásra következik a Ferencváros, ez meg is történt. A labda pedig már talán mint elhagyta van a játékteret, bizony sajnos oda-odának a továbbítás nem volt jó Kadutól, úgyhogy jöhet majd a Trabzoni bedobás. Az 50. percben hatalmas lendülettel jön előre a Ferencváros, Onana egy csel, na hát az önbizalommal eddig sem volt baj Onanánál, de hát igen, a labdament Zekariessen elszerette volna menni tőle a labdát, az ötösön belül is egy finom cselt láthatunk Onanától, Sarokkai visszahúzta magának, szép csel volt, most bejött, reméljük legközelebb nem fog közel, nem maradt Korbu, ameddig erről beszélek, mert hogy Pinyá az, aki felrúgta Korbut, és akkor ez majd szabadrúgás lesz a Ferencvárosnak, úgy gondolom, de lehet, hogy már kint volt előtte a labda, mindegy, lényegül a ferencvárosi a labda.
1: Istenkém, egy magyar specialitást, a visszanyaló fagylaltot úgy odaadnám Onanának ilyenkor, amikor ilyeneket csinál a gólban előtt két lépésre, hogy ő húzogatja a labdát. Na üsse Kavics, 2-0-ra vezetünk összesítésbe, úgyhogy ezen idegeskedjen tényleg ő meg a szakvezetés. Yusuf, López Cabral húzza, vonja Yusufot, Yusuf a földre kerül. López Cabral mindent megtesz annak érdekében, hogy második sárgával idő előtt, tehát nem kell sietni, lesz meleg víz, innen üzenem, nem kell kapkodni, van meleg víz.
0: Cabral szeretne menni a Budapest éjszakába már.
1: Az a másik verzió. Ezzel mondjuk nem számoltam. Akkor viszont nincs jó élet, mert csütörtökön annyira nincs nagy élet. Maradj holnapra, ott egy kicsit izgalmasabb lesz. Komolyra fordítva a szót. 5,5 perc telik el a második félidőből. Yusuf, jó a csel! López Cabral mellett, de aztán a második ember megállítja Yusufot, aki felhergeni a vendégszektorban ülő magyarokat, és jön majd a második félidőben az első, összességében azt mondja, hogy gyorsan számoljuk, a 6. ferencvárosi szöglet. Andris!
0: Bizony, izgatottan várjuk, mert egyébként a felállás ugyanaz, hogy Kadu megy oda elvégezni, és Korbu majd kéri kicsibe, így tehát a jobb oldalról érkezik majd a Ferencváros szöglete, és legnagyobb örömére, ugye most a térfélcserét követően, ott most nem a vendégszurkolók ülnek, hanem a Ferencváros szimpatizánsai. Jól érkezik a labda, de nem tudta Zakariasen

0: Mekotorni, az pedig visszapattant Nagy Olivérhez, ő pedig hátra tessékeli azt a Ferencváros kapusához, Dibusz Déneshez, aki nagyjából 20-25 méterrel jött ki a kapujától. Ez azt jelenti, hogy a labda a mi térfelünkön van, Nagy Ádám teszi vissza a Dibusznak, nagyszerű az összjáték a két magyar játékos között. Dibusz az, aki fölteszi azt, és Lenny Joseph nem tudja lefejelni, de visszakerül Korbuhoz, egy picit ide-oda pattog a labda, le kéne venni valakinek, mint például a Rámákersznek, és ő már hozhatja előre, hop-hop, Yusuf a pálya jobb oldalán üresen van, és robokat is előtte vele szemben pedig López Cabral, már megy a szócsata, most futás közben is Yusuf bemegy, beviszi a labdát, oldalháló.
1: Volt egy ugyanilyen jelenet az első meccsen. Ugyanerre a kapura, ugye a támadás irányát, ha nézzük, a Fradi, amikor a jobb oldali kapura támadott, és ugyanúgy a rövidet célozta, csak akkor Onana ugye leért, most az oldalhálóban kötött ki a labda.
0: Onana, amikor nem kéne sietni, akkor siet. Most konkrétan ott volt majdnem az összes ferencvárosi játékos, és pedig elvégezte a kirúgást, szörnyű helyzetbe hozza a csapatát, mert a Fradihoz visszakerült most a labda. De
1: milyen jól használják föl ezeket az ajándék pénzeket, amit a semmiből előhúztak a cilinderből, például Onanára. Sok ilyet kívánok még nekik.
0: Egészen elképesztő. Nagy Ádám az, aki türelemre int mindenkit, átfordítja labdát Kubunak a pálya közepén, aztán pedig már baloldalt Kádu kapja, Gomez, majd Rámelkert, az utolsó emberünk most hagyja el a felezőt, viheti a labdát, senki nem támadja meg. Na most Nagy Olivér a jobb oldalt fölnéz, vele szemben ott van Busuári, aztán pedig már Yusuf, Cabral ott van, azonnal rángatja a mezét, Yusuf átfűzte volna, szabálytalan volt szerintem vele szemben Cabral, de mehet tovább, és már sajnos jön Simsír a pálya bal oldalán, cselezget, Nagy Olivér pedig visszaszerzi a labdát, hiába rántja, de hogy Simsír mehet tovább, oda-oda, érkezik a pálya bal oldalán, Kadu már a 16-os tücskénél, vele szemben Pina, oda-oda, hát ez nem volt a legjobb megoldás, alá pöckölte picit a labdának, de visszakerült hozzánk, ez a jó hír, Nagy Ádám. Aztán pedig most Kádu megint a pálya bal csücskén, fölnéz, beteszi a labdát, Lenny Joseph! Megint egy pici hiányzott, mint az első félidőben, lövés volt egyébként, ferencvárosi lövés, Lenny Joseph pedig fölé rúgta a labdát nagyjából 5 méterről, amit betett neki Kádu a bal oldalról, marad az 1-0 az 54. percben.
1: Onana, most szerintem szóltak neki, hogy André, sietni kellene, megszerezzük viszont a labdát, Korbu a 16-oson belül, nagyon közel az Európa Liga főtáblához, Leájkori nevén a csoportkörhöz, mai megfogalmazás szerint a Liga szakaszhoz, a Ferencváros együttese. Nene Ferenc, mit tudsz hozzászólni, Feri?
2: Bekövetkezett az, amit már nagyon vártam, a második Ferencváros gól, hiszen egész egyszerűen ez a Trabzonspor rendben, Malinovszky nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatát, de ez még nem csapat. Tehát gyakorlatilag egymásra mutogatnak a játékosok, indolens magatartást alkalmaznak folyamatosan, próbálják provokálni a Fradi játékosokat, mindennel foglalkoznak, csak a játékkal nem. És ez jellemző ott rájuk az első mérkőzésen. És emlékezzünk vissza, hogy hány műesés volt a 16-oson belül. Gyakorlatilag nem tudnak mit kezdeni a Fradival. Olyannyira, hogy most az egész pályás letámadás is bevált a Fradinak, hiszen a Trabzonspor labda kihozatala sem működött. Már ott fent tudott labdát szerezni a Fradi a 16-os sarkánál, és onnantól kezdve Korbu befelé megcsinálta a cselt egy olyan rutinos játékossal szemben, mint Savic, és utána mintaszerűen kilőtte a hosszú sarkot. Hát Onana se volt a helyzet magaslatán, igaz, közel jött a lövés, de nekem különösen azt tetszett, hogy Savicot ilyen könnyedén meg tudta verni Korbu. Mentálisan is, és csapat egységben is. Nem, nincs egy szinten a két csapat. Azt kell mondanom, hogy a Ferencváros, hát osztálykülönbség van a két csapat között, és ezt nagyon-nagyon jó kimondani. Egy nagyon gazdaságos, nyugodt és magabiztos továbbjutás lesz a Fradi részéről.
1: Most, hogy Szalát már kifizették a törökök, ajánlhatunk neki esetleg egy Európa Liga főtáblát érő szerződést. Kicsit másabb kondíciókkal, de az onnan kapott stábautóját hát, ha el tudja valahogy hozni magával.
0: Utcanyelven vagy szlengen mondva egyébként Korbu Máriusz nagyspílerre. Nagyon szépen végigvittem, most pedig Yusuf kap egy labdát, 16-oson belül buktatták, és 11-es! Így van, állva ünnepel az egész Groupama Arena. Teljesen jogos a 11-es, a büntető, amit befolyt a szlovén játékvezető Szabioló, fogja, belerúg egy hatalmasat a labdába, tühében az összes Trabzon játékos, ott van a szlovén játékvezető, és panaszkodnak, Onana is most már kijön a kapujából, villan a sárgalap, kinek, második sárgalap, tessék kivenni, így van, Lopes Cabral megkapja az 57. percben a második sárga lapját, onnan pedig jön lefele. Mit szeretne? Le szeretne menni a pályáról? Nem akar folytatni így? Csalást érezni? Nem gondolom, hogy ebbe bármi csalás lenne. Saját öltözőbe kéne rendet tenni, mert ez egészen elképesztő, ami történik. Onnan itt van előttünk, tapsol, kér egy kis vizet, tapsol még mindig. Hát innen nincs visszaút, tehát hogy ez most már így...
1: De mi tényleg ne akar vonulni, ez komoly? Hát 3-0-nal adják meg, akkor nekünk ez semmi gond. Hamarabb végzünk, haver. Annyi baj legyen. Lejött, tehát kijön, az történik, hogy a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a negyedik játékvezetővel perelés vitatkozik. Az a helyzet, hogy ezt a megyében, ezt a viselkedést megyében nem nagyon szokták tűrni, nem hogy egy Európa Liga rájátszásnál. Jusuf már ott áll, hogy elvégezze a 11-es, de jelenleg onnan, amíg mindig itt veszekszik a kispadnál, és senki nincs, aki a saját stábjából visszaküldené. Hát menj vissza a helyedre nagyon gyorsan!
0: Egészen elképesztő. A szlovén játékvezető is mondta, hogy tessék már jönni. Így van, sárgalap. Tessék egy sárgalapot adni neki, és onnan a tapsolod, akkor adjunk még egyet!
1: Adjunk neki még egyet! Hát mire várunk?
0: Egészen elképesztő. Na, akkor az 58. percben még egy lap, onnan áll még mindig magyarázni, mindig nincs a kapujában. Szerintem lassan ki kéne küldeni, és jöhetne a másik kapus, mert ilyen nincsen. És még mindig tapsolja a játékvezetőt, továbbra sem tudja elvégezni Jusuf a 11-est. A labda mögött tehát ott van a Ferencváros jobb szélsője, és még mindig nem áll be a kapuba.
1: Onnan nem áll! Nem áll!
0: Egy kicsit fontolgat!
1: Itt egy lett!
0: Mit csinál? Tehát most a Ferencváros szurkolónak is mutogat, elképesztő. Na nézzük, jöhet akkor Jusuf 11-ese az 59. percben. A szlovén játékvezető még nem ad engedélyt, hiszen ott a jól látom, Savicot kell kicsit hátrébb rendelni. Szerintem neki is adhatnánk még egy lapot, mert neki is már van egy. No, Jusuf kilépi a jó néhány lépését, és ellövi a bal alsóba. 3-0-ra vezet a Ferencváros. Ugyan Onana érezte a sarkot, az oldalt, teljesen mindegy. Jusuf rendkívül szépen kilőtte a hosszú alsót, vagy a bal alsót. 3-0-ra vezet a Ferencváros, összesítése pedig már 4-0-ra. Én nem tudom, minek kéne történni ahhoz, hogy nem mondjuk biztosan azt, hogy egészen biztos Európa Liga főtáblás a Ferencváros. Bene Ferenc!
2: Én kimondom, ne aggódjatok, egészen biztosan tovább jut a Ferencváros, tehát ez nem kérdés, és ezt én sokan furcsán néztek, de az első mérkőzés után is elmondtam, hogy egész egyszerűen jobb csapat a Ferencváros, tehát a törökországi mérkőzésen lehetett látni, hogy egy csapat hazai pályán, amikor 41 ezer szurkoló kín van és tele vannak világsztárokkal, azzal foglalkozik, hogy minél többet dobálja magát a 16-oson belül, meg hogy ívegesse középre a labdát Onuachu fejére, tehát az szerintem nagyon-nagyon kevés. Ezen a mérkőzésen pedig európai futballpályán méltatlan, amit és teljesen szokatlan, amit művelnek a játékosaik, de ne is beszéljünk róluk többet. Tökéletes hidegvérű profizmussal használja ki a Ferencváros a törököknek ezt a teljesen széteső, túlpörgött mentalitását, magatartását. Tökéletes volt, ahogy Cabrára rájátszottak, tökéletes volt, ahogy kiprovokálták a 11-est és a második kiállítást, és teljesen végig kontroll alatt tartva a mérkőzést, nem felülve a provokációnak. Taktikai szempontból is úgy futballozik a Fradi, ahogyan emberelőnyben kell, folyamatosan keresik az üres területet. Nagyon érdemes megnézni, ahogy a labdás játékosnak 2-3 irányból, főleg átlós passz irányból biztosítanak lehetőséget. Nem menekülnek a labdától, hanem segítik egymást, folyamatosan fárasztják a törököket. Ez most már úgy néz ki, mint amikor szegény Bika már alig él a Torreador által. Én legszívesebben most már oléznék és élvezném a futballt, de hát térjünk vissza a szakmai részére, nagyon jól játszik a Fradi.
1: Feri, egy gyors kérdés, ha a te csapatodból a kapus egy ilyen közjátékot megenged, bármilyen sorozat, akár legyen ez egy utcák terek bajnoksága, vagy egy sörmeccs, milyen büntetésbe részesíted?
2: Fú, hát nekem volt jó pár 6 számjegyű büntetés a pályafutásom során. Nem, nincs jó üzenete, tehát ráragad a többiekre. Ugye ebbe benne van Cabral is, Savic is. Nagyon-nagyon sok összetevője van ennek. Onuachu se véletlenül cserélték le, nem csak taktikai okok játszottak szerepet, hanem teljesen szétesett fejben, folyamatosan reklamált. Nagyon nem néz ki jól. Egyetlen egy esetben tudom ezt megbocsájtani, ha tudatosan színészkedett azzal, hogy kizökkentse Jusufot, de szerintem inkább önmagát zökkentette ki, hiszen egyrészt, hogy Cabral, ha nem folyamatosan veszekedett volna a létező mindenkivel a pályán, akkor nem követel ilyen buta 11-est, illetve hát meggyőződésem, hogy ez annyira nem volt sarokra rúgva olyan erővel ez a 11-es, tehát ha onnan talán azzal foglalkozott volna, hogy ki kell védeni, meg lehet, hogy lett is volna esélyére.
1: Hát tényleg, sok mindent láttam már, vagy sok mindent láttunk már, itt Andris nevében is beszélhetek, de azért az, hogy tényleg egy nemzetközi kupamérkőzésen amúgy egy korábbi Premier League játékos, vagy teljesen mindegy, szóval nagy csapatokban megforduló játékos, ilyen botrányos sportemberhez méltatlan viselkedést megengedjen magának, tegye össze a két kezét, Olézik amúgy, Feri, te mondtad, hogy az olézásra vár itt a helyszínen.
2: Igen, 21, igen, én már nagyon vártam.
1: 21-esen olézik itt a helyszínen, és jön előre a Ferencváros, tegye össze onnan a két kezét, hogy a szlovén Spori megmentette, és nem zavarta le a pályáról, és nem zavarta el egyébként baklavázni, vagy künefézni, valamilyen török édességet majszolgatni, az is lehet, hogy kicsit túlszaladt tegnap este a künefe vagy a baklava, és amiatt vannak ilyen túlpörgött állapotban, tényleg elképesztő. 63. perc a meccsen, jön amúgy kettő darab csere a Trabzon együttesébe, de két szerencsétlennel, Ozan Tufánnal, illetve Akaidinnal, és Szalát lehozza a pályáról. Hát igen, megmenti egyébként Szalát attól, hogy ennek a méltatlanságnak a részese legyen. Szalát egy része a Fradi tábornak kipütyüli, a másik része egyébként megtapsolja. Hozzáteszem, hogy Szalát teljesen kulturáltan és világklasszishoz méltóan tűrte azt a megaláztatást, amit egyébként a társai miatt a csapata elszenved.
2: Bocsánat, Kornél, én pontosan ezt akartam mondani, egészen addig, amíg lecserélték, már előtte szerettem volna, hogy nézzük meg a kultúra és a szó szerint futballkultúra közötti különbséget, hogy hogyan viselkedik a pályán Mohamed Salah, aki egy igazi példakép a nemzetközi labdarúgásban, és körülötte szerintem már nagyon-nagyon bánja, hogy egy ilyen, hát nem akarok erőszavakat használni, de egy csürhével van körülvéve. Tehát ez nem nemzetközi szintű csapat, ahogy a Trabzonspor kinéz ma, és egészen egyszerűen kirívó sportszerűtlenségek tömegét követik el, és le a kalappal Salah előtt csupa nagybetűvel.
1: Mondom, minden, tehát a hosszanti lelátó megtapsolta, és az a helyzet, hogy én sem akarok erős szavakat használni, de ilyenkor nem kiderül, hogy a pénz nem minden. Tehát ide lehetett ebbe a csapatba hozni még 816 óriási nevet, akik papíron nagyon jól mutattak, addig, ameddig ez egy csapatjáték, mindig el szoktuk mondani, most hatványozottan ki kellett, hogy derüljön, és ki is derült.
0: De még a konfetti, akarom mondani, a konferencia ligában még tud majd játszani Salah nemzetközi porondon. Közben egy korbú próbálkozás, aztán pedig kijön a labda, de még mindig a Ferencvárosnál. Jusuf tekeri be jobbról-balra a labdát, a 16-oson belőre, aztán pedig onnan a saját játékosát ütközi le, aki lenni is marad a földön, nem más, mint négyesben Akaidin, így van, aki nemrég jött be, és látja a stáb és az orvosi stáb is, hogy jönni kell. Hát onnan ész nélkül kijött, több mindegy, hogy kiáltott előtte egyébként, ott volt talán Jusuf, nem Jusuf volt ott, hanem Lenny Joseph volt ott. Bárki ott állt, őt el akarta sodorni, ezt most a csapattársa szenvedte meg.
1: Gondolj már bele, Akaidin most jött be, nincs 10 másodperc a pályán.
0: Még azt tudta, hogy hol van egyébként.
1: Hát most
0: főleg.
1: Most meg Káné nem tudja, hogy hol van. Szegényt a saját csapattársa zúzta le. Na, egy kicsit, ha már Bene Ferenc kimondta. Szóval az egyes kalapban Bayer Leverkusen, Benfica, Juventus, AC Milan, Olympique Lyon, AZ Alkmaar, Olympiakos, Real Sociedad, és ha minden igaz, Olympique Marseille. Az én előzetes táblázatomban, amit találtam, a Ferencváros második kalapos, egyébként nem sok koeficiens ponttal elmaradva a Marseille mögött, de mindegy, második, ugyanúgy, mint ahogy a Royal Union Saint-Gilloa Belgiumból, itt még ez a táblázat a Crunas Vezda együttesét hozza. Igen ám, csak hogy mivel most ápolás van a pályán, ezért hosszabban tudom mondani, hogy a Victoria Pilsen 3 gólos hátrányból indult a Crunas Vezda ellen. Ott is jött egy piros lap egyébként, Bukeri az 53. percben kiállítatta magát, és onnantól kezdve végül is egy 95. perces utolsó utáni másodperces 11-essel hosszabbításra mentett a Victoria Pilsen, majd tovább jutott, úgyhogy az ő koeficiens pontjukat fejből nem tudom mondani, de hogy a Dinamo Zágráb szintén, a Salzburg, amely tovább jutott, szintén második kalapos, Celtic, a prágai Sparta, a Rennes, illetve az Anderlecht. Az Anderlecht talán még pályán van a Kairat Almatival szemben, de összesítésben 5-0-ra vezet, így van a visszavágó, az a mi meccsünkkel párhuzamosan zajlik, 2-0 az első meccsen, 3-0, tehát az Anderlecht második kalapos, ugye onnan akkor a harmadik kalap felé fordulhatunk, Sturm Grazna, és akkor most melegszik a pite, Crystal Palace, Bournemouth, Sunderland, csak hogy előkerüljenek a Premier League csapatok célja, a Jagellonia Bialystok együttese végül is tovább jutott grúz ellenfelével szemben, aztán Celta Vigo, Hoffenheim, és a negyedik alapra is kitérünk majd, na de vissza a mérkőzésre, mert egy Rámákersz hozza a labdát.
0: Igen, Nagy Olivier szerette volna megkapni itt a jobb oldalon, de nem adta neki Rámákersz, inkább Gomez választott, a nagy elem elkérné, de Rámákersz most adja oda Nagy Olivérnek, Jusuf elindul, sőt Zakariasen is elindult, visszajött a labda Rámákerszhez, a labda pedig a Trabzon tér felén, nagy nyugodtsággal járatja a Ferencváros labdát Kadu, aztán pedig Nagy Ádám most megkapja a középen, rendkívül játszik Nagy Ádám ezen a mérkőzésen, tényleg elől is, hátul is, szenzációs, ahogy újra megérkezett ide a Ferencvárosba, Jusuf ecselt követően, vissza Nagy Ádámnak, Zakariasen pedig elkérné, meg is kapja, micsoda labda Nagy Ádámtól, 16-oson belül beteszi Zakariasen, ott nincs senki, na most még egyszer, ott a fejes, onnan a védi, Kadu fejese most, egy kicsit pontatlan volt, még erőtlen is. Konkrétan Onanának a kezébe kötött ki a labda. Na, 68. percen 3-0, és hát Onana nem siet. Tehát egy érdekes figura. Lehet, hogy megülte a gyomrát a tenapesti gulyásneves itt Magyarországon, de hát örülünk neki, tehát, hogy ő el van, szórakoztatja magát. Egyébként a Unitedben is egy picit így játszott. Tehát egy kicsit egy ilyen nagyon önfejű játékos volt.
1: Összeteszik a két kezüket szerintem, de ezt végignézve, ezt a ma esti produkcióját, nincs csapat a földön, aki szerintem őt leakad. És tapsikol, megint mutogat a nézőknek. Ember, néz az eredményjelzőre először, aztán utána. Á, nem hihetetlen. Cserél a Ferencváros, mi foglalkozzunk ezzel. Jön a pályára Varga Zétény, és jön Lisztes Krisztián. Két fiatal ferencvárosi kapja meg a lehetőséget. Miközben Simsír révén veszélyes helyről, a Ferencváros 16-osának csücskéről, a kispadokhoz közelebb eső oldalon van a labda, szóval onnan a 16-os csücskéről jöhet Simsír szabadrúgása. Középen azért van némi nemű mozgolódás, de nem lennék meglepve, ha ez Simsír egy-egybe kapura tenné. Jöhet tehát a szabadrúgás, ívelés lesz belőle, és egy ide-oda pattogó labda, ami végül kapu mellett köt ki, de amúgy is test volt már, úgyhogy a vérnyomása senkinek sem kell, hogy emelkedjen. Most pedig jöhettek a cserék, és akkor már is mondom, azt mondja, hogy 11-es, 68-as, Jusuf helyére érkezik, tehát Varga Zétény a pályára, és Lisztes Krisztián, elnézést, ő is megkapja pillanatokon belül a lehetőséget, 75-76, Leni Zsozef helyén pedig Lisztes Krisztián, óriásit játszott Jusuf, ő is tapsol, de ez mennyivel más taps, mint Andrénak a magán alakítása, amire talán már a sajátja is sem kíváncsiak, mi egyáltalán nem, és akkor most a pályán Lisztes, Jusuf maradt még volna, én azt látom, vagyis bocsánat, Zsozef maradt még volna, ő nagyon szeretett volna gólt szerezni, így ez most Lisztes Krisztián előtt írik meg ez a lehetőség.
0: De ez a jó ember még mindig fortyog onnan. Azt néztem végül, közben beszélte, hogy egészen elképesztő. Na figyeljünk, mert hogy Varga már elkérni jobb oldalt, meg is kapja a labdát. Varga Zétén továbbítja nagyon szép Nagy Olivérnek. Krisztes már elkérni bent a 16-oson belül. Jó volt a visszazárás a törökök részéről. Akaidin volt az, aki oda tette a lábát. És hát nem az ő lábáról ment ki a labda, hanem valószínűleg akkor még beleért ott Nagy Olivér, vagy nem is tudom ki volt az pontosan.
1: És akkor... csak azért van így, mert onnan a tapsolt megint, és már inkább ráhagyták, hogy ne tapsoljon, ráhagyjuk, fejezze be, inkább nem adunk szögletet.
0: Igen, így és van. Akkor jöhet kirúgással.
1: Kirúgás előtt még iszik egyet.
0: Trabzon, egészen elképesztő. Így van. És a szlovén játékvezető azt mondja, most mit csináljak vele? Elnézést, egyrészt számoljunk, másrészt pedig akkor adjunk neki sárgalapot. Tehát én ilyet még nem láttam, és szórakozik onnaná. Ez konkrétan egyébként a szlovén játékvezetőnek
1: hát
0: a minden tekintélyét. Egészen elképesztő. Felrúgta a labdát, aztán pedig már Varga továbbít. Visszakerül most a labda a Ferencvároshoz. A 71. percben járunk, alapvetően nagyon nyugodtak vagyunk, 3-0 vezet a Ferencváros a Trabzon ellen, onnan már kevésbé nyugodt, nem tudom mi zajlik most az ő fejében, Lisztes viszont kap egy labdát a bal oldalt, aztán pedig már Korbu húzogatja oda-oda, mi lesz ebből, bepassz, Lisztes elővi, oldalá véd, vagy kapufa, nem tudom, de Lisztes óriási löketet engedett el a 16-oson belül, nagyjából olyan 10 méterre lehetett a kaputól, balra fordult rá a kapura a labdára, és onnan jött egy lövés, 72. percben közel álltunk ahhoz, hogy 4-0 legyen az eredményjelzőnk kiírva, egyelőre 3 van, Kadu pedig a labda mögött el fogja végezni a sarokrugást, ez egészen biztosan kérdés, hogy hogyan be a 16-oson belülre. A hosszú oldalt vette célba Nagy Olivért, ez jó lehetett volna kapásra, sikerült bele csúsztatnia Busuárinak. A labda visszapottog egészen a felezőhöz, és innen indulhat majd a Ferencváros támadása.
1: A mi meccsünk az utolsó a sorban, tehát a Ferencváros együttesével lesz teljes az Európa Liga mezőnye, mivel az Anderlecht ugye velünk párhuzamosan 2-0, sőt mire ezt kimondom, 3-0 vezet a Kairat Almaty ellen, ez a kettő meccs zajlik, még a Lech Poznan kiverte a svájci Thun együttesét, az Ofi Kréta kiütötte a bolgár CSK-t, a szófiai CSK-t, Benfica kettős győzelemmel a Dán Orhus, a Belsiktas ugye kikapott a visszavágón, ezekről a meccsekről még nem szóltam, a Zsálgiris ellen, de végül a török csapat tovább jutott. Innen is megy majd tovább egy török csapat, de a Konferencia Ligába. A Konferencia Ligába, ahol egyébként a Ferencváros által az előző körben két várra fektetett Górnyik Zsabzse végül is alul maradt a Monakóval szemben. Dán, a franciák ott majd a liga szakaszban. Hát van hátra 20 perc. Ki gondolta volna, hogy úgy megyünk neki ennek az utolsó 20 percnek, hogy nemhogy vérnyomás csökkentőt kell kérni, hanem egy kicsit föl kell magunkat pörgessük, hogy valamit legyen még. Igazság szerint tényleg a slusszpoén az az lenne, hogyha még egy piros lapot összehozna. Mondjuk vannak rá jelentkezők, mert Szavicsnak is van már, meg Onanának is, valaki esetleg, de talán most már kellően megnyugodtak is, és beletörődtek abba, hogy ez Budapest, és ez most így alakult számukra.
0: Onnan teszi tovább a labdát, mert hogy nála volt, most azért sietett, mert muszáj volt neki, Pina az, aki nem tud belecsúsztatni. Gomez, aztán Nagy Ádám, és a pálya bal oldalán, a Trabzon tér felé már Kadu jönne előrefele. Megkapja most Kadu újra a labdát. Átfordítja a közepére, a pálya közepére, azt a Periben rámelkez, jobbra néz, ott van előtte terület, viheti. Margazéti megkapja a jobb oldalt, ballában átveszi, aztán pedig már érkezik a labdáért Nagy Olivér, ők játszanak össze ketten. Jó, micsoda összjáték, Nagy Olivér belövi a labdát, ki érkezik ott? Hát Ferencvárosi játékos sajnos nem, aztán pedig elveszik tőlünk a labdát, a szabálytalanság miatt. A könyöke kint volt, oda-odának azt mondja neki a szlovén játékvezető, úgyhogy szabadrugásra jöhet majd a Trabzon. Na, én azt érzem most, hogy piros lapot fog kapni Onanával is a második sárgát. Én ezt látom érkezni most, mert hogy Onaná még csak most vett el fel a labdát. Szépen sétálgat hátrafelé. Pimaszul 4 méterrel előré teszi a labdát. Szól neki a játékvezető, hogy vigye hátrébb azt. Réges-rég sárga lapot kellene neki adni. Miért nem teszi meg ezt Rade Obrenovics játékvezető? Mit csinál? És a Ferencváros játékosai is panaszkodnak. Savic oda megy. Még mindig hátrébb kell tenni a labdát. Még mindig nem végezte el a szabadrugást.
1: Kedves Rade Obrenovics! Adjuk már oda neki azt a második sárgát. Jobb lesz mindenkinek, tényleg. Most vágja előre Onana. És csere lesz majd a Ferencváros együttesében. Könnyen elképzelhető, hogy kettős csere. Kejte is elindult melegíteni, de ő speciál pont nem úgy tűnik, mint aki a pályára lévők között lenne. Ellenben jön a török csapat bedobása. Ufán végezte el. Aztán Simsír szabálytalankodik Nagy Olivérrel szemben. És Borbély Balázs pedig a negyedik játékvezetőre néz. Szerintem ugyanazt mondja, amit mi mondunk, hogy tényleg mindenki jobban járna, hogyha ezt a bohózatot beszüntetnénk. Elképesztő. Negyed óra van még hátra a rendes játékidőből, plusz lesz valamennyi hosszabbítás. Azért elég sokat állt a játék különböző közjátékok miatt. Tehát a legfontosabb, hogy 3-0 áll az eredményjelzőn. Összesítésben 4-0. Sorozatban 8. alkalommal ott lesz ebből 6. alkalommal az Európa Liga, most azt mondjuk már, hogy liga szakaszában a Ferencváros együttese, egy BL szereplés ebben a 8-ban, egy konferencia liga szereplés ebben a 8-ban, a másik 6 pedig a második számú kupasorozatban Korbó a labdával. Korbó ellövi, aztán kapott egyet ott Savicstól, és lemarad a földön, de utána jön az egyik vendégjátékos, aki Korbút felsegíti, és akkor jöhetnek majd a cserék. És akkor megint indul az ingyen cirkusz, amire nem vagyunk kíváncsiak. Én nem tudom, hogy ez miért jó, mármint a játékvezető szempontjából miért jó egyébként. Na, azt mondja, hogy 71-essel Lakatos jön majd a pályára, és talán Árzáni lesz a másik a kispad takarásából. Így van, Árzáni lesz a másik játékos. A Fradi közönség egyébként most már Onana megmozdulásainál olézik, hát ha ezzel esetleg sikerülne kibillenteni őt a lelki békéből, amiben soha nem is volt egyébként. 77. perc a találkozón, oda-oda került a földre, és akkor most jöhetnek majd a ferencvárosi csereberék.
0: Biztos rántották le, és akkor most figyelhetünk itt a bal alsó sarokban már, mint amit a kommentátor állást illeti. Én oda-oda a pályáról jön a helyére, tehát Lakatos Csongor oda-oda szerezte meg az első gólt a mérkődésen, Nagy Ádám adott neki nagyszerű gólpaszt, és érkezik a pályára 15-ösben Árzáni is, ő pedig Nagy Ádámot váltja, pont akit nemrégiben említettem. Rendkívül jól játszott mind a két játékos a mai mérkőzésen, és jár a taps mind a kettőjüknek, és hát nagyon jó hír, hogy egy újabb magyar játékos jön a pályára, ugye Lakatos személyében. Fontos, hogy mindenki kapjon nemzetközi rutint, és egy mérkőzésen meg főleg nyilván az a legjobb, hogyha magyar játékosokat tudott operálni Borbély Balázs. Nagy Ádám lejön, hatalmas tapsot kapott ő is, csak úgy, mint oda-oda, és akkor szabadrugása folytatódik a mérkőzés. A 78. perc végén járunk, 3-0 vezet a Ferencváros a Trabzonspor ellen, és akkor a labda mögött pedig Kadu, el is végzi, már Árzáni megkapja azonnal, Busuári vele szemben, vissza Kadunak a labda. Korbu, rendkívül játszik Korbu a mai mérkőzésen is egyébként. Kadu vissza Korbunak, a törökök tér felén van a labda, most a jobb oldalra jön át Rámákersz, ellövi, biztatta egyébként a közönség és a publikum, hogy lője el, ellőtte, vállalkozott bátran, és Zakariász rendkívül okosan csinálja, fogja és visszaviszi Onanának a labdát, hogy végezze minél gyorsabban, de önök is hallhatják ezt a remek kis fütszót, meg a kis tapsot a ferencvárosi ultráktól, hogy Onanára várunk, hogy elvégezze a kirúgást. Én életemben nem láttam még ilyet egyébként labdarúgó mérkőzésen, hogy ennyire lehet játszani egy játékvezetővel, ennyire semmibe lehet nézni. Onana kirúgta a labdát, de ezt Nagy Olivér lefejeri nagyszerűen. A ferencvárosi a labda, Rámákersz a bal oldalra Kadunak, és akkor lehetne ide közé tenni még egy gólt. Küldjük haza egy 4-essel a törököket. Kadu, Korbu elkérni, nem kapja meg Gomez inkább. Lakatos is bele fog érni a labdába, nem sokára bizony. A leső labda érintése is megvan Lakatosnak. Jobb oldalra Rámákersz, Nagy Olivér elkérni, üresre mozog. Visszafordul Rámákersz, nem siet sehova a Ferencváros. Miért is kéne? 80. perc is már megkezdődött. 3-0-ra vezetünk a Trabzonspor ellen. Szenzációs.
1: Kicsit ilyen felkészülési meccs jellegűvé silányult az utolsó pár perc. A kettős ember hátrányban lévő Trabzon játékosai nem igazán tudnak mit csinálni. Egy-két török szurkoló eljött ide a VIP szektorból, most így csoportosan vonulnak kifelé. És azt látják, illetve már nem látják, hogy Lakatos Zakariászhez teszi a 16-os vonalán a labdát. Lakatos a 16-oson belül, jó lesz az, szögletre. Hát én egy ideje már lehet, hogy nem is jegyzeteltem jól a sokadik ferencvárosi szöglet, de mindjárt csak hogy a történeti hűség kedvéért meglegyünk pontosan.
0: Jó, ameddig megnézed, addig az 8. Egy szurkolóra nem beszéltünk, egy nagyon-nagyon fontos láncszemről, aki egy 10 cm átmérőjű, hatalmas. Hát mit mondjak, kutyalánc, hogy ezt hogy szokták mondani, milyen nagy...
1: Rablánc.
0: Igen.
1: Onnanától szereztem biztos.
0: Igen.
1: A labda Nagy Olivérnél, 81. percen érkőzésen, Korbu. Hát elnézést mindenkitől, hogyha egy kicsit túlságosan könnyedre vettük volna. Sajnos itt a körülmények áldozataivá váltunk mi is, tehát próbáltuk magunkat függetleníteni, de tényleg mondjuk ezt a láncot nehéz visszaadni a rádióba, hogy ez mekkora. Kadu forgatta meg a védőjét, aztán Kadu próbálkozik, és azt most Onana szedi fel a labdát. Gomez előtt, nagy csoda, hogy nem akart elesni, és utána természetesen a változatosság kedvéért mutogat Gomeznek, magyaráz, szövegel, esze ágában nincs játékba hozni a labdát, na most leteszi a 16-oson kívülre. Hát ott tartunk, hogy a Fradi 3,5-ös várható gólmennyiségre rúgott egyébként 3-at, tehát nagyon jó a Ferencváros helyzet kihasználása. A túloldali csapatnál meg van összesen 2 darab kaput eltaláló kísérlet. Simsír kezéhez ér a labda a 16-osunkon belül. 82. perc, Ferencváros, Trabzonspor 3-0, összesítésben 4-0.
0: Úgy látom, hogy készülődőben van még egy ferencvárosi csere. Bizony, jól látom, akkor Kejta az, aki készülődik. No, Kejta tehát jön, amint majd megáll a játék, és én nagyon várnék itt mondjuk egy Varga Zétén gólt, vagy a Lisztes Krisztián gólt, mert hogy Varga Zétén rendszerint itt jobb oldalt a pályán nagyon jó ütemben mozog be, és eddig nagyon sok labdát kapott, még nem tudott olyan egészen hatékony lenni. Na de majd most talán Zakariasen, Varga Zétén bent van, Zakariasen, aj, ha egy ütemmel korábban adja a labdát, szerintem ez jó lehetett volna. Özkadzsár volt, aki odalépett, és jöhet egy újabb sorokrúgás, de előtte még megvárjuk azt, amíg lejön a pályáról a 17-esben játszó Korbu, akit szintén ugyanúgy, ahogy Nagy Ádám, hogy oda-oda hatalmas taps illeti, még a csapattársak is a pályán megtassolják. Egyébként Korbu szenzációs volt itt a mérkőzésen, és jön a helyére, tehát 8-asban Kejta. Akkor, amikor 83. percben jár a mérkőzés, hát szerintem sok ráadás, nem lesz, hogy a korábban német kollégám beszélt erről, hogy hát állt a játék, egyrészt onnan a másrészt, meg a közjátékok miatt. Én szerintem itt az lenne a legnagyobb büntetés, hogyha most adnának még 5 percet itt a onnanának.
1: Árzáni végzi el a Fradi 9. szögletét. Nincs középen zöldfehérmezes játékos, aki el tudná fejelni, és aztán hátra kerül a labda. Méghozzá Nagy Olivér tette Dibuszhoz. Az megvan, hogy Dibusz nevét a második félidőben szerintem most említjük először.
0: Szegény.
1: Tehát, hogy na, igen. Az a helyzet, hogy, és mondom, sok mindenre gondoltam, sokféle forgatókönyv volt a fejemben, de ez, ami itt most lezajlott a szemünk előtt, és amiről be tudunk számolni, na ez biztos, hogy nem. Árzáni, szép csellel, Lisztes, vissza Árzánihoz, vissza a beadás, ki lesz a lecsorgó labda a 16-oson belül, Lisztes, azt mutatja az asszisztens, másfél perccel később, mint ahogy kellett volna, hogy kint volt már a labda. Na, és akkor azt mondja, hogy 83-26-nál Onana megkapja. Andris meg majd mindjárt mondja, hogy mikor sikerül játékba hoznia.
0: Hát,
1: még nem, még... annyit segítek.
0: Még nem.
1: Még egyedül csak 15 másodperc telt el.
0: Olyan nincs az egész futball történetben, hogy ezért ne kapjon még egy sárgalapot.
1: 20 másodperc, 20 másodperce, 24-25-nél sikerül. Tehát 3-0-ra égnek. És kirúgja az oldalvonalon túlra. Hát, hogy kell ezt mondani sportszerű, hogy ennyit tudsz?
0: Konkrétan állva tapsolt a ferencvárosi publikum. No, Kejta az, aki fölnéz, odaadja a Kadunak a labdát. Na gyerünk srácok, rúgjunk még egyet, rúgjatok még egyet. Jön a csel befelé, aztán megtorpan Árzani. Kejta most kapja meg, Lakatos pedig már csorog befelé. Kadu elkérni a labdát, Árzanitól nem kapja, inkább Kejtának vissza. Természetesen a labda a Trabzon tér felén van, a pálya bal oldalán tart most a játék, aztán Gomez megkapja a kezdőkör környékén, Kejta fordít a jobb oldalra, Varga Zétén is megkapja, viet ide az emberére, Varga Zétén már a bal lábán, a labda tovább teszi Kejtának, szépen végig kell játszani, elmehet a bal oldalra is a labda, bizony Kejta fölnézett, teszi a bal oldalra Árzaninak. Na mi lesz ebből? Megveri védőjét Pinyát? Igen, elképzelhető, már a mezét rántja Pinyá. Árzani visszafordul a labda, még mindig nála. Kadu fölnéz, nem teszi be, inkább Real Markersnek. Eddig előre jól járatja a labdát a Ferencváros. Üresre beindul, Kadu nem kapja meg. Nagy Olivér, Lisztes, el kell ülni, Lisztes, Zsoltán! Lisztes! A negyedik ferencvárosi gól! Lisztes Krisztián jó voltából. Jó, ide vártuk ezt a gólt, és ő is mennyire várhatta ezt a találatot. Főleg úgy, hogy az Európa Liga selejtezőjében tudta ezt meglőni. Mennyi minden mentő keresztül, és megszerzi a Ferencváros negyedik gólját. Szép gól volt. A 16-oson belül volt, megkapta, ballal előtte a bal alsóba. Onana pedig hát kísérte, nagyjából eldőlt a labdára, de létetetlen volt. A 86. percben, tehát Ferencváros Trabzonspor 4-0, és köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. Felemelően jó érzés most itt lenni a Groupama Arénába, hiszen szenzációsan játszik az első perctől kezdve a Ferencváros. Oda-oda góljával kezdődött meg a sor, aztán pedig volt egy piros nap, jött még egy gól, aztán pedig még mielőtt ezt elmondom, mi történik, egy gyors látkép, mi történik a pályán. Most lőtt egy újabb gólt a Ferencváros, Krisztes Krisztián szerezte a negyedik gólt, majd a kezdőrugás követően Busuari megfogta a törökök játékosa, és belerugott egy jó nagyot a labdába, arra van rá, hát egészen elképesztő, hogy mi történik itt a mai mérkőzésen. Hú, nehéz összerakni, de most össze kell raktunk, hiszen ugye azt mondtam, hogy oda-oda szerezte meg a második gólt, aztán pedig...
1: Az első gólt,
0: bocsánat, így van. Aztán pedig, ha megyünk tovább a sorban, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy jött ugye egy piros nap, amit említettem, aztán pedig Korbu cselezgette be magát a második félidőben, meglőtte a második ferencvárosi gólt, és aztán pedig érkezett egy második piros nap, hiszen López Cabral megkapta a második sárga lapját is, és itt jött egy büntető bizony, hiszen López Cabral ezért kapta meg a sárga lapját, Yusuf pedig belőtte azt, Lisztes pedig közben összeakadt az egyik török játékos, nem tudom végigmondani, mi történik itt a mérkőzésen, mi történt, mert hogy a két játékos összeakadt, és most egy kis csihipúj megy a pálya közepén. Lisztes, aki nemrégiben gólt szerzett, sárga lapot kapott, a törökök játékosa még nem. Na, folytatom inkább, az a lényeg, hogy Yusuf meglőtte a harmadik gólt is, és amikor nemrégiben a Kossuth Rádió hallgatói is bekapcsolódtak, azt hallották, hogy a Lisztes Krisztián féle gól miatt kiabáltam, hiszen megszerezte a Ferencváros negyedik gólját is, így tehát összesítésben pedig már 5-0-ra vezet a Trabzonspor ellen, így egészen biztos majd, hogy Európa Liga főtáblás lesz.
1: És hát a bohózat folytatódik, ezt megint csak a Kossuth Rádió hallgatóinak tudjuk mondani. André Onana azt mondja, hogy csak hogy meglegyen a pontos, az 58. percben López Cabral kiállításánál kapott sárgát, azóta nem volt olyan kirúgás, vagy amikor játékba kellett hozni a labdát, hogy ez fél perc alatt lett volna. A Yusuf féle 11-esnél, amit megkapott a Fradi, ott a negyedik játékvezetővel majdnem egy percig pörölt. A fügykoncert most annak szól, hogy Onana vágja előre a labdát, és ő pályán belül tudta egészen eddig a pillanatig tartani, de aztán a Nagyvárad tér felüli háló megfogja a labdáját, csak azért, hogy ne menjen ki. Megint egy kisebb kakaskodás lent a pályán. Hát Bene Ferenc állandó szakértőnk mondta korábban, és milyen jól mondta, hogy nem szabad felülni ezeknek a provokációknak. Ugye Lisztes sajnos most itt az előző szituációnál ugye besárgult, viszont lent marad a Trabzonspor egyik játékosa, úgyhogy a Kossuth Rádió hallgatói se maradjanak le. Bene Ferenctől kérnénk egy gyors összegzést így a 89. percben, amíg áll a játék, hogy mi történt eddig, Feri?
2: Hát gyakorlatilag Malinovszky kiállítása miatt már a 13. perctől emberelőnyben játszik a Ferencváros, és taktikai szempontból is, és hatékonyságból is rendkívül jól használta ki ezt az előnyt a Ferencváros. Egyrészt fakad ez egy lélektani előnyből, hiszen a első mérkőzésen 1-0-as előnyt szerzett a Fradi, utána kiállításra rákövetkezőleg 10 percen belül megszerezte a vezetést is, és a nemzetközi futballban teljesen példátlan módon egy szétesésnek lehettünk a szemtanúi. A Trabzonspor játékosainak a többsége rendkívül sportszerűtlenül reagált erre a ferencvárosi fölényre. Amint érezték, hogy gyakorlatilag eldőlt a továbbjutás sorsa, folyamatosan indolás magatartást tanúsítottak, igyekeztek a Ferencváros játékosait kizökkenteni, provokálni, hogy hát ha lesz egy kiállítás a Fradi részéről is, de nem a Fradi részéről lett, hiszen a Ferencváros rendkívül higgadtan és mindvégig a játékra koncentrálva, taktikai szempontból is jól alkalmazta az emberelőnyt, folyamatosan forgatták a játékokat, keresték az üres területeket, és egész egyszerűen olyan labdabirtoklási fölényre tettek szert, hogy a török játékosoknak természetesen benne volt a fejükben, hogy labdát kellene szerezni, de nem tudtak, hiszen mindig ütemben, mindig megfelelő ütemben, megfelelő sebességgel járatták a labdát a Fradi játékosai, és ez odáig ahhoz vezetett, hogy gyakorlatilag teljesen elfáradt a török csapat. Jött a második, harmadik Ferencváros gól, onnantól kezdve meg, hogy Cabral is a kiállítás sorsára jutott, gyakorlatilag szakmai futballról nem beszélhetünk. Itt a törökök alig várják, hogy vége legyen a találkozónak, a Ferencváros pedig minden percét élvezi a találkozónak.
1: Egyetlen perc mindösszesen a ráadás. Zakariasen 4-0-ra vezet a Ferencváros összesítésben. 5-0, Kejta kapja a labdát. Kejta belőbbőli a 16-oson belül, a Tufánt kellett ápolni. Nagyon hamar meggyógyult, ahogy a játékvezető felmutatta, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, már is talpon volt. Kejta előtt, inkább nem Kejta, Lakatos csongor lövő helyzetben, és aztán egy védő blokkjáról pattal le a labda. 20 másodperc a hátralévő idő. Tufán pedig egyelőre azt várja, hogy vége legyen a mérkőzésnek. Az összes többi trabzoni játékossal egyetemben 21 ezer torokból zúgott az imént, hogy játszik a Fradi, és 21 ezer fő tapsol másodperceken belül, mert hogy ebben a pillanatban vége, de nem a Ferencváros Európai Kupa meletelésének, hanem a Trabzonspor elleni párharcnak. Ferencváros Trabzonspor 4-0, összesítésben 5-0. Parádéssel kezdődött a mérkőzés magyar szempontból, ugyanis Ruszlán Malinovszkit már a 13. percben kiállította a mérkőzés szlovén játékvezetője Rade Obrenović. Az emberelőnyt gyakorlatilag azonnal kihasználta a Ferencváros. Nagy Ádám, az előre merészkedő Nagy Ádám remek jobboldali beadásából Kellum Odaoda a 19. percben volt eredményes. A 26. percben Dibusznak és védenie kellett pucsi lövésénél. A szünetben nálunk volt az előny, 1-0 visszavágón összesítésben 2-0. Ami a fordulás utáni szituációkat illeti, 10 perc sem telt el. Az 54. percben Korbu Máriusz duplázta meg a Ferencváros előnyét a visszavágón, majd pedig jött Jusuf 11-ese az 59. percben, és innentől indult a bohózat, hiszen a végig borzasztó sportszerűtlenül futballozó López Cabral megkapta a második sárga lapját, kettős ember hátrányba került tehát a Trabzon csapata, és végül a 4-0-ás végeredményt a csereként pályára lépő Lisztes Krisztián állította be a mérkőzés 86. percében. 4-0-ra nyerte át a Fradi, összesítésben 5-0 a török Trabzonspor ellen. Ez pedig azt jelenti, hogy 8. alkalommal, sorozatban 8. alkalommal valamelyik európai kupa főtábláján, jelen esetben az Európa Liga főtábláján, szám szerint egyébként, hogyha ezt a sorozatot nézzük, 6-szor ezt az időszakot figyelembe véve a Ferencváros együttese. Dany Zoltán hangmérnök kollégám nevében, illetve Jó András kommentátor kollégám nevében is köszönjük a megtisztelő figyelmet. A Grupa Maréna még egyszer tehát a végeredménnyel búcsúzik. Ferencváros, Trabzonspor 4-0, stúdió.
3: Gratulálunk a Ferencvárosnak, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és itt vagyunk Beren Ferenccel még egy rövid értékelésre. Ne beszéljünk a törökökről, szerintem beszéltünk róluk eleget, beszéljünk a Ferencvárosról, parádés győzelem volt.
2: Igen, kétségtelenül így van. Tényleg egy, aki a helyszínen ott lehetett, vagy akár a rádión hallgatta, a televízión nézte, tényleg egy felejthetetlen futballünnepet láthatott. A magyar labdarúgásnak is rendkívül jól jön, tehát gyakorlatilag egész világon, de főleg Európában olvassák az eredményt, hogy a Ferencváros kettős győzelemmel 5-0-ás gólkülönbséggel kiüti a Trabzonsport. Azt a Trabzonsport, amit ne felejtsük el, hogy azért a világsajtóban főszerepet játszott az elmúlt időszakban, hiszen az átigazolási piacon rendkívül aktívak és nagyon-nagyon komoly neveket igazoltak. Hát csapatként még nem néznek ki jól minden esetre.
3: Bene Ferencnek köszönöm szépen, nem akarlak föltartani.
2: Én örömmel állok rendelkezésre, köszönöm.
3: A kedves hallgatókat pedig arra biztatom, hogy keljenek korán, ahogy Bene Feri is, mert reggel itt lesz a reggeli műsorban, és ott úgyis lesz bővebb értékelés. Tehát a Ferencváros 5-0-ás összesítéssel főtáblára jutott, ez a nap híre, de azt is tegyük hozzá, hogy a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtező mérkőzésen 85-67-re legyőzte Észtországot Miskolcon. Remek győzelem volt a csoportunkban, Finnország, Svédország 81-86, míg a csoport harmadik mérkőzésén az utolsó percben jár a találkozó Franciaország, Szlovénia 88-65, tehát itt a franciák, akik vezetik a csoportot, magabiztosan nyernek, a mieink majd vasárnap Szlovéniában lépnek pályára, természetesen ezt a mérkőzést is közvetíteni fogjuk. Kedves hallgatók, ezzel műsorunk a körkapcsolás végére értünk, a mai nap szerkesztője Erdei Márk volt, a hangmérnök Nagy Máté, műsorunkat ismét meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a műsorvezető Balogh Balázs.
4: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit-szigeten a Holdudvarban található, és ahol Margit-sziget Sportsziget címmel nyílt kiállítás rengeteg emléktárgyal, érdekességgel, történettel. Hogy mi vár ránk, ha ide látogatunk, kiderül, ha velük tartanak. Én Berőelmese vagyok. Salama Judita a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
1: 2024-ben jött el annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeum működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magának kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit-sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit-sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
0: De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
1: Ahol most vagyunk, ezt mi igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
0: Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk, azért azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
2: Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a muzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
0: Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
2: Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonala ennek a munkának.
0: Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
2: Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléte

0: és a Margit-szigeti sport relevanciák bemutatására.
1: Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy sokban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a sokban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány, merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
0: A kiállítás fogadótere már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérléjerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget is Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
2: Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs. Nincs házirend. Csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vízén majd ezer év története hullámzik.
0: És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
1: Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
0: Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor... Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak,

0: amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
1: Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg mezt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
0: A legkorábbi tárgyak a Margit hídhoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba, partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbárcák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
1: A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejét, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
0: Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportoszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
1: Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
0: Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
1: Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
2: A muzeológus munkája alapvetően, míg ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is. Figyel, a muzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több muzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
1: Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
2: A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy ugye amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt, ugyanis a 19. század végén már voltak még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye a fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszóközönség, ez a Margit uszodának az úszóközönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között. Ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak, a hajós úszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerte mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
1: Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézés, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
2: Igen, felvetődött az, hogy ha egy sport történeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind megihlette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sporttematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sporttematikájú vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintetben megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik, ami ugye a falnál fogad minket, a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ő nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így a első körben itt a falon a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázó ábrázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, hogy az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a hajós uszodának a képe, és ugye aki a hajós uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de hogy ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
1: Csak egy mondat plakáttal visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számunkra nagyon fontos. Az mikori egyébként ez a plakát?
2: A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, vagy egy csarnok, vagy egy, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.

0: akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus áll itt mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
1: Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is, és ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, míg a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
0: Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
1: Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük. Tehát, hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témákhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozások is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni. És mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de az mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban, egyéni feladatmegoldás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól elötletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni. de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
2: Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt. Ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.

A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Beröe mesét hallották.

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszöntöneket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Önök az Újra Töltve című magazin műsor 7. részét hallják, amelyben egy olyan jelenséggel foglalkozunk, amelyhez sokszor nyúlnak a különböző klubcsapatok. Avagy az edzőváltások lélektana. Adásunkban kiemelten foglalkozunk az Újpesttel, ahol a legutóbbi bajnoki cím óta rengeteg szakember megfordult, és többek között Nebojša Vignjevićsel is hallhatnak exkluzív interjút. Tartsanak velünk!

0: A magyar futballkultúrát az elmúlt 2-3 évtizedben sok más mellett egy valami egészen biztosan jellemezte. A türelmetlenség. A klubok többségénél a sikertelenség első számú kezelési módja nem a csapatépítés, nem a szakmai koncepció finom hangolása, hanem az edzőváltás lett. A magyar futballpályák szélén generációk nőhettek fel úgy, hogy számukra természetessé vált. Ha valami nem működött, jött a gyors megoldás. Új edzőt kerestek.
1: Verebes József. Ha megy a csapatnak, a játékosok a hősök, ha nem megy, az edző a hibás. Ez így működik.
2: Mezei György. Az edző a klub villámhárítója. Amikor csattan, rajta csattan először.
3: José Mourinho. A futballban az edző a leggyengébb láncem. Ha valami rosszul megy, ő megy először.
4: Jürgen Klopp. Ha a csapat nem teljesít, az edző távozik. Ez a futball.
0: Az iménti frappáns idézetek az edzői szakma legnagyobbjaitól származnak, és sokat elárulnak a munkájukról. Még a legjobbakkal is megesik, hogy ilyen-olyan okok miatt menesztik, ez nem csak idehaza, külföldön is hozzátartozik az edzői lét mindennapjaihoz. Ám mifelénk, mintha egyetlen kizárólagos csodafegyverként használnák a problémák megoldására, ahogyan tették azt az elmúlt évtizedekben Újpesten. A Megyeri út az elmúlt 30 évben valóságos edzőforgalmi csomóponttá vált. A Liláknál alig akadt olyan szezon, amelyben ne érkezett volna új tréner, vagy ne került volna elő az edzőkérdés, amit egy mellbevágó adat is alátámaszt. 1998, tehát az Újpest legutóbbi bajnoki címe óta eltelt 27 évben 29 alkalommal döntöttek az edzőváltás mellett, ami önmagában is döbbenetes szám, ám ha hozzátesszük, hogy ebben az időszakban Nebojsa Vignyevics 2013. október és 2020. júniusa között majdnem 7 évig ült egy húzamon a kispadon, még inkább elgondolkodtató az imént említett adat. Az újra töltve magazinnak nyilatkozó Nebojsa Vignyevics így emlékezett az Újpesten eltöltött első hetekre és a későbbi sikerekre.
5: At the beginning I was lucky, you know. First of all I had
6: A kezdeti időszakban szerencsés voltam. Jó játékosok alkották a csapatot, ami sokat segített. Ugyan a kinevezésem idején ne álltunk jó helyen a tabellán, és az első mérkőzésemet is elveszítettük az MTK ellen 1-0-ra, de láttam a játékosokon, hogy küzdeni akarnak, és ez fontos volt nekem. Kifejezetten jó labdarúgók voltak Újpesten, ennek köszönhetem azt, hogy már az elején sikereket tudtunk elérni. Utolsó előtti helyen álltunk, amikor én lettem a vezetőedző, de a szezon végén megnyertük a kupát. Erre talán az első mérkőzésem után senki nem számított. Ehhez az eredményhez a szurkolóink segítsége is kellett, akik óriási motivációt jelentettek. Jó érzés volt ilyen környezetben dolgozni.
5: It will be great to work there. I'm always remembering Újpest on good moments.
6: Mindig a szép pillanatokra emlékszem, amelyeket Újpesten átéltem. Kétszer kupát nyertünk, a szuperkupát is elhódítottuk, játszhatunk Európában, volt néhány olyan mérkőzés a Ferencváros ellen is, amit megnyertünk, a stadionban mindig jó volt a hangulat. Ezek jutnak először eszembe az Újpestről. Azt is tudom ugyanakkor, hogy voltak nehezebb időszakaink is, de összességében sikerült olyat alkotni, amire büszkék lehetünk, és jól éreztem magam a csapatnál.
0: Hogy az említett 27 év alatti 29 újpesti edzőváltás megítéléséhez legyen némi viszonyítási alapunk, ugyanezen időszakokra vonatkozóan kerestünk néhány példát Európából. 1998-tól napjainkig a Real Madridnál 21-szer, a Juventusnál és a PSG-nél 15-ször, a Bayern Münchennél 14-szer, a Liverpoolnál pedig mindössze 7-szer döntöttek az edzőváltás mellett, és még az idehaza ugyancsak sok szakembert elfogyasztó Ferencváros is megállt 24 edzőcserénél. A Nyíregyházát jelenleg irányító Bódog Tamás korábban több helyen is dolgozott Németországban, így van összehasonlítási alapja, ezért azt kérdeztük tőle, a tulajdonosi türelem szempontjában van-e különbség, ha egy edző Magyarországon vagy Németországban kap lehetőséget.
7: Magyarországon nem feltétlenül kíváncsiak a hosszú távú történésekre. Én úgy gondolom, hogy amikor Magyarországon edzőváltás van, akkor éppen azért, mert valami nem működik. Nem azért, mert valakinek lejár a szerződése, és utána keresnek egy olyat, akinek olyan filozófiája van, ami passzol a klubhoz. És ott kezdhetném, hogy mondjuk nagyon sok klubnak nincs is filozófiája, csak igazolnak edzőket, hanem inkább arról beszélnénk, hogy tűzoltás jelleggel próbálnak olyan edzőt hozni, aki meg tudja oldani ezt a helyzetet. Nagyon sok edző érkezik, több évet igényelnének, vagy amit mondanak, hogy ők megoldják, mit tudom, mennyi idő alatt, de hát a magyar bajnokságban sanszod nincs, mert az egy speciális bajnokság, vagy ez egy speciális bajnokság, mivel 12 csapattal 2-3 vereség után ott vagy, ahol a part szakad, és bizonyítási kényszer alatt vagy. Úgyhogy nem feltétlenül hosszú távra terveznek itt a tulajdonosok, vagy a klubvezetők, mivel olyan gyorsan történnek az események, hogy nagyon gyorsan azok a nem is az, hogy indulatok, hanem inkább azok az ingerek, amik kintről jönnek, az alapján döntenek teljesen szakmaiatlanul, úgyhogy Magyarországon kicsit nehéz valamit felépíteni. Nem tudom, tudom neked megmondani, hogy most mi a statisztika mondjuk a szlovákoknál, a cseheknél, a horvátoknál, a szerveknél, nem tudom. A németeknél egy kicsit türelmesebbek, annak ellenére, hogy a pont az elmúlt napokban volt két edzőváltás is, ha már erről beszélünk, azt hiszem a másodosztályú Fürthbe és az első osztályú Augsburgba is edzőt váltottak, de ott kicsit, hogy mondjam, a türelem az tovább tart, mint a magyar bajnokságban, de azért is, mivel több csapat szerepel a bajnokságban, és nem feltétlenül két-három vereség után azt látja a tulajdonos, hogy hátul áll a csapat, hanem ott úgy terveznek, hogy akit oda visznek, az megpróbál valamit hosszú távon felépíteni. Úgyhogy ebből a szempontból a tulajdonosi légkör és a tulajdonosi közeg is egy kicsit másabb, mint a szem.
0: Egy-egy edző szerződtetésének a szakmai szempontok mellett más okai is lehetnek. Szabados Gábor sportközgazdász arról beszél, hogy gazdasági oldalról nézve milyen szempontokat mérlegelnek a klubvezetők, amikor egy edzővel szerződést kötnek.
8: Nyugodtan mondhatjuk, hogy egy futballklub munkájának egyik talán legfontosabb eleme a vezetőedző. Azt képzeljük el, hogy ugye egy futballklubnak a legértékesebb erőforrása az mindig a játékos. A teljes játékos állomány, ugye eleve a futballklub költségvetésének több mint felét a játékosok fizetése teszi ki, ez gyakorlatilag mindenhol így van. A kérdés az, hogy ez csak 50%-e, vagy elérje mondjuk a 60-70-80%-ot, mert ennyi is lehet. Tehát ilyen erőt képviselnek a játékosok a klubon belül. Az, hogy hogyan szerepel a klub mind a pályán, mind gazdaságilag, azt is nagyon meghatározza a játékosok működése, tevékenysége, és itt jön a képbe a vezetőedző, mert ezt az egészet neki kell menedzselnie, neki kell irányítania. Nyilván szokták azt mondani minden edzőváltáskor, hogy hát mit érünk el egy edzőváltáskor, a következő edző is csak ugyanezzel a játékos kerettel dolgozhat. Ez igaz. Nagyon sok példát látunk arra, hogy egy másik ember egészen más eredményt tud elérni ugyanazzal a játékos állománnyal, mert mindig az a kérdés, hogy milyen kapcsolatot tud kialakítani a játékosokkal az edző, hogyan tud hatni rájuk, hogyan tudja megteremteni azt az összhangot, ami a játékosok között kell, hogy működjön, és így tovább, és így tovább, és akkor még nem beszéltünk természetesen taktikáról, állóképességről, vagy bármi olyasmiről, ami egyébként a futball szakmai részéhez tartozik, tehát nagyon-nagyon sokrétű egy edzőnek, vezetőedzőnek a munkája. Természetesen megint hangsúlyozni kell, hogy ezt általában ugye nem egyedül végzi, hanem egy stábbal. És az, ami a klubnak a legfontosabb, hogy hogyan szerepel a pályán, és ennek milyen hatása van az egész klub gazdasági tevékenységére, ez gyakorlatilag egyedül a vezetőedző kezébe van lerakva. Tehát a futballklubnak van egy nagyon értékes, vagyoni értékű joga, mondjuk így, a játékosoknak a játékjoga, és ezt egy-ez egyben lerakja a vezetőedző kezébe, és azt mondja, hogy csináljál vele valamit. Tehát ez egy óriási bizalom a klub részéről, és az, hogy gyakorlatilag az egész működés rá van utalva a vezetőedzőre, ez nyilván azt is jelenti, hogy nagyon-nagyon alaposan kell megválasztani azt, hogy kivel tud együtt dolgozni a klubvezető, és ő vajon ténylegesen illik-e a játékos kerethez, tud-e azzal a játékos kerettel megfelelően dolgozni.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Az Újpest legutóbb 1998-ban Várhidi Péter irányításával szerzett bajnoki címet. A szakemberrel arról beszélgettünk, mi lehet az oka annak, hogy a hazai klubok, köztük kiemelten az Újpest, a problémák esetén amolyan kézenfekvő megoldásként alkalmazta az edzőcserét.
9: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon ez egy bevett szokás, hiszen hogyha egy csapat kétszer nem nyer, akkor már a közönség követeli a váltást, akkor már nagyon hangzatos szavak hangzanak el. Mostanában újra, vagy nem azt mondom, hogy újra, nem talán egyértelmű, hát, hogy most már ezeket is levetetik a szurkolók a csapattal, megvárják őket a busznál, tehát ezek nem szép dolgok, de hát sajnos ezzel egyet kell tudni élni. Aki ma ilyen klubnál edzőséget vállal, annak tisztában kell lenni a következményekkel. És csak úgy szabad ilyen helyen munkát vállalni, ha valaki átlátja az egészet, és úgy érzi, hogy meg tudja tenni, hogy minimálisan a dobogóért küzdjen ez a társaság. Hát ez elsősorban azért van, mert nincsen olyan keret, nincs minőségi kerete egyetlen egy csapatnak sem, és nem tudja senki megítélni, hogy az edző jól dolgozik, vagy nem. Tehát nem csak akkor dolgozik jól egy edző, ha óriási eredményeket tud letenni az asztalra, hanem akkor is, hogyha előrefelé halad. Tehát nem lehet egyszerre mindjárt, hogyha egy klub élete elindul a középmezőnytől, vagy a gyenge eredményektől, akkor azt nem lehet egyik pillanat a másikra bajnokcsapattá tenni. Az egy folyamat, az egy legalább egy 3-4-5 éves folyamat, viszont a vezetők türelmetlenek, nem várják meg. Teljesen mindegy, hogy az edző szerintünk, vagy egy szakmodelli szerint jól dolgozik, ettől az eredménytelenség miatt nagyon gyorsan elküldik, és pont ezért nem is tud igazán kiépülni egy ütőképes társaság.
0: A múltban szebb napokat látott 20-szoros magyar bajnokklub újkori történelmében akadtak jobb időszakok, gyengébek és kifejezetten válságosak is, ám egy valami szinte végig állandó maradt. A kispad stabilitásának a hiánya. Mivel az edzőváltások értelmetlenségével kapcsolatban a mai napig talán a legtöbbet emlegetett történet is a lilafehérekhez köthető. Kijelenthető, a klub DNS-ébe már akkor bekerült ez a fajta problémakezelés, amikor az eredmények ezt még annyira sem indokolták, mint manapság. A klasszikus sztori 1990-ből való, akkor úgy váltak meg Varga Istvántól, hogy a szakemberrel éppen bajnoki címet szerzett a csapat. Az edző erről évtizedekkel később így beszélt a Nemzeti Sportnak.
10: 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt tudtam meg, hogy mennem kell, de már korábban is voltak előjelek. Februárban Spanyolországban edzőtáboroztunk, Gellér Sándor és Szusza Ferenc is velünk volt, és megromlott a kapcsolatunk a viselkedésük miatt. Az első meccsen kikaptunk, lehortak mindketten, hazaérve pedig az elnök már hangoztatta, hogy engem ki kell rúgni. Tavasszal pedig kikaptunk egy 11-essel Siófokon, ami után közölte, hogy másnaptól nem én vagyok az edző, de ebből nem lett semmi, viszont az aranyéremről döntő utolsó fordulónak úgy mentünk neki, hogy már tudtam, a következő idényben nem én leszek a csapat edzője.
0: Ezt követően 8 évet kellett várni az újabb bajnoki címre. Várhidi Péter irányításával szerezte meg a 20. aranyát a lila-fehér alakulat, de mivel 1997-ben a második, 1995-ben és 1999-ben pedig a harmadik helyen végzett az együttes, ebben az időszakban még úgy tűnt, minden rendben van a megyeri úton. Pedig a háttérben már egyre zavarosabbá váltak a dolgok. A köteles konzorcium, majd Lukács Ferenc és az MFV belépése egyszerre hozott pénzt és bizonytalanságot. Ezekről az időkről Várhidi Pétert kérdeztük.
9: Hát azért azt kell mondjam, hogy teljesen más volt a 97-98-as csapat, sőt, hát a 96-tól számolva, mert ugye Nagy Lacival közösen dolgoztunk az első évben, és ott második lett a csapat, aztán az a következő évben 97-98-ot beérett. 99-ben már nagyon-nagyon súlyos problémáink voltak, elsősorban ugye anyagi jellegű, hosszú ideig fizetések nélkül, motiváció nélkül, tehát nagyon-nagyon nehéz volt ott egybe tartani a csapatot, de sikerült egy dobogó, ami azt gondolom, hogy jó óriási bravúr volt, és utána pedig már egy teljes szétesés, hiszen a jó futballistáink, akik eredményt tudtak hozni, azoknak nagy része eligazolt más helyekre, mivel nagyon-nagyon későn jött meg a tulajdonos váltás, és ezért már nem ugyanaz a képességű csapat volt. Viszont annak az időszaknak is megvolt a maga szépsége, hogyha mondok 5 nevet, akkor talán mindenki fogja tudni, akik akkor beépültek a csapatba. Kezdem hátulról Kovács Balázs, Tokodi Tibor, Terjék Lajos, Szélesi Zoltán és Lőv Zsolt. Ezek a játékosok 10 évesen vagy 21-22 évesen bekerültek a csapatba, és hát azért azt gondolom, hogy ebből nagyon sok játékos nagyon-nagyon komoly karriert futott be.

0: Várhidi Péter vezetőedzőből klubigazgató lett, majd 2000 februárjától néhány hónapra ismét leült a kispadra. 2000 nyarától kezdve pedig elérkezett az az időszak, mikor a hosszú távú építkezést, a szakmai döntéseket sokszor felülírta a pénzügyi túlélés. Az egyre bizonytalanabb lét a szakmai stáb változásain is tetten érhető volt, ezekben az években a Megyeri úton úgy váltogatták az edzőket, hogy követni sem volt egyszerű. Glázer Róbert, Kistelek István, Molnár László, Szabó András, Sallós András, Mezei György és Mészöly Géza is leült a kispadra. Az Újpestet az elmúlt évtizedekben három különböző korszakban is irányító Mészöly Géza kérésünkre felidézte a klubnál eltöltött első időszakát.
1: Hát először is óriási megtiszteltetés volt már az első alkalom is, ráadásul akkor a másodosztályú Reacból emeltek ki. Gyulai Zsolt volt akkor, aki most az Olimpiai Bizottságnak az elnöke, és ő volt az első szakmai főnököm, és nagyon-nagyon örültem természetesen a megkeresésnek, szinte el se akartam hinni. Ráadásul azért egy picit abban az időszakban azért engem azért egyértelműen vasasosnak gondoltak, és vasas nevelés, ahogy most is azt érzem magam, de hogy akkor a semmiből, hogy nincsen NB1-es múltja, és bevállalták, ugye akkor az időszak akkor valamennyire kedvezett nekem, mert 8. volt akkor a csapat februárban, amikor a Weber Gyurival átvettük akkor a csapatot, Mezei Gyuribától, és akkor igazából azt érezték a klubnál, hogy most már a felsőházban akkor úgy volt, hogy felsőház, alsóház, és akkor a felsőház miatt már megvolt a biztos bennmaradás, és akkor megpróbáltak egy ilyen időszakot nekünk odaadni, hogy akkor hát mutassuk meg, mutassam meg én is, hogy vezetőedzőként mire vagyok képes egy NB1-es Újpestnél. És hát annyira jól sikerült, hogy egyből az első mérkőzésen nyertünk. Volt időnk megismerni a csapatot az időjárási viszontagságok miatt. Ott akkor mindig el lett halasztva a tavaszi rajt, és ott szinte márciusban azt hiszem akkor indult tovább a bajnokság. Olyan időjárási körülmények voltak, hogy nem volt alkalmas a pályák, nem voltak erre alkalmasak, és aztán így megismertük a csapatot, és nagyon jó elindultunk. Úgyhogy az első időszak ez hihetetlen jó sikerült, és a második helyig meg se álltunk. De továbbra is azt érzem, persze nagyon jó lenne, és talán nekem is sokat jelentett volna egyéni karrieremben is, hogy új Pesttel bajnoki címet tudtam volna nyerni. Mégis az ezüstérem az azt gondolom, hogy teljesen reális volt, és óriási bravúr volt, és megnyertük azt a második helyet, és nem volt ezzel probléma.
0: Az Újpesten tulajdonosi szerepkört betöltő köteles konzorcium, majd Lukács Ferenc és az MFB belépése egyszer hozott pénzt és bizonytalanságot, ami a 2005-ös tulajdonosváltást követően sem változott. A leginkább Tolnai Sándor vállalkozó nevéhez köthető időszak a maga módján nagyot akaró projekt volt, de a háttérben egyre mélyebb szakadékok tátongtak. A klubot üzemeltető cégek offshore hálózatban keringtek, miközben a futballisták is csak találgatták, ki a valódi tulajdonos. Egy későbbi NAV jelentésben erről az időszakról többek között ilyen megállapítások olvashatóak.
2: Az ügyvezetésen nem tudta megindokolni, hogy milyen üzletpolitikai szándékkal finanszírozási céllal nyújtottak 842 millió forint kölcsönt a Seychelles-szigeteki Jenkins Continental Ltd.-nek.
3: Nem találunk észszerű magyarázatot arra, hogy miért volt szükség négy banki műveletre 2011. június 11-én, amikor az Újpest Kft. A Brontúr Ldt.-nek 1 millió forint és 53,9 millió forint kölcsönt fizetett vissza, és 16,8 millió forint, valamint 13,25 millió forint értékben kölcsönt vett fel tőle.
4: A 2011 évi tervben a játékosok bérezése nincs teljes egészében feltüntetve. Vélhetően abból több mint 100 millió forint hiányzik.
0: A pályán mindezek ellenére meglepő módon nem teljesített rosszul az Újpest, hiszen a csapat még mindig többnyire hazai mezőnyhöz tartozott, sőt 2006-ban és 2009-ben a második helyet szerezte meg az NB1-ben, az edzőváltások mégis egyre gyakoribbá váltak. Klubszinten megfogalmazott szakmai koncepcióról ekkor már egyre kevésbé beszélhettünk. Jellemző, hogy 2006 és 2011 között 7 edző, Vicskei Bertalan, a csapat történetének első külföldi mestere Valér Bilen, Urbány István, Szentes Lázár, Willy Maxté, Mészöly Géza és Zorán Spisiak, azaz négy magyar mellett egy-egy belga, skót és szerb edző ült a kispadon, vagyis az eltérő futballkultúrából érkező szakemberek kinevezésébe jól felépített hosszú távú elképzelésnek még a nyomait sem lehet felfedezni. Az edzőváltások alkalmával rendre felvetődik a kérdés, konkrét példától függetlenül milyen kitételek szerepelnek a szerződésben, ezek milyen anyagi terhet jelentenek az adott klubnak, és ez hatással lehet a csapat idénybeli szereplésére. Erről Szabados Gábor sportközgazdász így vélekedik.
1: Nyilvánvalóan ez jelenthet olyan anyagi terhet, ami mondjuk meghatározza azt, hogy milyen lesz a klubnak az év végén a pénzügyi mérlege, és hát ugye minden felesleges pénzügyi teher az egyrészt a tulajdonosoknak is fáj, másrészt lehet, hogy máshonnan veszi el. Ugye az erőforrás lehet, hogy mondjuk azért nem tudnak leigazolni egy játékost, mert emiatt már nem fér bele a büdzsébe. Tehát értelemszerűen ezek mind-mind fájdalmas lépések. Ugyanakkor az is igaz, hogy bármennyire is úgy tűnik, hogy ez kidobott pénz, ilyenkor mindig azt kell mérlegelni egy klubvezetőnek, hogy mi a kisebbik rossz. Az, hogyha megtartom ezt a vezetőedzőt, és úgy látom, hogy vele itt már nem tudunk előrelépni, nem tudunk jobban szerepelni, és mindenképpen jobb lenne egy új, aki esetleg jobb hatással tud lenni a csapatra, vagy az, hogyha bevállalom ezt a cserét, de ennek megvannak ezek az anyagi vonzatai. Tehát ilyenkor mindig ebben a keretben kell gondolkodni a klubvezetőnek, és ugye nagyon gyakran pont azért, mert a vezetőedző kezébe van letéve a teljes szakmai működésnek a sikere, ezért ha azt látja a klub, hogy nem tud ezzel a vezetőedzővel előrelépni, akkor inkább ezt az anyagi buktatót is bevállalja, mert csak ez jelentheti azt, hogy tud fejlődni a csapat. Természetesen a szerződésekben nagyon sok mindent be lehet építeni arra vonatkozólag, hogy mi lesz akkor, hogyha elbocsátja a szakvezetőt a klub. Általában ugye szoktak olyat, hogy a szerződésből hátralévő járandóságának például mondjuk egy bizonyos részét ekkor is ki kell fizetni, nem feltétlenül a teljes összeget, de mondjuk felét, harmadát, ez megállapodás kérdése, hogy hogyan tud megállapodni a klub a szakvezetővel, és mi kerül végül bele a szerződésbe, és mi lesz akkor, amikor elbocsátják. Ez nagyon nagyban függ attól, hogy a szerződés és kötéskor kinek milyen az alkupozíciója. Tehát gyakorlatilag ki van magasabb polcon, az edző vagy a klub. Hogyha egy kisebb klub szerződtet egy sztáredzőt, aki örül, hogyha ez az edző elvállalja őket, akkor nyilván az edző lesz olyan alkupozícióban, hogy ki tud magának olyan feltételeket követelni, amelyek abszolút őt védik egy esetleges elbocsátás esetén. A másik oldalról viszont, hogyha mondjuk egy nagyobb, nevesebb klub lehetőséget biztosít, itt mondjuk egy fiatalabb, kevésbé ismert edzőnek, akkor nyilván a klubban olyan alkupozícióban, hogy gyakorlatilag bármilyen feltételekkel is hajlandó leszerződni vele az adott edző. Tehát nagyon sok lehetőség működik ezen a területen. Ahogy mondtam, általában az szokott lenni, hogy a szerződésből hátralévő teljes összegnek valamekkora része már vagy szerepel a szerződésben, mint egy elbocsátás esetén járó összeg, vagy ebben mondjuk megegyeznek a szerződés felbontásakor, és akkor mondhatjuk, hogy mindenki jól jár, az edző úgy megy el, úgy veszíti el az állását egyik napról a másikra, hogy azért valamekkora kártérítést kap érte, a klubnak meg nyilván nem a teljes összeget kell állnia, tehát ilyen szempontból ő is akkor tud tovább lépni.
0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Újpesten 2011-re a pénzügyi összeomlás miatt az addigi tulajdonosi körrendszere fenntarthatatlanná vált. A belga Roderick Duchat elérkezése abban a pillanatban mentővet jelentett, konszolidálta a működést, kimentette a klubot az adósságspirálból. A klub pénzügyi helyzetéről és a jövőjéről az új tulajdonos, Roderick Duchat elé így nyilatkozott a Nemzeti Sport 2011. október 20-ai számában.
5: Tisztában vagyok mindennel. Ez nem zsákba macska, ígérhetem, a lehető leggyorsabban rendezzük az adósságokat és tiszta lappal indulunk. Nem is lehet más a célunk, mint hogy minél gyorsabban kijussunk a nemzetközi porondra, hiszen az már is nyereségessé teheti a vállalkozást. Nem titok, az Újpestnek legalább olyan sikeresnek kell lennie, mint amilyen volt a 70-es években. Azért jöttünk a klubhoz, mert szeretnénk felvirágoztatni, visszahozni a régi tekintélyét. Ehhez garantáljuk az anyagi feltételeket, és a játékosoknak az lesz a dolguk, hogy minél többször győzzenek.
0: Két belga szakember, Marc Lelievre és Ross Darden, valamint Kozma István után a szerb Neboj Savinjevic kinevezésével megérkezett az állandóság, a kiszámíthatóság a kispadra. A szerb edzőtől azt is megkérdeztük, az ő szemszögében nézve milyen volt az együttműködés a belga tulajdonossal.
6: It was not an easy, but it was clear. He was clear, very clear.
2: A közös munka nem volt egyszerű, de a szabályok mindig világosan le voltak fektetve. Előre elmondta, hogy mennyit fizet a játékosokért. Próbáltam neki mondani, hogy a többi klub nálunk sokkal többet tud adni a labdarúgókért, így hosszú távon problémáim lehetnek. Az elején szerencsénk volt azzal, hogy olyan focisták alkották a keretet, mint például Balajca, Kabát, Litauszki vagy Dusan Vasiljevic, amikor egy távozott, vagy nem volt bevethető, akkor nehéz volt minőségi pótlást találni. Azért megpróbáltam meggyőzni őt, azzal érveltem, hogy ha kicsivel több pénzt szánna a klubra, akkor közelebb lehetnénk a dobogóhoz, még több kiéletett mérkőzést játszhatnánk, és célként akár a bajnoki címet is kitűzhetnénk. De Düsseteli nem adta fel az elveit. Ez nyilván zavar, de azért megpróbáltam a körülményekből a legtöbbet kihozni. Néha kemény voltam a játékosokkal, és sokszor nehéz volt a dolguk. Mondok egy példát. A második időszakom utolsó Fradi elleni mérkőzésén a csatárom 3000 eurós fizetést kapott. Akkor, 2023. októberében, Varga Barnabás volt a másik oldalon, aki ennél jóval többet keresett. A jó játékosok megszerzéséhez pénzre is szükség van, de Roderick nem adta fel az elveit. Valahol megértettem, mert ő már hosszú évek óta üzletemberként él, és az tény, hogy kötött nagyon jó üzleteket. Diány, Bárdi vagy Diárra szerződtetése és későbbi eladása erre tökéletes példa. Többször kértem tőle, hogy fektessen kicsit többet a klubba, mert az kifizetődne, de nem tudtam meggyőzni. Úgyhogy próbáltam dolgozni és a keretből kihozni a legtöbbet. Ez nyilván a srácok dolgát is nehezebbé tette. Emlékszem, hogy volt olyan, amikor Kabát és Balajca odajött hozzám, és említette, hogy szükségünk lenne néhány jó játékosra, mert bizonyos posztokon sebezhetőek vagyunk. Megértettem, amit mondanak, egyet is értettem velük, így muszáj volt elmesélnem nekik azt, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Dolgoznunk kell, és meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
0: A szép eredmények ellenére mégsem volt kerek a történet. A Düsseteli éráról ma már inkább a címer botrány, a szurkolói bojkott és a kommunikációs baklövések jutnak az eszünkbe. Ráadásul miután Vignyevics 2020 júniusában távozott a csapattól, a klubvezetés már képtelen volt megőrizni a kispad stabilitását. Nebojsa Vignyevics arról is beszélt, szerinte mi volt Roderick Düsseteli víziója az Újpesttel kapcsolatban. Kizárólag az üzleti szempontok vezérelték, vagy idővel esetleg a szenvedélyévé vált a klub.
6: I saw after we won the he was in the beginning it was just a business for him.
2: Az elején azt láttam rajta, hogy kizárólag üzletként tekint erre az egészre. Aztán idővel, amikor először kupát nyertünk, akkor őt is magával ragadták az érzelmek. Látta, hogyan ünnepelnek az Újpest szurkolók, akik a stadion környékén elképesztő hangulatot varázsoltak. Ezek az élmények szerintem kicsit megváltoztatták őt, de amikor leültünk az anyagiakról vagy a költségvetésről beszélgetni, akkor mindig üzletemberként tárgyalt. Összességében azt gondolom, a labdarúgás sok szép pillanatot adott neki, de azért inkább üzletemberként tekintett erre a projektre. Mindig kiszámolta, mennyit bukhat, vagy mennyit kereshet egy-egy döntésen.
6: On financial side, you know, and that was the problem.
0: Várhidi Péter szerint a sok edzőváltás és az igazán látványos sikerek elmaradása között egyértelmű az összefüggés, de nem kizárólag ebben látja a problémák forrását Újpesten, sőt, szerinte a tulajdonosi szemlélet alapjaiban határozza meg egy klub sorsát.
7: Szerintem közrejátszik ez is természetesen, de azt mindenképpen hozzá kell tennem, hogy itt ugye volt egy belga tulajdonos, akit minden megbántás nélkül ő nem az eredményességre utazott, hanem inkább a játékosok futtatására. Tehát ő üzleti világból jött, és üzletiként akarta kezelni az Újpestet, azért hoztak olyan játékosokat, akik gyakorlatilag fél év múlva mentek is tovább, mert kifutottam be azt a karriert, amivel ők már pénzét tudták tenni, el tudták adni, és ebből bevételt hozott az Újpestnek, csak hát ugye ezt mindenki elfelejt, hogy az Újpest nem erre jött létre. Az Újpestnek tradíciói vannak, komoly bajnoki mutatói vannak, tulajdonképpen a megalakulás óta, és ezeket a tradíciókat, ezeket nem nagyon veszik figyelembe. Ha mondjuk egy tulajdonosi elképzelés van, akkor az olyan edzőt kell választani, aki ennek meg tud felelni. Nebojsa Vignyevics azért volt nagyon sokáig az Újpest edzője, mert ő megfelelt ezeknek az elvárásoknak. Ugye ő jó dolgozott, kihozta a játékosokból a maximumot, de a csapatból nem nagyon lehetett. Tehát arra nem volt esélye, hogy bajnoki címet szerezzenek, mert mire eljutott volna egy játékos oda, hogy beérjen, addigra már el is adták, el is vitték. Tehát talán Vignyevicsnél alakult át a legtöbbször a játékos keret az alatt az időszak alatt, és folyamatosan futtatták a játékosokat. Ez a tulajdonosnak akkor megfelelő.

0: neki is sok minden nehézséggel szembe kellett nézni. Sok olyan csontváz, úgy mondjuk így, esett ki a szekrényből, amire ő nem is gondolt, és neki kellett ezt anyagilag megoldania, és aztán egy kicsit besokalt már az első, rögtön az első egy év, két évben, hogy mennyi mindent kellett neki rendbe tenni, és ő azért nagyon sokat tett azért, hogy az Újpest életben maradjon, ezt nem lehet tőle elvenni. De mégis nem volt egy jó viszony, én emlékszem erre, most nem tudnám felidézni, hogy pontosan milyen problémák is voltak, de hogy az MLS-szel nem tudott karöltve összedolgozni, és voltak azért nézetkülönbségek, úgyhogy talán ez azért mindenképpen segítette volna a játékos politikát, leszerződtetést és a klubnak a jó menedzselését. Igen, talán az a fajta tulajdonosi viszonynak a jó elismerése, akár a labdarúgó szövetségtől, tulajdonképpen az a közös munka, ott emlékszem a belga tulajdonosnál, hogy nem érezte úgy, hogy csak úgy érezte, gondolta, hogy csak ő teszi bele a pénzt, és nem kapja meg azokat a támogatásokat. Volt ilyenfajta probléma, akkor meg ő meg úgy érezte, hogy hagyd döntsem már én el, hogy ki legyen az edző, és nem engedett ebbe beleszólást. Ő sokáig ő is nagyon-nagyon merevül kötötte az ebbet a karóhoz, és nem nagyon hallgatott senkire, és nem volt meg az a közös segítség, ami kellett volna ahhoz, hogy az Újpest az még sikeresebb legyen abban a nehéz időszakban is.
1: S ha már szóba került a tulajdonosi gondolkodásmód, érdemes figyelni Bódog Tamás szavaira is, aki e tekintetben számos tapasztalatot gyűjtött idehaza, miként arról is, hogy bizonyos helyzetekben milyen könnyen mondanak véleményt egy-egy edző munkájáról.
2: Magyarországon van olyan tulajdonos, ezt megtapasztaltam saját magam, mert nekem mondta a tulajdonos, akinél dolgoztam, vagy ahol dolgoztam, hogy ő utálja a futballt, de csinálja, mert csinálnia kell. Úgyhogy ez azért mondom, egy speciális közeg, ahol amellett, hogy vannak olyan tulajdonosok is, mint hál' Istennek most itt Nyíregyházán, ahol tényleg egy olyan tulajdonos van, aki szeretne egyszerűen csak büszke lenni arra, amire pénzt áldoz, és szeretné azt érezni, hogy van értelme annak, amit elképzelt, és ez egy teljesen jó és értékelhető érzés, amit a tulajdonos a csapat iránt és irányomban is kommunikál. Persze, minden edzőnek van elképzelése, próbálja megvalósítani, de végeredményre az eredmény számít. Ha eredményes a csapatod, jó edző vagy, vagy ha nem eredményes a csapatod, akkor pedig nem mondom, milyen edző vagy, akkor nem vagy jó edző.
1: Önök az Újra töltött című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. A Dusateli éra utolsó éveiben Vignjević után a szerb Predrag Rogán, a német Mihály Öning, a szerb Milos Krusčić, a visszatérő Nebojša Vignjević, Mészöly Géza, a svéd Bartosz Zselák és a horvát Damir Krznár irányította a csapatot. Igaz, utóbbi kettő már az új tulajdonos időszakban, ugyanis a klubot 2024 februárjában megvásárolta a MOL. A most aktuális tulajdonosi háttér eltér az elmúlt évtizedekben megszokottaktól. Ez már nem vállalkozói projekt, nem offshore kaland, nem családi futballmodell, hanem nagyvállalati stratégiai befektetés, ami általában a pénzügyi stabilitás, a professzionális infrastruktúra és a hosszú távú stabilitás garanciája. Ezekre azonban inkább csak közép és hosszú távon lehet számítani, az átmenet a szurkolók által remélt áttörés helyett még az útkeresés, az edzőváltások jegyében zajlik. Ennek legfrissebb jeleként Damir Krznárt november 9-én menesztették, a lilafehéreket megbízott edzőként most a korábban a tartalékcsapatot irányító Bodor Boldizsár vezeti, aki várhatóan ebben az évben mindvégig marad is ezen a poszton. Edzői múltja miatt a klubhoz sok szállal kötődő Mészöly Géza szerint az előrelépéshez elengedhetetlen, hogy Újpesten a szakmai stábot illetően is átgondolt döntés szülessen.
0: Hát igen, ezt felelősséggel kell dönteni a vezetőknek, aki kinevezi az edzőt, és nekem mindig Ilovszky Rudi bácsi szavai jutottak eszembe, hogy neki is, hogyha ő rosszul tette össze a kezdő csapatot, akkor őt magát is hibáztatta, és azt mondta mindig, hogyha ő nem figyeli jól az egész heti edzés munkát, és rossz játékos tesz be, persze lehet taktikai okokból cserélni a 30. percben, de azért akkor az edző is ebben azért hibás, hogy pont nem vette észre, hogy az játékos nincs olyan állapotban, hogy kezdő lehessen. Ugyanezt kell a vezetőknek is szem előtt tartani, hogy nem lehet, hogy 4 hónap után lecseréli az edzőt, mert akkor tulajdonképpen ő rosszat választott, és nem alkalmas embert nevezett ki vezető edzőnek. Most szerintem ilyen szemszögből kell figyelni, de azt gondolom, gondolom, hogy ez a most már két év elegendő tanuló időszak volt az Újpest vezetésének, hogy igenis jól döntsenek, és kívánom azt, hogy jól döntsenek, és tényleg lehessen hosszú távon dolgozni, és lépésről lépésre kell haladni, tehát hogy nem szabad, és ezt többször elmondtam már a lépcsőfogokat,

kihagyni. Igenis, magyar játékosokra kell azért az 50%, és amikor úgy volt, hogy én viszem még tovább a harmadik időszakban, meghosszabbodik a szerződés, és tovább folytatódik az én feladatom is, akkor arról volt szó, hogy azért minimum 50-50%-ban kell lenni a külföldi és a magyar játékosoknak, és velük kell. Lehet, hogy még nem biztos, hogy nemzetközi porondot tudsz elérni még jelen pillanatban a magyar, úgymond 50%-kal, de ez minden átigazolási időszakban igenis lehetőség van arra, hogy egy-egy új játékos oda kerüljön és bizonyítson. Úgyhogy én ebben látom, hogy ez a két dolognak meg kell felelni ahhoz, hogy az Újpest egyre évről évre, bajnokságról bajnokságra erősebb csapat váljon.

0: Ha megvonjuk a lilafehérek elmúlt három évtizedének mérlegét, arra jutunk, a klub nem csak az edzőket fogyasztotta rekordmennyiségben, hanem ezzel együtt rengeteg pénzt is elégetett. Annyit, amiből több évre stabil csapatot vagy működő rendszert lehetett volna felépíteni. Mert ne feledjük, minden edzőváltásnak ára van. Szerződés, kivásárlás, kompenzáció, vagy ezek valamilyen keveréke. Minden alkalommal, amikor a klub gyors megoldást választott, az a bankszámlán is éreztette hatását. Újpesten voltak évek, amikor egyszerre több edző fizetését kellett állni. Az újét és a korábbit, korábbiakét. Ilyen volt például Neboj Savignyevics, aki ugyan már 2024 február óta nem dolgozott vezetőedzőként a klubnál, ám a fizetését mindaddig kapta, amíg november végén a görög másodosztályban szereplő Iraklis csapatához nem szerződött. Az Újpesten sokszor visszaköszönő koncepciótlanság, türelmetlenség, tehát nem csak szakmailag, pénzügyileg is büntette a klubot. Ennek hátteréről Szabados Gábor sportközgazdász így vélekedik.
1: Nyilván ugye egy ember fizetéséről beszélünk, tehát önmagában az nem olyan nagy tétel egy költségvetésben, viszont nagyon sokszor ugye az edzőhöz kötődnek a segítői is, ami ugye mondjuk egy nagyobb klubnál már lehet egy egészen nagy stáb, tehát az azért már egy nagyobb tétel, természetesen ez nem ér fel a játékosok fizetéséhez, mármint ugye a teljes fizetés tömeghez, és ugye az is kérdés, hogy egyébként mekkor ez a fizetés. Van az a klasszikus mondás, hogy az edzőnek csak egy forinttal kell többet keresnie, mint a legjobban kereső játékos a csapatban, ahhoz, hogy meglegyen az az egyensúly, hogy mégiscsak ő legyen legfelül, és neki legyen a legnagyobb tekintélye. De nyilván ez csapatonként változó lehet, elképzelhető, hogy a játékosok többet keresnek. Az biztos, hogy önmagában az edzői fizetések azok a teljes költségvetésnek csak egy kis százalékát teszik ki, viszont mégiscsak nagy összegekről beszélünk, tehát értelemszerűen azért még magyar NB1-es szinten is ugye havi több millió forintos fizetésekről beszélünk, márpedig ezek nyilván azért minden költségvetésben fájnak, hogyha ezt feleslegesen kell kifizetni, vagy olyan teljesítményért, aminek nincsen ellensúlyozása. Általában ezek a szerződések úgy működnek, hogy csak addig fizeti a régi klub a vezetőedzőt az elbocsátás után, amíg az új munkát nem talál. Tehát ez nagyon gyakran ki is van egyébként köntve a szerződésbe. Tehát azt tartom valószínűleg, hogy innentől már, ha eddig még volt tartozása az Újpestnek Vignyevics felé, akkor most már nem lesz, mert hogy ő akkor így már új munkahelyet talált magának. De természetesen, ahogy elhangzott, nyilván a pontos szerződések ismeretében lehetne erről biztosat mondani, de a tendenciák alapján az a valószínű, hogy itt akkor véget ér az Újpestnek a fizetési kötelezettsége.
0: Az Újpest és persze az egész magyar futball szempontjából fontos kérdés, hogy az érintettek tanultak-e az elmúlt évtizedekből, s változtatnak-e azon a felfogáson, miszerint sikertelenség esetén automatikusan az edzők viszik el a balhét, vagy a jövőben a szakemberek több időt kaphatnak a bizonyításra. Várhidi Péter igencsak szkeptikus ebben a kérdésben.
2: Szerintem ez egy illúzió. Ilyen nem nagyon van a magyar futballban. Természetesen kisebb képességű csapatoknál, ahol egy folyamat zajlik, de csak a középmezőnyig jutnak el, ott azért tudnak hosszú távon dolgozni edzők, de az, hogy olyan csapatnál, amelyiknek a tradíciói miatt a bajnoki cím a kiválasztás, vagyis oda kell eljutni, ahhoz ki kell választani a játékosokat, ahhoz ki kell választani az edzőt. És jelen pillanatban én ezt nem látom. Az Újpestnél semmiképpen nem látom.
0: Az Újpestnél és persze több hazai csapatnál oly sokszor alkalmazott módszerrel az edzőváltáson Neboj Savignyevicsnek is megvan a véleménye.
3: Azt gondolom, hogy Magyarországon a klubok több időt adnak az edzőknek, mint más országokban. Amit látok a külföldi edzőkkel kapcsolatban, hogy hiába érkezik valaki Spanyolországból, Németországból, vagy bármelyik a magyarnál erősebb bajnokságból, ha nem tudnak túl sokat a magyar közegről, akkor nem igazán lesznek sikeresek. Sokszor hibát követnek el azzal, hogy lebecsülik a magyar futballt. Nem tudják, hogy mire számítsanak, éppen ezért meglepődnek, amikor megérkeznek. A klubok szemszögéből nézve érdemes olyan edzőkben gondolkodni, akiket fel lehet építeni, mert a nagy nevek sokszor ebben a közegben megbuknak. Erre azért az elmúlt években láttunk jó néhány példát. Ennek következménye az, hogy gyorsan edzőcsere lesz a vége.
0: Az Újpest az elmúlt három évtizedben sok mindent megélt. Magyar vállalkozó álmokat, offshore káoszt, belga futballfilozófiát és most a nagyvállalati konszolidáció ígéretét. A klub a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején még a hagyományából élt, a pályán volt tartás, a háttér azonban már ingoványossá vált. Ezt követően papíron nemzetközi állam épült, valójában azonban offshore ködjében vergődött az egész klub, s ugyan a Dusatelér a bizonyos szempontból rendet teremtett, közben elveszett a legfontosabb elem, a szurkolók és a klub közötti kapcsolat. Ha egy klub 30 év alatt ennyiszer vált tulajdonost, filozófiát és edzőt, az az eredményekben is visszaköszön. 27 év alatt 29 edzőváltás. Ez nem a tudatos építkezést, az átgondolt koncepciót sugallja, márpedig ezek nélkül ma már nem létezik minőségi klubfutball. A következő évek nagy kérdése tehát, hogy a MOL cégcsoport fémjelezte tulajdonos érában képesek lesznek-e a pénzügyi háttér és az infrastruktúra megújítása mellett szakmai vonalon is megfelelő koncepcióval alátámasztott stabilitást adni. Ha igen, van rá esély, hogy az Újpest ismét a régi fényében csillogjon, amivel nem csak a lilafehérek, az egész magyar labdarúgás nyerhet. Önök az Újra töltött című magazin műsor 7. részét hallották. Sorozatunk korábbi epizódjait megtalálhatják a Nemzeti Sport Radio Spotify és SoundCloud csatornáján. Köszönjük azoknak, akik szinkronnal járultak hozzá a műsor elkészüléséhez. Szegő Tibor, Erdei Márk, Szabó Bence, Katona László, Cserés Bendegúz, Virányi Zsolt. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva.
4: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szinte egy levegővétel az egész 20-87-tel jutott Szabad Sebastian, tehát legjobb idővel a döntőbe, és már is érnek a falhoz 25 méter után. Szabó Sebastian fordul az első helyen, és nagyon meg kell húzni a végét, mert hogy ez egy nagyon gyors szám, nagyon kevés idő van, de Szabó Sebastian nagyon jól tartja magát. Ó, mennyire tartja magát, és meg is nyeri Szabó Sebastian, Európa bajnok 50 gyorsan, immár Kazányban másodszor, hiszen tegnap megnyerte a 100 pillangót is, most pedig 20-72 újabb egyéni csúcs.

0: Egy mai adásában az Uni Győri úszóesre lesz a vendéglátónk a 10 éve átadott úszodában az Olimpia utcában. A klub olyan versenyzőkkel büszkélkedhet, mint a többszörös Európa-bajnok Jakabó Zsuzsanna és Szabó Sebastian, utóbbi korábbi világ csúcstartó is 50 pillangón, a háromszoros olimpikon Sebestyén Dalma, vagy éppen a legutóbbi rövidpályás VB-n 100 mellen új országos csúcsot úszó Fándi Henrietta. A dohai VB-n, a belgrádi EB-n, a párizsi olimpián és a budapesti világbajnokságon is volt győri döntős. A tavalyi magyar bajnokságon az Uni Győri úszóese az éremtábla élén végzett. A legutóbbi rövidpályás OB-n pedig az abszolút ranglista élén. Összeállításunkban megszólal többek között a világbajnok vízilabdakapus Fogel Soma édesapja és több győri úszó is. A klub rejtelmeibe először Petrov Árpád vezetőedző vezet be minket. Tartsanak velünk, én Berelemese vagyok.
1: Igen, ez itt az iroda, hát látszik, hogy csak fiúk lakják, és tulajdonképpen a szakosztályi felépítésünk alapvetően a klasszikus feladásos rendszerre épül. Van egy kisebb úszóiskolánk, körülbelül egy 150-200 gyerek, aki közvetlenül az edzőink alatt, kezei alatt pallírozódik. Emellett van egy partneriskolánk, a Vidra úszóiskola, ott is van egy 5-600 gyerek, és ezekből merítkezünk, ezekből próbáljuk a versenyzői előkészítőket összeszedni, plusz az úszó nemzet programnak az utánpótlás lehetőségeivel gazdálkodunk, van egy úgynevezett HEED program, ahonnan ennek a úszó nemzet programnak a legjobb gyerekeivel dolgozik egy velünk szoros kapcsolatban álló oktató és egy edző, és őket is irányítjuk utána, vagy megpróbáljuk irányítani később a versenysportba. Alapvetően lehet, hogy észrevetted már, hogy a hangulat az viszonylag könnyed, baráti, az összes edző, aki itt megfordult, az vagy úszónk volt, vagy pedig nagyon közeli kapcsolatban álltunk még korábban a sport által. Igazából a bizalom az teljesen vak. Vagy mondhatom, hogy csukott szemmel is bízunk egymásba. Az úszás ugyebár maga által hordozza azt, hogy rengeteg időt vagyunk távol. Én magam is most a következő 6 hétvégéből 6-ot távol vagyok. Óhatatlan a csoport egyik része az velem jön, a csoport másik része itt marad. Ezt nem tudnánk nyugodt szívvel úgy megoldani, hogyha lenne bármilyen konfliktus, vagy bármilyen bizalmatlanság a másik edzővel szembe. Ez, hála Istennek, ez jól működik nálunk. És tényleg most is a Gici Mátyás edző megoldja a szárazföldit, amíg én itt beszélgethetek, és biztos vagyok benne, hogy a tudás a legjavát adja. És nem csak ez a fontos, hanem az, hogy a gyerekeket is úgy szolgálja ki, ahogy azt én szeretném, vagy mi szeretnénk, tehát korszerű módon.
2: Hogyha már azt mondod, hogy korszerű módon, akkor azért ez a létesítmény igen korszerű, és ha már itt az oldott hangulat is szóba került, az közre játszik, hogy ilyen jó körülmények között tudtok dolgozni?
1: Jó kérdés. A közvetve igen. Tehát, hogyha nem lenne ilyen jó létesítményünk, akkor nyilván nem áramlának ide a versenyző. Tehát itt egy regionális, vagy akár egy nemzetközi centrum szerepet is betöltünk, amit óhatatlanul csak egy 50 méteres feszített víztükrű 10 pályás medencében lehetséges, elképzelhető, és igen, azáltal, hogy nagy a csapat, azáltal pedig jó a hangulat, hogyha kicsit kisebb csoportokban dolgoznánk, biztos feszültebb is lenne a hangulat, vagy pedig ha azért kellene remegni, hogy valaki itt hagyja a csoportot, az is ezzel járna, úgyhogy így igazából, igen, hozzájárul, abszolút hozzájárul. Arról nem is beszélve, hogy tisztaság van, tényleg kedvesek a dolgozók, rugalmasan teljesítik minden kívánságukat, mi is próbálunk alkalmazkodni, hogyha arról van szó. Akár egy másik egyesület szervez egy versenyt, akár egy, például a hétvégén 5 próba volt, mi is úsztunk az 5 próbán, nagyon, nagyon tényleg élni és élni hagyni, ez egy jó közösség itt Győrben. Nem tudom, hogy minden úszodában így van-e, de nálunk nem kell átnézni a part túloldalára, hogy csak el ne menjen a versenyzőm oda, hanem mindenki mindenkinek segít, beleértve a vízilabdásokat, tehát vízilabdás lány is van, amikor hozzánk jön úszni egy picit, vagy pedig a triatlonistákat, ott is van olyan, akinek segítünk, úgyhogy szerintem teljes az összhang.
2: Bejövünk ide egy picit csöndesebb helyre, ahonnan rá lehet látni egyébként az uszadára, csak egy picit még térjünk vissza itt a jó körülményekre. Olvastam egy olyan cikket, ahol ha nem is közvetlenül, de közvetve utaltál arra, hogy ugye 10 éve vagytok itt, 10 éve adták át ezt a létesítményt, és lehet, hogy az akkor elkezdett munka, vagy az a munka, ami azóta zajlik, az közrejátszott abban, hogy most a 2024 novemberi rövidpályás úszó országos bajnokságon mind az éremtáblázat élén, mind a pontverseny élén a győri klub végzett. Valóban lehet ilyen szoros kapcsolat, vagy ez csak úgy jól mondani, jól hangzik, mert egyébként külön-külön mind a kettő igaz, de nem biztos, hogy van egymásra hatással a kettő.
1: Biztos, hogy van egymásra hatással a kettő, és azt is ki kell mondani, hogy sok helyen épült új úszoda az országban az utóbbi 10 évben, de szerintem mi vagyunk az, aki ezzel a leginkább tudott élni. Tehát kicsit büszke is lehetek rá, hogy mi nem csak megkaptuk a lehetőséget, de éltünk is vele, plusz szerencsénk is volt. Én azt mondom, hogy azért a támogató környezetet bizonyos fokig tudjuk befolyásolni, mondjuk helyi politikai szinten, bizonyos fokig pedig egy adottság. A tehetségek, akik hozzánk kerülnek mondjuk az úszóiskolából, bizonyos fokig tudjuk befolyásolni, de bizonyos fokig pedig az egy helyzet, hogy az embernek vagy van egy olyan fiatal tehetség, aki ezerből egy, vagy nincsen. Tehát mi, amit csinálunk, az, hogy következetesen dolgozunk, próbáljuk magunkhoz vonzani a 15, 14, 16 éves tehetségeket, ezt néha a szemünkre is vetik, hogy nem mindenki győri, aki itt dolgozik. Szerintem egy centrumnak óhatatlanul ez a feladata, és mondjuk a 160 vagy 170 magyar klubból, aki versenyez az országban, abból nem lehet mindenki óvodától az olimpiáig beállítottságú. Akkor viszont, aki nem olyan, az vállalja fel, és az küldje tovább a gyermekeit, a tehetségeit egy olyan klubba, ahol adottak a lehetőségek. Tehát egyértelműen van hatása, és nekünk tényleg egy kiváló létesítményben dolgozhatunk, a igényeiknek megfelelően. Szerencsére ez adottak a körülmények pénzügyileg is, tehát a központi támogatásunk, a önkormányzati támogatásunk, az úszószövetségi támogatása, illetve a saját kisebb szponzoraink is lehetővé teszik, hogy elég vízfelületet tudjunk itt bérelni, és elegendő edzőt tudunk foglalkoztatni ahhoz, hogy ez egy jó hangulatú, kiváló egyesület. De hogyha szétnézel, látod, szerintem nem sok helyen látsz ennyi ekkora mennyiségben ennyi idős versenyzőt. Valószínűleg sehol az országban.
2: Igen, mert most éppen még szárazföldi edzés, vagy bemelegítés zajlik, de hát így nagyjából ránézése 30. 15, 16, 17 évesek lehetnek, akik most itt vannak a medence parton?
1: Igen, a nagy rész az 16 év fölötti, de 20 éves, 26 éves, nem sokára Sebestyén Dalma is meg fog érkezni, aki 27 éves. Ő a mai nap 2 óra 50-re érkezik, és hátmellfordulókat fog tanítani a kisebbeknek, mert éppen egy enyhe légúti fertőzéssel vagy gyulladással küzdik, úgyhogy ilyenkor ugyanúgy részt vesznek a munkában, mintha benn lennének, de átadják a tapasztalataikat a kisebbeknek. Itt a legidősebb jelenleg az a Szentes Bence, aki tavaly megnyerte az 56-on a rövidpályás országos bajnokságot, és 1996-os születésű, de a 2009-estől tényleg eddig az 1996-ig vidáman jól el vannak magyarok, erdélyi magyarok, románok, ukránok, csehek, szlovákok, egy egészen színes társaság.
2: Ha már szóba került ez az éremtáblázaton és pontversenyben való győzelem, összetett győzelem, akkor ugyan még csak pár hónap telt el, de éreztek bármilyen hatást? Nem tudom, hogy többen szeretnének idejönni hozzátok, mert hogy hallották, hogy itt valóban versenyszinten is milyen jó munka zajlik, vagy ennek azért ilyen szinten nem kell jelentőséget tulajdonítani?
1: Érződik, tehát most is újra meg újra jelentkeznek be versenyzők, akár itthonról, akár külföldről. Mi mindenkit szívesen fogadunk, de hát természetesen inkább a hazai versenyzőket szeretnénk felépíteni. A külföldiek közül igazából csak olyat fogadunk be, vagy csak olyannak biztosítunk itt esélyt, akinek szándéka a magyar állampolgárság megszerzése. Tehát csak azért, mert úszni szeretne, azért senkit nem veszünk fel, hanem például jelenleg itt van az Anton Kocsú, aki március 9-től most már Kocsú Anton lesz. 5 éve jött Ukrajnából, az országos felnőtt bajnokságon érmes volt 100 pillangó, negyedik 200 pillangón, és tényleg 5 éves együttműködés eredményeképpen, vagy végén, remélhetőleg most már nem csak a magyar útlevél hordozója lesz, hanem valamilyen címeres meszt is magára öltet az U23-as EB-n, vagy pedig a világbajnokságon, esetleg később a rövidpályás EB-n, tehát
3: mindenképpen azzal együtt, hogy külsős igazolásaink is vannak, azzal együtt is mi mindig hosszú távon gondolkozunk.
2: Mellettem pedig már Sebestyén Dalma, aki állítólag egy kis felső légúti megbetegedéssel küzdik, ezért nem úszik, hanem csak edzést tartasz.
4: Igen, most kérte Árpi, hogy álljak be egy kicsit stopperezni, úgyhogy most ezt fogom tenni.
2: Meg hogy fordulókat tanítasz itt a fiatalabbaknak?
4: Igen, néha megszokott bízni engem ilyen kisebb feladatokkal, amiben, vagy hát igazából azért az úszás terén elég nagy rutinom van, úgyhogy így rám bízza a fiatalabbakat, de én nagyon szívesen segítek nekik.
2: De most csak azért, mert hogy te nem úszol jelen pillanatban? Vagy egyébként is ilyen feladatokat szívesen válasz?
4: Edzés közben is volt már erre példa, szóval most ez egy kicsit újabb, hogy így a medencén kívül is segítem őket, de nagy kedvel teszem.
2: Ugye itt alapvetően most erről a létesítményről beszélgettünk sokat, nyilván elkalandoztunk erre-arra, de nem tudom, hogy te emlékszel arra, amikor ezt átadták, és amikor elindult itt minden, vagy te akkor még nem voltál itt.
4: Én 2016-ban érkeztem ide Győrbe, már eleve jó emléke kötöttek az uszodához, mert az első olimpiámra ebben az uszodában kvalifikáltam, meg egyébként a másik kettőre is, csak akkor már az Uni Győri úszóese úszójaként, de mindig így jó élmények kötöttek itt, és nagyon jó itt edzeni, nagyon szeretem.
2: Ad ez egyébként külön motivációt? Mert azt gondolná az ember, hogy ha egy úszó, akinek nyilván nagyon jó a monoton tűrése, különben nem lenne jó úszó, de hogyha lemegy egy olyan uszodába, ahol nem tudom, málik a fal, vagy jön le a festék, az egy picit akár még a motivációt, a lelkesedést is befolyásolhatja egy ilyen létesítményben, pedig talán még az edzés, a versenyek is jobban mennek, nem?
4: Igen, sokak egyébként azzal küzdenek, hogy nem tudnak annyira, vagy nem tudják annyira odaképzelni a versenyszituációt, ahol ugye minden nap edzenek. Szerencsére nekem ez szokott azért menni. És én azt mondom, hogy a fehérvári úszoda se volt rossz, de azért a Győri egy kicsit ennél fentem van. Sajnos már volt szerencsém olyan úszodában úszni, ahol az említett dolgok jelen voltak, a csótányok itt ott szaladgáltak. Hát igen, abban a közegben azért nem olyan jó felkészülni, de itt a győri úszodában ez minden lehetőség adott. Most már hivatalosan győri vagyok, mert itt lakom, nagyon szeretem, van győri kötődésünk, a nagyszüleim győriek, úgyhogy én mindig nagy szeretettel jártam ide, és most itt otthonomat leltem ebben a városban.
2: Csak egy mondattal térjünk vissza erre a monoton tűrésre, hogy ezt ennyi év után még lehet bírni?
4: Persze, mindig meg kell találni a sport szépségét, vagy éppen az edzés szépségét, és lépésről lépésre haladni.
2: És a lépésről lépésre haladni, abban benne vannak a gyermekek, és az edzéstartás, és a minden más is?
4: Hát ez egy-egyfajta kiegészítésnek meg tökéletes.

0: Jó napot kívánok, Kis Dánielnek hívnak.
1: Úgy hallom, hogy egy hónapja vagy itt. Hogy Igen. érzed itt magad?
0: Nagyon jól érzem magamat, a csapat befogadó volt velem, és iránta nagyon kedvesek voltak, illetve az edzőket is nagyon szeretem, mivel segítenek, és úgy érzem, hogy én itt jó hely vagyok.
1: Honnan jöttél?
0: Én Kolozsvárról jöttem, Erdélyből.
1: És hogy kötöttél ki éppen Győrben? Miért erre esett a választás erre a klubra?
0: Nagyon sok ismerősöm úszik vagy úszott itt Győrben, nagyon jó véleménnyel voltak, és Árpit is láttam már így több interjúban, és tévében, ahogy sportolóival dolgozik, és akkor apukámmal támadt ez az ötletünk, hogy Győrbe ússzak tovább.
1: Családdal együtt jöttél, vagy egyedül jöttél? Mert ez nagyon nehéz lehet.
0: Édesanyámmal élek itt.
1: Mik a céljaid?
0: Hát az a célom, hogy én nagyon messze jussak eleve a sporttal, és hogy a sportban legyen egy jó jövőm, és hogy egy nap egy ilyen nagy név legyek, mint mondjuk Michael Phelps, vagy azt szeretném, hogy én is olyan jó legyek. Igen, az eredményeim nem is annyira rosszak, és úgy gondolom, hogy képes vagyok rá.
1: Amikor idejöttél, és meglátod ezt a létesítményt, mert azért ez itt magyar szinten is nagyon szép, nagyon jó, aránylag új, mert egy 10 éve adták át, akkor mit gondoltál, hogy itt még úszni is jó, itt még nagyon sokat dolgozni is jó?
0: Igen, nagyon jó. Nálunk nem voltak megadatva ezek a körülmények, szóval tényleg nagyon jó.
1: A tanulás, ez neked hogy fér össze az úszással?
0: Őszintén nagyon nehéz, de próbálom beszorítani a tanulást is, mivel az is fontos.
2: De csak könnyen. Elég csak 10 perc medicin. 10 perc kor, 10 perc medicin és kész. Mondd is nekik, hogy nem kell pörgetni nagyon. Könnyen.
1: Itt, amikor Petrov Árpád segített téged kiválasztani, akkor azt mondta, hogy a kettős életpálya modellről érdemes veled beszélgetni, mert hogy ez téged milyen szinten érint.
3: Olli Mónika vagyok, nem soká 26 éves, és itt úszok másfél éve Győrbe. Alapból már most lesz szerintem a 22. év, hogy az úszás ugye az életem része. Verseny szempontjából kicsit kevesebb az év, de 3 éves koromban kezdtem el. A sport mellett csinálom az egyetemet is, illetve most elkezdtem a sportszázadot a Magyar Honvédségnél, és most a sportszázad 2-ben vagyok már aktív, önkéntes tartalékos katona.
1: És milyen céljaid vannak még, és miért jöttél éppen Győrbe másfél évvel ezelőtt?
3: Kiskoromban nyilván ahogy mindenkinek az olimpia volt a célja, de így, ahogy egyre jobban felnőttem, inkább így ilyen rövid távú célokat akartam magamnak kitűzni, és ezért az EB, Európa-bajnokság és a világbajnokságra való kijutás, ami nekem ilyen rövid távú, de mégis nagy cél. Ebből már az Európa-bajnokságra tudtam magamat kvalifikálni, most a világbajnokságra szeretném majd, nem most, majd idővel, hogyha vissza tudom magamat hozni arra a szintre, ahol voltam.
1: És miért kell visszahozni, bocsánat?
3: Szerintem egy kicsit eljutottam arra a pontra, ahol így stagnál az eredményem, és kicsit visszább is estem, viszont azért is váltottam egyesületet, hogy vissza tudjam magamat odahozni, ahol voltam, mert közel vagyok az A-szinthez, és ezt szeretném mindenképpen megvalósítani magamnak.
1: És már érzed, hogy ez a klubváltás, ez jó hatással van rád?
3: Hát abból a szempontból, hogy ha most nem is az eredményt tekintem, magát a helyszín, meg az, hogy új helyen vagyok, új egyesületben, mert Budapesten voltam eddig ugye Győr előtt, szóval ebből a szempontból pozitívnak érzem. Most voltunk a hétvégén egy német versenyen, ott is sikerült már jobbat úsznom, mint a tavalyi évben, szóval ebből a szempontból már így eredmény szempontjából is tudom azt mondani, hogy kezdek jobb lenni, viszont lelki állapotban, meg úgy globálisan, hogyha azt nézem, hogy Győr, akkor mindenféleképpen jó döntést hoztam.
4: Jó az első helyen, és Jakab most próbál hajrázni. Gyerünk, Zsú, lehet menni. Most már tisztán a negyedik, fehér sapkában Jakab Zsuzsanna a negyedik helyen. Lehet ebből érem. És Mihályvári Farkas Viktória pedig úgy látom, hogy nem fárad el. Gyerünk, Viki, gyerünk, Jakabos! Az első helyen a magyar lány Mihályvári Farkas Viktória, a harmadikon Jakabos, első és harmadik hely e pillanatban, Kolbert a második, és Mihályvári Farkas Viktóriától ember nem veszi el az aranyat, de jön el Jakabos a második helyen, gyerünk, Zsú, lélek szakadva, szíveddel, lelkeddel, erőddel, Mihályvári Farkas Viktória, Európa bajnok! Haj, de szép volt ez, és Jakabos a második! Na hát akkor... Óriási, óriási, szédületes. Nagyon sok puszi nektek, lányok. Őrült jó volt, nagyon jó volt, hatalmas élmény volt. a 18 éves megnyeri, az ötszörös olimpikon pedig gratulál neki, ő a második.
5: Erdélyi Bence vagyok, a Unigyőri úszóesének a masszőre.
1: Nyilván úszókkal dolgozol, és vízilabdázókkal is, és egyéb sportolókkal is?
5: Igazából mindenkivel mellette dolgozok magámba is, gyógytornászok mellett, ugye én gyógymasszőr végzettséggel rendelkezek, így igazából a sportolóktól elkezdve a átlag emberekig mondhatni.
1: Akkor tudsz arról beszélni talán, hogy az úszóknál, illetve a masszőröknél mennyire létezik ez a sport specifikusság, vagy sportág specifikusság?
5: Valamilyen szinten azért megvan. Leginkább elméleti tudásban tud fontos lenni az, hogy az adott sportágban milyen terhelések, sérülések tudnak megjelenni, melyik izomcsoportok terhelődnek jobban, melyikre kell igazából fókuszálni. Azt kifejezetten nem tudnám mondani, hogy van olyan masszőr, aki csak beáll az úszókra, valaki csak a vízilabdázókra, vagy bármilyen más sportágra.
1: Egy masszőrnek inkább a versenyek, edzések előtt van dolga, vagy inkább utána?
5: Hát igazából mindig, csak inkább más jellegbe tud meglenni. Azért verseny előtt inkább a sérülések, problémáknak a megelőzése, vagy hogyha van éppen sérülés, bármi nemi probléma, akkor azoknak a minél hamarabbi megoldása, hogy magára a versenyre tényleg jó állapotban, 100%-os szinten tudjon ott lenni a versenyző. Utána pedig azért azt a versenyterhelést igazából minél hamarabb kivezetni a testükből, szervezetükből, visszalazítani őket, hogy újra tudják az edzésmunkát végezni, mert azért egy versenyterhelés az azért megviseli elég kemény a testüket.
1: Tehát masszörhöz nem akkor mennek a sportolók, amikor valami baj van, hanem mindig.
5: Lényegében igen, vagy megelőzés céljából, vagy a regenerációnak a segítségére, tehát egy edzés után is jó tud lenni az, hogy segíteni, minél hamarabb visszaállítani a jó izom- és szöveti tónust, hogy maga a vérkeringéssel tudjuk segíteni azt is, hogy a regeneráció a lehető leghamarabb végbe menjen, mert hát így nézve délutáni edzés után még van ott egy éjszak, hogy kipihenjék magukat, de mondjuk egy délelőtti edzés után a délutáni edzésre, ott azért csak pár óráról beszélünk, és azért kell nekik.
1: És mennyire kell nekik mondjuk tanácsot adni? Egy masszőr mondja azt, hogy te most ezt meg ezt csináld, vagy egy masszőrnek az a dolga, hogyha oda mennek hozzá a sportolók, akkor megtegye, amit tőle telik?
5: Ez valamilyen szinten magától a masszőrtől is függ, mert például nekem van mellette sportrehabilitációs tréner végzettségem, tehát én gyakorlatokat, nyújtásokkal is tudom támogatni a sportolót, ha van egy kifejezett sérülése, vagy akár csak hajlama, hogy mondjuk derékfájósabb, akkor lehet támogatni így még a masszázson kívül is tanácsokkal, picit mondhatni életvezetési tanácsokkal is, hogy mondjuk a nyújtásokra figyeljen oda jobban, az alvás, amilyen, az étkezése, tehát hogy úgy picit mindenhez is érteni kell, de igen, ez leginkább a masszőr személyétől függ.
1: Közben történik itt egy helycsere, mert hogy immár Fogel Zsolt ül mellettem, hát azért ez a vezetéknév igen jól hangzik, mert hogy ugye itt nem csak az úszókkal, hanem inkább a létesítménnyel foglalkozunk az adásban, és hát a vízilabdázók is itt edzenek, ön pedig a Győri Klub kötelékében vízilabdázóként van jelen. Sokat beszéltünk arról, hogy milyen jók a lehetőségek, hogy egy ilyen létesítmény az ad bármiféle motivációt a sportolóknak, hogy egy olyan helyre jön edzeni, ami így néz ki.
6: Biztos, hogy ad. Ugye a létesítményhez még az a történet is hozzátartozik, hogy én nagyjából azért kerültem képre Budapestről Győrbe, mert hogy elkészült a létesítmény, és ugye 16 nyarán jöttem ide dolgozni, majdnem másfél évig tárgyaltunk, hogy mikor tudok csatlakozni, mikor állnak úgy a csillagok, a feltételek, hogy mind a két félnek jó legyen, és az úszoda elkészült, ebben nagyon sokat nyomott latba, hogy ugye itt van egy komplexum, amit lehet használni, és meg lehet tölteni sportélettel.
1: És meg is töltődik, most is látjuk, igen, majd nagyjából másfél óra múlva kezdődik ugye a vízilabdázás, azt jól hallottam. Győrben a vízilabda, az milyen szinten van népszerűség szempontjából, ugyanolyan szinten vannak a vízilabdázók, mint az úszók, akár népszerűségben, akár bármilyen megközelítésben?
6: Összehasonlítan össze lehet, mondjuk, mert mind a kettő lehet gyümölcs, tehát az egyik az alma, a másik meg körte, tehát így nem lehet őket összehasonlítani, és nem is szeretem a sportágokat így összehasonlítani, de azért nem kerülöm el ki a kérdést, tehát azért Győrben, ha így vesszük, ugye tradicionálisan itt mindenki labdarúgás és kézilabda rajongó, és abban nagyjából mindenki is ért hozzá. Maradjunk így, hogy általában az mindenki ért.
1: Nem csak itt Győrben, hanem országszerte.
6: A vízilabdához is elég sokan értenek országszerte. Itt az volt a fontos része, hogy ebben a régióban, ugye Nyugat-Magyarországon, még egy helyen a vízilabdát mondhatni, úgy egy ilyen erős közép, vagy egy felső kategória aljához hozzá tudjunk csatlakozni, és ezt a komplexumot kihasználjuk. Ezért kezdtünk el dolgozni a klubban, és én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hogyha csak hol játszanak az utánpótlás csapataink, az bizonyítja, hogy igenis ebbe a erős középmezőnybe már beletartoznak a gyerekek időben is.
1: Említette a 2016-ot, tehát 9 éve itt van, azóta azért ez a fejlődés az folyamatos, tehát mindig nyilván vannak célok egy következő évre, és ezeket sikerül is elérni?
6: A fejlődést többféleképpen lehet nézni, ugye azt mindenki tudja, hogy a fejlődés az nem egyenes arányosan megy fölfelé, tehát vannak talán hanyatlások is, meg stagnálások is, de azt mondom, hogy különböző szegmenseket nézünk, hogy hány gyerek jár vízilabdázni, hány edzőt foglalkoztatunk, hány bajnokságban indulunk, akkor ez mindenféleképpen fejlődést mutat. Ha azt veszük, hogy eredményességben hova jutottunk el, voltak a részcélok kitűzve, akár a női vonalon ugye az OB1-es tagság kivívása, azt elértük, de kiestünk, most vissza akarunk jutni, tehát ebben biztos, hogy van megtörés, vagy éppen egy helyben állás, de próbálunk rajta javítani. Ha megint azt nézzük, hogy 5-6 év alatt, 8 év alatt hány játékos tudunk korosztályos válogatott bejutatni, és lesznek mondjuk felnőtt válogatottak, a női vonalon ezt már meg tudtuk tenni, tehát ez is egy, azt mondom, hogy fejlődés, a fiú vonalon meg azért dolgozunk, ami egy ugye sokkal sűrűbb, sokkal nagyobb bázisra rendelkező országos szinten, hogy megvalósuljon, próbálkozunk, ezekben az apró momentumokban mindig meg lehet nézni, hogy mi a fejlődés.
1: Ugye már említettük ezt, hogy másfél óra múlva kezdődik a vízilabdázók edzése, de az, hogy ön itt van most az úszók edzésén, az jelent valamit?
6: Sok mindent jelent, először is egy kapcsolatot az úszó kollégákkal. Tehát itt ugye van egy sztereotípia, ugye, hogy az úszó és a vízilabda az nagyon nem kedvele egymást, mondhatni így is, vagy nagy a rivalizálás, nem tudom melyik jó szó rá. Hát itt, mikor én ide érkeztem 16-ba, akkor ugye az itt dolgozó Petrov Ivánnal szerettünk volna ezen változtatni, és csomó minden terv volt, hogy jobban legyen. Én még mindig hiszek abba is, hogy együtt kellene működnünk, és csomó mindenben, hogy az úszás nagyon sokat segíthet, és persze nézni, hogy miket úsznak, milyen, hogy érik el azt, hiszen abban valamit kezdenünk kell, hogy egy 10 éves úszó úgy úszik, és olyan stílusba, és annyit olyan időre, egy 10 éves vízilabdás meg ugye nem ugyanúgy, bár tény, teljesen más típusú úszás kell a vízilabdához, mint az úszáshoz, tehát egy úszót most átraknék vízilabdázni 10 évesen, nem biztos, hogy sokra menne, hogy annyival jobban úszik, mint a vízilabdások.
1: De az előfordul néha, hogy egy-egy vízilabdázó meglátogat egy úszóedzést, mert nem csak meglátogat, hanem részt vesz egy úszóedzésen?
6: Ritkán azért előfordul, a vízilabdás általában nem szeret úszni, azért lett vízilabdás. Mindenki úgy kezdik, de amúgy egyénileg, ha kérik tőlük edzők, akár én, akár egy válogatott edzést, tehetséggondozó válogatott edző, hogy fejlesszen a stílusán, akkor most volt már rá példa, és most is van rá példa, sőt, annak idején engem is elküldtek, hogy 18 évesen azért meg kéne tanulni normálisan úszni.
1: A Sporthely mai adásában az Uni Győri úszóese volt a házigazdánk. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották.
7: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: A Sporthely mai adásában az érdi Spartacus SC lesz a házigazdánk, amelyet Tar Mihály 1973-ban alapított. A klubnak köszönhetően 2000-ben a már bejáratott birkózás mellett a szumó is megvetette a lábát a városban. Tar Mihály kitartó munkájának köszönhetően Európában az elsők között rendeztek a nőknek és az utánpótlás korúaknak is szumó versenyt Érden. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok. Az érdi Spartacus SC birkózó csarnokában, mellettem az elnök Sipos Árpád. Az SC az általában gyűjtő fogalom, sportklubot jelent. Ez itt birkózást és szumót jelent. Igen. Csak?
1: Igen, ez csak a birkózást, a szumót, illetve van egy szabadidőszakosztályunk is, ahol főleg a nálunk sportoló gyerekeknek a szülei jönnek hozzánk mozogni, edzésidő alatt kondiznak, tehát ők ugye együtt élnek velünk.
0: És felügyelik a gyerekeket, gondolom,
1: hát
0: közben.
1: Őket nem kell, mert ők az edzőkre vannak bízva, de addig ők is lefoglalják magukat, meg sportolnak egy kicsit legalább.
0: A szumóról majd mindjárt beszélünk, mert azért az Magyarországon szerintem egy érdekes sportág, meg az ő megítélése, de az, hogy egy olimpiai és egy nem olimpiai sportág van együtt, az bármiféle, nem a fennakadás szót használom, de bármiféle különlegességet jelent?
1: Semmit nem jelent. Magyarországon a szumóban mindenki valahonnan jön, tehát egyetlen egy klub van az egész országból, csak szumóznak, általában szumóznak és birkoznak, vagy szumóznak, cselgáncsoznak, tehát hogy mindenhol a szumó egy kiegészítő sportág.
0: Az érdi Spartacus SC-nél először volt birkózás, és aztán becsatlakozott valahogy a szumó?
1: Igen, a szumó az 2000-ben csatlakozott be hozzánk, és azóta van szumó is a birkózás mellett, és ugye 73 óta van maga a klub.
0: Ami, hogyha jól tudom, akkor a budapesti Spartacus SC leányvállalata, lehet ezt a szót használni?
1: Ez régen volt, tehát mi ugye úgy kezdtük, hogy a budapesti Spartacusnak egy kihelyezett szakosztályaként működtünk, aztán a budapesti Spartacusnak a birkózó szakosztályhoz kezdett elolvadni, szinte már csak mi voltunk, és akkor átalakultunk érdi Spartacusszá, tehát kiváltunk belőlük, és teljesen önállóan dolgozunk azóta.
0: Mindjárt körbenézünk akkor, sőt, el is kezdhetjük talán itt a körbejárást. Megérkeztünk ide a terembe, ahol, hát itt akkor ezek szerint csak birkózás van, vagy egy szumó tataminak nevezhetjük?
1: Dojónak hívják a szumósok, de ugye az van, hogy erre a szőnyegre el tudjuk rakni a dojót, hogyha kell, és akkor a szumósok azon edzenek.
0: Az mit jelent? Ez egy emelvény?
1: Nem, ott a szőnyeg, ott a sarokban, tehát az kiterítik azt a szőnyeget, és rajta lesz. Ami kiemelkedik. Tehát ez a szőnyeg,
2: tehát ez
1: van a dohió szőnyeg, ugyanúgy, mint ez, és akkor van egy karika benne, ami az a zöld, ami pereme van. Az egyenlet az agyagpály, és ez pedig rizsnek a szárából van megcsinálva az eredeti.
0: Látunk itt két nagy birkózó szőnyeget, most ugye délután 4 óra van, gondolom, hogy hamarosan benépesül, ez általában tele van itt délutánonként, vagy edzésnapokon délutánonként?
1: Igen, egy 5 órától edzés van, úgyhogy lassan érkeznek a gyerekek is, és akkor az este 9-ig minden nap be van népesítve, sőt, kedden meg csütörtökön már 4:30-tól jönnek az ovisaink, és akkor ők 4:30-tól edzenek.
0: Az ovis birkózókat hogy lehet ide csábítani?
1: Hát nekik nem birkózás az, ez inkább mozgáskoordinációs foglalkozás, tehát őket megtanítjuk egyenesen menni, bukfencelni, figyelni, tehát neki egy teljesen más, ők nem a birkózás van, hanem az, hogy a mozgást megszeressék.
0: Akkor úgy kérdezem, hogy egy idősebb gyermeket hogy lehet rávenni manapság a birkózásra? Könnyű?
1: Én azt gondolom, hogy gyereket a sportolásra nehéz rávenni magára. Nagyon nagy szerepe van a szülőknek, mi azért próbáljuk azt, hogy a szülőket próbáljuk megszerezni magunknak, mert sokkal könnyebb úgy, hogyha a szülő is jól érzi magát, mert a gyerekek ma már nagyon géporientáltak lettek, tehát ők inkább, mert a szülőnek is az a kényelmesebb, kezébe ad egy tablettet, bekapcsolnak a tévét, és a gyerek az el van, mint a befőtt. Ezt próbáljuk elérni, hogy minél több olyan gyerek legyen, aki nem a tévé előtt ül, nem a tabletjét nyomkodja, nem a mobiltelefonját, hanem sportol, legalább, hogyha azt el tudjuk kérni, hogy hetente egy 5-6 órát sporttal tölt, és más csinál, akkor nagyon sokat tettünk értük.
0: Ugye említette az előbb, hogy a szülők jönnek ide kondizni, arra sok példa van, hogy a szülő eljár kondizni, észreveszi, hogy mellesleg van itt egy birkózó szőnyeg, és akkor azt mondja a gyermeknek, hogy legközelebb gyere velem te is, vagy inkább ez fordítva jellemző, hogy ide jár a gyermek, és akkor elkíséri a szülő.
1: Ez fordítva jellemző, hiszen a konditermünk az nem egy nyitott tér, tehát nem hirdetjük, hogy mi konditermet üzemeltetünk. A szülők, akik itt vannak, ők szokták kérdezni, hogy lehet konditermet használni, és akkor persze lehet, hát azért van, hogy mindenki tudja használni, aki itt van, és akkor ebből is jól érzi magát, meg van idő, amit hasznosan tölt ő is.
0: A profi sport mennyire fontos, vagy mennyire az a legfontosabb?
1: Hát mi egy versenysportklub vagyunk, tehát azt nem mondom, hogy profi klub, hiszen kevés felnőtt versenyzőnk van, akit meg tudunk fizetni, mert már nem tudjuk. Azért a mi büdzsénk az nagyon szűkös ahhoz, hogy valakiknek komoly fizetést biztosítsunk. Ráadásul nagyon önszerveződő klub vagyunk, hogy így fogalmazzam, mert itt senki nem ebből él, mindenki dolgozik, és a szabadidejét áldozza fel arra, hogy itt legyen.
0: Akkor igazából ez egy ilyen ördögi kör, tehát hogyha nincsenek főállású edzők, akkor nem lesznek olyan eredmények. Ez gerjeszti magát egy picit, hogy addig, amíg nincsenek nagy eredmények, nem lehet ebből megélni, viszont ha nem ebből élnek az edzők, akkor nem lesznek olyan nagy eredmények, vagy ezt már túl gondolom?
1: Azt gondolom, hogy utánpótlásban ez egy kicsit másképp működik. Tehát azért tudni kell, hogy a mi birkózásban azért ott vagyunk a magyar birkózó mezőnynek az elején, szumóban meg főleg, tehát azért szumóban vannak világbajnokaink, Európa-bajnokaink, tehát a kettő igazából ilyen szinten nem függ össze. Az más kérdés, hogy azokat a sportolóinkat, akik felnőnek és felnőttek lesznek, ők még nem tudunk olyan jövedelmet biztosítani, hogy abból meg tudjon élni. De nagyon sok sportolónk van, aki minden nap itt van edzésen és felnőtt, ő is valahol dolgozik, jön, csinálja. Nekünk az edzőink is olyan edzőink vannak. Az összes edzőnk olyan, aki valamikor nálunk birkózott, tehát itt nincs olyan, aki kívülről jött, itt mindenki tudja a klubnak a múltját, az életét, tehát hogy az mindenki itt nőtt fel.
0: Lehet különbséget tenni, hogy melyik a fontosabb, a birkózás vagy a szumó, vagy teljesen más megítélés alá esik?
1: Teljesen más a megítélés. Az egyik egy olimpiai sportág, a másik pedig egy Európából népszerűsítéshez fogott sportág, ami elég népszerű. Vannak azért Európában olyan országok, ahol nagyon komoly pénzeket fektetnek ebbe a sportba, tehát a szumóba is. Például Lengyelországban, nagyon meglepő, de mondjuk Ukrajnában is. A felnőtt szumósoknak a nagy része az ebből él, tehát ők hivatásszerűen űzik azt, hogy szumóznak, ők fizetést kapnak a lengyel államtól azért, hogy sportolnak, tehát teljesen más körülmények között dolgozunk mi, meg ők. Mi mondjuk nem engedhetjük meg magunknak szumóba se azt, hogy mondjuk az ukránok meg a lengyelek megengedhetnek maguknak, hogy járnak ki Japánba edzőtáborozni, mert nem. Mi megelégszünk a kis saját edzőtáborunkkal, amit mi saját magunknak szervezünk.
0: Hogyha már a szumó kapcsán az előbb felmerült, hogy a legtöbben azért más sportágból érkeznek, akkor az edzőkre mi jellemző? Van olyan, aki eleve szumó edzőnek tanul, vagy ott is az jellemző, hogy valamilyen más sportágból érkezett?
1: Hát a legtöbb az más, tehát a legtöbb az birkózó edző, akik ugye itt a szumó és a birkózás között nagyon sok azért az átfedés, hiszen ők úgy is hívják, hogy szumó birkózás a japánok, tehát ők használják is a birkózó szót hozzá. Annyiból másabb, hogy a szumóban nincs mód javítani, tehát ott egy mozzanat és véget ért, egy rossz mozzanat és véget ért. A szumónak ugye ez az alapszabálya, hogy a talpunkon kívül más testrészünk nem érhet a talajhoz. Tehát bármelyik testrészünk leér a talajhoz, ott véget ér a mérkőzés, vagy ha kilépek a körből, akkor is véget ért a mérkőzés. És ezáltal ugye nagyon gyorsak az események. Tehát itt van egy szabály, hogy 3 percig maximum tarthat egy küzdelem, de hát az nagyon-nagyon ritka. Ezek általában egy ilyen 15-20 másodperces mérkőzéseket kell elképzelni, tehát viszonylag gyors. Ezért is jó a birkózáshoz ez a sportág kiegészítő sportként, hiszen a birkózásban pedig pont ezek a kis koncentrációs tréningként lehet használni, hiszen ebből a nagyon rövid szakaszokkal, amit a szumó versenyen produkálunk, ezt a birkózásba át lehet ültetni, hogy a koncentrációt lehessen növelni.
0: Sokan vannak olyanok, akik mind a kettőt párhuzamosan űzik, vagy ez csak az edzésekre jellemző?
1: Csak ilyenek vannak. Tehát abból nagyon kevés, aki csak szumózik.
0: Igazából, de aki csak birkózik, olyanból azért gondolom
1: persze,
0: több.
1: Persze, természetesen csak birkózóból több van, olyanból, aki csak szumózik. A szumót ugye abban, hogy nem annyira népszerű, nem annyira tudjuk. Nálunk is vannak olyan gyerekek, akik, jaj, én nem szumozok, aztán előbb-utóbb csak szumozik, mert a csorda szellem elviszi, hogy mindenki megy, akkor jövök én is.
0: Meg az olyan jó bulinak tűnik, nem?
1: Igen, tehát hogy teljesen más. Ugye nagyon sokat járunk külföld részen, van már az U15-nek is van Európa bajnoksága, és azért U15-ösként mondjuk kijutni 15 évesen mondjuk Európa bármelyik országába, hogy én az Európában Magyarország színeit képviselem, és ott még ne a gyúristen, még mondjuk érmes is leszek, azért az úgy jó hangzik, hogy 15 évesen mondjuk Európa bajnok vagyok.
0: Azt hiszem, most egy picit körbejárjuk itt ezt a birkózótermet, azt, hogy padok vannak, gumiszőnyegek vannak, zsámolyok vannak, ugrószekrények vannak, az teljesen megszokott egy ilyen sportteremben, de talán egy ilyen hatalmas traktorgumi nem biztos, hogy mindenhol. Ez ilyen alapvető eszköze, gondolom, mind a birkózásnak, mind a szumónak?
1: Hát főleg a szumónak, ugye már a szumóban nagyon fontos a tolás, és ugye ezt a szumósaink ezt görgetik, tehát a tolást gyakorolják rajta.
0: Azt látom, hogy vannak kihúzható lelátók, ez azt jelenti, hogy itt is szoktak versenyeket rendezni?
1: Igen, szoktunk itt is versenyt rendezni, akkor kicsit átalakul a terem, mert ez egy nem szabványméretű birkózó szőnyeg, ez egy sokkal nagyobb, ez direkt az edzések miatt van, hiszen többen elférünk rajta, akkor átalakul teljesen a terem, és akkor ez egy birkózó csarnok lesz, vagy szumós csarnok, attól függ, milyen versenyt rendezünk.
0: Népszerűek ezek a versenyek?
1: Hát szerintem igen, tehát azért az idén is megrendeztünk egy értkupát, minden év januárjában van értkupa, most már az 52. volt, 57. volt, tehát van tradíciója. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy kétnapos rendezvény, szombaton birkózunk, vasárnap szumózunk, és hát ezek ilyen 300 fős nevezésekkel van a birkózóverseny, és ilyen 150-nel a szumóverseny, de ezek mind nemzetközi, tehát idén is voltak lengyelek, németek, norvégok, ukránok, szerbek, tehát ez egy csehek, szlovákok, tehát eléggé nemzetközi a társaság.
0: Itt a terem közepén egy hatalmas elválasztó függönynek lehet talán nevezni, az edzéseken fontos, akár abból a szempontból, hogy fiúk-lányok külön edzenek, akár a korosztályokat elválasztani?
1: Igazából korosztályokat választunk el, fiúk-lányok azok együtt edzenek. A lányoknak jót tesz a fiúkkal edzés egyrészt, másrészt meg a korosztályoknak más edzésmódszert kell alkalmazni, tehát mondjuk mást edzenek mondjuk a 7-8 évesek, mást edzenek mondjuk a 12 évesek, mert teljesen más az igény.
0: Persze ez nyilvánvaló. A nagy tornacsarnokon kívül említette itt a konditermet, azon kívül mi az, ami még nagyon fontos, hogy legyen itt, vagy legyen egy birkózó csarnokban?
1: Fontos a szaunánk, hiszen egy olyan sportágban vagyunk, ahol a testsúlynak nagyon nagy szerepe van, hiszen minden súly kategóriák vannak, és azért elő szokott fordulni, hogy elszaladnak a súlyok, és akkor hát egy kicsit kell fogyasztani. A leggyorsabb módszer az a szauna, hiszen az egyetlen olyan izzadási hely, ahol nem kell mozgásbe vinni ahhoz, hogy izzadjak.
0: Ez már ilyen fiatal korban ennyire fontos?
1: A fiataloknál nem. Tehát a fiataloknál azt szoktuk mondani, hogy ott ez a maximum fél kiló fogyás, mert nem a fogyás a fontos, még az a fontos, hogy a szervezetük fejlődjön, nőjenek. Itt igazából azt mondom, hogy ezek a 17-8 év fölöttiek, ők már azért ott, aki válogatott szeretne lenni, vagy főleg birkózásból, ott azért benne van, hogy 2-3-4 kilókat fogynak már.
2: Mindannyian biztos vagyok benne, hogy a rajongásig szerettük és tiszteltük Mőisi bácsit. Szomorú ünnep ez a mai, ugye legfőképpen azért, mert ő már nem lehet itt. Pedig tudta jól, ismerte a dátumot, hogy február 9-ére tűztük ki, határoztuk meg azt a napot, amikor róla fogjuk elnevezni ezt a birkózó csarnokot. Felemelő ez a pillanat is emiatt, hiszen Mőisi bácsinak lényegében itt manifestálódik az álma, egy álma vált valóra ezzel a csarnokkal, amiért küzdött, amiért harcolt, amiben beletett apai tanyait, az most mind megvalósult.
0: Amikor itt találkoztunk a bejáratnál, akkor bemutatkoztunk egymásnak, Tar Mihályné állít velem szemben, és gondolom, hogy nem csak névazonosság van, mert hogy itt a falra fel van festve, hogy Tar Mihály birkózó csarnok. Jól gondolom, ugye?
3: Bocsánat, de mindig elérzékenyek.
0: Közben inkább átsétálunk egy csendesebb helyre, mert ott a légkondi vagy a fűtés egy picit nagy zajjal járt, úgyhogy Tar Mihálynéval itt beszélgetünk tovább a trófea teremben, majd aztán a trófeákról is ejthetünk egy-két szót. Szóval nem névazonosság, és büszkeség van, és tapasztalat is, majd erről is mindjárt szót ejtünk.
4: Igen. Hát 1977-ben házasodtunk össze, de ez már ilyen gimnáziumi szerelem volt, úgymond. 72-be végzett a férjem, Agyúszoboszlón jártunk mind a ketten gimnáziumba, és 72-től fölkerült ide Budapestre suliba. Aztán elhelyezkedett a Dunai finomítóba, úgymond sportállást kapott, de és akkor 73-tól ő már elkezdett itt érden edzősködni egy edzőkollégával, Lehoda Karcsival, de hát már itt említette az Árpi, hogy a Spartakusznak, a budapesti Spartakusznak egy ilyen kihelyezett része volt. Úgyhogy én végül is attól kezdve ismerem a Misit, és akkor ő elment közbe katonának, de ott se hagyta a birkózás, mert Szombathelyen volt katona, és akkor ott birkózott a haladásnak a berkeibe, vagy hogy mondjam, tehát a szombathelyi haladásnál. Mikor leszerelt, akkor megesküdtünk, és én attól kezdve segítettem, támogattam, tehát én voltam a háttere, az adminisztrációja ennek az egész birkozásnak, az egyesületnek. Hát eleinte még az alapítvány, hát mikor kivált a budapesti Spartakusztól, akkor az érdi birkozókért alapítvány lett, ugye, 98-ban megalapítva, és akkor utána jött végül is, hogy önállóvá váljon, hogy akkor egy egyesületet, és akkor 2002-ben alakult végül is meg az egyesület, és akkor én 2003-tól, mint egy személyes adminisztrátor, pénzügyi előadó, vagy segítettem, megcsináltam az egyesületnek a munkáját. Úgyhogy végülis mindig ott voltam mögötte.
0: De ez a biztos hátország, ez azért azt is jelenti, hogy a birkózás az azért személyes szívügy is lett, nem? Tehát nem csak támogatásról beszélünk, hanem már akár szerelemről, nem?
4: Igen. Mosolygunk itt, hát a férjemnek sokszor mondtam, hogy ez az első családja, a birkozó család, és akkor utána jövünk mi. Két családunk van, 79-ben született a lányunk, a Gabriella, a 81-ben a fiunk, hát ő is nagyon sokáig, elsőskorától kezdve birkozott, közben ő elvégezte a Műszaki Egyetem mellett a testnevelő főiskola edzői, szakedzői szakát. Hát egy darabig csinálta is, tehát edzősködött, de megnősült, és akkor ő azt mondta, hogy ő ezt inkább a családot veszi előtérbe, két család van ott is már, úgyhogy ő akkor abba hagyta. Hát még azért így megmaradt ilyen hátországnak, segítőnek, úgymond, de ő így döntött, hogy ő nem szeretné ezt így tovább vinni, úgymond, hát férjemnek gondolom ez egy fájó pont volt, de így alakult, úgyhogy ez egész család életünk erre épült, tehát mindig megvolt, hogy nem most augusztusban edzőtábor, mint a mai napig is, minden hétvégén verseny, hát még nem voltak gyerekek, addig én is sokat mentem vele, mert akkor még ilyen kétnaposok voltak a versenyek, meg edzőtáborba mentünk, még kisebbek voltak a gyerekek, úgyhogy ez volt a közös program, úgymond. A férjemnek tényleg ez volt az élete.
0: A lelkesedés önnél az elmúlt időszakhoz képest ugyanolyan?
4: Igen. Sokszor mondtam, hogy míg fiatalabb voltam, addig úgy nehezebben viseltem ezt, hogy ennyire mindig csak a versenyek, az edzés. Egy héten szinte minden este oda volt, tehát nem volt segítségem se a gyerekek körül, meg főállásban is dolgozott. Úgyhogy most, ahogy már sokszor mondom, hogy öregedtem, úgy jobban elfogadtam a dolgokat.
0: Tehát már hiányozna, hogyha ez nem lenne, ugye?
4: Hát nem tudom. Mert nagyon, hát meg most már nyugdíj mellett csinálom még, tehát segítem a egyesület munkáját, hogy abba hagyom, de nehéz megválni, úgy látszik, hogy mégiscsak a szívügyem ez az egész, úgyhogy még mindig ott vagyok háttérként.
0: És akkor a versenyeken is itt van, edzéseken
4: Igen,
0: is itt van?
4: Edzéseken nem, edzéseken nem. Itt vannak az edző kollégák, úgyhogy ő nem. Van egy kis kolléganőnk, ő szokott így még edzésre lejárni, de én úgy edzésre nem, de mondom így ezt a pénzügyi dolgokat még mindig. De versenyeken igen, tehát ott is amit kell, azt vállalom, megcsinálom, úgyhogy ez úgymond rám ragadt.
3: Akkor, hogyha edzőkollégák szóba kerültek, akkor arrébb is ülök most pár székkel, hogy egy picit beszélgessünk, mert hogy Südi Gábor edző is itt van a trófeateremben, és ezek közül a trófeák közül sokban benne van a keze?
5: Hát úgy általában 80%-ában szerintem. Van egy pár, ami szumó trófea, ahhoz nekem nem nincs annyi közöm, mint a birkózáshoz. Van külön szumó edzőnk, a Jani bácsi, aki irányításával folyik az a munka, de itt csapatbajnoki kupák, egyéni versenyeken, csapatkupák, pontszerzésekből kifolyólag, tehát ezek elég sok birkózásból adódik.
3: Mindenféle korosztállyal foglalkozik?
5: Óvodás kortól foglalkozom, a felnőttig bezárólag, meg a veterán, hogyha épp úgy adódik.
3: Vannak veteránok?
5: Van egy-kettő veteránunk, nagyon jó veteránunk is van, a Sipos Árpád az elnökünk, ő szorgalmas, minden veterán országos bajnokságon indul, de van egy-kettő veteránunk, igen. Szejtli Károly, aki veterán Európa bajnoki érmesünk, Szászhalombattai amúgy. Túri Peti, őt Veszprémből igazoltuk, úgymond a csapatnak nagyon jó barátja volt, segített, most bíró is egyben, tehát van egy-kettő, aki. Én is indultam veterán versenyen, még mikor kezdtem az edzőséget, 35-40 éves korosztályba, de aztán én feladtam ezt a fajta versenyzést.
3: Az elnök úrról beszéltük azt korábban, vagyis kérdeztem, hogy mennyire nehéz most a gyerekeket megfogni, hogy sportoljanak, hogy birkózzanak. Ő azt mondta, hogy hát nem könnyű ez a mai világban, de azért aki már megérzi ennek az ízét, azt könnyebb itt tartani, mint bevonzani a gyerekeket, hogy kezdjék el?
5: Hát a bevonzásnál az óvodásoknál kell kezdeni, ugye, mert ott kell megfogni őket, hogy korán elkezdjék a birkózást. Őket nehezebb megfogni, de mivel az edzéseken a szülők is nézhetik az óvodás edzéseket, mert klubban van, tehát itt van helyszínen, nem óvodába tartjuk. Így azt mondom, hogy a szülők előbb megszeretik, meg előbb akarják, hogy birkózók legyenek a kicsikből, mint maguk a kicsik. Hát nekik sok játékos mozgás kell csinálni, hogy itt tudjuk tartani őket, ne fáradjanak nagyon el, ne fájjon nekik nagyon az elején, és akkor tudják ők is folyamatosan csinálni.
3: De tudják úgy is csinálni, hogyha mondjuk ez az óvodai időszak kimaradt, tehát ide jön mondjuk egy 12 éves gyerek, akkor ő lehet még jó birkózó, hogyha az az alap nincs meg, amiről az előbb beszélt?
5: Hát, ha olyanok az adottságai, akkor az hamar kiderül, válhat 12 éves gyerekből is jó birkózó, akár egy másfél éven belül, hogyha minden rendben van vele. Elméletileg olyan 8-9 éves korosztály lenne a legjobb, hogyha akkor ők kezdenék a birkózást, mert akkor már fel is fogják, hogy mit látnak, meg is értik, amit mondunk nekik, jobban munkára foghatóak, mint a kicsik, de hát sajnos kicsik korba kell elkezdeni, mert őzeknek türelem kell, meg szeretet, és akkor itt maradnak, és jók lesznek.
3: Azért itt Érden talán a kézilabda, a foci mindenképp, már talán a jégkorong is megvetette a lábát, tehát nyilván nagy a konkurencia. Mit tud nyújtani a birkózás és ez a klub velük szemben?
5: Hát azt tudja nyújtani a klub, hogy egy családi hangulat, családias környezetbe kerülnek, tehát aki ide bekerül, az mindenki szeretve van, tisztelve, meg van becsülve. A másik meg, hogy ez a sportág az egyetlen olyan, ami minden izmot megmozgat. Nagyon jó a koordináció fejlesztésre, erőfejlesztésre, kitartásra, figyelemre. Nem akarom a többi sportágat, de a többi sportágból valamelyik hiányzik. Meg általában azok csapatsportágok, az egyéni sportág, itt teljesen másfajta rendszer kell, mint ott.
3: Ugye a gyerekek sportolásával kapcsolatban azért nagyon sokszor kiszoktuk azt emelni, hogy nem is biztos, hogy az a lényeg, hogy valaki profi sportoló legyen, hanem hogy azok az alapértékek, amiket a sporttól kaphat, az életben is fontos. Tehát itt nem biztos, hogy csak az eredmények a fontosak, hanem minden, amit a sport adhat. Gondolom, hogy ez itt is így van, nem?
5: Hát igen, mi nem úgymond idézőjelben versenyistáló vagyunk, hogy csak magyar bajnokokat neveljünk, meg esetleg nem válogatott birkózókat. Mi azért csináljuk, hogy mindenki sportoljon, szeresse a sportot. Mi nagyon szeretjük nem csak az eredményeket, tehát nem csak az eredményes sportolókat becsüljük meg, hanem bárkit, aki letéved ide, és nagyon nagy szeretettel csinálja ezt a munkát.
3: A szumó az bizonyos szempontból veszélyes, elszipkázhat a birkózásból gyerekeket, vagy azért nem ez a jellemző?
5: Nem, mert nálunk a szumó az a birkózás mellett egy kiegészítő kettő sportág. Tehát aki birkózik, az szumózik, aki szumózik, az birkózik. Tehát nagyon nem tud elszipkázni. Esetleg abból egyszerűbb a szumó, hogy rövidebbek a meccsek, nem fáradnak el annyira. Tehát vannak olyan birkózóink, akik jobban szeretik a szumót, de annak ellenére birkóznak. Vannak olyanok, akik a birkózást szeretik jobban, azért a birkózás fárasztóbb, több kitartást igényel.
3: A birkózókkal kapcsolatban, és ezzel nem tudom, hogy megsértem-e a birkózókat. A szülők félelme, vagy az egyik félelme lehet az, hogy majd milyen lesz a gyerek füle, hogyha sokat birkózik. Ez mennyire jellemző félelem a szülőkre, amikor lehozzák a gyerekeket?
5: Hát általában én nem találkoztam ilyennel, még hogy attól félünk, hogy eltörik a fülünk. Mi már kis gyerekkorunkban szerettük volna, hogy eltörjön a fülünk, hogy már messziről lássák rajtunk, hogy birkózók vagyunk, mert ez olyan büszkeséget tölti el az embert, hogy felismerik, hogy birkózó.
3: Hogyha edzőkről beszélünk, azt ugye korábban itt említettük, hogy lányok, fiúk járnak ide. Az edzők közül is vannak hölgyek, férfiak?
5: Igen, mind a két nembe tartoznak edzők nálunk. Van két női edzőnk, Sipos Boglárka, meg a Dénes Mercedes, mind a kettő válogatott szintű birkózó volt.
3: Ugye, bocsánat, Dénes Mercedes a kollégám egyébként az MTI-nél.
5: Igen, ő kadett Európa-bajnok is volt utánpótlásban, juniorban, VB ezüstérmes, bronzérmes, felnőtt EB 5., úgyhogy nagyon nagy eredménylistája van neki. Ők segítik meg, 3 darab férfi kollégám van, így hatan próbáljuk koordinálni magát az edzést, a versenyre való felkészülést, az edzéstervet, mindent.

0: héten befejeztük a beszélgetést, itt a karfiolfűről még egy picit beszélgettünk, és már ugyan nem került rögzítésre, de mesélt egy ilyet, hogy Törökországban nyaralt, és hogy milyen úri bánásmódban részesült, miután kiderült erről, hogy magyar birkózó. Ez a világ más részein is, vagy ez mondjuk Törökországban történt meg, így hát erről tudunk csak beszélni?
1: Igen, hát ez csak Törökországban történt velem meg, mert ugye a törökök nagyon szeretik a magyarokat. Törökországban rengeteg birkózó van, rengeteg híres birkózó van, és ha meglátnak egy birkózót is, ha magyar, akkor nagyon sok minden eszükbe jut a régmúltunkról, ugye, és nagyon-nagyon szeretnek és tisztelnek minket, magyarokat, úgyhogy kávézni hívtak, teázni, azt mondták, hogy menjek be a borbi üzletbe, csak legyek ott, hogy a törökök vagy bárki be tud jönni, akkor meg tudjanak mutatni neki egy birkózót.
0: Azóta csak Törökországba jár nyaralni?
1: Nem, azóta nem. Egyszer voltam, de gondolom majd, ha hiányzik a sok dicséret, akkor újra elmegyek Törökországba.
0: A Sporthely mai adásában az érdi Spartacus sportklub volt a házigazdánk. Tartsanak velünk legközelebb is, Berelmesét hallották.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
3: Kell menni előre bizony Paul Schubertnek, ettől függetlenül Krisztu előnye még mindig egytes hossz az utolsó 50 méterre érve. Krisztu vezet, Kús a második, González a harmadik, na, és akkor a víz alatti munka. De nagyon jól jött Paul Schubert fel a víz felszínére, bár még mindig azért van egy féltes hossz előnye Krisztunak, de szerintem el fog fáradni. Gyere Paul Schubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Krisztu úgy látszik, hogy el fog fáradni, mert Paul Schubert jön. Még mindig kell, nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu, de az utolsó métereken meg fogja nyerni Paul Schubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Paul Schubert! 1:54.26 olimpiai bajnok!
0: A Sporthely mai vendéglátója a BVSC Zugló, az a klub, amely tavaly a legeredményesebb hazai sportegyesület lett. Ezt a rangsort minden évben az európai és világbajnokságokon, Európa játékokon, valamint az olimpiai és paralimpiai játékokon szerzett pontok alapján készítik el. A BVSC-s sportolók közül Kós Hubert 200 méter hátúszásban, Andrássy Tibor pedig a férfi párbajtőr csapattal lett olimpiai bajnok Párizsban, de összesen 8 arany, 11 ezüst és 3 bronzérmet szereztek az egyesület felnőtt sportolói olimpián, világ és Európa bajnokságon. Ismerjük meg kicsit jobban a klubot, tartsanak velünk, én Bera Elmese vagyok. És Takács Orsolya, világ és Európa bajnok vízilabdázó. A BVSC-ben kezdtél vízilabdázni, a profi pályafutásodat is itt fejezted be. Így nem meglepő, hogy itt találkozunk. Az, hogy létesítménymenedzser vagy, az talán felvet bizonyos kérdéseket, amikor egy sportoló a profi pályafutása vége felé közeledik, nyilván megtervezi a civil életét. Neked a létesítménymenedzserség az felmerült, mint lehetőség, vagy ez megtalált ez a lehetőség?
4: Igen, ez úgy alakult, hogy amikor már elkezdtem azon gondolkodni, hogy hát mindenféle jelzést küld a testem, hogy ennek azért vége lesz ennek a profi karriernek, akkor elkezdtem gondolkodni rajta, hogy mit is szeretnék, vagy mit is lehetne csinálni. Volt már alapvetően egy sportmenedzser végzettségem, bejöttem ide a BVSC Zugló vezetéséhez, hogy lenne nekem egy ilyen ötletem, hogy kipróbálnám magam az egyesületben, és igazából az ötlet tőlük jött, a vezetőségtől, hogy jó, akkor kezdjük úgy, mint létesítmény vezető, vagy egyáltalán létesítmény menedzserként, és akkor nézzük meg, hogy hova nő ki ez a feladatkör, és végül is oda nőtte ki magát, hogy az uszodából kinőtte magát a Szőnyi úti telepre, illetve még másik két telephelyre is ennek a... Hát nagyon sokan végezzük egyszerre, tehát ez nem egy személyes feladat, csapatmunkában dolgozunk, de azért mindenkinek mindenhova elér a keze, például az enyém is, akár a Tatai út 79-ig.
0: A megnevezésből kiindulva, akkor te valami olyasmit csinálsz, hogy a létesítményekben zajló munkát valahogy koordinálod, vagy ellenőrzöd, vagy összehangolod?
4: Igen, egyáltalán a sportegyesület alapfeladatát, ugye a sportért vagyunk, ezt biztosítjuk. akár magát a létesítménynek az állapotával, lásd takarítás, vagy pedig akár bérlésekkel, amikor van rá szabad hely, vagy egyáltalán összehangolása a létesítménycsoportoknak. Tehát nehéz konkretizálni, nagyon sok rétűen kiterjed műszaki dolgoktól egészen, ugye mondom, a bérbeadás kiadásig, meg ilyen adhok probléma megoldásig, de alapvetően ugye az az egységes célunk, hogy itt a sportot támogassuk, és ez itt tudja a legjobban lefedni ezt a feladatkört, hogy minden módon ezt próbáljuk segíteni.
0: Nyilván a sport közelében vagy, de ennél közelebb nem szerettél volna maradni a sporthoz?
4: Itt az edzősködésre célzom konkrétan. Igen, nem volt edzői ambícióm soha. Úgy éreztem, hogy nagyon türelmetlen lennék hozzá, úgyhogy ez jobban megérintett, és azt igen is felejtettem mondani, hogy amikor jött ez a lehetőség, akkor a Testnevelési Egyetemen elvégeztem a sportmenedzser mesterszakot, és ott például létesítményüzemeltetést is tanultunk, úgyhogy mindenképpen tehát fontos volt, hogy a lehetőséggel együtt, amit kaptam, képeztem is magam tovább, hogy alkalmas legyek a munkára.
0: Egyébként nagyon sokan mondják, hogy profi sportolóból civil emberré válni az azért nem nagyon egyszerű. Az, hogy neked volt konkrét célod, és tudtad, hogy mit szeretnél csinálni, ez az átállás könnyebb volt?
4: Borzasztó nehéz feladat volt. Iszonyú nehezen vágtam bele. Elképzelésem nem volt, hogy mi vár rám. Úgy szoktam mondani, hogy tényleg a sportolók egy burokban élnek. Tényleg minden azt szolgálja, hogy a lehető legnyugodtabb körülmények között egy dologra fókuszálhassanak. Ehhez képest kikerülni a civil életbe egy iszonyú összetett és alkalmazkodási képességekre, együttműködési képességekre, egyáltalán tanulási folyamatokra alapul az egész, és nagyon nehéz volt elképzelni is, hogy ez mit is fog jelenteni, hogy valamiben voltam nagyon jó, és most el kell kezdenem megint a nulláról valamit, és persze bíztam magamban, hogy meg fogom tudni tanulni, de azért nem egyszerű érzés valamit tényleg előről kezdeni, ráadásul ugye nem pályakezdőkorban, hanem ugye már bőven 30 fölött. Nekem nagyon nehéz volt, és szó szerint úgy voltam az első napon, hogy hú, még egy kicsit lehet inkább, lehet, hogy húznám, halasztanám, de aztán végül is csak belevágtam, és mondom, a BVSC minden ponton támogatott ebben, hogy apró lépésenként kezdjük, nézzük meg, nem kaptam nagy terhelést, mert mellette még akkor, amikor elkezdtem, akkor a csapatban, a bajnokságban játszottam. Úgyhogy tényleg egy nagyon szuperül fölépített együttműködés volt ez mindkét például.
0: Tóth Sándor alelnök. Az alelnök alapvetően az elnök helyettese, vagy teljesen más beosztást jelent?
5: Alapvetően az elnök helyettese, tehát az alapszabályunk szerint az elnök távollétében az alelnök viszi az egyesületet.
0: A viszi az egyesületet, az egy ilyen nagy klub esetében, mint a BVSC, mit jelent? Rengeteg szakosztály van. Itt, ahol most vagyunk a Szőnyi úton, itt mely sportágak találhatóak meg, és ez tartozik elsősorban önhöz, vagy itt a környéken, vagy bármilyen más létesítmény?
5: Hát inkább egy kicsit másképpen, itt rengeteg szakosztály van, de ezt inkább többségében leosztjuk az ügyvezetővel, Szentpáli Gáborral a szakosztályokat, illetve mindegyikre figyelünk, inkább én más szerepkörben vagyok, én 1967 óta élem itt az életemet sportolóként, aztán vezetőként, és gyakorlatilag ez a megújult BVSC-nek a stratégiájának a kidolgozása, a fejlesztések, a megfelelő emberek kiválasztása, idehozatala. Szentpáli Gábor barátomat 15 évvel ezelőtt tudtam megfűzni, hogy operatív vezetőnek jöjjön ide. Később az elnököt, Szatmári Kristófot, aki szintén egy baráti kapcsolat révén jött. Úgyhogy én inkább olyan mindenes vagyok. Tehát akár a fejlesztések, stratégia kidolgozása, és persze a sportágak. A sportágon belül elsősorban ugye nálam a prioritás a vízilabda, mert magam azt csináltam, de ugyanúgy a vívás az például a Gáboré, az úszás az közös, kézilabda, röplabda közösen csináljuk, a fotbalt elsősorban én felügyelem, de ez egy csapatmunka, tehát mindenki hozzáteszi az egészet, és így tudtunk gyakorlatilag mind létesítménybe fejlődni, mind a sportágokban, a sportolókkal, tehát gyakorlatilag mi a Gáborral szimbiózisban itt együtt ülünk ebben az irodában, ami egyben tárgyaló is, mindent csinálunk közösen átfedéssel.
0: De az, hogy én felügyelek egy sportágat, az konkrétan mit jelent? Említette itt, hogy létesítmény, hogy sportolók, de itt kell gondolni akár egy új igazolásra, akár Igen. Mindenre? Bármire?
5: Elsősorban ilyenek, igen. Tehát egy edzővel való kapcsolattartás, az igazolások, akkor, amikor épp nem megy akár a vízilabda vagy a futballcsapatnak, akkor leülni a szakmai vezetőkkel végigbeszélni, mit lehet tenni, mit kell csinálni. Tehát egy kicsit szakmailag is bele-bele szólunk, már amennyire értünk. Tehát, hogy érezzék azt, hogy mindig van egy személy, aki kijelölten, akár ott van a mérkőzéseken, eseményeken. Fontos számukra is, hogy a vezetésből mindig legyen valaki, aki mutatja a valós érdeklődést.
0: Tud szurkolóként kimenni egy meccsre?
5: Hú, más meccsére. A sajátra nem.
0: Az mit jelent, hogy elmegy egy meccsre, nem feltétlenül csak azért, mert érdekli, hanem mert mindig figyel valamit?
5: Igen, igen. Tehát pont tegnap játszottunk ugye a vízilabda csapat egy nagyon fontos mérkőzést az OSC-vel, és gyakorlatilag mellettem mindenki fölugrált, szurkolt, és én feszülten ültem végig az utolsó pillanatig, mert addig részben elemeztem, néztem, és feszült voltam, és én csak az utolsó pillanatban tudtam fölugrani.
0: De ez nem rossz. Nem veszik el ettől a sport lényege?
5: Hát szerintem a sportvezető és a szurkoló az két külön fogalom, úgyhogy szurkolóként megyek ki a magyar futball válogatott meccsére, és ott ugrálok én is ugyanúgy, mint mindenki. Ez itt összemosodik a munka. De nem, nem rossz, ezt így szoktam meg. Ez most már nagyon évtizedek óta működik, úgyhogy én ebben nem látok semmi problémát.

0: Gábor, ügyvezető elnök. Itt vagyunk most a Szőnyi úti telepen. Itt hány sportág fér meg egymás mellett?
1: Hát ezt viszont fejből végigmehetünk egyesével, tehát ugye ott vannak a vívók, itt van ebben az úszodában van a úszás, vízilabda, műúszás, némileg egy kis műugrás, ott van lent a karate, van egy kis labdarúgásunk, és akkor hátul asztali tenisz, kézilabda, röplabda, tehát akkor mondjuk 10. De van átfedés, mert van tenisz is, úgyhogy de van máshol is tenisz is, meg van máshol is foci is, de mondjuk itt 10-11 sport van itt a Szőnyi úton. Én 18 éve vagyok az ügyvezető elnöke a BVSC-nek. Hát az elején nem úgy láttam a dolgokat, mint most. Az alapdolgokat tudom már a sportokban, tehát anélkül szerintem ez nagyon nehéz, hogy megértsük azt, hogy most éppen nem tudom én, ha most egy ilyen tényleg ilyen szemellenzős gazdasági szakember vagyok, akkor miért nincs itt már az a számla, amit az úszóknak a szakosztályvezetője Floridában elköltött egy pénzt, és még mindig nincs itt a számát. Azért nincs, mert ott az edzőtáborban nem az az elsődleges és legfontosabb, hogy a számla eljuthasson, hogy a könyvelők lekönyveljék, hanem a sportolókat kell ott neki is kiszolgálnia, hogy jól menjen az edzőtábor, és majd mikor ide visszajön, akkor megkapjuk a számlánkat. Tehát ilyen esetekből nagyon sok van, de most az, hogy most sportszakmailag, nem tudom én, mi kell ahhoz, hogy ehhez én nem értek, mert nem is érthetek, de a folyamatokat látom, és tényleg tendenciákat látok én is, vagy azt, hogy például hogyan alakulhat ki az, hogy nem tudom én, például a vívó szakosztályunkban az én munkásságom 17 év, amit én itt átlátok, hogy végül előjön egy olimpiai bajnok. És akkor ez hogy tud egyetlen sikerülni egy egyesületben.
0: De a sport szeretete az egész életében megvolt, vagy főleg akkor erősödött fel, amikor ide került?
1: Nem, én egy tehetségtelen úszó vagyok. 8 évet úsztam az újpesti Dózsában, Müttler Károllyal, szóval ilyen szintű sportolókkal, csak én 14-15 éves koromban, egyébként az általában vízválasztó a sportban, én akkor tanulást kellett, hogy válasszam, mert az összes ilyen házi versenyen dobogóra sem tudtam felkerülni, szorgalmas voltam, de hát jobb volt az, hogy én tanulni megyek, tehát áthatja az életemet a sport, mióta itt vagyok, itt talán nem szerintelen csináltam, én hoztam létre egy óvodát itt a BVSC-ben, összes gyerekem ide járt az óvodába, tehát a sport ez egy olyan pluszt ad a gyerekeknek, meg mindenkinek, olyan tartást, vagy hogy hogyan fejlődik egy pici gyerek a koordináció egyebek, ami nélkül nem lehet egész életet élni, ez biztos. Úgyhogy áthatja az én életemet is, tegnap éppen vízilabda meccsen voltam, mindenhova megyek, ahova tudok, de persze van családom is, és őket is, hogy mondjam, nem hanyagom el őket sem, tehát nem ez a klasszikus sportos, hogy egész hétvégén ott van, mert nekem közben meg kell tényleg, hogy ászvizsgálat van, akkor most az jó sikerül az ászvizsgálat, nagyon sok pénzzel kell elszámolnunk, nem mindegy, hogy most tényleg milyen a megítélésünk, persze van egy olyan része, hogy akkor mi mennyi pontot gyűjtöttünk egy adott versenyben, de van egy olyan része is, hogy gyűjthetünk sok pontot, hogyha közben meg itt utána meg a romokat kell takarítani, vagy nem tudunk elszámolni a ránk bízott pénzzel. Ez nekem ugyanolyan fontos, hogy rend legyen, mint az, hogy most dicsőségünk legyen. Úgyhogy nagyjából így állok hozzá.
0: Szászi Tamás, üzemeltetési vezető, ami mit jelent?
2: Hát ez egy elég összetett munkakör nálunk. Ugye mi 3 telephelyen rendelkezünk. Ezen a telephelyen közel 25 kollégával próbáljuk fenntartani az állandó és zöggenésmentes üzemeltetést.
0: Ugye most itt vagyunk a Szőnyi úton, csak hogy ezt kell mondjuk, igen.
2: Telephelyről. Ugye itt különböző kategóriákra bontanám szét a kollégákat. Itt vannak olyan feladatok, melyek adhok feladatok, éppen tönkrement, szétrúgták, elpukkant, megáll majdnem, hogy az úszoda, hogyha nem tudjuk megoldani az anyomban, illetve vannak olyan feladatok, amik hetente, vagy akár naponta ismétlődő feladatokból állnak össze, tehát így nagyon-nagyon-nagyon összetett, és mindig más feladatokkal ellátott munkakör a miénk, tehát hogy nem egyszerű.
0: Hogyha akkor a többi telephelyről beszélünk, akkor tulajdonképpen ott is gondolom, hogy ugyanezek a feladatok vannak a csapatok részére, vagy egy picit más?
2: Más, mert ugye A többi telephelyen nincsen úszoda, tehát a többi telephelyen inkább a pályák karbantartása az állandó feladat, ugye van, ahol focipályák vannak, van, ahol pedig teniszpályák, és ott még birkózócsarnok, box, MMA, mi egymás, és ezeknek az állandó, ugye rengeteg gyerek jár hozzánk, ez azzal jár, hogy ők néha itt élik ki nálunk azt, amit otthon nem tehetnek meg, tehát vannak olyanok, hogy ez egy 110 éves sportklub, előfordulnak még olyan csövek a földben, amik még, mit tudom én, eternitből készültek, és akkor ezek már egy kicsit nagyobb kihívást adnak nekünk is, amikor ezeket ki kell cserélni, tehát hogy így nagyon-nagyon-nagyon sok rész, mindegyik telephelyen a feladatoknak, az éppen aktuális napi működésnek a biztosítása mindig újabb kihívásokat állít elénk.
0: Volt egy ilyen elszólás, hogy vannak nagyon régi csövek. Erre a telephelyre itt a Szőnyi úton mennyire jellemző a mindig megújulás, mert azért a BVSC az egy nagyon régi klub, gondolom, hogy mindig kell azért a felújítás, a megújulás.
2: Szerencsére már itt az elmúlt évek alatt szinte mindent ki tudtunk cserélni újabb dolgokra, és ezen igyekszünk, hogy minden ilyen régi szekrény alá sepet, csontváz, ami bizonyos időközben előbukkan, mert nem tudtuk, hogy hú, az a cső, ami ott van, is tökéletesen működött, az éppen milyen állapotú és milyen fajta cső volt, de azért most már túlnyom a többségem, és mindig arra törekszünk, hogy úgy oldjunk meg mindent, hogyha valamihez hozzányújtunk, akkor az évekig ne kelljen hozzányúlni, tehát hogy nem saját magunk után futkározunk, hanem csak az új feladatok és kihívásokkal próbálunk megküzdeni.
0: És most, hogy már itt befejeztük az interjúkat, szinte mindenki együtt van az interjú alanyok közül, és aztán ilyenkor felmerülnek olyan dolgok, amik nem hangzottak el az interjúban, mert hogy vannak meg olyan fontos információk, vagy inkább fontos benyomások, amik jobb lenne, hogyha elhangoznának a BVSZ-vel kapcsolatban.
3: Igen, igazából az a szó nem jutott eszembe, amikor itt elkezdtük az interjút, hogy család. Ugyanis ez egy család, és a minta az megvolt, mert itt az átkos rendszerben, amikor ez még a MÁV létesítménye volt, akkor én egy családban nőttem itt föl, és az volt a minta, és gyakorlatilag ezt próbáljuk megvalósítani, és tényleg úgy élünk itt, közösen egy szobában minden információ átmegy, utána együtt lemegyünk az általunk megalkotott étterembe, ott együtt megbeszéljük az ebéd alatt a többi dolgot, és valóban úgy működünk, mint egy valós szerető jó család, beleértve a sportolókat, az itt dolgozókat, mindenkit.
0: Tóth Sándor alelnök. Egyébként van még olyan különlegesség itt a klubnál, ami különbözik más kluboktól?
3: Mi az első pillanattól fogva, amikor itt az állam kivonult, illetve a MÁV, próbáltunk egy vállalkozó klubbá válni, és megpróbálunk minden egyes létesítményt hasznosítani, és most ha azt mondom, hogy az étterem a saját tulajdonunk, és nekünk termeli a pénzt, ha azt mondom, hogy az óvoda a saját tulajdonunk, és nekünk termeli a pénzt, a teniszpályák, a csarnokok, minden állandóan hasznosítva van, mert ebből tudunk fordítani a profi sportra, és szerintem ez az, amiben mi talán előrébb járunk a többi nagy klubhoz képest.
0: Szatmári Kristóf, a BVSC elnöke, elhangzott a BVSC-vel kapcsolatban, hogy olyan, mint egy család. Valóban ez a legjellemzőbb szó a klubra, hogy olyan, mint egy család?
4: Hát azt gondolom, hogy a klubnak elég régóta van egy hagyománya, még jóval az előbbről, hogy én ide kerültem, hogy itt a szakosztályok nem egymástól elkülönülten vannak, hanem nap mint nap találkoznak egymással, néha együtt ebédelnek, kimennek egymás meccseire, tehát valóban van egy olyan érzése, hogy ez egy nagy család, és mindenki ismer mindenkit. Persze ez kevés lenne, de talán a háttér, amit tudunk biztosítani a sportolók számára, mind infrastruktúrálisan, mind szakmailag, a fő oka ennek a jó hangulat mellett, hogy egyébként egyre több sportoló választ minket.
0: És hát nem csak egy nagy család, hanem igen eredményes család, eredményes klub, hogyha most a Párizsi olimpiára nézünk vissza, ott is volt aranyérem. Annak érezhető hatása már, mint hogy a BVSC sportolók ilyen jól szerepelnek, és most maradjunk csak konkrétan a Párizsi olimpiánál. Ennek már érezhető bármilyen vonzó hatása, akár a fiatalokra, a gyerekekre, bármilyen szempontból?
4: Hát én azt gondolom, hogy valóban a vonzó hatás az leginkább az utánpótlásnál van. Tehát az, hogy olyan sportolók vannak nálunk, és tényleg ott járnak, kelnek, ott edzenek, ez a fiatal generáció számára egy óriási húzóerőt jelent, tehát ezt mindenképpen érezzük, de érezzük a felelősséget is, tehát azzal, hogy ilyen jól szerepeltünk, és ugye gyakorlatilag az olimpiai sportágak tekintetében, most nem csak az olimpia, hanem ugye a többi világesemény ezen sportágak tekintetében összpontszámát megnyertük Magyarországon, ez azt is jelenti, hogy magasra van téve a léc. természetesen egy nemes küzdelmet folytatunk a többi sportklubbal, de nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk, nagyon sok sportoló érdeklődik irántunk, és hát így vagyunk a mai nappal is, itt Hammerlinc a szerződésével, hogy épp a másfél éve újjáalakított ökölvívó szakosztály kereste meg Luca, hogy itt szeretné folytatni, itt látja azt a szakmai hátteret, ami talán az ő fejlődéséhez kell, és mi próbálunk ennek az igényeknek is megfelelni. Tehát az utánpótlás nagyon fontos, de mivel látják a sportolók azt, hogy itt olyan körülmények, olyan légkörbe, olyan háttérrel hagyjuk őket dolgozni, mert ugye erről van szó igazából, ezért sportolók részéről sok megkeresés érkezik.
0: Ugye nyilván elsősorban profi klub a BVSC, de hogyha már az utánpótlás és a gyerekek szóba kerültek, ez legalább olyan fontos, hogy egyrészt megszerettessék a sportot a gyerekekkel, másrészt, hogy nagy legyen az a merítési lehetőség, amiből aztán majd kikerüljenek profi sportolók?
4: Hát én ezt korrigálnám, és elnézést, hogy lehet, hogy az eredmények tekintetében úgy tűnik, hogy egy élsportolókat fókuszba helyező klub vagyunk, de szerintem alapvetően utánpótlás klub vagyunk. Tehát több ezer fiatal sportol nálunk, a vízilabdától kezdve,

0: Sajnos, hogy mind a kettő fontos számunkra.
1: Csíkos, hogy megpróbál középen maradni, nem talál egyik sem, mind a kettő szúrt. Aztán Siklósi leüti Kánó pengéjét, megpróbál találni. Siklósi megint leüti Kánó pengéjét, 48 másodperc. Talál! Olimpiai bajnok a magyar férfi párbajtőr válogatott! Siklósi Gergely, egy lámpás találat! Atya úristen, mi van itt? A második magyar arany Párizsban 26-25-re győzött a magyar válogatott. Így aztán Siklósi Gergely, Kok Máté Tamás, András Vitibor és Nagy Dávid olimpiai bajnok lett, megszületett az a vívó arany, amire annyira számítottunk, amire annyira vártunk már a verseny eleje óta, és a párbajtőrözőink, a férfi párbajtőrözőink 1972 óta először a csúcsra értek, ez a fiatal csapat csúcsra ért. Siklósi Gergely, Kok Máté Tamás, András Vitibor és Nagy Dávid olimpiai bajnok lett.
2: András Vitibor, a vívó szakosztály vezetője, és mielőtt a BVSC-re rátérnénk, azért az, hogy idősebb András Vitibor, az most már amolyan büszkeség egy picit, mert hogy a fiát, miután olimpiai bajnoki aranyérmet nyert, is ismeri az egész ország?
3: Természetesen nagyon, nagyon nagy büszkeség a számomra, hogy a saját fiam olimpiai bajnoki címet szerzett, és nyilván ez egy edzőnek, ez egy nagy büszkeség, és hát főleg egy szülőnek is óriási öröm, és nagyon büszke vagyok rá.
2: Igen, ugye ő is a BVSC színeiben vív, és most itt ülünk a kicsik edzésén. Ön ezt nagyon élvezi, hogy gyereksivaj van, hogy a kicsik csillogó szemmel vívnak, meg most éppen sorversenyt játszanak, szóval ez olyan, ami kell a mindennapok jólétéhez.
3: Igen, én ennek nagyon-nagyon örülök, én nagyon szeretem a vívást, én már 8 éves korom óta elkezdtem vívni, sőt 7 éves korom óta, úgyhogy pont a minap kérdezték meg tőlem, hogyha tehetném, és az egészségem engedi, akkor én 20 év múlva, 30 év múlva gyerekekkel szeretnék foglalkozni.
2: Hogyha a BVSC-ről beszélünk, és a vívásról, akkor szerintem, hogyha egy átlagos szurkolót megkérdezünk, hogy a BVSC-ben melyik lehet a legnépszerűbb szakosztály, akkor biztos, hogy a vívás benne van az első háromban, jól gondolom?
3: Igen, ez így van, hiszen egy nagymúltú szakosztályról beszélhetünk. 1949-ben alakult a szakosztály, és hát itt több olimpiai és világbajnok nevelkedett, és hát nagyon jó érzés itt lenni ebbe a körbe, és öregíteni a szakosztálynak, a klubnak a hírnevét, úgyhogy ugye nagyon örülök, hogy itt lehetek.
2: Ugye sok a gyerek, mennyire nehéz mostanában megfogni a fiatalokat, az ilyen kisgyerekeket, egyrészt sportra, másrészt pedig konkrétan a vívásra?
3: Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen nem egy látványsportág a vívás. Én megmondom őszintén, hogy egy picikét több gyerekre számítottam egy olimpia után, főleg, hogy olimpiai bajnokunk is lett, de azért nem panaszkodunk, tehát most is azért bejött azért 20-30 gyerek. És nagyon örülünk egyébként minden egy kis gyerkőznek, aki úgy gondol, hogy a vívás felett dönt.
2: A BVSC mit tud adni egy akár gyereknek, akár egy felnőtt sportolónak? Mi az, amiben kiemelkedő, és nem arra kérem, hogy más klubokkal hasonlítsuk össze, mert nem tudom, hogy mennyire rálátása van, és ez nem is fontos, de a BVSC önmagában mi az, amiben jó, és amiben sokat tud adni egy versenyzőnek, legyen az bármilyen korú?
3: Mi szakosztályként nagyon sokat köszönhetünk a klubnak, nagyon sok támogatást kapunk, de én úgy gondolom, hogy egy nagyon erős szakmai munka folyik itt a BVSC-ben. Nagyon jó edzőkollégákkal vagyunk ellátva, hogy nem csak a párbajtő szakágra, hanem itt a karszakágra is gondolok. Tehát én úgy gondolom, hogy a gyerekek, hogyha úgy döntenek, hogy a BVSC-ben, akkor nagyon, nagyon jó helyre kerülnek.
2: Bükszegi Zoltán, a BVSC labdarúgó utánpótlás szakosztályának szakmai vezetője. Az a BVSC-re is igaz, gondolom, mint minden más klubra, hogy a gyerekek imádnak focizni.
4: Igen, ebben mi sem vagyunk kivételek. Most már 400 gyermek jár hozzánk. Az utóbbi 10 évben nagyon-nagyon sokat fejlődött a szakosztály. Főleg az utóbbi 3 évben, ami ott a tehetségközpont vagyunk. És egy több lehetőségünk is van, amivel tudunk is élni, és a gyerekek tényleg kimondhatjuk, hogy szeretnek hozzánk járni.
2: hogyha már az elmúlt 10 évet említetted, azért az elmúlt 1,5 évtizedben, hogy a BVSC felnőtt csapata honnan, hová jutott, az befolyásolja az utánpótlást, akár létszámban, motivációban, bármiben?
4: Sokat segít a nagypályás korosztályunknál a kiválasztásban, és többen szeretnének hozzánk jönni, hiszen magasabb

0: osztályban játszik a felnőtt csapat, természetesen az ügyesebb játékosok is, több ügyes játékos keres minket, illetve a szülőkkel keresztül. Tehát a szülők keresnek, hogy a gyerekük szeretne itt játszani. Igen, a 2004-ben indult újra a felnőtt csapat, mert előtte azt hiszem 4 évig nem is volt felnőtt csapatunk, és 2004-ben a Hernádi Andrásék kezdték el újra a felnőtt csapatot úgymond újra szervezni, és 2014-re a Budapest másodosztályban szerepeltek a felnőtt csapat tagjai, illetve a felnőtt csapat, és szép lassan jutottunk el ugye az MB2-ig azóta, ugye most már ez a második évünk.
1: Azért már elég sok BVSC-ben dolgozóval beszélgettem, és többször elhangzott a BVSC-vel kapcsolatban, hogy olyan, mint egy nagy család. Ezt te is osztod ezt a véleményt?
0: Azért könnyű erről beszélni, én 1987 óta itt, 87 óta vagyok itt a BVSC-ben, itt nevelkedtem, egészen 98-ig itt, tehát a BVSC-ben nevelkedtem, és már a felnőtt csapatban is itt kezdtem el a pályafutásomat, és 2014-ben tértek fel szakosztályvezetőnek, és azóta egy év kivételével itt vagyok, most már lassan 10 éve. És mivel tudom, hogy milyen volt akkor a BVSC, és ugye többen is vannak, akik szakosztályvezetők még most, és akkor is itt voltak, vagy akár az alelnök a Tóth Sándor úr, vagy ugye a Börzsék Karcsi a Karatéban. Szóval többen is vannak olyanok, akik az a régi szép időket megélték, sőt az osztélytenisznél is vannak olyanok, akikkel együtt sportoltunk, hogy voltak valóban olyan történések, ami ugye jó örömmel emlékszik vissza az ember. Például a bizonyos korosztályokban nyáron átmentünk az osztélytenisz terembe, és akkor egy versenyt lebonyolítottunk a egymás között, és odaengedtek, akkor a focipályákat mindig tudják használni a többiek is, tehát gyakorlatilag a vízilabda, akár a kézilabda, mi is átmegyünk a kézilabdába, sőt több utánpótlás játékosunk is, akik nézik a röplabdát, például aki menek röplabda mérkőzésekre, múltkor a röplabdások még vártak a buszukra, addig, mert vidékre mennek, addig belenéztek a felnőtt meccsünkbe, tehát hogy ezek akkor régebben elég sok összefonódás volt.
1: Szóval itt aztán tényleg ismer mindenki mindenkit.
0: Igen, sőt, nyaranta ugye a szezonzáráskor van egy nagyobb központi évzáró. Nagyon nagy segítség az, hogy a Szőnyi úton van legalább 10 szakosztály egyszerre, és nagyon jó, azt gondolom, hogy a gyerekeknek is nagyon jó, hogy akár találkozhat olimpiai bajnokban, ha itt éppen bejön ebédelni a bisztróba, vagy éppen csak útközben a parkoló fele találkozik, például az András Tibivel, vagy a Szűs utcával, vagy a Késajnál, vagy a Pusztelizával, és most sorolhatnám még a többieket, vagy akár a Kis Balázs, a birkózásnál, tehát világbajnokokkal, meg Európa bajnokokkal, tehát hogy sokkal jobb érzés lehet így egy olyan helyhez tartozni, mint ahol csak külön esetleg labdarúgó pályák vannak, és akkor teljesen elszaparálva ott egy magukban vannak a gyerekek.
1: A Sporthely mai házigazdája a BVSC Zugló volt, tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok őrült.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!